0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: A 2024-es Európa-bajnokság első elődöntőjét a nehezebbik ágon rendezték. Július 9-én Münchenben találkozott Spanyolország és Franciaország. Spanyolország ugyebár nagyon meggyőző játékkal jutott el idáig, a csoportban egyedüliként minden mérkőzését megnyerte. Ezt követően a legjobb 16 között Georgiát búcsúzta, majd a legjobb 8 között a házigazda Németországot hosszabbítás után. Franciaország messze nem nyújtott ilyen meggyőző teljesítményt az Európa-bajnokságon, de mégiscsak eljutott idáig, a legjobb 16 között 1-0-ra győzte le Belgiumot, aztán a legjobb 8 között Portugáliát egy 0-0-át követő 11-es párbajban ütötte ki. Így került sor július 9-én Münchenben a Spanyolország-Franciaország elődöntőre.
4: Fabián Ruiz, Olmo indul be, végül egy francia lábról Nico Williamshez pattol a labda, középre csavarja, át a túloldalra, Jamal a 16-os oldalvonalánál, középre íve, ott egy fejes, oly, ekkora fejes, illetve mekkora helyzetet hagy ki a francia válogatott, francia, spanyol válogatott, méghozzá Fabián Ruiz, aki a középpálya egyik motorja, aki egyébként a Paris Saint-Germain játékos, ahol ugye Luis Enrique az edzője, menjen az, aki leteszi a labdát, kirúgás jöhetnek a franciák. Dembélé a térfél közepén, aztán megkapja tőle a bal oldalon Mbappé, belép a 16-oson belőle, egy gól, egy fejező, egy gól. Mbappé középre íveli a labdát, és teljesen egyedül hagyják Kolomuárit, így aztán a 9. perc legelején egy Paris Saint-Germain támadás után Dembélé jobbról van rátette Mbappénak, Mbappé pedig alábökött a labdának, és a túloldalon érkező Kolomuári bebólintotta Unai Simon kapujába a labdát. Hát vezetnek a francia.

0: a következő napokban az olimpiáig mindig ezt a délelőtti sávot is a Nemzeti Sportrádióval tölteni. Mostanra megköszöni a figyelmet a társszerkesztő Cserj és Bendegúz nevében is a műsorvezető Edvi László, aki teheti természetesen a következő órákban is, maradjon a Nemzeti Sportrádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvalósult, mi a döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kér egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: fuvarvár.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfias női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk, őket versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja a saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már kora tavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen, igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajóverseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázótavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már biciklen saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
1: Igen, igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozókör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket, mert ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentő mellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
0: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni.
1: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stét, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: közben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővenlényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csorogjuk. Gyere, Nika! Egy kicsit csorogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Megyünk, figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! Kettő perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg szászhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, szászhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért még kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis, képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni. Itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény, a Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk.
0: Nálunk a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti 2-szer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Közben itt a stégen megérkezett 2 kis kajakos, ők akkor nem az edzőtáborban, hanem a napközis táborban tanulják itt a kajakozást, Csinyát, Binnyát?
1: Ha jól látom, akkor ők a fiatalabb versenyzőink, 10-11 éves korosztályból. Náluk úgy működik a nyári felkészülés, hogy ők 8-tól 4-ig vannak itt napköziben. Egyrészt azzal a céllal, hogy napi 2 edzéssel ők is már versenyre készülnek, illetve ez számukra a sportág megszerettetéséről is szól, barátok, közös élmények, és hát nekik ez az 5-6 hét, amit itt eltöltenek minden évben, az egy életre szóló élmény, ahol az egész életre szóló barátságok köttetnek, és hosszú távon elköteleződnek a sportágunkkal.
0: És látom a kötelezően előírt mentőmellény, ott van a kisfiú, aki akkor csak a holtágban evezhet? Vagy jelen pillanatban csak a holtágban?
1: Igen, tehát nekik most itt lesz a holtágban az edzésük, ugyanakkor ez a csoport is már kiszokott járni a Nagy Dunára, tehát már a 10-11 évesekkel is kiszoktunk menni, ők is elkezdik tanulni, hogy milyen az, amikor folyik a víz, amikor hajók járnak, amikor kinyílik a világ, széles vízfelület van előttük.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
3: Indul a program?
1: Van, ne égjetek meg.
3: Lekentük magunkat.
4: Nagyon legyen! Mendig, segítsetek neki vízbe szállni! De szállj vízre, ha levitted a hajót! Megjön föl, Miki! Szállj vízre!
5: Thank you.
0: itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt.
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe, kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vizitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vizitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisport Klub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisport Klub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sportág szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
0: Viszont látok itt szápot is, ez szórakozás, vagy ez is kiegészítő sport?
1: Hát a száp az egy feltörekvő sportág, amivel mi is igyekszünk versenybe szállni. A mai napon ezeknek a szápoknak a célja a biztonság garantálása, tehát korábbi sportolóink mennek vízre velük, és a táborozóinkat kísérik, segítik ezekről a szapokról, esetleg vízből mentenek, ilyesmi. Ugyanakkor igyekszünk a száp területén is fejlődni. Valószínű 4-8-12 éven belül ebből olimpiai sportág lesz, tehát igyekszünk ezen a vonalon is nyitni, és korábbi sportolóinkat szabadidő formában igyekszünk szapozásra visszacsábítani.
5: Nosi, ne dőlj hátra, úgy. Na, hajlá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Ádi. Donel, húzd ki magad. Úgy, úgy. Ne feküdj le annyira. És a sárgán fog. Ott a sárgán, a jobb kézzel. Donel, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Úgy, úgy.
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
6: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben evezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kint voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz az sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
6: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Arról beszéltünk, hogy itt most egy edzőtábor zajlik, akkor ide csak versenyzők járnak?
6: Az edzőtábor, ugye ott igen, az igazolt sportolóinknak, ezt igazából az országos bajnokságra való felkészülésnek az edzőtábora. Ez egy helyben történő edzőtáboroztatás, mi a sportnapközinek hívjuk, reggel 8 órára érkeznek a gyerekek, tartunk nekik egy edzést, utána csendes, vagy hát utána egy kiegészítő, ugye húzózkodnak, futnak éppen melyiket, utána van nekik egy szabad foglalkozás, pihenés, ebédelünk, ebéd után is egy szabad foglalkozás, pihenés, 2 óra, akkor egy újra vízi edzés, és akkor délután 4-kor ugyanúgy mennek haza, mint egy nyári táborból, de ugye ez nálunk nem nyári tábor, hanem felkészülés az országos bajnokságra.
0: És hogyha már nem nyári tábor, hanem felkészülés, akkor az iskola lezárta után is ugyanolyan lelkesen jönnek a gyerekek, hiszen itt mégiscsak munkáról van szó, még hogyha megspékeljük némi csendes pihenővel és szabad programmal is.
6: Én nekem a hosszú évek tapasztalata az, hogy nagyon szeretik a sportnapközit. Tehát én azt látom, hogy akár életre szóló barátságok is kötődnek itt. Már ugye az edzések alatt is nagyon jóban vannak, és szóval, hogy egy ilyen nagyon jó hangulat vagy légkör van itt.
0: Ez az egyik fő cél, hogy egyrészt jó hangulatban legyenek, másrészt, hogy a sport az életük részévé váljon. Vagy az a fő cél, hogyha már edzőtáborról beszélünk, hogy jó versenyzők legyenek?
6: Hát igazából ez mind a cél. Tehát természetesen ugye a sportnapközinek, az edzőtábornak a célja az, hogy az országos bajnokságon a lehető legjobban szerepeljünk. Ez nekik elég folyamatosan hangoztatjuk is, hogy ez itt nem tábor, hanem az országos bajnokságra való felkészülés. Igen. Tehát, hogy készülnek rá.
0: De hogy az is annyira fontos, hogy közösség legyen, és a sport szeretet ez megmaradjon életük végéig.
6: Igen. Tehát, hogy a közösség is nagyon fontos, és a sport szeretete is.
0: Itt vagyunk most Százhalombattán, akik itt vannak, ők főleg százhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
6: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
6: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
6: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban, ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
0: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
6: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborból egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
0: Angyal Bence, válogatott sportoló, mióta vagy válogatott sportoló?
7: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott. és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
0: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
7: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
0: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
7: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt batán lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
0: Battai vagy egyébként?
7: Battai vagyok, igen.
0: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
7: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
0: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
7: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
0: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
7: Mindenképp igen.
0: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
7: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
0: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
7: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futása mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményet.
0: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
7: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom azt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a torna rajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orma előtt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési országból, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlen, miután a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük küld be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézette egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
2: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő Peru játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
11: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
2: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
12: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
2: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
12: Úgy festett ez a mérkőzés, hogy ha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
2: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. a másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a Perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
2: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
2: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
10: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy tehát a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan perújakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
2: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
10: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázva a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutása sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
2: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 000 tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára.
9: Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
13: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerintne a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mert mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte a fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pontját, vagy később 4 pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább. A németek, ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
9: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásra döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
13: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak 1-4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önök kértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek és Ausztria semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
9: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
12: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szép számú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
9: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott. A meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
6: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
9: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
13: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5-foki szigetek pontot szerez, tudom, az 5-foki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, mert ugye kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
9: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
12: A második játékrészben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
9: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
8: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
9: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
6: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
7: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
8: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
9: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
12: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
6: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
7: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
9: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett. A mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
8: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
9: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azteca stadionban közel 115 000 néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
12: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösen felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
9: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
14: miközben nézzük, angol támadás, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselet viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valtanoé, aztán Maradona fejjel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
2: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
15: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
2: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
16: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelezek kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
2: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
17: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
2: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
18: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
2: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
19: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
2: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélei a szó.
18: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
2: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
17: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
2: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
19: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
2: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
14: Maradona utána a sarokgázlóval bajmolódott egy kicsit, most viszont mint a késő vajon megy át a 16-osa belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
2: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
16: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
2: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.

0: meccseken, de még a nyolcad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen két-két góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
2: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
3: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
2: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói rigmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont

0: Irving vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntős indulatokat generált. Ennek okait Monsz Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt. Aki már azzal kezdte, mindjárt meccsel én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta. És ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán két zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Saul Kihyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rosszulban ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye a Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bíróistább azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami a pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt volt.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába, eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vette a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monsz Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a Printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pechük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság Olaszországban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üldöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagoi partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyed döntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték a zászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, dél-korea holland szövetségi kapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA-elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelt az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Ágán Dur 2022-ben a Spanyol Sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány, majdnem egy teszthosszod előnye, bírja el majd végig, gyere Egér, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első pihenő napján, úgyhogy most már bőven van miről beszélnünk, és mesélnünk is, azt gondolom, hiszen Beni végig utazza a mezőnnyel ezt a három hetet, és hát nem csak utazza, hanem a napi 15-20 interjú mellett. Mennyi most átlagosan lépés számotok? Nézted mostanában olyan 15 ezer környéke?
3: Köszöntöm a hallgatókat, meg téged is, Dávid. Igen, pont mikor tartottunk ide a pihenőnapi szálláshelyre, akkor nézegettem ezt, és azt írja, hogy a legutóbbi 10 nap átlaga 16 ezer.
2: Ez korrekt.
3: Az előtt ilyen 7 szokott lenni, tehát picit megnőtt a...
2: Jó, majd szól a telefonod, hogy új sok ritmus talál meg új tendenciát, igen. És hogy gratulál ehhez le a kalappal. Nyilván ehhez még hozzájön a 40 fok is, amit minden nap nagyjából mondanak. Mennyire nehezíti meg a 40 fok a dolgotokat?
3: Mindenképp. Pont erre utaltam több versenyzőnél is, akikkel itt a 9. szakasz előtt kérdeztem, hogy mire emlékeznek.
2: Engem meglepett, hogy egy csomóan azt mondták, hogy inkább Barcelona milyen szép volt, és nem maradt hőség.
3: Igen, az engem is eléggé meglepett, mert már mindenkitől arra számítottam, hogy a hőség. Tehát, hogy nagyon megnehezíti. Tehát itt tényleg... Ugye otthon volt, mikor eljöttünk 2 héttel ezelőtt, akkor volt ez a hőhullám, emlékszem, igen. Ott azokban a napokban országos bajnokság környéke, stb. És tehát hasonló hőfok van itt folyamatosan. Barcelonában egyébként nem volt ennyire durva, ott ilyen 30-32 volt, ott is nagyon melegnek érződött, de nem ez a... Ez nem is kánikula igazából, tehát tényleg égett a nap, tehát ez annyi vizet iszik meg mindenki, hogy ez szerintem páratlan, és egyébként ebben a szervezők is segítenek, tehát például a délelőtti interjúzásnál folyamatosan hozzák neked a hideg vizeket, tehát ezt így nem tudom, ez ugye vitt el a Tour de France hivatalos vizei, és azokat osztogatják ott ki, de egy megállás nélkül, tehát próbálnak nyilván arra is figyelni, hogy mondjuk árnyékos helyen legyél, mert árnyékban egyébként elviselhető, tehát azzal semmi probléma nincs, azzal van probléma nyilván, amikor a napon kell állni, mert tényleg kegyetlen, tehát ugye ebben biztos, hogy nem egészséges versenyezni, az szerintem egyértelmű, és azt mindenki elmondja, meg bármit csinálnak a dologat, nem nagyon tudsz igazából mit.
2: Teljesen egyértelmű, ugye most nagyon sok minden jön elő, holnap is valamivel el kell ütni az időt, és emiatt azért a szervezők is gondolkodnak, de leginkább az újságírók gondolkodnak, hogy mit lehetne csinálni. Eléggé fura ötletek vannak. Ugye Pogacsárt kérdezték erről, aki azt mondta, hogy el kell felejteni, hogy júliusban, augusztusban a kánikula esélyes vidékre utazzanak a versenyzők. Hát ezt azért szerintem majd még át fogják gondolni, meg hogy más időzóna legyen, amiben versenyeznek, tehát kezdjenek sokkal korábban. Ezt is át fogják gondolni, mert azért a tévé nélkül ez nem nagyon működne, már pedig a tévének fontos, és nem csak Európában, bár nyilván többnyire Európában, de azért például az Egyesült Államokban az NBC-nek is ez egy kifejezetten kiemelt esemény, amit közvetít. Oké, tényleg attól is függ, hogy melyik parton vagy, hogy most nyugat vagy kelet, de azért emlékszel, amikor Eugene-ben voltam, ami már azért inkább nyugat, és akkor az...
3: 22-es túra, azt hiszem.
2: Igen, az atlétikai VB miatt voltam ott, és akkor én úgy keltem fel, hogy akkor értek be a célba. Annak is megvan a bája, de hát most azt előrehozzák 3 órával, akkor nyilván nem kelnek fel az emberek, és nem fogják megnézni. Tehát, hogy ez azért nem biztos, hogy annyira járható út. Nehéz megmondani, hogy mi a járható út. De tényleg, amit nagyon szépen rá is éreztél és kérdeztél is, azt meg nem látom megoldásnak, hogy ha lerövidítjük a szakaszt, akkor az már meg is oldja ezt a fajta problémát, hiszen láttuk, hogy ma lerövidítették a szakaszt, és igazából a legkeményebb etapok egyikévé sikerült varázsolni.
3: Igen, ugye volt róla szó, és azt is Pogacsár mondta, hogy 10 órára előre hozzák a rajtot például, de hát akkor meg a legnagyobb melegben érsz be, tehát gyakorlatilag ugyanott vagy, és tényleg reggeli óráktól számítva, ilyen 9-től mondjuk, nem tudom, este 7-ig folyamatosan hőség van, tehát szerintem ez úgy sok minden nem oldana meg. Az mondjuk érdekes, hogy ugye este 10-ig viszont világos, és azért ott ugye hűl le kicsit, de hát az meg a versenyzőknek tenné tönkre a napját, szóval igen, és ráadásul, hát nem ráadásul, hanem gyakorlatilag elsősorban a televízió, ami a legfontosabb nyilván az ISO számára is, meg mindenki számára, aki dolgozik a túron. Szóval ez egy összetettebb kérdés, de hát el kell kezdeni gondolkodni, azt hiszem, hogy kellene felépíteni a naptárat, mert Pogacar arról beszélt, hogy hát ő nincs abban a pozícióban, de hát az egész naptárat szerintem meg kellene változtatni. És egyébként erről már korábban is beszélt pár évvel ezelőtt, hogy szerint a Vueltát és a Giro-t meg kéne cserélni, az időpontjukat, pont az időjárási dolgok miatt, hogy ne legyen az, hogy az egyiken egyébként brutálisan meleg van, és folyamatosan arról van szó, ugye a Vuelta, a Giron pedig állandóan módosítgatni kell szakaszokat, mert még nem lehet felmenni májusban bizonyos hegyekre, meg bizonyos magasságba. Szóval ez egy nehéz probléma, de hát pont Matteo Trentinnel készült egy interjúma mellettem. Nem is tudom, már kire várhattam, de pont annyit elkaptam, hogy megkérdezték tőle, hogy ez a most kiszedtek 35-40 kilométert, ez megoldása problémára, és egy szóval válaszolt, nem. Szóval, és én személy szerint egyébként azt nem értem, hogy oké, hogy kiszedték, tehát ez a semmi probléma nincs. Csak mondjuk a sprint szakaszokból tegnap előtt miért nem? Szóval, jó, oké, tegnap előtt itt még értem, mert ott elmondták a versenyzők, hogy egyébként a rajtnál ott teljesen jó idő volt, tehát vállalható idő volt, a cél felé lett nagyon-nagyon meleg, de hát a tegnapiból, hogy 180 kilométer, hát most ebből csinálsz egy 130-asat, semmi nem történik, olyan értelemben, hogy a verseny szempontjából semmi, olyan, amilyen szerződések itt vannak városokkal, meg ehhez hasonló dolgok, főleg egy Tour de France-on, az azért tényleg nem egy csettintéssel megoldható, és de hát ezek olyan problémák, amik szabadtéri sportágnál léteznek. Nehéz kérdés, az biztos.
2: Teljesen, és nem is fogjuk tudni most itt ezt megfejteni, csak tényleg ez, ami a leginkább a beszédtémát adja. A sárga trikóval kapcsolatban nyilván kevesebb a beszédtéma, hiszen az elég egyértelműen Tadej Pogacsárnak tűnik. Én még azt is érzem, vagy úgy sejtem, hogy az 1-2 is meg lesz az UAE-nak, mert Del Toro is nagyon-nagyon magabiztosnak tűnt. Hozzátéve, hogy azért nyilván ez egy 3 hetes verseny, neki sincsen túlságosan sok tapasztalata benne. A dobogóért meg óriási meccs lehet, úgyhogy azért lesz izgalom bőven. A zöld trikó is szerintem kifejezetten izgalmas. A pöttyösből még semmit nem tudunk, hiszen még csak egyszer mentek igazán komoly hegyi szakaszra. De aztán majd nyilván kedden már a franciák nemzeti ünnepén, ha nem is milliónyi pontot osztanak ki, de azért ott szerintem látjuk majd, hogy a pöttyösért ki akar harcba szállni. De beszélgessünk kicsit szerintem a győztesek listájáról. Mert az, ami nekem a leginkább elképesztő, hogy gyakorlatilag túl vagyunk 9 szakaszon, és tényleg ott tartunk, hogy csak a legeslegnagyobbak tudtak eddig nyerni, és hogyha megnézzük a profilt, most a Viszma nyerte a csapatidőfutamot, az nem meglepő, utána azért az, hogy most Del Toro nyerte azt a körpályás Barcelonát, de amúgy meg Pogacsárnak kellett volna, azért nem hangzik rosszul, Pogacsár utána nyert, a sprinteknél nyilván ott van Koy, aztán utána Pogacsár megoldotta az eddigi legnehezebb szakaszt óriási fölénnyel, utána két Merlié. Tehát, hogy egyszerűen tényleg csak és kizárólag a legnagyobbak ünnepelhetnek, és hát ma is, ha azt mondjuk, hogy az első igazi szökevényeknek kinézett szakasz ez a mostani a 9. volt, hát azt meg Van der Poel nyerte meg, oké, 15. szökési próbálkozásával, de mégiscsak azért a nap végén őt látjuk ezen a listán, egészen-egészen bámulatos.
3: Igen, és még ugye Mats Pedersennek volt egy így győzelme, talán egyébként lehetett volna ez még egy, de mindegy, nem erről beszélünk, hanem tényleg az a helyzet, hogy ha nem vagy a 15-20 legjobb ringásban a világon, így összeadva mindenkit, hogy ki miben jó, akkor nem nagyon van esélyed a túra nyerni. Szóval ez tényleg brutális, hogy 9 nap eltelt, majdhogy nem a verseny fele papíron szakaszokat tekintve, és ott tartunk, hogy például azt mondom, hogy meghívott csapatból
2: hát igen, egy Otrubára emlékszel, de azért ő se az volt, aki...
3: Igen, egy Otrubára emlékszem, meg nyilván mondjuk Pinarellosnak Tom Pitcock is közel volt, ugye a nem World Tour csapatokat mondjuk, de hát akkor is ott tartunk, hogy teljesen átalakult a dolog, tehát nincsenek ezek, hogy 12 perceket adunk a szökéseknek, meg ez jó, oké, az egyik nap, a Pedersennes nap ilyen volt, hogy azt nagyon lájtosra vette a mezőny, tehát ott azért egy nagy különbség volt, de ezen kívül, hát pontosan ezt megnézzük ezeket a sík szakaszokat is, és nem tudsz 2 percet adni a szökevénynek, mert különben nem fogod elkapni, akkor 3-4 csapadózni, vagy nagyon-nagyon neccesen, ugye Slok esetében láttuk ezt talán tegnap, 8. szakaszon, Szóval megváltozott abszolút, abszolút a sportág, és közelebb vannak egymáshoz a versenyzők, tehát a nagy csapatoké és a kis csapatoké is, ezért mindenki, mindenki sokkal, sokkal óvatosabb, mikor így elenged szökéseket, vagy olyan napok, hogy akkor hát ne történjen igazából semmi a főmezőnyben, hanem érjünk.

0: jön egy kisebb sprintre, akkor megnyerheti. Utána nem is tudom, ki mondta, McNulty talán, hogy Pogacsárnak is egy jó nap lehetett volna, és Gianetti pedig azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem akartak ők egy szakaszgyőzelemre rámenni, meg a csapatversenyre sem, szóval ez volt így, nem tudom, 2-3 órája
1: értek be. Nem beszélték meg, hogy mi a kommunikáció, igen. Annyit csak, hogy még vasárnap este beszélgetünk, tehát igen, nem hétfőn élőben ezúttal, hanem előre rögzítettük, hogyha itt az időhatározókkal néha bajba kerülünk, az csak ezért van.
0: Igen, szóval nagyon nehéz. Pogacsár pedig azt mondta, hogy mivel túl nehéz volt a szakasz, ezért megpróbáltak egy tempót menni, hogy ne jöjjenek újabb támadások egyszerűen a mezőnyből. Tehát ők nem nagyon akarták azért ezt a sort elkapni. Nekik igazából jó volt az, hogyha ez hazaér. Ugye ez meg is történt, de az UE már nem dolgozott 40 kilométert. Tehát kicsit olyan a verseny, most ezek így most összefoglalva és belegondolva, hogy minden nap gyakorlatilag a teljesen sík sprintnapokat leszámítva körülbelül az történik, amit az UE akar, meg az UE eldönt, hogyha most engedjük a szökést, akkor a szökés nyerni fog, ha nem engedjük, akkor nem fog nyerni. És ez más csapat nem nagyon tudja azért ezt így megcsinálni, tehát tényleg olyan erős ez a csapat, hogy az elképesztő, és olvastam valahol pont, hogy folytogatják a versenyt, és tényleg úgy néz ki pont emiatt, mert 23 csapat van azért mégiscsak brutál erős versenyzőkkel, tehát tényleg a legmagasabb szintről van szó, mindenki 110%, tehát ezt látjuk. És ennek ellenére is csak addig csettintéssel eldöntik, hogy akkor most ehhez van kedvünk, most ahhoz van kedvünk, most ez megy elszökésbe, az meg nem megy elszökésbe, és olyan erősek lettek, hogy emlékszünk Pogacsárnak 4-5 évvel ezelőtti túrcsapataira, folyamatosan probléma volt ezzel, hogy az UE hogy kezeli a szökevénycsoport kialakítását, vagy hogy tudja azt kontrollálni, és leginkább sehogy nem tudta. Most pedig arról van szó tényleg, hogy egy Tim Wellens vagy egy Nils Polit, hogy akkor oké, ő mehet, ő nem mehet. És akkor ezzel le van lendezve a dolog, tehát szerintem nagyon-nagyon negatív visszhangot kaptak volna egyébként az UAE-sek, hogy így is folyamatosan azt kapnak, pont emiatt, de Momberig még inkább azt kaptak volna szerintem, hogyha ezt a szökést visszahozzák, és akkor megint megnyerik, mert így is azért szerintem a mezőny még eléggé visszafogott, mert még csak az első hét van, de hogyha ez így folytatódik, akkor szerintem lesznek negatív kommentek a mezőnyön belül is az UAE-val kapcsolatban, hogy tényleg mindent maguknak akarnak, és kicsit ilyen irigy módon, de hát ugye nyilván versenysportról beszélünk, tehát ők sem azért kapják a fizetésüket, hogy csak úgy csörögjenek a mezőnyben. És ha megvan az erőd, akkor persze meg lehet csinálni, tehát hogy ez meg egy másik.
1: Igen, másik, de nem érzed azt egy kicsit, hogy talán túlhajtják magukat? Tehát itt azért az utolsó hét az nagyon-nagyon erősnek tűnik, és azért Politon egyszer láttad már, hogy fáradt, oké, következő napra összeszedte magát, ma kihajthatták magukat, mert holnap pihenőnap van, tehát elmennek edzeni egyet, de nagyjából ennyi, tehát itt most azért lehet regenerálódni így 2 nap alatt, de nekem az volt az érzésem, vagy eddig az az érzésem, hogy ez azért a végén még visszaüthet. Aztán fene se tudja, persze.
0: Megmondom őszintén, nekem ez nem jutott eszembe, de talán leginkább azért, mert annyira erősnek tűnnek, hogy ilyen elképzelhetetlen ez a szituáció. Tehát más is fárad, és hogyha egyenesen arányosan fáradnak, akkor én nem érzem azt, hogy az UE elfogyna. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig szerintem az a dolognak, hogy elfáradhat az UE, de a Viszmát én nem érzem annyira erősnek, mint azokban az években, amikor sikerült megverniük Pogacsárt. Ráadásul abban még bele sem mentünk, hogy ez egy az egy elleni különbség mekkora. Tehát Jonas Vingegaard nem fejlődött vissza a Giro óta, ezt a magas hegyen mutatott magas hegyre, tehát a Tourmaléről kijött statisztikák azért megmutatják, hogy hát nem lettek rosszabbak a számai, sőt, talán egy picivel jobbak is, és látjuk, hogy ekkora a különbség, hogy 2.40 körül kap. Tehát...
1: Hozzátéve, hogy inkább ott azért nem is a Tourmalén kapott sokat.
0: Nem, az nem, egyáltalán 30 másodperc
1: kapott
0: volt.
1: Még fél percet, és aztán utána a végét már nem bírta, mert annyira kihajtotta magát, hogy utána ő teljesen elkészült. Egyébként mondta Pogacsár is, hogy neki se kellett volna sok, és ugyanott tart. Tehát, hogy
0: igen, ebből... és ő pedig olyan kritikát kap erre, hogy hát ő eljátszotta azt, hogy elfáradt. Na most oké.
1: Igen. Persze. Hozzáteszem, hogy Merlié szombaton elfáradt, az valami, tehát úgy zihálni embert, azért nagyon ritkán hallani, mint ahogy őt, az valami egészen...
0: Hát mondjuk egészen abban a sprintben én nem csodálom, mert ilyet nem
1: a
0: tudom,
1: világ végére
0: hogy...
1: jött. A világ végére jött.
0: Nem is értettem, hogy. Történhetett ez
1: és
0: meg.
1: És nagyon megérdemelt, és hát nyilván azért a Tour d'Hongrie-nak is elég jó, hogy az a Merlié ünnepelhetett már kétszer is, aki itt volt nálunk.
0: Megnézném, hogy hanyadik olyan év a Tour de Hongrie egyébként, most már lassan zsinórban, hogy...
1: Szóval az 5 legalább.
0: Valaki nyer egy szakaszt a TDH-n, és utána nyer a túron is egyet.
1: Szerintem 21 óta fixen.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez egy jó terv.

0: Nyilván értjük is, hogy miért marad így, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon bíztató dolog a folytatásra nézve. Reméljük, hogy a folytatás is majd a Tour de Hongrinál is remek lesz. Egy pár színes dolog. Campenartot mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy a közössége oldalon kövesse be, mert a vlog az zseni. Most is, ahogy Vingegor mondja, hogy ha valaki tud ajánlani egy jó kávézót erre a pihenő napra, akkor majd kap egy aláírt pöttyös trikót, és látszik Vingegorra, hogy ilyenkor mennyire felszabadult, és mennyire másfajta ember, mint ami ennek a kisugárzása tűnik adott esetben a kerékpáron. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes. A Jürgenson tesó által fejlesztett applikáció az, nem tudom, hogy te végül lesz szedted, de valami egészen zseni.
1: Nem, még teljesen kiment a fejemből, pedig írtad valamelyik nap, jó.
0: Úgyhogy azt mindenkinek ajánlom. És hát azért tényleg döbbenetes, hogy ezt a túrt, ezt hogyan közvetítik. Tehát, hogy azt a fajta arányt milyen jól adagolják, hogy verseny van, vagy kultúra van, vagy műemlékek vannak, vagy múlt van, egészen szenzációs, hogy ez milyen szint ez a verseny. És nekem a legdurvább az, hogy ugye nekem volt szerencsém két Tour de France-t közvetíteni teljes egészében az Eurosporton, és emlékszem, hogy ott azért nyilván más is volt a koncepciónk, mert akkor az volt, hogy akkor bevonjuk a nézőket, meg kettős kereszteztünk, meg ilyesmi, hogy elősük az időt. De most ott tartunk, hogy én már a Twittert kb. Nem tudom megnyitni, mert annyi infó van. Elképesztő, hogy mennyit változott a kerékpársport 15 éve és a média körülötte, hogy egyrészt átolvasod az összes lapot, mert az összes fönn van az interneten, és ha előfizetsz rá, akkor megtalálod. Ezen kívül már megoldható az, hogy a mesterséges intelligencia csináljon neked sajtófigyelést, hogy minden egyes ország sajtójával képbe kerül, és utána felossza csapatonként. Fantasztikus, tényleg, és akkor beállítottad, csak a legutóbbi 48 órát írt ki, és megcsinálja. És nyilván ez a Commentators Book, amit most már nem tudom hány éve csinálnak, de tényleg fenomenális, és hogy azt, ha lefordítod, akkor tényleg tudsz mindent arról, hogy merre felé mennek, és mi az, ami érdekes. Szóval ez egy nagyon kerek egész így a tévében ből, és ezt gondolom, hogy azért a helyszínen is ugyanez a helyzet.
1: Igen, egyébként még egy versenyt tudok, ami nagyjából ilyesmi, nem ezen a szinten, mert jába mondom, a Giro-t nem ez a szinten, de ott van egyébként még egy ilyen könyv, bár az egy ilyen nem is igazán kommentátor könyv, hanem a Garibaldi ugye a roadbook mellé adják, és hát igazából bor, étel, és nem is tudom, mi van még benne, és akkor minden szakasz rajt, meg célvárosáról, de az egy jóval kevésbé alaposabb,
0: De az nem az, hogy 82-4-jel a vége előtt meg fogjuk mutatni ezt a kastélyt.
1: Igen, tehát az nem ilyen. Igen.
0: Ilyen nincs máshol. Megközelítőleg nincsen. De nyilván szervezésben sincsen szerintem, meg nem titok, hogy a szakaszok után, amikor csináljátok még a plusz interjút, akkor én bent maradok általában az off-tube fülkében, és várom azt, hogy jöjjenek az interjúk, azokat is lefordítom, hogy minél hamarabb kikerüljenek a különböző felületeinkre. Hát azért itt van gyilok. Tehát ez nem olyan, mint a Párizs-Nizza, hogy nincsenek sokan.
1: Három stáb volt végig a Párizs-Nizza. Mi a versenyi, és a Dán tévé volt ott akkor, igen. A Párizs-Nizzán.
0: Nyilván az ebből a szempontból érzed, hogy egy kisebb verseny. Taktikailag, stratégiailag a létező legjobb, hogy ott vagyunk, hiszen amikor utána jön a főverseny, akkor máshogy közelítenek meg téged, hiszen minden egyes sajtós ismer, meg a versenyzők is ismernek, hiszen nagyon sokan vannak ott. De nem is ez a lényeg, hanem igen, hogy milyen gyilok van. Tehát tényleg ez elképesztő látni.
1: Igen, nem dolgoztam még Forma 1-en. Nem teljesen az én világom, csak a kollégáktól hallom, hogy a Forma 1-en ez hogy működik. Tehát, hogy a versenyzőnek gyakorlatilag mindenhol meg kell állni, egy ilyen kis négyzetben vannak, és interjút kell adni.
0: Igen, ketrecnek gyakorlatilag.
1: Igen. Na most itt ilyen nincs, tehát itt tényleg a sajtósokon múlik leginkább az, hogy milyen helyzetben kerülsz, és nyilván, hogyha például ott a végén tudunk, ne várni kell, mert ma olyan helyzetbe kerültünk, hogy egyszerűen nem volt már hely. Tehát beálltunk a rádiósokhoz, és szóltam az egyik szervezőnek, hogy mivel nincs hely, de ugye live televisionként vagyunk, ezért a Van der Poel próbálja meg, légy szíves, odahozni. Utána felszabadult hely egyébként, és akkor így megoldottad, de néha más tábokkal.
0: De nem csak az, hát én azt éreztem, hogy konkrétan arrébb tették azt a helyet, ahonnan a rádiósok jönnek, és már nem volt helyetek, miközben kellett volna, hogy legyen, mert az nyilván
1: nincs. Így van, csak ugye ez egyértelműen érkezési sorrend, és mondjuk pont most olyan volt a szituáció a befutónál, ugye ezen a kis emelkedős befutón ott be a városba, hogy onnan egy 7-800 méter egyébként visszamenni, és ezt nem tudod megtenni a pályán, tehát a nézők között kell, ami miatt elég nagy káosz alakul ki, és mert ugye fenn vagy, és itt próbálsz versenyzőkkel még beszélni, akik éppen megérkeznek, hogy mi, hogy történt. És hát utána pedig, igen, hát vagy verekedés van, ezekből már vannak általában azért összeszólalkozások, különböző stábok között, vagy pedig tényleg az, hogy egyébként cserélsz ott pozíciót, mert nagyon kicsi ahhoz a hely egyébként, amekkora a túr, és tényleg így, amit mondtál te is, hogy igen, arrébb lett tolva, mert kétszer annyi embernek kellett volna hely, mint amennyi volt ott, tehát hogy ez nagyon nem egyszerű megugrani. De hát az, igen, igazság szerint ez ilyen, tehát ezzel...
0: Nincs ezzel baj, ezt csak azt szerettem volna ezzel...
1: Ne, jó, egyáltalán nem, hogy tehát hogy ezzel számol az ember.
0: Fantasztikus. Ki az, aki a leginkább jó fej veled? Csapatfőnökök, mármint sajtófőnökök közül.
1: Az Alpecint mondanám mindenképpen. Vannak olyan csapat sajtósok, ugye nem a versenyzőt leszólíthatod, de a sajtós azt mondja neki, hogy menj tovább, akkor tovább megy. Tehát itt tényleg nem a versenyző dönti el azt, hogy ő egyébként hol áll meg ilyesmi. Néha van olyan esetben természetesen, hogy ő is, vagy van olyan, hogy akkor oké, most összevont. De például vannak olyan csapatok, mint az Alpecin, vagy a Quickstep, ahol egyébként hát tiszteletben tartja azt a sajtós, hogy kinek milyen joga van papíron, és annál meg fog állni. Tehát teljesen mindegy, hogy Van der Poelről beszélünk, Philipsenről beszélünk, Tim Merlierről beszélünk, az nyilvánvalóan meg fog állni. Tehát ezt a Alpecin és Quickstepet mondanám, de egyébként a Red Bullnak is egy kifejezetten jó sajtósa van. Ma került ki róla egy videó, a Red Bullosok minden nap. Hát így különböző pontjait a túrnak, tehát, hogy nem tudom, az egyikben a szerelők, a másikban a sajtós, és akkor ilyen kis mini videók a YouTube-ra, nem tudom, 6-8 percben, és Gabriele, ő azért egy komoly figura, egy fotóssal egyébként volt egy kisebb aléja, lögdösésig is fajult a dolog, még nem is emlékszem, 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt, de értetően ott a pillanat hevében azért ez nagyon-nagyon nehéz, mert a sajtósok nem csak arra figyelnek, hogy oké, akkor kitehet fel kérdést, meg ki ne tegyen fel kérdést, hanem arra is, hogy befutó után, hogy ilyenkor 40 ember lepi el ott a versenyzőt, tehát kifújni nem tudja magát, így ergo a segítők, illetve a sajtósok egy ilyen falat próbálnak ott alkotni a versenyzők körül, hogy ennél közelebb ne. Szóval azért megvannak ezek a feladatok, de nyilván azért... Furcsaság nincs, tehát találkozik ezekkel a személyekkel viszonylag sokat az ember az évben, vagy velük érdemes kommunikálni, inkább azt mondom, mert ők irányítják ezt, és azért elég komoly munka tényleg, hogy minden rájuk van bízva, tehát ez úgy néz ki, hogy például minden nap elküldesz a túrnak egy listát, hogy te kiket szeretnél a következő napon, és akkor mondjuk általában annak a felesik kerül, mert ha pont úgy jön ki, akkor az nyilván a 42 fokban nem fog a napon várakozni az egyik versenyző, amíg a másik befejezi, tehát akkor választani kell, és van ilyen, meg van olyan nyilván, hogy néha egy versenyző azt mondja, hogy bejelentik előre, hogy holnap ő nem fog megállni a mixzónában, délelőtt pont, következő nap várjuk a kéréseket, és tehát ilyenek vannak, de ez azt gondolom elég egyértelmű, mert így is hát azért nincsenek egyszerű helyzetben a versenyzők, és ők is tudják, hogy nyilatkozni azért kell, tehát azt a szervezők is elvárják tőlük, meg nyilván tehát a televíziótársaságok is, de egyrésztről, másrésztről pedig azért egy balanszt is kell tartani, mert most nyilván nem egy 2 perces interjútól fog valaki elfáradni, de 10-2 perces interjútól már igen.
0: Persze, mentálisan az is leszív, és minden ilyen leszív. Ettől még szerintem pont ma volt az, amikor akár még a sárga trikós is jobban kimehetett volna hosszabban nyilatkozni, hiszen mégiscsak pihenő nap jön, de ilyenkor meg általában van egy sajtáj a következő napon, amikor lehet őket faggatni, tehát azért ezt is figyelembe lehet venni, meg kell.
1: Igen, plusz ugye még ez úgy szokott kinézni, szakasz végén oda jönnek nyilatkozni nyilván a még zónába, de ott is folyamatosan mutatják, hogy idő van, mert egyébként el kell menni a sajtóközpontba sajtótájékoztatót is tartani az írott médiának. Tehát hogy ez nagyon-nagyon sok kötelezettség, itt nem csak arra kell gondolni, hogy pisil egyet valaki, tehát dopingteszként, meg mond 3 mondatot, és akkor ezzel le van tudva, hanem ez tényleg egy másfél óra nekik, és ilyen szempontból az pedig nyilván ahogy ez fokozódik, és egyre többször történik meg, és haladunk előre a versenyben, és fáradnak, és jobban fognak fáradni ilyen időben, egy ilyen első hét után, mint alapesetben fáradnának. Tehát korábban ki fognak jönni itt a fáradtságok, nem feltétlenül csak a harmadik hét vége felé, mert egyszerűen tényleg ez nagyon nehéz lesz, és elvileg még a következő héten is, a következő után itt még nem is néztem, mert fölösleges, de következő héten is egy újabb hőhullám érkezik, tehát hidegebb nem nagyon lesz.
0: De ez valami egészen hihetetlen és szürreális, hogy jelen pillanatban ezen a szinten tart ez az egész. Mindegy, nekünk egyébként így is hihetetlenül izgalmas, meg nagyon-nagyon látványos. Kicsit sajnálom, hogy a sárga trikóért nincsen komolyabb harc, de azért még azt sem mondanám, hogy ez eldőlt. Tehát azért ez nem az
1: a sportág, az még sok van.
0: Ahol ezt jelen pillanatban ki lehet jelenteni, hiszen sok minden történhet még, de éppen most láttam, hogy most már Froome-ot is utolérte a sárgában töltött napokat illetően Tadej Pogacar, és azért nem kell túlságosan sokat küzdenie, hogy még előrébb menjen, ami jól mutatja azt, hogy milyen szinten van jelen pillanatban. Ugye 59 nap sárgában, Indurain-t utolér, hiszen 60 nap, és aztán már csak Ino és Merckx marad előtte. Tehát hogy egy újabb dolog, amire oda lehet figyelni, ez a 111, az szerintem...
1: Igen, az nagyon soknak tűnik, azt a statisztikát én is néztem nemrég.
0: Kicsit erősnek tűnik, de jó látni, és tényleg az, hogy minden területen ennyire jól mozogjon, az előtt meg be a kalappal. Én nagyon érdekes, hogy én változtam, vagy mert most mi is adjuk, vagy nem tudom, régen kiakadtam volna, hogyha valaki ekkora fölényben van. És nem mondom,
1: igen,
0: hogy
1: hát
0: neki szurkolok, vagy ilyesmi, mert nem egyébként. Én ha rajtam volna 8 másodperc döntsön, tényleg, tehát mindegy kinek. Én azért szurkolok, hogy szoros legyen, de ez már tényleg az a szint, hogy inkább akkor, ha lehetne, akkor, és ott lennék, akkor fölállnék és tapsolnék, mert nem tudsz más csinálni.
1: Igen, tehát itt tényleg akkor a különbség, hogy Jonas Vingegaard meg Visma nyilván nem azt fogják mondani, hogy oké, hát ezt feladtuk, és akkor tartjuk a második helyet, és eldőlt volna a túr, mert hogy a hatodik szakasz volt a túrmálé, tehát most volt a kilencedik, tehát a verseny negyedénél, felénél ilyet mondani, az fölösleges, meg nyilván nem is feltétlenül a Visma meg Jonas Vingegaard mentalitása, mert ők hisznek benne, hogy meg tudják venni, de nem egy rossz napja volt Jonas Vingegaardnak csütörtökön. Tehát nem az volt a probléma, hogy úristen, hát amit a Hotakámon tavaly, hogy akkor kapott 2 percet a hegyen. Tehát beszéltük is mi is itt az előbb egy pár perccel, hogy itt arról van szó, hogy fél percet kapott a hegyen. Tehát egyáltalán nem volt rossz formában, hanem egyszerűen, mikor így egy az egy jelen kellett menni a lejtmenetben, meg utána a völgyben, azzal a kicsi ilyen 3-4%-kal, ami tart 20 kilométeren át, tehát aki ült biciklin, már azt tudja, hogy ez a legrosszabb, ami lehet, főleg egy ennyire nehéz nap után. Szóval idejeleg betegség vagy bukáson kívül, nagyon komoly bukáson kívül nincs esély arra, hogy Tadej Pogacart megfolyák, ezt szerintem nyugodtan ki lehet mondani, mert annyival magasabb szinten van, és nem csak most, hanem ezt látjuk az elmúlt 2-3, most már harmadik szezonban, hogy ez a helyzet. Ha belegondolunk, hogy mondjuk ők ketten ne lennének ott, Pogacar, Vingegaard, hát akkor micsoda versenyt kapnánk viszont. Tehát akkor viszont bejöhetne ez a képbe, és lenne realitás alapja annak, hogy 8 másodperc, vagy 18 másodperc dönt, mert ott tényleg nagyon-nagyon szoros a csata, és igazából még el se kezdődött, tehát mindenki megnézte a Tourmalén, hogy hol tart körülbelül az a szakasz, erre volt jó, és nyilván ez a Bastille-i nap, ez a tizedik szakasz, ez mindig óriási tűzijáték, tehát ez olyasmi lesz kicsit, mint a mai volt, tehát a kilencedik, de azzal a
0: különbség, még nehezebb.
1: Hogy sokkal nehezebb, tehát hogy, és még itt sem annyira nehéz, mint egyébként 2023-ban volt, vagy 24-ben, mikor itt csatázott Pogacar és Vingegaard ezen a szakaszon, ugye annak a túrnak az volt talán a legjobb szakasza 2 évvel ezelőtt. Most azért egy fokkal könnyebb, de így is egy brutálisan nehéz nap lesz, plusz pihenő nap után, tehát azért az mindig mindenki elmondja, és el is fogják mondani, biztos vagy benne kedv után, és hát pihenő nap után nem tudjuk, hogy milyenek a lábak, azért ez mindig van egy kis kérdőjel az emberben, de az igazán komoly hegyi szakaszok, azok nagyjából egy jövő hétvége lesz, ugye pont egy hét múlva Plateau de Salazon újra, ugye a Dauphinéről emlékezhetünk rá, ugyanaz az oldal. Szóval ott megint lesz, és utána a harmadik hét pedig nyilván brutálisan nehéz, mert az volt a terv, hogy végig szorosan tartani az összetettet, hát ez nem jött össze. Az első hely mögött esetleg összejött, de jelenállás szerint nem úgy néz ki.
0: Innen folytatjuk majd egy hét múlva, köszönjük szépen a figyelmet, menni nektek jó pihenést a holnapra, és aztán utána kedden folytatjuk a második héttel. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hat

0: az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt is vagyunk, drága hallgatók, július 14-én. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, itt kedd reggel, és itt vagyunk. Jó reggelt, Szuper Levivel, hello Levi!
2: Sziasztok, jó srácok, reggelt. Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak is.
1: És a nagy visszatérő, Patai Gergő, hello Geri!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Emlékeztek, hogy Mbappé annyira gyengén játszott már a Real Madridban a szezon végén, hogy petíciót indítottak a Real Madrid szurkolók az ellen, hogy rúgják már ki, menjen, és 30-valahány millióan aláírták azt a petíciót. Na, amikor Gergő elment decemberbe tőlünk a szombat reggeli kezdőkaradásokból, akkor én is januárban elindítottam egy ilyet, hogy hát, ha sikerült meggyőzni, hogy visszajöjjön, és nézem is a monitoromat. Igen, 17-en ezt is aláírták, de most itt van végül is, július 14-én sikerült
3: igen,
1: visszajöjjön.
3: Igen, én viszont személy szerint szeretném mind a 17 embernek megköszönni, hiszen erre akkor most lenne idő. A viccet félretéve, nagyon jó újra itt lenni veletek. Azt szokták mondani, hogy az energia nem vészel, csak átalakul, úgyhogy töretlen lendülettel. És hát előjönnek azok az automatizmusok. Tehát tényleg olyan, mintha tegnap lett volna az utolsó szombati kezdőkörünk.
2: Igen. Erre még 3,5 óra múlva visszatérünk, jó?
1: Igen. Az én már tudtam, hogy hazajöttél Svédországba, mentél ki tanulni fél évre, visszajöttél most már, úgyhogy lehet, hogy számolhatnak veled is a hallgatók huzamosabb ideig. Már most lehet promózni a 100. adást jövő szombaton, akkor ott leszel, ugye? Tehát akkor összeállunk, visszaáll a régi csapat.
3: Az a terv. Hát most én is éjszakai üzemmódban voltam az elmúlt hetekben. Szerintem ez sokunk nevében mondhatom, hogy a labdarúgó világbajnokság miatt igaz, én nem néztem mind a 100 mérkőzést, ahogy arra te vállalkoztál, igen, de kicsit átáll az ember bioritmusa is, így azért könnyebb fölkelni hajnalban.
1: Igen. Na és hogy vagytok? Hogy indult a ma reggeletek ilyen korán? Te már megszoktad, Levi, egyébként, nem, ezt a koránkelést, hogy itt vagy nálunk?
2: Persze, tehát igazából itt beszéltek arról, hogy hú, éjszakai üzemmód, minden, hát aki mondjuk az észak-amerikai sportágokat kíséri nap, mint nap, az már megszokta ezt a ritmust, úgyhogy ja, abszolút frissen, fiatalosan, mosolygósan, mint mindig.
1: Voltatok valamire tegnap este, vagy történt valami tegnap olyan veletek, ami említésre méltó érdekesség, amit érdemes lenne behozni, jártatok-e valamerre, vagy te amúgy nagy programozó vagy, te mindig vagy valahol.
3: Igen, de most próbáltam kibekkelni ezt az elődöntőig, tehát nehéz volt, megmondom őszintén, most ezt a szakaszt, amikor már nincs minden nap mérkőzés, mert tényleg az elmúlt egy hónapban az ember a meccsekhez alakította a napi programját is, úgyhogy tegnap este ez egy kicsit csendesebben telt. Emiatt volt egy jó kis műsor azért, ami már fölvezette a holnapi, vagyis most már a mai mérkőzést, illetve a holnapit is nyilván, hiszen Anglia-Argentína lesz holnap a másik elődöntő, ma a francia-spanyol, úgyhogy kicsit már én is kezdtem hangulatba kerülni, hangolódni a meccsekre, de hát izgalmas lesz. Most azt gondolom, hogy mostantól indul be a hét, a tegnap még sportesemények terén is csendesebb volt, de azért majd beszélünk
1: hát
3: róla.
1: Igen.
3: Ma lesz egy gyulai memoriál, játszik az Eto, szóval mostantól
1: beindul,
3: mozgalmas.
1: De egy hétfő este egyébként, egy olyan hétfő, amikor lement 100 VB-mes, de most a sporttól teljesen függetlenül, hogy hétfő este nyáron úgy mit lehet csinálni? Tehát úgy nagyon nincs is olyan programok, vannak úgy, hogy kimész hétfő este, még a város is üres Budapesten, nem?
2: Hát abszolút, én nekem arra ment rá az egész, hogy próbáltam a családot kiengesztelni, ugye, hogy az elmúlt két hétben azért a foci VB mellett nekem ott volt Wimbledon, amit követtem azért elég rendesen, és napközben Wimbledon, este a foci VB, úgyhogy itt azért volt sok mindent jóvá tenni.
3: Hát pedig azt gondolná az ember, hogy a jégkorong szerelmeseinek a nyári időszak az, amikor kicsit föl lehet töltődni, de ha valaki más sportágakat is követ és szeret és elemez, azért az nyilván más tészta.
1: Igen, tehát amikor VB van, akkor gyakorlatilag ez felülír még családot is, nem? Levi is mondja, hogy minden. Zajlott egy Wimbledon, zajlik egy Tour de France, így igazából parkolópályán, tehát hogy mindenki tudja, hogy van, de nagyon senki nem tudja megnézni, hogy éppen mi zajlik valóban.
3: Igen, viszont a Wimbledoni döntőt jól időzítették, úgyhogy azon a napon nem volt labdarúgó VB mérkőzés,
1: attól függetlenül egyébként, tehát az mindig akkor van.
3: Igen, de ez most jól jött ki ebből a szempontból, hiszen akkor tényleg vasárnap este az idősáv az a Wimbledonról szólt.
1: Nem volt olyan érzésetek tegnap, sőt ugye vasárnap hajnalban volt az argentin meccs, hogy így vasárnap hétfő, úgyhogy lement egy hónap alatt 100 VB meccs, Nem volt olyan érzésetek, hogy megállt az idő egyébként, és mint hogyha eltelt volna két hét foci meccs nélkül ebbe a két napba? Akkor a dömpinget kaptunk eddig, olyan meccs özön esett ránk egy hónapon keresztül, hogy nekem ez a vasárnap hétfő, ezt úgy élem meg egyébként, mint hogyha már augusztus közepe lenne, és várnánk, hogy a Premier League elinduljon újra.
2: Jó, hát azért neked egy kicsit más, aki mind a 100 meccset megnézte, tehát azért ez egy picit más ritmus, mint mondjuk az enyém, aki... Hát néha azért bebealudt így mérkőzéseken, meg azért ilyen éjjel három, tehát ne hagyjuk már.
1: Aha.
3: Hát meg te azt mondod, augusztus közepén várnád, hogy elinduljon a Premier League, én meg már élvezném egy hónapja az NB1-es meccseket. Tehát igazából ugye ki mit követ és szeret, ebből a szempontból július 25-e föl van vésve már a naptárba, úgyhogy nem fogunk unatkozni a VB után sem, de teljesen egyetértek, és ezért is pedzegettük ezt, hogy amikor az ember ilyen idézőjeles meccsterhelésben van, akár szurkolóként is, mert az is fárasztó végignézni a hajnali mérkőzéseket, akkor nagyon fura tud lenni egy-két nap kiagyás is. Hát még milyen fura lesz, hogyha vége lesz ennek az egésznek.
1: Ne is mondd, hát vasárnap ugye vége van a világbajnokságnak, este 9, és onnantól kezdve jó, már elindultak a BL selejtezők, jó, már elindultak az Európa Liga selejtezők, de amikor egy VB-n volt egy olyan mérkőzés, amikor a Győr játszott kint múlt héten a Vikingúrral, és egyszerre ment még a Kolumbia-Svájc volt, azt hiszem. Most lehet, hogy tévedek, hogy pont abban az időpontban, melyik meccs volt, szerintem az. És átkapcsoltál a tévén egyikről a másikra, és hogyha mindegy három osztályi különbséget estél volna a világbajnokság színvonalához képest. Tehát ezt akarom mondani, hogy aztán jövő héten úgy nézni focikat, hogy már csak még a BL selejtező kezdeti körei, Európa Liga kezdeti körei vannak, hát az nem lesz ugyanolyan élmény, mint ez a VB.
3: De ott van érzelmi kötődés. Legalábbis én ezt mondom, hogy ott tudsz kinek szurkolni. Nyilván, aki a világbajnokságot úgy követi, hogy van kedvenc csapata, és nem csak mint én, hogy a magyar válogatott számít, és más nem, annak a VB is ilyen szempontból ad egy érzelmi töbletet, de persze. Tehát a színvonalban egyetértek, már csak azért is, mert sajnos nem az volt a legjobb mérkőzés az Eto szempontjából, pláne nem. Tehát ugye ma lesz a visszavágója a párharcnak, örülhetünk, hogy egy gólos hátrányban van a Győr a játék képe alapján, ott azért az izlandiaknak állt a zászló, de nagyon remélem, és nyilván erről is majd beszélünk, hogy alapvetően hazai környezetben teljesen más lesz a játék képe, mert azt szokták mondani, hogy ezeknek, és ugye Feröerről is beszéltünk már így Izlandról, és csomó olyan csapat van északon, ahol nagyon speciális a hazai pálya, és ezért idegenben tényleg teljesen más játszani, tény és való nem nézett ki jól ez a mérkőzés.
1: Így van, de hát nem tudom, hogy mennyire felejt el focizni egy olyan csapat, amely múlt héten lejátszott a pályáról ugyanazt az együttest, aki ellen ma kell pályára lépni. Én nem feltétlenül hiszek ebben a hazai pálya, idegenbeli pálya jégkorongban, nincs is ilyen nagy. Van ilyen, hogy hazai pálya előnye?
2: Hát ez jól hangzik.
1: Ugye?
2: Sokszor.
1: Szerintem is, tehát igazából annyi.
2: Ennek a jelentőségét én is mindig kerestem. Játékosként is. Tehát nagyon sok olyan szituáció van, amikor kifejezetten jobb idegenben játszani.
1: Kevesebb a nyomás, nem? Kevesebb
2: így van, mondjuk egy döntő sorozatot idegenben kezdeni szerintem az teljesen jó, mert mindenki az első meccsnek a jelentőségéről beszél, és akkor a hazai pályán meg kell nyerni az első meccset, mondjuk egy hétmeccses döntőnél, sokkal jobb azt idegenben letudni, és hát olyankor nyilván a hazai csapatnak van inkább nyomás.
3: Ráadásul ugye ott olyan a lebonyolítása, jól tudom, hogy az első kettőt játsszák idegenben a csapatok, és igen, utána kettőt otthon. Hogyha...
2: Hát ez attól függ, a földrajzi elhelyezkedéstől, igen, azért ez nagyban függ. De most már inkább igen.
3: Most már ezt látjuk, és nyilván az megint csak más, hogyha 0-2-ről kell utána otthon, de még ilyen párharcokat is jó néhányat láttunk, teljesen igazat adok neked ebben, hogy 0-2-ről lett 2-2, vagy fordítva. Tehát tényleg nem lehet ezeket egyértelműen kisilabizálni. Én azt gondolom, kicsit csatlakozva Kristóf szavaihoz, hogy nem feltétlenül az izlandiak fognak elfelejteni játszani, hanem a Győrben van még annyi potenciál ahhoz a teljesítményhez képest, amit múlt héten láttunk, hogy ott lehet még javulni, mert az sajnos nagyon elmaradt a várakozástól, pláne attól, amit megszoktunk az előző idényben az Etótól.
2: Most csak annyit bocsánat, hogy jégkorongra visszatérve, hogy azért ott a hazai pálya előnye úgy van megoldva, abban a sportban, hogy utolsóként te cserélhetsz. Tehát, hogyha te vagy a hazai pályán, akkor a te edződnek van meg a lehetősége arra, hogy utoljára cseréljen. Tehát azért a hazai pálya valamilyen szinten éreztetve van.
1: Ami nem úgy, hogy fociba, Gergő, hogy lecserélheted az ötöt, mert folyamatosan lehet cserélni.
3: Köszönöm szépen!
1: Jégkorong kitekintés. Vissza Győre a mai ma esti foci visszavágó BL-selejtezőre. Keylor Navas, ő lesz már? Játszik már a Győrbe, vagy le van igazolva, vagy te olvastátok ezt a Keylor Navas sztorit?
2: Nekem a fiam jelezte, hogy hallottam át, ez mekkora sztori, nem?
1: Hát azt hogy? Hát én azt hittem, hogy ez ilyen áprilisi vicc, aztán látom, hogy van elmúlt, tehát hogy nem áprilisi. Keylor Navas szóba jöhetett a Győrnél.
3: Igen, képzeljétek el, tegnap a sajtótájékoztatón Juárez edző meg is erősítette azt, hogy valóban érdeklődött a Navas a klubról.
1: Tehát de még nincs leigazolva?
3: Még nincs, mert hogy azt mondta, hogy ennél többet ő még egyenlőre nem tud mondani, mert nem csak rajta múlik, sőt elsősorban nem rajta múlik, de hogyha már a kapcsolatfelvétel így módon az edző és a játékos között megtörtént, akkor ez egyáltalán nem egy légből kapott értesülés. Akár lehet is benne valami. Te, aki a nemzetközi labdarúgást aktívan követed, mit szólnál hozzá amúgy egy ilyen játékost? Igaz, hogy túl van a Zeniten, de hát azért a posztjából adódóan képes még kimagasló teljesítményre.
1: Igen, meg hát a kapusok azért bőven el tudnak még mai napig játszani, még a világbajnokság is 40 év körül. Hát játék Ronaldo Messi is, nem, hogy kapuban Manuel Neuer Ochoa például, vagy legutóbb mexikói kapus, tehát 39 kilóra nem, az 40 ő is, tehát az a korosztály, és amikor olvastam, hogy szóba jön a Győrnél, hát a Real Madridnál, a Paris Saint-Germainnél, hát élinken él a fantáziánkban, amikor véd a spanyol bajnokikon, az El Clasicokon, háromszoros bajnokok ligája győztes, és nem 1992-ben nyerte meg, hogy most még újra élesztik valahogy, hogy egy nagy nevet hozzunk, nem, tehát ő még egyébként simán ott van, hogy a bármikor gyakorlatilag szerintem még tudna európai top bajnokságban is védeni. Tehát az nem vészel az a rutin, az a képesség, hogy ő a Real Madridnak meg a PSG. Tehát ott nem véd olyan, aki nem tudja elkapni a labdát. Nem?
2: Hát igen, maximum mondjuk ugye 40 felé már egy picit talán az csökken, hogy akkor minden nap ugyanaz a daráló, és akkor tényleg egy picit talán hogy is mondjam, könnyebb vizekre elvezne. Így a karrierje végén azt el tudom képzelni.
1: Levi, te 46 esztendős vagy, ugye? Most jól mondom. Tehát én egyébként most a Keylor Navasból kiindul, hogy ő 40 éves lesz. Szerintem te amúgy még simán tudnál védeni Erste ligában is, nem? Tehát vagy ez most nagyot mondok ezzel?
2: Jó, kedve.
3: Az Erste liga csapatok, hogyha most alakítják a keretet és figyelnek.
1: Nem tudom azt elképzelni, hogy a Keylor Navas mondjuk ne tudná még azt a szintet hozni, mint mondjuk a Real Madrid vagy a PSG. Tehát nem vészel, ugyanerre mondom, hogy
2: vagy
1: neked sem vészel.
2: Egy közelít mondjuk, egy közeli szintet. Azért, hogy is mondjam.
1: Tehát neked sem vészett el az a tudás. Tehát múltkor pingpongoztunk, olyan reflexe volt, hogy leütöttem neki izomból, és visszaütött egy kontrába fonákkal.
3: Nekem mondjuk azt, amit te leütsz, azt én is visszaütném.
2: Oké, mondjuk 3 percig ezt lehet csinálni, de igazából itt az a lényeg, hogy ezt mennyi ideig tudod fönntartani. Tehát azért egy nagyon hosszú felkészülés, egy nagyon fizikai, pszichikai megterhelés. Tehát az, hogy leállunk tényleg pingpongozni, vagy beállok mondjuk a kapuba, és ott még tudok jó dolgokat csinálni, mondjuk 20 percig, fél óráig, uh-huh. Az különbség, mint hogyha utána 9 hónapon keresztül minden másnap kéne ezt.
3: Tehát a reflexek, az automatizmusok működnek, de fizikailag jelent.
2: Meg a játék olvasása, nem tudom megmondani, hogy fizikailag most, hogyha már az én példámat hoztad föl, hogy egy felkészülés mennyire tudnék bírni, stb. Stb. Hát jelen pillanat, jól érzem magam fizikailag, de hát most az, hogy a mindennapi darálóba ez hogy jön neki, hogy reagál a szervezet, az már egy teljesen másik dolog.
3: Igen, ez jó kérdés, amikor arról beszélgetünk, hogy akár ilyen nagy játékosok, ugye pont Keita esetében volt legutóbb talán ilyen, hogy milyen állapotban érkeznek meg, vajon Navas is milyen állapotban van, tehát Keita játékát ámulva nézzük szerintem azóta. Persze. Nagyon-nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol ő jelentette a különbséget a Ferencváros javára. Lehet ez egy első fecske effektus szerintetek? Mondjuk Navas esetében, hogy esetleg ilyen 36-7-8 éves játékosok a későbbiekben, ha jókat hallanak akár Navastól, vagy akár csak látják a példáját, a magyar válogatottba jönnek. Magyar bajnokságba, nem magyar bajnokságba jönnek.
1: Hogy honosítjuk?
3: Szóval, hogy van-e esetleg egy ilyen dominó hatás ebben?
1: Hát az már szerintem kicsit... Ezt így nem tudom elképzelni. Tehát már nekem a Naby Keita is erős volt, mint Liverpool, tényleg bajnokok. Hát pár évvel azelőtt volt BL győztes, meg Premier League győztes Jürgen Kloppal a Liverpoolba, és aztán ide a Fradiba, Werder Bremenes kitérővel, amely szintén top bajnokság, mondhatni top csapat, az is erős volt. Keylor Navas végképp az lenne, nem tudom, hogy összejön-e az üzlet, de igazából nem tudom elképzelni, hogy miért lenne vonzó egy 35-6-7-8 éves játékosnak az NBA. Tehát akkor elmegy inkább a közel-keletre még pénzt keresni, nem? Vagy elmegy a vagy távol-keletre, vagy elmegy a tengeren túra, ahol mondjuk már úgy nincsen nagyon szem előtt, mégis Európán kívül, és hát azért jóval nagyobb fizetést tud összeszedni, nem? Tehát ezt gondolna az ember.
2: Hát mindenkinek megvan a saját maga motivációja. Lehet, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, el akar tűnni mondjuk a világ elől, vagy én nem is tudom úgy a futball térképről. De hát ez egy nagyon jó kérdés, hát ez csak azt tudja megmondani, aki ebbe a cipőbe jár. Valóban.
1: Tehát ugye Keylor Navasnak onnan jön a kapcsolata a Győrrel, hogy a Juárezzel már dolgozott együtt korábban Mexikóban a Pumasnál, és elvileg ott nagyon jó kapcsolat kialakult közöttük.
3: Igen, hát életkorban egyébként nincsenek messze ilyen szempontból, nyilván igen, az edzőjátékos gondolkodásmód az megvan, mindkét oldalon értik egymást, de azért onnan visszatérni Európába, tehát ez is akár szerepet játszhat, hogy valaki már az életét ilyen szempontból, a pályafutása utáni életét próbálja építeni, és lehet, hogy jobban el tudná képzelni magát itt Európában.
2: De legtöbbször ez van egyébként, hogy az emberi kapcsolatok határozzák meg ezeket a dolgokat, tehát hogy a két embernek jó a kapcsolata, nyilván megbeszélik, milyen az élet, milyenek a körülmények, milyen a város, milyen az ország, milyenek az emberek, stb. Tehát, és ez nagyon-nagyon jó hallani, hogy nyilván akkor egy nagyon pozitív kép van lefestve Magyarországról, Győrről, a klubról, mert hát, hogyha erről van szó, hogy egy világklasszis kapus ide jöhet, Akkor nyilván nagyon sok pozitív dolog elhangzott, és ez nagyon jó.
1: Teljesen szürreális. Tehát ha el akarok tűnni, akkor tényleg elmegyek a Saudi 2-be védeni. Mondom úgy, hogy mi kosztarikaiként a klíma is gyakorlatilag közelebb áll hozzá, és még akkor tényleg jóval nagyobb lóvét tud utoljára még szakítani, plusz nincsen rajta Saudi 2, vagy elmegy az Arab Emírségekbe Verattival egy csapatba még levezetni, tehát de szakmailag nem értem összességében ezt a transfert.
3: Hát és most előre megyek, de azért jó kapusok vannak a Győrben. Mi lenne, ha padozna?
1: Hiszen a Petras kivitte a Reykjaviknek a szemét.
3: Most gondold el, ide jön, oké, jó kapcsolat az edzővel, azért nyert ezt azt annak idején.
1: Ugye Robiki meghúzta, hogyan a Bikei, tehát padra tett az egész tavasszal, úgyhogy igazából nem áll.
3: Meg kell harcolni a helyért, persze.
1: Igen. Na ugye, úgyhogy volt Real Madrid kapus Keylor Navas, lehet, hogy a Győrbe igazol, azt beszélgettük az elmúlt percekben, és akkor ma folytatódik a VB, egy francia-spanyollal elődöntő kezdetét veszi, már csak 4 meccs vált, tehát mit tippeltek, mit pontok erre a francia-spanyolra, csak így tényleg semmi szakmaiság, csak úgy röviden. Köszönjük szépen! És akkor...
3: Hát szerintem egyébként a hallgatásunk is elmondja azt, hogy nagyon nehéz. Tehát itt most én bajban vagyok, megmondom őszintén. Inkább francia, ha választani kell, de ez tényleg egy előrehozott döntőnek is beillik. Képzeljétek el, kim voltam 2 éve az EB elődöntőt, amikor játszott egymással ez a két csapat, ugye ott a spanyolok nyertek 2-1-re. Óriási élmény volt, és tényleg azóta is látszik, még azóta szerintem mindkét válogatott erősödött, a francia biztosan egységesebb lett, és itt elsősorban arról van szó, hogy a sztárok összeértek csapattá. A spanyoloknál eddig ezzel sem volt, vagy ezzel sincs gond most sem, úgyhogy nagyon érdekes meccs lesz, én nem lepődnék meg, ha hosszabbításban, vagy akár 11-esekkel dőlne.
1: Levi?
2: Hát az eddig mutatott játék alapján Franciaország, tehát egyértelműen látszik, hogy ők sokkal jobban végigpörögték szerintem ezt a világbajnokságot eddig, mint bármelyik másik csapat. Tehát ott majdnem az összes mérkőzés valamilyen szinten egy erődemonstráció volt. A spanyoloknál azt éreztem, hogy végig döcögött a játék, és mégis itt vannak. Hogyha tényleg összeáll, már pedig a franciák ellen összeállhat, mert kívülről belülről ismerik egymást ezek a csapatok, tudják, mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, úgyhogy abszolút el tudom képzelni, hogy itt most megint a spanyolok jönnek ki jobban.
1: És mit mondtok a holnapi, már kicsit előre rohanunk az argentin mérkőzésé. Nagy argentin szurkolóként ezen a világbajnokságon félve várom az összes argentin meccset, és rá is tesznek mindig egy lapáttal, tehát az argentin nem nyer úgy meccset, hogy egy ilyen sima 2-0-3-0, mint a francia, hogy a végén már ki lehet kapcsolni a tévét, és a 70. perctől már nem izgalmas, nem? Tehát X zöldfoki szigetek ellen, 0-2-re Egyiptom ellen fordítás, aztán X Svájc ellen, tehát a lehető legnehezebb, hát nem is ágakon, hanem a lehető legnehezebb forgatókönyvet csinálják maguknak az argentinok. Holnap mi várható majd Anglia ellen?
3: Nem biztos, hogy olyan jó meccs lesz, mint a mai, de a 86-os mérkőzésük miatt azért van pikantériája ennek a párharcnak. Úgyhogy ezt is nagyon izgatottan várom. Alapvetően hogyha tippelni kéne, akkor talán az angolokat érzem egy kicsit erősebbnek, mert az argentinoknál több vezéregyéniség is elmarad attól, amit ők tudnak valójában, de ez megint csak azt mutatja, hogy
1: az.
3: Van még pontosan, amit Kristóf említ, némi elfogultsága, de csak némi elfogultsága.
1: Abszolút, semmi.
3: De tényleg, hogy van még hely a fejlődésre, és van még tér, miközben a Kane-Bellingham duó meg olyan parádésen játszik az egész VB-n, hogy nem tudom, hogy ott lehet-e még fokozni ezt a teljesítményt.
1: Levi, te jössz velem, vagy mész az angolokkal?
2: Hát nem tudom, igazából egyik irányba sem vennék olyan hirtelen. Én azt várom ettől, hogy nyilván európai egy dél-amerikai ellen, tehát az mindig egy nagyon-nagyon pikáns párharc. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi maradt ezekbe a csapatokba, és főleg Argentináról beszélek, akár fizikailag, akár érzelmileg. Tehát ez egy óriási hullámvasút volt nekik ez az egész világbajnokság eddig, és akár meccseken belül, akár meccsek között, tehát a teljesítmény tényleg, hogy Messi is végignyomta az egészet, hogy Mennyi maradt tényleg a tankba? Itt igen. Azért nagyon nagy kérdés.
3: Igen, azért ez nagyon sokat tud adni az argentinok mellett szólva az, hogy így nyersz mérkőzéseket, igen, ilyen eufóriával, és hogy ünnepelték ezeket a győzelmeket, tényleg az nagyon-nagyon sokat jelent nyilván. Úgyhogy ennek is van egy töltete, de ebből a szempontból ez már itt gondolom, hogy mentális kérdés is, és nem csak fizikai. Összejött egy olyan négyes döntő, ahol az elsőtől a negyedik helyezettig a világranglistán tényleg a legjobb csapatokat, igen, látjuk. Mindenki rengeteget vár, de azért ne felejtsük el, hogy ez a hetedik és a nyolcadik mérkőzésük lesz ezeknek a csapatoknak alig egy hónapon belül. Nyilván ezt is figyelembe kell venni, és innentől kezdve minden egyes kihagyást megbüntethetnek az ellenfelek, és döntő lehet akár egy-egy pillanatnyi rövid zárlat is, ami azért benne lesz ezekben a meccsekben.
1: Az argentinok pedig kérték a FIFA-t, hogy játszhassanak a vendégmezőkbe, a sötét kékbe, amiben annó Maradonáék megverték 86-ban Angliát, úgyhogy Argentina kicsit sötétebb színű, mint a te galéros póló, de hasonló kék színű szerelésben fognak játszani, külön kérték a FIFA-t.
2: Lélektani hadviselés.
1: Abszolút, hogy kicsit emlékezzetek vissza, hogy mi volt annó 86-ban, és akkor kinyerte meg az egész világbajnokságot.
2: Erre ki fog emlékezni? Hát azok közül, akik a pályán lesznek ellenfelek, és senkivel nem is éltek.
1: 86-os évet mi is úgy éljük meg, ahogy hát akkor még az angolok nyilván más szempontból mi hogy éljük meg ő, de valószínűleg bennük is élénken él. Ugye utolsó néhány perc, a számisztikában ti mennyire hisztek, Levi? Tehát Crosby nagy 87-es mizériában van, 87-ben született 87-es a messzáma. Számisztikában ti hisztek, vagy a sorsszerűségben?
2: Hát most már nem. Tehát igazából én letettem az összes babonát, az, aha, összes szokást az utolsó világbajnokságon, és gyakorlatilag én azóta nem hiszek ezekben, uh-huh, a dolgokban. Előtte viszont, uh-huh, elég komolyan, hogy 35 évig, uh-huh, igen, bűvöletében, uh-huh, voltam, igen.
1: Én is abszolút, tehát azért szeretnék majd néhány statisztikai adalékot adni nektek a holnapi argentin meccsre. Gergő, te?
3: Szerintem ezeket nem, de azért szerintem ezeket nem lehet elengedni, tehát csak így, ahogy Levi mondja, akár hogyha lezárul egy fontos fázis az életünknek, de alapvetően, hogyha kialakulnak ezek a babonák, akkor velünk élnek.
1: Na képzeljétek el, hogy 2006-ban Lionel Messi akkor debütált világbajnokságokon. Az volt az első VB-je. Lehet, hogy most lesz az utolsó, de még nem is ez a lényeg. Az első kieséses szakaszbeli meccs a 8-as döntőben Mexikóval játszott Argentina. 1-1-es döntetlen után annyi lett a rendes játékidő, Messi akkor állt be a 86.-7. perc körül egy bizonyos 7-es számú játékos helyére, Saviola volt az a 7-es játékos. A lényeg az, hogy Messi 19-es számmal lépett ekkor pályára az argentin válogatottban, és ugye 7-es pedig Saviola volt. Ha a 7-es meg a 19-est ugye összeadjuk, az 2026 most, és ugye a döntő az melyik napra esik majd? Július 19-én, tehát a 7-es, 7. hónap, és a 19-es, az lesz a napja, Saviola száma, Messi száma, és az összeadjuk 20-26, 2026-ban lesz ez a finálé. Imádom ezeket, tehát rendesen követem, hogy keresem azokat, hogy mi azok a kis összefüggések, amik összeállnak arra, hogy Argentina mondjuk világbajnokságot nyerjen. Azt tudtátok, hogy amikor Argentina világbajnokságot nyert, az előtt mindig francia játékos nyerte az aranylabdát, tehát 78-ban nyert Argentina Kempesszel, igen, 85-ben Platini nyerte az aranylabdát, 86-ban Maradona világbajnok, 22-ben Benzema nyerte az aranylabdát, aztán rá 2 évre Messi világbajnok lett, és 25-ben pedig Ousmane Dembélé nyerte meg az aranylabdát, és most pedig megint Argentina ott van világbajnoki esélyesként.
3: tovább megyek, hogy azért legyen valami, aminek egy kis sportszakmai relevanciája is van. Hát amerikai kontinensen rendezik ezt a VB-t.
1: Igen.
3: És hány dél-amerikai csapat van a mezőnyben?
1: Mindössze egy.
3: Mindössze egy, a többi pedig európai. Úgyhogy nem lennék én sem meglepve egyébként, hogyha az argentinok akár a győzelemig menetelnének. Nem úgy nézett ki eddig ez az egyenes kieséses szakasz, de ahogy mondani szokták, el kell jutni odáig, és eljutottak. Innentől kezdve tényleg bármi megtörténhet. Mindkét elődöntő nagyon-nagyon x-es és nagyon-nagyon kiegyenlített lehet.
1: Gergőkém, a Svájc elleni mérkőzés, Argentina-Svájc. Legutóbb 2014-ben volt braziliai VB-n Argentina-Svájc egyenes kieséses beli meccs a világbajnokságon. 0-0-ás döntetlen rendes játékidő, 117. perc, 26. másodpercben jött az argentin győztes gól. 117. perc, 26. másodperc. 26. másodperc 2026, 117, és ha megfordítjuk, 7. hó, július 11-én volt a mérkőzés. Argentina akkor is nyert Svájc ellen, csak úgy, mint akkor.
3: Én tudod, mire lennék kíváncsi, hogy kinek jut ez eszébe? Tehát ki az, aki ezeket az összefüggéseket észreveszi, mert ez zseniális.
2: Hát, és Kristóf megnézte mind a 100 meccset, ott azért voltak olyan meccsek,
3: volt amik üres járatban. Hát egy Paraguay-Ausztrália meccsen volt idő gondolkodni.
1: Egy utolsót mondhatok, aztán elköszönünk? Mondhatok egy utolsót? Számomra összeállt a kép egyébként a kocka, hogy Argentina ezt a világbajnokságot is megnyeri, hogy miért? Azért, mert eddig a világbajnokságok történetében 74 mérkőzés volt, ami csak a negyed döntő. Csak negyed döntő volt 74 mérkőzés a világbajnokságok történetében. Mindössze 3 darab meccs végződött 3-1-jel. 3 darab. 38-ban az olasz-francia 3-1, 62-ben a brazil-angol 3-1, és most 2026-ban az argentin-svájc 3-1.
2: Minden egyes, aki ezt megnyerte a VB-t.
1: Minden egyes alkalommal, amelyik csapat 3-1-re nyerte a negyed döntőt, az aztán megnyerte a világbajnokságot, de úgy, hogy előtte ő volt a címvédő. Tehát Olaszország, aha, Brazília is, és Argentina is címvédőként nyerte a rákövetkezendő VB-n negyed döntőt 3-1-re, és ez a három csapat lehet, amely oda visz, nyer két világbajnokságot zsinórban. Na, mit hoztam nektek ma reggel, mi? Sokkot az arcra.
3: Beindultak a fogaskerekek így fél hétkor, igen.
1: Na jó, van,
2: gyerekek. Hogyha nem ez lesz, akkor nagyon mérges
1: lesz. Mi kurva lehet dobni ezeket. Na jó, direkt ezzel készültem nektek, aztán jövünk majd vissza, és akkor pedig nagyon érdekes témával készültünk a norvégok szurkolóiról, norvég szurkolásról, és most kicsit negatív irányba a pozitív után. Ugye volt az evezés, és most picit van egy kis érdekesség a norvég szurkolók közösségi médiás felület, illetve Alexander Sørloth karrierje, élete körül. Néhány perc, hogy jövünk vissza, érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.

0: pont és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Kórházvezetői megbízásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Alíz, a Borsod megyei kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsi Zsilinszky kórház orvosigazgatói megbízása. A munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Átadtak 2 elektromos autóbuszt Kaposváron. A nyár végéig további 42 elektromos járművet állítanak szolgálatba. Szita Károly polgármester elmondta, Kaposvár lesz az első város Magyarországon, ahol kizárólag elektromos járművekkel biztosítják a tömegközlekedést, és ugyancsak az első, ahol önvezető autóbusz jár majd. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető. Nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek, így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Marszallam is elérhető lesz Budapestről. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vörös tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik.
1: Közlekedés.
0: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól az északkeleti tájakon és a középső országrészben előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Lamine Yamal az előző 2 franciák elleni mérkőzésén összesen 3 gólt szerzett. A spanyol csapat legnagyobb sztárja pont tegnap ünnepelte a 19. születésnapját, és már nagyon várja az elődöntőt.
3: Már nagyon fel vagyok pörögve a Franciaország elleni elődöntőre. Szerintem a világbajnokság kezdete óta mindenki egy ilyen mérkőzésre várt. Nagyon reméltem, hogy eljutunk idáig. Szerintem a mostani VB 2 legjobb csapata találkozik, de egyáltalán nem félünk tőlük. Ha van csapat, amelyik magabiztosan léphet pályára, azok mi vagyunk.
2: Az ellenfél Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe a labdarúgó világbajnokságon, ez korábban csak Brazíliának és Nyugat-Németországnak, vagyis az NSK-nak sikerült. Franciák 2018-ban világbajnokok lettek, 4 évvel később Katarban pedig ezüstérmesek. Franciaország legutóbb 2021-ben nyert a spanyolok ellen, akkor Kylian Mbappé lőtte a győztes gólt. A franciáknak nem lesz könnyű dolguk ma este a spanyolok elleni elődöntőben, de bízhatnak többek között a tornán már 8 gólos Mbappé-ban, aki Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát.
4: Voltam már világbajnok és ezüstérmes is. Jelenleg nem látom itt magam mellett a VB trófeát, úgyhogy óvatos lennék azzal a kijelentéssel, hogy most még erősebbek vagyunk, mint az előző tornákon. Tisztában vagyunk a képességeinkkel, viszont önmagában az, hogy félnek tőlünk az ellenfelek, még nem jelent gólokat, győzelmeket. Be is kell bizonyítanunk, hogy joggal tartanak tőlünk.
2: Hogy a spanyolok történetük során másodszor, vagy a franciák sorozatban harmadszor jutnak világbajnoki döntőbe, az ma kiderül a találkozóta. A Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. A VB elődöntő mellett is láthatnak egy labdarúgó mérkőzést ma este, mégpedig az Eto FC Vikingo Reykjavik találkozót, a Bajnokok Ligája selejtező első fordulójának visszavágóját, amely egy Győrben játszanak. Meg szeretnék mutatni, hogy a bajnoki cím ellenére az előző idénynél is éhesebbek a sikerre. Erről beszélt a vezetőedző Efrain Juárez. A mexikói szakember

0: Ember június közepén érkezett a címvédőhöz, amelynek kispadján múlt héten egy hosszabbításban kapott góllal, 1-0-ás verességgel mutatkozott be tétmérkőzésen az izlandi bajnok ellen. A visszavágó kapcsán az Eto'o vezetőedzője egészen más felfogásban szeretné látni csapatát, mint múlt héten.
1: We need to be in front foot. We need to be really aware.
2: A visszavágón bátrabban kell játszanunk, de oda is kell figyelnünk. A cél, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést, hogy utána legyen időnk irányítani a mérkőzést a hátralévő időben. Fontos, hogy a hazai pálya igazi erőd legyen számunkra, mind a BL-ben, mind a bajnokságban. Azt tapasztaltam, hogy a keretet sikerre éhes fiatal magyar és külföldi játékosok alkotják. Ezért is fontos a keddi visszavágó, ahol először megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek, sőt azt is, hogy még jobban vágyunk a sikerre, mint az előző idényben. Annak ellenére, hogy bajnokok vagyunk. Ezt szeretnénk, ha látnák a szurkolóink.
0: A győriek mérkőzése ma 19 órától a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Worldön is élőben lesz követhető. Egyébként gambiai középpályással erősített az Eto'o FC, a 2007-ben született Mado Lamine Mass érkezett a Győrhöz. Mász a téli időszakban érkezett tehát próbajátékra az Eto'ohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul ma a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcstartója Armand Duplantis ismét megszerezné a legjobb eredményt elérő versenyzőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének tegnapi sajtótájékoztatóján Spirjev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a Gyémánt Liga viadalok színvonalát. Többek között 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, amely rekord a verseny történetében. Természetesen a legjobb magyar atléták is rajthoz állnak ma este, így az olimpiai, illetve ma délután, így az olimpiai ezüstérmes Halász Bence, valamint Kozák Luca, vagy éppen a remek formában lévő Molnár Attila is indul. A fedett pályás Európa-bajnok futó éppen múlt héten döntötte meg saját országos csúcsát Monakóban. Ez lesz az utolsó szám, tehát ma este a Nemzeti Atlétikai Központban. A Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj 15 órakor kezdődik, az eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Duna World, illetve az M4 Sport csatornákon. A következő idényben is a Galatasaray női kosárlabda csapatát erősíti Juhász Dorka, miután egy évvel meghosszabbították a szerződését. Ezt jelentette be hivatalos oldalán a török együttes. A 26 éves center tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz, amelynek színeiben a bajnokságban, a kupában és az Euroligában is ezüstérmet szerzett. Utóbbiban ráadásul az idény legértékesebb játékosának is megválasztották. Juhász Dorka jelenleg az Egyesült Államokbeli Minnesota Lynx csapatában játszik, valamint tagja a magyar válogatott szeptemberi világbajnokságra készülő keretének is. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Szalai Kristóf, Szuper Levente és Patai Gergely. Lehmann Csongor a hamburgi vegyesváltó világbajnokságon vasárnap történelmi ezüstérmet szerző magyar triatlon válogatott tagja nyilatkozott a történelmi sikerükről. Szalai Kristóffal beszélgetett.
2: Továbbra is nehéz elhinni azért azt, ami történt. Ez a sportág történetének azt gondolom eddigi legnagyobb eredménye a hazai triatlonban, úgyhogy nehéz szavakkal leírni. Tegnap nagyon örültünk a győzelemnek, aludtunk rá egyet, de igazából így, hogy leülepetett, ugyanúgy élénken él bennünk a tegnap, úgyhogy azt gondolom, hogy kell egy kis idő nyilván, hogy ez még ülepedjen, de mindannyian nagyon boldogok vagyunk most, hogy már hazautaztunk, nyilván itt a barátaink és szeretteink körében mindenki gratulál, úgyhogy érezhető, hogy ez mindenkinek nagyon sokat jelentett a tévé előtt is.
1: Milyen érzésekkel távozol így Hamburgból? Milyen volt a hangulata, a versenynek az egész milliója? Milyen szervezés volt, hogy tudnád összefoglalni? Nyilván így óriási pozitív szájízzel a végén.
2: Igen, a hamburgi verseny az minden évben benne van a világbajnoki sorozatban. Ez egy nagyon régi történelemre visszanyúló verseny, úgyhogy minden évben nagyon örömmel megyünk ide. Rengeteg néző van ilyenkor, hiszen szombaton a világbajnoki széria futamon, vasárnap pedig általában a mixváltó világbajnokság, úgyhogy tudtuk, hogy mire számítsunk, óriási hangulat lesz, nem okozott idén sem csalódást, és hát a mezőny sem, mert erre minden versenyző, illetve minden nemzet a mixváltóban kiemelten készül, főleg azáltal, hogy ez nem csak egy esemény, hanem a világbajnokság a mixváltóban, úgyhogy ez így volt idén is, úgyhogy abszolút a várakozásainknak megfelelően telt a hétvége.
1: Sok néző volt kint a végén, amikor célbaérésnél lehetett látni, azért voltak kint. Mennyire tudnak téged motiválni ilyenkor a nézők?
2: Abszolút, tényleg a futópályának kb. Nincs olyan métere, ahol ne állnának szurkolók, úgyhogy végig óriási hangulat van mind a két napon. Ez néha egy kicsit meg is nehezíti, hogy az instrukciókat be lehessen hallani esetleg az edzőktől, vagy a szakvezetéstől, de ezt abszolút pozitívumként mondom, hogy tényleg akkora energiát adnak végig, hogy a tegnapi napon például, ugye ez egy szupersprintávon történt a mixváltó verseny, hogy azt teljes csövön így végig lehetett futni ezt az 1600 métert, ami már ebben a mixváltóban volt, és rengeteg szurkoló és rengeteg támogató volt ott a pályaszélén.
1: Lehetett látni a célbaérés előtti pillanatokban, hogy nézel hátrafele, azt lehetett érezni, hogy a francia már elment, őt már nehezen lehet utolérni. Mi kell ahhoz, hogy ilyenkor még rá lehessen tenni egyet, még a franciát is meg lehessen előzni, az még olimpiai kvótát is ért volna, szóval olyankor mi jár az ember fejében nyilván a fáradtságtól való összeesés elkerülése mellett?
2: Igen, hát végig elég nagy nyomással kellett szembenézni már onnantól, mikor láttam, hogy a váltó ilyen jó helyen van, és hogy ezt muszáj behozni legalább egy dobogós helyre, ugye négyen mentünk elől az utolsó versenyzőkkel, miután megkaptuk a negyedik emberekként, úgyhogy végig elég nagy volt a nyomás, nem szabadott hibázni, és a futásra került végül a döntés, hogy ott osztották ki valóban a végső helyezéseket. Az én taktikám az volt, hogy ahogy mondtam, kb. Egészen a kerékpár leszállástól kezdve a célig egy óriási tempót próbáltam vinni és diktálni, amint a francia srácot megelőztem. Azt gondolom, ez az én erősségem, úgyhogy ez lehetett volna a célra vezető, hogy ebből próbálom leszakítani. Volt olyan, hogy egy kicsit talán egy-két méterre le is szakadt. Ezzel próbálkoztam, de tudni kell erre a francia versenyzőre, hogy nagyon jó sprinter, úgyhogy úgy gondoltam, ez lehet az ellenszer ellene. Mikor ráfordultunk az utolsó pár száz méterre, tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom, hogyha sprintelni szeretnék vele, és akkor a tempóváltását sajnos már nem bírták átvenni a lábaim. Mindent megtettem a célig, de sajnos nem tudtam őt behozni. Igen, nagyon nyanszni dolgokon múlik, főleg egy ilyen szupersprint mixváltón a dolog, úgyhogy talán még egy fokozatot kell találni legközelebb, és akkor akár a dobogó legfelső foka is meg lehet.
1: Beérsz a célba, ugráltok örömötökben. Akkor mi járt a fejedben, milyen érzéseid voltak? Egy álom, beteljesülés? Ez gyakorlatilag hasonló volt?
2: Igen, abszolút. Ez valóban tényleg csak a célba realizálódott, hogy VB dobogót tudtunk elérni, és ilyen szintű eredmény még senkinek nincs a csapatból, úgyhogy egy óriási öröm volt számunkra. hirtelen ott azt se tudja az ember, hogy hol van, szóval olyan állapotban, olyan fáradtsággal, olyan pulzusszámmal érkezik be, hogy önkívületi állapotban. Nyilván a csapattársaim ott voltak, és nagyon örültünk egymásnak, és annak, hogy ezt a váltót ilyen szépen hiba nélkül sikerült lehozni. Aztán a következő gondolatom pedig az volt, hogy muszáj egy kicsit lepihennem a földre, mert akkor üti meg az embert egy pár másodperc után az öröm után, amikor érzi, hogy valójában fizikálisan mennyire elfáradt.
1: Egyébként ugye azt említettem, hogy olimpiai kvótát ér az első hely megszerzése. A második, hogy miért nem az igazából a szövetségnek a problémája. Hogy lehet még kvótát szerezni a Los Angeles-i olimpiára? Milyen versenyeken? Ebbe avasd be, kérlek minket.
2: A triatlonban elég összetett maga a kvalifikáció. Egyénileg és csapatként is lehet kvalifikálni. Egyénileg úgy lehet, hogy az olimpiai kvalifikációs ranglistán a top 30-ba helyezkednek a versenyzők, és ebben a top 30-ban kell bent maradni, illetve csapatként is lehet kvalifikálni, szintén van egy ilyen olimpiai kvalifikációs ranglista a mix váltónak is, amire az ilyen események, a világbajnoki széria futamok, illetve például ez a világbajnokság is rengeteg pontot adott, úgyhogy ez egy óriási löket volt ebben a ranglistában nekünk, úgyhogy ha még pár hasonlót vagy közel ilyen jó eredményt tudunk futni a következő évekbe, akkor teljesen sima lesz a váltónak a kijutása, és hát hogyha már ilyen eredményt sikerült elérni, azt gondolom nem titkolt vágyunk, hogy még erősítve ezt a csapatot az olimpiára is úgy utazzunk majd, hogy akár egy érem is benne van a mix váltónkban. Úgyhogy úgy gondolom, eddig is tudtuk, hogy ez egy nagyon erős felállás, de ezután még inkább mindenki még speciálisabban fog erre a számra készülni.
1: Ez benne volt egyébként, hogy a magyar vegyes váltó odaérhet a dobogóra és a dobogó második fokára? Gondolok itt arra, hogyha elhelyezzük most, futball VB van, teszem azt a norvégok, hogyha mondjuk még bejutottak volna az elődöntőbe, még Angliát is kiejtve, akkor az azért meglepetés lett volna. Mondjuk azt, hogy Argentina bejutott az elődöntőbe, az papírforma. Te hova tudtad elhelyezni, hova helyezte el a szakértősereg a triatlon magyar vegyes váltót a szombati vasárnapi napok előtt?
2: Azt gondolom, hogy a tavalyi, illetve az előző évekhez képest szintet lépett a váltunk, és most már úgy beszéltek rólunk az előzetes várakozások alapján is, hogy akár egy éremesies csapat lehetünk. Lehet, hogy sokaknak meglepetés volt, hogy ilyen stabilan végig ott voltunk, de úgy gondolom, nagyon jól van összerakva a csapatunk, és mindenkinek az erősségére építünk, illetve abszolút így a nagy nemzetekkel tudtuk, hogy fel fogjuk tudni venni a versenyt. Papírforma szerint azt gondolom, hogy a top 5 az volt ami kötelezőleg kellett, hogy hozzunk. Egy nagyon jó verseny esetén a dobogó, de ez a második hely, ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy óriási siker, és nem feltétlenül várt mindenki minket erre a helyre, de mi tudtuk pontosan, hogy mi lehet ebben a csapatban.
1: Hogy nézett ki a tegnap estétek? Véget ért a verseny, pihenéssel töltöttétek, regenerációval, vagy egyből utaztatok haza, esetleg belefért még ott egy kis buli? Hogy nézett ez ki?
2: Igen, a verseny követően nyilván megünnepeltük így szövetségi szinten a kint lévő versenyzőkkel, illetve szövetségi segítőkkel az eredményt. Elmentünk egy közös vacsorára, ahol átbeszéltük a versenyt, illetve tényleg ez egy nagyon jó hangulatú vacsora volt, de úgy igazán nagy ünneplésre nincs lehetőség ilyenkor, hiszen a szezon közepén vagyunk, a legtöbbünk megy versenyezni jövő hétvégén, például Londonba a világbajnoki széria következő állomására, úgyhogy a nagy ünneplés még egy kicsit várat magára, de úgy gondolom, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció, és egy ilyen extra plusz a szezon második felére.
1: Hogy néz ki akkor így az átmeneti időszak két verseny között? Hogy telik például ez a hét vagy a jövő hét nektek edzések, pihenés szempontjából?
2: Ma reggel érkeztünk haza a Hamburgból, mai nap még regenerációval, egy kis edzéssel talán. Nyilván a következő napok még egy kicsit visszafogottabb edzéssel zajlanak, de onnantól majd újra kell komolyabb, specifikusabb edzéseket csinálnunk, hiszen másfél hét lesz onnantól a hétvégi VB futamig. Úgyhogy onnantól pedig kell arra maximálisan készülni, hétvégén például egy hosszú bringát beiktatni, aztán a jövő héten pedig már a londoni futamra élesíteni, úgyhogy nincs igazán hátradőlés ilyenkor, hogy ezt a formát, ezt minél minél tökéletesebben tudjuk tartani a következő versenyig, úgyhogy minden nap van egész fontos edzés, úgyhogy így nyomjuk tovább.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalai Kristóf Léman Csongorral beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, erőpent ez a kis idő, 7 óra után 3 perccel, drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek, július 14-én itt vagyunk, kedd reggel a Nemzeti Sportrádióban, szuper Levivel, hello, szia Levi, jó reggelt!
2: Sziasztok srácok, jó reggelt kívánok!
1: És Patai Gerivel, ciao Geri, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
1: A 06 30 55 55 605-ösre pedig várjuk az üzeneteket a témáinkkal kapcsolatban, és hogy ti hisztek-e a számisztikában, hisztek-e az összefüggésekben, a történelem megismétlődésében, hiszen az előző blokkunkat, a 6 óra utáni blokkunkat úgy fejeztük be, hogy sokkoló számisztikákat és adatokat mondtam Levinek és Gerinek. Olyannyira, hogy mondtad Levi, hogy még egyszer ismételjem meg azt, ami volt legutóbb. Tehát, hogy Argentína legutóbb 3-1-re verte Svájcot, VB negyed döntőben. A VB-k történetében 74 darab negyed döntő volt eddig, és az a csapat, amely 3-1-re nyerte a negyed döntőt, az mindig megnyerte utána a VB-t is, sőt, mindig az azt megelőző világbajnokságot is már megnyerte. Tehát úgymond angolosan a back-to-back, tehát egymás utáni két VB-t nyertek azok a csapatok. Olaszország 38-ban 3-1-re Franciaországot, 62-ben Brazília, 3-1-re Angliát, és most 2026-ban Argentina 3-1-re Svájcot. Ezzel sokkoltalak titeket.
3: Hát a számisztika szempontjából sokat számított az a harmadik argentin gól. Ugye a legvégén már a hosszabbításával ebből a szempontból volt jelentősége. Alapvetően azért ott a ráadásban már érződött, hogy az argentinok meg fogják nyerni ezt a találkozót. Te ilyenkor egyébként hogy követed ezeket a meccseket, amikor hát azért voltak ilyen, nem is feltétlenül a Svájc ellen, itt mondanám, ott a kiállítás nagyjából eldöntötte a lényegi kérdéseket, annak ellenére, hogy egyébként nem játszott óriási fölényben addig Argentina, de hát mondjuk Egyiptom ellen, amikor 0-2 volt a 78. percben, akkor így mit éreztél? Hátradőltél a karosszékbe, hogy hát a számisztika ezt mondja, akkor megvan.
1: A számisztika tudom, hogy működik, és tudom, hogy jönni fog a végén, de nyilván közben egy argentin meccsen izgulok, de hogyha ugyanez lenne a brazilokra, például akkor hátradőlnek, és nézzem, úgyis meg fogják nyerni a brazilok. De én tudjátok, mennyire hiszek benne? Tehát szerintem a Argentin-Svájc azért lett 1-1-es végeredmény, hogy majd 3-1 lehessen hosszabbítás után, hiszen, hogyha nincs mondjuk a kiállítás, akkor lehet, hogy csak 2-1-re nyer Argentina, és bukik az egész számisztika, ami a 3-1-ekre vonatkozik. Tehát én ennyire.
2: Na és most a matematika az nem... Téved, tehát.
3: Igen. Most képzeld el, én milyen bosszus voltam. Én 3-1-et tippeltem a közös tippjátékunkban. A barátokkal van egy ilyen verseny. Egész jól állok egyébként meglepő módon. De hát nagyon-nagyon bántam, mert képzeljétek el, hogy ott úgy van a rendszer, hogy rendes játékidő után számít a tipp. Tehát, hogy tudjál az egyenes kieséses szakaszban döntetlent tippelni. Aki játszik ilyen tippjátékot, az pontosan tudja, hogy így van beállítva, vagy így is be lehet állítani, úgyhogy a 3-1-es tippemre egyáltalán nem kaptam pontot.
1: Igen.
3: Bejött, de hát csak hosszabbításban.
1: De a legérdekesebbet most tartogatom neked, Levi, hiszen így sétáltunk ki fel a szerkesztőségből, hogy honnan tudtam már, hogy 2022-ben Argentina megnyeri a VB-t, ugye ezt mondtam neked? Uh-huh. Ugye a harmadik csoportmeccs, azt mondtam, onnantól tudtam, hogy az argentinok megnyerik a VB-t, de miért? Volt egy olyan összefüggés, hogy 1978-ban, amikor Kempesszel megnyerte Argentina a világbajnokságot, akkor Kempesz a harmadik csoportmeccsen kihagyott egy 11-est, aztán Argentina világbajnok lett. 86-ban Maradona a harmadik csoportmeccsen kihagyott egy 11-est, majd Argentina világbajnok lett. És 22-ben Messi a Lengyelország ellen odaállt a 11-eshez a harmadik csoportmeccsen, Szczesny kivédte. Aztán nyertek az argentinok, megnyerték a meccset is, és az egész VB-t. És akkor, amikor kihagyta a Messi, mondom, meg vagyunk. Meg lesz ez a VB, és így is lett. Úgyhogy most már így vagyok ezzel.
2: Most is volt kihagyott 11-es, nem is egy.
1: Igen, de most erre nincsen összefüggés, úgyhogy most nem emiatt.
3: Hát ezen a világbajnokságon bőven voltak kihagyott 11-esek, és hogy milyen érdekes, ugye pont a 22-es VB győzelmet említetted, azért ott volt egy vereség, ami becsúszott, és ott már azért mindenki temette, egy vereség után hajlamosak az emberek azt mondani, hogy na akkor ez elment, és hát ezt hogy. És ezen a tornán meg ugye mind a négy csapat, ha jól tudom, úgy jutott el, hogy nem kapott ki. Tehát most beszélünk arról az argentinok esetében, hogy nyögvenyelős volt egy viszonylag könnyű ágon ez az egyenes kieséses szakasz, de négy veretlen csapat van, és annak ellenére, hogy fölemelték 48 csapatra a torna mezőnyét, a legjobb négy van ott igazából az elődöntőben, szóval tényleg nagyon sok következtetés le lehet ezekből vonni. Én úgy vagyok vele, hogy várjuk meg inkább a meccseket, nézzük meg, és nem is szeretnék előre ilyeneket hallani, mert akkor lehet, hogy befészkelődik a kis agyamba, és azt mondom, hogy hát innentől kezdve már úgyis el van döntve, már késő. Igen, én azért szeretnék izgulni a legvégéig.
1: Igen, na még mielőtt a norvégokkal foglalkoznánk, a 06-30-55-55-605-ösre írjatok ti is nekünk, hisztek-e a számisztikában, mit vártok a VB-től, mi volt számotokra a legérdekesebb mérkőzés, mozzanat, vagy itt a hamarosan hallható témánkra is reagáljatok, 06-30-55-55-605. Olvastam nemrég egy olyan írást, hogy a FIFA hogy csalná el ezt a világbajnokságot, megvan az egész rendezve abból a szempontból, hogy most először jött össze az, hogy a világranglista első 4 helyezettje jutott be az elődöntőbe, hogy az első francia, második argentin, harmadik spanyol, negyedik angol. És volt olyan írás, hogy hát, hogy az egész meg van rendezve, az egész el van csalva, a FIFA így alakította ki, hogy az első 4 az külön ágra kerüljön. Jó reggelt kívánok! Hát ez így van mindig.
2: Hát az első 4-nek muszáj, hogy hát tehát tenisztől kezdve mindenhol így van, hogyne.
1: Hát mint a teniszben, ott az első 2, az első 4 mindig külön ágra kerül, hogy a döntőben ők jöjjenek hát össze.
2: Mennyire várta annak idején mindenki, hogy Nadal, Federer, Djokovic, Murray. Tehát, hogy...
1: Ennyi, így, így. És hogy, de egy ilyen vezető hírportán olvastam ráadásul, hogy meg van rendezve az egész. Hát erről szól.
2: Megrendezve akkor lenne, hogyha nem a... legjobb 4 jutna mondjuk.
1: Hát ja, most Wimbledoni döntő első kiemelt Sinner volt, második Zverev. Hát úgy jött ki, hogy ők találkozzon a két legjobb, vagy a 4 legjobb, mindig ott találkozzon a legvégén. Jó reggelt. Tehát ebben mi, nem értettem, hogy mi annak a meglepő, ez mindenhol így van, mindig.
3: Igen, megmondom őszintén, én a 32-es főtáblán egy kanyi fillért nem tettem volna rá, hogy így alakul. Tehát, hogy ahhoz képest, amilyen meglepetések voltak, meg voltak olyan mérkőzések, amik tényleg borult a papírforma, vagy nem úgy alakultak akár az ágak sem, ahogy lehetett számítani. Talán ugye pont a Kolumbia-Portugália meccs volt ebből a szempontból meghatározó, hogy a portugálok azzal a döntetlennel egy jóval nehezebb ágra kerültek. Ők nincsenek benne a négyben, ebből a szempontból persze nem mérvadó, de azért voltak olyan kiesések, meg olyan meglepetések, olyan párosítások, amikor azt érezte az ember, hogy mondjuk a két legerősebb csoport tagjai, mondjuk akár egy Marokkó-Hollandia mérkőzésen már a 32 között összekerülnek. Nyilván ez a véletlen függvénye, hogy így alakul, de alapvetően én is azt gondolom, hogy így a legjobb igazán a semleges szurkolóknak pláne, még úgy is, hogy én nagyon szeretem a tündérmeséket, tudjátok. Tehát jó lett volna, hogyha a négyben benne van legalább egy olyan csapat, amely el tud menni, de mondjuk ott volt azért Norvégia a 8 között, ami szerintem az európai csapatok közül a leginkább üde színfolt, azokat mondom, akik nem hagyományosan nagy futballnemzetnek számítanak, és nem véletlenül érvel Infantino, én a 64-et azért soknak tartanám, de ugye amikor szóba került most megint a további létszámbővítés, akkor arról van szó, hogy bizony az afrikai kontinensről azért 10-ből 9 csapat eljutott a 32-es főtáblára, még ha onnan nem is tudtak tovább menni, de mondjuk elefántcsontpart szereplése egy üde szín volt, és egy mondhatni meglepetés menetelés és teljesítmény volt, de pont a norvégok ejtették ki őket, vagy mondjuk ott van Ázsiából Japán. Még akkor is, ha az ázsiai csapatoknak a létszámát egy kicsit én túlzónak érzem őszintén szólva, tehát ott inkább a piac méret szólhat az ilyen mértékű bővítés mellett. Dél-amerikai csapatok ott is voltak ugye olyanok, amelyek megmutatták, mondjuk Paraguay menetelése, az utolsó meccs nem sikerült sajnos emlékezetesre.
1: De ott is egy mutatják, alá lehetett
3: hát
1: írni.
3: Csak a játék a hozzáállást.
1: Valahogy próbálták lehozni az ő szintjükre a franciákat.
3: Igen, hát amit lehetett, megtettek. Szóval, hogy azért amikor szóba kerül ez esetleg további bővítés, akkor nyilván ezzel lehet érvelni, hogy nem csak Európa, miközben azért 6 európai csapat volt ott a 8 között, tehát továbbra is látjuk azt, a földrész dominanciája megkérdőjelezhetetlen.
1: Végén mindig az a 6 csapat lesz ott. Tehát ha 8 csapattal rendezed a VB-t, vagy 64-jel, ugyanaz a 8 vagy 6 lesz ott. Most is tudtuk előre, hogy valószínűleg ez a 4, ez ott lesz az elődöntőben, vagy még hozzátettük volna, vagy a Portugált, vagy éppen nem tudom, a Hollandot. De mindig ugyanazok vannak a végén. Az erőviszonyok azok kijönnek, tehát ebből a szempontból legalább meglátjuk, hogy milyen kultúrával, milyen vozinják vannak még más országokban, mint például
3: Zöldfoki-szigetek.
1: Abból a szempontból jó. Másik kedvencem volt, hogy az argentinok ága milyen könnyű. Jó reggelt, meg kell nyerni a csoportot, és akkor ott a könnyű ág.
2: Hogy igazából, tehát azért, hogy egy csapat, vagy akár megint a teniszt hoznám példának, hogy egy játékos jó kiemelést kapjon mondjuk egy ezres versenyen, az első kiemelteknek nem is kell játszani mondjuk az első fordulóba. Hogyha valaki egy világbajnokságon, labdarúgó világbajnokságon úgymond könnyű ágra kerül, hát bocsánat, azért meg kell dolgozni az előző években,
1: nem úgy van,
2: az előző
1: persze.
2: Hosszú időszakban VB jól kell szerepelni, Dél-Amerikának Copa Amerikán kell jól szerepelni, hogy a kiemelésük jó legyen, hogy ők megdolgozzanak azért, hogy most rá lehet vágni, hogy könnyű ágra kerüljenek. Hát most, hogyha a teniszben világelső vagy, akkor ott egy Grand Slamen viszonylag könnyű ellenfelekkel persze. Fogsz az elején találkozni, de hát azért meg kell dolgozni.
1: Így van, és a negyed döntőben jön az első komolyabb ellenfelet körülbelül, de ugyan, amit mondtál, a portugálok, Kolumbia ellen nyernek 1-0, rögtön az argentinok ágára kerülnek, már nincsenek az argentinoknak olyan könnyű meccsei. Tehát meg kell nyerni a csupa, azért vannak.
3: De ugye most arról beszélünk, hogy hogyan néz ki az egyenes kieséses szakasz, és hogy teljesen egyértelmű az, hogy a négy legjobb az nincs egy ágon, és összekerülhetnek majd az elődöntőben, addig viszont nem. Alapvetően viszont ugye ez a 48-as mezőny, ez magával hordozza azt is, hogy miközben az előző években, az előző tornákon rendre egy nagy csapat benragadt legalább a csoportkörben, itt most nem nagyon tudsz benragadni.
1: Hát Uruguay beragadt.
3: De szerintem. Most az első négy, vagy az első nyolcból, uh-huh. Hogyha nézzük, alapvetően ugye akkor lehetne, vagy akkor borulhatna ilyen szempontból ez az ágrajz, hogyha mondjuk az első négy, vagy az első nyolc nem jutna el a 32-es főtábláig sem, de hát ugye erre nem nagyon van lehetőség ebben a lebonyolításban, és ha tovább emelik, még kevésbé lesz. Uruguay esete az azért az elég bravúros, hogy ők abból a csoportból nem tudtak tovább jutni.
1: Igen.
3: De nyilván ott más tényezők is játszottak, nem csak a pályán nyújtott teljesítmény, hanem a kohézió teljes hiánya.
1: Na és akkor melyik volt, mit mondtál a VB meglepetés csapata neked? Elefántcsont Park? Meg mit mondtál még utána?
3: Hát meg a Zöldfoki szigetek, amit
1: és még
3: mondtál
1: még egy
3: arra rácsatlakoznék. Nekem nem is az feltétlenül, hogy meglepetés csapat, de mert lehetett várni, de a norvégok teljesítménye...
1: Norvégok?
3: Amellett, hogy több európai idézőjelben középcsapat vagy az élmezőnyben vágyó csapat, lásd, uh-huh. Törökország, hát leszerepelt, mondhatjuk, a csehektől sem, a skótoktól sem kaptam annyit, amennyit vártam, de a norvégok bizony, na hát ők szépen elmentek a nyolcig.
1: Igen, Elefántcsont Park sem volt rossz, de Norvégia, igen, és azt olvastad, hogy a norvég csatár nyakába akarják varni, hogy a válogatott kiesett a világbajnokságról? Van egy olyan sztori, hogy Sørloth, ugye az Atletico Madridnak a csatára, aki a norvég válogatottban is végig alapember volt, kezdett is Anglia ellen, halálos fenyegetéseket kapott szurkolóktól, egyesek pedig odáig mentek, hogy a feleségének azt írták a közösségi médiában, hogy vegye rá az öngyilkosságra a labdarúgót. Az eset miatt többen is felszólaltak. Sørloth lett a bűnbak a norvég szurkolók szemében, miután ugye 2-1-es vereséget szenvedtek Anglia ellen a negyeddöntőben, és ezzel búcsúztak is Hollandék a tornától. A mérkőzésen nagy helyzetet hagyott ki a 30 éves csatár, amikor Norvégia még egy gólos előnyben volt, ezért a közösségi oldalakon azonnal megtalálták a csalódott drukkerek. Egyesek viszont minden határon túlmentek, amikor a feleségének azt írták, hogy valóban vegye rá az öngyilkosságra Sørlothot, és halálos fenyegetéseket is kap az Atletinek a támadója. No, de a norvég válogatott másik játékosa rögtön védelmébe vette, Fjørtoftnak hívják a fiatalembert, és kemény fellépést követel. Azt mondta, idézem, ez teljesen elfogadhatatlan, most kell az embereknek keményen fellépniük, ebben a helyzetben az együttevezés sem segít, meg az sem, ha válogatott mezeket vásárolsz, miközben zaklatott Alexander Sørlothot, csak azért, mert egy helyzetben rossz döntést hozott. Ilyen világban élünk, ez egyszerűen tragikus, nincs mit mondani azon kívül, hogy amit látunk tükörkép, de ilyen világban élünk, és természetesen Solbakken is védelmébe vette Sørlothot. Ugye onnan indult, hogy vezetett Norvégia 1-0, náluk volt a momentum is, és aztán 2-1-ben, tehát egy angol védőre rá elindult jobboldalt labdával Sørloth, és baloldalt teljesen üresen a kapuval szembe jött Holland. Nyilván mindenki azt gondolta, én is, ahogy néztem a meccset, hogy na, mindjárt, amikor közelebb érnek a kapuhoz, átpasszolja, Holland meg gyakorlatilag a kapussal szembe 10 méterről beveri. Ehhez képest Sørloth lelassított, rácselezett arra az egyetlen egy angol védőre, lelassult, visszaért még egy angol, és a lövését pedig leblokkolták, Holland pedig ott mutogatott, mint hogyha nem tudom, a kalauzok szoktak úgy mutogatni, hogy
2: a Liszt-Ferenc repülőtére.
1: Úgy, igen, hogy ide szálljatok, hogy ide passzold a labdát, nem adta oda, elvesztették, és aztán Anglia ugye már történelem 2-1-re megnyerte a mérkőzést. De azért ez picit sok, nem? Tehát ennyire, tehát a futball ez egy játék? Tehát nem kell ennyire véresen komolyan venni az egészet, nem?
2: Hát meg igazából én azt a jelenetet visszanéztem többször azóta, amióta ezt a hírt olvastam, és ott a mérkőzés alatt is én úgy láttam, hogy az a hátvéd zseniális munkát végzett. Tehát annál a kettő az egyes szituációnál nyilván az várható, hogyha Haaland az egyik, aki labda nélkül van, hogy 10-ből 11-szer valószínűleg ő persze fogja megkapni a labdát. De valahogy olyan jó volt a hátvédnek a védekezés, hogy Sörlott rá volt kényszerítve arra, hogy ő ezt egyedül vállalja el. Mert valószínűleg, meg nem valószínűleg, az a passáv az le volt zárva Haaland felé. Hát nyilván, tehát, hogy a hátvéd vagy, és jön kettő, az egy kín védekezel.
1: Persze.
2: Hát azon, aki a...
1: valószínűleg a gólt rúgja.
2: Valószínűleg, aki a gólt rúgja, így van. Tehát ez szerintem egy zseniális védekezés volt, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy egy 11-es rúgásnál valaki kihagy, azért ott van egy kapus, egy ilyen kettő az egy ilyen szituáció, ott van egy hátvéd, tehát hogy nem feltétlenül azt kell megtalálni a bűnbakot, aki hibázott, hanem aki egy nagyon jó védekezés, vagy egy nagyon nagy védést megcsinált.
1: De azért ilyen, volt ilyenre példa világbajnokságon, ugye?
2: 94-ben pont Kolumbia, ezt akartam, öngól
1: Escobarnak nem a Pablo, esete. Nem a Pablo, hanem a labdarúgó Escobar Gergő. Tehát merényletet követtek el ellene, egy öngól miatt kiesett Kolumbia, ő szerezte ezt az öngolt. Igen. És aztán merénylet után meggyilkolták. Hát azért ilyen szinten szerintem ne jussunk el, főleg európai, tehát Skandináviai ország, Norvégia, úgy gondolna az ember, de most voltál Svédországban, pontosan tudod, hogy azért konszolidáltabbak az emberek annál, mint hogy azt gondolná itt a budapesti stúdióban egy műsorvezető, hogyha Norvégia 1-0-ás vezetésnél elpuskázik egy helyzetet, ne kapják már le a 10 köre, írjanak már, hogy legyen öngyilkos, hogy feleségének írják, hogy vegye rá férjét erre. Tehát ez nem történt ekkor a tragédia.
3: Hát ez minden szempontból elfogadhatatlan, és azt gondolom egyébként, hogy ezt a norvég szurkolói közösség, meg a csapat is mindenki érzi. Tehát, hogy itt most nyilván néhány emberről beszélünk, nagyon remélem legalábbis, mert nem ez a jellemző hozzáállás és mentalitás. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, és megmondom őszintén, lehet, hogy ez egy kicsit naivitás, de én szeretném azt a szerethető, evezős képet megőrizni a norvég közösségről, szurkolókról. Hát ez a baj, és nem véletlenül nyilatkoznak így, hogy alapvetően ez tényleg túlmegy minden határon, teljesen egyetértek, és nagyon szomorú, hogyha már ilyen esetekkel kell párhuzamot hozni, és ilyen ijesztő példákat, mint ahogy említettétek ezt a kolumbiait is, hogy azért ez ne történhessen már meg, semmi hasonló. Tehát, hogy nyilván teljesen egyetértek ezzel, hogy ez ellen föl kell szólalni, és nagyon-nagyon jó azt hallani, hogy a szövetségi kapitány is ugye kifejtette az álláspontját, a játékosok is a védelmébe keltek Sörlottnak. Az, hogy bűnbakot keresünk vagy sem, ebben meg Levivel értek egyet, hogy alapvetően minden megközelítés kérdése. Tehát ahol van bűnbak egy adott csapatnál, mondjuk ebben a helyzetben rossz döntést hozott egy játékos, mindig meg lehet nézni a másik oldalát, hogy egyébként azt a szituációt egy mondhatni vert helyzetből milyen jól levédekezték az angolok. Innentől kezdve megint csak hozzáállás, mentalitás kérdése, és alapvetően ugye a norvégoknál is nyilván az ember, amikor van egy ilyen menetelés, elhiszi, hogy a babis hús, és akkor már menjünk a négybe, és nyerjük meg a világbajnokságot. De azért egy ilyen szereplés után, egy gyakorlatilag, ami egyébként meg is történt, hogy üdvrivalgással fogadták a csapatot, így kell, tehát így kell hozzáállni egy ilyen szerepléshez egy Norvégia szintű országnak.
2: Egy-egy ember álmok futása szerintem arról szól ez az egész történet, legalábbis remélem, ahogy te is mondtad, Gergő, hogy valószínűleg, tehát itt egy nagyon szűk rétegről lehet szó. Igen. És tényleg az, hogy valakit elkap annyira a gépszi, hogy hirtelen felindulásból egy ilyet csinál, hát igen, valószínűleg. Azért a norvég játékosok küldték az üzeneteket folyamatosan hazafelé, hogy na mit kívántok otthon, hát hogy még egyet kocincsanak az emberek, stb. Tehát azért tudjuk, hogy a alkohol befolyásága az sokszor negatívul hat. Én minden esetre úgy fogom ezt a norvég csapatot beírni az emlékezeteimbe, hogy tényleg ez az evező sztori, tehát ez szerintem nagyon-nagyon sokáig az emlékünkben lesz, és ez az egész teljesítmény, amit ők letettek az asztalra.
1: Persze, de tehát ez itt a lényeg, tehát Norvégia mit várt mondjuk magát, hogy bemegy a döntőig, vagy megnyeri? Tehát azért az picit irreális lett volna, hogyha azt várjuk el ettől a csapattól, hogy most bejutott a negyed döntőbe, tehát Norvégia pont a helyén esett ki. Tehát úgy, ahogy Svájc is,
2: sőt,
1: úgy,
2: talán még túl is teljesít,
1: de tehát abszolút hát, maximálisan nem lehet felrúni azt a játékosoknak, hogy ők gyengén szerepeltek volna.
3: Egy jó elefántcsontparti csapatot és a brazil válogatottat ejtették ki idáig. Szóval azt gondolom, hogy ez egy erőnfelüli teljesítmény volt a norvég válogatottól, ami nagyon szomorú, hogy tényleg ez tönkre tudja tenni a játékosoknak is az ünneplést, az örömöt. Tehát, hogy minden jó érzésű emberben ez egy olyan megdöbbenést, megbotránkozást, és hát nyilván félelmet kelt, hogy innentől kezdve már nem az lesz az elsődleges érzés, amikor hazamész, hogy felszabadultan ünnepled azt, hogy annak ellenére, hogy nyilván van egy kis csalódottság a kiesés miatt, de már szerintem ez egy olyan menetelés volt, hogy egy-két nap után gondolom a játékos lélektan ilyen, hogy már máshogy tudja látni, vagy tudná látni, de hát ez most mindent
2: hát,
3: felülír.
2: Hagyják neki.
3: Pontosan.
2: Hagyják neki, tehát a közösségi média, vagy akár a szurkolókhoz való hozzáállása egy játékosnak, hogy milyen országba játszol, milyen a szurkolói kultúra, hogy gyakorlatilag, hogyha pályára lépsz, akkor mit érzel? Hogy milyen energiák jönnek a lelátóról? Hogy mit érzel, hogy miért megy ki az az ember neked szurkolni? Azért, hogy a kortizol szintjét tartsa esetleg normális helyzetbe, vagy a feszültségét vezesse le, vagy pedig, amit mondjuk Észak-Amerikában én tapasztaltam hosszú-hosszú éveken át, hogy ez egy kulturális esemény. Tehát itt azért nagyon fontos kulturális különbségek vannak egy-egy országnak a szurkolási mentalitásában. Igen. És ez szerintem a kulcs.
3: Igen, és biztos, hogy beszélünk majd arról, és itt elsősorban nyilván Levihez fordul az ember, hogy milyen lehet ezt játékosként megélni, és hogy a játékos önmagában már a szurkolókkal való interakció, mennyire érdemes közelengedni magadhoz a szurkolót, mert hogy azért energiát ad, löketet ad, és tényleg tudja erősíteni a sportolót, és mennyire kell távol tartani. Na de ezt a kérdést egy kicsit zárójelbe helyezi az, hogy a közösségi média világában élünk, ahol nem tudod nem közelengedni, csak úgy, hogyha kizárod teljesen, és ugye ezt mondta a szövetségi kapitány Solbakken is, hogy a játékosok tartsák teljesen távol magukat a közösségi médiától, de ezek az üzenetek nem sajnos nem tudod, tehát célba érnek. Akárhogy próbálkozik a játékos, egyszerűen célba ér.
2: Meg nem is kellene, hogy ettől távol tartsd magad. Tehát nyilván, hogy ennek vannak pozitív és negatív hozadékai, de egy sportoló azért játszik magasabb szinteken, legalábbis az egyik része az, hogy boldoggá tegye azokat, akik őt követik, akik őt nézik, akik támogatják. Tehát nem tudod a véleményeket úgymond kizárni, és nem is szabad, mert akkor az egy egész üresség lesz a sportolónak. Tehát, hogy kizársz minden külső tényezőt, hát akkor miért játszol? Be vagy ott zárva saját magadnak négy fal közé. Tehát az meg egy borzasztó depresszióhoz vezet. Tehát egy sportoló szereti nyíltan képviselni azt, amiért dolgozott, és képviselni egy országot, egy nemzetet, vagy klubszinten egy klubot. Tehát, hogyha ezek ki vannak zárva, akkor miért csináljuk?
1: Nagyon érdekes itt a témánk van, ugye a norvég válogatottról, illetve azon belül Sörlottról beszélgettünk, aki az Anglia elleni meccsen elpuskázott egy lehetőséget még 1-0-nál, és azóta halálos fenyegetéseket kap a közösségi médián keresztül. A felesége is, ő is, úgyhogy mindenképpen vitatkozunk, az érveket egymás ellen állítjuk, viszont kíváncsiak vagyunk a tiétekre is, a 06-30-55-55-605-ösre írjátok meg, hogy ti hogy látjátok ezt az esetet. Mindenféleképpen a következő fél órában is ezzel folytatjuk, hiszen bőven-bőven van még érv és mondat mellette, illetve ellene is, mert hamarosan jövünk vissza rögtön a hírek után.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Elsőként Spanyolország vagy Franciaország juthat be a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Ma is ismétülésezik a parlament, folytatódik a meleg nyári idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
12: A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Az ellenfél Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. Ez korábban csak Brazíliának és Nyugat-Németországnak, vagyis az NSK-nak sikerült. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Gambiai középpályással erősített az Eto'o FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modu Lamine Mass a Győr színeiben folytatja a pályafutását. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Eto'hoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. A Győr ma 19 órától játssza az izlandi Vikingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy

0: Alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott. A Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik 9 órakor. Kórházvezetői megbízásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliz, a Borsodi Megyei Kórház gazdasági igazgatói, illetve Rivai Róbert, a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház orvosigazgatói megbízása. A munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldtek felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni, mert a komoly bírságon felül az adószámát is elveszítheti, aki nem tesz eleget a kötelezettségének. A NAV 30 napot biztosít a pótlásra. A Duna-Tisza közé nyitják a héten a szúnyogokat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki a lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog.
1: Közlekedés.
0: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán már telítettek a sávok, az M0-es keleti szektorában az M5-ös autópálya irányába Gyálnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-es autóúti csomópont előtt. Az M31-es autópályán az M0-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és áteresz javítása miatt a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És drága hallgatók, itt is vagyunk, 7:30 után 10 perccel. Kedden reggel, Sportreggel, 105.9 Nemzeti Sportrádió, július 14-én élőben itt vagyunk. Szuper Levivel, jó reggelt, hello Levi!
2: Szia, szia, Szalai Kristóf is itt van velünk.
1: És Patai Geri, a nagy visszatérő.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: A Leonardo DiCaprio Oscar-díjas filmje óta nem volt ekkora visszatérés, mint amit te itt most csináltál. A Visszatérő című film. Na, drága hallgatók, 06-30-55-55-605-ösre várjuk üzeneteiteket. Hogy is van, Declan Rice műtét előtt sérülten játszik majd Argentin ellen, köszönjük szépen. Igen. Nem csak Rice, Konsa is kisebb sérüléssel bajlódik, úgyhogy az angolokat mindenféleképpen egy kicsit utalérte ez a sérülés hullám. Én argentin szempontból bízom benne, hogy nem játszik, de hát játszom, mert minél több játékos, sztárjátékos a pályán van, annál jobb az átlagos nézőnek. Ugye, Gergő?
3: Pontosan.
1: Na, és akkor arról beszélgettünk, hogy nekem Elefánt Csontpark volt a kedvenc meglepetés csapatom. Gergő, neked Norvégia, ugye?
3: Hát Norvégia és a zöldfoki szigetek talán így megosztva a holt versenyben, mert azért nagyon örültem a zöldfokiak menetelésének is. És képzeljétek el, hogy megdobta a turizmus. Már én is nézegettem repjegyeket, hogy vajon milyen lehet az élet a zöldfoki szigeteken, és nyilván egy kicsit ilyenkor az ember már szakmai szempontból is gondolkozik, hogy jó lenne egy riportot megkérdezni ott, hogy a formáját, mondjuk akár az ott élőknek a labdarúgáshoz való hozzáállását ez a siker. Ugye nagyon sokan gyakorlatilag nem a szigeteken születtek vagy élnek, de ettől függetlenül elképesztő ünneplés volt ott is a hazaérkezést követően, és tényleg rendkívül szimpatikus csapat, és nagyon nagy történeteket írtak. Úgyhogy, mint ahogy például az egyiptomiakat is Kairóban tízezrek ünnepelték, de tényleg nézzük azt, hogy földrésztől függetlenül szinte mindenhol van egy olyan VB láz, ha megnézzük, hogy Jordániában milyen körítés övezte a meccsnézéseket. Szóval a világbajnokságnak szerintem ez is a szépsége, és nyilván ez megint a szurkolóknak, a lélektannak egy megítélése, hogy hogyan értékelsz egy VB szereplést, mikortól számít az már egy olyan eredménynek, hogy tudod ünnepelni a kiesés ellenére. És például az egyiptomiaknál is azért annak ellenére, hogy nyilván nagyon fájó volt két gólos előnyről kiesni, és ott voltak a csodakapujában, biztos vagyok benne, hogy néhány nap elteltével, amikor leülepszik, akkor ezt már úgy éli meg az ország, hogy egy óriási menetelés, és nagyon büszkék arra, hogy ilyen történelmi, sporttörténelmi sikernek lehettek részesei. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden kontinensről volt tényleg egy-két olyan csapat, amely felülmúlta a várakozásokat, és tényleg igazolta azt, hogy ezért szép a világbajnokság, hogy látunk ilyen futballkultúrákat. Nálatok egyébként mondjuk a várakozáshoz képest mennyire voltak azok a meccsek meglepőek, ahol lehet, hogy előzetesen benne volt egy 5-6-7 gólos különbség, és talán csak a német Curaçao volt az, ahol ilyen nagy különbség alakult ki. Lehetett erre számítani, vagy azért kevesebbet vártatok mondjuk az úgynevezett kis csapatoktól?
1: Itt szerkesztőségen belül sok olyan véleményt hallottam, hogy meg fog dőlni a magyar VB gólrekord, ugye a 9 gólos rekord ezen a világbajnokság, különbség, 9 gólos különbség ezen a
3: VB-ben. Ellen, igen.
1: 10-1. És ahogy jöttek, teltek, múltak a meccsek, azért lehetett látni, sőt, én amúgy már előtte is azon a véleményem voltam, hogy ma már nincs ilyen, ma már nem lesz, sőt, innentől kezdve már nincs olyan különbség a csapatok között. És tegnap beszéltem Dénes Ferenc sportközgazdásszal, akit szoktunk néha egyébként itt a reggelekben is felhívni, ugyanazon a véleményem volt, ma már mindenki feljött ugyanarra a szintre, legalább technikai tudásban, taktikai tudásban, ma már mindegyik afrikai gyorsabb, ha nem ugyanolyan gyors, mint egy európai játékos, mindegyik tud cselezni, átvenni a labdát, tud kényszerítőzni, tud háromszögezni, mindenki tud már mindent. És sokkal erősebb fizikálisan adottságaiban.
2: Fizikai felkészülés, meg igazából, tehát azért változott meg, és annyira azért lett kiegyensúlyozottabb ez az egész, mert most már mindenhez hozzáférsz.
1: Tehát az internet világában, ugye le tudsz keresni, van, hogy hogy edz a Barcelona, hogy edz a Real Madrid, és meg tudod csinálni zöldfoki szigeteken a válogatott edzésén, aztán azt a
2: még annó, amíg ez mind papír alapon ment, igen, addig voltak a kiemelt edzőknek a kis noteszei, amik el voltak zárva páncéltermekbe, és senki nem jutott hozzá. Na most akkor próbáljál meg valamit lekopírozni. Most már igazából minden ott van, a fizikai felkészüléstől kezdve a taktikai elemekig mindent le tudsz modellezni.
1: Abszolút, tehát a kérdésedre válaszolva, tehát nem, ma már innentől kezdve nem lesz 3-4-5 gólos különbség sehol. Tehát a Premier League-re szoktuk mondani, hogy a világ legerősebb bajnoksága, az a legkiegyensúlyozottabb egy meccsen, ott az első és a 18. is gyakorlatilag ugyanazt tudja, és vannak egy-egy olyan top világklasszis játékosaid, mint mondjuk a VB-n Anglia-Kongó Harry Kane, megvillan a 80. percbe kétszer, eldönti az egészet úgy, hogy 80. percig Kongó gyakorlatilag 1-0-ra vezetett, és mind sebességben, és ahogy mondod, fizikálisan lehozta Angliával ugyanazt a szintet, amit tudnak a három oroszlánosok.
2: De ez a nagy információ bőség és információ áramlásnak van azért egy nagyon komoly hátulütője is. Igazából elvesztek a csapatoknak úgymond a karakterei. Tehát amíg én gyerekként megnéztem egy világbajnokságot, akkor tudtam, hogy az olasz az védekezni fog, a brazil varázsolni fog, a német mint egy gép menni fog, és akkor még sorolhatnám tovább. Nem tudsz most már igazából nagyon különbségeket mondani, tehát minden csapat fekete mezbe játszana, nem látnád, hogy ki az, nem tudnád megmondani, hogy karakterre melyik csapatot látod, és azért szerintem ez egy hátulütője ennek az egésznek.
1: Ez milyen jó, amit most mond a Levi, tehát 0-0, addig mindenki feláll, akinél van a labda, védekezik az ellenfél, aki támad, próbálja körbeadogatni, kipasszolni, ha elveszed a labdát, te visszaállsz, és megvárod, hogy ő mit tud húzni. Amint van egy gól, 1-0, akkor a gólszerző csapat visszavonul, elkezd védekezni, és aki hátrányban van, az megtámad. Ugyanaz a séma az összes meccsen gyakorlatilag. Tökre jól lejött az, hogyha mindenki fekete mezben játszol, akkor meg tudnád állapítani egyébként, hogy kik játszanak milyen minőségben.
3: És képzeljétek el, hogy van egy csapat, amelyiket meg tudnám állapítani, és ezt biztosan mondom, és nem a fizikum miatt, hanem a játék stílusukból adódóan. Nem, hanem Japán. Tehát nekem a japán válogatott az egyik üde színfoltja volt ennek a világbajnokságnak, annak ellenére, hogy a 32-ig jutottak el, közel voltak Brazília ellen a meglepetéshez, de a japánoknak annyira az elmúlt években kialakult egy annyira sajátos játékstílusuk, egy tömörülő védekezésük, és tényleg az, hogy amellett, hogy rendkívül szervezett, fegyelmezett csapat, ezekből az egyérintős felfutásokból annyira szépen játsszák a futballt, és kicsit máshogy is gondolkodnak az egészről. Tehát amellett, hogy természetesen ez az adatalapú szemlélet most már minden dominál, ott éreztem azt, hogy még a hagyományos iskolából, a hagyományos edzésmódszerekből, a csapatkohézióból olyan megoldásokat is alkalmaztak, például, hogy egy táblára írták föl Fields-tollal, hogy hány perc persze, van még a rendes játékidőből.
1: A szövetségi kapitány,
3: hogy... tehát, hogy ott még ez az iskola, ez működik, és be is vált egyébként, mert az elmúlt években szinte mindegyik élcsapatot, európai élcsapatot megverték a japánok, és tényleg a brazilok ellen is közel voltak a csodához. Úgyhogy én nekik örültem, annak ellenére, hogy elmondtuk, hogy az ázsiai válogatottaknál azért az első fordulóban még úgy lehetett látni, meg én is akkor még dicsértem, hogy azért vannak üde színfoltok, de a végére ők kifulladtak, a legtöbbnek azért sok volt az a másfél hét alatt három mérkőzés, és kicsit erősnek is érzem ott a bővítést, tehát ott tényleg inkább a piac, ami, és ennek ellenére ugye India és Kína nem jutott ki így sem, de Japán egyértelműen az az ázsiai csapat, amelyet tényleg bármelyik ellenfél ellen el tudnék képzelni, és szívesen megnéznék, mert elképesztően szépen fejlődött a stílusuk.
1: Iskola példája egyébként, amit mondasz, az, hogy Japán, és ők még talán tudták is azt a karaktert hozni, amit vártunk tőlük. Kicsik voltak, baromi gyorsak voltak, amíg tudtak, addig mentek. Az elején az európaiak szenvedtek, és kicsit én oda vezettem vissza, így, hogy láttam az összes meccset, hogy a nem európai országoknál még nem ez a séma van, amit az előbb itt prezentáltam, hogy ha rúgsz egy gólt, visszaállok, és csak akkor játszok, hogyha nagyon kell, hanem Marokkó is ment. Ment addig, amíg nem rúgtak egyet, kettőt. Ment a 90. percre, és nem álltak vissza, nem passzolgattak. Brazilok ellen 1-1 lett Marokkónak a csoportmeccsen, de az első 20 percben, ha 3-0 nekik, akkor senki nem szólt, hogy ugyanez a Brazil-Japán. Tehát Japán nem játszott rosszabbul, mint Brazília a 32 között. Csak az utolsó két percben jött egy kis oxigénhiány, és akkor arra lecsaptak, hiszen ott azért, tehát a technikai különbség a végén, hogyha már taktikában legalább már ugyanazon a szinten vannak, egy Vinicius, egy Neymar a végén fölé fog nőni, tehát azért jön össze a végén ugyanaz a 4-5 csapat, mert a legeslegvégén a technikai különbségek azért, amikor Pedri játszik, Pedri veszi át a labdát, vagy Messi irányít, az azért kijön, és valóban nincs olyan játékos a másoknak.
2: Hát meg az, hogy hosszú éveken át te milyen színvonalon játszol. Hétről hétre. Milyen színvonalon
1: hozzá
2: edzel.
1: Vagy a szokva.
2: Így van. Tehát kik az edzőpartnerek, kik a meccspartnerek, kik az ellenfelek. Tehát ez mind-mind aztán nagyszámok törvényei alapján ez kijön a végén. Az a rutin, az a pici tized másodpercnyi gondolkodási idő, a jobb döntéshozatal, ezek azért hosszú távon mindig előjönnek.
1: Igen, na picit érjünk vissza még a témánkhoz, mert érkeznek hozzá üzenetek, de van egy olyan jó pofa, hogy jövőre Curaçaóra, vagy ahogy egyik tanult barátom mondja, hogy Curaçao. Szóval jövőre Curaçaóra megyünk nyaralni, látnom kell azt a szigetet.
3: Na, hát erről van szó, erről van szó, ugye? Igen, igen. Talán ugye Haiti kiesik ebből a körből érthető okokból, de nagyon sok ilyen kis csapatnak, szigetnek megvan az a varázsa, hogy hála jó Istennek a világbajnokságon szerzett hírnevet, ismertséget, szerethetőséget, amit a válogatott kivív, át lehet konvertálni akár a turizmusba is, és szerintem ez az egyik legszebb a sportban, meg a labdarúgásban, hogy összeköt embereket, összeköt világokat, és tényleg nekem is ez megfogalmazódott, lehet, hogy akkor fölveszem Curaçaót is a listámra.
1: A bakancs
3: listára. Hosszú a bakancs lista, igen, és a pénztárcám annyira nem örülne neki, de...
2: Hát ez még nálam is óriási élmény volt, amikor először kerültem ki Amerikába, akkor hívtam csapattársakat vacsorázni hozzám, megtanítottam őket gulyást főzni, lecsót, akkor ettek először, és úristen, hogy mi ez, és hogy meséltem nekik Magyarországról, Budapestről, stb., azóta már csomóan itt voltak.
3: De jó.
2: És ez, tehát 90-es évek végéről beszélünk, ahol még azért az internet nem volt nagyon jelen. Úgyhogy igen, tehát minden ilyen lehetőség az egy promotálása és képviselete a saját országodnak is.
1: Amikor meghívtad a csapattársokat, vittek valami ajándékot?
2: Hát nyilván mindenki valami itallal érkezett, tehát nem volt semmi különös. Arról beszéltünk, hogy ha visszahívnának, akkor ők milyen tradicionális étel tudnának nekem készíteni. Hamburger!
1: Kedves sztorim, N'Golo Kantét a karrierjében először hívták meg egy születésnapi bulira, egyik csapattársa volt, és mondta, hogy ők soha nem hívták meg születésnapi bulira, egy ilyen házi bulira, és nem tudta, hogy mit hozzon, emiatt egy tábla csokit. Itt kedvességben, és nem tudta, hogy most ennél nagyobbat kell, ennél kell-e valamit vinni egyáltalán, csak azért kérdeztem, hogy ott Amerikában mit vittek neked, de akkor ott az ital volt, ami fogyott. Na, szóval arról beszélgettünk, picit térjünk rá vissza, mert lassan megint el kell köszönünk, és vannak még üzeneteink, hogy Sörlott ugye kihagyta Anglia ellen azt a nagy helyzetét, és azóta pedig halálos fenyegetéseket kap, feleségét is, és feleségére is írogatnak, hogy vegye rá erre az öngyilkosságra férjét, tehát egészen elképesztő sztori a Norvégiában, pedig ugye ott az evezés miatt azt gondolná az ember, meg skandináv ország, hogy ott viszonylag értelmesebbek az emberek. Erre jött egy tök jó üzenet 06 30 55 55 605-ösre, hogy azt honnan tudni, hogy ki indította el a Sörlott elleni hullámot? Lehet, hogy nem Norvég volt? Lehet, hogy ír volt és dühös, hogy az ős ellenséget nem ejtették ki, és emiatt ő kezdeményezte ezt az egészet?
2: Hát vagy tehát svéd, az... ha már ős ellenségről beszélünk.
1: Vagy svéd, de tényleg, hogy mi vesz rá egy embert arra, hogy elindítsa ezt az egészet? Elment a tipmixer, na, fogadott valakivel, és óriásit veszített, vagy mi az, ami ezt váltja hát ki az emberben?
2: Ez volt a kiinduló pont ugye a 94-es gyilkosságnak
1: igen,
2: is,
1: Kolumbia,
2: ugye Kolumbiánál ott is valamelyik drogkártel fejese óriási nagy pénzeket igen. tett arra, hogy Kolumbia nyerni fog. Igen, tehát sok sztori van erről a...
3: Hát és sajnos ugye majd beszélünk Wimbledonról, ugye a teniszvilágában is ez elég gyakori a sportfogadások miatt, hogy játékosoknak olyan kommenteket, olyan üzeneteket írnak, szóval ez benne lehet egyébként. Én is azt mondom, hogy ne legyünk, vagy ne ítélkezzünk, mert nem tudunk igazából semmit. Ez azt mondtuk, hogy vita téma, de alapvetően mindannyian egyetértünk, és szerintem ezzel mindenki egyetért, hogy ez gyakorlatilag teljességgel elfogadhatatlan, és azt meg nagyon reméljük, hogy tényleg csak néhány emberről van szó, és én megpróbálom továbbra is azt mondani, amit így megőrzök magamban, hogy a barátságos norvég szurkolói kultúra és az evezés és ez a csoda, ez a menetelés, ahogy elmentek a nyolcig, hogy ez ne nyomja rá, és remélem a játékosoknál sem nyomja majd rá a bélyegét, de ezt azért nagyon nehéz lehet. Tehát, hogy tényleg mi erre a stratégia, van egyáltalán bármi általános recept, hogy hogyan tudod ezt az egyensúlyt megtartani, hogy tényleg, amit említett az előző blogban Levi, hogy a szurkolói energiát azt beépítsd sportolóként, de ezeket a káros, és nem is kell ennyire durvának lenni, akár csak egy az embernek rossz napja van, és olvas egy olyan kommentet, egy megjegyzést, és onnantól kezdve lehet, hogy csak homokszem a vízben, de tönkreteszi az egész napot. Tehát, hogy hogyan lehet ezt az egyensúlyt vajon megtalálni? Ez szerintem nagyon nehéz kérdés.
1: Költői? Vagy tőlünk kérdezed?
3: Hát, tudtok rá választ.
1: Levikém? Jó.
2: Akkor. Nem, hát itt abszolút attól függ, hogy ki az, akik körülvesznek téged a mindennapokba. Ki az, akiktől energiát tudsz
4: meríteni, milyen a csapat kohézió, bemész az öltözőbe, meg tudod-e ezt beszélni a csapattársaiddal? Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a saját öltözői hangulatod. Hát láttuk nemzeti csapatoknál is, Uruguaynál, hogy milyen hangulat volt. Tehát ott kibeszélt meg mit a másikkal, vagy a Real Madridnál itt az év vége felé. Hát ott úgy beszélték meg, hogy tetlegességig fajult. Tehát nagyon fontos, hogy milyen közösséghez tartod, hogy az a közösség belül milyen, az igazából egy tükörképe annak, hogy neked a szurkoló táborod is milyen. Ez legtöbb esetben így van. És tényleg ahhoz, hogy valaki elindítson egy ilyet, hogy is mondjam, tehát ahhoz egy hülye is elég.
1: Így van. Így van. Amit nem értettem még, hogy miért szörnyű, tehát Nyland követte el azt a hibát, ami miatt kiestek. Tehát akkor még vezettek 1-0-ra, Nylandról jött ki egy teljesen fogható labda, amit kiütött Bellingham el, és abból kapták a gólt. Tehát akkor miért szörlott?
3: Hát valamiért ez a bűnbak, ez egy ilyen...
1: Mert ő híresebb? Vagy, tehát, még azt nem tudom összerakni.
3: Nem, ez az egész szituáció tényleg egy ilyen öngerjesztő folyamat. Tehát amit Levi is mondott, hogy elindul valahonnan, és onnantól kezdve sajnos rá tudnak az emberek csatlakozni a hullámra, akár egy ilyen negatív komment folyam is, és ki tudnak PC-zni egy játékost akár, valakit felelősség kell tenni, valakiben úgymond le kell vezetni azt a fájdalmat, indulatot, keserűséget, amit egy-egy mérkőzés után érez a szurkoló. Ez szerintem azért nem jó ebben a helyzetben különösen, mert egészében kell nézni ezt a világbajnokságot, és ez egy erőnfelüli, egy nagyszerű teljesítmény volt. És más mérkőzéseken meg mondjuk Sörlott volt a csapat legjobbja. Tehát ez, és a másik, amit láttatok, hogy mondjuk a svájci mérkőzésen egy piros lap után, hogy milyen érzelmek törtek elő a játékosból, hogy mondjuk említetted Nylandot, hogy kellett vigasztalni a találkozó után. Tehát, hogy ezeknek a játékosoknak fáj a legjobban, és ők emésztik magukat a legjobban, hogyha hibáznak. Tehát innentől kezdve szerintem jó érzésű ember és szurkoló nem feltételezheti azt a hozzáállást, hogy ők másnap otthon ülnek, és akkor nem tudom, mosolyogva anekdotáznak, mert hogy őket emészti a legjobban, és ebben a helyzetben támogatni kell őket, és az együttérzést, és erősíteni azt, hogy semmi baj, van ilyen, mindenki hibázik, mint sem olyan kommentet írni, ami ezt a fájdalmat és ezt az önmarcangolást csak erősítheti a sportolóban.
4: És Kristóf, ne adjál ötletet most Nylanddal, mert lehet, hogy Norvégiában is hallgatják igen, a nemzeti sportrádiót. Ez olyan, mint a középkorban a boszorkány üdvény. Valakire rámutattak, hogy na akkor te boszorkány, mert onnantól kezdve te boszorkány voltál. Tehát Szörlótra rámutatott valaki, lehet, hogy csak egy ember, most... és utána tényleg.
1: De te is.
4: Volt, nem, és akkor már Nylandnak a hibája, teljesen mindegy.
1: Nagyon gyorsan csak egy mondatban, hogy ti mit írnátok egy játékosnak, hogyha írnátok bármit? És kinek?
3: Én nem írnék semmit.
1: Köszönjük szépen.
3: Levi?
4: Mármint, hogy kinek mit? Ismersz valakit?
1: Lionel Messinek én születésnapjára szoktam mindig.
3: És válaszolt már?
1: Nem.
3: Hát, ha jövőre.
4: De szerintem biztos volt olyan bejelzés, hogy mindenkinek köszönöm szépen a születésnapi köszöntéseket. Abban meg benne vagy te is, nem?
1: Igen, ilyen viszont valahozol, és akkor már valamilyen szinten megdicsérted.
4: Így van.
1: Drága hallgatók, hamarosan jövünk vissza, a témánk pedig onnantól kezdve Wimbledon lesz, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Szalai Kristóf, Szuper Levente és Patai Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Bobori Balázs gondolataival.
3: Klasszikus másképp. Kylian Mbappé Lamine Yamallal szemben. Mint két revolverhős, úgy néz farkaszemet a Franciaország-Spanyolország VB elődöntőt a Real Madrid és a Barcelona sztárja. A klub idény végén utóbbi lehetett jóval vidámabb, Mbappé semmit sem nyert a Madriddal, mindössze a gólkirályi címnek örülhetett, amelyet az egyik labdarúgásban gyakran használt közhely szerint szívesen elcserélné bármelyik trófeára, amelyet a csapattal szerezhetett volna meg. Ellenben Yamal és a Barca utcahosszal nyerte meg a spanyol bajnokságot, szinte végig kimagasló formában játszott. A katalánok futbolistájai önbizalommal telve optimisten utazhattak a VB-re egy olyan spanyol válogatott keretében, amelyben nincs labdarúgó Reálból. Ám valljuk be, nehéz is lett volna bárkit is behívnia Luis de la Fuente-nek a királyiaktól. Igaz, ha megnézzük az amerikai tornán nyújtott teljesítményt, akkor azt látjuk, hogy Yamal is csillogott messzebben, Pedri az előző mérkőzésen a kezdőből is kiszorult, Gavi ott sem volt, Ferran Torres hull nemzik, mint a földközi tenger, Marco Bárci viszont stabil pont a védelem tengelyében. Spanyolország rájátékosok nélkül is elmenetelt a legjobb négyig, és ehhez persze kellettek a barcelonaiak, de többségében nem ők domináltak az eddig az együttesben. Ellenben a másik oldalon ott van Mbappé, aki élete formájában futballozik, nyilván teljesítményhez hozzájárul a franciák lehengelő támadógépezete Doué-val, Olise-vel, Dembélével, Barcolával. Sőt, ha jobban megnézzük a madridiak más csapatokban szereplő sztárjait, akkor olybá tűnik, mint a Vinicius Junior a brazil, Jude Bellingham pedig az angol válogatott szereplésére gyúrt volna az egész évadban, mert amennyire elveszettnek tűntek néha az elmúlt hónapokban, annyira meghatározóak voltak most a világbajnokságon. A sikertelen klub idén jelent talán plusz motivációt az említetteknek? Ezt nem tudjuk, viszont az biztos, hogy a keddesti francia-spanyol önmagában is csemege, és garantáltan remek futballal szórakoztatnak majd minket a Barcelona, a Real Madrid, vagy éppen a PSG, esetleg az Arsenal sztárjai. A klubszíneknek kevesebbre jelentősége lesz, Mbappé és Yamal nem arra gondol, amikor vonul ki a Dallas stadion gyepére, mit élt meg Madridban, illetve Barcelonában, most mindketten világbajnokok akarnak lenni. A francia másodszor, a spanyol először. Jelenleg nincs más. Ez a tét.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elsőként Spanyolország vagy Franciaország juthat be a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. 9 párizsi olimpiai bajnok indul a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és marad a Galatasaray kosárlabda csapatánál Juhász Dorka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A szünnep után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Lamine Yamal az előző 2 franciák elleni mérkőzésén összesen 3 gólt szerzett. A spanyol csapat legnagyobb sztárja pont tegnap ünnepelte a 19. születésnapját, és már nagyon várja az elődöntőt.
2: Már nagyon fel vagyok pörögve a Franciaország elleni elődöntőre. Szerintem a világbajnokság kezdete óta mindenki egy ilyen mérkőzésre várt. Nagyon reméltem, hogy eljutunk idáig. Szerintem a mostani VB 2 legjobb csapata találkozik, de egyáltalán nem félünk tőlük. Ha van csapat, amelyik magabiztosan léphet pályára, azok mi vagyunk.
1: Az ellenfél Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe a labdarúgó világbajnokságon, ez korábban csak Brazíliának és Nyugat-Németországnak, vagyis az NSK-nak sikerült. A franciák 2018-ban világbajnokok lettek, 4 évvel később Katarban pedig ezüstérmesek. A franciák legutóbb 2021-ben nyertek a spanyolok ellen, akkor Kylian Mbappé lőtte a győztes gólt. A franciáknak nem lesz könnyű dolguk ma este a spanyolok elleni elődöntőben, de bízhatnak többek között. A tornán már 8 gólos Mbappéban, aki Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát.
3: Voltam már világbajnok és ezüstérmes is. Jelenleg nem látom itt magam mellett a VB trófeát, úgyhogy óvatos lennék azzal a kijelentéssel, hogy most még erősebbek vagyunk, mint az előző tornákon. Tisztában vagyunk a képességeinkkel, viszont önmagában az, hogy félnek tőlünk az ellenfelek, még nem jelent gólokat, győzelmeket. Be is kell bizonyítanunk, hogy joggal tartanak tőlünk.
1: Hogy a spanyolok történetük során másodszor, vagy a franciák sorozatban harmadszor jutnak-e a világbajnoki döntőbe, az ma kiderül. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: És benne még maradunk a labdarúgásnál. André Santos a Manchester Unitedben folytatja pályafutását. A brazil labdarúgó érkezését tegnap jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályással 2031 júniusáig szóló szerződést kötöttek. A VB elődöntő mellett is láthatnak egy labdarúgó mérkőzést ma este, mégpedig az Eto FC Vikingur Reykjavik találkozót, a Bajnokok Ligája selejtező első fordulójának visszavágóját, amelyet Győrben játszanak majd. Meg szeretnék mutatni, hogy a bajnoki cím ellenére az előző idénynél is éhesebbek a sikerre. Erről beszélt a vezetőedző Efrain Juárez. A mexikói szakember június közepén érkezett a címvédőhöz, amelynek kispadján múlt héten egy hosszabbításban kapott góllal 1-0-ás vereséggel mutatkozott be tétmérkőzésen az izlandi bajnok ellen. A visszavágó kapcsán az Eto vezetőedzője egészen más felfogásban szeretné látni csapatát, mint múlt héten.
4: We need to be in front foot, we need to be really...
5: A visszavágón bátrabban kell játszanunk, de oda is kell figyelnünk. A cél, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést, hogy utána legyen időnk irányítani a mérkőzést a hátralévő időben. Fontos, hogy a hazai pálya igazi erőd legyen számunkra, mind a BL-ben, mind a bajnokságban. Azt tapasztaltam, hogy a keretet sikerre éhes fiatal magyar és külföldi játékosok alkotják. Ezért is fontos a keddi visszavágó, ahol először megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek, sőt azt is, hogy még jobban vágyunk a sikerre, mint az előző idényben. Annak ellenére, hogy bajnokok vagyunk. Ezt szeretnénk, ha látnák a szurkolóink.
1: A győriek mérkőzése ma 19 órától a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön is élőben lesz követhető. Egyébként gambiai középpályással erősített az Eto FC a 2007-ben született Modu Lamine Massal, aki a téli időszakban érkezett próbajátékra a győriekhez, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul ma a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rudugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezné a legjobb eredményt elérő versenyzőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének tegnapi sajtótájékoztatóján Spirjev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a gyémántliga viadalok színvonalát. Többek között 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, amely rekord a verseny történetében. Természetesen a legjobb magyar atléták is rajthoz állnak, így az olimpiai ezüstérmes Halász Bence, valamint Kozák Luca, vagy éppen a remek formában lévő Molnár Attila is indul. A fedett pályás Európa-bajnok futó épp a múlt héten döntötte meg saját országos csúcsát Monakóban. Ez lesz az utolsó szám ma este a Nemzeti Atlétikai Központban.
6: Szeretném ennél minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamban szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó, amit csinálok, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyi.
1: A nemzetközi program 16 órakor a férfi kalapácsvető küzdelmével indul, ahol a ranglista első 6 helyezettje is itt lesz. Az olimpiai ezüst és 3-szoros világbajnoki bronzérmes Halász Bencét Kreisz Bálint kérdezte.
7: Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter felé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet. Hogyha picit összeáll versenyen, akkor szerintem még nem hogy 82-re, még messzebb is elmehet az a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
6: Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont, hogyan segíti a felkészülést?
7: Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy egy hónappal korábban vannak a világversenyek, azt nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz mostani versenyeredményeimet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni. Nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitás még csak álmodoztunk.
6: Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapácsvetés még ebből is kiemelkedik. A világranglista első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként, hogyan fogod fel?
7: Nyilván motiváció számomra maga az etén, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőre végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
1: A női 100 gátasok futamában Tóth Anna és Kozák Luca képviseli a magyar színeket az erős mezőnyben, most Kozák Lucát hallják.
8: A nőgáta azt el kell mondani, hogy minden évről dinamikusan erősödik, és tényleg brutális, hogy az elmúlt években bármelyik versenyben benne volt egy világcsúcs, és az elmúlt években nem tudtuk, hogy ki fogja futni, most azért ez eléggé egyértelmű, hogyha világcsúcs, akkor a Masai Russell. Szerintem egyik évben volt egy hasonlóan erős mezőny, ez egy mondjuk Diamond League-nak is erősebb mezőny, de igazából én is a mezőny része vagyok, tehát miattam is tűnik erősek a mezőny. Ebből tényleg a pozitívumot kell leszűrni, és meg kell próbálni a mezőnyel együtt futni. Nagyon kiegyensúlyozottnak mondanám még a szezonomat, időeredményben is, mentálisan, meg fizikálisan is. Nagyon kiegyensúlyozott vagyok, nem lehet itt tervezni csúcsokat, hanem jól meg kell csinálni azt, amit tudok, és akkor lehet róla szó.
1: A Gyulai Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj 15 órakor kezdődik, az eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Duna World, illetve az M4 Sport csatornákon.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A fiatal játékosok beépítése mellett az eredmény is fontos lesz a női vízilabda válogatott számára a jövő héten kezdődő világkupa döntőn, ezt mondta az M4 Sportnak a szövetségi kapitány Cseh Sándor. A nemzeti együttes először Spanyolországgal találkozik majd a torna negyed döntőjében, a világkupa döntő jövő héten szerdán kezdődik egyébként Sydneyben. Cseh Sándor.
9: Látjuk a BL csapatokat is, milyen jól szerepelnek, ott vannak az élmezőnyben, nyilván ők az olimpiai címvédők, ugyanakkor ebben a ciklusban minden világversenyen mi vertük ki őket, de ettől függetlenül tudjuk, hogy erősek, de a cél nem lehet más, az ő szintjükön kell megpróbálnunk játszani, és akkor a mérkőzésen meg kell próbálni legyőzni őket. Nyilván a válogatott az valahogy mindig egy ilyen kettősség, főleg így a ciklus közepén, hiszen eredményt is akarunk elérni, nyerni akarunk, ugyanakkor azt is próbálgatjuk, rengeteg az új játékos, a fiatal játékos, hogy kik azok, akikkel meg lehet ezeket a terveket valósítani, vagy kiben van benne, hogy egy-két év múlva meg lehet velük valósítani, tehát ez egy összetett feladat. Napról napra figyeljük a játékosokat, teszteljük, fejlesztjük, de ugyanakkor abban a pillanatban, amikor eljön a meccsnap, akkor meg természetesen a győzelem a cél. Van a világkupa, de a világkupa az tulajdonképpen egy 3 napos gyors torna. Nekünk sokkal több információt ad az egész nyár. A válogatott edzőtábor, a hollandokkal volt 4 napos edzőtáborunk. Kimegyünk, ott is játszunk még felkészülési meccset az USA-val, ausztrálokkal, lehet a hollandokkal is. Tehát ez egy komplett program, és a játékosok fejlődésében ez az egész nyár az, ami szerepet játszik. Ugyanakkor nyilván nem csak a jövő évre készülünk ezzel, nem csak oda, nem szeretem ezt a szót, hogy tesztelünk, hanem oda edzünk, oda próbálgatjuk mi magunkat, a csapatot, a játékosokat, hanem nyilván ez egy felkészülés is arra, hogy azon az egy napon, mert azért mondom ezt, hogy egy napon, mert ez nem egy olyan verseny, mint egy EB-VB, ahol csoportmeccsek vannak, hiszen itt tulajdonképpen a spanyolok ellen az első nap mindent eldől. Ha tudunk nyerni, akkor benn vagyunk a 4 között, ha nem, akkor nyilván játszunk még 2 felkészülési meccset 5-től 8-ig.
1: Cseh Sándor szövetségi kapitány után pedig következzen a magyar csapat egyik legnagyobb klasszisa, Keszthelyi Rita.
10: Bízom benne, hogy a előző 2 év tendenciáját tudjuk folytatni. A mi sikerünkkel fog zárulni ez a mérkőzés, főleg úgy, hogy azért az utána levő 2 mérkőzést azért sokkal jobb játszani, úgyhogy az elsőt megnyered. Úgyhogy bízom benne, hogy meg fogjuk tudni nyerni. Én úgy gondolom, hogy erre képesek vagyunk. Ők is azért, náluk is vannak hiányzók. Bízom magunkban, ügyesek leszünk, és nem venni fogjuk ezt a spanyol akadályt is. Én azt gondolom, hogy összességében jó hangulat, mindig jó szokott lenni. Ezt a hosszú utazást, ezt túl kell élnie mindenkinek, aztán lesz idő ott akklimatizálódni, alkalmazkodni a helyzetekhez. Bizakodó vagyok.
1: A magyar-spanyol párharc továbbjutója a világkupa elődöntőben majd a holland-orosz mérkőzés győztesével találkozik. A másik ágon Egyesült Államok, Kína és Ausztrália, Olaszország találkozókat rendeznek. A következő idényben is a Galatasaray női kosárlabda csapatát erősíti Juhász Dorka, miután 1 évvel meghosszabbították a szerződését. Ezt jelentette be hivatalos oldalán a török együttes. A 26 éves center tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz, amelynek színeiben a bajnokságban, a kupában és az Euroligában is ezüstérmet szerzett. Utóbbiban ráadásul az idény legértékesebb játékosának is megválasztották. Juhász Dorka jelenleg az Egyesült Államokbeli Minnesota Lynx csapatában játszik, valamint tagja a magyar válogatott szeptemberi világbajnokságra készülő keretének is. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 9 párizsi olimpiai bajnok indul a Gyulai Memoriál atlétikai Magyar Nagydíjon. Nem csitulnak a harcok a Közel-Keleten, folytatódik a meleg nyári idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. André Santos a Manchester Unitedban folytatja pályafutását. A brazil labdarúgó érkezését tegnap jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályással 2031 júniusáig szóló szerződést kötöttek. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes vezetősége újabb egyéves megállapodást írt alá a magyar klasszissal. Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memoriál atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. Mások mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 15 órakor kezdődő eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Duna World, illetve az M4 Sport csatornán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az Országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése is. Tegnapi ülésén elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Az iráni média robbanásokról számolt be az ország Perzsöl-öböl partvidékéről és a szoros környékéről is. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Az Egyesült Arab Emírségek szerint iráni rakétatámadás érte 2 tartályhajójukat a Hormuzi szorosban, a legénység egy tagja meghalt. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csak nem 10

0: víz vagy áram nélkül. A magyar adományokból a rászorulók legalapvetőbb szükségleteit próbálják biztosítani.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél a terelt szakasz végén egy autó és egy kamion ütközött össze. A külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a dugó. Az M0-es déli szektorán az 1-es főúti végcsomópont felé az M1-es csomópontjában a hegyes halom felé vezető felhajtóágon szintén baleset történt, itt is 1-2 kilométeres a torlódás. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk 8:30 után. 10 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, nem is szombat, tehát már mindig szombatot mondok egyébként megszokásból a kezdőkör X-edik adását mondanám. Ked reggel van, és július 14-én itt vagyunk élőben, Szuper Levivel. Hello Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok fiúk!
1: És Patai Geri, hello Geri, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt! Szalai Kristóf, itt van velünk továbbra is.
1: A visszatérési jegyében itt vagyunk. Igen, jött is egy olyan üzenet, hogy örül egyik hallgató írja, hogy nagyon jó hallani újra Gergőnek a hangját. Hát rég volt adásban, ez így van.
3: Ezt csak te mondod.
1: Nem, komolyan. Tényleg, itt van, komolyan
3: van egy ilyen. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nem tudom, van egy fizetett hallgatód, aki mindig ezt beírja gyakorlatilag, de igen. De igen, Gergő fél
3: év. A családot innen is.
1: Gergő fél év után tért vissza hozzánk, nagyon örülünk neki, hogy itt van, és ha minden igaz, akkor lesz is majd még a közeljövőben. No, de hát beszéltünk itt már gyakorlatilag foci, lesz majd kézilabda, és most elengedhetetlen a tenisz, hiszen Wimbledon is nemrég ért véget, ugye múlt héten vasárnap, hétvégén voltak a döntők, mind női, mind férfi fronton. Ilyenkor talán kicsit méltatlanul kevés szó esik a hölgyekről, az ő döntőikről? Mindig csak a férfi döntőkről beszélünk, most is egyből az jut az eszébe az embernek, hogy Sinner nyert Zverev ellen, de a hölgyek részéről pedig...
2: Hát óriási dolog.
1: Hát nem?
2: Persze, és nem szabad, hogy elfeledkezzünk. Történelmi döntő volt a lányoknál is. Ugye két cseh vívta a döntőt.
1: Muhova és Noszkova.
2: Így van.
3: Nem
2: és
3: is volt még ilyen.
2: Linda Noszkova nyerte igazából a döntőt. Egy nagyon jó színvonalú, és tényleg a női nemnek is minden szépségét megmutató döntő volt. Ugye óriási leolvadás Noszkovától a második szetben. Ugye szet 5-2-re vezetett. És onnan
1: meccslabdákról, ugye?
2: Meccslabda, 5 meccslabdája is volt, igen.
1: Ez hihetetlen.
2: Muhova onnan jött vissza, és kiharcolta a döntőszettet, és utána egy újabb föltámadás Linda Noszkovától, és tényleg ez a lélektan, hogy ment oda-vissza, egy nagyon élvezetes, izgalmas döntőt raktak le a lányok is az asztalra. Martina Navratilova is végignézte ezt a döntőt, ugye, a királyi páholyból, úgyhogy neki is ez egy fontos dolog volt az életében, nyilatkozta utána, nem is bírta ki sírás nélkül, ugye egy nagyon érzelemmel teli döntőt láthattunk a lányoknál.
3: Annyira érdekes, hogy a korábbi játékosok mennyire ott maradnak a csetenisz körforgásában, és hogy mennyire jól kiépítették ezt a rendszert. Így kívülről nézve, mit lehet tanulni tőlük, vagy mi az, amitől ennyire jól működik a cseheknél a női tenisz? Vajon?
1: Levi, vedd elő kérlek a könyved, a szakzsargont, és hogy mitől működik a cseh?
3: Hát de
1: női tenisz, hogy szuperlevetett férfékor húzott.
3: Évről évre jönnek ki olyan tehetségek és olyan játékosok, hogy az embernek elakad a szava, és aztán látjuk,
2: a fiúknál is
3: egyébként, igen. De hogy ez, hogy két se játékos egymás ellen a női döntőben, ez valami egészen elképesztő.
2: Hát ugye voltak azért elődök, akik megnyerték ezt a tornát a lányoknál, ugye akár csak Novotnára gondolunk, vagy Navratilovára természetesen 9-szer. Tehát azért itt voltak elődök, de hát mondom, a fiúknál is nagyon-nagyon sok jó teniszező van.
1: Úgyhogy fejlődik a lengyel tenisz, hát pláne a cseh. Igen, úgyhogy a hölgyeknél is ott voltak, és zseniális mérkőzésen tudott nyerni Noszkova, Muhova ellen, két fiatal női cseh teniszezőről beszélgetünk. Nem Serenáról szólt végül, nem Venus Williamsről, nem Siotekről, nem Goffról, nem Sabalenkáról, tehát ő soroltam azokat, akik valószínűleg nyerhették volna, főleg az utóbbi kettő, de nem, meglepetés jött a hölgyeknél, nem úgy, mint az uraknál, mert ott az első két helyen kiemelt játékos jutott be a döntőbe, a felső ágról Jannik Sinner, alulról pedig Sasha Zverev, és hát azért 1-0-ra vezetett Zverev, elhozta az első szettet, a második játszmájában is eljutott tiebreakig, ha ott talán elmegy 2-0-ra Zverev, elhozza a másodikat is. Sinner egész karrierében eddig egy darab ötszettes nyert meg, pont itt a wimbledoni első fordulóban, az volt az egyetlen egy ötszettes, amit valaha megnyert, akkor talán nagyobb esélye lehetett volna Zverevnek, utána meg jött az úthenger és bedarálta Sinner Zverevet.
2: Ugye az előzmények sem mindegy, hogy néztek ki ezen a mérkőzésen. Ugye az utolsó 9 mérkőzésen Sinner le tudta győzni Zverevet, ami az egymás elleni meccseket illeti, ráadásul Zverev még brékelni sem nagyon tudta az olaszt, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló előjelekkel lépett aztán pályára, hát így se sikerült a brék, egy tiebreaket sikerült elhozni remek játékkal egyébként, és ezt ne felejtsük el, hogy Zverevnek a játéka az alapjába véve nem a füves teniszre lett kitalálva. Ugye megnyerte a Garrost egy remek játékkal, és itt is azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon jó játékkal kényszerítette óriási csatára a világ elsőt és címvédőt. Zverev pedig elmondja nagyon-nagyon sokszor, amivel nem sokat foglalkozik a sajtó, pedig ezzel kéne a legtöbbet, hogy ő mennyi munkát tett bele abba, hogy ő egy komplett játékos legyen. Tehát sokkal jobbak a tenyeresei, mint voltak például. Ez az Inside Out tenyerese, ez nagyon-nagyon jól működött például ezen a mérkőzésen is. Érdekes módon, ugye a világ egyik legjobb kétkezes fonákjáról beszélünk Zverevnél. A tenyerese volt talán egy picit, ami a uh-huh. úgymond a
1: nem a világszinthez tartozott.
2: Nem a világszinthez uh-huh. tartozott, és ott van még a röpte játéka. Tehát ott van Sasha Zverevnek a testvére, ugye Misha Zverev, amikor játszott még az egyik legjobb páros játékos volt a világon, tehát nála a röpte az egy alap dolog, és hát Sasha is nagyon, nagyon jól és előszeretettel ment fel a hálóhoz itt Wimbledonban is.
3: Nagyon szimpatikus volt, amit nyilatkozott. Említette egyébként ezt a statisztikát, amit most te is hoztál ide, hogy azt mondta, hogy Janik egy kicsit kevésbé szeretlek most már, hogy nyilván ez a tréfa része volt, de hogy alapvetően bosszantó lett. Idén már öt vereség, tehát hogyha azt nézzük, akkor nagyon frissek voltak az emlékek ezelőtt a mérkőzés előtt, és nyilván ez benne van a fejekben. Nagyon különleges volt tényleg az első két játszma, az, hogy sokáig nem volt break, nem tudták megtörni egymást, és ugye ott a harmadikban az a break, az gyakorlatilag már elbillentette a mérleget, és onnan már úgy ezt lehetett érezni, hogy meg lesz Sinnernek, de tényleg Zverev játéka elképesztően fejlődik, nagyon-nagyon megérdemelte a Grand Slam trófeát, azt is megérdemelte, hogy most döntőbe jutott, nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha Alcaraznak nincs a sérülése, reméljük, hogy visszatér most már augusztusban, ezt mondom.
1: Azt írják, hogy igen. Most már a Cincinnati
2: tornára tervezi az augusztus elején, van augusztus első felében, az egy ezres torna. Nyilván a US Opennek az elő tornája, úgyhogy igen, ott arra tervezi a formaidőzítést, hogy beáll.
3: Hát nagyon várjuk, minden esetre ez így is egy rendkívül színvonalas torna volt, meg a döntő is, és véletlenül mondta Sinner, hogy az édesanyja olykor ki is ment a stadionból, mert egyszerűen nem tudta nézni, olyan izgalmak voltak, tehát az, hogy valaki önmagában már, annak ellenére, hogy kikapott ilyen csatára, késztesse Jannik Sinnert, aki tényleg korszakos egyéniségén nőtte ki magát, az Zverev óriási, óriási dicsérete.
1: Nem volt, igen, Levi?
2: Nem, csak hogy nagyon érdekes elemzéseket néztem végig. Egyébként Wimbledon alatt Andy Roddicknak van például egy zseniális podcastje, azt mindenkinek ajánlom, hogy tényleg hogy változtak a dolgok, és megnéz az ember egy Wimbledoni döntőt, és annyira érdekes, vagy egy egész Wimbledoni tornát, nincsen szervaröptés játékos,
1: akinek
2: igazából a zsigereibe van az, hogy szerva röptelei. Martina Navratilova mondott egy nagyon jó meglátást, hogy nyilván az ütőfejek azok nagyobbak lettek, mint mondjuk régen. Tehát a technikai tudás attól függetlenül, hogy ezeknek a játékosoknak óriási technikai tudás van, de nincsen talán annyira előtérben, mint régebben volt. Ugye a sweet spot, tehát ahol el kell találnod a labdát az ütő közepén, a sokkal nagyobb fejű ütőknél egy sokkal jobban tolerálható dolog, hogyha nem teljesen középen találod el, attól is jó lesz az ütés. Ez a szervaröpte játéknál azért egy nagyon fontos. Akkor a fűnek a sebességét is csökkentették ugye az elmúlt években. A labdák teljesen mások már. És hogyha Roddicknak volt egy ilyen nagyon jó meglátás, hogyha Roger Federernek is át kellett állnia egy szerva röpte játékról még anno, hát ugye Sampras, amikor letaszította a trónról, ott mind a ketten még szerva röptét játszottak, de utána már Federer is nagyjából az alapvonalról nyerte meg ezeket a tornákat. Hogyha ő is rá volt kényszerítve, hogy elhagyja a szerva röptét, akkor most kitől várjuk az új generációba, és azért az nagyon hiányzik, mert most már szinte minden torna ugyanúgy néz ki, hogy az alapvonalról meg lehet nyerni, mint régebben. Igen. A Garrost alapvonaljátékos nyerte meg, a Wimbledont szervaröptéző, aztán a két kemény pályást meg
4: ezeknek a kombinációja.
3: De érdekes, hogy ezt mondod, és amikor említetted, hogy a csapatok karakterei a labdarúgásban, itt meg gyakorlatilag ezeknek a Grand Slameknek a karakterei egy kicsit már átalakultak, viszont a maga, ami a körítést illeti, én megmondom őszintén, még mindig imádom Wimbledon. Tehát az, hogy ebben a világban, ahol a hirdetések, a show dominál, mindig tegyünk rá egy lapáttal, megmaradt a maga szerény egyszerűségében és nemességében olyannak, amilyen. Ez a hagyományok tisztelete, ez szerintem egy rendkívül fontos érték, és emiatt nem véletlenül dicsérik ezt a centerpályát, hogy mennyire imádnak rajta játszani. Ennek viszont nagyon örülök, hogy ez így az évtizedek során nem változott, és nem engedett annak a nyomásnak, ami nyilván a sport üzletté válásával egyre inkább erősödik.
1: Novák Djokovicról egyelőre nem beszéltünk, pedig szerintem picit mindenki elkezdett neki szurkolni, ahogy idősödik, és amennyire kezd leszorulni az esélyesek polcáról. Engem legalábbis, én Federeres voltam, amióta Federer nincs, engem megnyert Djokovic, és nagyon-nagyon elismerésem érte, hogy mindig elmegy, még így, majd 40 évesen is az elődöntőig, és mindig vagy Sinnertől, vagy Alcaraztól, vagy éppen Zvereftől kap ki. Tehát mindig elmegy oda, hogy mindenkit megver, kivéve a legjobb, legtop játékosok ellen tud már csak kikapni. De mégis azért mindig számolni kell vele, és innentől kezd ugyanúgy a US Open-en, majd oda is el fog menni, és ott is megpróbálja kihozni magából a maximumot. Szerintem ez, ha valami, akkor ez ugyanolyan elismerésre méltó, mint ahogy Zverev amennyit tesz azért, hogy oda kerülhessen a döntőbe, vagy Roland Garros tudjon nyerni.
4: Abszolút. Viszont Djokovicnak nem volt semmi esélye, nem volt azon az elődöntő.
1: Hát nem, sajnos, persze.
4: Sinner ellen.
1: Tehát sajnos akár, már évek óta nincs ellene.
4: Akár igen. Mozgásba, akár szervába, akár ütéssebességbe, returnökbe. Tehát, hogy a világ legjobb returnözője már évek óta Novák Djokovic, de hogy nem tudta kezelni Sinnernek a szerváját, ami egyébként tényleg nagyon sokat fejlődött az elmúlt két évben. Ezt azért nagyon, nagyon érdekes volt nézni. És a generációknak a változása, tehát ugye Djokovic már nyilván az idősebb generáció, Sinner és Alcaraz pedig a nagyon fiatal generáció, és a köztes generáció pedig pont a Medvegyev, a Zverev, a Cicipász, akik meg nem tudtak igazából Grand Slamet nyerni és berobbanni. Tehát van egy óriási nagy gap a generációk között, és mindenki várta ugye Djokovicék után, hogy akkor majd jön Cicipász, Medvegyev, Zverev, és nem jött, mert berobbantak a tinédzserek.
3: És valószínűleg ennek tulajdonítható, hogy azért a négyig eljut. Tehát, hogy nincsenek addig, nyilván vannak erős ellenfelek, meg vannak
4: verte a jó meccs. Második körbe,
3: pontosan,
4: hogy esélye nem volt a görögnek.
3: Az a generáció, az nem tudja úgy fölvenni a versenyt, ahogy ugye Sinner meg egyértelműen jobb volt ezen a mérkőzésen is, és ez nyilván egy nagy mintán még inkább kidomborodik most már a különbség, de teljesen egyetértek mindkettőtökkel, és azt gondolom, hogy alapvetően én is így most fölfedezem magamban, ahogy Kristóf rávilágított így az elmúlt években azt, hogy egyre inkább valóban szimpatizál az idősödő Djokovicsal az ember, és szurkol neki, hogy azért a négybe menjen be, és tényleg rendszeresen tornáról tornára hoz egy üde színfoltot, úgyhogy óriási elismerés jár neki is.
4: Nálam már csak az a kérdés, hogy meddig? Azért sokan pedzegetik ezt, hogy...
3: hát ez pedzegeti sokan.
4: De hogyha szerencsések vagyunk, akkor Los Angeles-i olimpia van még azért nagyon a célkeresztben Djokovicnál, tehát ha szerencsénk van, akkor még 28-ban is fogjuk látni.
1: Meddig láthatjuk Serena Williams-t, aki 44 évesen tért most vissza Wimbledonba, évek óta 4-5 év kihagyás után, sőt még...
4: 4 éve nem játszott.
1: Igen, meccset, még igen. Venus 45 évesen, tehát még idősebb, ő is elindult ezen a tornán, párosban együtt is versenyeztek. Azért, tehát annak, hogy megint inkább marketing értéke van, csak hírértéke legyen, hogy Serena elindult 44 évesen, sokat már nem tudott hozzátenni a karrieréhez, de ilyen alapon egyébként, Levi, te is visszatérhetnél bármikor. Tehát ezt mondtam néhány blokkal ezelőtt, hogy azt mikor várhatjuk.
4: Igen, csak azért nem mindegy, hogy milyen szintre. Tehát, hogy 4 év kihagyás után valaki Wimbledonba indul el, és nem egy kis tornán, és tehát az érdekes. Én tehát olyan, mint hogyha én most egy átcsoportos VB-re mondjuk be mosakodnék jövőre, mindenféle dolog
1: nélkül.
4: De egyébként Serenának a meccse nem volt azért annyira egyértelmű. Egy fiatal ausztrállal játszott, aki szerintem, és ott sokak szerint életemet meccsét játszott. Tehát úgy tudta lereagálni Serena Williamsnek az ütősebességét, ami azért megvolt, jó, nyilván a mozgása még annyira nem, meg a pontossága, hogy azt öröm volt nézni, de hát Serena még tervezi azt, hogy tovább fog versenyezni, és a US Open van ott célkeresztben
1: a hazai Open verseny. Így van. Ott mindenképpen neki az hazai pályát ott el fog indulni. Na jó, van ennyit Serenáról, illetve Wimbledonról és a teniszezőkről. Kibírtuk, hosszabb volt ugye, mint amennyit McGregor kibírt néhány nappal ezelőtt az első menet első percébe, de túl vagyunk ezen a blokkon is, és néhány perc múlva pedig jövünk vissza, és kézilabdával fogjuk folytatni. Marasány Gyurit, állandó szakértőnket fogjuk hívni, megbeszéljük a Veszprémtől kezdve az úszó EB-n szereplő férfi kéziválogatottunkról minden lehetséges kérdést felteszünk Gyurinak, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Sweet!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Állj vigyázzba!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, folytatódik a Sportreggel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, 9 óra után egy picivel, ugyanígy itt van a stúdióban, nagy lelkesedéssel és mosolya fehér pólóban, szuper Levi, hello Levi, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, kívánok, sziasztok fiúk!
1: Hát Batai Geri, neked ilyen argentin mezes szerkód van, tehát ez a kék, világos kék.
3: Jó reggelt, igen, sziasztok!
1: És még... Köszönöm szépen a bemutatást.
3: Jó. Szalai Kristóf. Hát tudod, össze kell még csiszolódni, azért mégiscsak a nagy visszatérés.
1: Igen, és itt van még velünk Marosán Gyuri is, a vonalban állandó szakértünk. Jó reggel, Gyuri, szia, hello!
4: Jó reggel, sziasztok, és hagyd védjem meg a fiúkat, hogy nem mutattak be, hiszen ez egyértelmű, hogy ezt a hangot egy ország is.
1: Hogy ezért én mennyi pénzt fogok lecsengetni?
3: Azt a mindenit. Hát igen, egyébként is önbizalom hiány áll a Kristóf, úgyhogy minden dicséret jól jön neki.
2: De a matematika megvédi.
1: Igen. Gyuri, te egy gyors kitekintés a VB-re, hát itt előttem a fiúk ugye kék, illetve fehér pólóba, tehát az argentin. Vagy én szintén ugye argentinoknak szurkolok, te az elődöntőt így hogy várod?
4: Hát ez nem kérdés, hát egyértelmű, hogy argentin dominancia ennyi. Van az én szívemben is, ez nem hiába, hát azért. Itt egy társaság, egy szívdobbanás a nemzeti sportrádió.
1: Együtt sírunk, együtt nevetünk.
4: Így van. Most már jól a nevetni is, pedig csak sírt.
1: Ezek a közhelyek az öltözőbe, az edzőktől, hogy együtt sírunk, együtt, egy szív, egy dobbanás, imádtam én is. Na de szóval most nem Argentina és nem foci, arról már beszélgettünk korábban, hanem picit kézilabdázzunk, ugyanis például az U20-as férfi kézilabda válogatottunk a szlovénok elleni csoportmeccsét 2 góllal megnyerte a romániai korosztályos Európa-bajnokságon. A csehek 34-29-es legyőzése után az U20-as férfi kézilabda válogatott a korosztály romániai EB második csoportmeccsén ezzel vezeti az F-jelő 4-est és kiharcolta a közép döntőbe jutást. Na ezt hova lehet elhelyezni, Gyuri, a térképen? Ez papírforma, vagy nagy meglepetés, nagy győzelmek, vagy igazából utánpótlásban mi azért rendre jók szoktunk lenni férfi-női fronton?
4: Jók szoktunk lenni, szerintem, bár most a lányok elmaradtak az elvártól, hiszen az Európa Bajnokságon 13-ok lettek. Itt a fiúknak a szereplése én szerintem helyén volt ez a csoport eredmény. A szlovénok legyőzése azért egy nagy fegyvertény véleményem szerint. De sajnos a középdöntő elkezdődött, és a svédektől igen komoly vereséget szenvedtünk tegnapi nap 40-24-re, ami fájdalmas, főleg a különbség és a második félidőben mutatott játék. Azonban ha a folytatást nézzük, olyan nagyon nagy katasztrófa nem történt, hiszen nagyjából biztosra vehetjük, hogy ma megverjük a románokat, az eddig középdöntőben pont nélkül áll a románokat, és akkor bejutottunk a negyed döntőbe.
1: Van még a románon túl is meccsünk egyébként, vagy akkor már legyőzzük őket, bejutunk az elődöntőbe, vagy van még meccs, és ott az elődöntőben, ha már ott vagyunk, ott kit kaphatunk, milyen esélyekkel?
4: Hát ugye még mérkőzés már itt nincsen, de ugye ez a bejutás szinte biztos, hiszen ha a svédek pontot szereznek a szlovénok ellen, és mi megverjük a románokat, akkor tovább jutottunk. Viszont, hogy tehát a svédek meg fogják venni a szlovénokat, nincs kétsége, meg a felesleges, hogy mi meg fogjuk venni, tehát igazából felesleges is azt mondjam, hogy ha esetleg nem vernék meg a svédek a szlovénokat, akkor is mi, ha megvegyük a románokat, akkor az egyik legjobb csoport harmadikként tovább juthatunk. Tehát házigazda ellen mindig nehéz a románok ellen, de szerintem ott komoly játéktudásbeli különbség van a javunkra, és főleg a fiatal Eklemovics nagyon jól agilisan kézilabdázik. Ugye tegnapi svéd vereség alkalmával is 10 gólt szerzett, tehát azért ez mindenképpen figyelemre méltó, és az ő fejlődése biztató a magyar kézilabdát tekintve, hiszen tudjuk, hogy már Győrben idén is az NB1-ben bontogatta a száját, illetve hát a Pixeged játékosa már hivatalosan, még hogyha jól tudom, jövőre kölcsönben ugyanúgy Győrben fog szerepelni. A folytatást tekintve az, hogy kit kaphatunk még ezáltal, ezt nehéz megmondani. Én szerintem, ahogy a csapat is, nekünk is inkább arra kell fókuszálni, hogy ma legyen meg ez a román meccs, és akkor majd a következő lépésre kell figyelni. Nem gondolom azt, hogy ott van a legjobb 4 között tudásban a magyar válogatott, de minden nyitott, és természetesen még egy kis közhelyt belecsempészek ebbe a választom, hogy a kerek, és 40x20-os a pálya, tehát
1: minden Gergő, mindjárt olyan fog neked visszamondani erre, olyan közhelyet.
3: Nem. Inkább az, hogy szakmai szemmel hogyan érdemes nézni, vagy hogyan követed ezt a tornát, mennyire tekinthető ez már előszobának, és mennyire érzed azt, hogy ezek a fiatalok már úgy dörömbölnek, kopogtatnak az ajtón?
4: Hát úgy csendesen kapirgálják az ajtót. Tehát a dörömbölésről még egyszer van. Eklemovicsot, amit előbb is kiemeltem, őt lehet kiemelni, aki közel van a felnőtt szinthez, de rajta kívül ugye hát Gáncs Pető lenne ott a Veszprémben, de csak lenne ott, mert látjuk, hogy az ilyen nemzetközi mérkőzéseken nem sűrűn kap szerepet, csak a magyar bajnokikon néha, de Gazsó például biztatóan játszik akár a nekában is, de ezek még nagyon csak kezdetleges dolgok, és az, hogy a felnőtt válogatottnál ők mondjuk egy-másfél éven belül komoly szerepet kapjanak, vagy bármilyen szerepet kapjanak egyelőre, ezt én nem látom jönni.
1: Nem látja jönni Gyuri sem, de Gergő sem igazából. Én viszont látom a jó szereplést, vagy látod?
3: Nem, én igazából itt ugye mindig felvetődik, hogy szerintem talán ez a legfontosabb kérdés az utánpótlás tornákkal, hogy hogyan kezeljük az eredményeket. Mert most beszélgetünk arról, hogy a csoportkörben elért győzelmek nagy löketet adnak, aztán most volt egy olyan vereség, ami után sokan már elkezdtek kételkedni a válogatottban, jöttek a negatív visszhangok, tehát nyilván nagyon hajlamosak vagyunk olyan amplitúdóval megélni, miután nagy tornáról van szó, mint a felnőtteknél, miközben a szavaidból azt veszem ki, hogy tényleg itt egyelőre még nem ez a fontos, vagy nem ez a fő szempont, mert hogy a fejlődési ív az akár U20-asoknál is elsődlegesnek kell, hogy legyen, és ennek még van egy kifutása, és akár évekbe is telik, mire valaki beér a felnőtt mezőnybe.
4: Így van, tehát mi mindig, amikor például a lányoknál EB-ket, VB-ket nyertünk utánpótlás szinten, mindig az volt a kritika, hogy minek nyerünk, szurkolói kritika, hogy minek nyerünk utánpótlás EB-ket, VB-ket, mikor utána úgy sincs azokból a játékosokból felnőtt válogatott zömében. Na most ez... Tehát az utánpótlásban az eredményhajszolás, illetve az egyének fejlesztése mindig egy komoly kérdés, bár már junior szinten az én véleményem szerint ennek a kettőnek találkoznia kell, hiszen az már tényleg az előszobája a felnőttnek. És most volt egy szemléletváltás, hogy az egyének fejlesztése van előtérben, viszont megint tehát nem nagyon tudunk rájönni arra a lóra. Vagy az egyik oldalán vagyunk, vagy átesünk a másikra. Most azért a nőknél a 13. hely szerintem nem lehet ráfogni arra, hogy hát nem az eredmény volt az elsődleges, mert ha az eredmény nem elsődleges, akkor sem 13. helyen kell végezzen egy utánpótlás világversenyen a magyar válogatott, tehát sikerként semmiképpen nem szabad kezelni, de azt a letargiát sem, tehát ugye mi tudjuk Magyarországon, mi vagy Lagziban vagyunk, vagy
1: temetésen, igen.
4: Tehát a kettő között nincs átmenet, de mindenképpen egy eredményesebb junior szereplés kellett volna a lányoknál, az én véleményem szerint, amellett, hogy egyénileg személyes tapasztalatom is, ugye már a stúdióban is sokszor áradoztam például Mészáros Kecedűről, aki szerintem egy óriási reménység a női kézadának a következő 5 évben, belőle nemzetközi szintű játékos lett, igen, így a fiúknál is az előbb emlegetett Eklemovics, de ezen kívül természetesen egy-egy ember nem elég, akkor lennénk igazán boldogak, és akkor tudnánk azt mondani, hogy eredményes volt az utánpótlás, és hogy ez a junior csapat, hogyha 5 éven belül jó pár játékos lenne a felnőtt válogatottban.
2: Gyuri, én azt kérdezném, hogy ezt az U20-as Európa-bajnokságot a fiúknál hogy kell elképzelni, hogy az esélyesek ugyanúgy a norvég, dán, német, francia, tehát hogy itt tart a európai térkép?
4: Hát nagyjából igen. Tehát ugyanúgy azok a dominánsok utánpótlásban is, akik a felnőtt kézlabdázásban is. Itt ugye annyi különbség azért van, hogy Dánia teljes dominanciáját tapasztalhatjuk évek óta a férfi kézlabdázásban válogatott szinten. Itt azért utánpótlásban jó példára, hogy a Spanyolország 25-24-re megverte a dán csapatot, de egyébként ugyanazok a válogatottak jelennek meg A svédek, ugye ezt megtapasztaltuk saját bőrünkön, de a németek is jók ebben a korosztályban is, bár tegnap ugye a Svájc megmutatta, hogy nagyon jól fejlődik a svájci kézilabda, és csak 32-30-ra verte Németország őket. Ami kivételt képet kicsit visszamegyek az időben, az a, ha jól emlékszem, az előző világbajnokság, de lehet, hogy Európa bajnokság volt, a Feröer-szigeteknek a testvérek, uh-huh. akik megjelentek. Itt ugye még Mittun sorolt meg, akik már a felnőtt válogatottban is bontogatják fel, nem komoly teljesítményt mutattak már felnőttben is. Ott volt egy jó korosztályuk, ami kivételt képezett világverseny, az arról, hogy francia, spanyol, német, svéd dominancia legyen.
2: És itt a top csapatoknál, tehát hogy most tényleg felsoroltad az abszolút elitet itt az U20-asoknál, hogy itt a top válogatottakból már lehet 18-19 éves srácokat látni, akár felnőtt szinten, klubcsapatoknál folyamatos játékidővel?
4: Igen, de ez tapasztalható ugye a németeknél is, hogy a Bundesligában már edződnek ezek a fiatal játékosok. Én úgy látom, hogy nagyobb számban mint a magyar válogatottból, a magyar utánpótlás válogatottból.
1: Na jó, még van egy témánk, ami szintén érdekes, hogy a Van Veszprém HC tájékoztatása szerint szabadkártyával elindulhatnak a 2026-os férfi kézilabda klubvilágbajnokságon. Ugye tavaly ezüst, tavaly előtt pedig aranyérmet szereztek ezen a tornán, és ezt idén is Egyiptomban bonyolítják. Hát kicsit az az érzése az embernek, a laikus nézőnek, hallgatónak a kézilabdáról, Veszprémről van szó, hogy ott Egyiptom ott a világ közepén, mint Las Vegas, tehát ott, mint korábban az európai szuperkupa döntőjét rendezték, mindig Monakóban, gondolom az sem véletlenül. Itt miért minden Egyiptomban van ilyen nagy torna?
4: Hát a kérdésre egy névvel tudok válaszolni. Ez hát nem Mustafa-nak tudható be. Meg hát a Veszprém esetében ilyenkor hazamennek, gyakorlatilag a keretnek egy jelentős része meglátogatja a családot. Természetesen ez a vicc része, mert tudjuk, hogy egy-egy komoly egyiptomi kontingens van, és hát az edző is egyiptomi válogatottjának a mestere is egyben, Xavi Pascal. Ez egy jó torna, ez egy jó felkészülés itt azon szakaszában a bajnokságoknak, amikor semmi nem dől el. Uh-huh. Szoktuk mondani, ősszel csak elbukni lehet dolgokat, nyerni, nagyon nem lehet semmit, és akkor berakva mégis egy élesebb, egy komolyabb verseny szituáció ezzel a klub VB-vel, de nem, persze nagyon szép dolog volt tavaly is, hogy klub VB-t nyertek, de erre nem sok mindenki emlékezett, amikor nem jutottak be Kölnbe, tehát abszolút a fókuszban, szerintem a negyedik a sorban a klub VB, a Veszprémnek a fókuszban a magyar bajnokság, illetve a Final Four-ba jutás van, azt követi a magyar kupa, és csak ezután jön a klub VB szerintem.
3: Kicsit erre szeretnék rákötni, amit itt a végén mondtál, mert hogy mégiscsak a labdarúgó klub világbajnokság legnagyobb magyarországi rajongójával ülök itt egy stúdióban.
1: Igen.
3: Szóval azt ugye tudjuk, hogy labdarúgásban van egy szándék ennek a klub VB-nek a népszerűsítésére és a presztízs növelésére, meg hát nyilván ez együtt jár a mezőny növelésével is, de mi a helyzet kézilabdában? Mennyire érzed azt, hogy így az elmúlt években megtalálta a helyét a torna, és most nem földrajzi értelemben mondom, mert hogy az Egyiptom, mint látjuk, hanem presztízs értékben, illetve sportszakmai értékben?
4: Én szerintem erre megtalálta a helyét, ezzel kapcsolatban, amit az előbb mondtam, hogy mi időben jobban helyeztük el szerintem, mint a labdarúgás. Hiszen a labdarúgásban nagyon sokkal több meccs is van a klub VB-n, illetve a kézilabdában ez jól jön. Mert itt az ősz folyamán nincsen olyan, tehát most nem lenézve a Sziget-Szent Miklóst és a Budai Farkasokkal, de a Veszprémnek az, hogy a Sziget-Szent Miklós és Budai Farkasokkal lejátszik egy magyar bajnokit, kevésbé edzi meg, kevésbé növeli a teljesítményét, a lendő teljesítményét, mint hogy mondjuk játszik egy Barcelonával vagy egy Füksze Berlinnel.
1: Ez a klub VB egyébként, ez ilyen rövid, rapid torna, vagy hosszú, mint a hétvégék pénz nélkül? Hogy kell elképzelni ezt?
4: Hát igen, mint a vasárnap ebéd nélkül mondotta, ugye annó végzegyő. most pontosan a napok számára nem emlékszek, de nem egy ilyen kétnapos torna, tehát nyilván itt az ausztrál-amerikai csapatokkal, de a lényegi része az valóban két nap. Ha jól emlékszem, akkor egy szűk hétről beszélünk.
1: Értem. Jó van, Gyuri, akkor igazából a kézilabdás blokkunk ezzel gyakorlatilag be is fejeződik. Még ott eszembe jutott egy mondat, csak nem tudtam közbevágni, hogy gyakorlatilag, már nem is tudom, hogy ezt melyiknél mondtad, de hogy az első héten, az első időszakban nem lehet ezeket megnyerni, ezeket a tornákat. Kicsit olyan, mint a Tour de France, hogy ott is csak az első héten nem tudod megnyerni a sorozatot, csak elveszíteni. Ezt is szerintem még az U20-as EB-ről beszéltünk, a U20-as EB-ről kapcsolatban.
2: Pogácsár azért ezt az elméletet is föl.
1: Pogácsár, ezt is számolja.
4: Amikor a nevezését elfogadták a Pogacsárnak, akkor a legkezdésebb a doping vizsgálat lehet a versenyek után. Onnantól kezdve lehet tudni, hogy ő nyert.
1: Igen, de Gyuri, látszik, hogy a Tour de France-nak is gyakorlatilag szakértője itt a nemzeti sport.
4: Próbálok mindenbe kicsit belemarni, csak kézlabdáról ne kelljen beszélni, de hát úgy látom, hogy...
1: Kicsit olyan, mint a Danyi Gábor, ő se szeret kézlabdáról, inkább teniszről beszélgetni velünk. Igen. Hát de hol van fot, van forgács is. Na jó, Gyuri, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál ma reggel, velünk tudtunk veled beszélni, egy picit helyre tettük a kézilabdás híreket így az uborka szezonban, és hát akkor csütörtökön reggel pedig várunk téged ide a stúdióba, ugye?
4: Így van, természetesen érkezek csütörtökön. Még annyit segítsetek, hogy merre fele induljak el ezzel a francia-spanyol mérkőzésre, mit vártok az estétől?
1: Fú, de jó kérdés. Én azt mondtam volna előtte, hogy X, és a spanyolok tovább jutnak. Tehát nekem a spanyolok játéka jön fölfele, a francia pedig stagnál, vagy talán picit már elindult lefele önmagához képest.
4: Jamal Messi harca döntő.
1: Igen.
3: Egyébként igen, én is azt mondom, hogy spanyol-argentin döntőt várok, vagy francia-angol, de ha francia-argentin vagy spanyol-angol döntő lenne, akkor se lennék meglepődve.
1: Köszönjük.
4: Igen, tőled azt is elvártam, azt is elfogadtam volna a belga-svájci döntőt.
1: Elefántson Park, Norvégia, nem a két kedvenc. Levi, neked?
2: Nem tudok ehhez nem most tudod. Már hozzászólni.
1: Tehát nem tudod, mindenki... Tehát...
3: Szerintem ilyen szakmai elemzés után nagyon nehéz már mit mondani, úgyhogy köszönjük
1: de
3: szépen,
1: de Gyuri, neked?
3: Neked valami?
4: A spanyol-argentin döntött már, a szívem azt várja, az eszem a franciát, de a szívemre hallgatok, mint mindig.
1: Ne, spanyol-argentin, az, amit megnéz az átlag szurkoló.
3: Hát az átlag szurkoló mindent megnéz. Itt most már a négy legjobb csapat van, úgyhogy innentől kezdve csak jó meccsek lesznek.
1: Így van. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, várunk téged csütörtök reggel, és szép napot és szép reggelt neked a továbbiakra. Jó, köszi Gyuri, szia.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyolország vagy Franciaország juthat be elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Vádat emeltek a buszsofőrre támadó férfi ellen, folytatódik a meleg nyári idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Slaven Bilic lett a horvát labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. Az 57 éves szakember több mint egy évtized után tér vissza a nemzeti csapat élére. A tréner kinevezés sajtótájékoztató jelentette be a horvát labdarúgó szövetség Zágrábban. Mint ismert, Slaven Bilic a világbajnokság után távozó Zlatko Dalicot váltja a poszton. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes vezetősége újabb egyéves megállapodást írt alá a magyar klasszissal. Nyolcad döntőben folytathatja Bondár Anna a romániai salakpályás női tenisztornán, mivel 7-5-6-4-re legyőzte a spanyol Sara Sorribes Tormót.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Az Egyesült Arab Emírségek szerint iráni rakétatámadás érte két tartályhajójukat a Hormuzi szorosban, a legénység egy tagja meghalt. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal 84,56 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése, valamint a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezésének egyszerűsítése is. Tegnapi ülésén elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. Vádat emeltek egy török bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt a végállomáson, mert a lánya korábban

0: A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk 9:30 után egy picivel. Hát az utolsó blokkhoz rögtön elértünk, nemrég volt a premier, és ez pedig itt a záró előadás most gyakorlatilag egybe, pedig nemrég kezdtük itt Szuperlevivel és Patai Gerivel. Jó reggelt nektek is, ciao, hello, hello.
2: Jó reggelt, és Szalai Kristóffal továbbra is.
1: Köszönöm szépen. Na hát, hogyan repült ez a jó néhány óra itt egymás? A jó társaságban repül az idő, azt szokták mondani, de ez most egy hatványozottan igaz volt, nem?
3: Ja, pufogtatjuk itt a közhelyeket folyamatosan is.
2: Olyan jó erre visszajönni. Így mentem el, ugye, hogy mindig egy közhely, minden adásban kell egy közmondás, vagy közhely, igen. És gyakorlatilag mi sem változott. Úgyhogy nagyon

0: jó veletek, tényleg otthon érzem magam.
1: 20-40-es.
2: 20-es.
1: Igen, hallottuk.
2: A jégkorongon a jég az csúszik, és a korong pedig kicsi, és bárhol be tud csúszni.
0: Hát igen, viszont azt nem lehet mondani, hogy lejt a pálya, ugye a jégkorongban. Ez specifikus.
2: Igen, focit is 11-en játsszák 11 ellen, ugye?
0: Igen, és a németek nyernek elvileg, de ugye ez a világbajnokságon ismételten megdőlt ez a mondás, mert hogy ma gyakorlatilag elindul az a 6 nap, amit a legjobban vártunk talán az évben. Az a 4 csapat van ott a világbajnokság végjátékában, amelyet előzetesen talán remélni lehetett, hiszen a világranglista legjobb együtteseiről van szó, és hát beszélgettünk már sokat arról, hogy francia-spanyol elődöntő lesz, holnap pedig az angolok az argentinokkal. Izgatottak vagytok már? Vagy így hogy készültök a ma estére?
2: Hát én most még kevésbé, én holnap leszek teljes stresszben az argentin meccs miatt, tehát akkor engem nem nagyon érdemes elképzelni, hogy nézem végig. Mondok egy gyors életképet. Egyiptom meccs 0-2. Teljes letargia, lehet, hogy kiesik a csapat, de közben tudom, hogy nem eshet ki, hiszen meg fogja nyerni a számisztika alapján. Na mindegy. És egy szürke póló volt rajtam levő, úgy képzeljétek el, ez most fekete, tehát szürke. És 2-2. Berúgta Messi az egyenlítő gólt, és az az adrenalin, az az erő, ami megvolt benne, megfogtam a pólómat, és így széttéptem magamon, miközben üvöltöttem, hogy ott van az egyenlítő.
1: Azt hittem, hogy világos kék lett a szürke pólód.
2: Nem.
1: Akkora energiák és erők.
2: Egyszer gyókot tépte le magáról egy győztes meccs után, úgy a Messnát ugyanúgy kellett elképzelni, kiabáltam az egyenlítő gólt, és közben leszedtem magamról a kis szürke pólót. Így képzeld, nem is tudod elképzelni.
1: Mindenkinek örömére, akik ott álltak körülötted.
0: Ezt nehezen tudom elképzelni, de elhiszem téged ismerve. Elhiszem, hát nyilván azért, hogyha az ember úgy nézi a tornát, mint én, hogy nem találtam magamnak igazából kedvenc csapatot, a kicsiken kívül, akkor kicsit más a hangulata a televízió képernyők előtt, de ettől függetlenül szerintem minden futballszurkolónak óriási élmény lesz ez a két mérkőzés, és aztán majd természetesen a harmadik helyért és a vasárnapi döntő is.
2: Ti hol nézitek egyébként? Otthon nézitek, vagy szeretitek társaságban nézni, bementek a városba, óriás kivetítőn nézni. Mi a bevett szokás ilyenkor?
3: Otthon nyugiba.
2: Otthon nyugiba? Te az vagy?
3: Igen.
2: Gergő?
0: Én sokszor, igen, vagy vendégül látom a barátokat nálunk, vagy mindig megbeszéljük, hogy...
2: Még vendégül.
0: Hát ezért mondom, hogy a barátokat. De hogy tényleg mindig megbeszéljük azt, hogy kinél lehet nézni éppen, ugye belefér a család mellett, olyan meccskezdések vannak esetleg, hogy 9 óra, 10 óra az még rendben van, de egyébként a kivetítős meccsnézésnek is megvan a hangulata egyértelműen, egyfajta közösségi élmény, és képzeljétek el, ha már említettem itt, hogy a zöldfoki szigetekkel mennyire szimpatizáltam, volt egy olyan mérkőzés, amit kivetítőn néztünk, pont az első a spanyolok elleni, és egy nagy számú, gyakorlatilag 8-10 tagú zöldfoki szurkoló tábor is ott volt a téren.
2: Mag.
0: Pontosan zászlóval, és örültek, ugráltak, szóval nagyon jó ezt is látni, hogy tényleg így megmozdul mindenki a világbajnokság hírére, és nyilván ez most fokozottan érvényes lesz erre a két elődöntő meccsre. Szerintem nagyon nehéz lesz asztalt foglalni bárhol, úgyhogy lehet, hogy én is otthon maradok, mert óriás ez érdeklődés.
2: Ki volt írva, hogy Ultras CV? Csak azt hiszed, az önéletrajzodat be kell valahova küldeni, ott oda kell menni a Zöldfoki-sziget, közben ez még csak a nevük, ugye, a Cape Verde. De nem az volt. Na mindegy. Egyébként néztünk egyet együtt.
0: Igen. Az első, még az első egyenes kieséses mérkőzés. Hát egyébként az volt ugye a legrosszabb. Nem azért, mert együtt néztük, nem, de a hangulat az parádés volt. De címvonalában az azért elmaradt a többitől, utána indultak be igazán a dolgok. Összességében viszont azt gondolom, ez a világbajnokság még felül is múlta, legalábbis nekem a várakozásaim, mert nagyon jó kis meccseket kaptunk. Egy-egy volt, ahol említetted, ugye, hogy sokszor lehetett ezt tapasztalni, hogy 1-0 után visszáll a vezető csapat, de összességében ez egy jó kis torna volt eddig, nem?
2: Levi, kézzed el, amikor nézzük Gergővel együtt ezt a meccset, most olyan jó volt ez a kérdés, nem is tudtál rá mit válaszolni, hogy gyorsan át is elvezünk más vizekre, hogy nézzük a Dél-Afrika-Kanada meccset Gergővel, beáll Kanadából egy csatár, Promise nevezető. Hát egy örök ígéret maradt. Promise, azt mondja a Gergő, figyelj Kristóf, ez nagyon jó, ez a srác, láttam játszani. Nagyon ügyes, biztos, hogy gólt fog rúgni.
0: Elkezdem
2: nézni ezt a Promise, lehet, hogy a következő, nem tudom, Neymart lehet felfedezni, rögtön még fiatalon. Nézem a Promise-t, hát úgy nem tudom, hogy labda átvétele se nagyon, de a kapura nem volt veszélyes, az egyértelmű.
0: Volt egy jó lövés,
2: ami elvánszorgott a kapuig, háromszor lepattant előtte, még elért oda.
0: Kapus
2: pedig belsővel levette a labdát, persze, így kell elképzelni, hogy mondom, Gergő, nagyon jó játékos megfigyelő lennél. Ez a Promise tényleg egy örök ígéret. marad.
0: Tehát egyébként én egy elemű mintából dolgoztam, mert egyetlen egy meccsre, azt hiszem a Svájc elleni utolsó csoportmeccsükre alapoztam, hogy 10 percet játszott, ott volt két helyzete, én akkor azt mondtam, hogy na, ez olyan az... játékos, ez a promiszt, hogy...
3: Na Geri, hogyha viszont bulit szervezel, és meghívod a Kristófot is meccsnézésre, akkor viszont engem is, mert ezt nem akarom kihagyni.
0: Igen. Hát itt gyakorlatilag most már tényleg minden mérkőzés szolgáltatott témát az egyenes kieséses szakaszban, melyik ezért, másik azért, de mindenről lehetett beszélni, és ez a jó a világbajnokságban.
2: Még Levi korábban említette, hogy amikor meghívta Amerikában csapattársait, akkor mit vittek neki? Te mit vinnél, ha Levi áthívna most minket az elődöntőre megnézni, mit vinnél neki?
0: Hát bajban lennék egyébként, mert szerintem nincs nagyon olyan ajándék, amit ne kaptál volna akár szurkolóktól, rajongóktól, úgyhogy nem tudom.
2: Na,
0: nem
2: tudom. Egy korongot vigyének, ezt tudni nincs neki. Egy aláírt korongot. Egyébként az bajban lennék én is, hogy mit vinnék neked, de én is szerintem valamilyen vörös folyadékot vinnék maximum. Ja. Most így hirtelen abban
3: gondolom. Legjobb dolog egyébként így nyáron vigyél egy hatalmas zacskó jeget.
2: Azzal nem lehet mellé fogni. Az nem butaság.
3: Mindig minden buliba új jég és jég.
2: Tényleg.
3: Tehát ez mindig elhangzik ez a kérdés. Viszel 2-3 zacskó, nagy zacskó jeget, te vagy a legnagyobb király egy buliba.
2: Igen. Kerti partiknál is nagy segítség tud lenni egyébként. Na, ez jó ötlet volt egyébként, drága hallgatók, akik készülnek kerti partizni a szabadság miatt ma, holnap, vagy esetleg a hétvégén. Szuper Levent adott egy zseniális tanácsot azzal, hogy jég.
0: Stílszerűen jeget, hát persze. Igen.
2: De az fűrész, az más, az nem, az márka. Itt most jég. Itt most a jégről beszélünk, pedig nem jégkorongról, de várom már a jégkorongot egyébként nyár, tehát ilyenkor szintén holt szezon, de már annyira vár. Mikor kezd? Szeptember? Augusztus elkezdődik a felkészülés?
3: Augusztusban már felkészülés van, igen. Szeptemberben meg már bajnokság.
2: Itt rövidebb a felkészülési időszak, mint a focistáknál, nem?
3: Tehát a fociban mennyi?
2: Nem tudom, 6-7-8 hetes, mennyi? Nem tudom, tehát mennyi?
3: Kb.
2: Ugyanannyi? Ugyanannyi?
3: Egy 6 hetes felkészülés azért van. Akkor mindig.
2: 6-7-es.
0: Olyan jégkorong meccseket láttam Svédországban. Ez annyira nagy élmény volt.
2: Tehát rendszeresen jártam.
0: Hát persze, hát mindenre, amire csak lehetett, még másodosztályra is, de hát nyilván elsősorban az első liga, ami nagyon érdekes volt, és pont akkor voltam ott, amikor a rájátszás már elkezdődött, és tényleg parád és hangulat, de az, hogy mondjuk egy másodosztályú mérkőzésen is 8000 néző kimegy, tehát tényleg ez felejthetetlen élmény, úgyhogy aki éjszakon jár, nagyon javaslom, hogy egy jégkorong mérkőzésre mindenképpen látogasson el. És hát mire érdemes még ma ellátogatni, csak egy fél mondatban hadd beszéljek haza. Gyulai Memoriál van. Nem tudom, mennyire követitek az atlétikát, de hát Svédország másik nagy élménye, hogy Armand Duplantis világcsúcsa. Óriási élmény volt szintén. Ugye ez a saját rendezésű versenye van, egy ilyen mondó klasszik Uppsalában, és gyakorlatilag meghívja a barátait, a világ legjobb rúdugróit, csak úgy, mert miért ne átvitte sokadjára a világcsúcs magasságot. Szóval őt láthatjuk többek között ma itt a Nemzeti Atlétikai Központban, meg hát persze a legnagyobb magyar atlétákat, akár a Molnár Attila ugye néhány napja országos csúcsot futott, nagyon-nagyon erős mezőnyben bizonyíthat, Lász Bencével kezdődik a program, úgyhogy nem fogunk unatkozni ma sem.
3: És szurkoljunk a Győrnek, BL selejtező.
2: Te mész ki a Gyulaira, azért
0: igen,
2: mondod?
0: Hát én így próbálom a napomat összehozni, hogy egy kis atlétika, utána, hogy említette Levi, a Győr mérkőzés, ami nagyon fontos lenne, hogy ezt
2: mész
0: a kört. Hát sajnos azért mindenhova nem tudok odaérni, de követni fogom, mert nagyon fontos lenne tényleg, ha ezt a kört hozza a Győr, akkor onnantól kezdve nagyon megugrik a főtáblán való szereplés bármely sorozatban, hogyha nézzük. Uh-huh. Azt gondolom, már a Konferencia Liga is egy Európa Ligás csapatunk lenne, ez nagyon jó lenne, vagy a Bajnokok Ligája, nyilván a Ferencváros az Európa Liga esetében, amelynek reális esélye van, hiszen ők most ott vitézkednek. A Győrnél pedig talán a Konferencia Liga lehet realitás, de most a BL-ben vannak még, és ezt a kört hozni kell. Úgyhogy szurkolunk nagyon az Etónak, hogy megfordítsa a párharcot. Az első mérkőzés nem nézett ki jól, de ettől függetlenül szerintem benne van a csapatban.
2: Levi írta nekem még adás előtt, hogy kimegyünk a Gyulaira. Mondta, hogy kimehetnénk, csak én délután is itt vagyok bent, úgyhogy nem tudunk rá kimenni, de akkor te képviselsz minket itt a reggeli hármasunkat
0: mindenképpen.
2: Este meg Győr meccs, viszont Fradi meg lesz csütörtökön, én arra mindenképpen, szerintem arra kinézek. De te régen atletizett, te szerettél volna atléta lenni, nem?
0: Hát igen, ezért mondtam, hogy kicsit hazabeszélek. 8 évet atletizáltam, alapvetően én így a nehéz atlétika felé vettem az irányt. Ugye egy bizonyos ideig mindenki csinál mindent, aztán nekem a dobó számok lettek az erősségeim, azon belül inkább a súlylökés az utolsó években, de tényleg nagyon-nagyon élveztem, és nagyon sokat tud adni fiatalkorban, főleg az az időszak, amikor nagyon-nagyon változatosak az edzések. Tehát én akkor, nem tudom, én 10 évesen ámultam minden edzésen, hogy éppen mikor mit lehet csinálni, és mennyi mindent ki lehet próbálni. Aztán jön a specializáció, és nyilván, mint minden sportág esetében, eljön az a szint középiskolás korban, amikor komolyan kell venni, és heti 7-8 edzéssel tanulás mellett van, akinek sikerül, nekem más volt az utam, máshogy maradtam a sport mellett, de hát ettől függetlenül jobb egy életre. Így. Hát mindenkinek jobb lett. De tényleg egy életre megalapozzák ezek az évek szerintem. A sport iránti elköteleződést is, meg a nevelésben, a formálódásban is óriási szerepük
2: akkor
0: van.
2: Akkor nem lettél atléta.
0: Hát nem.
2: De hordod legalább?
0: Az atlétát? van, hogy igen. Most nagyon meleg lesz a Gyulain is, ugye, tehát nyári versenyről van szó, úgyhogy, de azért nem, atlétában nem megyek ki.
2: Na jó, van, barátom. Akkor elköszönünk, ennyi volt már a drága hallgatók a Sportreggel. Szuper, Levi, köszönjük, hogy itt voltál. Levi, várunk, szombaton jössz szerintem hozzánk, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk. Majd téged, Gergő, visszatértél, nagyon örültem, hogy itt voltál, úgyhogy most elköszönünk, hamarosan folytatódik, sőt, kezdődik a visszajátszás, úgyhogy addig is további kellemes rádiózást, holnap reggel 6 órakor pedig szintén jön a Sportreggel. Sziasztok!
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok ember takasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
5: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Világsztárok sora Budapesten. A rúdugró világcsúcs tartó svéd Armand Duplantis mellett magyar kiválóságok is jelen lesznek a Nemzeti Atlétikai Központban. A Nemzeti Sportrádióban délután 16 órától élőben közvetítjük a Gyulai István Nemzetközi Atlétikai Magyar Nagydíj versenyeit. Az este azonban a labdarúgásé. 19 órától a magyar bajnok Győr egy gólos hátrányból várja a Vikingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája első körében. Majd következik a világbajnokság első elődöntője. A veretlen Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezúttal a Mappéban menetelő franciákkal játszanak. Spanyolország, Franciaország labdarúgó világbajnoki elődöntő 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Holnap lesz 60 éve, hogy utolsó komoly sikerét érte el a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon. Fel tudják ezt fogni? 60 éve siker nélkül, lassan már alig él valaki, aki akkor szurkolói korban volt. Úgyhogy történelmi lecke következik fiúknak, illetve lányoknak, sőt, hölgyeknek, uraknak. Brazil verés 1966-ban, majd az adás második felében korábbi és későbbi brazil verések is. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bende Gúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mivel két ország földrajzilag aligha helyezkedhet el távolabb egymástól, mint Brazília és Magyarország, érthető, hogy amíg nem volt annyira könnyű utazni a világban, mint manapság, addig csak tétmérkődésen találkozott. Az első randevú az 1954-es világbajnokságon volt, a második az 1966-oson. Az 1954-es meccsel egy korábbi adásunkban már részletesen foglalkoztunk, de a mai adásunk második felében is szóba fog kerülni. Most azonban a fókusz természetesen a 66-os világbajnokságra helyeződik, hiszen ez a bizonyos világbajnokság július 11-én kezdődött, és július 30-án volt a döntője. 16 válogatott szerepelt azon a világbajnokságon, és Magyarország nagyon-nagyon nehéz csoportba került, hiszen két olyan csapat is a csoportban volt, Portugália, illetve Brazília, amely a végső győzelemre is esélyes volt. Hát Brazília természetesen esélyes volt, hiszen mind az 58-as, mind a 62-es világbajnokságot megnyerte, és zsinórban a brazilok harmadszor is a csúcsra szerettek volna érni és elhódítani a Jules Rimet kupát, hiszen akkoriban még azt adták át. Július 12-én kezdődtek a csoportküzdelmek a mi csoportunkban, ez volt egyébként a hármas számú csoport, és itt Brazília 2-0 arányban legyőzte a papírformának megfelelően Bulgáriát. Pelé a 15. percben, Garincha pedig a 63. percben talált be. Aztán egy nappal később, július 13-án az Old Traffordon, Manchesterben Portugália és Magyarország csapott össze, és hát úgy lépett pályára a magyar válogatott, hogy meg kellene próbálni pontot szerezni az Eusebióval felálló Portugália ellen. Nem szép emlék, de röviden idézzük fel ezt a bizonyos találkozót, tehát 1966. július 13-a, Portugália-Magyarország.
9: A bedobás a miénk javára, már ott van Albert előtt káposzta labdája, félvonalnál leteszi maga elé, könnyedén menne föl, Torres megtámadta, szerelte, és a jó szerelés után Grassa viszi előre a labdát, Grassa a labdája, fő, de veszélyes, megy kifelé, Mátrai becsúszi. Ragyogó volt a becsúszó szerelés, és sikerrel tudta hárítani a vészesen előre törő Vicente elől a labdát, ki az alapvonalon túlra. Szima is küldi befelé, tehát majd a szögletet, egy-egy a szöglet alá, jó a labda, így a fejes gól! Torres fejes gól! Nem is Torres! Ejjaj, ez bizony váratlan gól! Beugrott a jobbról fölfutó játékos, Torres is ott volt, és a jobb szélső, úgy láttam, Augusto volt, aki végül is befejelte a második percben a vezető portugál gólt. Nagy elmenne, lök! A portugál kolonna, szabadrugása miénk javára a magyar térfél közepéről. Gyorsítani, gyerekek, 14. perc, 1-0, még mindig a portugálok vezetnek. Káposzta, nagy az akció útja, újra Káposzta, most már a félvonalon túl. Káposzta megpróbálkozott előretöréssel, hiába Bene is lemaradt, és így a portugálok megint hozhatják előre Koluna révén a labdát. Eusebio a félvonalnál megkapja, átlép újra a felezővonalat néhány métert. Jó volt Feri szerelés, első rangú Sipos Feri. Rákosi labdája, Albert elmegy, nem tud elmenni a kapus, fölszedi a labdát, Bene lő, gól! Bravo! Legtört a jég! Bene lő, megvan a kiegyenlítés! Bene! Bene lőtte! Jó van, Feri, most már! Pihentél eddig, most belőtted, kicsit segített nekünk, Carvalho a kapus, de megvan a kiegyenlítés!
8: Kellemetlen vereséggel kezdte tehát az 1966-os világbajnokságot a magyar labdarúgó válogatott. Július 13-án Manchesterben 3-1-re kikapott Portugália csapatától, és nem volt más megoldás. Két nappal később győzni kellett Brazília ellen, az uralkodó világbajnok ellen, hogyha tovább akart jutni a csapat a csoportjából, és ekkor jött az a találkozó, amely örök legendává vált és bekerült a magyar sport aranykönyvébe. Liverpoolban 1966. július 15-én mérkőzött meg Magyarország és Brazília. Jöjjön ennek a találkozónak a rövid összefoglalója.
9: Vészője a labda, tovább előre, Flória tiéd. Mutassuk meg, mit tudunk, megy föl a magyar támadás. Küldi tovább a labdát, Farkasé, Farkas megkerüli az őt őrző játékos, viszi egy kicsit vissza, láb között gurít. De ott van Káposzta, talán még a tiéd. Nem! Most már a braziloké, ügyesen hozzá ki. Adogatás a bal szárnyal a bal oldalon, Tostao viszi. Jó volt, Sanyikám, bravo, Mátrai! Siposi a labda, gyere előre, Bene! A tiéd a labda, egyssel! Feri, még egyssel, fenn van! Most lőj, most lőj, most lőj! Gól! Bravo! Bravo, Bene Feri, öröm mámor! Csodálatos szépen, úgy, ahogy vártuk, ugye mondtam, hogy ma egészséges. Bene kétsel, de milyen csel, és aztán ballal, Gilmár nem oda, jobbra várta, balra gurította, és nem van a hálóban. Rákosi nyilvánvalóan kézzel nyúlt a labdához, Nagelei most nézt a balkapufánál, áll a kapus, a sorfal egyelőre még nem árt föl, talán most egyelőre Sipos állotta a labdával szemköz. Mindössze két tagú a sorfal, Lima lő, belelépnek, lövés, gól! Tostao óriási lövése. Védhetetlenül vágódott a lét alá. 1-1. A játékvezető döntés mutatja, hogy a magyar csapat 16-osáról jár a szabadrugás, mégpedig azért, mert a lökött Jair Zinho a magyar 16-os tájékán. Mátrai haza gurítja, visszateszi a labdát Gelei kapusunk kezébe. A 16.-17. percben járunk, a második félidőben 1-1-re áll a mérkőzés. Hosszú kirúgás. A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyi, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! Háj, de nagy gól! Bene, Farkas, Farkas, Bene! Nem félünk a Farkastól, hát ez szédületes gól volt. Ragyogó bomba, Farkas minden dühét beleadta. Bene bombája a jobb lábára, és mint a zsinoron húzták volna az aranygól Gilmál hálójában. A második félidő 27. percében vagyunk, tehát nem számít be a bíró, és 2-1-re vezetünk, de jön megint földi, Santos a labdával, Mátrai őrzi ott bent, középít Alcindót. Jobbra azonban Tosztaó kapja meg, vagy tovább gurítás Garincsának. Garincsát gyönyörűen szereli Szepesi. Garincsa egyszerűen ott hagyja a labdát, mint aki azt mondja, ezzel a fiúval nem lehet mit kezdeni. Tovább Alberti, Albert elindul újra előre, viszi fel a labdát, egyszerűen paképnél hagy mindenkit, ott a Bene talán. Bene kiugrik, nincs lesz, a 16-osnál egy csel, még egy csel, viszi ki jobbra, lökik a bíró, lökték, 11-es, 11-es, 11-es! 11-es, Altair föllökte Benét gólhelyzetben. Hát kérem, én most oda nézek. Önök kedves nézőim, önök kedves hallgatóink, ne nézzenek oda. Várják ki a dolog végét, tehát nézzük, mi történik. Benének masszírozzák a lábát, Káposzta, a klubtárs van ott mellette. És nézzük majd a 11-est. Nézői Kálmán, minden bizalmunk benned van. Tudom, hogy nagyszerűen állod a sarat, és közben Rákosi se néz oda, Szepesi se néz oda, mindenki, Baróti se néz oda, visszaugrik a kabinba, a fülkébe, csak Gilmár néz oda, no meg Vészöly, a többi brazil se néz oda, egyetlen egy játékos nem mer oda nézni, két ember van, aki oda néz, Gilmár meg Vészöly, és Albert Flórián, közben azonban már mindenki oda pislant, Vészöly, Vészöly, Vészöly, most fut a labdának, jobb lábbal lő, ha! Bravo Kálmán, megvan a harmadik! Ragyogó gól! Ahogy Lantos Miska 12 évvel ezelőtt bevágta a brazilok hálójába, ugyanilyen szituációban a harmadik gól, úgy lőtte be most Néző Kálmán oda, pontosan a jobb sarokba. Akkor Castillo és most Gilmár tehetetlen volt. Hely de szép! 3-1, 3-1!
8: Ez volt a rövid összefoglalója az elmúlt évszázad egyik legnagyobb magyar labdarúgó sikerének, 1966. július 15-én a magyar labdarúgó válogatott 3-1-re győzte le a címvédő Brazíliát világbajnoki csoport mérkőzésen, és már most felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy miután holnap lesz ennek a találkozónak a 60. évfordulója, a holnapi visszajátszásban az egész mérkőzést egy az egyben leadjuk. 60 év óta soha nem fordult még elő a magyar rádiózásban, hogy ezt a találkozót megismételték volna az első pillanattól az utolsóig, ezt mi holnap a visszajátszásban megtesszük. Úgyhogy akik szeretnek nosztalgiázni, szeretnék felidézni ezt a bizonyos brazil verést 1966-ból, azok tartsanak velünk természetesen holnap is 10 óra és dél között. Most azonban röviden foglaljuk össze az eseményeket, a 66-os világbajnokság eseményeit. Magyarország tehát egy vereség után egy braziliai győzelemmel tudott jobb pozícióba kerülni, és egy nappal később Portugália 3-0 arányban győzte le Bulgáriát. Vucov vétett öngolt, illetve Eusébio és Torres talált be a portugálok részéről. Így aztán utolsó fordulóban érdekes szituáció állt elő, hiszen hogyha a brazilok nagy gólkülönbséggel legyőzték volna Portugáliát, akkor még lett volna esélyük a továbbjutásra, de ezt nem tették. 1966. július 19-én Portugália 3-1 arányban legyőzte Brazíliát, Eusébio kétszer volt eredményes, és Simaos egyszer. Brazil részről Rildo talált be, Magyarország pedig 3-1-re verte Bulgáriát, Davidov vétett öngolt, illetve a magyar részről Mészöly Kálmán, illetve Bene Ferenc talált be. Így aztán a csoportot 6 ponttal, akkor még 2 pontot adtak a győzelemért, Portugália nyerte, Magyarország végzett a csoport második helyén 4 ponttal, és a címvédő

0: Között nem csoda, ha a közvélemény a sorrendben egymás után harmadik győzelmet, mint teljesen elintézett ügyet kezelte, csupán a lebonyolítása, győzelem biztosításának részletei voltak kérdésesek. Különleges elképzeléssel küldték Brazíliát Európába, Angliába, erre a világbajnokságra. Havel Anzs, a szövetség elnöke maga vállalta a delegáció vezetését, és kijelölte a szűkebb tanácsadók körét. A szövetségi kapitány Feola mellett, aki ugye a stratégiai hadműveletet kidolgozta, Paolo Amalarra a napi edzéseket, Nascimento a technikai igazgató szerepkörét töltötte be. Dr. Gosling főorvos különleges apparátussal rendelkezett. Fogorvos, pszichológus, sebész, belgyógyász és egy különre célra berendezett klinika állt rendelkezésére. Ha még hozzáteszünk, hogy az angliai expedíció hivatalos tagja volt egy szabálymagyarázó, két tornatanár, a masszőr, a szakács és a szertáros, fogalmat alkothatunk, milyen gonddal készítették elő a brazil válogatottat Angliára. Castelo Branco államelnök, katonai díszszázad és 100 000 felhevült brazil kíséretében búcsúztatta a riói repülőtéren a kedvenceket. 250 újságíró, ugyanennyi rádió és televízió riporter, és mintegy 8 000 szurkoló kísérte őket Angliába. Bevonulásuk királyi volt. Csak magasrangú államférfiak részesülnek olyan fogadtatásban, mint Pelé, aki mellé megérkezése percétől kirendeltek 3 bobbit, azzal feladattal, hogy őrizzék a fekete gyöngyszemet. Hát ilyen körülmények előzték meg a nagyhírű, máig Oscar-díjjal jutalmazott magyar-brazil válogatott mérkőzést.
1: Ezt megelőzően azonban 1966. július 13-án Manchesterben a magyar labdarúgó válogatott a 8. világbajnokság 3. csoportjának első találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Portugáliától. Nagy önbizalommal és várakozással tekintettek a magyar vezetők és játékosok a világbajnokság első mérkőzése elé. Budapestről 100-ával érkeztek a táviratok a szurkolóktól, mindenki sikeres szereplést kívánt. A leglelkesebb magyar szurkoló a dunaújvárosi Török Béla 2420 kilométert kerékpározott, hogy szemtanúja lehessen a találkozónak. Teljesítményét tiszteletjeggyel honorálták a rendezők.
0: A Daily Mail így írt a 3-1-es magyar győzelemmel végződött mérkőzésről. Pelével vagy Pelé nélkül a magyar válogatott legyőzhetetlen volt ezen a napon. A Liverpooli Goodison Park magyaroknak szóló vastapsa elsöpörte a brazil verhetetlenségről szóló legendákat. S ha már a legendáknál tartok, sokan véltek, hogy Angliában megismétlődik az 1954-es berli magyar-brazil box találkozó. Még Liverpool előtt az edzőtáborban faggattam Lengye János, az OG Lóbult tudósítója barátom segítségével, Feolát. Visszaemlékszik-e, mi történt Svájcban? Elutasít. Az nem az én vezetésem alatt történt, biztosíthatom, nálam ez nem fordulhat elő. És Pelé, én akkor még csak 12 éves voltam, válaszolta. Tudom, hogy a magyarok győztek, de semmiféle boxmeccsre nem emlékszem. Djalma Santos, az egyetlen 54-es szemtanú, így beszélt. Nagyon ideges volt akkor mind a két csapat. Mi világbajnoki reményekkel utaztunk Svájcba, nehéz volt elviselni a vereséget. De hát borítsunk fájtlat a múltra, hogy mennyire igaza volt a 4 világbajnokság nagyszerű harcosának, a mindig bölcs Djalma Santosnak, idézzünk fel egy villanásnyi jelenetet a liverpooli 3-1-es mérkőzésről, egy intermezzót, amelyre érdemes volt felfigyelni. 11-es, sorsdöntő 11-es következett. A labda azonban a láthatáron túlhevert, valahol a kapu mögött, messze a vonaltól. Lima, a 6-os számú brazil vette észre. Utána baktatott, lehajtotta a fejét, és megindult a 11-es pont felé. Már-már letette a büntetőhöz a labdát, aztán gondolt egyet, kisétált mésző mellé a 16-osra, és mint Judith Holofernes levágott fejét, nyújtotta át a labdát a magyar játékosnak. Bámulatra méltó nyugodt gesztus, A Santos óriása sportszerűségből is jelesre viszkáltat. Felejt volt át a múlt 1954, a brazil-magyar prankráció. Előzmény. Sipos Ferenc első útja a meccs előtt a brazil öltözőbe vezetett. Nem ment üres kézzel,

0: 11 piros-fehér zöld színű labdát cipelt, utána Vinkovics a gyúró, a játékosaink autogramjával. Sipos Gyalma Santos fogadta, átölelte a magyar csapat kapitányát, és portugálul azt mondta, éppen hozzátok készültem, szavai mellé egy kis csomagot vett elő, figyelmességként és mint egy emlékeztetőül, hogy igazán szép és sportszerű legyen a játék, 11 brazil ajándékzászlót nyújtott át, mégpedig valamennyiük aláírásával. Ilyen hangulati előkészítés után nem csoda, hogy a magyar-brazil a világbajnokság legszebb, legsportszerűbb mérkőzése volt, amelyet ma is szívesen idéz vissza Big Biss adója, ha a televízióban nagyon szép mérkőzést akar bemutatni.
1: Nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Tibor most az alapvonalról Puskásnak adja. Puskás Csercsire lő! Gól! 3-1!
2: A kor hősei.
1: Mészői a labda. Tovább előre, Flóri a tiéd. Mutassuk meg, mit tudunk. Megy föl a magyar támadás. Küldi tovább a labdát, Farkasé, Farkas megkerüli az őt őrző játékos, viszi egy kicsit vissza, láb között gurít, de ott van Káposzta, talán még a tiéd, nem, most már a braziloké, ügyesen hozzá ki, adogatás a bal szárnyal a bal oldalon, Tostao viszi, jó volt Sanyikám, bravo Mátrai, Siposi a labda, gyere előre, bene, a tiéd a labda, egy csel, Feri, még egy csel, fenn van, most lőj, most lőj, most lőj, gól! Bravo! Bravo bele, Feri! Öröm, mámor! Csodálatos szépen, úgy, ahogy vártuk, ugye mondtam, hogy ma egészséges. Bene két csel, de milyen csel, és aztán ballal, Gilmár nem oda, jobbra várta, balra gurította, és nem van a hálóban.
3: A világon elismert mérkőzés volt, sőt azt mondhatnám, hogy a világbajnokság legjobb mérkőzésnek titulálták. Ott tényleg mindenkinek nagyon kijött a játék. Mondhatnám azt, hogy a 11 játékosból a 8-a maximumot nyújtotta, a többi meg a átlag fölött volt teljesen, tehát az egész csapat tényleg kiválóan játszott.
4: De azért egy sorsdöntő mérkőzés volt, hiszen a világbajnokság előtt azt mondták, hogy a braziloktól ki lehet kapni, és a másik két csapatot kell megverni, és úgy kell tovább jutni. Erre ugye az első mérkőzésen vereséget szenvedett a magyar csapat Portugáliától.
3: Hát a portugálok ellen tényleg úgy volt, hogy hát esélyesek voltunk, illetve két egyforma csapat, egyforma stílus. A portugálok voltak kicsit, azt mondtam, hogy szerencsések, mi nagyon sok helyzetet kihagytuk, ők berúgták. Utána egy nap pihenő volt, utána jött a brazil mérkőzés, és hát mindenképpen nyernünk kellett ahhoz, hogy esélyünk legyen. Hisz a bolgár csapattal szemben mindenképpen esélyünk volt, mint ahogy bebizonyosodott, hogy megvertük őket, és hát talán jó is volt, hogy egy nap volt, mert nem volt időnk arra, hogy gondolkodjunk, hogy most hogy lenne, hogy miképp lenne. Egy nap ilyen utána elkésnünk.
4: De nem volt ijegység, hogy hát ezt a brazil válogatottat lehetetlen legyőzni, hogy jutunk tovább?
3: Hogy visszaemlékszem, nem volt ijegység, mert az egy nap tényleg arra jó volt, hogy nem tudunk gondolkodni, hanem igenis meg kell verni brazil válogatottat, akkor tudunk tovább jutni. Ilyen szempontból sorsdöntő volt az én gólom, amit harmadik percben rúgtam, és attól a csapat megnyugodott, és hát általában a régi eredmények alapján a brazil válogatott előtt mindig jó ment a magyar válogatottnak, így mondjam, és egészséges önbizalommal mentünk ki a pályára, egy-egynél lett pánik hangulat, és hát utána Farkas Jancsi csodálatos gólja után meg hát természetesen már megnyugodott a csapat, és én úgy éreztük a pályán is, hogy nem tudunk veszíteni. Szóval olyan hangulat volt egy csodálatos közönség előtt, ami mai napig is felejthetetlen, ahol tényleg hát a magyar szurkolók talán 10 vagy 15 hagénk lehetett, de az angol közönség hát fantasztikus volt a hangulat.
4: Ön a nyugalmat említette, de hát azért Mészői 11-esénél nem mertek oda nézni sokan a csapatból.
3: Hát nem sokan, hát a Szepesi Kuszti szegény, sajnos már nem él. Ő fordított hát, de azért hát mi csatárok azért ott voltunk, hogyha kipattanó van, akkor mi tudjunk esetleg hát oda kerülni, de nagyon bíztunk a Kálmánba, és hát csodálatosan értékesített a 11-est.
4: Ezután a mérkőzés után kikiáltották a magyar válogatottat a világbajnokság egyik esélyesének, nem? Tehát óriási terhet raktak a csapatra.
3: Utána még volt a Valgármecs, amit említettem, hát simán megnyertünk. Hát sajnos egy olyan körülmény volt, amit nehéz megmagyarázni és nehéz átérezni, aki nem vett részt. nem repülővel tudtunk utazni, mert szállást kellett váltani, és a szovjet csapata játszottunk, ők maradtak a saját szállásukba. Mi utaztunk, egy egész napos vonatutazás volt. Az időjárás megváltozott, hogy addig esti meccset játszottunk, ilyen szemelkérősőbe, ami egy mérkőzés hat a játékosnak nagyon jó. Egy hirtelen változás, ami 10-15 fok meleget jelentett, délután játszottunk, és egy kicsit tompák voltunk. Tehát nem tudtuk ezt a három mérkőzésnek a fáradalmait úgy idegileg, mint fizikailag kipihenni. Nem voltunk olyan frissek, ahogy kellett volna, és hát két szerencsétlen gólt kaptunk. Ott, ha Rákosi Gyuszi berúgta volna a nagy helyzetét is 2-2, akkor lehet, hogy a hosszabbításban lehet, hogy meg tudtuk volna nyerni ezt a mérkőzést.
4: És hát jött a sorsdöntő kapushiba is, amely ugye a világbajnokságokon rendre megpecsételte a magyar csapat sorsát.
3: Igen, sajnos két nagyró kapusunk volt, a Szentmihály és a Gelei. Mindegyik egy-egy mérkőzésen hát nem remekelt, befolyásolt, de hát ez úgy érzem, hogy a világbajnokságokon aztán minden szövetségi kapitánynak a problémája volt, hisz ha 54-től kezdve 58-62 a 66-as VB-ig, amit mindenhol hát a kapusok egy-egy hibája miatt. Persze ez benne van, ez tény az, hogy egy nagyon jó kapus, ha tudja magát hozni, akkor nagyon sokat számít. Ez minden csapatjátékban úgy van, tehát akár a jégkorong, a kézilabda.
4: De lehet, hogy az volt a baj, hogy Baróti Lajos nem jelölte ki, hogy vagy Gelei, vagy Szentmihályi az első számú kapus, hanem ugye felváltva védtek, és hát így nem érezték azt a bizalmat, amely egy kapusnak elengedhetetlen.
3: Hát gyakorlatilag Szentmihályi volt az első számú kapus, csak ő a portugál mérkőzésen két gólba hibázott, és utána Lajos bácsi váltott, és elejében megnyertünk két meccset. Tehát nem indokolt az, hogy esetleg váltson.
4: A világbajnokság után felmerült, hogy azt a szovjet meccset nem is lehetett volna megnyernie a magyar válogatottnak. Meg lehetett volna nyerni?
3: Erről szó se volt, hisz akkori vezetéstől rengeteg táviratot kaptunk, sőt mondhatom azt, hogy a prémiumot megemelték, tehát egyáltalán nem az volt, hogy nem, sőt az volt, hogy minél tovább jutni, tehát ilyen fel sem merült bennünk. Én lehet, hogy mint fiatal játékos, hát nem voltam úgy középpontban, tehát a idősebb játékosok döntöttek, de szó se volt erről.
4: Miért merült fel akkor ez a pletyka ön szerint?
3: Hát ez a szurkolók között és az akkori viszonyok között mindig felmerült. Én ezt soha nem tudom megérteni, és soha nem tudom felfogni. Jó, hogy én mondjuk keveset játszottam akkori szovjet válogatott ellen, és sérült voltam, amikor volt a 68-as selejtező, de ha kard csapat nyerhetett elő, a vízilabda csapat nyerhetett elő, a labdarúga csapat miért nem nyerhetett volna?
1: Rákosi kézzel hárít, a játékvezető úgy látszik, Inc, vagy továbbat Inc, mutatja, hogy szabadrúgást megadja, nem alkalmazta az előnszabályt. Rákosi nyilvánvalóan kézzel nyúlt a labdához, Nagelei most nézte a bal kapufánál, áll a kapus, a sorfal egyelőre még nem árt föl, talán most egyelőre Sipos állott a labdával szemköz. Mindössze két tagú a sorfal, Lima lő, belelépnek, lövés, gól! Tosszáó óriási lövése, védhetetlenül vágódott a lét talán. A 16.-17. percben járunk, a második félidőben egy-egyre áll a mérkőzés, hosszú kirugás. A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Benn középütt Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól!
0: Ha felidézem az 1966-os évet, akkor fényesen és elevenen Farkas Jancsit látom magam előtt. Az ellenfél Franciaország, az eredmény 4-2, és mind a 4 gólt Farkas János szerezte. Amikor felmurajlott a nézőtér, mert Albert beadása a nagyok természetes egyszerűségével került a hálóba úgy, hogy Jancsi belőtte, 10 000 tomboltak, ő odabakasztott csatártársához, és csak annyit mondott, köszönöm, Flóri. Ugyanebben az évben győzelem Ausztria ellen 3-1-re. Mind a 3 gólt Farkas János szerezte. Amikor az eufóriás nézőtér szűnni nem akaró módon ünnepelte, mert Rákosi beadásával kicselezett 3 védőt, és a jobbra vetődő kapus mellett szinte bocsánat kérően lőtt a balsarokba, ő odavaktatott a csatártárshoz, Rákosihoz, és annyit mondott: köszönöm, Gyula. 3-1 Brazília ellen. Ezekről a gólokról még ma is álmodni szoktunk. Egy-egyre állt a mérkőzés, és még nem dőlt el semmi. Amikor Bene beadását, átadását a balsarokba lőtte, úgy ünnepelte a lelátó, ahogy karácsonykor szoktak a hívők. Ő odavaktatott a csatártárshoz, és csak annyit mondott: köszönöm, Feri.
2: Holnap lesz 60 éve a legendás magyar-brazil mérkőzésnek, hamarosan folytatjuk az erre való visszaemlékezést itt a Visszajátszásban.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen

0: a Nemzeti Sport Rádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 9 párizsi olimpiai bajnok indul a Gyulai Memoriál atlétikai magyar nagydíjon. Újabb adományt küld Venezuelába az ökumenikus segélyszervezet. Folytatódik a meleg nyári idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
1: Sporthírek.
3: Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memoriál atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. Mások mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 15 órakor kezdődő eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sport Rádióban és a Dunaworld, illetve az M4 Sport csatornán. A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt, Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Gambiai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modulami Mass a Győr színeiben folytatja pályafutását. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Etohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. A Győr ma 19 órától játssza az izlandi Vikingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton lehet követni.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének azt nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és a nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a fideszes és KDNP-s képviselőket, hogy maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak és utána vállalják a döntéseik következményeit. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Az Egyesült Arab Emírségek szerint iráni rakétatámadás érte 2 tartályhajójukat a Hormuzi szorosban, a legénység egy tagja meghalt. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal 84,56 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül. A magyar adományokból a rászorulók legalapvetőbb szükségleteit próbálják biztosítani.
1: Közlekedés.
3: A korábbi baleseti helyszínelés véget ért az M0-es déli szektorán az 1-es főút felé, az M1-es csomópontjánál a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. Az 1-es kilométertől a kialakult torlódás lassan feloszlik. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél a korábbi baleseti helyszínelés véget ért. A 17-es kilométertől a kialakult torlódás szintén feloszlóban van. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M4-es főváros felé vezető oldalán Üllő térségében, közel az M0-es csomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, a kialakult dugó 2-3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Holnap lesz 60 éve, hogy a magyar labdarúgó válogatott VB csoportmérkőzésen legyőzte Brazíliát, és kiütötte az előző két VB-t, majd az ezt követőt megnyerő válogatottat. A magyar csapat több mint 125 éves történetének ez az egyik legnagyobb sikere. De mielőtt tovább boncolgatnánk az 1966-os világbajnokságot, néhány tény a magyar csapat VB szerepléséről 1930-tól napjainkig, illetve 1930-tól 1986-ig, hiszen az utóbbi időpont óta nem játszott a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon, pedig idén már 48 válogatottal rendezik azt. Nemzeti csapatunk egyébként 9 VB végjátékban összesen 32 meccset játszott, és az összmérlege éppen csak pozitív. 15 győzelem, 14 vereség és 3 döntetlen. A döntetlenek közül az 1982-es Belgium elleni 1-1 a további küzdelmektől való azonnali búcsút jelentette. Az 1958-as Wales elleni 1-1 azt, hogy a csoportból való továbbjutásért újabb meccset kellett játszania, szintén Wales-szel, és az bizony kiesést hozott, vagyis az is vereséggel ért fel, csak az 1962-es Argentina elleni 0-0 nem okozott gondot, mert Anglia és Bulgária legyőzése után már előtte a legjobb 8 közé jutott a csapat a csoportjából. De az sem tartozik a legszebb történetek közé, ahogy a 14 VB vereség sem, és ez még akkor is igaz, ha manapság mindenki kiegyezne egy VB döntőben elszenvedett vereséggel. Ám 1938-ban és 1954-ben kicsit sem gondolták így az akkori szurkolók. Érdekes, de a 15 VB győzelem közül is csak 5 igazán értékes. Az elsőnek, az 1934-ben Egyiptom felett aratottnak nincs sportértéke, ahogy az 1938-as Holland-India elleni 6-0-nak sem. Nem volt különösebb bravúr Mexikó 4-0-ás legyőzése 1958-ban, a két Bulgária elleni diadal, a 62-es 6-1 és a 66-os 3-1 sem, ahogy Kanada nyögvenyelős megverése sem 1986-ban. Érdekesnek kell ítélni Korea 1954-es 9-0-ás legázolását, hiszen az ázsiaiak még csak ismerkedtek a sportággal, ráadásul olyan rossz fizikai állapotban voltak, hogy a hajrában többen leültek a földre pihenni. Viszont a VB-k végjátékában, holtversenyben ez a legnagyobb különbségű győzelem, és a két másikból is az egyik hazánk nevéhez fűződik, 1982 Magyarország Salvador 10-1. Nyilván a tét miatt nagy diadal volt az 1938-as negyeddöntő és elődöntő, előbbiben Svájcot 2-0-ra, utóbbiban Svédországot 5-1-re verte Magyarország. De az 5 igazán nagy VB siker szerintem a következő. Az aranycsapat 1954-ben a csoportkörben a későbbi győztes NSK-t, a negyeddöntőben Brazíliát, az elődöntőben Uruguayt győzte le, és volt 1962-ben egy Magyarország-Anglia 2-1, és 1966-ban ez a bizonyos legendás Magyarország-Brazília 3-1. Ez utóbbinak holnap lesz a 60. évfordulója, és 34 éve azt követően készült a Magyar Rádióban egy műsor, 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből, ennek a felelevenítését folytatjuk most itt a visszajátszásban.
2: Garincsa, gyönyörűen szereli Szepesi, Garincsa egyszerre ott hagyja a labdát, mint aki azt mondja, ezzel a fiúval nem lehet mit kezdeni. Tovább, Albert elindul újra előre. Viszi fel a labdát, egyszerűen paképnél hagy mindenkit, ott a Bene talán. Bene kiugrik, nincs lesz, a 16-osnál egy csel, még egy csel, viszi ki jobbra, lökik a bíró, lökték, 11-es, 11-es, 11-es! 11-es, Altair föllökte Benét gólhelyzetben, Hát kérem, én most oda nézek. Önök kedves nézőim, önök kedves hallgatóink, ne nézzenek oda. Várják ki a dolog végét, tehát nézzük, mi történik. Benének masírozzák a lábát, káposzta, a klubtárs van ott mellette, és nézzük majd a 11-est. Mésző Kálmán, minden bizalmunk benned van, tudom, hogy nagyszerűen állod a sarat, és közben Rákosi se néz oda, Szepesi se néz oda, mindenki, Baróti se néz oda, visszaugrik a kabinba, a fülkébe, csak Gilmár néz oda. No meg Mésző, a többi brazil se néz oda, egyetlen egy játékos nem mer oda nézni, két ember van, aki oda néz, Gilmár meg Mésző, és Albert Flórián, közben azonban már mindenki oda pislant. Mésző, Mésző, Mésző, most fut a labdának. Jobb lábbal lő.
3: Albert Flórián volt kijelölve, de nem vállalta. És akkor én rúgtam. Na most az, ha ott valami probléma, akkor esetleg nagy baj lehetett volna 2-1-4. De az nem is fordult meg az agyam, vagy nem lesz belőle gól, vagy nem lehet elérni. Meg ez az egész csapat, szóval tudom, hogy ilyenkor mindig persze könnyen mondják meg ez meg az. De a portugál meccsen is egyek voltunk, és kikaptunk 3-1-re, és nem szitta egyik se a másikat, nem volt balhé belőle, oda kell állni. A bulgárok vezettek 1-0-ra, megfordítottuk, 3-1-re nyertünk. Szóval nagyon-nagyon egységben volt, és ezt úgy tudom mondani, hogy most a 82-es csapatommal együtt voltam, ez a Spanyolország kijutott mundiálra. Azóta talán nem is játszottunk mérkőzést, és ahogy játszottunk, annak is volt egy tartása, volt egy fazonja, volt egy elgondolása, az a tisztelete, hogy jönnek. Tehát ezt mi átvettük az idősebb játékos, a Sipos Feri, a nagyobb egyéniség, meg a Sándorék, mert nem kellett. És ez nagyon-nagyon pozitívan jött ki ezeken a világban. Ugye akkor már Sándor nem volt, de a Sipos volt ugye a csapatnak a kapitánya, és hát szenzációs emberek voltak. És mondom, csak oda rúgadok ki, hogy borzasztan bánt, hogy ez a csapat, akikben sokkal több volt, hogy nem tudunk nagyobb eredményt elérni.
4: Ez a brazilok elleni meccsen az a képsor, az a híres képsor, az bejárt a világot, amikor megsérült a vállam. És Baróti Lajos a fejét fogva szaladt le a pályáról, és mutatta, hogy mi van. Végülis nem cserélték le, mert nem volt csere, tehát folytatni kellett.
3: És a másik, hogy még az volt a pikantériája, hogy én voltam a tartalék kapus, hogyha megsérül a Szentmihályi, vagy a Gelei, akkor nekem kellett beállni a kapuban. Na most sajnos nagyon fiatalon volt egy ilyen válsérülésem, ráestem, és akkor is végig játszottam még, és úgy így leragasztva. És most is az a dolog történt, hogy egy ilyen előrevetődött fejes volt, és rosszul estem a vállamra. Nem törött el, mert a Lajos bácsi úgy látta, vagy úgy tudta, hogy eltörött, hanem ez a kulcsont rész ide kiszaladt, kiugrott, és akkor vissza kellett lökni, és akkor leragasztotta keresztbe, kasul minden. Na most nagyon fájt, persze, hogy fájt, tehát ezzel nem is kell beszélni, hogy fájt, de hát hogy lehet ez a csapat? Szóval ez egy nagy dolog volt a mézidőn, nem. Ezt bárki a csapatban, akárkivel történik, ez biztos ugyanezt csinálja, hogy nem lehet otthagyni ezt a társaságot 10 emberre, mert nincs csere. És volt egy pár perc hátra vezettük, és végig összegörcsölve, fogcsikorgatással. De ez bármelyik játékos megtette volna. Na most ezután volt ugye, hogy jött a következő mérkőzés, amin játszanak a bulgárok el, és a bulgárokkal is tudtam rúgni egy gólt, le voltam ragasztva.
4: Mit csináltak közben? Tudtak vele valamit csinálni?
3: Ide volt szorítva, ez ilyen neokoplasszal végig, körbe, keresztbe, hát a mozogni azért lehetett, hát szóval azért nem zavart annyira, nem volt egy kellemes dolog. Utána a magyar orvost, a botázók nem is engedték oda, egy olyan kezeléseket kaptam, ilyen filcektől kezdve minden, tehát olyan tökéletesen tették, hogy teljesen mozogni tudott a vállam, és végül is volt egy kis fájdalom. De hát ez nem jó, erről sokat tudnak beszélni, meg utána volt a Beckenbauernak ugyanez Mexikóban, és mondták, hogy mekkora dolog, mondom, volt kitől elnézze a Beckenbauer, hogy csinálja. Egyébként beszéltünk is erről vele kapcsolatosan, mert voltam vele világválogatott, meg Európa válogatott, és fölmerült ez a dolog. Hát egy igazi sportember, az nem tudja otthagyni a csapatát, hogyha, és pláne ha nincs csere, mert ha van csere lehetőség, akkor ez normális, hogyha nem szállsz és lecserélni. De hát ez egy teljesen más volt, és ez is adta a hitet egyikből a másikba. A Rákosi Gyuszi, hogy tudott szólni a Farkas Jancsinak, vagy az Albert, vagy adta ezeknek a labdát. Tehát ezek hárman, ez a két villám ember, ugye a Bene és a Farkas, mögöttük a Flóri, aki úgy ment át, mint vajba a kés, ugye egy meleg kés, a Gyula dolgozott, mint egy állat, a Nagy Pistával, a Káposzta jó volt, Szerpes is sajnos, ugye már egyik sincs közöttük, sőt a Sipos Feri sincs, ugye a Szepesi Guszti játszott balbeket, Tatabányba bekerült, tehát a Garincsa nem tud mellette megmozdulni, és ez egy ördöngös cselező játékos, ott mi játszottunk tornákon vele Dél-Amerikában Garincsa ellen, nem lehetett kiszámítani, mit csinál. A Gerzsom labdában nem rúgott. És mindenki. Tehát itt rendben, hogy az Albert Flóri ki van nem, mert fantasztikusan játszott. De itt a csapat, maga a csapat, az volt fantasztikus, ez a 11 ember, aki ott a gelejétől kezdve végig hátulról, szóval ez hihetetlen volt, és ez kell a csapatjátékban.
4: Ennyi év tapasztalatával már, amikor a 66-os brazil meccsre érkeztek, labdarúgóval benne van az, amikor elkezdődik a meccs, hogy itt jobbak leszünk, jobbak vagyunk, tudjuk, hogy nyerünk. Volt ilyen? Tehát amikor elkezdődött a meccs, és viszonylag hamar jött a gól, a vezető gólunk, tehát meg lehet azt érezni, hogy ezt a meccset megnyerjük, legyen az a címvédő brazil válogatott?
3: Igen, hát ez mondjuk egy döntő része volt ennek az egésznek, hogy említettem, szembe kijövetem, be a játékosban mosolyogni, csinálni, stb. Tehát az, hogy ami a mai, és nárulgyanak mérte a játékosok, ma sokkal beszaribb a társaság. Akkor sok ilyen vagabund volt, aki kimelne, és akkor mi van, és csattintunk egyet. Jó, mi is volt, hogy kikaptunk, és nem ment úgy természetszerűleg. De azért zömibe ez a csapat összenézett, és nem volt probléma. Aztán mikor jöttek a nagyobb meccsek, amikor lehetett tovább, akkor már lehet, hogy mi is beremegtünk. De itt egy lehetett. Itt mindenki tudta, ha mi elveszítjük a brazil, pakolás és csomag haza.

0: Kulisszatitkok 35 évvel az angliai világbajnokság után a kapustól Gelei Józseftől.
1: Én az első mérkőzésen nem játszottam a portugálok ellen, ott kikaptunk egy nagyon nagy mérkőzésen, és ha a csapat kikap, akkor valahol azért mindig egy kicsit a kapust veszik elő. Két változás volt a portugáli mérkőzés után, ugyanis a brazilok ellen én kerültem a kapuba, és a Szepesi Guszti is bekerült a csapatba, aki klubtársam volt Tatabányán, és aki egy nagyon jóvérű futballista volt.
2: Mi az, hogy jóvérű?
1: Az, hogy egyszerűen nem félt senkitől se, és mindig győzni akart, és a legjobb játékosok ellen nyújtotta mindig a legjobb teljesítményt. A portugál mérkőzés után az edzésen már úgy egymás között beszélgettünk, és úgy latolgattuk, hogy valószínű lehetőséget kapunk a brazilok ellen. És mondja a Gusztese, pont a brazilok ellen, mondom, én hát csak nem ijedtél meg most, mondom, hát a Pelé, meg a Garincsa, meg izé. Hát azt mondja, én nem félek, tudod, én nem félek senkitől se. Hát úgy alakult, hogy ő játszott, és ő fogta a Garincsát. A Garincsa nem rugott labdába, mondanom se kell. Úgyhogy az a tény, hogy én bekerültem a csapatba, engem is földobott, de az, hogy a Szepesi Gusztival együtt kerültünk be, akit ismertem és tudtam, hogy milyen típusú, milyen mentalitású ember, ez még egy pluszt jelentett. És egy csodálatos mérkőzés játszottunk, az a hangulat, az a millió, ami ott körülvett bennünket Liverpoolba, az egy fantasztikus volt, ezt soha nem lehet elfelejteni, szakadó esőbe, másfél órával a mérkőzés kezdet előtt már telt ház volt, alig tudtunk bejutni a stadionba, és csodálatos mérkőzésen a Beneferi, Farkas Jancsi csodálatos góljaival, a Albert Flori nagyszerű cseleivel, és ahogy előkészítette a helyzeteket, a védelem nagyszerű játékának, a Sipos Feri a gólvonalról mentett, a Mátrai, a Mész, és ez a hihetetlen lelkesedéssel, odaadással játszott a csapat, és később legyőztük a bulgárokat is, akik valóban egy nagyszerű csapat voltak, és tovább jutottunk. Pekhünkre a szovjetekkel kerültünk össze, akiktől tartottunk.
2: Egy pillanatra visszakanyarodtunk még a brazil meccsre. Farkas Jancsi híres kapásgólya, hogy nézett ki a kapuból? Ő milyen típusú kapus, amikor mondjuk látta, hogy egy ekkora bombagóllal megint megszereztük a vezetést a brazilok ellen? Nem emlékszik arra, hogy hogyan reagált erre ott a kapuban?
1: Éjjel, ha fölkeltenek álmomból, akkor is emlékszem rá. Szóval ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a brazil válogatottnak a Gilmar volt a kapusa, aki a világ egyik legjobb kapusa volt. És amikor a félpályánál az Albert Flori megkapta a labdát, és elindult, és két-három ember között úgy vitte el, és a végén kitette a szélre a Beneferinek, én már akkor tudtam, hogy itten óriási esély van a gólszerzésre, mert ismertem a Beneferit, tudtam, hogy hogy adja, hova adja a labdát, a Farkas Jancsi is tudta, és odaérkezett, és a Jancsi egy kiváló rugójátékos volt, úgyhogy azt hiszem a világ legszebb góljai között is az élcsoportban van az a gól, mert ahogy ő ezt teljes lendületből, futtából, eldőlve, kapásból eltalált azt a labdát, szóval egyszerűen a kapusnak nem volt ideje a kezét fölemelni.
2: Önnek volt ideje felemelni a kezét? Örjöngött a kapuban?
1: Nagyon boldog voltam, és ugráltam örömömben.
2: A szovjetek elleni meccsnek mennyire volt presztízse, mennyire nyomta rá a politika a bélyegét erre a találkozóra?
1: Politikával nem foglalkoztunk. A szurkolók között mindig van egy ilyen, hogy nem lehet a szovjetek ellen nyerni. Soha föl nem vetődött, szó se volt róla. Az igazság az, hogy a szovjetek olyan fizikai állapotban voltak, hogy egyszerűen az Albert Flori, aki csodálatosan játszott a brazilok ellen, egyszerűen nem tudott szemtől szembe kerülni a Voronyinnal, nem tudta átvenni a labdát, mert hátulról mindig lefaltolták. És ez jellemző volt a többi játékosunkra, és teljesen kizökkentettek bennünket abból a látványos, szép futballból, amit mi tudtunk játszani, és ráadásul kaptunk egy balszerencsés gólt. Az első gól, ami egy potyagól volt, ezt akárhogy is szépítem, többször láttam a tévébe, de akkor is éreztem, hogy hibáztam. Ugyanis a kapu mögött egy ilyen 4-5 méter mély vizesárok volt, aminek beton volt az alapja. És a előre rugott labdánál a Mátrai Sanyi futott a szovjet játékos után, és becsúszva szerelt, ha jól emlékszem, de meglökte őt a szovjet játékos, és fejjel előre esett bele ebbe a mély árokba. Most hirtelen a vér kifutott a fejemből, éreztem, azt hittem, hogy ez ott szörnyet hal, hogy oda beleesett. és én is oda mentem az árokhoz, és hát próbáltuk a Sanyit onnan kiszedni, és közben ugye hát a szovjetek gyorsan letették a labdát a szögletzászlóhoz, és épp hogy visszaértem a kapuba, mikor már ők elvégezték a szögletet, legurították a 16-os sarkához, és azt láttam csak, hogy a 16-os sarkától hozza befelé a labdát közép felé. És én ott próbáltam a lábak között nézni, hogy merre van a labda, közben ez a fiú elrúgta a labdát. Egy rosszul eltalált lövés volt, ez a bosszantó az egészbe, de én az utolsó pillanatban vettem észre, már mikor mellettem volt a labda. Ellenkező irányba voltam mozgásba, és ahogy nagy lendülettel visszavetődtem a labdára, megfogtam a kezembe, de ahogy úgy magamhoz húztam, így itt a hónom alatt itt kinyomtam, és ahogy a nagy lendülettől vetődtem, átbillent a testsúlyom a labdán, és egy kicsit a hátam mögé került, úgyhogy így visszanyúlva éreztem, hogy ott van a labda. Közben a Csiszlenkó megfutott, és átugorva engemet úgy spinyóval a kezemből úgy rúgta ki a labdát, hogy majd kitört a vállam. Ezt azt mondom így, ha látom, hogy hát ezt minden kapusnak meg kellene fogni. Sokszor egy ilyen kis hiba is elég ahhoz, hogy a kapus gólt kapjon, és vannak mérkőzések, amikor ez olyan hiba, ami miatt a csapat veszít. Nem lehet vigasz a részemre, hogy 2-1 után még volt egy nagy lehetőségünk, amikor egy hasonló szituációba a kapu elé belőtt labdánál a gólvonal előtt a Rákosi Gyuszi lába között elment a labda. Szóval ez egy másik olyan, hogy ez csak a futballpályán, csak egy futballistával történhet ilyesmi. Mert ha kiegyenlítünk esetleg, akkor valószínű megnyertük volna a mérkőzést, mert az utolsó 20 percben már lényegesen jobban játszottunk, valahogy úgy éreztük 2-0 után, hogy nincs veszíteni való, és akkor sikerült egy gólt rúgni, és akkor elindult a szovjetek, meg egy kicsit megrettentek, tehát alakulhatott volna az a mérkőzés másképp is, de hát lényegében a világ egyik legjobb válogatottja volt akkor a szovjet csapat is.
2: Furcsa mondva, hogy az az érzésem, mintha még most is egy kicsit magyarázna ezt a bizonyos gólt. Senki nem kéri már nyilván önön számon, mert ez egy régi dolog, és mégis az volt az érzésem, hogy nekem úgy mesélte ezt, mintha tegnap történt volna, mintha önön ment volna el valami hatalmas nagy siker, és mint ahogy említette, hogy Farkas Jancsi góljára ébred, vagy azzal álmodik, talán ez lehet a másik végpont, hogy erre is fölriad néha?
1: Mert az emberek úgy vannak vele, hogy ezt jegyezték meg a legjobban. Ez fájó volt, és kiestünk a világbajnokságon, nem jutottunk a 4 közé, de számtalan jó védésem volt az előző mérkőzésen, a brazil mérkőzésen is. Az első pillanatban a felső sarokból tornáztam ki egy óriási lövést. Még a vége felé is voltak nagy védéseim. Erre kevésbé emlékeznek az emberek. Szóval amikor találkoztam barátokkal, idegenekkel, mindenki erről kérdezett, hogy is volt a szovjetek ellen az a gól. Szóval, ha valamit szeretnék elfelejteni életembe, akkor ez lenne. Úgyhogy sajnos én hibáztam, kikaptunk, rosszul esett, fájt, nekem fájt a legjobban, valószínű, de ezt már nem lehetett visszacsinálni.

0: Emlékeznek még a mai műsor címére? Amikor a brazilokat is legyőztük. Na most ehhez képest ezek a hősök, ezek a nagyszerű futballisták mind-mind a szovjet mérkőzésről beszélnek. Óriási fájdalom lehet bennük még 35 év után is. Talán a legnagyobb fájdalom, bár igazán nem akarom kipoentírozni a dolgot, Rákosi Gyulában van. Idézet a Népsport 1966. július 24-i számából. 80. perc. Káposzta Albert bene volt a labda útja, végül Rákosihoz került, aki egyedül állt Jasin kapuja előtt, de a kaputól 3 méterre nem találta el a labdát. Óriási gólhelyzet volt. A magyar csapat 2-1-nél egyenlítési alkalmat szavaztott el. Következzen tehát most, 35 évvel később Rákosi Gyula.
1: Azért, ha egy csatásot elmondanék, például Sándor Göröcs, Albert Ifenyves ötösbe bekerülni azért nagyon nagy dolog, és azért néha sikerült ide bekerülni. Én kapocs voltam a csapatban a csatásról és a védelem között, ami ma hiányzik. Egy hálátlan szerepkör, nagyon sokat kell futni, ez jó erőlét kell, ha jó erőlét legyen minden nap, nagyon maximálisan kell edzeni.
2: Na, a 66-os világbajnokságon a szovjetekkel, amikor játszottunk a negyed döntőben, akkor önnek aztán még lett volna egyenlítési lehetősége találkozó végén, de az kimaradt.
1: Nem csak én hagytam ki, másik is, de ez emlékezetes, ugyanis egy olyan lehetőség volt, amit hát elügyetlenkedtem, de ha kicsit mentsem magam, utána mentem a labdának, beadtam, és a Mészöly Kálmán barátom az nem fejjed, kiváló fejjelő játékos, merre vett és a merre Jasin kezébe pattant a labda. Én ezt viccesen úgy szoktam mondani, hát utána volt sok bal itthon, lakás fel akarták robban, szóval ilyen telefonok jöttek. Én úgy fogom fel viccesen, ha bár kicsit szomorú, hogy visszajött kell ilyen gondolni, hogy megegyeztünk a szovjetekkel, hogyha ők jutnak tovább, akkor bizonyos idő után kivonulnak Magyarországból.
2: Meddig rágódott ezen, ha rágódott egyáltalán?
1: Az az igazság, sokáig nem szabad ezzel foglalkozni, mert akkor a játék rovására megy a további folytatásban. Természetesen sokáig foglalkoztatott. Nem is sikerült elfelejteni, mert a közönség mindig a fejemhez vágta. Bárhol voltam, élményben szólom, vagy tévé, rádió, vagy újság, mindig megkérdezték véletlenül, hogy hát emlékszem-e, természetesen emlékszem, mai napig is azért bánkodom, mert az a társaság megint egy olyan jó csapat volt, mint a 62-es illai világbajnokság, tehát többre voltunk kivatottak, sajnos nem sikerült bizonyítanunk.
2: Ön kivel értette meg magát a legjobban?
1: Nálunk ilyen nem volt abban az időben. Az a 11 játékos, aki kivonult, felment, játszott, az kellett, muszáj volt, hogy egymást megértsék. De mivel klubtársam, hát az Albert Florián, hát természetesen, hogy ő vele, hát egymás gondolatát is ismertünk, de nem szeretnék senkit se kiemelni, mert tényleg ott mindenki egy és egy mindenkiért volt.
2: 4 gólt szerzett a magyar válogatott színeiben. Melyik a legemlékezetesebb, ha egyáltalán lehet rangsorolni?
1: 41 válogatottságom alatt 4 gólt szereztem, egy kicsit elkeserítő, nagyon kevés, de mondom, nem ez volt a szerepköröm, nem mentség. Hát mind a 4-re nagyon szívesen visszaemlékszem, nem nehéz, de talán a legjobb, amikor NDK-ban játszottunk, és ott sikerült rúgnom egy gólt, és ezzel kijutottunk a világbajnokságba. Erre emlékszem a legszívesen, de mindegyikre.
2: A 90. percben álltak egy hatalmas kapufás bombagól volt 22 méterről.
1: Nagyon közel nem kerültem a kapuhoz, mert hát arra más emberek voltak, de távolról próbálkoztam, és néha-néha sikerült távolról is egy-egy gólt rúgnom.
2: Mondanék egy másik dátumot, 1968. május 11-e.
1: Hú, azt nem tudom, hát ez a lehet, hogy az utolsó válogatottságom. Hát arra nem szívesen emlékszem, nagyon nem szívesen, mert előtte egy héttel itthon játszottunk a Európa Kupa, tehát a válogatottak között Európa Kupa bajnokságon. 2-0 nyertünk, Albert Flori barátom nem játszott sérülés miatt, megijedtünk, mert hát az egy világklasszis játékos volt, és a nagy értségben győztünk 2-0-ra. Aztán egy hétre kimentünk Moszkvába, és hát előjelek nagyon rosszak voltak, többen sérülés miatt nem játszottak, és simán kikaptunk 3-0-ra. Hát az volt az utolsó fellépésem a válogatottságban, tehát ilyen búcsú mérkőzés volt. Győzelemmel kezdtem, vereséggel zártam, de akkor szívesen emlékszem vissza. Ha újra kezdhetném az életet, akkor ugyanígy folytatnám, talán egy kicsivel több volt, igyekeznék rúgni.
0: Baróti Lajos szövetségi kapitány a világon talán egyedülálló módon mondott le az 1966-os angliai világbajnokságot követően.
3: Az volt a probléma, hogy nekünk el kellett menni, mert nem az elsőjén végzett a csapatunk, és azt az olaszoknak a edzőtáborát kellett volna elfogadni, mert az olaszok kikaptak váratlanul a Koreától, és az a kellett utazni. De nem mertek hazautazni, olyan tüntetések voltak Olaszországon, hogy 3-4 nappal meghosszabbított, és nem volt szállodánk. Nem volt szálláshelyünk. És az utolsó pillanatban nyugaszba, azt hiszem, egy ilyen hippi központba kaptunk egy ilyen szállodát, ahol éjjel-nappal én azt hiszem azon az éjjel fél órát nem aludtam, mert léptem föl, lejártam, mert az angol lányok mindig bekopogtak a játékosokhoz, zavarták őket, egész éjjel nem tudtak aludni. Ezek jót akartak ünnepelni a magyar csapatot, mert tudták, hogy...
4: Túl voltunk ugye már a brazil mérkőzésen.
3: Hogy ne, ugye, és hát kikaptunk a szovjetektől itt megint, ugye, 2-1-re olyan mérkőzésen, amit meg kellett volna nyerni.
4: Szóval... Mondja Lajos bácsi, hogy fordulhatott elő? Az nem volt ott keménykező sportvezetőnk, aki valamit tudott volna ez ellen tenni, hogy ne ilyen körülmények közé kényszerítsék a csapatot?
3: Mit csinálni? Hát arra nem tettünk. Őszintén mondva azért mi is hibásak voltunk, előre le kellett volna foglalni. De hát Magyarországon erre soha nem számítottak, hogy a csapat majd eljut a döntőig.
4: Nem?
3: Nem. Én szerintem nem.
4: Tehát 66-ban úgy indultak a világbajnokságnak, hogy minél jobban szerepelünk, aztán majd meglátjuk?
3: Igen, hát a csoportmérkőzés után meglátszik, hogy mi van. És mondom, nem az volt a pekünk, mert mi arra számítottunk, hogy ott maradunk.
4: Igen, világos.
3: De nem maradtunk ott, hanem muszáj volt eljönni Liverpool és Manchesterből. Ugye, és akkor Sunderlandba kellett menni, és hát az már nehéz dolog volt. Vége volt a mérkőzésnek, rettentesen el voltam keseredve. Igen, a szovjet mérkőzés, 2-1-re kikaptunk, sőt, egy fiatal ember a mikrofonnal a kezébe.
4: Le is tetszett mondani egyből?
3: Én majd mindjárt elmondom azt, hogy én azt hittem, hogy a Szepesi Gyuri küldött valami fiatalt, akit nem ismertem. Oda jó hozzám, hogy mit szólok a mérkőzésről, mi a vihar. Hagyj engem már békébe. Megint kikaptunk a ruszkiktól, ezek a szavakkal mondtam, kikaptunk a ruszkiktól, megint otthon nem hiszik el, én hazáruló bitang vagyok otthon, én már nem is vagyok szövetségi kapitány, lemondtam. Na ezek a szavakkal körülbelül majdnem pontosan el tudom mondani, hogy vissza tudok emlékezni. Ez a beszélgetés megjelent a délután az londoni budapesti adás magyar hangú adásán, megjelent ezzel a szöveggel. Hát akkor én kaptam egy fegyelmit, ugye azonnal elfogadták persze a lemondásomat, világbajnoki jelentésemet nem lehetett értékelni, nem engedték, és december 31-ig eltűntöttek minden labdarúgástól.
4: Azért, mert a BBC magyar nyelvű adásában lemondott.
3: Hát inkább azért már azt mondtam, hogy a ruszkik, ugye, hogy már megint a ruszkik, ugye,
4: valahol. Hát ennek erős politikai felhangja volt itthon ennek a mérkőzésnek. Szegény Rákosi Gyula a mai napig emlegeti, hogy a mai napig nem tudja lemosni magáról azt az idézőjelbe téve vádat, hogy direkt hibát.
3: Nem, hát ő szegény, én emlékszem arra a szituációra, és meglökték, és bukdácsolt, és ahelyett, hogy elesett volna, mert abban az 11-es, a biztos, hogy 11-es. Ugye fel akart állni, hogy górtunk, de hát a Mr. Kálmán is legalább akkora hibát csinált, ötösen levette a mellére a labdát, és ötösre fölé rúgta. Vagy a Benefer elcserezte magát, mellé rúgta a labdát. Szóval voltak ott helyzetek.
4: Bék jó volt a magyar játékosok lábán, amikor szembe kerültek a szovjetekkel? Itt erre a mérkőzésre értem.
3: Nekem soha nem volt velük szerencs. Az összes pályafutásom alatt a szovjetekkel játszottunk, egyszer tudtuk őket megverni 2-1-re.
4: Az már a 70-es, igen.
3: A 78-as világbajnokságon. Na, annak köszönhetem, hogy nem dohányzom.
4: Na, hogy? Pedig itt van a cigaretta.
3: De az nem az, csak a vendégeké parancsolja, hogyha nem, én nem dohányzom. 78-ig dohányoztam erősen. Van is egy pár fotóm, ahol ezt én illusztrálni tudom, és tudják az emberek, hogy én nagy kávés és cigaretta alkoholt nem szerettem soha. Na, elég az hozzá, hogy azt mondtam a fiúknak, ha megverjük a szovjeteket, abban a pillanatban abba hagyom a dohányzást. Ugye Nyilasi, a Kereki és a Nyilasi két fejes góljával nyertünk 2-1-re. Eloltottam a cigarettát, és azóta nem jutottam rá. És azt hiszem, a 78-ban volt végeredményben, azt hiszem, az egészségemnek ez nagyon jót tett. Ez egy nagyon érdekes sztori, de ez megérte. Nem tudta az a csapat megverni őket, amelyik nekem, de a Puskásék is csak egyszer verték meg 1-0 Moszkvában.
4: Nem voltak ezek jobb játékosok?
3: Nem csak fizikailag olyan kemények volt, szerencséjük is volt. Szerencséjük is volt. Tehát itt emlékszem neveket most
4: már. Nem bocsánat, hogy közbevágok. Itt most tényleg olyan őszintén beszélgetünk, annyi idő eltelt már. Ugye nem mondták 66-ban, hogy nem verhetjük meg a szovjeteket.
3: Szó sem volt. Sőt, a legmagasabb vezetéstől kaptunk egy olyan táviratot, kövessenek el mindent, hogy nyerjen a csapat. Prémium nem számít. Uh-huh. Szóval valahogy így hangzott az a dolog. Nem. Szó sincs róla.
0: Baróti Lajost hallották. Az 1966-os angliai világbajnokságot az angol labdarúgó válogatott nyerte meg, máig is vitatható körülmények közepette. A döntőben Anglia NSK hosszabbítás után 4-2. A szovjet partjelző Tofik Bahramov bólintott, amikor a svájci Dienst játékvezető megkérdezte őt a hosszabbításban. Gól volt-e az a lövés, amelyet hörsztelesztett meg, és amely után a kapufáról a gólvonalra vágódott a labda. Ez a történet máig is vitatott. Egy biztos, a világbajnokságot Anglia nyerte meg.
5: A 8. világbajnokságon aratta Anglia ezt az említett diadalt, azóta a mai napig még újabb érmet sem szerzett világbajnokságon.
6: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Holnap lesz napra pontosan 60 éve, hogy a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon legyőzte Brazíliát, és ezzel elütötte a további küzdelmektől, és bejutott a legjobb 8 közé. Ennek bizony 60 éve, és a mai napig közelébe sem ért ennek a sikernek magyar labdarúgó válogatott. Pedig akkor ez még nem volt hatalmas szenzáció, mert például 12 éve korábban is legyőzte válogatottunk Brazíliát, akkor a világbajnokság negyed döntőjében. 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben világbajnok lett Brazília, 1966-ban és 1954-ben azért nem, mert Magyarország kiütötte. Igazi mumusa volt akkor Magyarország Brazíliának. A 66-os brazil verést már röviden idéztük a mai műsorunkban, idézzük fel az 54-est is, ez ugyebár egy világbajnoki negyeddöntő volt.
2: Óránt magasan előre íveli, Kocsis felé a labdát, Kocsis fejéről kifelé száll, ott van Tóthnál, na Tóth Mihály vigyáz most a 16-oson belülre, adja Hidegkuty lő, lepasszal ismét a sorfalról, Hidegkuty újra lő, a kapus kiötölti Tóth, kibor rámohan, Hidegkuty lő, gól! Aztán Hidegkuty a labda, Hidegkuty megfordul, átíve a Kocsis felé, Kocsis fejjel, gól! Hidegkuty ki a labda útját, a térdél közepéről, majdnem az oldalvonal mentéről, ballával ívelte előre, Kocsis kiugrott hátulról, talán vagy 3-4 métert, és hatalmas fejesével szemben Castillo a brazilok híres kapusa tehetetlennek bizonyult. Még nem telt el 10 perc a játékból, és az eredményjelző tábláról azt olvasom, 2-0 Magyarország javára. Hidegkutyit szabálytól akasztják, nem fúj a játékvezető, most ott mi állja a labda, itt van Cibor, neki ad! Nem, most adja csak ki, most adja, de nem baj, még mindig jó ez Sziborkám, most jól ívelt befelé, laposan Kocsisnak. Kocsis igyekszik lőni, de a játékvezet úgy látszik, 11-es titél, 11-es, mert Kocsis szabálytalan akasztották. Fantos Viska fogja azt hiszem rúgni a 11-est. A játékvezető most küldi ki, a brazilokat a 16-oson túlra. Viska a 16-oson kívülről szalad a labdának, lennál a 11-es ponton a labda. Teszünk csend, most a pillanatban hangzott a sipszó lövés. Gól! Szabadrugása milyen javára a félvonal tájékáról. Buzánszki készülődik neki. Laposan teszi előre Hidegkutynak a labdát. Hidegkuty tovább vágja Cibornak. Cibor, menjél, egyedül vagy!

0: egyedül, de rossz szögben. Most ível befelé, Kocsis fejel, gól! Gól! Gól! Óriási gól, 4-2 a vereség. És Castilho, a brazilok kapusa, dokogva borul rá a kapufélfára.
1: Ez volt az 1954-es világbajnoki negyeddöntő, a Brazília-Magyarország 4-2-nek a rövid összefoglalója. Ezt a találkozót egyébként nemrég teljes egészében hallhatták itt a visszajátszásban. A következő percekben pedig egy olyan Brazília-Magyarország találkozót fogunk idézni, amelyet soha, de soha nem ismételt meg a magyar rádió, és talán sokan nem is tudnak róla, hogy ez a találkozó létezett, arról meg végképp nem, hogy a magyar rádió közvetítette a második félidejét. 1971. július 22-én a Maracanában a brazil labdarúgó válogatott története során először barátságos mérkőzésen fogadta Magyarországot, és ennek a találkozónak a második félidejét közvetítette annak idején a Magyar Rádió. Ezt a következőkben egy kicsit rövidítve tárjuk önök elé, de igazi média történeti ritkaságról van szó.
0: Itt Rio de Janeiro, a Maracana stadion. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Nálunk ugyan késő este van, de nagyon jó hírrel kezdhetem. 45 percre feltámadt a magyar labdarúgó válogatott. 0-0-ra áll a Brazília-Magyarország labdarúgó mérkőzés, de elegendő elsorolni az első félidő eseményeit, és már is kiderül, hogy sokkal több helyzetünk, sokkal több holdbiztos gólhelyzetünk volt, mint a világbajnok brazil válogatottnak. Mert akár hiányzik felé, akár nem, kedves hallgatóim, ez a csapat világbajnok együttes, hiszen Félix a kapus, aki a világbajnokságon is vészte a brazilok hálóját. Zé Maria új ember ugyan, de ott van mellette Brito és Piazza, mind a ketten a világbajnokság hősei közé tartoznak, akár csak Everaldo, Clodoaldo, Gerson és Rivellino nevét mindannyian ismerik odahaza. Zequinha, ő Jairzinho utóda. Ez a kis tűzgolyó remekül játszott az első félidőben, de méltó partnerére támadt, akadt Juhász Péterben. Tostao és Maginho nevét ugyancsak nagyon jól ismerik a labdarúgás rajongói. És nézzük, mi is történt át az első 45 percben, hogyan is játszott a magyar csapat, amely a következő összeállításban kezdte a játékot. Géci, Fábián, Páncsics, Vidás, Juhász Péter, Juhász István, Fazekas, Szűcs, Bene, Dunai 2 és Zambó. Tehát Kurt Csencser, NSK-beli játékvezető Sipfavára a magyar csapat indított, és az első 10 percben ügyes, nagyon okos taktikával, labdatartással megzavartuk a brazilokat. Sőt, a 13. percben egy pompás akció végén Dunai 2 jutott lövéshez, azonban nem volt túlságosan nagy erő benne, és Félix, a brazilok kapuvédője könnyedén hárított. A brazilok ellentámadásba rendülnek, és a 22. percig három szögletet látunk szerencsére mind jobbról, és a jobb szélső Zequinha korán sem lövi le olyan jól a labdát, mint a másik oldalon a 11-es Rivellino. A 23. percben Bene Dunai 2 váltás. Dunai 2 egyedül tör ki. 14 méterre áll a brazilok kapujától. Még megnézi magának a bal alsó sarkot, lő, és a lövés Félix védi. Ugyanezt a lövést bizony a jugoszlávok ellen beszette. Brazil ellentámadások. Rivellino, Tostao, Rivellino, és a lövés a bal szélsőtől kivágódik. Kapásból ismétel Gerson és Páncsicsról. Lepattan a labda, már-már gólt kiállt a közönségbe. Milyen gólt itt a Maracanában, hiszen jobbra elmozdul Géci, mellette azonban a labda szerencsénkre a balkapuba mellé vágódik. Van még egy ilyen szituáció, amikor Páncsics kétségvesetten szabadít fel Gerson elől, úgy, hogy felrúgja a labdát a lét fölé. De aztán megint mi jövünk a 32. percben. Vidács 32 méterről váratlanul lövésre szállja el magát, és éppen csak, hogy kisurral a labda jobb kapuba mellé. 34. perc. Fazekas játsza tisztára magát, remekül irányít egyébként Fazekas, és Félix védi szögletre a labdát. 36. perc. Dunai 2 Benétől kap pompás leadást, tisztára játsza magát, azonban a könyökét is használja, és hiába lő a hálóba, sajnos a gól érvénytelen. Tehát lőttünk gól, de érvénytelen. A 38. percben nagyszerű labdát kap Everaldótól Tostao, kihúzódik balra, lerázza magáról a védőket. Már-már megint csak úgy érzem, hogy baj van, amikor Páncsics önfeláldozóan beledobja magát Tostao lövésébe. És a 40. perc Beneteri 100%-os gólhelyzetbe kerül. Pontosan a kapussal szemközt áll 13 méterre a brazilok kapujától. Ballába előtt azonban egy fűcsomorról felvágódik a labda, és már a lövés jónak ígérkezik, kicsúszik a jobb kapufa mellé. Így tehát 0-0 az első 45 perc után a Brazília-Magyarország válogatott mérkőzés eredménye, és én azt hiszem, hogy a közönség mintegy 55 ezeren vannak a Maracanában, igazán elégedett lehet. Még nem kezdődött a második 45 perc. Kurt Csencser már itt van ugyan a pályán két segítő társával, a belga Loróval és az angol John Taylorral, mindketten bíráskodtak már, és különösen Loró játékvezetése érdemel minden dicséretet, hiszen ő volt a vezető bíró a Jugoszlávia-Brazília mérkőzésen. Általános vélemény, hogy a legjobb teljesítményt nyújtotta, tehát itt van már a három bíró. Egyelőre azonban csak a magyar tartalékjátékosok játszadoznak, Puskás, Noszko és a többiek. Ilaszki ugyanis azt az utasítást adta a játékosainknak, hogy nincsen tartalékjátékos, csak cserejátékos, mindenki minden pillanatban tetre kész legyen. És közben Solti Győző, a magyar kereskedelmi kirendeltség ataséja érkezik néhány igazán jó hírrel.
2: Az újságíró szektorban ülünk, az eddigi interjúkról ismerünk néhány tudósítót, a Journal do Brasil, a Correio de Amanhã tudósítóit, akik gratulálnak a magyar csapat kultúrát, nyugodt játékához, és ők is elismerik. Néhány magyar akció bizony gólt érdemelt volna. Különösen Bene és Tunai játéka tetszik a magyar csatásokba a brazil közönségnek.
0: Én azt hiszem, hogy mindenki játékával teljes mértékben elégedettek lehetünk. Ilaszki Rudolf a taktikai értekezleten, amely pontosan egy óráig tartott, azt kérte a játékosoktól, hogy küzdjenek, harcoljanak, ne ismerjenek elveszett labdát. Lehet gyengébben játszani, de azt nem tűri el, nem engedi meg, hogy bárki is ne a legtöbbet nyújtsa, ne azt adja, ami tulajdonképpen benne van. És elmondhatom, nem akarok senkit sem kiemelni, hogy minden magyar játékos megállta a helyét, tehát méltán élveti a második félidőre is a szövetségi kapitány bizalmát. A brazil válogatottban nyilván lesz csere, hiszen a mérkőzés előtt abban állapodott meg a két kapitány, hogy lehet négy játékost is cserélni a 90 perc alatt. Zagallo tehát nyilván kísérletezik majd a második 45 percben. Közben Szirmai János barátom, aki Budapestről szintén itt van mellettem, itt van közben egy kis dél-amerikai körúton, mutatja, hogy megkapta a hivatalos jelentést, amely szerint 65 ezer néző foglal helyet a Maracanã stadionban. És 21 perc szünet után újra megjelennek a brazil játékosok a pályán. Sárga inkben, kék nadrágban, fehér sportszárban, ugyanaz a csapat, mint az első félidőben. Tehát egyelőre Zagallo nem cserél. Mi kezdjük a játékot? Ott van Juhásznál a labda. Továbbítás előre, bent középütt, átlépi Bene, és jó ütemben jön Szűcs a lövést, azonban Félix védi. Tehát még nem telt el 20 másodperc a második félidőben, és a magyar csapat már támad. Szűcs egészen messziről, mint egy 30 méterről. Ballábban lőtte rá a labdát, azonban nem volt előérthető módon benne. És Everaldo, aki kitűnően játszott az első félidőben, hosszú labdával kísérletezik. Juhász Pista azonban remekül továbbít be, ott van Fábiától a labda már Fazekasnál. Mester ilyen irányít a kis karmester. Továbbítása balra. Gyerünk, Zámbós Anyi, behúzódik középre, egy csel, és Csencsel sípol, az első szabadrúgás a miénk javára. Átra húzódott Zekinja, ő volt a tettes, a szabadrúgást elvégeztük. Vazekasi a labda, belevéd, de Dunai kettőlesen. A 16-oson belül várja a labdát, és bizony les volt. A két partjelző kitűnően segíti Csencser játékvezetőt. Tehát második félidő, első perce, egy újabb magyar támadás les miatt elakad. Szabadrúgás a brazilok javára. Everaldo hozza a brazil térfél közepéről a labdát előre. Juhász másodszor is. Remek szerelés. Megelőző szerelés. Ezúttal azonban megint a braziloki a labda. Everaldo, Everaldo és Everaldo. Mindenütt ott van. Ez a fekete játékos, de szenzációs futballista. Hiába ő a legjobb balhátvéd. Ezúttal méltó utód a Nilson Santosnak. És aztán Gerson, a másik oldal karmestere próbálja fölfuttatni Zemariát. A jobb hátvéd előre, Juhász Péter mellett. Ott van ugyan a veszélyes jobb szélső, meg is kaparintja a labdát, de úgy csak, hogy Tosztaó küldte el, és Zekinja vissza. Meleg helyzet, Tosztaó legurít, Rogáldó gyűjt a labda, hátra felé kell fordulni, megkerüli azonban a ráputó Fazekast. Zámbó próbálja zavarni, zavarni, zavarni, gyerekek. Egyelőre még mindig a braziloki a labda, Zemaria be középre. És Gerson küldi balra a labdát, megint Everaldo indul előre. Nézzük, mi lesz. Beküldi középre a labdát. A 16-osnál csel sorozat, nem tudunk szerelni egyelőre. Na talán most. Úgy van, Zámbós Anyi, bravo, csak szerez meg még egyszer. Ott van Szűcs előtt a labda. Elrúgják előle. Na Juhász Péter, nem a braziloké. És Páncsics a végállomás. Páncsics ballal fölszabadít. De megint Zé Maria, ott van Zámbó, Rucs Anyikám, beteszi középre. Ott van Dunai Anti előtt, átlépi a felezónal, kiugrásra készen, megpróbál helyet csinálni magának. Még mindig Dunai üldözi a labdát, de most már Zé Maria keresztez, és égről bent van középütt a labda, úgyhogy Piazza hozhatja ki belé. Gerson indul hátrafelé, második félidő, második perce, a brazilok támadása, a bal szárnyon bontakozik ki. Előre merészkedik egészen a félvonalig Piazza, ezt nem tette meg egyetlen egyszer sem tulajdonképpen az első félidőben. Nagy labdatartás mind a két oldalon, tehát taktikai harc. A bal szárnyon fut föl a brazil támadás, Rivellino most kapná. De nézzük, sikerül leszerelni. Egyelőre a játékvezető dönt, Csipol, Rivellino szabálytalankodott, szabadrugása milyen javára. Fazekas próbál hosszú labdát bene elé küldeni, de remek felugrás Evaraldo részéről, és már a vonalon túl a labda. A másik oldalról bedobást állt a miénknek. Nézzük ki kéri, Fábián kéri, de egyelőre a játékvezető nem is bedobást, de bedobást rendel el, vagy bedugást. Leállíthatja a labdát, bedobás, mégiscsak bedobás, tehát Fábián repítheti előre a labdát, és kiperdül benne lábáról a vonalon túlra a felező vonalnál. Bedobásból bedobás, tehát a másik oldalon. Még nem jött át a félvonalon túlra a brazil akció, de most igen, mert Gerson hosszú labdája. Fáncsics elő, bravo Miklós, de szép volt, gyönyörű volt a temelés, és milyen jó a labda előre. Szűcsé, körülnéz Lajos, behúzódik középre, remek váltásokat látunk Vidács és Szűcs között, összeszokottság, remek csapatmunka, ez jellemzi a magyar társaságot, és jöhetünk újra föl Fazekas révén, a brazil térfél közepéről, balra, Zámbó lábára, onnan vissza megint Vidácsé, majd még tovább Juhász Péteré, aki ugyancsak előre merészkedik, ballal élesen belő, Dunai kettő mellett azonban ügyes fejes, és ellenakció a brazil csapat részéről, Sastao viszi felfelé a labdát. Az ellenakció, Gerson, további jobbra, Brito, megpróbál bene zavart kelteni, ott van Szűcs, megpróbálja elszedni, nem sikerül, megint csak a braziloké, újra Gerson, ballal küldi tovább, még mindig a brazil térfél, Everaldo most indul előre, átépi a demarkációs vonalat, indul át a magyar térfélre, balra küldi a labdát, Rivellino kér bent helyet, de nem kap. Nagy szerűen zár a magyar védelem, most csak vissza szerezni a labdát, gyerekek, egyelőre Sastaoé. Indul előre, közeledik a 16-oshoz, élesen küld labdát, és meg is kapja Zekinja. Egy gondolattal elkésett Péter, de aztán nincs késés. Visszafelé hozza, majd fölszabadít. Dunai Anti, mesteri szerelés, higgadt, nyugodt, magabiztos, és Dunai Anti fölfutását látjuk. De beindul, nincs les, de van. Les. A magyar tábor itt a fülkénben fölkiált, hogy nincs les. Les volt fiúk. Legalább 2 méterrel lesre futott fene, előbb, mint ahogy a labdát Dunai Anti továbbította volna. Mellettem a kollégák azt indik, hogy nem, de hát Isten oda, nem baj. Én azt mondom, hogy bizony úgy indult, hogy les volt. Nagy helyzet, de ki tudja, hogy belőttük volna, hiszen már 3 nagy lehetőség volt. Nézzük közben a szabadrúgás után a brazilok akcióját. Brito és Piazza játszik össze, és ebből mindenki arra következtethet, ami történik, hogy még a brazil térfélen volt a labda, majd átjött, de nem sokáig visszaszereztük, és Fazekas indít bal szárnyon támadást. Gyerünk fölfelé, nézzük, sikerül-e betörni Vidácsnak, ő inkább a leadást választja, Fazekas lábát, jobb láb, majd bal láb, jobb, marad a jobb, balra kerül, Juhászé a labda, a 16-os Sücskénél van, megpróbál elhúzni. Sarokkal gyönyörűen vissza, Zámbó nem számít rá, és most loholhat, futhat visszafelé, hogy meghúzza a labdát, de Kinya és Juhász beéri. Nagyszerű gyerekek, nem tudom, mi lesz a végeredmény, de nyugodtan mondhatom, hogy 1 óra pazar magyar játékot láttunk a Maracana stadionban. Tehát nézzük most a brazilokat viszont, mert szabadrúgáshoz jutnak. Gerson lába előtt a labda a magyar térfél közepén. Elép Zé Maria is oda, de nem kapja, csak úgy, hogy legurít Gerson neki. Tehát még mindig a jobb hátvéd. Tovább Zekinyáé, 0-0. És bizony, nézzük Zekinyát. Vigyázz Péter, ott van Szűcs, ő is segít, és remek szerel. És ő, a miénk a szabadrúgás, a miénk, mert Zekinya bosszusan föllöki Szűcsöt. 0-0 az eredmény, 1 óra telt el a játékidőből. Második félidő, 15. perce. Egy remek óra a magyar labdarúgó válogatott részéről. Nyugodtan mondhatom, megőriztük Brazíliában régi hírnevünket. Úgy játszik a magyar labdarúgó válogatott, ahogy a brazilok 1954 és 1966 győztes magyar csapatától várták. Szabadrúgás, tehát a miénk javára. Sastaoé udvariasan oda teszi vissza a labdát, kiment a vonal mellé. mutat valamit, Juhász Péter rámutat a labdára, mintha nem tetszene neki, pedig szép fehér labda, és aztán ballal föl előre. Áll, bizony, Anti, Zé Maria elfejeli a labdát, de Páncsics nem áll, tovább itt, miután visszaszerette Zámbó, Dunai Anti ügyes, ez igen, de szép volt. Két ember között kaparintotta meg is, vágta el a labdát úgy, dehogy vágta, adta a labdát úgy, hogy alakulgat a magyar támadás. Juhász, Fazekas megint két ember között, de hiába, ezúttal nem a legjobb megoldás, betette Brito lábára, onnan már Rivelinoé, a bal szélső indul fölfelé, közeledik a magyar térfél közepe felé, Clodo Aldon, Rivelino megint, egy csel, ügyes csel, Fazekas lök, és szabadrúgás a brazilok javára, mintegy 15 méterre a félvonalon, túl a magyar térfélen, Rivelinónak udvariasan, szinte tálcán, jobb kezén tartva nyújtja át a labdát, Fazekas, és Rivelino berúgja középre. Ott van Gerson előtt. Bal lábára teszi. Visszajátszik balra. Rivelino kapja. Evareldo fölfut. A 16-as csücskénél Fábián próbálja megzavarni. Még a bal hátvéd. Aztán Rivelino újra. A bal oldalon próbálkozik. Belendül. Betör. Átlép és gyeregészi. És kivédi a labdát, de újabb lövés kivágódik. És Zámbó felszabadít. Ismételt lövés Gerson létéről. Géci, bravo Pista. Nagyszerű volt. Második félidő, 25. perce. Veszélyes támadás sorozat brazil részről. Mellélövés a vége. Ez az a vége és kirúgás. Kirúgás nekünk. Még 20 perc a hátralévő idő. A brazilok újabb akciója a szabadrúgás után. Ott van Tostão előtt a labda. Lekezeli, maga elé teszi. Még viszi egy kicsit balra. Betörni próbál. Sikerül! Végül ott van azonban. Páncsics! Remekül, nagyszerűen rombol. Egy kis hibától eltekintve Páncsics mesterien játszott. Dunai 2, bele az akció most. Bele elindul a 16-osnál. Még az övé a labda. Vigyázz Ferikém, indulj föl tovább. Még. Addig vár, amíg Fazekasnak kénytelen viszont hátra játszani. Egy láb közben jött, Zámbóé. Zámbó belő, de nincs ember, akinek adhatná a labdát. A 16-oson Brito várja tovább itt előre. Zé Maria, Clodo Aldo, Gerson, és még mindig a brazilok, de a brazil térfélen. Rivelino átjön a jobb oldalra. Most itt próbálkozik. Belövi a labdát. Szűcs rá! Na, nem, vidács volt. Remekül mozdult rá a labdára. Zámba vigyázjon a Zé Maria. Érzi a veszély. Továbbit. Juhász Pista most lépj át a felező vonalat, indul előre. Fábián is fölfut. Neki még mindig van ereje. A továbbítás azonban Bene Ferié. Lépked a pálya közepén. Fazekas kéri, de rossz ez. Ha csak Fazekas nem segít. Fazekas megzavarja a közbelépő Everaldo, de a hazadás végül Félixé. A kapus repíti tovább előre. 7 perc a hátralévő idő. Rivelino rálép a labdára, megijed belétől. Ott a lehetőség, de nem. Fazekas visszalövi Rivelino hátára. Most már mind a két oldalon. Sok az idegeskedés okozta hiba. Ez mondható Bene, Rivelino, majd újra Fazekas és újra Rivelino hibájáról. Csupa klasszis játékos. Clodo Aldo kapja meg a labdát, a félvonalon túlra viszi előre. A hátralévő idő már csak 5 perc, 0-0, Brazília-Magyarország. Zekinja, ez a pompás kis ember, kapja meg a labdát. Továbbítás Clodo Aldo, Tostão! Szerel, Fazekas! Hátrajön, Fagyinho kapja Tostaótól, és Fazekas egészen egyszerű, elegáns mozdulattal leszedi a lábáról a labdát. Bene játszik visszafelé, ott van Szűcsnél, Szűcs egyből előre. Még tovább, gyerünk föl Juhász Pista, a közönség pütyül, Fazekas nagyszerűen szedte le a labdát, gyerünk előre Bene Feri, a tiéd a labda, Bene egyszer, küldi tovább, Zámbó melléről, a jobb lábán, még tovább balra, Juhász, átemel, de belelép Zé Maria a labdába, kikerül a vonalon túlra a 16-os vonalánál, bedobás, Juhász Péter kéri a labdát, nézzük az időt. 5 perc van még hátra. Juhász repíti, Dunai Anti, visszafejeli, kié lesz? Nem, Bene lábáról tovább kerül ugyan, de sajnos nem oda, ahova szántuk. Pontosan rátette Rivelino lábára, majd Everaldoé. Nagyszerű volt, ahogy Dunai Anti a jól berepített Juhász bedobást tovább fejelte. Everaldo viszont kíméletlen és könyörtelen. Indulhatunk előre. Bent középült Juhász Pistájé, mellette Fazekas. Nolacika, gyerünk előre. Megáll egy gondolkodásnyi, egy tized másodperc időre. Még mindig Fazekas. Aztán fölfut, gyorsít, előre lendül, beteszi középre, belé a labda, lelép Bene. Még egyszer, bravo Feri, ez az, akármi lett ez az. Valla lőd, és a kapus lábáról kivágódik. Kivágódik az újabb nagy lehetőség. Szűcs a félvonalig előre küldött labdát. Egy mozdulattal vissza újra a brazil térfére. Juhász Péter mellett ott van Zambó. Péter beindul, Zambó azonban egy csellel próbálkozik, elveszti a labdát. És most Zekinja leteszi, Páncsics mellette, és Páncsics ugyancsak teljesen egyszerű mozdulatokkal játszva kiküldi a labdát a vonalozóra. A nagy lehetőség tehát a második félidő 41. percében Bene lába előtt kimarad. És most megint a brazilok. De Maria, Clodoaldo, a bedobást követőleg. Clodoaldo előre, 25 méter, még mindig Clodoaldo, már csak 16, de Zekinja kapja a labdát. Kette mellette, egyelőre elmegy, élesen belül, és remek rábólintás ezúttal is. Nézzük, ki volt a magyar fiúk közül. Szűcs Lajos, ő fejelte ki a labdát, szinte térdelve küldte ki a vonalon túlra, az oldal vonalon túlra. De Maria kéri, ő végzi el majd a bedobást. A közönség azonban egyelőre játszadozik. Egy nagy árok választja el, egy széles árok választja el a játékteret. Onnan repül vissza egy szurkoló kezéből végül a labda, és De Maria bedobása. Elmegyünk mellette, Szosztaó, ott van, de végül a labda már túljutott a vonalon. Kirúgás tehát a miénk javára, 3 perc a hátra lévő idő. Brazília-Magyarország 0-0. És most már nyugodtan mondhatom, íme nem volt azoknak igazuk, akik a mérkőzés előtt azt mondták, íme Magyarország, szegény magyar labdarúgás, hogy megy elmenni a világbajnok otthonába. Igenis, ilyen mérkőzéseket kell játszanunk, nehéz mérkőzéseket. És hadd tegyem hozzá, kedves hallgatóim, hogy Ausztria és Jugoszlávia ellen a brazil válogatott egy fél időn át minden felére játszott. Azt akarták, hogy tele góllal búcsúzzon. Ez sikerült az osztrákok ellen, a jugoszlávok ellen tulajdonképpen Gerzo meg Szosztaó 3-szor is nagy gólt ragaszthatott volna a hálóba, de inkább felét választották. Itt pedig egy új brazil csapat, egy fele nélküli brazil csapat játszik, de ugyanakkor az egész mérkőzésen a támadás tövésben fölülmúlja azt a válogatottat, amely a jugoszlávok ellen szerepelt. De Kínja indul most előre. Egy nagy csel, de aztán a labda túl a vonalon. Bedobás, mert Juhász lábát érintette. Zekinja, de Maria, most ő dobja befelé. Zekinja kéri, de nem kapja, mert ott van Juhász, és gyönyörűen csípje el a labdát. Gyere föl, Péter, gyere föl. Jelesül játszott, remekül játszott. Viszi a labdát a félvonalig, és vár valakire, akire vár Fazekas. És meg is találja a partner, Fazekas pedig Zambót keresi, és őt is megtalálja. Még Fazekas. Most csörrel jobbra ki. Indulhat előre Fábián Tibi. Remekül játszott a jobb hátvéd. Minden akciót akasztott, amit csak lehetett, és időnként föl is futott. Juhásztal nagyszerű kettőst alkotott. Újra Juhász labdája. Elől Dunai Antinál. Dunai visszajátszik Juhász lábán, 25 méter. Be akar lőni, elveszti. Ezúttal nem sikerült, és ellenakció. Ellenakció, amit nem tudunk egyelőre szerelni, mert bár Juhász Pista becsúszva próbálta visszaszerezni a labdát, az mégis Gerzonig jutott. Onnan megint tovább. 0-0. Utolsó perc. Nézzük, de Mariát ő kapja. Melléről. Juhász, úgy van, Péter. Bravo. Szalad, nem kell most már. Nem kell. El fogod veszteni. Ott volt előnyben Brito. Zambó segít. De megint csak visszajön a labda újra. De Maria beteszi középre. És most Piazza is előre jön a félvonalon túlra. Everaldót választotta. A bal hátvéd még egyszer előre lendül. És nagy harc, az utolsó percben vagyunk, csak gyerekek, most nem szabad elveszteni, a játékvezető sípol, és nincs vége még, sajnos már-már azt hittem vége, egyelőre szabadrúgás a brazilok javára, csak nem lesz olyan bal szerencsénk, hogy ez az utolsó perc hoz még valamit, egyelőre igen, beindul megint Everaldo, Juhász próbál szerelni, sikerrel, bravo, Pista, nagyon szép, és közben a játékvezető újra sípol, szabadrúgás most a miénk javára, Everaldo lökött. Az utolsó perc, a máskor, oly lelkes brazil közönség most elindul hazafelé. Sűrűn mennek itt alattam az emberek. Indulnak kifelé, a kiárat felé. Ez azt jelzi, hogy most amikor vége! Kedves hallgatóim, nagyon örülhetünk, nagyon boldogok lehetünk. Remélem, hogy a magyar labdarúgó válogatott az elmúlt két esztendőben oly sokszor eltemetett magyar labdarúgó válogatott számára egy új korszak kezdődik. Egy új korszak, mert a világbajnok ellen a Maracana stadionban a magyar labdarúgó válogatott nagyszerű játékkal, igazi küzdeni tudással, magyaros lelkesedéssel érte el ezt a nagyon sokat érő, és nyugodtan mondhatom, szenzációs, null-nullás, eldöntetlen eredmény. Egy tóra, tessék, kedves Amzel Náci bácsi, ennyi esztendő után milyen érzés volt egy magyar válogatottat látni?
3: Hát igazán mondhatom, hogy nagyon régen láttam milyen gyönyörű játékot a magyaroktól. Minden dicséretet megérdemelnek, amit csak az ember elképzelhet. Éljenek a magyarok!
0: Nagyon köszönöm a 73 éves Amzel Ignác, az egykori sokszoros magyar válogatott kapus lelke szavai. És kedves hallgatóink, én azt hiszem, hogy most ezzel el is búcsúzunk. Mindenkinek igazán kellemes, jó hangulatú csütörtöki napot kívánok. Viszont hallásra!
1: A magyar labdarúgó válogatott 1971. július 22-én egy barátságos mérkőzésen a Maracanában a 0-0-ás döntetlent játszott Brazíliával, és ezt követően volt egy olyan barátságos találkozó, ez már Budapesten, amelyre azért sokan emlékeznek. Igaz, hogy sokan vannak önök között, akik még nem éltek akkor, de talán hallottak róla. A mexikói világbajnokság előtt, amelyen a mai napig utoljára szerepelt válogatottunk, a brazil válogatott Magyarországra érkezett egy barátságos találkozóra. Fantasztikus magyar győzelem lett ebből, idézzük fel annak a találkozónak a góljait.
4: Baraba egészen hátul a középhátvéd helyén, jobbal ki, balra labdát egyetlen mozdulattal Bognárnak, Bognár pedig Eszterházit futtatná, megelőző szerelés, jó szerelés, visszaszerezzük a labdát Détári jobbján, aztán tovább remek, kifrik, akár lőhet is, félmagasan középre, fejes, gól Détári! Kiprik a jobb oldalról belövi a labdát, Détári a megpattanó labdát előrevetődve 7 méterről a 6. percben befejeli a hálóba. 1-0 arányba vezeti a magyar labdarúgó válogatott Brazília ellen. Bravo gyerekek, ez kell ennek a 70 ezer főnyi közönségnek. Pardobás a brazilok javára, elvégezték az első magyar brazilon, tehát amikor először a Népstadionban vannak, 1-0 vezetünk, vigyázni, Szilasz tovább gurítja a labdát, lövés, és disznő megfogja, Casagrande! 17 méterről lő, tisztül valami káprázatos érzékkel hárítja. Ez volt az első komoly lehetősége a brazil válogatottnak a 31. percben.
5: Roberto ezúttal nem cselez, nem robog az oldalvonal mentén, hanem jó 40 méteres átadással próbálja Didát játékba hozni. Sallai támadja a fekete bőrű brazilt, és már is szerel, majd hosszan küldi előre a jobb szélre a labdát. Eszterházi felé, Eszterházi robog, övé a labda, a 16-oson belül jár már, lőjél Marcit! Ott van Leán, még egy lövés, gól! Kovács Kálmán! A 15. percben, a második félidőben Eszterházi meglódul a jobb szélen, a jobb összekötő helye felé húzódik be, kicselezi ott a brazil védőket, megereszt egy hatalmas lövést, Leán még ezt nem tenni tudja, kipattan a labda, és Kovács Kálmán eszmél a leghamarabb, mint egy 6-8 méterről, középről, a jobb oldalába, a kapu jobb oldalába küldi a labdát. Oszkári, Oszkártól Edzon kapja, Edzon tolja egy kisé magja előtt, mert Burcsa nem támadja őt, aztán megint csak Oszkári, Oszkár laposan gurítja előre, és a Varga-Renato küzdelem ezúttal is magyar szabálytalansággal végződik. A brazilok legveszélyesebb játékosa kétségtelenül Renato, nem véletlenül kérdezték Péter Zoltántól a szünetben, hogy szeretne egy ilyen jobbszélső ellen játszani. Amikor ezt mondom, a labda Oszkári a felezővonalon, az előreadás a pontatlan, Burcsa elcsípi, az Détári gyönyörűen elegánsan veszi át és futtatja Eszterházi Marci. Gyerünk Marci, Oszkár megpróbál keresztezni, Eszterházi lő! Gól! Megvan a harmadik! A harmadik gól a 27. percben! Eszterházi első lövésében még bele tud vetődni Leon, de a visszapattanó labdát hihetetlen angyali nyugalommal Eszterházi elhelyezi a brazilok kapujában.
1: Hát kár, hogy ez csak egy barátságos találkozó volt, de az egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sokáig a magyar labdarúgó válogatott igazi mumusa volt Brazíliának, hiszen az első találkozás során 1954-ben a világbajnoki negyeddöntőben Magyarország 4-2-re győzte le Brazíliát. Ezt követően 12 év elteltével ismételten világbajnokságon találkozott a két csapat, akkor a brazil válogatott címvédőként érkezett Angliába, és lóg orral távozott, ugyanis 1966. július 15-én Magyarország 3-1-re legyőzte, és már most mondom, hogy a holnapi visszajátszásban ezt a találkozó teljes egészében meghallgathatják, és ezt követően is maradt mumusa a magyar válogatott Brazíliának, és talán éppen ezért hívták el a brazilok 1971-ben a Maracanába Magyarországot, hogy végre megtörjön a jég, és egyszer legyőzzék a magyar válogatottat. Nem tudták. 1971-ben Brazíliában 0-0-ás döntetlent játszott a két válogatott, majd 1986-ban a világbajnokságra készülő magyar válogatott hazai környezetben, akkor még így hívták, hogy a Népstadionban március 16-án kiütötte Brazília csapatát, 3-0-ra tudott nyerni barátságos meccsen, aztán megtört a jég. 2004. április 28-án Budapesten Brazília nyerni tudott 4-1 arányban, úgyhogy már nem mondhatjuk el, hogy a brazil válogatott soha nem tudta legyőzni a magyar válogatottat. Hát is bízunk benne, hogy azért az így is szép statisztika majd valamikor folytatódik és még szebbé válik. Hát jó lenne, hogyha egyszer egy tétmérkőzésen tudnánk legyőzni Brazíliát, de hát igazából tétmérkőzésen mi csak világbajnokságon tudunk Brazíliával találkozni, és hát Brazília állandó szereplője a VB-knek még akkor is, hogyha a 2026-os VB-n nem szerepült valami jól, viszont a magyar labdarúgó válogatott 1986 óta nem szerepelt világbajnokságon. Hát azóta bizony 40 év telt el, holnap pedig egy 60 évvel ezelőtti hatalmas brazil verést fogunk feleleveníteni itt a visszajátszásban. 60 év óta soha nem fordult elő, hogy teljes hosszában a Magyar Rádió megismételte volna az 1966. július 15-i Magyarország-Brazília találkozót. Ezt mi holnap megtesszük a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli harangszó között, úgyhogy a holnap délelőttöt a nosztalgiázni vágyók feltétlenül töltsék a Nemzeti Sportrádióval, vagyis akkor is várja önöket a visszajátszás stábja, amely viszont most mára búcsúzik, a két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
2: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
1: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
2: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt labdaszedőnek, majd utána később ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesóméra, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
1: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
2: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
1: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok
2: anyukám.
1: Ismerős közül a családból.
2: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
1: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
2: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus ezzel játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagy pályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagy pályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
1: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az
2: más. Hát igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
1: Ez a Puskás Akadémia
2: igen,
1: Győr meccs
2: igen,
1: volt.
2: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
1: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
2: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk leszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futball világában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
1: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, az hogy zajlik?
2: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
1: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
2: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk. Tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
1: és aki nem jól teljesít, ezt ki is szórhatják akár
2: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbe sorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról, igen, beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi, igen, megméretésed, arra hogy emlékszel?
2: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és ugye így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és ezért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami 3 napos, oda megyünk, levezetjük hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
2: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
2: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
2: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se állt tudni, hogy milyen les taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán, hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
2: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mielőtt nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
2: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg

0: hasonló szituációt, hogy hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektan, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az ott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyi szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És ezt hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én női játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én női játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Hogy lettél mégis

0: asszisztens. Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
1: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajn egyszerű a körítés, ugye az alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit így akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket is. Én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
0: És mi a jobb, hogyha a stáb többiget a tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
1: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
0: kombinációban,
1: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
0: Van-e valamilyen kitűzött cél, tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
1: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk. De igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedése, a hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
0: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
1: Köszönöm szépen.
0: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
1: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
0: Badanita, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 9 párizsi olimpiai bajnok indul a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Emelkedik az üzemanyagok ára, folytatódik a meleg nyári idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
4: Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. Mások mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 16 órakor kezdődő eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavörðön, illetve az M4 Sport csatornán. Ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Gambiai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modulami Mass a Győr színeiben folytatja pályafutását. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Etohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. A Győr ma 1-0-ás hátrányból kezdi el az izlandi Vikingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavörðön közvetítik. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes vezetősége újabb egyéves megállapodást írt alá a magyar klasszissal.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy feloszlatta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a fideszes és KDNP-s képviselőket, hogy maradjanak bent az ülésteremben, és mostantól tiszteljék meg választóikat, mert az ellenzéki szerep alkotmányos feladat. Tegnap mindkét frakció bojkottálta az ülésnapot, amelyen az országgyűlés megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. A kormányfő bejelentette azt is, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten. Magyarországnak vissza kell építeni a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország érdekei megegyeznek a szövetségesek érdekeivel, de a bizalmat vissza kell építeni. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. 2 megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légicsapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomír környékén. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csaknem 10%-kal $84 fölé emelkedett, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai erők egyik bahreini bázását támadta. A közel-keleti helyzet miatt a hazai benzinkutakon is jelentősen emelkedik az üzemanyagok ára. A 95-ös benzinért 14 forinttal, a gázolajért 7 forinttal kell majd többet fizetni holnaptól.
2: Közlekedés.
4: Az M1-es Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávon szakaszos lassulás tapasztalható, személyautóval az átterelt belső sávot érdemes használni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M4-es főváros felé vezető oldalán, Üllő térségében, közel az M0-es autóút csomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért lassulásra számítsanak. Egy személyautó és egy kamion koccant az M0-es déli szektorán az M1-es felé, a Szigethalom Tököl csomópont után. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, de mellette 3 sávon halad a forgalom, így torlódás szerencsére nem alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, délutántól az északkeleti tájakon és a középső ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elsőként Spanyolország vagy Franciaország juthat be a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Intenzív, támadó futballt vár az izlandi bajnok ellen az Eto'o FC mexikói vezetőedzője, és 9 párizsi olimpiai bajnok indul a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Lamine Yamal az előző 2 franciák elleni mérkőzésén összesen 3 gólt szerzett. A spanyol csapat legnagyobb sztárja pont tegnap ünnepelte a 19. születésnapját, és már nagyon várja az elődöntőt.
2: Már nagyon fel vagyok pörögve a Franciaország elleni elődöntőre. Szerintem a világbajnokság kezdete óta mindenki egy ilyen mérkőzésre várt. Nagyon reméltem, hogy eljutunk idáig. Szerintem a mostani VB 2 legjobb csapata találkozik, de egyáltalán nem félünk tőlük. Ha van csapat, amelyik maga biztosan léphet pályára, azok mi vagyunk.
1: Az ellenfél Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe a labdarúgó VB-n, ez korábban csak Brazíliának és Nyugat-Németországnak, vagyis az NSK-nak sikerült. A franciák 2018-ban világbajnokok lettek, 4 évvel később Katarban pedig ezüstérmesek. Franciaország legutóbb 2021-ben nyert a spanyolok ellen, akkor Kylian Mbappé lőtte a győztes gólt. A franciáknak nem lesz könnyű dolguk ma este a spanyolok elleni elődöntőben, de bízhatnak többek között a tornán már 8 gólos Mbappé-ban, aki Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát.
3: Voltam már világbajnok és ezüstérmes is. Jelenleg nem látom itt magam mellett a VB trófeát, úgyhogy óvatos lennék azzal a kijelentéssel, hogy most még erősebbek vagyunk, mint az előző tornákon. Tisztában vagyunk a képességeinkkel, viszont önmagában az, hogy félnek tőlünk az ellenfelek, még nem jelent gólokat, győzelmeket. Be is kell bizonyítanunk, hogy joggal tartanak tőlünk.
1: Hogy a spanyolok történetük során másodszor, vagy a franciák sorozatban harmadszor jutnak a világbajnoki döntőbe, az ma kiderül. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: André Santos a Manchester Unitedben folytatja pályafutását, a brazil labdarúgó érkezését tegnap jelentette be az angol élvonalban szereplő klub. A 22 éves középpályással 2031 júniusáig szóló szerződést kötöttek. A VB elődöntő mellett is láthatnak egy labdarúgó mérkőzést ma este, mégpedig az Eto'o FC Viking Reykjavik találkozót, a bajnokok ligája selejtező első fordulójának visszavágóját, amelyet a győriek 1-0-ás hátrányból kezdenek. A mexikói Efrain Juárez vezetőedző június közepén érkezett a címvédőhöz, és a visszavágó kapcsán kiemelte, hogy egészen más felfogásban szeretné látni csapatát, mint múlt héten.
4: We need to be in front foot. We need to be really aware.
5: A visszavágón bátrabban kell játszanunk, de oda is kell figyelnünk. A cél, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést, hogy utána legyen időnk irányítani a mérkőzést a hátralévő időben. Fontos, hogy a hazai pálya igazi erőd legyen számunkra, mind a BL-ben, mind a bajnokságban. Azt tapasztaltam, hogy a keretet sikerre éhes fiatal magyar és külföldi játékosok alkotják. Ezért is fontos a keddi visszavágó, ahol először megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek. Sőt, azt is, hogy még jobban vágyunk a sikerre, mint az előző idényben. Annak ellenére, hogy bajnokok vagyunk. Ezt szeretnénk, ha látnák a szurkolóink.
1: A győriek mérkőzése ma 19 órától a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön is élőben lesz követhető. Egyébként gambiai középpályással erősített az Eto'o FC. A 2007-ben született Modulami Mansal, aki a téli időszakban érkezett próbajátékra a győriekhez, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Benne pedig atlétikával folytatjuk. Régen érezte már ennyire motiváltnak magát, mint ezúttal, ezt Erwan Duplantis hangsúlyozta a 16. Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj előtt. A kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcstartó svéd rúdugró a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy júniusi esküvője után sikerre orientáltan tér vissza.
6: I feel like I really haven't had this sort of energy and excitement and eagerness.
3: Az esküvő után egyáltalán nem volt nehéz számomra visszarázódni, sőt, már egy jó ideje nem éreztem magam ilyen motiváltnak a versenyzés terén. És most újra itt vagyunk Budapesten, fantasztikus emlékeim vannak a stadionról, főként tavalyról, amikor világcsúcsot döntöttem. Nagyon jól megy nekem itt az ugrás, mindig különleges számomra Budapesten versenyezni, és biztos vagyok benne, hogy ezúttal is jó teljesítményt fogok nyújtani.
1: Természetesen a legjobb magyar atléták is rajthoz állnak a Gyulai Memoriálon, mint például a remek formában lévő Molnár Attila is. A fedett pályás Európa-bajnok futó éppen múlt héten döntötte meg saját országos csúcsát Monakóban.
7: Szeretném menni minél jobban, az eddiginél sokkal jobban magamba szívni azt a támogatást, amit a közönség tud adni, és nem csak pályán, hanem pályán kívül is visszaadni azt az embert, aki vagyok, mert szerintem az legalább annyira fontos, mint amit a pályán mutatok, mert az csak 44 másodpercig tart, amit azon kívül mutatok, az meg remélem azért több ideig tud példát adni, és rengeteg pozitív visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó, amit csinál, beszélgessek emberekhez. Hát ha van rá igény, akkor én nagyon szívesen, fölöslegesen nem akarok beszélgetni annyit.
1: A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a nemzetközi program 16 órakor a férfi kalapácsvető küzdelmével indul, ahol a ranglista első 6 helyezettje is itt lesz. Az olimpiai ezüst és háromszoros világbajnoki bronzérmes Halász Bencét Kreisz Bálint kérdezte.
8: Mindenképpen stabil az idei évben nyújtott teljesítményem. Ugye az összes eddigi versenyemben 80 méter felé tudtam jutni, most már szeretnék egy picit innen majd ellépni, úgyhogy esetleg a 82-t is tudjam lépni, hiszen látom azt, hogy ez hogyan sikerülhet. Hogyha picit összeáll a versenyen, akkor szerintem még nemhogy 82-re, még messzebb is elmehet ez a kalapács, de mindenképpen azt le kell szögeznem, hogy a stabilitásból lehet nagy dobást elérni.
7: Tavaly augusztusban volt ugye a megméretés, most akkor Európa bajnokság lesz. Ez a kicsit korábbi időpont hogyan segíti a felkészülést?
8: Hát ugye minden év más, minden évet úgy kell kezelni, hogy az a saját magája. Nyilván az, hogy egy hónappal korábban vannak a világversenyek, azt nehéz összehasonlítani az előző évvel, amikor egy hónappal minden később van. Ezért is nehéz mostani versenyeredményémet összehasonlítani a tavalyival, mert egyszerűen nem ugyanabban az időpontban vannak megrendezve, de büszke vagyok arra, amit idén eddig el sikerült érni. Nem is olyan sok évvel ezelőtt, még igazából erről a stabilitás még csak álmodoztunk.
7: Elképesztő a mezőny az idei Gyulai Memoriálon, de a kalapácsvetés még ebből is kiemelkedik. A világranglista első 6 helyezettje itt lesz. Rád ez a fajta extra erősség, ez nyomásként hat, motiválóként, hogyan fogod fel?
8: Nyilván motiváció számomra maga az ötény, hogy minden versenyen úgy érkezek oda, hogy szeretnék legelőbb végezni. Most sincs ez másképp, nem lesz egyszerű feladatom, de én azt hiszem, hogy a pálya előny nálam van, és ez segíthet.
1: A női 100 gátasok futamában Tóth Anna és Kozák Luca képviseli a magyar színeket az erős mezőnyben, most Kozák Lucát hallják.
9: A nőgáta, azt el kell mondani, hogy minden évről dinamikusan erősödik, és tényleg brutális, hogy az elmúlt években bármelyik versenyben benne volt egy világcsúcs, és az elmúlt években nem tudtuk, hogy ki fogja futni, most azért ez eléggé egyértelmű, hogyha világcsúcs, akkor a Massai Russell. Szerintem egyik évben volt egy hasonlóan erős mezőny, ez egy mondjuk egy Diamond League-nak is erősebb mezőny, de igazából én is a mezőny része vagyok, tehát miattam is tűnik erősek a mezőny, hogy ebből tényleg a pozitívumot kell leszűrni, és meg kell próbálni a mezőnyel együtt futni. Nagyon kiegyensúlyozottnak mondanám a szezonomat, időeredményben is, mentálisan, meg fizikálisan is. Kiegyensúlyozott vagyok, nem lehet itt tervezni csúcsokat, hanem jól meg kell csinálni azt, amit tudok, és akkor lehet róla szó.
1: A Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj eseményeit élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön, illetve az M4 Sport csatornán.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A fiatal játékosok beépítése mellett az eredmény is fontos lesz a női vízilabda válogatott számára a jövő héten kezdődő világkupa döntőn, ezt mondta az M4 Sportnak a szövetségi kapitány Cseh Sándor. A nemzeti együttes először Spanyolországgal találkozik a torna negyed döntőjében, a világkupa pedig jövő héten szerdán kezdődik majd Sydneyben. Cseh Sándor.
10: Látjuk a BL csapatokat is, milyen jól szerepelnek, ott vannak az élmezőnyben, nyilván ők az olimpiai címvédők, ugyanakkor ebben a ciklusban minden világversenyen mi vertük ki őket, de ettől függetlenül tudjuk, hogy erősek, de a cél nem lehet más, az ő szintjükön kell megpróbálnunk játszani, és akkor a mérkőzésen meg kell próbálni legyőzni őket. Nyilván a válogatott az valahogy mindig egy ilyen kettősség, főleg így a ciklus közepén, hiszen eredményt is akarunk elérni, nyerni akarunk, ugyanakkor azt is próbálgatjuk, rengeteg az új játékos, a fiatal játékos, hogy kik azok, akikkel meg lehet ezeket a terveket valósítani, vagy kiben van benne, hogy egy-két év múlva meg lehet velük valósítani, tehát ez egy összetett feladat. Napról napra figyeljük a játékosokat, teszteljük, fejlesztjük, de ugyanakkor abban a pillanatban, amikor eljön a meccsnap, akkor meg természetesen a győzelem a cél. Van a világkupa, de a világkupa az tulajdonképpen egy 3 napos gyors torna. Nekünk sokkal több információt ad az egész nyár. A válogatott edzőtábor, a hollandokkal volt 4 napos edzőtáborunk. Kimegyünk, ott is játszunk még felkészülési meccset az USA-val, ausztrálokkal, lehet a hollandokkal is. Tehát ez egy komplett program, és a játékosok fejlődésében ez az egész nyár az, ami szerepet játszik. Ugyanakkor nyilván nem csak a jövő évre készülünk ezzel, nem csak oda, nem szeretem ezt a szót, hogy tesztelünk, hanem oda edzünk, oda próbálgatjuk mi magunkat, a csapatot, a játékosokat, hanem nyilván ez egy felkészülés is arra, hogy azon az egy napon, mert azért mondom ezt, hogy egy napon, mert ez nem egy olyan verseny, mint egy EB-VB, ahol csoportmeccsek vannak, hiszen itt tulajdonképpen a spanyolok ellen az első nap minden eldől. Ha tudunk nyerni, akkor benn vagyunk a 4 között, ha nem, akkor nyilván játszunk még 2 felkészülési meccset 5-8-ig.
1: Cseh Sándor szövetségi kapitány után pedig következzen a magyar csapat egyik legnagyobb klasszisa, a sérüléséből visszatért Keszthelyi Rita.
11: Bízom benne, hogy a előző 2 év tendenciáját tudjuk folytatni. A mi sikerünkkel fog zárulni ez a mérkőzés, főleg úgy, hogy azért az utána levő 2 mérkőzést azért sokkal jobb játszani, úgyhogy az elsőt megnyered. Úgyhogy bízom benne, hogy meg fogjuk tudni nyerni. Én úgy gondolom, hogy erre képesek vagyunk. Ők is azért, náluk is vannak hiányzók. Bízom magunkban, ügyesek leszünk, és venni fogjuk ezt a spanyol akadályt is. Én azt gondolom, hogy összességében jó a hangulat, mindig jó szokott lenni. Ezt a hosszú utazást, ezt túl kell élnie mindenkinek, aztán lesz idő ott aklimatizálódni, alkalmazkodni a helyzetekhez. Bizakodó vagyok.
1: A magyar-spanyol párharc továbbjutója a világkupa elődöntőben majd a holland-orosz mérkőzés győztesével találkozik. A másikágon Egyesült Államok, Kína és Ausztrália, Olaszország találkozókat rendeznek.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Pályafutás a legkülönlegesebb versenye lehet a 2028-as Los Angeles-i olimpia. Az amerikai Egyesült Államokban készülő világ és Európa bajnok sportoló családja tegnap nyílt edzést tartott Budapesten, ahol Salim Omar Gergelyen kívül részt vett a szintén EB aranyérmes húga Salim Kamila és öccse Salim Sharif is. Az olimpiai 5. helyezett tekvandós jelenleg a 68 kg-os súlycsoport olimpiai rangsorában 3. helyen áll, és az M4 Sportnak adott interjút ebből következik most egy részlet.
12: Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő, és hogy már csak 2 év van hátra az olimpiáig. Ami ráadásul számomra több szempontból is különleges lesz, hiszen sok családtagom él Los Angelesben, és jó esetben a testvéreimmel együtt versenyezhetek, ami csodálatos érzés.
1: A következő idényben is a Galatasaray női kosárlabda csapatát erősíti Juhász Dorka, miután 1 évvel meghosszabbították a szerződését. A 26 éves center tavaly nyáron igazolt a török együtteshez, amelynek színeiben a bajnokságban, a kupában és az Euroligában is ezüstérmet szerzett. Utóbbiban ráadásul az idény legértékesebb játékosának is megválasztották. Juhász Dorka jelenleg az Egyesült Államokbeli Minnesota Lynx csapatában játszik, valamint tagja a magyar válogatott szeptemberi világbajnokságra készülő keretének is. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Érezd

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A legnagyobb fogás mikrofonjánál Bálint Attila. Nem mindennapi, hogy az ember az országos vízügyi főigazgatóval, Láng Istvánnal beszélgethet, és egy horgász számára ez mindenképpen tartogat érdekességeket. De ha úgy kezdem a beszélgetést, hogy hát ugye Láng István mosonmagyaróvári, ott arrafelé, ha egy 6 éves gyerek kezében még nem volt horgászbot, az nem is igazi gyerek. Rosszul látom?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen a szakmámat is azt határozta meg, hogy horgáztam kiskoromban, nagyon sokat a sziget közben. Ma már csak úgy hébe-hóba jut rá idő, megmondom őszintén, de akkor réban nagyon sokat üztem ezt a sportot.
1: És hogy kezdted, mivel?
2: Keszegezéssel, én nagyon szerettem keszegezni. Nem volt időm kivárni a süllőkapásokat, mert alapvetően mi úgy mentünk a szigetkörös szüleim barátjaival, hogy ragadozóhal és békés hal, de a békés hal portfóliájában gyakorlatilag a pontyot nagyon ritkán lehetett fogni, viszont a keszeg az sűrűn kapkodta, és én ugye ahhoz türelmetlen voltam, hogy kivárjam a kishalas ragadozó horgászatot, ezért keszegezés volt a kedvencem. Jó kis 3 és feles bambuszbotom volt, úgyhogy arra építettem a sportot.
1: És ki tanított?
2: Édesapám meg édesapám barátja, ővel jártam ki nagyon sokat. Ugye azért hozzáteszem, hogy most Magyaróváron, ott is Magyaróváron laktunk, onnan azért 13 kilométert kellett menni a Dunakiriti után, ott volt a ladikunk, és abban az ágrendszerben, ami később a munkahelyem is lett egyébként, abban az ágrendszerbe szoktam kalandozni a mai napig egyébként.
1: Mondod, hogy meghatározó volt ez a gyermeki horgász élmény a pályaválasztásban, hiszen vízügyi szakmérnök lettél.
2: Én alapvetően valószínűleg természetvédő akartam lenni, csak akkor még nem volt ilyen szakma. És én nagyon sokat vaciláltam azon, hogy erdőmérnök legyek, vagy vízépítőmérnök. Nekem ez egy hatalmas dilemma volt egészen 1980-i harmadikos gimnazista koromig, amikor ezt el kellett dönteni, hogy a valamelyik irányba elmegyek, mert alapvetően a természetet szerettem, és a sziget közben ez volt a legszebb, ezek a vizes élőhelyek, ezek az erdők, amelyet, ahol nagyon szerettem lenni. Úgyhogy aztán így alakult, hogy végül a vízügy mellett döntöttem.
1: És aztán a későbbi horgász törzsfejlődéset, ha mondhatom így, időszakában is maradtál a békés halak mellett, tehát nem volt türelmet kivárni a süllőkapást, vagy változott a kép?
2: Hát, hogy még táborba tartozom, akkor azt mondom, hogy inkább ma már pergetni azért szeretek jobban, de elárulhatom, hogy ott, ahol lakom a sziget közben, van egy nagyon kedvenc halam, amire külön szoktam utazni, a combó, és az a másik kedvenc. Tehát alapvetően, ha most megtehetem, akkor pergetek, vagy a combó. Ugye a combót azt ki kell várni, azért azt hozzáteszem, tehát az nem olyan, hogy a pergetésnél nem kell várni, mert az ember kimegy és perget, de a combót azért ott etetéssel, stb. Nem, csak úgy nem lehet megfogni.
1: Hogyan lehet tényleg tudatosan combót fogni? Meséljük el a hallgatóknak, ha nincs túl sok szakmai titok benne.
2: Na most én itt azért a tudományra alapoztam, most elmondom a csalást, hát hiszen mivel a vizekkel foglalkoztam, nyilván jó kapcsolatban vagyok a halas kutatókkal. Mindig szóltak nekem, hogy ahol nekem van a kis házam, ott a közelében ott van szó, az egy combósej, jó hinaras, stb. Ki kell várni, még odaér, tehát nekem ez a titka. Egyébként azért kell hozzá, megmondom őszintén, mert nyilván én is a semmiből kezdek el combozni, hiszen itt vagyok Budapesten, és akkor hazamegyek, akkor végre rászánok egy hetet, hogy horgászok, akkor ugye értetek, egy olyan 3-4 nap azért kell ahhoz, hogy megérkezzen.
1: És mekkorák érkeznek, mondd, ennek a műsornak az a cím, hogy a legnagyobb fogás, emlékszel a legnagyobb combóra, meg arra is, hogy milyen körülmények között esett?
2: Igen, egyébként finom, nagyon könnyű szerelékkel nyilván fogtam, de egy olyan 1,5 kiló közöttieket szoktam fogni. Érdekes módon, hogy kisebbet nem. Szép, az egy olyan gyönyörű hal egyébként, a combó, hogy ez a zöld színe, az fantasztikus, szép. Egyébként azért maradt ez így meg bennem, mert régen ritkán volt a sziget közül, és talán gyerekkoromban egyet fogtam. Emlékszem, mai napig meg tudom mutatni a helyet, hogy hol azt az egyet, mert annyira emlékezetes élmény volt, és érdekes módon most, ahol meg vagyok, ott egy jó hinaras oldalág egyébként, ott meg szeret, tehát ott vannak.
1: És a combó mellett egy olyan embernek, akinek ekkora lehetőségei vannak, ami a hazai természetes vizeket illeti, mekkora trófea gyűjteménye lenne, és milyen halakból?
2: Hát elárulom, hogy kevés. Tehát nem horgászok sokat. Süllő, balin, márna. Egy időben nagyon szerettem az augusztusi márnázást, szilvaúrúzást a Regdunán. Az is egy nagyon nagy élmény, guruló ólommal csináltam. Most már nagyon sok gébet fog az ember, meg még régen nem volt annyi a Dunában, ami fölnakad. De nem nincsenek trófám. Egyébként el kell, hogy áruljam, hogy ugyanott vadászok, és vadász trófám az több van, tehát.
1: Ha veled beszélget az ember, és a tegeződés oka az, hogy évtizedek óta ismerjük egymást, meg hogy horgászok vagyunk mind a ketten, szóval ha veled beszélget az ember, nem lehet kikerülni egyszerűen azt a kérdést, hogy mi van a Velencei tó?
2: Nagyon nehéz kérdés, de nagyon készülünk a problémák megoldására. Magyarországon ezek alapvetően sekélyvízi tavai vannak, és a sekélyvízi tavaknál ezek nagyon érzékenyek a felmelegedésre, nagyon érzékenyek a oxigéntartalomra, ami meghatározza a többek között a halak életét, és ezekben a paraméterekben, ugye ezt mindenki érzi, főleg 2022, hogy új tartományokba értünk. Nagyon magas hőmérsékletek, nagyon magas vízhőmérsékletek, ezzel arányosan ugye az oxigéntartalom csökken, és olyan területekre értünk a víz minőségi paraméterekben, ami azt lehet mondani, hogy ezek már egy olyan perifériák voltak eddig a számunkra, amelyek most beleépültek az életünkben, tehát új kutatásokat, új következményeket kell felnézni, hogy mit jelent. Most nézzük itt a Velencei tavat konkrétan. A Velencei tó alapvetően egy szikes tó. Volt, hogy már kiszáradt, mindannyian tudjuk. Most is nagyon borzasztó alacsony vízszinteket prognosztizálunk, tehát már most ugye 10 centivel vagyunk az eddigi legkisebb vízszint alatt, és még azt prognosztizáljuk, hogy 15-20 centit még valószínűleg apadni fog tovább a Velencei tó.
1: Na de hát, hogyha arra gondol az ember, és nem csak a horgászokra, hanem arra, ami ott van mögötte egy hatalmas turisztikai infrastruktúra, több száz vagy több ezer ember hétvégente, akkor azért valamit csinálni kéne.
2: Így van, több dolgot is kellene csinálni, és erre terveink is kész vannak egyébként, amit most mindenki keres a vízpótlás megtervezésével. Ezek a terveink gyakorlatilag megvannak, kész vannak rá. Ugye, ami itt nagyon érzékeny kérdés az, hogy milyen vizet vezetünk hova. Ugye, hogyha a vízgyűjtőről vezetünk oda, vagy a tisztított szennyvizet vezetjük be, vagy adott esetben a Dunából vezetünk át vízhozamot a Velencei tóra, mert ugye mindenki ezt keresi, pontosan abból az indokból, amit említettél, hogy ugye turisztikai bevételeket is generál, de mondhatnám az ökológiát is, hiszen ez egy olyan szélső helyzet, ami már talán nem minden esetben tekinthető természetesnek, tehát ökológiai értékeket is vesztünk el a tóval. Tehát itt a vízpótlás nyilvánvaló felmerül. De az, hogy ha bevezetünk vizet, az mit okoz, én szeretném emlékeztetni mindenkit arra, hogy egyszer pont a Balatonnál már 2000-ben volt egy ilyen nagyon nagy felbuzdulás, hogy átvezetjük a Rába vizet, és azzal próbáljuk megpótolni a Balaton vizet. És az is azért állt le, mert attól tartottak az ökológusok, hogy a ráva vízminősége olyan változásokat okozhat az ökoszisztémába, ami kárt fog jelenteni. Na most ezért ez egy nagyon érzékeny terület, tehát előre vagyunk hidrolikai, hidrológiai, de most kérdés az, hogy a saját vízgyűjtőt használjuk, az érthető, gondolok itt az Álmai Pátkai tározónak a rekonstrukciára, illetve Csikvasándi rétnek a vízátvezetésére, de már a tisztított szennyvíz már kérdéses, hogy ez mit jelent, és hát az is kérdéses, hogy esetleg mást, Dunavizet vezetünk a Velencei tóba. Ugye, hogy ez mennyire labilis ez a rendszer, hogy önmagában a Velencei túlra is, ha valaki egy kicsit most így visszagondol az időben, 4-5 éve még ilyen zöldes-kékes színe volt, ma meg barnás, mert tehát megjelentek az algák borzasztó mértékben. Megnőtt a tónak a sótartalma.
1: Akkor ebből az következik, hogy felejtsük el szép lassan a Velenceit.
2: Hát, nem, hát az, hogy most látszólag az látszik talán rajtunk, hogy toporunk. Ugye annak idején toporogtunk a Balaton vízpótlásánál. Itt annyival sokkal jobb helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag a vízpótlási verzióknak valamennyi tervével szinte kész vagyunk. Tehát ez nem lesz az akadály.
1: Mennyi pénz kéne?
2: Hát változó, attól függ, melyik módszert fogadjuk el. 40-50 milliárd forintos beruházásokról lenne szó, hogyha a két tározónak a rekonstrukcióját és mondjuk a szennyvíztisztítók tisztított vízének a bevezetését megfelelő minőségben akarjuk garantálni a tóhoz. Ez az egyik verzió. Más verzió, a Dunai vízpótlás az is hasonló nagyságrendű, hogyha onnan, csak onnan adjuk a Velencei tavat. Tehát ezeket azért már elég jól körbejártuk. Mondom, itt a minőség, a vízminőség kérdés egy olyan terület, amely nagyon nehéz, és az ökológusok nagyon írtatják.
1: A Balatonnál azért jobb a helyzet valamivel, nem?
2: Hát ott is érdekes módon azért változott a kép. Hát sok érdekelt van értelemszerűen, vitorlások, idegenforgalom, természetvédelem. Tehát nagyon sok érdeket kell egyeztetnünk. Ennek dacára egyébként a Balatonnál is természetesen felmerült most újonnan a vízpótlás kérdése. Annyiban más helyzetet fogunk vizsgálni, mert az egész üzemrendet felül kell vizsgálni, hogy esetleg a Dráva Mura irányából, mert a Rábán sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az utóbbi 30 évben bizony lecsökkent a vízkészlet.
1: A horgászturizmus ezen belül milyen helyet foglalhat el, meg akkor az az időtáv, ami után azt mondhatjuk, hogy mondjuk érdemes egy horgász turisztikai fejlesztésbe belevágni a Velencei tó partján, vagy akár a Balaton partján. Harmadrészt meg ugye a legnagyobb kínja a horgászoknak mindig az, hogy nem jutnak le a partra. Na most a szabályozás pillanatnyilag sajnos nem olyan, mint néhány más országban, ahol kőkeményen eltiltják az építkezőket a part közeli sávból. Erről mi a véleményed?
2: Hát ez szabályozási kérdés. Éppen most a Balatonon éppen most hatalmas vita van erről az úgynevezett BATÉK, tehát a Balaton építési szabályzat új formájáról. Olyannyira nagy vita van, hogy alkotmánybírósági megközelítések vannak már civil szervezetek részéről ebbe az ügybe, de ez tény, hogy ez egy nagyon nagy kérdés. Nagyon, ugye két dolog, a Balatonnál konkrétan két ilyen dolog van, ami a megközelítés, az egyik a beépítések, a másik pedig a nád kezelése, hiszen ugye a mindenki oda akar menni a vízhez, de a nád sok helyen nem tud, és ugye nagyon szigorúak a nádminősítési kérdések is. És itt bizony nem vagyunk egyszerű helyzetben, hát nekünk is kell engedélyeztetni a stégeket, ugye az nálunk engedélyeztetik. Tehát látjuk mi is azt, hogy egyelőre csak úgy szorulunk rá a Balaton partra, hogy közösségi partszakaszok kerülnek kialakításra, de azt nem látom, hogy egységesen szabad part ki fog tudni ez az új szabályozás alakítani. Nem az én szakterületem hozzáteszem, csak annyiban, hogy vízpart, de nagyon, nagyon kemény viták és nagyon nehéz harcok állnak még ezelőtt az új szabályozás előtt, azt gondolom.
1: A másik dolog, ami így fölvetődik, hogy hát a halak mit szólnak ehhez vajon, ehhez az egész helyzethez, ami van, részben vízügyi, részben vízhasználati, és nem kis részben vízszennyezési szempontból?
2: Igen, jó kérdés. Több érdekesség is van ebben a kérdéskörben. Ugye az érezhető, most visszaugrok a civil mi voltomban, például a Sziget közben is érezhető volt, hogy a telepítések úgymond a horgászok számára kedvezőek voltak. Tehát én is azért kapcsolatban vagyok nyilván a szakikkal, akik csak közel mondják meg, hogy hol fogták a halat, pontosan sose, de az érezhető, hogy ezeknek volt pozitív hatása, és én éreztem ezt a Balatonnál is. Aztán az, hogy a víz változik, ez is egy összetett kérdés. A Sziget közben például, amit visszatérünk oda, számomra nagyon nagy élmény volt azt átélni, hogy gyerekkoromban nem is láttam harcsát. Most meg már 40 kilós harcsákat fognak, meg egész éjjel hallom a házamban a kutyogtatókat. Tehát ez is egy nagy változás volt, úgy gondolom, az életbe, hogy a fajoknak az összetétel azért érezhetően változott valamit. A harmadik rész az, hogy ez a vízkészleteknek a csökkenése, ez például, amit említettél, ez olyan szempontból is befolyásolja az életteret, hogy kisebb higítóvize van azoknak a szennyvízbeeresztéseknek, akár idézőjelbe tisztított szennyvizeknek, amelyek beérkeznek a folyóba, és sajnos nagyon sok helyen kénytelenek vagyunk ezt kimérni. És még hadd mondjak egy általános problémát, ami érinti a vízminőséget, és ezáltal én azt gondolom, hogy a halakat is. Az a klímaváltozásnak van egy olyan hatása, elsősorban a szennyvíztisztításban, hogy ezek a szennyvízteletek nem ezekre a klímaváltozás során megjelenő intenzív csapadékokra lettek kiépítve, és ezáltal, amikor egy ilyen intenzív csapadék van, túlterheltek, és a túlterhelés nem bírja már a szennyvíztelep, a biológiai hártya felbomlik sok helyen, és ez azt eredményezi, hogy 2-3 hétig gyakorlatilag a szennyvíz közvetlenül terheli az ilyen intenzív csapadék után a vízfolyást, mondhatnék Győr, Komárom, mondhatnék több ilyen helyszínt. Ha össze kellene foglalnom, azt mondom, hogy a klímaváltozásnak két olyan hatása van, ami befolyásolja közvetve a horgásztársadalmat is. Ez a szennyvízterheléseknek a növekedése, illetve a melegebb vízkérdése. Tehát az, hogy látjuk, Paksnál is küzdünk, Balatonnál is már 28-30 fokos vizek vannak, beállnak a rétegződések, beállnak a Balatonon az oxigénhiányos helyek a mederben, elkezdődött az algapusztulás, tehát ezek azok a jelenségek, amelyek én azt mondtam, hogy ezek bizony az utóbbi 30 év hozadékai.
1: Ha arra gondolok, hogy nagyon sok természetes vízünket, folyónkat, víztározókat gáta kövezik. Hát a horgász helyek megközelítése, ami régen gyalog meg biciklivel is megvalósítható volt, ma már motorral se igazán. A gátak teteje viszont kitűnő terepet jelenthetne nem csak a bicikliseknek, hanem az autósoknak is. Hogy álltok ezzel?
2: Hát ahol lehet, ott engedélyezzük, tehát elég bejáratott, sőt, hát most szabályoztuk országosan, egységesen a gát közlekedéseket. Közlekedési engedélyeket lehet váltani a szakaszmérnökségeken, tehát ezt így tesszük, sőt, most már nagyon sok igazgatóságnál ezt interneten is lehet intézni. Én azt gondolom, hogy ahol lehet, ott engedjük, ahol nem lehet, ott általában olyan problémák szoktak lenni, mondok egy példát, hogy rosszul aszfaltozták, és akkor ha nagy gépkocsis terhelés van, akkor összetörik, és nekünk egy dolgot kell szem előtt tartanunk, az, hogy a védekezés során

0: És illetve a másik, amit érdekességképpen szeretnék elmondani, hogy most azon dolgozunk, hogy a funkcionális csatorna rendszereinket, ami mondjuk A-ból B-be viszi a vizet, és eddig egy egyenes volt, hogy ezeknek adni olyan töbletet ezeknek a terveknek, ezeknek az új csatornáknak, amelynek ökoszisztéma szolgáltatása is van pluszba, ilyen lehet, hogy kanyargósabb, fák között erdősebb, bokrosabb, tehát egy természetes közelibb tájat, ezt értem az ökoszisztéma szolgáltatás alatt, alakítsunk ki. Most ezen dolgozunk, tehát én azt gondolom, hogy ez borgászat szempontjából is sokkal izgalmasabb területeket jelent. Ugye elkerülendő azt a egyébként jogosnak tűnő vádakat, hogy mondjuk miért egyenes a csatorna, miért nem lőhet benne fa. Hát azért, mert az a legolcsóbb, meg le kell vezetni a vizet, és a fa benne áll a csatorna, nem biztos, hogy le tudja vezetni. Ezek egy logikus, ugye kialakult a öreg csatornáikon egy ökoszisztéma szolgáltatás, ami hátráltatja a funkciót, és ezért vannak ilyen konfliktusaink, nyilván ezt mindenki látja, ez nem rossz indulatból van. Úgy tervezzük meg a vizes élőhelyeinket, ami azt gondolom, hogy horgászati szempontból is sokkal értékesebb lesz, hogy ne csatorna jellegűek legyenek, hanem egy ökoszisztéma szolgáltatást adjanak különböző típusú halaknak. Nyilván a horgászatban, még ugye egyeztettünk a MOHOSZ-szal is, én annak idején sokat foglalkoztam a topfélék a kérdésével, úgy, mint indikátorfaj. Tehát, hogy mint indikátorfaj. És ugye hát a topféléket az a vád éri, hogyha horgászati szempontból, ha betelepítjük, akkor leúsznak. Volt szerencsém kétszer jelölt vizákat telepíteni, egyszer a Margit-szigeten, és engem is megdöbbentett, hogy az első halat 3 nap múlva Belgrádnál megfogták, aztán még 2-t is sikerült visszafogni, lenne a vaskapu alatt, tehát már lenne a Duna Deltában gyakorlatilag, tehát a víz az úgy iszkolt, hogy csak na, és egyébként szomorúan meg kell állapítani, hogy ma már a genetikai vizsgálatok sem állapítják meg a jelenlétét, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs. Ugye, de kérdés, de azért maradt nekünk egy halunk a kecsege, például a tokfélékből, ami nagyon izgalmas kérdés, mert ugye például kiskörei tározóba az nem kedvező a iszap miatt annyira a kecsegének van, de nem annyira, hogy például ezeket az indikátor halfajokat, hogy úgy tudjuk alakítani a folyókat, hogy úgy tudjuk alakítani a funkcionális vízrendszereinket, hogy ezeket az indikátor halakat meg tudjuk jeleníteni. Mert szerintem például a kecsege az egy zászlós hajója a dolgoknak, ugye Csongrád környéken. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egy mederívó, egy kemény ajzatot követelő halféle, és számunkra ez egy tervezési paraméter, hogy foglalkozzunk vele.
1: Tehát ahol látjátok, hogy elél a hal, jó vízügyi szempontból is a meder.
0: Így van, annak a halnak fantasztikus, hogy milyen élőhely, hogy ez egy bucós élőhely, ez egy kecsegés élőhely, ezek olyan indikátor típusok, amelyekkel foglalkozni kell a jövőben. Elárulom, hogy ezzel azt mondtam, hogy én kezdeményezem ezt, hogy ebbe a tervezés paraméter listába kerüljen be a hal. Van benne alga, van benne sok minden, de önmagában szerintem a hal ez egy akkora ökoszisztémát tud képviselni, egyfajta típust, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.
1: Ugye azon túl, hogy jó compózást kívánok, azt is kívánhatom, hogy ne nagyon legyen részed a következő évek során olyan élménybe, amikor árvíz miatt homokságokat kell tölteni, vagy éppen senyvedő, bólogató növényeket kell menteni vízpótlással. Azért, vagy pipáló halak.
0: Azért a következő 2 hétben azt várom, hogy a velencei tavon ezt fogom tenni, mert most az a tervünk, hogy érdekelheti a horgásztársadalmat is, hogy a velencei tóban annyira lemegy a vízszint, hogy a tónak a különböző mélyedéseit össze fogjuk valószínűleg kötni, hogy a víztér, az egységes víztér nagy maradjon, mert mi attól tartunk, hogy ez a nagyon kis víz, ez előidézheti azt az oxigénhiányos, vagy más egyéb vízminőségi paramétereket, amelyek a halak pusztulásával járnak. Tehát most azt kell elképzelni, hogy minden kollégám a mohoszosokkal együtt ott van a velencei part, tó partján vízminőségi bójarendszert indítottunk be, tehát egy védekezési állapotban vagyunk, és nagy valószínűséggel ezért mondom, hogy

0: A következő két hétben dolgozni fogunk a velencei tavon annak érdekében, hogy nem csak a halakat, hanem a teljes ökoszisztémát is valahogy átmentsük ez alól a mélypont alól, ami most előttünk áll.
1: Ezek után azzal köszönöm meg a beszélgetést Láng Istvánnak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének, hogy a velencei tó ügyében talán egy árnyalatnyival optimistábbak lehetünk, és bízhatunk abban, hogy a tudósok mihamarabb megtalálják, hogy a vízpótlási módszerek közül, ha már a természet nem segített, melyiket lehet választani, hogy a legkisebb kockázatot kelljen az élővilágnak elviselnie.
2: A legnagyobb fogás. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora.
1: Mondhatom nyugodtan, hogy féderes hétvége volt a horgász versenysportban. A női féderbajnokságot Walter Barna Diana nyerte, és ő duplázott az idén, hiszen ő lett az év úszós női bajnoka is. A Masters, tehát az 55 éven felüli kategóriában Pap József volt a legjobb. A 25 év alattiak között Bakó Péter nyert, a mozgáskorlátozottak kategóriájában pedig Csala Tibor lett magyar bajnok féderhorgászatban 2026-ban. Kedves hallgatóink, ez volt a mai legnagyobb fogás. Legközelebb 7 hét múlva jelentkezünk. Addig viszont hallásra.
2: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sportrádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A műsoromat követők már megszokhatták, hogy szeretem a történeteket egészen más perspektívából megmutatni, mint ahogy eddig ismertük, és most is erre készülünk, amikor hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétájának, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének a pályakezdéséről lebbentjük fel a fátylat. Tudnélik egykor hazánk déli peremén János Halmán az akkor 14 éves, tehetségesnek tűnő Halász Bence körül egyszer csak megszűnt a klub. És a nyiladozó tehetségét a szombathelyi dobóesében szerették volna kibontakoztatni, ehhez pedig költözni kellett. Így az akkor friss diplomás Halász Gergő, Bence bátyja, kis túlzással hóna alá csapta az akkor kiskamasz 14-15 éves öccsét, Halász Bencét, és elköltözött vele Szombathelyre, hogy a szülők helyett szinte a szülője legyen a gimnáziumot kezdő fiatalnak, és elindítsa őt a világ egyik legnevesebb dobó műhelyének mindennapi darálója felé. Édesapjuk a mezőgazdasági családi vállalkozásban nyakig merülve otthonról mozdulni sem tudott, pedagógus édesanyjuk pedig két hetente tudta csak megtenni a legrövidebb úton is 330 kilométeres távolságot, hogy megnézze, hogyan boldogulnak a fiúk. Ma már tudjuk, kitűnően vették ezt az egyáltalán nem könnyű élethelyzetet, és Bence családi összefogással világhírű magyar atléta lett. Vigyázat! Érzelmes családi portré következik.
5: Végül is az életetek egy izgalmas szakaszában tulajdonképpen egy nagy vállalást tettél, amikor a család úgy döntött, hogy hát ketté váltok, és Bence életét te friss diplomásként fogod nagyjából 300 kilométerre az otthonotoktól menedzselni. Vissza tudsz erre emlékezni, hogy hogy jött egyáltalán ez a felvetés, és mondjuk egy fiatalember életében ez mennyire tűnt hát hogy úgy mondjam, nagyon nagy kihívásnak?
6: Hát ugye ez úgy volt, hogy a Bence elkezdte hozni ezeket a elég jó országos eredményeket már középiskola elején, de megszűnt ott a sportegyesülete Kiskunhalason, felajánlották a Macaék neki, hogy hát jöjjön el ide Szombathelyre. De hát hogy jöjjön el egy 14 éves gyerek 300 kilométer az otthonától, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor végeztem a főiskolán, így akkor én felajánlottam, hogy én eljövök vele, megpróbáljuk.
5: Csak így per így, akkor hónom alá csapom az öcsémet, és elköltözöm 300 kilométerre, és leszek apja helyett, meg anyja helyett, apja, meg anyja?
6: Hát a Macáik felajánlották, hogy ők mindenben segítenek, hogyha úgy van. Uh-huh. Tehát végül is így volt.
5: Ezt nagyon egyszerűen írjátok le, és azt mondod, hogy egyszerűen emberek vagyunk, de te hogy emlékszel erre vissza? Mert azért, hát én most van egy 13 éves fiam, meg egy 19, ha most azt mondaná 19, hogy nagyon gyere, ő Csiago viszlek, szóval azért ezt, én nekem ez elképzelhetetlen. Nyilván persze sok év telt el azóta, de hogy emlékszel vissza ezekre a napokra, Bence? Mert azért ez egy kis kamasz életében nagy döntés, ugye? Tehát új iskola, új lakóhely, új barátok, apát, anyát nem fogom látni. Csak a bátyámat.
7: Szerintem jó volt nekünk. Én úgy emlékszem vissza, hogy a Gergőkkel megpróbált mindent megcsinálni a háztartásban, amit csak tudott, és igazából tehát maga az a költözésnek az eldöntése, én úgy gondolom, hogy nekem is én már rá kellett bólintanom, de az idősebbek azok gyakorlatilag megbeszéltek, hogy akkor menj, oké, próbáljam meg. A végső döntés mégis az enyém volt, de én azt hiszem, hogy azért ők ezt így kicsit, ők is döntöttek ebben, hogy oké, akkor legyen így.
5: Jó, de az összes ezzel kapcsolatos változást, amit az ember tényleg, mert az első gimnazista lehettél akkoriban talán nagyjából, vagy éppen az általános iskola végén úgy korban. Szóval azért minden szempontból ez egy érzékeny kor. Tehát az, hogy az ember nem a szomszédba költöztél, tehát nem arról volt szó, hogy akkor jó, hát ha valami nem stimmel, akkor majd anya átugrik, vagy apa jön, aki ráadásul hát ennyi szóval is be volt fogva ugye itt a család mezőgazdasági munkáival. Szóval, hogy ez egy ilyen, ma a mai fejjel azt kell mondanom, vagy bármilyen kori fejjel, ez egy nagyon nagy vállalás, egy nagyon nagy döntés.
7: Valóban nagyon nagy, egy utólag visszagondolva, sokkal jobban értékelem, vagy érzem ennek a súlyát. Viszont akkor úgy voltam vele, hogy talán nem is éreztem ezt a súlyt, amit igazából ez az egész döntés hordoz magában, de én úgy gondolom, hogy minden kihívásban, amit elénk tett ezzel kapcsolatban az élet, azt abszolváltuk, nagyon jól kezeltük az egész szituációt, és gyakorlatilag mondhatom, amennyire lehetett, ugyanolyan gördülékenyen ment tovább az életünk, csak kicsit messze voltunk hazulról.
5: Világos. Gergő, milyen nehézségeket jelentett számodra tényleg egy kis kamasz mindennapjainak a menedzselése, az, hogy kész legyen a házi feladat, az, hogy időben odaérjen az edzésre, az, hogy nyilván egy dövésben lévő fiúnak mindig megfelelő mennyiségű, meg minőségű étel legyen az asztalán, szóval, hogy ezeket azért így nem tudom, egyszerű volt ezt megoldani?
6: Egyszerű volt, mert én egyszer sem emlékszek arra, hogy a Bencét iskolába kellett volna küldeni, vagy edzésre kellett volna küldeni, tehát már akkor is szorgalmas volt, tudta, hogy ez a feladat, és akkor ment, csinálta.
5: De tulajdonképpen mondhatni, hogy ezt kicsit, amikor erre vállalkoztál, akkor tudtad, hogy nem lesz nehéz dolgod, mert egy jó természetű öcséd van?
6: Hát mondhatjuk, igen. Igen. Ennyire egyébként szerintem nem gondoltunk bele annak idején, hogy mire vállalkozunk, de én, hát már nem most volt, régebben volt, de én semmiféle nehézségre nem emlékszek. Nem, tényleg nem kellett vele veszekedni sose semmiért. Na, hát szogatni.
5: Jó, hát ez kiderül egyébként nyilván a dobóedzésen is, hogy azért inkább vissza kell fogni sokszor, mint nem. Azért ezt ma hallottuk. Minden, ami egy ilyen háztartás menedzselésével kapcsolatos, azért neked addigra már így 20 éves korra ment fiatal férfiként?
6: Hát, beletanultam. Lassan, szépen lassan. De hát anyukánk szerintem olyan két hetente jött. Uh-huh. És akkor segített.
5: Hogy emlékszel ezekre a beilleszkedési hónapokra, évekre, Bence?
7: Én is. A Gergő egyébként nagyon jól elmondta, hogy tényleg nem gondoltunk bele igazából abba, hogy milyen nehézség lehetnek, de nem is éreztünk semmilyen fajta nehézséget. Tehát eljöttünk, mindenki csinálta a dolgát. Én eljártam iskolába, edzésre, Gergővel jár dolgozni, és akkor este pedig otthon együtt nyilván találkoztunk. Ő is tudta azt, hogy nekem mit kell csinálni, én ugyanúgy felfogtam az én feladataimnak a súlyát, és akkor azt mondták, hogy akkor ekkor meg ekkor van az edzés, ilyenkor van az iskola, akkor én mentem és csináltam, nem kellett szerintem se engem ezért egyszer se kirúgni otthonról, hogy már pedig most menned kell. Nagyon nehéz igazából tényleg visszaemlékezni már, mert nagyon rég volt, de bennem mindenféleképpen pozitív emlékek. Lehet, hogy még nagyon sokszor nem mondtam el elég, de tényleg nagyon hálás vagyok a Gergőnek igazából, hogy ezen az úton azért ő elindított.
5: Igen, hát ugye ez az, amikor, és ezért is szeretem, hogyha egy picit megmutathatjuk azt, hogy valójában nincsenek sportsikerek, családi támogatás, meg áldozatvállalás nélkül, ezekről nagyon ritkán beszélünk, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem történik, vagy nem feltétlenül tűnik akkor áldozatvállalásnak, hanem hogy ti most megfogalmazzátok nekem, ez magától értetődő döntés volt, amiben egyszerűen csak úgy bele szoktatok a hétköznapokban. Gergő, mikor érzékelte a család úgy, mennyi idő eltelte után, hogy végül is ez a döntés, ez jónak bizonyult, hogy ebből bizony Bence úgy fog kijönni, hogy rátalál egy olyan sportágra, egy olyan versenyszámra, amiben akár sikeres lehet, mert hogy azért valljuk meg, amikor ezt a döntést meghoztátok erre, semmi garancia nem volt, ő egy ígéret volt, egy tehetség, akiből akár bármi is lehetett volna, vagy éppen abba is hagyhatta volna időközben.
6: Folyamatosan hozta az eredményeket, tehát én nem vagyok mindig olyan napra kész a Bence eredményeivel, mint mondjuk anyukám vagy apukám, de én úgy emlékszek, hogy tehát mindenféle országos versenyt megnyert, akkor, amikor elkerültünk Szombathelyre, akkor kezdett el nemzetközi versenyekre is járni, ott is a mindenfélét megnyert. Tehát folyamatos volt az a visszajelzés, hogy hát jó döntés volt ez az ő részéről, hogy folytatja, és hogy elmentünk Szombathelyre.
5: Uh-huh. Aztán ugye eljött egy bizonyos idő, azt hiszem nagyjából másfél év múlva, amikor, ha jól tudom, azért neked nem volt annyira könnyű itt a beilleszkedés, vagy akár az elhelyezkedés, amikor meg lett egy váltás, ugye? És akkor édesanyád úgymond leváltott téged.
6: Hát igen, körülbelül egy másfél év után cseréltünk anyával, úgymond. És én akkor hazajöttem, azóta is itthon vagyok, és akkor családi vállalkozásba dolgozok.
5: Igen, mert hogy ez a családi vállalkozás, ez meg a mezőgazdaság körül forog, ha jól tudom. Nem tudom, ki volt az, aki annyira gyerekkorában nem szeretett almát meg körtét szedni?
7: Hát szerintem gyerekkorában sem melyikünk. Hát rá voltunk kényszerítve.
5: Jó, szóval.
7: De szerintem, hát ez is klisé, mint ma már egyszer említettem, itt is van, hogy sokan azt mondják, hogy ezeket a hogy a gyerekkorban való munkát majd felnőttként megköszöni az ember. És amúgy velem is ez van. Tehát az, amit igazából otthon azt tanultam, hogy meg kell csinálni, akkor is, hogyha nincs kedvem, ezt ugyanúgy a most, az edzésbe, vagy bármilyen mindennapokban én ezt bele tudom építeni, és mind a munkakedvem, a munkamorálom, a munkabíró képességemet, ezek mind megalapozták, és tényleg hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok egyáltalán, hogy ezeken a dolgokon én is keresztül mentem, mert nyilván ezek nélkül nem tartanék ott most, ahol.
5: De azért az biztos, hogy a munkamorálon túlmenően szerintem Bence rengeteg dolgot elsajátított az elmúlt években, és mondtad, hogy azért nem vagy napra kész az eredményekben, de biztos azt nyomon követted, hogy a világversenyek mondjuk így sorában ő hogyan változott, hogyan kezdte jobban elviselni a nyomást. Van-e neked például olyan versenyed, amire te visszaemlékszel, hogy ő hogy készült lélekben, és esetleg melyiknek az eredményét tartotta a legkiemelkedőbbnek, vagy a legkedvesebbnek?
6: Hát szerintem neki a legkedvesebb, az első ilyen legkedvesebb emléke, az lehet, hogy a magyar világbajnoki érme.
5: A budapesti világbajnokságról?
6: Igen. Szerintem annak örült a legjobban. Utána persze már jöttek neki világbajnoki, meg olimpiai érmei is, de szerintem az volt az első ilyen nagy igazi áttörése, hogy itthon tudta ezt elérni.
7: Szerintem is jól gondolja a Gergő, ráadásul ő, tehát a Gergőről tudni kell, hogy ő nem jön versenyekre. És az volt pont neki az első, azt hiszem, igen, a budapesti világbajnokság, ahova ő is kijött szurkolni. Utána annyira megtetszett neki, hogy a következő évben már Rómában, meg Párizsban is eljött. De igen, neki is a budapesti volt az első, és hát ugye így a család azt szerintem ilyenkor végignézi, meg végigérzékeli azt, hogy micsoda lelki nehézségeken, mert ezt ki kell mondani, ez tényleg az volt a budapesti, a világbajnokságra való felkészülés egész éve egy nagy szenvedés volt, mert megsérültem januárban, folyamatosan, utána megsérültem márciusban, tehát, és folyamatosan jöttek hátráltató tényezők, ami miatt azt éreztem, hogy ez így kezd elúszni ez az egész dolog, és aztán ugye nyilván a családjának ezt elpanaszkodja az ember, és a Gergő is folyamatosan ugye hallotta ezeket, hogy hát a Bencének már megint fáj a válla, már elesett, megint fáj a háta, tehát folyamatosan, és amikor a család is azt látja, hogy jön egy ilyen nagy esemény, közben van egy média nyomás is, van egy elvárás a szurkolóktól is, egy elvárás saját maga felől is, de az eredmények pedig a világbajnokság előtt egy hónappal még mindig nem jönnek, olyankor egy kétségbeesés lesz úrá az emberen, hogy na vajon itt mi lesz. És ezt a család, amikor végignézi, szerintem nekik se olyan kellemes.
5: Hát egyáltalán nem, sőt, azt mondja meg nekem Gergő, hogy végül is az, hogy mondjuk ki, azért Halász Bence most hosszú évek óta gyakorlatilag a magyar atlétika első számú és egyetlen olyan megbízható nemzetközi klasszisa, aki világversenyről világversenyre tudja hozni ezen nyomás ellenére ezeket az elvárásokat, ez szerinted az ő személyiségében minek köszönhető?
6: Először is ugye azért neki is sok idő volt szerintem, mire beletanult, vagy hát így megszokta, hogy ilyen nagy a felhajtás körülötte, de egyébként meg hát ő ilyen jó a természete, tehát hogy ilyen jó fejgyerek mindenki szereti, úgyhogy szerintem ezeket úgy viszonylag könnyen föl tudja már dolgozni.
5: Igen, na de hát azért ez egy elképesztő nyomás, tehát én végigéltem vele, láttam, hogy ezt a budapesti világbajnokságot megelőző stressz az nagyjából hogy nézett ki, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy mit állt ki, hiszen éremesélyes versenyző, mondhatni, kimondatlanul egyedül ő volt, hazai közönség előtt, sose volt még ilyen volumenű verseny. Ezt minden alkalommal elmondták, hogy mi az elvárás. Tehát ez azért még a legjobb fejebb, ilyen csúnyán mondjam, és a legjólelkűbb személyiségnek is azért hát bizony kárára válhat.
7: Most itt hadd szóljak bele, bocsánat, egy pillanatra, hogy kárára válhat valóban, és tényleg nehéz elviselni, és nekem is nehéz volt, de mi szerintem az egész családban olyanok vagyunk, hogy jó, hát akkor ez van, akkor így kell csinálni. Tehát próbálunk megbirkózni inkább az adott nehézségekkel, mint mondjuk a stressz is ilyen volt, mint hogy ahelyett, hogy panaszkodunk róla, és azt hiszük, hogy attól majd megoldódik. Bele kell tanulni, ugyanúgy, ahogy hosszú évek során én is beletanultam abban, hogy az izgulást a saját előnyömre tudjam fordítani, és azt a plusz adrenalint, ami felszabadul a versenyen, a nagyobb dobás irányába tudjam billenteni, inkább ahelyett, hogy túlizgulom, és elrontom a technikálisan. Szóval tényleg ez egy... Mi szerintem milyenek vagyunk.
5: Igen, az látszik, hogy egy ilyen... Az egész család munkamorája, meg a dolgokhoz való hozzáállása azért az nagyon pozitív, és megoldás központú. És ez ugye édesapátokra is igaz, aki viszont abban a mondjuk úgy nehéz helyzetben van, hogy ugye a mezőgazdaságból eltartva ugye a kis családi vállalkozást, hát ha jól tudom, soha nem tudott lenni a nyári világversenyeiden.
7: Képzeld el, hogy ő is ott volt. Ezen a pont a budapesti azon világbajnokságon, azon ott volt, se előtte, se utána, ő azt mondta, hogy ő nem szeretne, egyszerűen. Hát majdnem szívrohamot kapott szó szerint, annyira izgult. Most pedig, ha valaki látta ugye a faterunkat, azért hát azért első látás elég ijesztő, méretügyileg.
5: Nagy darab ember?
7: Nagyon nagy darab ember. És amikor ő is...
5: Hát ő maga is dobó atléta volt egyébként, ugye?
7: Így van. És amikor azt látja egy másik ember, egy ekkora termetes úriember is tud izgulni, akkor azért az úgy egy vicces kontraszt.
5: Milyen, mondjuk így, testvéri reményeid vannak az ő jövőbeli teljesítményét illetően? Ugye látjuk, hogy óriási a nemzetközi konkurencia, sőt, jönnek innen-onnan, bukkannak föl jobbnál jobb versenyzők, meg vannak hozzá hasonló állócsillagok. Te mit vizionálsz, vagy mit szeretnél vizionálni vele kapcsolatban a jövőt illetően?
6: Hát ő, ugye a Bence az egyértelműen azt mondja, hogy neki az a célja, hogy ő olimpiát szeretne nyerni. Szerintem meg is fogja csinálni, lehet, hogy már a következő olimpián. Tehát a mi munkát belerak, meg hát amennyi energiát, azt nem is tudom, hogy más is belerakja-e, tehát, hogy belerakják. Én mindig azt szoktuk mondani a családba, hogy mindegy az, hogy hanyadik, olyan dobjon, amivel ő elégedett. Tehát, hogyha lehet, hogy most dobott 83-at, és kicsit szomorú volt, hogy csak harmadik lett, de hát nézze azt, hogy milyen nagyot dobott. Ne csak az eredményt nézze, hanem ő is nézze ezt a fejlődést, hogy milyen fejlődést ér el folyamatosan.
5: Aztán kiderült, hogy Bence jól viseli a nyomást, és végül is nyilvánvalóan azért mindig a család lehet az a fajta háttértámasz, amikor mondjuk kudarc van, vagy keserűség, ahol az ember erőt merít, de láttad őt valaha? Egyébként úgy igazán mély ponton elkeseredve, és ilyenkor mi, vagy ki tud neki segíteni?
8: Olyan nagyon nagy mély ponton szerintem nem volt a Bence sose igazából. Tehát ez a küzdeni akarás, ez úgy benne van, hogy nyilván valamikor nem úgy érzi, hogy valami, akkor azt szoktuk mondani, hogy bízzál a macába, bízzál magadba, és akkor majd elkezdenek jönni az eredmények.
5: És amikor...
8: Nem mondanám, hogy ő olyan az, aki nagyon sokáig a padlón van, ő nem van a fajta. Mindig föláll gyorsan.
5: Szerencsés karakter kérdése? Bence, szerinted? Vagy ezt is tulajdonképpen az a fajta magadba vagy a munkába vetett hit alapozza meg, ami jellemző rád?
7: Szerintem ez inkább sok tényezős. Tehát valószínűleg a karakterem is hozzájárul. Az, hogy milyen visszajelzéseket kapok folyamatosan a családtól, meg ami szerintem a legnagyobb részt kiteszi ebben az, hogy az a közösség, ami tényleg engem úgy A-blokk körül, ami beletartozik a maca, az edzéstársak, a család, aki a legközelebb van hozzám, az folyamatosan olyan visszajelzést ad, hogy mennyi csinál tovább, bízzál benne, tényleg a macában. Tehát nem egyszer volt az, hogy itthon folyamatosan panaszkodtam anyának, hogy anya, fáradt vagyok, mindenem fáj, nem akarok ennyit edzeni, nem megy messzire a kalapács, mi lesz ebből. És anya mindig csak annyit szokott mondani, bízzál a macában, ő egy zseni. És akkor mindig igaza volt. Tehát, hogy már nem lehet igazából tényleg ezt megcáfolni, mert ennyiszer, hogyha valakinek igaza van, akkor az egy rendszer. Uh-huh. És tehát összességében ez az egész dolog, sok dolog az, ami engem tovább lendít a nehézségeken, és bármilyen furán hangzik, azért tényleg például a tokiói, ugye a 2025-ös tokiói harmadik helyezés, az nekem egy nagy nehézség volt azt feldolgozni, hogy egyszerűen tényleg egy fajnapig azt mondom, annál többet csinálni, amit meg annál többet belerakni, mint amit tavaly beleraktam, én nem tudok. Lehet, hogy más tud, én nem tudok, és nehéz volt elfogadni, hogy még egy korát is dobok, és az csak a harmadik helyre elég. És ez a kép, amit az előbb nézegettél, a hármas összeborulós képünk, azért nagyon szeretem, mert hát én ott megmondom őszintén, hogy kicsit megkönnyeztem, hogy én nem tudom, hogy hogyan lehet innen majd még előre lépni. És most már tudom. És ők ott egyből azt mondták nekem, hogy ne szomorkodjak, legyek büszke, mert egy olyan nagyot léptünk előre, ahonnan lehet még tovább menni majd.
5: Azért ez nagy dolog, hogy valóban egy ilyen pozitív szemlélet jellemzi nyilván Bencét. Mennyire vagytok büszkék rá, illetve ott a környezetetekben egyáltalán? Nyilván mindenki el van foglalva a napi dolgával, vagy éppen a sérülésével, vagy éppen a gyógyulásával, vagy éppen mindig van valami, mert aratni, vetni, szedni kell a dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkoznátok, de mit jelent ott a környezetetekben Bence, illetve az ő sikerei?
7: Bocsánat, hagyd szóljak bele, még mielőtt a Gergő válaszol. Itt mindenképp szeretném ide bökni azt, hogy én szerintem, majd a Gergő mindjárt válaszol, szerintem büszkék, de arra mindenek előtt büszkék, hogy én olyan maradtam, amilyen szerintem voltam, erre mindig külön megpróbáltam figyelni, és attól, hogy én mondjuk ezeket elértem, én attól mindig a Gergőnek az öccse vagyok, vagy az öccse leszek. És ez szerintem a legfontosabb.
5: Így van?
8: Így van, szólt.
5: Jó, bővebben.
8: Hát nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát azért mindig szoktam érdeklődni, hogy hogy áll az edzés, mekkorát dobott, mit gondol most, hogy milyen stádiumban van most, hogy mennyire érzi magát csúcsformában, nem érzi csúcsformában, de azért én is mindig szoktam kérdezgetni, apát is szoktam kérdezgetni, anyát is, Bencét is, tehát így több helyről is informálódok általában. De minden esetben mindenki nagyon büszke itt a szűk családba is, a tágabb családba is, itt János Almán is, mindenki tudja már, hogy ki a Bence. Nekem, hát ilyen 5-6-7 éve körülbelül, amikor úgy től kapták inkább a Bencét, amikor már gondolom a felnőttek között versenyzett, nekem is mindenki gratulált. Jöttem az utcán, mentem, és akkor gratulálunk az eredményeidhez. Hát van a, köszönöm szépen, de a testvéremmel összekevernek, mert ugye is városban lakunk, mindenki tudja a másikról, hogy nagyjából ki, és azt tudták, hogy én valami halászgyerek vagyok. Aki összekapcsolták magukba, hogy akkor biztos én vagyok az a kalapácsettő. És akkor gratulálgatnak. De hát akkor mindig mi kellett őket javítani, hogy hát igen, a testvérem az. Hát, érdekes volt az elején, most már neki tudja.
5: Tőled szeretném hallani, hogy mi a cél?
7: Az, amit a Gergőke elmondott, most már érmek tekintetében azt lehet mondani, hogy a legtöbb érmet szerzett magyar atléta vagyok. Vannak nálam eredményesebbek, hiszen Krisztián azért olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, tehát neki kicsit fényesebb az érem kollekciója. De nekem ez a célom, hogy olimpiai bajnok legyek, a legelső szabadtéri világbajnok, Európa bajnok, amire idén szerencsére már esélyem is lesz, hogy mármint, hogy a verseny meg lesz tartva, meg lehet mutatni, hogy tudok szerepelni. Hát minden három versenyből szeretnék nyerni.
5: Mennyi időt adsz magadnak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Időfaktor kérdése ez egyáltalán, vagy valami más kell hozzá, hiszen ez nem egy egyedülálló verseny, itt nem az órával, persze nyilván a méterekkel harcolsz, de azért itt ellenfelek, időjárás, hangulat, egyéb tényezők, nagyon-nagyon sok minden kell, hogy együtt álljon.
7: Azt, mint a mai edzésen is láttátok, ezért a kalapácsvetés ez nem egy kíméletes versenyszám. És most már, hogy azért én is előrébb lépdelek így a korban, azt mondhatom, hogy nekem is lassan figyelnem kell az órára. Én azt gondolom, hogy még 6-7 év, ami szerintem bennem lehet. Nyilván a Los Angeles-i olimpiáig elmenni, az nem kérdés. Én azt gondolom, hogy 35 évesen még az Ausztrál 32-es olimpián is el lehet szerepelni, és szerintem ott fogom szökre akasztani a kalapácsot. Egyelőre ez az elképzelésem, de meglátjuk, hogy majd még az élet ad, de nekem utána lehetőséget, vagy már előtte is, valami miatt, ne legyen így, de hogyha valami miatt úgy alakul, hogy abba kell hagynom, meglátjuk. Tehát én a 32-es olimpiát tűztem ki még célul, ami szerintem így az egészséges pályafutásba beletartozhat.
5: És köszönjük szépen azt, hogy egykor úgy döntöttél, hogy vállalod Bence útnak indítását, hiszen ma valószínűleg nem beszélgetnénk itt egy sikeres atlétával, hogyha ez a közös döntés nem születik akkor meg.
8: Igen, hát megérte.
7: Köszönöm, Gergőke!
4: Az elmúlt fél órában hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája Halász Bence, és az őt a pályáján Szombathelyen útnak indító bátyja Halász Gergő megható családi portréját hallhattuk itt a Profilban. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
2: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Kreisz Bálint, ez pedig a Fonák és Tenyeres című magazin műsor eheti kiadása. Ismételten Somogyi Zsófiával köszöntjük Önöket. Szia Zsófi!
10: Szia Bálint, köszönöm újfent a lehetőséget.
9: Fontos itt az első percekben elmondani, hogy adásunkat felvételről rögzítjük, hiszen hamarosan kezdődik a Gyulai Memoriál, és már mind a ketten úton vagyunk oda. Ez azért fontos, mert magyar játékosok játszanak a mai nap folyamán, és Gál Fidalma mérkőzése lehet, hogy adásunk kezdetére már véget ér, azonban mivel most 11 óra után vagyunk néhány perccel a felvétel időpontjában, ezért mi erről nem fogunk tudni beszámolni. De nem is ezzel kezdünk, hiszen véget ért a wimbledoni füvespályás tenisztorna, az év harmadik Grand Slam megméretése. Győztest avattak a hölgyeknél és a férfiaknál is. Kezdjük a férfi tornával, hiszen Jannik Sinner és Alexander Zverev küzdött meg egymással a döntőben a trófáért. Zverev friss Grand Slam győztesként érkezett Londonba, Sinner pedig címvédőként, és a talán számára csalódás jelentő Garros szereplés után. A döntő első játszmáját a német nyerte, tiebreakben, játszma végi rövidítésben, a második játszma is hasonlóképpen ért véget, de ott Sinner ünnepelhetett a tiebreak végén. Összességében Sinner szempontjából 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 arányban ért véget a finálé. Ezzel megszerezte pályafutása 5. Grand Slam trófáját és a másodikat Wimbledonban. Hogyan látod a találkozót, és mondjuk Sinnernek a döntőig vezető útját, mert itt azért az elődöntőben volt egy nagyon szoros mérkőzés Djokovic ellen, és azért előtte is volt talán néhány szorosabb játszma, amit játszania kellett, de azért szerintem a magabiztos szót lehet használni az ő szereplésére, leszámítva talán a Kecsmanovics elleni első mérkőzést.
10: Sinner győzelmén olyan szempontból sem vagyok meglepődve, hogy mondjuk tényleg nem volt egyszerű sem az elődöntője, vagy akár ugye nyilván a döntője, a friss Grand Slam győztes Roland Garros bajnok Zverev ellen. Alapvetően én amúgy ezt vártam. Nyilván kíváncsi voltam, hogy Alexander Zverev mire megy majd a döntőben, és a döntőre fókuszáljak első sorban. Ugye ez, hogyha 2025 januárját nézzük, akkor ugye ez a zsinórban a 9. veresége Zverevnek Sinnerrel szemben, és nyilván nagyon szerencsések azok az emberek, akik mondjuk meg tudják nézni, hogy az ő mérkőzéseiket belül hogyan fejlődött akár Zverev, vagy akár mondjuk Sinner játéka. Az mindenképpen előrelépés, hogy egy icipicit talán gonosz, vagy inkább vicces legyek, hogy legalább szettet tudott nyerni, ráadásul ugye ő nyerte az első szettet a döntőben, mert azért az elmúlt időszakban nyilván nem Grand Slam tornákról beszélve, azért két szettekben elintézte Sinner az Zverev elleni mérkőzéseit, de nagy-nagy kérdés volt az, hogy ő Roland Garros után, mint Zverev a győzelme után, majd mire fog menni Wimbledonban, és azért ez mindenképpen kiemelendő, hogy szépen elmenetelt egészen maga biztosan a döntőbe, és ott is szerintem azért nagyon azt a játékot hozta, ami neki most a maximum, legalábbis az elején mindenképpen ugye nagyon-nagyon jól adogatott, nagyon erősen, agresszívan játszott, a tenyeresei is hihetetlen, hogy milyen erővel ütötte meg a tenyereseit, és ugye nyilván ezt ő maga biztosan tudta csinálni, nekem mindig az volt a kérdés Zverevnek a találkozóin, vagy mérkőzésein, ahol tényleg komoly a tét, hogy ő mentálisan a játékát milyen szinten tudja kivitelezni, mert én benne mindig azt láttam, hogy ő fejben valahogy nincsen jelen, vagy fejben nem tudja megoldani a dolgokat, de a Roland Garros siker, egy hatalmas áttörés az ő pályafutásában, ez nagyon régóta ugye benne volt, és sokan várták tőle, ez megtörtént. és ezt az önbizalmat át tudta vinni erre a tornára is, és szerintem ez nagyon jól látszott az egész menetelésén, és nyilván a döntőben is. Az már más kérdés, hogy Jannik Sinner fogadóként is felül tudta múlni, és tényleg azokban a helyzetekben, amikor igazán kellett, most a második szettől nézve, tudja elég a második szettben a tiebreaket, azt elég magabiztosan nyerte meg, tehát azért ő fölül tudott kerekedni a fontosabb pontokban, ő stabilabb tudott maradni, hozni tudta azt a szintet, vagy tudott akár a szint játék szintjén emelni is, meg variálni is a játékát akkor, amikor kellett, Zverev pedig talán kicsit, hogy fogalmazzak, aztán kíváncsi, hogy egyetérteszed, de nem feltétlenül elfogyott, de azt a fajta tőle látott korábban pici megingást mutatta, vagy azt láthattuk, ami szerintem ott talán a harmadik, negyedik szedben, inkább talán a harmadik szedben szerintem előjött. Tehát azt gondolom, hogy a hullám, pici hullámvölgy az inkább a Zverevnél, vagy inkább a játék szintjének a csökkenése az, ami egy picit nála megjelent, ahhoz képest, hogy annak ellenére, hogy mennyire jól kezdte, és Sinner pedig tudta tartani, vagy tudta hozni azt a játékot, ami tőlő amúgy a világ első, úgyhogy szerintem ilyen szempontból én mégiscsak egy magabiztosabb Sinner győzelemnek mondom ezt, még akkor is a négy játszmában történt, mint azt, hogy nagyon-nagyon szoros lett volna, az volt, de én nem, tehát én Sinner győzelmet vártam, és szerintem Sinner ezt úgy, ahogy akarta, ezt be tudta fejezni.
9: Szerintem mindkét fél részéről tanulságos mérkőzés, és akár torna is volt. Sinnerrel kezdeném nyilván, hiszen ő nyerte az egész wimbledoni tornát, így ő emelte fel a Grand Slam serleget, szóval ugye ott volt a Roland Garroson a szerunduló elleni 5 játszmás vereség, amit nagyon nyert helyzetből veszítette, szerintem ezt nyugodtan kimondhatjuk, és nagyon közel járt ahhoz, hogy Kecmanovics ellen is búcsúzzon, már itt Wimbledonban az első fordulóban, nem volt annyira szoros a mérkőzés, hogyha az utolsó két játszmát nézzük meg, de hogyha azt vesszük, hogy a címvédőnek 2-1-es set hátrányból kellett fordítania, akkor azért az igenis mondható annak, hogy közel járt a kieséshez, hiszen onnantól egy folyamatos nyomás alatt kellett játszania. Szerintem ez, és mondjuk az előtte lévő tétmérkőzés, ami Cerundolo ellen volt, talán átkapcsolt benne valamit, hogy azért ezt nem lehet félváról venni ezt a tornát, Alcaraz hiányával sem. Nem azt gondolom, hogy lebecsülni az ellenfeleket, de azért nyilván mondjuk egy első-második fordulóhoz egy ilyen szintű játékos, lehet, hogy csak 80%-os felkészültséggel vagy kapacitással áll oda, mert tudja, hogy a legnagyobb tartalékokat azt a torna második szakaszára kell tartani. Tovább jutott Kecmanovics ellen, és onnantól kezdve egy olyan szintű dominanciát mutatott, amire nehéz szavakat találni. Mindenkit játszmaveszteség nélkül győzött le, legjobban Djokovic tudta megszorongatni, ami arra volt elég, hogy 6-4-6-4-6-4-et játszom vele. Nyilván Novák Djokovic nagyon jó a füves borításon, még 39 évesen is elképesztő legenda. Nem kell beszélni az ő érdemeiről, a 24 Grand Slam trófáról, de nyilván az is látszott, hogy Sinner ellen egy 3 nyertszettig menő mérkőzésen már nem valószínű, hogy fel fogja tudni venni a versenyt. És aztán jött az Zverev elleni döntő, ahol a német játékos kifejezetten jól játszott az első játszmában, ami annak tükrében érdekes, hogyha megnézzük, hogy itt említetted a 9 mérkőzéses sorozatot, de hogy játszmát is legutóbb, tavaly a bécsi döntőben tudott nyerni, október 26-án, bő 9 hónappal ezelőtt, és ott az első játszmát nyerte meg a német játékos, utána fordított Sinner, és azt követően volt még 6 mérkőzésük, amit 2-0 arányban nyert meg az olasz, tehát sorozatban 14 nyert játszmája volt Sinnernek, ezt a sorozatot tudta megtörni Alexander Zverev, ami már önmagában egy nagy dolog, és én ezt be tudnám kicsit a Grand Slam győztes hatásnak, mert előzetesen még a Garros után Farkas Marcival beszélgettünk, és én akkor azt mondtam, hogy Zverev azért nem feltétlen számít a wimbledoni tornán esélyesnek, és ezért érdekes lesz nézni azt, hogy mondjuk az alsó ágról, Alcaraz hiányában ki lesz az, aki lehetőséget kap arra, hogy döntőbe jusson. Mondtam mindezt azért, mert az elmúlt évek tapasztalatai nem azt mutatták, hogy Zverev annyira sziporkázna ezen a borításon, ami ugyan közel áll a keményhez, de azért mégis egy másik szint, még gyorsabb, még jobb adogatások kellenek. Játszott már nagyjából 9 wimbledoni tornát, és a legjobb eredménye negyedik forduló volt, ezt háromszor tudta elérni, de tavaly például az első körben kiesett. Tehát még negyed döntő szereplése sem volt, ez volt egyébként az ő szempontjából a legrosszabb torna, nem nagyon tudott eddig mutatni semmit, ehhez képest most elmenetelt a döntőbe, ami számomra meglepetés, és betudható annak, hogy tényleg felszabadult azután a Roland Garros győzelem után, és leesett róla egy olyan súly, amit hosszú éveken keresztül cipelt. Most már mind a négy tornáról van Grand Slam döntője, Grand Slam bajnok, és sokkal felszabadultabb volt a játéka még a Sinner elleni mérkőzésen is a döntőben, ami számomra egyértelműen erre vezethető vissza. Az a másik kérdés, hogy négy órán keresztül nem bírta ezt a színvonalú játékot. Ha a második szedben a tiebreak-et megnyeri, akkor lehet, hogy az egész mérkőzés lezárta volna, de az ott egy kulcsfontosságú pillanat volt, mert utána kezdett el hullámzóvá válni a játéka, és olyan hibákat vétett, ami Sinner ellen nem lehet. A legrosszabbkor vesztett el az adogatását a harmadik játszmában, és a negyedik szedben is ugyanez volt. Tehát igazából nagyon kis dolgok döntöttek, de megmutatta azt, hogy stabilabb a teljesítménye Sinnernek, ami a füves borításon nem feltétlen meglepő, és nyilván a német játékosnak ennek ellenére mumusa lesz, de szerintem az ő szempontjából is sikerként értékelhető a torna. Sokkal tovább ment, mint eddig bármikor, és nagyon felszabadultan tudott játszani a döntőben is időszakosan, de ez nyilván Sinner ellen nem volt elég. A US Open-en azért meglátjuk, hogy Alcaraz vissza tud-e térni, mert azért ezzel kapcsolatban is vannak pletykák, hogy nem biztos, hogy olyan jól áll a felépülése, mint abban a tenisz kedvelők bíznak, de ez majd a következő hetek történése. Térjünk át a hölgyekre, hiszen cseházi döntőt rendezte, Karolina Muhova és Linda Noskova küzdött meg egymással, és Noskova nyerte ezt a mérkőzést 6-2, 5-7, 6-3 arányban. Már önmagában az elképesztő, hogy a csehek ilyen szintű teniszt nyújtanak a nők között, és a mérkőzés is fantasztikus volt.
10: Igen, amúgy, ha már a cseheket említetted, akkor nyilván arról már azért már lehetett olvasni, és itt van előttem, hogy az elmúlt években is azért a csehek ott voltak a döntőben, sőt 2011-ben és 2014-ben Petra Kvitova, 2021-ben Karolina Pliskova, 2023-ban Markéta Vondrusova, és 2024-ben pedig Barbora Krejcsikova volt ott a döntőben, és most pedig ugye két cseh lány tudott eljutni, két barátnő egyébként, ugye ez is egy nagyon jó sztoria ennek a döntőnek, ugye erre úgy utaltak is, vagy hát a beszédében Noskova biztosan mondta is, hogy ex-barátnője Muhova, de nyilván ez csak, bocsánat, fordítva, igen, tehát hogy értelemszerűen a vesztes fél Muhova viccelődött így. Meg ugye ők együtt indultak párosban az olimpián is, ahol negyedikek lettek 2024-ben, és egymás ellen egyébként Grand Slam tornán is csak egyszer játszottak, szóval azért ez egy nagyon érdekes, amúgy lelkileg is egy érdekes döntő lehetett, és azért az is volt. Nagyon engem meglepett egyébként, hogy Noskova bejutott a döntőbe, ugye ő 21 éves még csak, hihetetlenül fiatal, de megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan, és ugye volt ott, hiszem, 5 meccslabdája is volt, és mindegyiket hárította Muhova a második szedben, és azért ez egy eléggé komoly pofon, hogyha nem tudod lezárni, pedig ott van a lehetőség, és ugye egy fülét befogva ült le, meg aztán ki is ment egy picit felfrissíteni a gondolatait, és a Wimbledoni torna holnapjának adott egy interjút, amiben elmondta, hogy kiment, rendezte a gondolatait, és látta a két trófeát, azt a két ugye a vesztesnek meg a nyertesnek járó díjat, és akkor látta, hogy ő a nyertesnek járó trófeát szeretné megnyerni, és nem azt a másikat, és hogy ez is úgy átmozdította benne a gondolatokat, meg a hozzáállását, hogy innen vissza kell jönni, mert ő nem akar a kisebb, vagy hát a vesztesnek járó trófeával hazamenni. És akkor innen jött vissza, és ezt az egész hihetetlen mély gödört, vagy hullámvölgyet, vagy mentális összeomlást, ami megtörést, meg mindent, amit ez jelentett, mert azért 5 meccslabdáról egy Grand Slam döntőt elveszíteni, azért az nagyon-nagyon megrázó lett volna, és azt mondta, hogy egy új torna, vagy egy új meccs kezdődik, egy új döntő, és így állt oda a harmadik szedbe, és onnan már nagyon magabiztosan, vagy hát mindesetre fókuszáltan és határozottan, eltökélten ugye 3-0-ra el is ment, és aztán innen már be tudta fejezni, és a hatodik meccslabdáját már beütötte, és azért ez egy nagyon-nagyon nagy bizonyítéka annak, hogy ő mennyire erős mentálisan, hogy ő egy nagyon komoly, mind mentális, mind egyébként fizikális, mind minden szempontból egy nagyon komoly tanúbizonyságot tett az ő erejéről és az ő tudásáról, és tényleg még csak 21 éves múlva, 29, és ő már volt Grand Slam döntőben, szóval nem ő volt az esélyesebb szerintem, és mégis meg tudta nyerni, és mindent ki tudott zárni. Szerintem meccslab, 5 meccslabdád van, és visszatér az ellenfél onnan megnyerni, az még nagyobb dolog szerintem, mint 2 játszmában lezárni egy döntőt. Úgyhogy ez abszolút nagyon-nagyon-nagyon komoly győzelem volt, egy komoly döntő volt, egy nagyon izgi fordulatos döntő volt, és felhívták a figyelmemet arra, hogy illetve szembe jött egy cikk, hogy Noszkova egyébként a harmadik fordulóban Kirsta ellen Kirstának meccslabdája volt, és ő azt tudta hárítani, és onnan jött vissza. Tehát ő majdnem amúgy kiesett a harmadik fordulóba, tehát ő volt a másik oldalán is ennek a szituációnak, és egyébként onnan aztán nyilván megnyerte. De hogy ez egy nagyon-nagyon jó sztori, meg amúgy az is egy szép dolog, vagy még hozzátesz Noszkova győzelméhez, személyéhez, hogy ő ugye elvesztette édesanyját 2 évvel korábban, és onnan is visszajött, szóval nagyon érdekes sztorik vannak mindig. Sokszor olvasunk a friss Grand Slam bajnokok kapcsán olyan történeteket, vagy olyan felemelkedéseket, vagy olyan maguk mögött hagyott sötét foltjait az életének, amik után vissza tud jönni, és hihetetlen sikereket tud elérni, szóval szerintem ez egy nagyon nagy győzelem volt, nagyon nagy menetelés volt az egész tornát nézve, és egy nagyon-nagyon szép történetté alakult ez a női egyes torna.
9: Csatlakozni tudok ehhez, itt is sok minden van, amiről beszélni lehet. Az egyik az, hogy sokat szokták mondani, hogy a női tornán a döntők hossza nem feltétlen elég, ugye csak 2 nyert játszmáig mennek, és azért voltak itt nagyon csúnya döntők az elmúlt években, mondjuk Wimbledonban is, elég csak a tavalyira gondolni, igaz, Świątek és Amanda Anisimova 6-0-6-0 arányban nyert a lengyel, aki egyébként most viszonylag hamar a harmadik fordulóban kiesett, de erről már múlt héten beszéltünk, és ez most egy 2,5 óráig tartó találkozó volt, fordulatok voltak benne, ahogy te is említetted, hiszen 5 mérkőzés labdát hárítani, ez mindig egy bravúros dolog, onnan még játszmát is nyerni, az még inkább, mert ugye lehet úgyis 5 mérkőzés labdát hárítani, mondjuk, hogy a döntőjátszma rövidítésebb sében van ennyi lehetősége az embernek, de akkor így is úgy is 3-4 percen belül vége a mérkőzésnek. Itt meg azért lélektanilag ott volt az előny Muhovánál, és ebből tudott visszajönni Noszkova. De az is ritka, hogy honfitársak játsszák a döntőket. Ugye Wimbledonban erre legutóbb a hölgyeknél 2009-ben volt példa. Serena Williams és Venus Williams mondhatta el ezt akkor magáról. Tehát ez önmagában a csetenisznek is egy hatalmas elismerés, de nem csak Wimbledonban, hanem a többi tornán is ritkaságszámba megy. A hölgyeknél legutóbb ilyen 2017-ben a US Open-en fordult elő, ott is 2 amerikai, Sloane Stephens és Madison Keys. Ha minden, amit átnéztem, az jó statisztika, de ahogy látom, igen. És a férfiaknál, ha Wimbledont nézzük, akkor még régebbre kell visszamenni, hiszen ott egészen 1999-ig kell visszamenni a naptárban, Pete Sampras és André Agassi 2 szintén amerikai játékos, tehát a többi nemzet azért Amerikán kívül nem nagyon mondhatja el azt, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokszor adott volna 2 honfitárs játékost, Wimbledonban mindenképp igaz ez a statisztika. A cseh tenisz hihetetlen módon szárnyal, és az, hogy ez a 2 teniszező ott lesz, vagy hát már ott van a világranglista legjobb 10 helyezettje között, ez érdekes dinamikát ad majd a következő hónapoknak, hogy ők a keménypályás borításon mire lesznek képesek. Nyilván Noszkova Grand Slam győzelmére évelején nagyjából senki nem fogadott volna. Muhova esetében lesz érdekesebb kérdés, hogy ő a második elvesztett döntővel hogy tud megbirkózni. Átmegye-e Zverevi, mindenképpen akarom a trófát dologba, bár azért ez a hölgyeknél kicsit máshogy működik, mert sokkal nagyobb a győzelemre esélyesek száma, nem feltétlen ugyanaz a 2-3 név van bedobva minden torna előtt a kalapba. És emellett is voltak, a döntő mellett is voltak tanulságos és érdekes mérkőzések, elég csak a 2 elődöntősről beszélni, Márta Kosztyuk és Coco Gauff, utóbbi esetében már nyilván egy Grand Slam győztes játékosról beszélünk, de az a harmadik játszma végi rövidítés, a harmadik játszma végén a rövidítés, ami 12-10 arányban ért véget Muhovának, az is drámai pillanatokban bővelkedett, úgyhogy igazából az elődöntősök is olyan szereplést nyújtottak, ami megsüvegelendő. Kostyuknak is egyre közelebb van talán az a Grand Slam trófea. És Naomi Oszakát is ki kell emelni, aki ugye legyőzte Arina Szabalenkát, ezt múlt héten már áttárgyaltuk, hogy Szabalenka kicsit ki is akadt, és mondta, hogy inkább az éjszakába vetné be magát a teniszpályák helyett a következő napokban. Reméljük, hogy ezt azóta már megtette, és kiszórakozta magát, és lassan visszatér a teniszpályára. De viccet félretéve Oszaka aztán Muhova ellen is játszott egy szoros mérkőzést, kicsit ő is a másodvirágzását éli szerintem, úgyhogy róla még érdemes egy kicsit külön beszélni.
10: Egyetértek amúgy Oszaka kapcsán, ez egy nagyon nagy dolog, hogy ő így felemelkedett, vagy hát újra felemelkedett, és edesül ilyen skalpokat tudott szerezni, úgyhogy de szerintem amúgy a női teniszben több ilyen sztori is van, akik úgy kicsit eltűnnek, és aztán újra előjönnek, de kíváncsi vagyok Oszaka kapcsán, aki még annyit hozzátéve, hogy szerintem látszik már az, ahogyan amúgy kilép a pályára, vagy a kisugárzása, vagy ez a nonverbális jelenléte, hogy ő így visszatért, és hogy akar eredményeket. Szabalenkát legyőzni az meg, azt hiszem, hogy azt nem kell ragozni, hogy ez mekkora eredmény. Úgyhogy kíváncsi vagyok én is.
9: Igen, és egyáltalán nincs rajta megfelelési kényszer, tehát az, amilyen extravagáns ruhákban kimegy mondjuk a pályára, és amennyire megpróbál divatot teremteni, és nem csak próbál, hanem sikerül is neki. Ez is mutatja azt azért, hogy nem feltétlen vágyik visszajelzésekre, nem feltétlen fél attól, hogy mit fog gondolni a külvilág, hogyha ezt vagy azt megteszi, és ez a felszabadultság azért a pályán is látszik nála. Ő azért mindig is egy szókimondó személyiség volt, de hozzá kell tenni, hogy küzdött mentális problémákkal elég hosszú ideig, és időbe telt nála, amíg mondjuk ezekről nyilvánosan tudott beszélni, de megtette, és ez a fajta ilyen kibeszélés jó hatással volt rá, meg nyilván gondolom azért az anyaság is megváltoztatta őt, bár erről nem én vagyok a leghitelesebb személy, aki beszélni tud, de ezek összességében mutatják azért azt, hogy vissza lehet térni. Serena Williams is megpróbálja, nyilván az ő esete egy másik történet, már csak az életkorbeli különbségek miatt is, de Oszaka mindenki számára egy jó példa, hogy igenis lehet ezt szépen csinálni, úgyhogy ezért nem szabad lebecsülni Serena Williams se, aki mindig meg tudja mutatni, hogy mindig meg tudja lepni a világot, és meg tudja mutatni azt, hogy miért ilyen különleges játékos, és ha már történetek, meg visszatérések, akkor emlékezzünk meg Stollár Fanniról is, aki múlt kedden játszott el mind a két mérkőzését, adásunk végén már pályán voltak a vegyes párosban, amit Matapavicsal végül elveszítettek, és ugyanúgy abban a fordulóban még aznap ki is esett a sima párosból is Muhamad oldalán, Szinyakova és Townsend kettős ellen, de Stollár Fanni Grand Slam elődöntősnek mondhatja magát múlt hét kettől kezdve, ami az ő karrierében is lehet egy áttörés, mert egyéniben nem került be a legjobb százba soha, most már nem is játszik ugye egyéni mérkőzéseket, párosban ott van a világranglista legjobb 20 környékén, vagy hát a tavalyi év végén ott volt, most egy picit már visszább csúszott, de a Grand Slam elődöntő az egy új szint az ő karrierében.
10: Igen, és mondjuk most a vegyes páros az, ahol ugye meg lehetett volna a döntő is, és nagyon sajnálom, hogy nem lett meg, meg az, hogy aznap ugye mind a két fronton búcsúzott. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt a vegyest ezt hova fogja helyezni amúgy ezt az eredményt, és mondjuk mennyire tartja majd azt is fontosnak akár, hogy nyilván Mate Pavic oldalán játszani, az egy nagyon nagy lehetőség szerintem. Azért ő egy hihetetlen klasszis, a páros nézzük, és arról is beszéltünk már, hogy Babos Tímeával az előző esztendőben Wimbledonban szintén eljutott erre a szintre, tehát nem tudom, hogy az ő párosuk az mennyire folytatódhat, vagy hol kaphat esetleg még lehetőséget, vagy mondjuk nyilván hogy találhat, vagy jöhet-e egy olyan újabb, mondjuk férfi, ő a vegyes párosban egy férfi teniszező, akivel ugyanúgy megvan a jó összhang, aki mellett ugyanazt tudja érezni, mert elmondta, hogy ő tényleg egyre jobban ő is belelendült egyébként mérkőzésről mérkőzésre itt a vegyes párosba, és nagyon komoly pontokat tudott megszerezni, tehát tényleg nagyon sokat fejlődött, és én nagyon, nagyon remélem, hogy a Wimbledon, vagy Wimbledon, mondjuk Grand Slam elődöntős a szereplés akár még egy döntő szereplési is válhat, vagy álmodjunk nagyobbat is persze, de hogy ez egy nagyon, nagyon sikeres torna ilyen szempontból neki, és tényleg talán lehet, hogy kevesebb figyelmet kap ő, meg kevesebb figyelmet kap a páros amúgy alapvetően, ami szerintem egy teljesen érthető dolog, és ezzel nincsen semmi probléma, de nyilván, ha honfitársunk van ott, vagy ott van egy nagy siker küszöbén egy magyar teniszező egy Grand Slamen, akkor az amellett nyilván senki nem megy el szó nélkül, úgyhogy hát reméljük, hogy még hallunk róla ilyen szinten, és szurkolatú nagyobb eredményekért. Abszolút a

0: azt gondolom, hogy közel áll a szívéhez, meg erről már korábbi interjúkban beszélt is. Bízom abban, hogy a következetekben ezt tudja folytatni. A páros világbajnokságon most 32-dik, tehát ha Muhammaddal tudják folytatni, aki 35-dik, akkor azért a legtöbb tornára fel fognak férni a főtáblára. Mondta, hogy fog tartani egy rövid pihenőt, és aztán mennek el majd az amerikai, illetve kanadai túrára. Ő egy hónap van hátra addig, ebből az is kiderül, hogy nem fog visszatérni a salakpályára, aminek őszintén szólva nem is feltétlen lenne értelme az ő helyzetében, vagy az ő helyzetükben, mert nagyon jól szerepelnek, annyira pontokat nem kell védeniük, és felszabadultan mehetnek majd ők is a következő tornákra. Ilyen szempontból is bízunk az ő szereplésében, és abban, hogy ezt folytatni tudja, és ad neki még több önbizalmat, mert tényleg bravúros az, amit csinált. Magyar sikerekből nem csak Wimbledonban láthattunk, Stolár Fanni révén, hanem Piros Zsombor is kitett magáért az elmúlt két hétben. Az ő wimbledoni története ugye már június 24-én véget ért a selejtező második fordulójában, amikor Harris ellen két játszmában kikapott, de nem pihenéssel töltötte az időt, hanem a szomszédos Romániába vette az irányt, és az elmúlt két hétben két Challenger tornán lépett pályára, először Brassóban, aztán pedig Jászvásáron, és senki nem tudta legyőzni. Lejátszott 10 mérkőzést, mind a 10-et megnyerte, játszmát is alig vesztett, egy kezünkön meg lehet számolni, hogy hány játszmát vesztett, összesen 3-at, a Jászvásári tornán 1-et Zumhur ellen, és Brassóban pedig 2-t, nagyon magabiztosan menetelt végig, és feljött a ranglista 120. helyére. Piros Zsombi elképesztő az, amit idén játszik, és amikor elkapja a fonalat, akkor hosszú heteken keresztül tudja ezt tartani, és élmény volt nézni mondjuk azokat a labdameneteket, amiket feltöltöttek a közösségi médiára a mérkőzéseivel kapcsolatban, és jó látni Zsombit azt, hogy mennyire felszabadultan tud játszani, és halkan teszem hozzá, hogy újra tett egy nagyon nagy lépést az álma felé, a világranglista legjobb 100 helyezettje felé.
1: Igen, ő már volt 106-dik, és én emlékszem még régen, amikor úgy nagyon menett, vagy nagyon közelítette a top 100-at, és akkor kapott is szerintem nagyobb figyelmet, meg nyilván a Davis Kupa sikerei kapcsán mindig a Davis Kupában szerepel a magyar csapat, akkor mindig azért az ő neve az nagyon külön figyelmet kap, hogy ott van, hiszen ő ugye Davis Kupa specialistaként is elnevezték, vagy ő ott ugye nagyon jól tud szerepelni, és komoly kapokat tud szerezni, ugye Csilicset is legyőzte, arra emlékeztetünk, hogy ez mennyire drámai volt, és ez most csak egy, de ott azért tényleg, ahogyan ott van, amilyen sokat jelent neki, amilyen érzelemmel tudott lenni, és szerintem ő nekem egy ilyen nagyon érzelmes fiúnak tűnt mindig is, de azután valahogy úgy nem jutott be a top 100-ba, és nekem a fókuszomból úgy kicsit úgy eltűnt, és hát nagyon vissza is esett, és néha, hogy hallottam, hogy miket csinál, ugye a Grand Slameket se tudta, főtáblára se tudott nagyon feljutni, így egyszer már sikerült, de amúgy sokszor elvérzett, és úgy nem tudtam, hogy most akkor mi van vele, hova tegyem, nehéz volt őt követni, és most tényleg ez egy ilyen hihetetlen komoly menetelés, és ez a 120. hely, ez 49 helyezést jelent, amit előre lépett, ami azért eléggé megsüvegelendő, és nyilván az, hogy egy tornát nem úgy fejezel be, hogy valamikor kikapsz, akkor azért az egy nagyon komoly löketet adhat, mert azért egy teniszező életében az, hogy általában indul egy tornán, és ki tudja, meddig menettel, és egyszer, ha nem ő a favorit, vagy nem nyeri meg, akkor egyszer úgyis ki fog kapni, és akkor jöhet a következő, és kicsit olyan darálónak tűnhet néha, és most az, hogy ezt így két egymás után lévő Challenger tornán is meg tudta mutatni, ami ugye kb. A második szintnek felelhet meg, tehát azért nyilván az ATP szint a fő, és oda remélem, hogy meg fog tudni érkezni, és ott fog tudni komoly eredményeket elérni, de ez mindenképpen nagyon jó, és én bízom benne, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, ebből jól fog tudni kijönni, ebből még több önbizalmat tud kapni, nem tudom pontosan, és lehet, hogy te ebben vele kapcsolatban jobban képbe vagy, hogy ő a hullámvölgyek azok, amikbe ugye azért bele kellett, hogy keveredjen, azok miből fakadtak, hogyan teltek az elmúlt időszakai, mert ahogy mondtam, nekem nagyon eltűnt a fókuszomból, még akkor is, ha egyébként a Davis Kupa meccseken, ha láttam, akkor láttam, hogy ő egyébként egy ígéretes teniszező. kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan folytat.

0: tudik.
1: Részben ennek én azt gondolom, hogy mentális okai voltak, mert amikor ott volt a 100. hely környékén, akkor rágörcsölt arra, hogy ott legyen a legjobb 100-ba. Ha jól emlékszem, akkor volt egy olyan mérkőzés, amit ha megnyert volna, akkor bejutott volna, és teljesen ez a nyomás elvitte őt egy rossz irányba, elvesztette a találkozót, aztán meg ahogy a védendő pontok elkezdtek kihullani, belekerült egy ilyen spirálba, emellett sérülések is hátráltatták, tehát a kettőnek az összessége volt az, ami nem igazán segítette azt, hogy visszatérjen, vagy hogy újra azt a szintet tudja tartani, ami a legjobb 100 körüli szereplést jelenti, és ugye ha visszaesel a ranglistán, akkor kisebb szintű tornákon kell indulnod, több mérkőzést kell megnyerned, szóval ebbe tényleg így bele lehet kerülni, és ez egy negatív spirált elindíthat, az ő esetében ez volt, és ez tavaly szerintem a US Open szerepléssel, és azzal, hogy a főtáblára feljutott a selejtezőből tört meg, mert az is egyfajta ilyen célelérés volt, amiért sokat küzdött, hogy ott legyen egy Grand Slam torna főtábláján, rengetegszer megpróbálta, és nem sikerült. Itt, vagy hát tavaly Amerikában, augusztusban ez megtört, és azóta elképesztő szereplést nyújt. Idén ez a 6. Challenger torna döntője volt, úgyhogy wow. 12 Challenger tornán indult, ebből 6-ban döntőt játszott, és 4-et meg is tudott nyerni. Erre nehéz azért szavakat találni, és ezt mindenképp el kell ismerni. És ha már a legjobb 100, akkor jelenleg Zsombi 119. helyen áll a ranglistán, és 120 pontra van Alekszandr Sevcsenkótól, aki a 100. helyen van. Most az élő ranglistáról beszélek, ennél egy helye hátrébb van a valódi ranglistán, de hogy 120 pont a hátránya, most nem indul tornán, viszont jövő héten egy svájci challengeren méreti majd meg magát, ami 125 pontos, tehát a győztes annyit kap. Ha azt is megnyerné, akkor a kapujába, vagy a kapun belőle kerülne a legjobb 100-ba kerülést illetően, úgyhogy reméljük, hogy ezen a héten sikerül kipihennie magát, és aztán jövő héten hasonló lelkesedéssel és játékszínvonallal folytatja majd, mert akkor tényleg az álmunk küszöbére léphet, és nagyon megérdemelné ez alapján a szereplés alapján, már csak azért is, mert csak az idei évet számon tartó világranglistán, ami alapján ugye kikerül majd a világbajnokságra jutó 8 játékos, jelenleg a 88. helyen van, tehát ott, ha csak ezt számítani, akkor benne lenne a legjobb 100-ban. Ezt reméljük, hogy hamarosan majd a valódi ranglista is tükrözi. Adásidőnk viszont véget ért, úgyhogy először vegyük át azt, hogy milyen magyar játékosok szerepelnek majd a világ különböző tenisztornáinak következő órákban. Marozsán Fábián Umagban lép majd pályára Prado Angelo ellen, ez a mérkőzés kezdés, nagyjából 19 óra 30 percre van írva jelenleg. Vélhetően adásunk kezdetére már véget ért Meyer Sheriff és Gálfi Dalma találkozója, de Udvardi Panna is pályára lép Jászvásáron Romero Gormaz ellen, úgyhogy ez a három magyar játékos megmutatja magát. Jövő héten mi pedig kicsit kihasználjuk itt a nyári szünetet, és a Nadal dokumentum sorozatról fogunk beszélni. Rengeteg érdekes dolgot tartogat az is. Jövő héten ezt fogjuk hosszabban kibeszélni. Somogyi Zsófiának ezúttal is köszönjük, hogy itt volt velünk a Fonák és Tenyeres című magazin műsorban.
0: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a közvetítésünk a Gyulai Memorial Atlétika versenyről, a Zsivószki Gyula Nemzeti Atlétikai Központból, és természetesen ma még világbajnoki elődöntő is lesz, hiszen Spanyolország Franciaországgal küzd majd, amit élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Most búcsúzik a műsorvezető Krejc Bálint, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú! Úszogumi!
9: Pontos! Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Ma eldől, hogy ki juthat be elsőként a labdarúgó VB döntőjébe. Áltek estét éltek el, folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
12: Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memoriál atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armen Duplantis ismét megszerezné a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. Mások mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Sivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 16 órakor kezdődő eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön, illetve az M4 Sport csatornán. Ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Zambiai középpályással erősített az Eto FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modulami Mass a Győr színeiben folytatja pályafutását. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Etohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. A Győr ma 1-0-ás hátrányból kezdi el az izlandi Víkingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavördön közvetítik. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes vezetősége újabb egyéves megállapodást írt alá a magyar klasszissal.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Idehaza augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát, és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. A mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek a polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. 2,5 év börtöt kapott egy csaló, aki magasrangú terrorelhárítónak hazudta magát, és egy Venezuelában raboskodó magyar lány hazahozatalát ígérte. A férfi egy budapesti fürdőben ismerkedett meg a családdal, amelytől fogoly cserére és egyéb költségekre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.
2: Közlekedés.
12: Az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenőnél ég az út menti rézső növényzete. Emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjenek a füst miatt. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Szárliget között a külső sávon időszakos torlódás tapasztalható. Személyautóval az átterelt belső sávot érdemes használni. Aztán kukorica borult a burkolatra az M4-esen Üllőnél, a takarítást a belső sáv zárása mellett végzik. A főváros felé 1 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
12: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben majd 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
0: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A Nemzeti Sportrádióban Várkonyi Bálinttal folytatjuk a Magyar Jetski Szövetség főtitkárával. Lényeg az, hogy Jetski Európa bajnokság lesz Magyarországon, és ez előtt, tőlem olyan régen, a felnőtteknél ugye futamgyőzelemmel kezdte a szezont Jászai Csongor, tehát futamgyőzelemnek is örülhetünk nemrég Jászai Csongornak köszönhetően, hogy milyen kategóriában és az mit jelent ez, hogy maximális pontszámmal nyert egy EB futamot az idén nyitott Portugáliában, azt majd elmondod és elmagyarázod a hallgatóknak. Szia!
4: Szia, szervusz! Igen, hát kevésbé ismert, de sikersportákként, magyar sikersportákként számon tartott a jetski. Ez egy motorsport, ami a vízfelszínen történik, rendkívül látványos és rendkívül izgalmas verseny maga az egész, ahogy összeáll. És az, hogy Jászai Csongor most Portugáliában Európa-bajnoki futamgyőztes tudott lenni, az igazából egyáltalán nem meglepetés számunkra, mert ez a fiatal sportoló 18 éves mindössze, már évek óta dominálja a nemzetközi mezőnyt, és egyre jobb és folyamatosan fejlődik az ő teljesítménye. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy a következő években az egész világ jetski sportjának egy meghatározó alakja lesz. Mind a három motóját megnyerte Portugáliába, ami egy nagyon stabil és kiemelkedő eredmény. Illetve hát ugye az évvégi összpontszámba, amikor Európa bajnokot hirdetnek, ott minden motónak minden pontszáma számítani fog, és ő eddig kimaxolt ezt. Reméljük folytatja itt Magyarországon is.
0: A motó az itt mit jelent ebben a sportágban, ha magyarra le akarjuk fordítani, hogy a hallgatók megértsék?
4: Igen, talán a motorsportágokban azért ez gyakori kifejezés. Ugye a motó az egy futamot jelent egy teljes verseny hétvégén, általában, illetve nálunk minden Európa bajnoki futamon három ilyen motót megy egy hétvége alatt egy versenyző. Ilyenkor általában 10 kategóriától függően 10-12-15-20 percen keresztül folyamatosan a vizen vannak, és aki először beér, az nyeri az adott motót, és ebből három van a háromnapos verseny hétvégén, és az összesített eredmény mondja ki, hogy ki az, aki megnyeri az adott hétvégi futamot.
0: Mekkora mezőny érkezik a hétvégén, illetve péntektől Győrbe?
4: Egészen elképesztő, amilyen érdeklődés övezi nemzetközi szinten ezt a magyar rendezésű Európa-bajnoki futamot. Jelenleg 140 nevezett versenyzőnél tartunk, de ez a szám még mindig növekszik. Ma éppen pont a japán válogatott pilotái döntötték el, hogy részt vesznek és neveznek az eseményen, úgyhogy még az utolsó pillanatig is bővül a versenyzők létszáma. Ez egy egészen elképesztően magas szám egyébként nemzetközi viszonylatban is. Tehát amíg más futamok vagy más országok Európa bajnoksága, ugye összesen három van az egész versenyszezonban, ebből egyik a magyar, rekordnak számított a 130 fölötti versenyző, mi már most 140 fölött járunk, és hát hol van még a vége, ugye még van egy kis idő addig, amíg elstartol az első rajt.
0: Így van, hiszen a háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható, pénteken rajt, szombaton pedig Győr belvárosában a Rába folyó partján, a Rába folyón látványos szabad stílusú bemutatót is láthatnak a rendezők jóvoltából, azaz nektek köszönhetően a naplementében. Ez egy első alkalommal megrendezésre kerülő látványosság, vagy pedig tulajdonképpen már csináltatok ilyet, csak maximum nem Európa-bajnokságon?
4: Kiemelt szempont az egész rendezvény szervezésekor, hogy nagyon sokszínű, komplex, családbarát rendezvény legyen. A családnak minden tagja megtalálja a maga szórakozását és a saját élményeit, ezért magát a partot is úgy építjük fel, hogy lesz ugrálóvár, food truckok, mindenféle olyan tevékenység, amit a család összes tagja tud művelni, illetve záró este, egyébként világbajnoksági döntő lesz, futballvilágbajnoksági döntő, azt is közösen tekinti meg ott a közönség és a versenyzők, illetve utána egy kis záró mulatsággal is készülünk, de emellett, ahogy mondtad, fontos zászlós hajó eseménye a Győri Betét futam, ahol Győr központjában freestyle show bemutató keretein belül próbáljuk meg a nagy közönség elé elvinni azt, hogy mennyire látványos és mennyire szerethető ez a sportág. Győr központjában szombat este július 18-án a Rába folyónak a vízfelszínén ez a bemutató igazából kifejezetten azért van, hogy mindenki jobban megismerje és jobban élvezze ezt a sportágot.
0: Most jön a névsorolvasás, ugye a ti közleményetekből el tudom mondani, hogy a felnőttek mezőnyében a jetski EB-n Itt lesz többek között Kassa György, Cseke Mercedes, Dósa Döme, a már említett Jászai Csongor, aki futamgyőzelemmel kezdett, ugye Portugáliában Simon Gergő, valamint a hosszú kihagyást követően a visszatérő Komonyi Lajos is. Ezen kívül Rátkai Milán junior évei után először versenyez a felnőttek között, és azt is olvasom, hogy most a VB lesz a junioroknál, ez az EB1-ben, ez hogy lehet?
4: Ez egy hatalmas sportdiplomáciai siker, és egy egészen kiemelt esemény az egész világon, hogy Magyarország rendezi meg az egyetlen jetski junior világbajnokságot. Ez azt jelenti, hogy igazából a világnak minden tájáról ilyenkor a junior versenyzők Magyarországon mérkőznek meg egymással, és itt kerül ki hirdetésre a junior világbajnok, és ami óriási nagy siker és megtiszteltetés számunkra, hogy itt magyar versenyzőknek szurkolhatunk a világbajnoki címért, hiszen komoly esélyekkel indulnak, és az, hogy hazai pályán tehetik azt meg, hogy ők ezért a címért küzdenek, az egyrésztről szerintem óriási motiváció számukra, mint magyar jetski szerető emberekre pedig hatalmas lehetőség, hogy ezt élőben megtekinthetjük, és élőben szurkolhatunk nekik, és reméljük a végén együtt ünnepelhetünk is.
0: Milyen erős motorokkal versenyeznek a különböző magyar és külföldi tehetségek, mert hogy ugye most itt mondhatnám a géposztály, de az a rádióban nem túl jól hangzó valami, hogy Ski GP3 vagy GP4.
4: Ugye amikor mondtam, hogy egy egészen színes palettája van annak, hogy milyen versenyszámok vannak egy ilyen versenyhétvége folyamán, akkor arra is céloztam, hogy itt nagyon különböző géposztályok is megfordulnak a vizen. Elsősorban el tudunk különíteni állós és ülős kategóriákat, ez teljesen két különböző természetű mozgásfajta, és teljesen két különböző gépek is, úgyhogy ez már önmagában egy nagyon komoly sokszínűséget hordoz, de ezen belül is vannak a kisebb géposztályok, ott egyébként sokszor pont azért izgalmas ez, mert nagyon fürge, mozgékony gépek vannak ezekben az alsóbb kategóriákban. A magas kategóriákban pedig például, mint a GP1-es csúcs kategóriák, ott pedig abszolút a teljesítményé a főszerep, nagy hajók, még nagyobb motorral és még nagyobb teljesítménnyel, 500 lóerő fölé mentek most már ezek a motorok, ami 140 km/h végsebességnél áll meg nagyjából, úgyhogy ez szerintem egy olyan teljesítmény, ami olyan látványt eredményez a vízen, és olyan izgalmakat hordoz magába, hogyha valaki kilátogat erre az eseményre, akkor valószínűleg beszippantja teljesen, és nem fogja tudni abba hagyni a futamoknak a nézését, mert mindegyikben van valami érdekesség, mindegyikben van valami izgalom, és nem mindennapi látvány.
0: Akár ha a Formula 1-re gondolunk, akkor vagy a motorcsónak világbajnoki vagy Európa-bajnoki versenyekre, hogy egy-egy bukás, kisebb baleset azért elő szokott fordulni?
4: Egyértelműen igen, mert ez egy adrenalin sportág és egy motorsportág, ahol kontakt az bármikor előfordult a versenyzők között. A mi feladatunk és mi dolgunk az, ami mellett mi elköteleztük magunkat, hogy próbáljuk minél biztonságosabbá, és minél tenni a versenyt, és minél kisebb balesetveszélyt, minimalizálni a balesetveszélyt a vizen. Erre nagyon komoly kiképzett vízimentő személyzetünk van, a részmarsalok. Ők folyamatosan koordinálják, és hogyha szükség van rájuk, akkor mentenek is a vízből, illetve akár gépeket, akár embereket egyből kiemelnek, és hatékonyan hárítják el a veszélyt, illetve nyilván a szárazföldön is fel vagyunk készülve minden esetőségre. Az a baj ezzel a baleset veszéllyel, hogy enélkül nyilván egy motorsport sokszor nem motorsport, de ennek a jelenléte meg folyamatosan ezért egy kis izgulásra ad okot, hogy reméljük minden futamban, épségben jön le minden pilóta, és baleset nélkül zajlik le minden verseny.
0: Kitől várhatjuk a legjobb eredményt? Jászai Csongorral kezdtük, aki ugye futamgyőzelemmel kezdte az EB idényító fordulóját Portugáliában. Tőle, vagy azért még az említett korábban említett nevektől is?
4: Hát nagy dicsőség elmondani, hogy bár kiemelhetünk egy-két nevet, és akkor itt ugyanúgy felsorakoztathatnánk akár a többszörös világbajnok Kassa Györgyöt, vagy bármelyik másik versenyzőt, hiszen komoly éremesélyekkel indulunk szinte minden kategóriában, amiben magyar versenyző részt vesz. 15 magyar válogatott lesz most a vizen. Ez azt jelenti, hogy szinte minden kategóriában szurkolhatunk magyar versenyzőknek, és ezeknek a többségében bizony magyar éremesély van a kilátásba, ami egy hatalmas eredmény a sportágunknak, illetve hát pont ez a eszenciája ennek a hazai rendezésű versenynek, hogy itt magyar vízen, magyar körülmények között, magyar közönség előtt nyerhetnek magyar sportolók Európa-bajnoki és junior világbajnoki érmeket.
0: Ez mindenképpen azért csalogatja majd a szurkolókat, feltételezhetően a jó időjárás is, tehát péntek, szombat, vasárnap Győr belvárosában, a Rába folyón látványos szabad stílusú bemutató lesz majd a naplementében szombaton, amúgy pedig akkor ott Győrben a Rába folyón lesz ez a bizonyos Jetski Európa-bajnokság. Várkonyi Bálintot, a Magyar Jetski Szövetség főtitkárát hallották itt a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan folytatjuk adásunkat.

0: Folytatjuk adásunkat a Jetski Európa bajnokság után az U18-as, tehát utánpótlás rögbi Európa bajnoksága, amely szintén pénteken kezdődik, de nem Győrben lesz, hanem Budapesten a TF sportközpontjában, a dr. Koltai Jenőre elnevezett sportközpontban. U18-as esemény, a vonal túlsó végén pedig Hollósi Szigeti Erika, a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakágvezetője. Szia, és kezdjük azzal a beszélgetést, hogy ennek milyen jelentősége van, hogy került ide Magyarországra, mégis csak egy olimpiai sportágról beszélünk, ha már hetes rögbi Európa bajnokság és utánpótlás.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A korábbi években felnőtt Európa-bajnoki fordulót rendezett a Magyar Rögbi Szövetség Budapesten, akkor a Budapest Rögbi Centerben. Ezt a 4 éves periódust pedig váltotta az utánpótlás pályázat elnyerése, ami különösen érdekes, hiszen 22 csapatos Európa-bajnokságot rendezhetünk, aminek sokkal nagyobb lendülete és ez a fiatalsága, a fiatalos vonulata nagyon-nagyon megtetszett így a szövetségünknek is, a rendezőknek is. Nagyon szeretik a sportolók is, a szülők is, hogy hazai pályán nézhetik meg a gyermekeket, akik nagyon sok esetben ugye első éves Európa-bajnoki versenyzők a sportágban.
0: A 3 napos Európa-bajnokságon összesen 56 mérkőzést játszanak. Ebben az olimpiai szakákban hol tart az utánpótlásunk? Persze majd arról is kérdezlek, vagy akár most is elmondhatod, hogy felnőtt szinten, tehát hogy függ össze ez az utánpótlás EB akár az olimpiával?
1: Hát a felnőttek ugye az egy teljesen más versenyrendszerben megy, abból a szempontból, hogy ott ugye az olimpiai kvalifikációs rendszerrel összefüggésben mennek a versenyek, míg azért az utánpótlás korú sportban azért nemzetközi szinten is ez egy előkészítő korosztály a versenysportban, tehát nagyon sok esetben itt nem az eredmény orientáltság jelenik meg a szövetségi munkákban, hanem tényleg az alapelveknek, az értékrendszereknek a kiépítésével foglalkozunk. Ennek ellenére egyébként jól csinálhatjuk a feladatunkat, mert azért bizonyos periódusonként, amikor egy korosztállyal sikerül odaérni, hogy a korosztálynak a végét járják, akkor azért már több esetben előfordult, hogy bronzéremmel zárták a fiatalok a versenyzést, illetve voltak olyan évek, amikor nagyon fiatal, ugye itt 3 évben született versenyzők vehetnek részt csak az U18-as korosztályban, aminek ugye van egy ilyen hullámzó teljesítménye is, amit láthatunk. Pont most egy ilyen felfele ívelő ágban vagyunk a fiatalokkal, sikerült két olyan csapattal is együtt dolgozniuk az edzőknek, akikkel már hosszabb évek óta tudnak egy csapatként dolgozni. Egy-két kieső játékos van a tavalyi évhez képest.
0: Milyen célokkal kezditek majd ezt az Európa-bajnokságot a fiúknál és a lányoknál egyaránt? Lehet-e dobogóra kerülni, érmet szerezni?
1: Igen, ez mindig nagyon nehéz, mert ugye a versenysportban, az élsportban mindig az eredményesség az, ami a prioritást élvezi. Nagyon igyekszünk úgy kezelni tényleg ezt a korosztályt, hogy ha azt látjuk, hogy bátran alkalmazzák a tanultakat, felelősséget vállalnak a döntéseikért, együttműködnek csapatként, megjelennek azok az értékek, amelyeket közösen képviselünk, akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk, és akkor, ha már odaértünk, én azt gondolom, hogy a 4 közé jutás mind a két csapatunknál vizionálható.
0: Kik a legnagyobb ellenfeleink?
1: A fiúknál az osztrákok lesznek, én azt gondolom, a hölgyeknél pedig az ukránok és a svédek lesznek a legerősebb ellenfeleink. Ugye azt azért tudni kell, hogy a lányoknál is és a fiúknál is több esetben előfordul az, de kifejezetten a hölgyeknél, hogy a felnőtt csapataik az elit 12-ben versenyeznek, tehát ez azért egy nagyon, annak ellenére, hogy másod élvonalbeli Európa-bajnokságot tükröz, de nagyon-nagyon erős ellenfelek vannak már ezen a szinten is, mondom, kifejezetten a hölgyeknél.
0: Hány pont jelent egy győzelmet, illetve egy kicsit azért a szabályokról meséljünk, vagy mesélj a hallgatóknak. A hetes rögbi kapcsán most U18-as EB lesz, tehát péntektől Budapesten. Egész pontosan pénteken 11 órakor kezdődik a TF sportközpontjában, szombat reggel 9-től estig zajlanak a mérkőzések, majd vasárnap jönnek a helyosztók a döntővel együtt.
1: Ez egy azért nehéz kérdés, mert nem fix csapatlétszámú minden évben a részvételi száma egyes csapatoknak, tehát a fiúknál van Boys 1 és Boys 2, és a lányoknál pedig a trofi szintű versenyzés, és minden évben gyakorlatilag a nevezett csapatokhoz igazítják a csoportbeosztásokat, illetve a lebonyolítási rendet. A lányoknál például egy olyan különleges dolog van, hogy az egyik csoportban kevesebb létszámú csapat lesz, mint a másik csoportban, ezért egy nagyon bonyolult rendszerben fognak versenyezni. De alapvetően, hogyha egy kicsit a szabályokra térek rá, akkor az, amit megszokhattunk esetleg más sportágakban, hogy ugye mondjuk a kézilabdában, hogy egy gól egy pontot ér, a rögbiben egy cél 5 pontot ér, és a azt követő jutalomrugás pedig 2 pontot, illetve a büntető rugás az pedig 3 pontot. Tehát egy ilyen nagyon érdekes pontozási rendszerben zajlik a verseny. Ez egy nagyon-nagyon pörgős versenyrendszer, 2x7 perc egy mérkőzés, ami egyébként én azt gondolom, hogy mostani generációs fiataloknak, illetve a nézőknek egy nagyon-nagyon jól fogyasztható versenyzési típus, mert hogy mindig történik valami nagyon jó dinamikájú, tehát egyszerűen nem unalmas, pörgős, szóval 2x7 percig játszanak a játékosok hétfővel, ugye ezt akarja a hetes rögbi, és 60x100 méteres pályán, tehát gyakorlatilag labdarúgó méretű pályán, tehát ez a 7 perc, 2x7 perc sprintelést jelenti gyakorlatilag a labdával, amivel igyekeznek a két célterületre eljuttatni a labdát, illetve a célterületre letenni.
0: Nézitek-e, ugye említetted, hogy ez azért még nem az a korosztály, de mégis hogy lehet, hogy ebből meríteni majd olimpiai szemüvegen át, tehát hogy egy-egy tehetséget kiemelni. Nem tudom, hogy a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, edzője ilyenkor nézi ezt a versenyt, ott tud-e lenni. Szóval, hogy függ ezzel össze, mert nyilván mindenkit ez érdekel, hogy ha már van egy ilyen utánpótlás, Európa-bajnokság, akkor a magyarok, ha éremesélyesek, abból lehet-e olimpia? És a kérdés az, hogy lehet majd.
1: Alapvetően igen, a felnőtt edzői stáb mindkét nemnél képviselteti magát, és mint ahogy mondtam, pontosan azért, mert a felnőtt élsporthoz a nagyon stabil értékeknek a lefektetése, a monotonitás, tűrés, a fegyelmezettség, az alaptechnikai, taktikai elemeknek a stabilizálása a legfontosabb. Ezért is mondtam azt, hogy nagyon érdekesen, vagy hát finoman és csínyán bánunk azzal, hogy mit jelent számunkra az eredményesség, mert hogy pontosan a hosszú távú gondolkodás és a sportban való tartás a fő prioritás. És azt gondolom, hogy amikor az utánpótláskorú sportolók a maguk életkorának megfelelő dolgokkal vannak úgymond csak terhelve, amit most mondok, hogy nem az eredménykényszer, akkor abból már nagyon jó felnőtt, válogatott aspiráns fiatalok kerülnek ki ezekből az elmúlt években. Tehát több olyan fiatal játékost tudtunk beépíteni a felnőtt csapatba, akik ebben az új szemléletű utánpótlásfejlesztésből kerültek ki.
0: Hollósi Szigeti Erikát hallották, a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakágvezetőjét, mert hogy péntektől 3 napon át Budapesten a dr. Koltai Jenő Sportközpontban, a TF Sportközpontnál Budán ott rendezik az U18-as 7-es rögbi Európa bajnokságot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
6: Világsztárok sora Budapesten. A rúdugró világcsúcs tartó svéd Armand Duplantis mellett magyar kiválóságok is jelen lesznek a Nemzeti Atlétikai Központban. A Nemzeti Sportrádióban délután 16 órától élőben közvetítjük a Gyulai István Nemzetközi Atlétikai Magyar Nagydíj versenyeit. Az este azonban a labdarúgásé. 19 órától a magyar bajnok Győr egy gólos hátrányból várja a Vikingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája első körében. Majd következik a világbajnokság első elődöntője. A veretlen Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezúttal a Mappéban menetelő franciákkal játszanak. Spanyolország, Franciaország labdarúgó világbajnoki elődöntő 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 15 óra 2 perc a pontos idő, rendhagyó a mai hazafutás 7. hó 11-én, július 14-én. Nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Németh Kornél a technikáért, Bredák Józseffel, a szerkesztő pedig Szalai Kristóf. Szóval rendhagyó, mert hogy Gyulai Memoriál közvetítés miatt átalakítottuk a műsorrendünket, úgyhogy rögtön a sportkörrel kezdődik a mai adás, aztán ahogy említettem, természetesen ahogy a Nemzeti Atlétikai Központban már arra alkalmas, illetve érdemes események vannak, már is kapcsolunk a helyszínre, ez 16 óra után következik, ennek megfelelően pedig a körkapcsolás is korábban kezdődik a mai napon, a stúdióban pedig nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gergelics Józsefet, Balogh Balázst, illetve Bobori Balázst, ők az a mai asztaltársaság a sportkörben. Urak, köszi, hogy a nyár kellős közepén, majd csak pont tényleg dátumot tekintve is a kellős közepén vagyunk, elfogadtátok a meghívást. Labdarúgás, labdarúgás, labdarúgás minden mennyiségben, de egy kicsit próbálunk majd a foci világán kívülre is evezni. Magyar focival kezdjünk, bár tudom, hogy mindenki most a foci VB bűvöletében él, és persze természetesen ez a ma esti francia-spanyol mérkőzés nagyon-nagyon fontos. Na de mi lesz a Győrrel, melyik őtök kezdi? Ki az, aki látta az első meccset, és volt érkezése arra, hogy bele tudott nézni, vagy teljes egészében esetleg a rádión keresztül hallgatta, és az alapján mit vár a maitól?
8: Én úgy néztem, hogy lealkíthatom a tévét, és titeket hallgattalak. nem így történt, csak akartam egy jó pontot szerezni.
9: Én megnéztem Cseszreki Balázs, de mert ő közvetítette.
8: Most már sajnálom, nem tudtam, hogy ki közvetíti.
7: Bobori Balázs egy jó pont, és lehúzni, nem voltam.
8: Nem, megnéztem természetesen a mérkőzést, mert kíváncsi voltam, hogy az új edzővel mennyire alakul át a Győr játéka, és egyébként magában a szerkezetben nem is nagyon alakított át az új edző ezt a futballt. Azt, hogy mit szeretnének játszani hosszú távon, az még nem derült ki szerintem.
7: Akartak bármit játszani az első meccsen, Balázs?
8: Én szerintem akartak, csak nem volt meg hozzá a minőség, illetve a tempó, meg a... Hát nyilván első tétmérkőzés, és akkor hát mondhatjuk ezzel a közhelyen, hogy idényelei forma, ez borzasztó kimondani, úgyhogy egyébként alig volt pihenőidő, és... Tehát régen azért sokkal hosszabb szünetek voltak télen is, meg nyáron is a tétmérkőzések között. Én elsősorban azt láttam, hogy az ellenfél az abszolút meccsben volt, hiszen az izlandi bajnokság az tart. Az Eto meg oda ment, és hát egyébként találkozott olyan körülményekkel, amikkel itthon nem szokott találkozni. Én nagyon örülnék egyébként, hogyha futbalistaként nem 30-ban, hanem 12 fokba kéne futballozni. Nyilván ez nem látszott az Eto játékosokon, hogy ők nekik marhára ízlik, mert tényleg azt mondom, hogy lehozták úgy ezt a meccset, hogy van esélyük a továbbjutásra, de más egyre nem látszott ebből az Etóból.
7: Tehát hát semmit
8: nem láttunk, hogy mi történik.
10: Igen, és szerintem azért... Bizonyos, és nem mentegetni akarom őket, de abban egészen biztos, hogy ezt minden évben elmondjuk, játszik a selejtező első körében. az 3 héttel vagyunk a bajnokság rajtja előtt. Olyan szinten a felkészülés közepén járnak, hogy az nagyon nehéz, főleg egy olyan ellenféle szemben, amelyik viszont meccsben van, nem hogy meccsben van, egyébként úgy vezette, most bocsánat, nem néztem meg, hogy az elmúlt egy hétben mi történt, de 14 forduló után 13 győzelemre egy döntetlenre vezette akkor egy hete a bajnokságot a Viking úr, ami azért nyilván azt mutatja, hogy megfelelő bizalomban, megfelelő formában van. A Győr nyilvánvalóan nem lehet csúcsformában július elején. Ez az egyik.
7: Bocsánat, Jóci, itt annyiban hadd kérdezzek közben, vagy hadd szúrja közben.
10: Fradi Klaksvík, bocsánat. Pont ugyanez.
7: Igen, viszont tehát ebből a Győrből Ben Buanin kívül az ég egyadta világon senki nem hiányzott, és semmi elképzelés de, nem volt de még, ennek a Győrnek egyszer, a játékában.
10: Ezek a játékosok az első tétmeccsüket játszották úgy, hogy 3 hét múlva kezdődik a bajnokság. Mondom, ugyanaz, mint a Fradi Klaksvík, és még azért annyit mondanék, hogy a Klaksvík utána kezdett el egyébként nemzetközi skalpokat szerezni, de azt azért jegyezzük meg, tétmeccsen, Európa Ligáról és Konferencia Ligáról beszélek, ez a Viking úr otthon megverte a Panathinaikost, és otthon megverte a Bröndbit. Tehát ezt azért... úgy közelmúlva, hogy tavaly konkrétan, tehát ez 25-ben.
8: Hát annyit akartam, mert azért a tévedésben vagyunk, hogy mindig leírjuk ezeket a csapatokat.
7: Nem szeretném túlzásba esni a leírással, viszont a leírás, meg a ez az elképzelés nélküli semmi játék, ami volt múlt héten, a kettő között azért szerintem a skálán van fokozat még, de, és de én nem azt állítom, hogy ez a Viking úr egykevi, bocsánat, Balázs, egy pillanat, hogy ez egy értékelhetetlen csapat. Vesztett pontok tekintetében 11-el vezeti a bajnokságot, 14 lejátszott meccs után nincs veresége, mindösszesen egy döntetlen, tehát amit Jóci mond, ez ténykérdés, és ez vitán felül áll, sőt, az én, mivel végig közvetítem, vagy végig ültem és közvetítettem, tehát azok a pillanatok, az a 2-3 támadás, amikor meg akart indulni a Győr, akkor ezek szerint inkább úgy kell mondani, hogy meg tudott indulni a Győr, akkor egyébként ott látszott, hogy ez egy jobb csapat, mint a Viking úr, viszont az egész meccset figyelembe véve sajnos értékelhetetlen volt.
10: Tényleg annyit akartam, és átadom Balázsnak a szót, hogy egy... amit a Bob is mondott, hogy ne írjunk le csak azért, mert izlandi.
7: Ja,
10: egy,
7: értem.
10: Kettő, a körülményeket vegyük figyelembe. Pont ugyanígy égett meg a Fradi néhány évvel ezelőtt. Ezzel nem mentegetni akarom, a Győrnek tovább kell jutnia, amiről annyiszor beszéltünk. Ahhoz, hogy két főtáblás csapata legyen Magyarországnak, ahhoz a kulcs az, hogy a Fradi is és a Győr is megnyerje az első fordulós párharcát. Ha ezt megnyeri mindkettő, mindkettőnek, nyilván a Fradinak elég jó esélye van rá, egyébként nekem inkább az lepett meg, hogy a Fradi ennyire jó volt a Vojvodina ellen, engem inkább ez lepett meg, de az, hogy a Győr nem...
7: Ez a Vojvodina Jóci fel lett fújva, én ott voltam a helyszínen, úgyhogy félig dolgoztam csak, és hangulatjelentés erejéig jelentkeztem be, tehát tudtam úgy nézni a meccset, hogy nem görcs, igen, tehát hogy nem arra minden áron minden rezdülést figyelni, ez a Vojvodina túl lett fújva.
10: Igen,
7: tehát ez
10: de a játéka nem annyira tetszett jó. A Fradinak. Tehát, hogy volt játéka, én ott például nem éreztem azt, amit a Győrben.
7: Borbé Balázs, Borbé Balázs,
10: a Győrben ment, Borbé Balázs. És tényleg átadom a szót, annyit szerettem volna elmondani, hogy azért van mentség, ettől tovább kell jutni, és itt az a kérdés, hogy most Győrben azért ennél
7: hozni kell azt, amit tavaly láttunk a Győrtől a konferenciáligában, akár a Stockholm ellen,
10: kell
7: akár a Punic ellen, akár a Rapid ellen, azokat kell, azt a teljesítményt kell megismételni, és akkor nem lehet probléma. Balogh Balázs.
9: Én éppen egy rövid kis nyaralásom voltam, de rászántam az időt, hogy nézzem a mérkőzést. A végén már bántam.
7: Elég nagy baj, hogy nem hallgattad.
9: Igen, nem lehetett fogni a rádiót. De...
7: LSO.hu, hogy másra mondjak, mobil alkalmazáson
9: nem
7: is elérhetőek
9: vagyunk. Nem működött. És
7: visszatérve
9: a dologra, kicsit bántam, hogy rászántam az időt, mert azért főleg így, amikor a VB meccseket nézzük, és látunk egy ilyet, hát az osztálynyi, több osztálynyi különbség van, de ez egy dolog. Én viszont azt nem értem, hogy minden évben, ha én ülök ott a te oldaladon, Kornél, és minden évben eljátsszuk ezt, hogy elmondjuk így nyár elején, hogy igen, mert a magyar csapatok még nincsenek formában, nem készültek fel a bajnokságra, tehát tudjuk minden évben, hogy ez ilyen, itt ezen a szinten tartunk, hogy nekünk játszanunk kell csoportmérkőzésekért is, hogy egyáltalán tovább jussunk. Hát ezt nem hiszem el, hogy nem lehet úgy tervezni, hogy ez a csapat addigra már olyan formában legyen, hogy ezt az izlandi gárdát, amelyik azért akármilyen csapatokat is vert ki, hát szerintem nem egy verhetetlen alakulat.
10: Egyébként mind a két párharcát elvesztette.
7: Bröndit 3-mal verte, és 4-gel kapott.
10: Így van, így van. Tehát egyébként nagyon durva, a Bröndit 3-0-ra verte, meg így a Panát azt hiszem 1-el vagy 2-vel, és ott meg 3-ba kapott ki. Tehát
9: ezt a mostani játékából nem mondtad volna meg, ha nem tudod ezeket az eredményeket, mert szerintem semmivel nem volt jobb, mint a Győr.
7: Hát csak... én ezzel vitatkoznék az eredménye Győrre nézve hízágőt. Tehát szerintem azért, hogyha itt 2-3 gól, akkor nagyon óvatos vagyok. Ha egy kicsit jobban elengedem a gondolataimat, akkor a 3-4, és nem akarok tovább licitálni önmagamra. Szóval egy 3 gólos vereségbe, ha beleszaladt volna a Győr, sem biztos, hogy nagyon szólhatott volna egy szót se, mert hogy nem nézett ki jól a történet. De akkor ebből arra következtetek így azért mindegyikből, mindannyiótok véleményéből az csöng le nekem, vagy azt rakom össze, hogy ez ugye amit szintén meg kell tanulni, hogy ez egy oda-visszavágós párharc. Én úgy zártam a 89. perc környékén, még 0-0-nál az izlandi meccsen ott a közvetítés vége felé, hogy amiért a Győr jött, eléri a célját, nem kapott gólt, vagy remélhetőleg nem kap gólt, és akkor a visszavágón be lehet bizonyítani. Most tulajdonképpen az egy gólos hátrány sokkal...
10: Azért azt ledolgozható.
7: Igen, tehát hogy azért annyira nem tragikus.
10: Egyébként még egy dolgot akarok, ami a Győrnek nagyon nagy hátránya, és... az jó dolog, hogy nem adtak el, vagy tulajdonképpen ugyanaz a keret, de azért a Bembuali a kezdőcsatára, a cserecsatára, középcsatáról beszélek, az pedig a Piscsúr. A Piscsúrt eladták, a Bembuali nem bevethető, egyébként lehet, hogyha nem sérül meg, akkor se lett volna bevethető, hiszen neki muszáj a VB után elmenni szabadságra. Ez egyértelmű. Az a baj, hogy...
7: Átszállásos egyéb jött volna hazafelé, és akkor New Yorkból pont leszáll.
10: Igen, csak azt akarom mondani, hogy nincs klasszikus középcsatára jelenleg a Győrnek, ami nyilván valóan azért változást okoz a Győr játékába, vagy olyan ember, NG, hogy így mondjuk,
7: NG,
10: tehát ő az egyetlen, aki bevethető ezen a poszton, de azért neki se ez az elsődleges, tehát ő jobban szeret szélről mozogni. Én ezért mondom, hogy azért a Győrnek ez egy nagy hátrány, hozzáteszem, el lehet mondani, hogy tetszett volna erre felkészülni és igazolni, ezt értem, de jelenleg ezzel a kerettel nincs klasszikus középcsatára a Győrnek.
8: Hát és ez azért érdekes, mert már az előző idényben is nagyon Bembori függő volt az etójátéka. Tehát teljesen máshogy nézett ki a futball Bemborival és Bembori nélkül, és ez most is látom, és ez nagyon-nagyon fontos lesz a következő idényre. Én nem vagyok benne biztos, hogy Bembori itt marad Győrben.
10: Hát, sőt, engem meglepne.
8: Igen, és onnantól kezdve nem egy csatárt kell igazolni, egy középcsatárt, hanem kettőt, mert...
7: De mondjuk amennyiért vinni akarják, vagy fogják, abból szerintem
9: azért kijön. Csak mikor akarnak igazolni? Hát kellene,
8: ez a nagyon fontos. Én biztos vagyok benne, hogy a Győr úgy készült, hogy top formában akar futballozni Izlandon. Nyilván itt, ez szerintem lehetetlen, amikor dolgozol 3 hetet mondjuk egy ilyen meccs előtt, nem tudsz szerintem mentálisan olyan, sőt fizikailag sem tudsz ilyen meccseket szimulálni, tehát nem tudsz olyan állapotba kerülni, hogy top formába kerülje. Valahogy tovább kell vergődni. Nekem az nagyon örvendetes, hogy egyébként többé-kevésbé sikerült egybe tartani ezt a keretet, de hogy erre az esetőségre nem készülnek föl, pont azon a meccsen egyébként, lehet, hogy az egész, vagy az arra párhaszra, ami lehet, hogy az egész kupa szereplés múlik, az nagyon-nagyon érdekes, és itt jön el az a pillanat, hogy itt most látszik majd, hogy a Győr hol tart, a saját pályán, 26 fokban, füvön, saját közönség előtt, ha tud jól futballozni, akkor föl... Igen. Gyerekek, akkor körülmények
9: most visszájára fordul a dolog.
8: Így van.
10: Igen, mondjuk ki, hogyha Győr innen megnyeri, akkor rendben van. Az volt a terv, hogy ott túlélni, itt meg megnyerni. Igen. A párharcot. Egyébként Juárez erről beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy nem az első meccset akarják megnyerni, hanem a párharcot. Nyilván ezt nagyon könnyű mondani egy nappal. A meccs előtt majd meglátjuk, hogy mi, de ha ez így lesz, akkor...
8: De ez megint milyen hülye nyilatkozat, hát bocsánat, engem. Miért nem akarsz, de nyerjük 3-0-ra Izlandon, aztán viszontlátásra, mi az, hogy nem akar nyerni?
9: Meg akarják várni Keylor Navast.
8: Ja, értem.
7: Na, Keylor Navas, hogyha jön, a harmadik BL győztes lehet az NB1-ben. Mit szólunk ehhez a hírhez egyébként?
10: Engem meglepne.
7: Ugye Naby Keita, illetve a debreceni fiú Szerzsi Számper, aki ugye a Barcelona tagjaként volt, és talán még abban a szezonban, amikor BL-t nyert, akkor egy pár perc, játékperce van is, tehát hogy nem csak idézőben csak kerettag volt.
10: Engem meglepne, pont azért, amit beszéltünk, a Győrnek szerintem most van hiányposztja, ahova kell igazolni.
7: Ja, azt nem mondtam, hogy a kapuba jönne.
10: Ja, ez jogos. Mert ugye pont kb. A Győrbe az egyik első jó hír volt szerintem a holt szezonban, hogy mindkét kapusával hosszabbítottak. Tehát igazániból megvannak egy kap, tehát mennyiségileg, minőségileg is megvannak. Ez egy teljesen
7: jó marketingfogás azért.
10: Marketingfogás, de azon kívül szerintem egy teljesen felesleges igazolás.
8: Hát hogyha háttérben biznisz van, és mondjuk a Petrast már eladták.
7: Ja. 15 óra 14 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportkör itt a Sportrádióban, egy picit speciális a mai műsorrendünk, hiszen a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj közvetítése miatt egy órával korábbra került a Nemzeti Sportkör, így Gergelyi Józseffel, Balog Balázssal, illetve Bobori Balázssal. Első körből most a Győr nemzetközi szerepléséről beszéltünk, de mindjárt nemzetközi vizekre is evezünk a labdarúgó VB kapcsán. De várjuk az SMS-eket, 0630 55 55 605. Ez az SMS szám. Tovább jut a Győr vagy sem első körből ebben a témakörben, de aztán természetesen lehet tippelni, sőt várom is a tippeket. A két elődöntőre a labdarúgó világbajnokságon, a Spanyolország-Anglia ma esti elődöntőre, illetve a holnapi Anglia-Argentína elődöntő mérkőzéssel kapcsolatban. Egy picit maradjunk már még Balogh Balázs itt a Győr esetében. Lesz realitása? Van realitása? Inkább jelen időben kérdezem annak, hogy lesz két magyar csapat a ligaszakaszban főtáblán? Tehát látva itt az első mérkőzéseket, olyan nagyon messze menő következtetés nem lehet még levonni, de én minden egyes alkalommal, Jocsi nem véletlenül említette ezt, óriás veszőparipám, hogy legyen már végre két magyar csapat főtáblán, szóval lesz, nem lesz? Hogy gondolod?
9: Szerintem lesz, hát minden esély megvan rá, ez az egy gól, ez ledolgozható, ha az Eto okosan játszik, és hozza azt, ami itthon hazai pályán mondjuk jellemző volt rá, bár azt azért nehéz lesz nyilván, ugye más a szakvezető, mást kér azért mégis az új mexikói vezetőedző, nincs még teljesen kész a keret, nincs még olyan formában, de én azt gondolom, hogy ez az izlandi csapat nem legyőzhetetlen, de én mindig úgy vagyok ezzel, bármelyik csapat is indul a nemzetközi kupában. Az első fordulóban szeretném, elvárom, nem tudom, hogy fogalmazom, hogy jussunk tovább, mert azért szerintem magasabb szinten tartunk, akármennyire is izlandozunk. Hát az ottani körülményekkel is nyilván meg kellett küzdeni, de itthon meg nekik kell, úgyhogy én azt várom, hogy ha nem kellően simán, de tovább jutunk.
7: Kellően meleg van most már ahhoz, igen, amíg nekik nem tetszett, meg furcsa volt látni, hogy kabátban, meg sapkában áldogált a küldögéltek emberkék a lelátón, nekik is azért ez a 30 fok körű hőmérséklet. Lesz két magyar csapat, Jóci?
10: Én továbbra is azt mondom, ha a Fradi és a Győr megnyeri az első fordulós párharcát, akkor lesz, és ez a Győr és a Fradi lesz, még ezt is kijelentem, ha bármelyik nem nyeri meg, akkor nem lesz. Ugyanis a Fradinál megmondom, miért kulcskérdés a Fradinek, ugye azt már bebizonyította, láttunk erre példát pont a Klaksükre, hogy képes hármat nyerni a konferenciáligába, igen, nem, de most az Ajax jönne. Tehát ha nem nyeri meg ezt a párharcot a Fradi az Európa Ligába, akkor az Ajax a következő ellenfél. Azt én még most, tehát Fradi sok bravúrt csinált, ezt én nem látom, hogy a baj, tehát nem, ezt nem látom. Én jönni.
7: Igen, mondjuk de... egyébként ez a mostani Ajax, értem, hogy mire mondod, meg ne is próbáljuk ki, hogy ez milyen, de ez
10: ne próbáljuk ki, hogy inkább jöjjön a Twente.
7: Igen.
10: És tehát... a másik, a Győrnél meg azért kulcs, mert azt mondom, hogy ha Győr ezt a párharcot megnyeri, akkor a következő három párharcából egyetlen egyet kell megnyernie, és akkor konferencia ligán, ha kettőt nyer Európa Liga, ha hármat BL. Tehát én azt gondolom, hogy a következő háromból a Győr egyet meg fog nyerni.
7: Ha ez a ma esti megvan.
10: Ha ma esti megvan, mert ha nem, akkor lekerül a konferencialigába, és azt hiszem, most én nem látom, hogy a Győr, vagy abban nem vagyok biztos, hogy a Győr hármat nyer egymás után a konferencialigában úgy, hogy szerintem még lesznek távozói, csak azt nagyon jól csinálták, hogy az első kör előtt, ami a legfontosabb kör, nem adták el ezeket a játékosokat.
7: Bobori Balázs, két hát, csapat. Álom, vágyálom, realitás, kettő között fél úton.
11: Szerintem furcsa, de Fradiban nincs kétségem, hogy csoportkörös lesz. Itt az Etónak szerintem madőr el, ahogy mondta, de nem tudok vitatkozni a Jocival, mert tökéletesen ez hogy ez a mai ez kulcsmérkőzés, és visszatérve azért nagyon sajnálom, hogy Bembori nélkül kell ezt megvinni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt taktikailag hogy oldja meg most az Etó, hogy Engzsi nem tetszett nekem ott fönt igazából.
7: Igen, abszolút nem. Mennyire tudtak egyetérteni a bookmakerekkel? Az első meccs előtt nem tudom, ki figyelte a szorzóknak az óriási alakulását. Amikor kijött múlt héten hétfőn az első odds-ok kijöttek a Vikingur Győr mérkőzés kapcsán, ilyen másfélszeres pénzt ért körülbelül a győri győzelem, több mint ötszöröset a Vikinguré. Ez megfordult a kezdésre úgy, hogy 2,2 körüli pénzt ért szorzóval adták az izlandiak győzelmét, és 2,4-5-6 valahol így volt az Eto sikere. Ma ott tartunk, hogy 1,9 körüli szorzóról indult a Győr, még valamikor tegnap előtt, és most 1,6-nál jár nagyságrendileg, és majd csak ötszörös pénzt fizetne. A Vikingur rendes játékidős győzelme, most nem továbbjutásról beszélünk, csak kimondottan a mérkőzésről, és azért hoztam az első mérkőzést is, meg a másodikat is külön-külön, ezzel mennyire tudunk egyetérteni, mennyire mutatja a valós erőviszonyokat. mutatja bármennyire. Ugye a bookmaker az ÁSZ pénzével játszik.
10: Én szoktam hinni az odszoknak.
7: Ő érzelemmentesen, tehát ő neki nincs érzelem, tehát ő a ÁSZ pénzével játszik.
10: Így van, úgyhogy én abszolút reálisnak tartom, és értem, hogy miért változott az odsz, teljesen egyetértek
7: vele. A kinti az bődületesen, ekkora fordulást... Olyan időkben láttam, amikre nem szívesen emlékszünk.
10: És most is értem,
7: vissza.
10: Hogy egyébként lefele megy, őszintén szóval én is azt várom, hogy nehezen, de a Győr szerintem uralni fogja a meccset, irányítani fogja a meccset, és egy vagy két góllal nyer, hát azt tudjuk, hogy ha egy góllal nyer, akkor jön a ráadás, tehát hogy én nem azt mondom, hogy könnyű lesz, de én azért azt látom, hogy a Győr itt ezt, ha nehezen is, de ki fogja magának brusztolni.
7: No, menjünk tovább, magyar foci témakörben kettő darab üzenet érkezett, az első az arról szól, hogy a Ferencváros tovább jut, a Győr pedig nem lesz főtáblás, a másik, hogy engem nem érdekel a magyar foci, csak a VB-t nézem, úgyhogy akkor ezzel kanyarodjunk is át a világbajnokságra. Nem tudom egyébként, tehát értem, hogy a VB a csúcstermék, de hogy lehet kikerülni a magyar focit?
9: Most már érdekel a VB engem is, de amikor az elején voltak, inkább néztem meg egy magyar meccset, mint egy kis csapatét, mert nagyon-nagyon unalmas meccsek is voltak ezen a VB-n, legyünk őszinték.
7: Hát igen. Na, szóval elődöntőhöz jutottunk, a világranglista első négy helyezettje, benne a legjobb négy között, ilyenre amióta van FIFA világranglista, nem volt még példa. Tulajdonképpen nincs rossz választás, tehát bármilyen döntő alakul ki mindegyik mellett is van érvem, meg ha akarom, nagyon akarom, akkor van ellene is érvem, úgyhogy ez a dőjünk hátra, sziszentsünk egyet, amit lehet sziszenteni, mondjuk egy szénsavasás, ványvizet, és mellé egy popcorn, és akkor hadd szóljon? Vagy hogyan közelítsük meg, Bobori Balázs? Tudod, a sziszentés nem szabad részletezni, hogy milyen sziszentés.
11: Ja, nem, én főleg nem is tudom, miről beszélsz. Azt nem tudom.
7: Nem tudtam eltalálni, hogy a kétségbeesés melyik részt, én mondom, ennél jobban nem szabad körülírni, hogy mire gondolunk.
11: Nem, hát nem, egészen az elmúlt 20 másodpercben, hogy fogalmazsz ezt a mondatot, nem tudtam, hogy miről van szó, és most sem tudom. Na a lényeg az, hogy hát most nyilván az emberek tele vannak érzelemmel, hiába nem szerepel ott Magyarország, hát mindenkinek van olyan csapat, akit szeret, nem szeret, jobban szurkol, tehát az, hogy hát

0: tőlem. Viszont olyan szinten emelkednek ki az egész mezőnyből, az én meglátásom szerint, 20 perc futball alatt tönkreverték a minden, aki szembe jött, még amikor...
1: Kivéve Paraguay.
0: Igen, de még ott
2: meg ott meg ott az üzbég játékvezető álmok futása Paraguay irány. Nem tudom, melyik volt a rosszabb, az, hogy engedte a paraguayek álmok futását, vagy az, hogy egyáltalán nem csinált
0: semmit.
2: Hát
0: az, hogy engedte. És egyébként nekem ott, amit tetszett...
2: Meg góra is, meg mindenre, és mindenből kevés volt.
0: Ami nekem ott meg tetszett, hogy ezt hogyan viselték el a franciák, az nekem nagyon beszédes volt. Tehát én pont egy hetet, amikor itt voltam, kérdezték, hogy minden válogatottnak kell egy nehéz meccs, azt túl kell élni, ugye mindegyiknek volt már ilyen, és én erre mondtam azt, hogy túl vannak rajta a franciák, Paraguay volt az, ennél csak simább meccsei lesznek. Igen, most jönnek a legnehezebb ellenfelek, én azt látom, hogy itt ilyen jó magasan van Franciaország,
2: és utána jön sok jó csapat. És a másik ágról akkor?
0: VB eleje kezdete előtt óta ragaszkodok ahhoz, hogy Messi búcsúja Miami-ban lesz, ergo bronz meccsen fog játszani Argentina, úgyhogy én francia-angol döntőt mondok, és úgy, hogy ott a franciák viszonylag simán 2-3 góllal fognak nyerni.
2: Lalalali, angol-spanyol ír. Ez az első, ami jött.
3: Hát az lenne a legrosszabb forgatókönyv szerintem.
2: Nálam az angol-francia lenne a legrosszabb.
3: Én most Olaszországban voltam, és elképesztő, hogy mennyire nem érdekli az embereket a világbajnokság. Alig találtam olyan helyet, ahol kivetítően lehetett nézni a mérkőzést, mert nézték Sinner meccsét inkább. Én is néztem egyébként. De
1: még a
3: tagadás
1: fázisában van. Igen, igen.
3: Én elterveztem egy nyaralást, ott fogom nézni, majd együtt az olaszokkal szurkolunk, és kérdeztem az egyik tulajdonost, és mondta, hogy ő a Barcelonának szurkol. Mondom, akkor ki is megyek én a Realnak, úgyhogy jól összebarátkoztunk. Na visszatérve a dologra, én ugyanazzal egyetértek, tehát a francia futballt, a francia válogatottat nem szeretem különösebben, de az ő fociuk számomra meglepetés lenne, nem ők nyernék meg a világbajnokságot. A másik ágon viszont én nem várom az angolokat a döntőbe, sosem kedveltem az angol futballt, inkább az argentint, és a Kornéllal sok vitánk van, tudja, hogy én nem vagyok egy Barcelona fan, Messi sem a kedvenc játékosom, de amit még most is tud csinálni, hogy van egy olyan a játékban, hogy rágyorsít, úgy tart, tehát én az argentinokat szeretném a franciákkal, aztán döntsék el, hogy most 4 év után most ki a jobb. Tehát én ezt várom.
2: Jocival értek egyet, jött egy ilyen üzenet, aztán Feri ki is fejti, hogy mire gondol. Sziasztok, a döntőt szerintem Anglia és Franciaország vívja, az angolok nyernek majd. Üdv, Feri!
1: Ez a realitás az, hogy angol-francia döntő van egyébként.
2: Nem
1: csak nem az a... én is azt mondom, hogy ez a realitás.
0: Nem milyen jó meccsük volt. Milyen jó? Mikor játszottak jól az argentinok ezen a VB-n?
2: Nem játszottak jól. Nem nagyon.
3: Jó, én ráadásul hallom a baráti
1: körömből mindenkit, hogy
3: Messit úgy védik, annyira akarják, hogy oda jussanak, tehát hogy sokan ezt nehezményezik.
2: Nem játszottak jól, de azért tudod, tehát hogy az egyiptomiak ellen is, amikor saját magukat rángatják ki, a saját maguk általásot irdatlan még gödörből, és rúgnak hármat, oké, hogy a zöldfokiak ellen meg most a legutóbbi mérkőzésen is a hosszabbítás végére lett meg a 3 gól, de azért csak hármasával termelik a gólokat, tehát az összkép annyira nem lehet mégse rossz egyébként.
0: Tudod, mi volt az zöldfokiak? Szerintem az a VB egyik legjobb meccse volt.
2: A zöldfokiak, az igen. Biztos.
0: És megmondom, miért, ami én mindenkinek ezt mondom, 3-2 nyert Argentina hosszabb, már ez meglepő mindenkinek. Zöldfoki szigetek a hosszabbítás utolsó 10 percében beszorította Argentinát, és Dibu Martínez két hatalmas védése kellett ahhoz, hogy az ne 11-es párbarba torkoljon. Nálam ez mutatta meg, hogy Argentina jelenleg nem világbajnok szintű csapat. Hozzáteszem még azt is, hogy egyébként én 4 éven nagyon drukkoltam, én olasz szurkoló vagyok, úgyhogy ilyenkor keresek valakit.
2: Minek a fázisában vagy te?
0: Tagadás, én is tagadok mindent. Annyit akartam, hogy én ott nagyon drukkoltam egyébként Messi miatt, hogy nyerjék meg, mert azt gondoltam, hogy én is a GOAT-nak, greatest of all time, tehát én azt Messi tartom annak, és azt gondoltam, hogy ezt, hogy erre üssünk egy pecsétet, ez azt kell, hogy nyerjenek. Megnyerte, én azt gondolom, hogy ez az argentin válogatott 26-ban már nem az a világbajnoki szintű csapat. Kívánom neki, hogy egy bronzéremmel Miami-ban.
3: Azért ne lehet, hogy lehet aranyérmes.
1: Egyetértek a Jocival teljesen. Főleg én azt látom, hogy óriási fizikai problémái vannak az argentinoknak, tehát hogy mint hogyha nem készültek föl volna rendesen így fizikálisan erre a világbajnokságra. Minden meccsen látok olyan üres járatot a játékukban, ami szerintem arra vezethető vissza, hogy nincsenek meg fizikailag a többiekhez képest.
3: Kivéve Messit, Mert ő jobb hát formában, jó, de, mint igen, négy éve, mert ugye de, egy ilyen kicsit lazább bajnokságban amikor, játszik.
1: És... Amikor műsorvezető vagy, és néha kimész, akkor többet mozogsz, mint Messi a pályán. Nem szeretnék mondani.
3: Én a focipályán is ennyit

0: De igen, védekezésben egyre kevesebben vannak. Tehát,
1: hogy Balázs meg a védekezés fényei gyerek mellett azért akkor, ne beszéljünk.
2: Nem tudom, mennyire figyelitek, amikor elveszi Argentina a labdát, indul a támadás, Messi 10 méterrel a védővonal mögött sétál vissza, labdát szereznek az argentinok, Messi még 7 méterre van, és azért kezdi a labdajáratást az argentin, és nem tud egyből kontrázni, mert Messi benn van lesen, és meg kell várni, amíg Messi visszaér.
3: Ronaldo
2: és
3: onnantól tudod.
1: Csak a portugálokban nincsenek versenyek.
2: Ez a baj, hogy a világ legnagyobb játékosáról van szó, de ez a modern futballban azért egy nagyon-nagyon elveszítenek egy nagyon
3: de kemény 8 fegyvert. Gól. 7 kihagyott 11-es. Hát nem akarom.
0: Időt kér, Kornél.
1: Igen, azért, mert hogy én látom azt, ami megjelenik a monitoron 15 óra 29 perc pillanatokon belül a pontos idő, úgyhogy egy rövid műsorajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek, és akkor maradunk ugyanezen a vonalon, innen folytatjuk, mert hogy parázsvita alakult ki. Senki nem értett egyet az én vágyámommal, amit Bob megerősített. Csak olyan üzenetek jönnek, amiben az argentinok biztos, hogy kiesnek. Valaki erősítsen már meg abban, hogy legalább állam szinten eljátszott.
2: De most szünet van, vagy nem? Mert hogyha...
1: Szünet, jó, akkor jó. Nektek, jó. Hamarosan innen folytatjuk.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
6: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Ma eldől, hogy ki juthat be elsőként a labdarúgó VB döntőjébe. Ismét az egészségbiztosító döntet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Folytatódik a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
8: Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezné a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. Mások mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 16 órakor kezdődő eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sport Rádióban, a Dunavördön és az M4 Sporton. Ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Gambiai középpályással erősített az Eto'o FC. A labdarúgó NB1 címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modou Lamine Mass a Győr színeiben folytatja pályafutását. Mass a téli időszakban érkezett próbajátékra az Eto'hoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. A Győr ma 1-0-es hátrányból kezdi az izlandi Vikingur elleni visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban és a Dunavördön közvetítik. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes vezetősége újabb egyéves megállapodást írt alá a magyar klasszissal.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek, ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légicsapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomír környékén. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje, ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta. Mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. 2,5 év börtönt kapott egy csaló, aki magasrangú terrorelhárítónak hazudta magát. A férfi egy Venezuelában raboskodó magyar lány hazahozatalát ígérte egy családnak, amelytől fogoly cserére és egyéb költségekre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.
4: Közlekedés.
8: Az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenőnél ég az út menti rézső növényzete. Emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjenek a füst miatt. Az M1-esen Budapest felé Tatabányai Szárliget között a külső sávon időszakos torlódás tapasztalható. Személyautóval az átterelt belső sávot érdemes használni. Aztán az M7-esen a határ felé vezető oldalon egy tehergépjármű felborult a Hollád csomópontnál. A 175-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Égeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 36 perc a pontos idő, most már be van kapcsolva, maximum az órád lehetett, Bobori Balázs órája bekapcsolva. Ha már esetleg ezt a hallgatók hallották, hogy erről is beszéltünk itt a zene alatt a híreket követően, ez a Nemzeti Sportkör, a Sportrádióban, a stúdióban Gergelics József, Balogh Balázs és Bobori Balázs.
2: Igen, itt félbeszakítottál messzire kapcsolatban, mert az ületett le... Az jöhetett le, hogy én azt gondolom, hogy Messi hátránya Argentinát nem. Messi cipeli a hátán Argentinát. Kiváló futbalista. Annyit mondtam, hogy taktikailag van olyan pillanat a pályán, vagy több olyan pillanat, amikor egy kicsit hátráltathatja a csapatjátékot, vagy egy olyan szituációt, amiben az argentinok eredményesebbek lettének. Ettől függetlenül azt tartom, hogy nagyon-nagyon örülnék egy spanyol-argentin döntőnek, nem gondolom, hogy spanyol-argentin döntő lesz, ettől függetlenül Argentina lehet világbajnok.
3: Még annyit hagyd mondjak, mert én a múlt héten nem voltam itt, hogy én annak is nagyon örülök.
1: Olaszországban voltál?
3: Igen, ez a négy csapat jutott be a négyesbe, mert én nekem nem hiányzik oda egy Svájc, meg nem hiányzik oda egy Norvégia, őszinte leszek. Tehát ez a négy csapat nekem most ugye helyén van.
0: Én nem azt mondom, hogy hiányzik onnan, ezt nem állítanám, meg egyébként játékminőségben jobb Anglia, de az volt az a negyeddöntő, ahol szerintem Angliának kifejezetten szerencséje volt. Azt gondolom, hogy a Norvégia megy tovább, egy szót nem szóltott volna Anglia. Ettől függetlenül, ha az a kérdés, hogy lecsupaszítom, hogy melyik a jobb csapat, akkor összesülve biztos, hogy Anglia.
1: 0630 55 55 605 ez az SMS számunk.
3: Még Kornél, akkor...
1: Bármennyire is nem tetszik az uraknak, Argentina újra világbajnok lesz.
3: Igen, jött és én ezt akartam mondani, hogy én olyan öreg vagyok, hogy te legöregebb a társaságban sajnos. Én láttam Kempest, amikor világbajnok lett Argentina. Maradona életem egyik játékosa, világbajnok lett. Messivel volt, én kívántam neki, nem azt mondom, hogy én őt tartom a legjobb játékosnak, de hát akkor már legyen már az, hogy egy argentin duplázni is tud.
1: Egy válogatott sincs mentálisan annyira rendben, mint Argentina. Szintén jött egy ilyen SMS. Bobori Balázs?
2: Hát most akkor azt mondjuk, hogy a franciák nincsenek rendben mentálisan, ezzel ezt akarjuk mondani?
1: Hát az a kedves SMS író aláírás nélkül azt állítja, hogy egyik sincs, így a francia sem annyira rendben mentálisan, mint Argentina.
2: Én pontosan szerintem a Paraguay elleni meccs megmutatta, hogy a franciák mennyire rendben vannak mentálisan. Nagyon nem láttam azt, hogy ők meginganának, és pontosan azért, mert tényleg fél óra vagy 20 percet el tudnak intézni úgy egy meccset, hogy ott már azért, ez nem is tudom, ez a negyed döntő volt, amikor azért már nem rúgtunk ló, még mindig nem rúgtuk behelyzetet, mindig nem rúgtuk behelyzeteket, 11-es is kimaradt. Tehát, hogy ott azért nem látszott, hogy nagyon idegeskednének ott, nem? Nem. Jött a gól, megjött a második viszlát. Ettől függetlenül én arra leszek most kíváncsi, hogy a spanyolok ellen, ugye most talán a szerkesztő bele is írt, hogy a legjobban védekező csapat, ami egyébként a spanyolokkal kapcsolatban
1: az, mert... Igen, úgy szólt a téma felvetés, hogy a legjobban védekező csapat a legjobb támadó sor ellen.
2: Akkor beszéljünk arról, hogy a spanyolok miért védekeznek ennyire jól.
1: Hát azért, mert több ilyen náluk van a labda. Hát így, hát az egy olyan védekezés, ez egy speciális védekezés.
2: Nagyon kíváncsi vagyok akkor arra a védekezésre, amikor lesz egy olyan csapat, aki képes ugyanúgy tartani a labdát.
1: Ugye ez egy 9 gólos meccs volt, nem is olyan régen, ugye a Nemzetek Ligájában egymásnak feszültek tavaly, 5-4 lett a vége. Úgyhogy már volt 5-1 is, vagy 5-0 is, vagy valami óriás különbség. Tehát azért, akik bátrak és esetleg mozognak ezen a világon, a 8,5 gól felé szorzóját mondanám, hogy nézzék meg. Úgyhogy már volt 5-1 is, vagy 5-0 is, vagy valami óriás különbség. Tehát azért, akik bátrak és esetleg mozognak ezen a világon, a 8,5 gól felé szorzóját mondanám, hogy nézzék meg.
2: Fél mondat még a spanyolok javára, hogy szerintem középpályán erősebbek, mint a franciák, így a Rabiot. Mi ez?
0: Koné szerintem a névtelen hős ennek a francia válogatott.
1: Hát, meg a névvel ellátott hős a spanyolnak.
2: Igen, és ő csak padról jön. Tehát, hogy,
1: az utolsó percekre gólt lőni. Az egyébként
2: Rodrival, Pedrivel, a Fabián Ruizzal, tehát, hogy
1: hát én azt gondolom, Rodri egyébként zseni a pali. Úgy, Rodri, tehát ő azt gondolom, nagyon jó.
2: A spanyoloknak lehet esély az az, hogy ők uralják majd a középpályát, és ők tudják a tempót diktálni, de én nem nagyon nehéz azt elképzelni, hogy nullán tartják mondjuk ezt a francia válogatottat.
3: Ezt a támadósort?
0: Ezt kizártnak tartom. Én azt mondtam, hogy az aranylabda mostani három első számú jelöltje, azt szerintem francia. Tehát a Bappé, Olisse, Dembélé.
2: Messi világbajnok lesz, akkor mi a
0: vélemény? Akkor nem, de jó, tovább is nem ezt gondolom.
1: Ha nem lesz, akkor várja a Messi esetében, ha nem lesz, akkor sem lehet biztosan.
0: Most tényleg, tehát, hogy itt...
3: Olissének nem kell jól játszani, mert akkor sokba kell rá állnak.
0: Dembélé BL-t nyert, én azt gondolom, hogy világbajnok is lesz. De mindegy, ezt hagyjuk. Ami miatt én azt gondolom, hogy a franciák egyébként részben egyetértek, hogy alapképességekben egyébként valóban talán a középen azt mondom, hogy erősebb a spanyol csapat, de nem sokkal. Tehát mondom, a Koné szerintem abszolút névtelen erős ennek a francia válogatottnak. Ami a különbség? Spanyolország úgy lett Európa-bajnok, hogy fantasztikus volt Yamal, és fantasztikus volt Nico Williams. Mind a kettő csúcsformában volt.
1: Na most jelentően egyik se.
0: Ezt akartam mondani, ez a különbség. A spanyol válogatott most azért nem fogja tudni szerintem fölvenni a versenyt a franciával, mert nem fog tudni annyi gólt rúgni, amennyit a francia rúg, mert
1: értem,
0: a széleken
1: mondasz,
0: nem olyan
1: igen,
0: jó.
1: Igen, értem, de azért nem hiszem azt, abban sem teljesen hiszek, hogy a francia le tud játszani egy teljes tornát, rossz meccs, megingás,
0: de,
1: minden
0: volt,
1: nélkül.
0: Paraguay, én ezt mondtam.
1: Dehogy is a Paraguay ellen is lehozták úgy ezt a meccset, hogy egyébként az oda nem játszottak, rossz, nem játszottak nem rosszul, de oké, még ha el is fogadom. Viszont a másik állítás, hogy Yamal sem fog tudni egy VB-t lejátszani úgy, hogy egyetlen egyszer meg ne villanjon, már pedig ezen a világbajnokságon egy darab momentum nem fűződik Yamal neve mellé.
2: Hát körbelőtt a kaput, meg a kék zöld előtt a kapusokat, lehet, hogy most nem fogja.
1: Előbb, valahol előbb-utóbb szerintem kell, tehát hogyha Ha ma elfogadjuk azt az állítást, hogy ma a francia tovább megy és végállomás a spanyoloknak, akkor ma kell, hogy villanjon valahol, nem? Vagy teljesen? Nem?
0: Nem, nincs formában. Tehát tényleg ezt mondom, nincs formában. Előfordulhat, hogy villan, de alapvetően az egész VB szereplés nincs benne, mert nincs, form, nincs formája.
1: Ki lesz a gólkirály, gyerekek?
3: Nekem az a király? Problémám még Jamallal, hogy fölemeli a hangját mindig a riporter, ha Jamalhoz kerül a labda. És csinál mondjuk, ad egy kötényt. De nincs célja a dolognak, ad egy kötényt, és elakad a spanyolok támadása. Na most, hogyha Messi csinál egy ilyet, akkor abból van valami. Vagy ad egy olyan paszt utána, vagy tovább.

0: megy. Tehát, hogy nekem ez hiányzik ilyen a játékából, ami korábban volt. Hát sokszor a Real ellen milyen mérges voltam rá, hogy így játszott.
1: Jól ahogy... csinálta ő, azt ne idegeskedj. Ki lesz a gól király? Ki lesz a torna gól királya?
2: Na, ez egy érdekes kérdés. Torna előtt Bappét mondtam, mikor kialakult a egyenes kieséses szakasz, akkor azt mondtam, hogy ilyen könnyű ágó Messi. Most azt mondom, hogy maradok Messinél, mert azt mondom, hogy a bronzmeccsen egy mester hármassal búcsúzik.
0: Hát ez már eleve halálra éti a dolog, mert nem bronzmeccset játszik az argentin válogatott, de valóban azért, aki nyilván a harmadik helyért játszik, talán egy picit könnyebb dolgász, de én akkor is azt mondom, hogy Bappé, és visszatérve erre a spanyol védelemre, most lehet, hogy Bappénak majd nem megy. De ott lesz akkor Dembélé, ha neki nem megy, ott lesz Olise, tehát egy elképesztő.
2: És akkor beviszél egy Doué-t.
0: Igen.
2: Egyébként most nézem, hogyha mindannyian azért valamelyest úgy veszem, hogy kedveljük Argentinát, fordítva kellett volna ülni, hogy Bob ül középre a fehérre.
1: Szalai Kristóf a mai műsor szerkesztője beírta ide ezt is egyébként, ha végigolvastátok, hogy az argentin sajtó emlékeztetett arra, hogy a tengerkick messzhez hasonló dressz volt 1986-ban és 98-ban is az argentinok viselete, amikor szerencsét hozott az angolok ellen. Hiszünk-e az ilyen különös egybeesésekben?
2: Nem.
0: Nem csak ne legyen olyan mezük, mint a belgáknak.
3: Krisztoffal néhányszor egy futballoztam, hogy ezekben is látszik a teljesítményén.
1: Hát nem Krisztof. Csak ez látszik a teljesítmény, sok minden. Innen is csókoltatjuk bentről. Na, akkor viszont egy döntő párosításban már elsiklottunk itt felette. Mi volt ez? Francia, angol Jocinál. Balázs?
0: Francia-Argentin.
1: Francia-Argentin. Másik Balázs, Bobori Balázs?
3: Hát az eszem a francia gólt mondja, a szívem francia-argentint.
1: Na meglátjuk, hogy...
3: Hát nem a szívem, a spanyol-argentin, de valahogy valamit meg kell fognia tényleg a realitásból.
0: De Kornél, nézd meg az angolokról, mennyit beszéltünk? Senki nem várja őket oda.
1: Én nekem nem a szívem csücskei, úgyhogy én bevallom töredelmesen. Nem tereltem abba az irányba a beszélgetést, hogy sokat szerepeljenek. Ha akartátok volna magatoktól szóba hozzátok őket,
2: én akkor akarom. Én akarom.
1: De, jó, Jude Bellingham. Nem akarom elvenni, meg tudom azt, hogy nagyon sokat szeretnék.
2: Mindenkiről beszéltünk az angolokról.
0: Somogyi Zsófi szeretné úgyis, hogy beszéljünk Bellinghamről.
2: Én szívesen...
1: Mondjuk a Messikét is nagyon szeretem, mert ugye kicsinyítőképzővel használja.
2: Jó, én azt gondolom, hogy a egyrészt a Tuchelt nagy, fantasztikus edzőnek tartom. És ugye ő lett az első, aki...
3: Egyre szimpatikusabb ezekkel a meccsóta nyilatkozataival.
2: én kedvelem őt, és...
1: Lehet ilyen magyar továbbképzésem. Bocsánat, Jóci, egy film volt, amikor most visszakérdezett a norvégok elleni meccsóta, hogy a mentalitás, hogy nem tudom, mit kérdezett a riporter, és ilyen vörös fejjel üvölt, hogy milyen mentalitás, hát abban vizsgáztunk hatosra. Körülbelül ez volt, tehát hogy kicsit...
3: MB2-es futballja, nem?
1: Igen.
2: Egyébként szerintem az angol válogatott mutatott olyan karaktert, ami eddig egyáltalán nem volt jellemzője, ez pedig pontosan a küzdés, amiről mondtam, hogy szerencséje volt szerintem Norvégia ellen, ott azért óriásit küzdöttek szerintem, ez az én véleményem, Mexikó ellen ugyanezt megmutatták, tehát, hogy azért Mexikó ellen emberhátrányba kellett ott azt kivédekezni, nagyon tetszett, ahogy elkezdték a második felőt, és ami kulcs, hogy én a francia színvonalat legalább periódusokban, aki meg tudta idézni ezen a VB-n, azt szerintem Anglia volt. A horvátok ellen volt ilyen periódusuk.
1: Hú, az egy zseniális meccs
2: volt. És szerintem Mexikó ellen is volt ilyen periódusuk. Tehát Angliában láttam azt, hogy legalábbis rövid periódusokban tud hasonló színvonalat
1: képviselni. Viszont szerintem az a Mexikó meccs azért, mert Mexikóban volt egy kicsit túl lett értékelve, önmagában az
2: jó
1: a
2: meccs volt.
1: Jó meccs volt. De önmagában ez a mexikói válogatott azért egyáltalán nem egetverő.
2: Nyilván meg a horvát is már lejjebb megy, lejjebb van, mint mondjuk ott.
1: De a horvátot ezzel szerintnek adom, mint a mexikót.
2: És Bellingham abszolút egyébként, érdekes, erről is beszéltünk. Real Madrid sztárok, akik az idényben azért nagy csalódások voltak. Bappé, Vinicius, Bellingham.
3: Na, olvastad a mai jegyzetet a Nemzeti Sportban?
2: Nem, itt egyébként van, még nem akadtak kezembe.
3: Hát, csak nem tudom.
2: De akkor rámegyek, megkeresem. Tehát mindegyik csúcsformába fantasztikusan futballozott.
1: Bellingham kifejezetten. Az angolok
0: azért tartanak itt, ahol, mert hát Bellingham
1: még azt jelentett volna a braziloknak, így is minden idők egyik, hanem a leggyengébb brazil válogatottja, még ha Vinicius is a madridi formáját, meg a madridi attitűdjét, egyáltalán viselkedését hozza, tehát az végképp ennyi esélyük sem lett volna. Jó napot kívánok, Gábor vagyok. Messi a bronzmeccsen egy gólt sem szerez majd a spanyolok ellen.
0: Mert az aranyért játszik.
1: Gábor csak ennyit írt. Na, figyeljetek viszont egy nagyon picit, hogy ne csak fociról beszéljünk, mert kaptunk már korábban ilyen kritikát, jött SMS-ben, hogy mindig csak foci és labdarúgás. Egy nagyon picit, ha már a Gyulai Memoriát közvetítjük, így a nyár kellős közepén, én most szánt szándékkal egy kicsit ilyen, nem tudom, provokatívan próbálok kérdezni, vagy úgy, hogy mennyi? Tehát egy labdarúgó VB alatt van egyébként akár, most mondhatnám a Tour de France, ugye most ha ránézünk a nagy monitorra, az M4 Sporton éppen Tour de France közvetítés megy. Tehát amikor foci VB megy, most mindannyian foglalkozunk a labdarúgáson kívüli világgal is a sportéletben, de tényleg, amit ugye Bob most itt viccesen mondott, hogy a foci az foci, tehát annyira el tud mellette törpülni, és tudom azt, hogy Duplantis ugrott már nálunk világcsúcsot, de Isten lássa lelkem, ha most világcsúcsot ugrik, közvetítjük majd, bárcsak ugorna. Remélem, hogy itt is lesz a mezőnyben, töredelmesen bevallom, nem néztem meg a rajtlistát, itt van. Tök jó. Legyen világcsúcs, de egy foci VB elődöntő napján föl tud érni, vagy hogyan tálaljuk azt, hogy fölérjen egy ennyire, mert ugye azt rögzítsük a tényt, hogy nem fanyalogni szeretnék, nem nincsen problémám semmivel, de ez egy nagyon nagy esemény, ez egy óriási dolog, hogy itt van a Gyulai Memoriál, egy csodálatos helyszínen. De akkor is vesző, de, tehát a kis ördög akkor is ott van bennem, akárhogy akarom divatos szóval élve hype-olni ezt az eseményt. Segítsetek, hogy hogyan közelítsük ezt meg, vagy honnan közelítsük ezt meg. Meg lehet ezt máshonnan közelíteni, mint ahonnan most én közelítem.
2: Szerintem fantasztikus dolog, hogy itt vannak, de, és jön a de.
1: Ugye?
2: Amikor nincs VB, és világcsúcsot ugrott Duplantis, nyilván nagyobb hangsúlyt kap. Most azért azt gondolom, biztos leülnek 4 órától nézni az atlétikát a sportkedvelők, vagy többen akár kimennek, de utána azt gondolom, hogy sietnek haza megnézni a VB elődöntőt, és holnap, amikor beszélgetnek majd a kollégákkal, akkor nem biztos, hogy Duplantis világ csúcsa is legyen, hanem arról, hogy melyik csapat jutott a világbajnoki döntőbe. A futball az egy, mindig elmondom, van a sport,
1: minden.
2: És van a futball, amelyik egyszerűen társadalmakat képes befolyásolni. A sikerrel, sikertelenséggel, vagy bármivel. Egyébként a túrt viszont imádom, és mindig nézem, de én ott, ez egy gyermekkori szerelem nálam, úgyhogy arról én tudnék sokat beszélni.
0: Hát erről most ne beszéljünk, arról beszéljünk. Zola, Jóci!
1: Jóci,
0: Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci,
1: Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci, Jóci,
0: Jóci, ZTE Kisvárda, és utána megnézem az összefoglalót a Duplantisról, bárkiről, meg Halász Bencét természetesen követem,
1: pontosan
0: nem csak szakmailag, hanem emberileg is, tehát én szeretem az atlétikát, a sportok királynője, de hát azért, ahogy Balázs is mondta, a foci az foci, ilyen öreg fiúk meccsen is inkább megnézem a Balázst.
2: Hát nem... Balázs, én mondjuk inkább a Duplantis választom, ne haragudjál meg rám.
3: Nem mertem ezt így egyébként mondani, hogy futball az futball. Egyébként van egy folytatás ennek a mondatnak, de a többit nem lehet kimondani.
1: A lónak a legnemesebb test része.
3: Én azt gondolom, hogy megvan a közönsége az atlétikának, tehát biztos vagyok benne, hogy rengetegen lesznek, meg ez egy óriási dolog.
1: Voltatok
3: hogy...
1: innen, amikor a VB volt egyébként?
3: Igen, én a kisfiamat is kivittem, és pont azon a napon voltunk, amikor a 100 méteres síkfutás döntője volt, és akkor volt ugye a kalapácsvetés döntője is, tehát Halász Bencének szurkoltunk, sőt a nőknél is akkor volt egy pillanatra talán, hogy magyar érem van, de a kivetítő szerint, de aztán végül is nem sikerült, lecsúszott, nem fog eszembe jutni, kicsúszott le negyedik helyre, ez szörnyű, és ez szégyen, bocsánat. Na, az a lényeg, hogy nagyon sokan lesznek, megvan ennek a közönsége, biztos van átfedés, és a futballrajongók is. Az atlétika kedvelő között, de
0: nem érnek haza a meccsre.
3: Igen, hát ez mondjuk nem biztos... Tehát
2: azok a képeken, hogy a telefonon nézi valaki,
3: egy óriási réteg atlétika rajongó, aki most szerintem ma nem fog azzal foglalkozni, hogy a 30. percbe fog hazén erre a mérkőzésre.
2: Mi van akkor, hogy a Győr meccsen hosszabbítás van? Akkor ti mit néztek?
0: Na hát...
1: Hát a Győr meccset most
0: én...
1: Minden atlétától elnézést kérek, meg mindenkitől elnézést kérek, de hát a fontossági sorrend, vagy az erősorrend az VB elődöntő, Győr meccs és atlétika a mai napon. Szóval, hogy bármivel összeér, akkor ez az erősorrend.
0: Ezzel egy kicsit vitatkoznék, de rákagyom most. Hát nálam azért VB elődöntő Atlétika Győr meccs.
3: Nálam foci-foci Atlétika.
1: Igen, de és a fociból, tehát hogyha összeér a két foci, akkor mi újság van?
3: Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ügyelek ma, és több televízió van így a szerkesztőségben a falakon, tehát így egyébként ezt, mert azóta, hogy ennyi meccs van a televízióban, ez azért az ügyesek ezt bőven szimultánba csinálják, tehát hogy én nekem a kedvenc futballcsapatom az a Juventus, és amikor Liverpool meccs van...
0: Kell vagyok körülvéve.
1: Volt egyszer, nem hatalmazott fel, hogy kiadjam, de muszáj lesz ezt a sztorit elmeséljem. Volt egyszer, ugye itt nálunk a stúdióban három darab óriás méretű monitor van, tehát egyszerre, ha nagyon akarjuk, maximum három meccset tudunk figyelni. És volt egy olyan, hogy az Aston Villa játszott, nem tudom, valamelyik, tehát valami angol bajnoki mérkőzés volt az egyiken, és a Puskás Akadémia játszott a másik monitoron hasonló színű mezben, mint az angol, és Vukovics Laci ült ott a Gergeri Csoci, és így egy pillanatra így elbambult, és így nézi, azt mondja, figyelj már, Korné, nézem, milyen jó az írom ezen a Puskás. Laci, melyik monitor nézetem van a jobb felső sarok, angol meg. Jó, várjál, tényleg, azt mondja, hogy elnéztem. Szóval, tehát ezt is tanulni kell, tehát a szimultán meccsnézésnek is, ja. Főleg, hogyha azon a színek jönnek veled szemben.
3: Na, de ezt úgy csinálom, hogy együtt megy a tévén, a másik a telefonon, vagy a laptopon.
0: Ezt általában tehát, így csinálják, akik így milyen
3: tehát, mi vagyunk. Szóval ez már nem, tehát hogy nem az van, hogy most lemaradok a VB elődöntő első 30 percéről, mert hosszabbítás van a meccsen. Ezt már szerintem nagyon sokan megoldják a technikának köszönhetően.
1: Na, lesz-e világcsúcs Duplantistól, Halász Bence pedig milyen eredménnyel zár? Ezzel zárjuk a mai sportkört.
2: Lesz. És én ma pozitív hangulatban vagyok, nyer.
1: Na, ki nyer ma? Halász Bence játék és kalapácsvetés 10 percben.
0: Minden sportákban nem nyerhetnek a franciák, úgyhogy nem lesz világcsúcs. Nyer a francia válogatott a VB elődöntőben, és Halász Bence ezüstérmes lesz.
3: Ez nem lesz világcsúcs. Nyerjen Halász Bence így hazai közönség előtt, és nyerjenek a spanyolok. Hogy nem tudom, ez volt most a körkérdés, vagy micsoda?
1: Ez látszik, igen. Tehát nem csak a szimultán mestézés, a körkérdés visszaidézése is önmagában tud problémát okozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok Gergedics Józsefnek, Balog Balázsnak és Bobori Balázsnak. Ez volt tehát a Nemzeti Sportkör. 15 óra 55 perc a pontos idő. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan zenével megyünk tovább, Dua Lipa és a Physical jön a folytatásban, itt a Nemzeti Sportrádióban. Majd pedig ezt követően a mai speciális műsorrend, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy pont az imént említett Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj miatt van, és természetesen megyünk már ki a helyszínre, majd és jönnek az élő közvetítések. Köszönjük szépen a rengeteg üzenetet a 0630 55 55 605-ös SMS számra. Ezúttal is nagyon sok üzenet érkezett, úgyhogy köszi mindenkinek, aki vette a fáradtságot és üzent nekünk. Sportkörrel természetesen holnap is jövünk majd, de már a szokott időben délután 4 és 5 között. Urak, köszi még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Szép napot, jó szurkolást estére, minden jótoknak.
0: Köszönjük,
2: viszont.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 59 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az úton lévőknek balesetmentes közlekedést kívánok. Erősödik a forgalom Budapest útjain is, meg az ország útjain is, nagyon sokan vannak úton, úgyhogy mindenkinek türelmet és nyugodt vezetést szeretnék kívánni, mindenkit hazavárnak, ne feledjék. Labdarúgással megyünk tovább, mielőtt kapcsolnánk a helyszínre, az atlétikai központba, a nemzeti atlétikai központba Somogyi Zsófihoz, illetve Kreisz Bálinthoz majd. Itt van velünk a telefonon a túlsó végén az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságon is szerepelt Szendrei József, korábbi kiváló kapu. Szia Józsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat és csatlakozol hozzánk telefonon keresztül. A kérdés adja magát, mit szólsz az elődöntő párosításaihoz, illetve akár a mai, akár a holnapi elődöntőt nézve, kit vársz, melyik két csapatod a döntőbe?
3: Először is jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Na, végül is mondhatjuk azt, hogy a négy legjobb csapat került a négy döntőbe. Hogy mit várok, milyen döntőt várok? Szerintem a legnagyobb jóslónak is nehéz lenne megjósolni, hogy ki lesz az a két csapat, aki a döntőt fogja játszani.
2: Mi a kedvenc párosításod, vagy mi lenne a kedvenc párosításod? Itt nemrégen a Nemzeti Sportkörben arról vitáztunk, inkább csak elmélkedtünk kollégákkal, hogy a realitás szerintük, a kollégáim szerint, akik itt voltak, azt mondatja, hogy ez egy francia-angol döntő lesz. Az én vágyálmam egy spanyol-argentin, egy latinó finálé, amire azt mondták, hogy a legkevesebb esély van szerintük. Szóval, hogyha ha jósolni nem is vállalkoznál, a vágyaid vagy az álmaid között mi szerepel, mint amit a legszívesebben látnál finálé?
3: Én azt hiszem, hogy társulnék ahhoz, amit te is mondtál.
2: Egy spanyol-argentin, egy latinó?
3: Igen, hogy szívesebben néznék egy latin döntőt, már a futball szépsége miatt is, mert azt hiszem, abban tisztában azzal nem vagyunk messze az igazságtól, azt mondjuk, hogy hát inkább ez a két csapat játsza a szívünknek tetsző futballt, labdarúgást. És én nagyon örülnék annak, hogyha tényleg ez a döntő jönne létre.
2: Viszont a francia csapat ellenállhatatlannak tűnik. Le lehet-e játszani szerinted egy tornát úgy, hogy kisebb-nagyobb megingás nélkül? Ugye a franciáknak nem nagyon volt. Ha volt is, talán akkor Paraguay ellen egy pici, de ott is ellenállhatatlanul fociztak. Ott a paraguayi hentesek nehezítették meg inkább a dolgukat.
3: Nézd, ennél a párosításnál én azt hiszem, hogy külön kellene választani a két csapatot. Én először is beszélnék a spanyol csapatról. Én úgy gondolom, hogy vagy úgy látom inkább, ez a spanyol csapat, ez nekem egységesebbnek tűnik, mint a francia, és rögtön folytatnám azzal, ugyan a franciáknál több nagy egyéniség van, itt gondolok elsősorban a csatásorban játszó két nagyszerű játékosra, de talán a védelmük nekem egy kicsit bizonytalanabbnak tűnik, mint a spanyoloknak mint csapat a védekezése. Éppen ezért én egy kicsit talán a spanyolokat tartom esélyesebbnek.
2: És a másik ágon, mennyire osztod azt az álláspontot, mi szerint egy kicsit vagy nem kicsit az argentinokat a játékvezetés is kegyeibe fogadta, vagy mondom magyarul, hogy tolják a játékvezetők is. Meglepetése az, hogy ez az angol csapat egyébként helyenként nagyon tetszetős mutatós játékkal végül eljutott az elődöntőig.
3: Számomra meglepetés, mert azért, ha figyelembe kísérjük az angol labdarúgást, igazából a VB-ken nem hagytak olyan nagy nyomot maguk után. Emlékszünk, amikor volt, az 66-ban, vagy hányban volt, mikor megnyerték a VB-t
2: Angliában. Igen, azóta várják, azóta, hogy ezt meg tudják ismételni.
3: Igen, tehát azóta sem volt igazán komoly kiemelkedő szereplésük. Most talán erről is el lehet azt mondani, hogy van két kiemelkedő játékosuk, a Real Madridban játszó Bellingham, és a Kane a Bayern Münchenből, de én, ha úgy visszaemlékszem, akár a spanyol, vagy vegyük az argentin, tehát a latin futballt játszó csapatok ellen, igazából nem ment soha az angolok. Tehát én emlékszem, hogy a spanyolok nagyon sokszor, lehet, hogy tévedek, de én mintha úgy emlékeznék, hogy tehát az angolok sose bírtak a spanyolokkal. Legyen az VB-selejtező, EB-selejtező.
2: Hát, éppen ezért... igen.
3: Igen, igen.
2: És hát ugye az legutóbbi EB döntőt, amikor Anglia Spanyolországgal játszotta sem, úgyhogy ez erre a latinos csapatok analógiára húzva, hát ha most az argentinok ellen is ugyanez érvényesül, és akkor viszont neked és nekem hát, ha igazunk lesz, és összejöhet ez a bizonyos spanyol-argentin finálé, amivel annyira örülök, hogy beszéltünk, mert végre van egy lelki társam, aki hasonló álláspontot képvisel. Akár merre mentem ezzel a véleményen, mert egyelőre nem nagyon találtam társakat, illetve partnereket. Szendrei Józsefnek köszönöm szépen, hogy telefonon keresztül bekapcsolódott itt a mai hazafutásba. További szép napot kívánok, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. 16 óra 5 perc a pontos idő, úgyhogy nem jelent mást, mint hogy már is kapcsolunk a helyszínre a Nemzeti Atlétikai Központba. Somogyi Zsófihoz, illetve Kreisz Bálinthoz jön a közvetítésünk első része a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjról. Sziasztok!
4: Szervusz Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Az egyetemes sport egyik legnagyobb alakjával, Modó Duplantisszal, illetve számos világsztárral, olimpiai és világbajnokkal, világcsúcstartókkal rendezik a 16. Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjat itt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A verseny a Nemzetközi Szövetség arany kategóriás versenye, tehát a színvonal ilyen szempontból is igen magas. Tavaly már itt rendezték, ebben a csodálatos épületben, a Magyar Atlétika egyik csodálatos otthonában, akkor még ugye nem Zsivócki Gyula nevét viselte, idén is második alkalommal tehát itt megrendezik a Gyulai Memoriált. Két világcsúcs tartó, ahogy említettem, olimpiai bajnokok, világbajnokok mezőnyével sorakozik fel ez az idei mezőny itt a Gyulai Memoriálon, és el is kezdődött az egyik számunkra is nagyon-nagyon fontos verseny, a férfi kalapácsvetés, melyben ott van a címvédő Halász Bence is. Kreisz Bálinté a szó.
5: Zsófi említette azt, hogy ez egy aranykategóriás verseny. Néhány versenyszámot nézve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Gyémántliga szintét is megütné ez a verseny. Az egyik ilyen a kalapácsvetés, ahol a világranglista első 8 helyezettjéből 6-an is itt vannak, és köztük két magyar, ami még jobb, de összességében 5 magyar képviseli hazánkat. Celler Gábor és Varga Donát már túl van az első kísérletén. Celler Gábor 71 méter 40 centiméterrel kezdett, Varga Donátnak pedig érvénytelen volt az első kísérlete. Ján Sosszinó következik egy francia, utána pedig negyedikként Rába Dániel, de itt van Szabados Ármin is a mezőnyben, aki a világranglista idei 8. legjobb eredményével rendelkezik. Pályafutása során először dobott Veszprémben 2 hónappal ezelőtt 80 méter fölött, hatalmas tehetség, aki 2006-os születésű, tehát még pályafutás elején van, és természetesen itt van Halász Bence is, aki tavaly itt ért el egyéni csúcsát 83 méter 18 centiméterrel, és mindössze, ez nyilván kétfajta értelmezésben lehet gondolni, hiszen azért 1 méter még nagy távolság, szóval 1 méterre van Annus Adrián országos csúcsától, ami 84 méter 19 centiméter. Milyen szép lenne, hogyha esetleg, ha már övé a Gyulai Memoriál legjobb kalapácsvető eredménye, akkor ha egy kicsit javítaná, akkor még az országos csúcs is összejönne. Ez a következő néhány percben, fél órában kiderül, hogy összejönne, hiszen Halász Bence nagyon jó formában van, minden versenyen idén 80 méter fölé jutott, egyre jobb eredményekkel 81 méter 22 centiméter a legjobb eredménye, és tapsolják a magyarok a hamarosan érkező Rába Dánielt. Sosszinó 78 méter 43-at dobott ezzel, ő vezeti a versenyt, következik a harmadik magyar Rába Dániel személyében, aki a dobókörbe lép. A kalapácsok 7,26 kg-osok, elképesztően nehéz, aki látott már mondjuk atlétika közvetítést, az látja, hogy milyen forgó mozdulatokkal dobják el ezt a versenyzők. Rába Dániel eldobta a saját kalapácsát, és ez a 73 méter környékére esett, a 70 és a 75 méteres vonal közé, ami tőle egy nagyon szép dobás. Nyilván azért Celler Gábor vagy Varga Donát esetében nagy dolog az, hogy itt vannak és lehetőséget kapnak. 72 méter, 42 centiméter Rába Dániel eredménye, ezzel jelenleg a verseny második helyén áll, de időközben elkezdődött a hölgyeknél a távolugrás is, és itt is három magyar képviseli hazánkat.
4: Így van, és Kriszt Sarolta már meg is kezdte a versenyt. 635 cm-t ugrott, ami egyéni legjobbja, úgyhogy sikerült új egyéni csúcsot ugrania már itt a verseny elején az első kísérletre. Szűcs Szabina is ugrott már egyet, 611 cm az ő eredménye. Bravo Sarolta, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Kriszt Sarolta U20-as EB ezüstérmes, de U18-as korosztályban is nyert már EB ezüstérmet, és mindez persze hét próbában, itt a távolugrást választotta ezen a versenyen. Amúgy a mezőnyben azért itt is vannak kiemelkedő alakjai a versenyzői mezőnynek. Claire Bryant például Amerikából, ő fedett pályás világbajnok, tavaly ő nyerte meg a Gyula István Memorialt, ő tehát a címvédő, de itt van a fedett pályán VB-n ezüstérmes Monet Nichols is Amerikából, illetve Kelly Smith Jamaikából, aki olimpián döntős volt, de nézzük akkor, hogy hogy áll a kalapácsvetés.
5: Igen, visszatérünk a kalapácsvetésre, hiszen Szabados Ármin következik a második legjobb magyar versenyző, aki idén tehát pályafutása során először jutott 80 méter fölé. Április 25-én a Vedac Dobóakadémia évadnyitó dobó versenyén Veszprémben ezzel természetesen megnyerte azt a megméretést, úgyhogy Halász Bence után van még egy magyar reménység, aki 80 méter fölé képes hajítani a kalapácsot. Reméljük, hogy hasonlóan kezd, hiszen ebben a pillanatban dobja el az első kísérletét, ami nem ment 80 méterig, és ki is lépett, úgyhogy ez egy érvénytelen kísérlet, de azért reméljük, hogy a következő fordulókban sikerül megtalálni a megfelelő ritmust. Pavel Fajdek érkezik, aztán Mihály Kohán, Halász Bence és Ethan Katzberg. Elképesztő az a mezőny, ami itt összegyűlt a Gyulai Memoriálon a kalapácsvetőknél.
4: Ami pedig a női távolt illeti, azért volt pár érvénytelen kísérlet is, de Szerbiából érkező Milica Gardasevic egy 629 cm-es ugrásával jelenleg, de hát még nyilván azért vannak, akik nem is ugrottak az első kísérletbe, de Kriszt Sarolta mögött 635 cm-es ugrásával. Ő még mindig a magyar versenyző az, aki eddig a legjobbat tudta, de minden esetre még tényleg a legelején járunk a versenynek, és ha már említette Bálint, hogy a távolugró mezőnyben a nőknél három magyar versenyző is van, akkor Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina mellett még Bánhidi Farkas Petra az, aki képviseli a hazai színeket. Szűcs Szabinára visszatérve, ő egyéni csúccsal ötödik lett öt próbában Torunban a fedett pályás világbajnokságon, ugye mind Szabina és mind Sarolta, ő ugye több próbázók, de itt ilyenkor különböző számokban is elindulnak. Bánhidi Farkas Petra pedig most fogja az első kísérletét végezni. Hamarosan kiderül, hogy ő hogyan kezdi ezt a versenyt. Bánhidi Farkas Petra, U23-as Európa bajnok, U23-as EB ezüstérmes, hatszoros magyar bajnok, Párizsban az olimpián a 21. helyen végzett. Szabó Dezső az edzője az MTK klubjában, és ő az, aki most készül az ugrására. Bánhidi Farkas Petra már azért sokszor járt itt a Gyula István Memoriálon, neki ez a verseny is egy rutin versenynek számít, és nézzük, hogy hogy sikerül az első kísérlete, de ez egy érvénytelen kísérlet, a zászló fel is mutatták, úgyhogy sajnos egyelőre nem sikerült az első kísérletre egy érvényest ugrani. Reméljük, hogy majd nyilván alakul, miközben edzővel, Szabó Dezsővel konzultál a folytatást illetően.
5: Elég sok érvénytelen kísérlet van egyébként a távolugróknál az első sorozatban. Sok versenyen ez így van, hiszen itt azért a lécfogást meg kell tanulni, meg kell tapasztalni. A kalapácsvetésnél is van már három érvénytelen kísérlet, többek között Pavel Fajdeké is, ami némi meglepetés, és most egyelőre egy kicsit áll a verseny, hiszen a hálóval kell valamit szerelni. Ezt innen nehéz megmondani a stadion másik oldaláról, és a kivetítőn sem sokszor mutatták, hiszen közben zajlanak a távolugrás eredményei, de két önkéntes, illetve versenybíró próbálja a hálót húzogatni, és a megfelelő állapotba visszajutatni, hogy a versenyt folytatni lehessen. Egyelőre tehát várni kell Mihály Kohán kísérletére, utána jönne Halász Bence és Ethan Katzberg. A tavalyi gyulai memoriálon Bence egyébként 77 méter 80 cm-rel kezdett, ott az ötödik sorozatban dobta azt az elképesztő 83 méter 18 cm-es kísérletét. Egyelőre még nincsen 80 méter fölötti eredmény az idei versenyen. Jan Kosin Sosinon vezet 78 méter 43 cm-rel, mögötte Merlin Hummel 75 méter 90 cm-rel, és van még érvényes kísérlete Rába Dánielnek, aki 72 méter 42 cm-ig jutott neki egyébként. 76 méter 83 cm az egyéni legjobbja, és 74 méter 6 cm az idei legjobbja, és Celler Gábor 71 méter 40 cm-rel áll jelenleg, és hogy látom, továbbra sem tud folytatódni a kalapácsvetés, úgyhogy itt lehet, hogy azért egy pár perces szünet következik majd a programban, ami úgy tűnik, hogy már most az elején csúszni fog.
4: És amíg van esetleg időnk arra, hogy egy picit előre tekintsünk, miközben folytatódik természetesen a távolugrás, de egy újabb érvénytelen kísérletet láthattunk. Egy picit talán előre tekinthetünk olyan szempontból, hogy majd még mi vár ránk a mai napon, hiszen ugye, mint említettem, azért nagyon-nagyon nívós a mezőny. Fél ötkor kezdődik majd a férfi rúdugrás a svéd Mondo Duplantisszal, a világcsúcstartóval, aki tavaly itt 629 cm-es világcsúcsot ugrott, azt azóta kétszer ugye bár megjavította, de lesz majd még itt a női rúdugrás is, de a magyar versenyzőket illetően például szurkolhatunk majd azért sprintereinknek is, Takács Boglárkának, aki 100 méteren fog majd rajtozálni, de hát itt lesz az olimpiai bajnok abban a távban, Julian Elfréd, de Molnár Attila lesz majd, aki zárja egyébként ezt a mai napot. 19 óra 27-re van kiírva. Molnár Attila, aki ugye bár a minap, mint ismert, újországos csúcsot futott, de hát érdemes még azért kiemelni Kozák Lucát, aki 100 gáton fog majd versenyezni, Ilovszky Dominik férfi 100 méteren, úgyhogy azért lesznek itt a magyar atlétika neves képviselő is, de természetesen a világsztárokra is ugyanúgy figyelünk.
5: Véget ért az első sorozat a távolugróknál, 5 érvényes kísérlet, köztük Kriss Saroltáé, aki új egyéni csúcsot ért el, az ő esetében mondjuk el, hogy egy hétpróbázóról van szó, tehát ő lehetőséget kapott 19 évesen, hogy megmutassa magát a magyar közönség előtt, a hazai közönség előtt, neki nem ez a főszáma, viszont a hétpróbában ez a jobbak közé tartozik, de nyilván egy hétpróbázó távolugró az nem lesz annyira eredményes, mint az, aki ezt csinálja hivatásszerűen. Szűcs Szabina kísérlete következik, a második, 6 méter 11 cm volt az első, és ez is érvényesnek tűnik, viszont a hossz az nagyjából ugyanaz lehetett, mint az előző, vagy ha belépett, akkor nagyon minimálisan, most írják ki, hogy belépett, akkor ez egy néhány centiméteren múlhatott, mert a létszfogás az jónak tűnt elsőre. Továbbra is szerelik a hálót a kalapácsvetésnél, pedig Cohen már nagyon készül, de a Fajdeknek a kalapácsa az beleakadt a hálóba, és úgy tűnik, hogy a keleténél jobban megsebesítette azt. Már leadották egyszer a hálónak a végét, most próbálják visszahúzni, keresik azt, hogy hova lehetne beakasztani. Azért ez még lehet egy néhány perces folyamat lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tökéletes idő lehet a hírekre.
2: 16 óra 17 perc a pontos idő, ha már Reisz Bálint megénekelte, akkor jönnek a legfrissebb hírek.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ez az ember tenkes kapitány.
7: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
8: Sok ember takasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
9: Ne izgalom, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
10: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Spanyolország vagy Franciaország juthat be elsőként a labdarúgó VB döntőjébe. Teljesen megújul a MÁV vezetése, folytatódik a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
11: Ma este folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Az elődöntőben Spanyolország és Franciaország csap össze a döntőbe jutásért. A címvédő spanyol válogatott 16 év után szerepel ismét VB elődöntőben, míg a franciák sorozatban harmadik világbajnoki döntőjüket harcolhatják ki. A mérkőzés 21 órakor kezdődik és élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió, valamint az M4 Sport. A Győr ma este 19 órától lép pályára az izlandi Vikingur ellen a Bajnokok Ligája selejtezőinek visszavágóján. A győriek az első mérkőzésen elszenvedett 1-0-es vereség után hátrányból várják az összecsapást. A találkozót élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és a Duna World.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Elhalasztják a holnapra tervezett tiltakozó megmozdulásokat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogrammonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. A többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, és minimum 601 forint lesz.
0: Közlekedés.
11: Az M1-esen Budapest felé Bicskénél 4 autó és egy kis teherautó összeütközött. A 36-os kilométernél az átterelt belső sávban megállt a forgalom, torlódik a kocsisor. Aztán baleset történt a 8-as főúton Várpalotánál. Székesfehérvár felé a 28-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Éjszaka 15-21, majd napközben 27-34 fok várható. Péntekig marad a hőség. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 22 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. A legfrissebb híreket követően folytatódik élő közvetítésünk a Gyula István Memorial Atlétikai

0: egyértelműen a mezőny előtt van, de jön Ethan Katzberg, aki a regnáló olimpiai bajnok, regnáló világbajnok, a legnagyobb esélyes, és Halász Bence legnagyobb versenytársa. Azt a mindenit, mekkora kísérlet! Hát ez jóval 80 méter fölött. Ethan Katzberg hihetetlen módon bekezdett. Ez egy nagyjából 82-83 méteres kísérlet lesz. 82 méter, 47 centi. Ethan Katzberg megmutatja, hogy miért érkezett ide Budapestre vissza, ahol 2023-ban világbajnok lett pályafutása során először, és tavaly Halász Bence le tudta győzni a hazai közönség előtt. Idén szeretne visszavágni, ezt a sajtótájékoztatón is elmondta, és hát megmutatta, hogy ezt komolyan is gondolja. Megvan az első 80 méter fölötti kísérlet, Ethan Katzberg ezzel magasan vezeti a versenyt, Halász Bence 79 méter 27 centiméterrel a második. Reméljük, hogy ez motiváció lesz számára, hogy kövesse a legnagyobb riválisát, a versenytársát, aki mögött már annyiszor zárt versenyt, megelőzni is meg tudta néhányszor. Reméljük, ez a mai, az utóbbinál lesz egy újabb alkalom. A következő kísérletekre várni kell. Celler Gábor érkezik, majd kezdődik a második sorozat. Mind a 10 kalapácsvető végzett az első kísérletével.
1: Ami pedig a női távolugrást illeti, Krisz Sarolta, aki ugye 635 cm-t ugrott, utána második kísérletre egy 630 cm-t tudott elérni. Bánhidi Farkas Petra viszont 659 cm-es ugrást produkált az első érvénytelen kísérlete után a második próbálkozásra. Egyébként a szerb Milica Gardasevic az, aki az idei legjobb eredményét elérve 666 cm-rel vezeti a versenyt, de azért még tényleg az elején járunk, aztán 665-662 és a negyedik helyen, tehát Bánhidi Farkas Petra 659 cm-rel, Krisz Sarolta 635-ös eredménye pedig a hatodik helyre elég, és a hetedik Szűcs Szabina 611-el, aki a második kísérletére egy érvénytelent ugrott, úgyhogy a magyar szempontból ez így áll, még folytatódik a második kísérletek sora. Az amerikai Monet Nichols az, aki most majd ugrani fog itt a női távolugrásban, tehát három magyarért szoríthatunk, és mindenképpen azért mondhatjuk azt, hogy igen, jól szerepelnek egyelőre, de hát mindenképp kiemelendő, hogyha valaki tud az egyénien faragni.
0: Nagyjából 5-6 ezer néző követi már figyelemmel az eseményeket. Itt a futópálya oldalán lévő lelátó, a futópálya célba érkezésénél lévő lelátó, az már teljesen megtelt. A másik oldal, ahova még süt a nap, ott fog majd Armand Duplantis ugrani. Az egyelőre még azért foghias, de elég sokan később érkeznek majd, hiszen azért munkanap van kedv lévén. De a program is úgy lett kitalálva, ha már a nemzeti sportkörben szóba került, hogy a világbajnoki elődöntőre, a Spanyolország-Franciaország mérkőzésre minél többen hazaérjenek, hiszen 19 óra 50 perckor lesz majd a verseny legjobbjának járó díját adó, úgyhogy utána mindenki azért a Nemzeti Atlétikai Központba, aki Budapest egy órás körzetében lakik, az haza tud érni. A kalapácsvetésnél elkezdődött a második sorozat, Celler Gábornak érvénytelen volt a második kísérlete, így továbbra is 71 méter, 40 cm-rel a hetedik helyen áll, azok közül, akinek érvényes kísérlete van az utolsó pozícióban. Ez azért fontos, mert a három sorozat végén 10-ből csak 8-an maradnak, és azért legyünk reálisak, vélhetően két magyar versenyző fog búcsúzni így a nevezési eredményeket látva, ha csak nem lesz valaki olyan, akinek három érvénytelen kísérlete lesz. Varga Donát a második kísérletére érvényeset dobott, 68 méter, 26 cm, ezzel a 8. helyen áll. Most már ő az, akinek az érvényes kísérlete dobók közül az utolsó, vagy hát legutolsó eredménye van. De Szabados Árminnak és Pavel Fajdeknek továbbra sincs érvényes eredménye, de ők még nem voltak a második sorozatban.
1: A női távolugrásban pedig folytatódik a következő ugró, aki nem más, mint Szűcs Szabina, ő az, aki tehát most majd próbálhat, újra próbálhat tehát egy most már érvényeset ugrani, ugye 611 cm a neve mellett, ez az ő eredménye, hát ez nem a mezőnyt, illetve sajnos hátul van, de hát tud ő, bízunk benne, tud ő faragni. Egyébként 629 cm az ő idei legjobbja, az egyéni csúcsa 642 cm, sőt ide átszélben 632-t is tudott ugrani, úgyhogy tud ő azért jobbat is. Ugye ő, mint említettem, egyéni csúcsa lett 5. 5 próbában idén Torunban a feledpályás világbajnokságon, úgyhogy ilyen szempontból azért egy nagyon jó szezonja van.

0: és már megy is a kísérlete, nekiugrik, és hát ebből nem fog egy jó eredményt elérni sajnos, de mindjárt megnézzük a hivatalos eredmény közlőn, hogy mi szerepel a neve mellett. Nem mosolyog, nem örül, de megy és konzultál az edzővel. Hát ez 599 cm. Zsivócki Attila egyébként az edzője, hogy vele megkonzultálja, hogy miben kell javulni, miben kell fejlődni, mert egyelőre azért nem úgy alakul, ahogyan ő szeretné.
1: És tegyük hozzá, hogy Szűcs Szabinának könnyen elképzelhető, hogy ezzel véget ért a verseny, hiszen ugyan jelenleg a 8. helyen áll, de mögötte ott van Elena Ramona Fermán, akinek még nincs érvényes kísérlete. 9-en indultak a női távolugrásban, és ebből a 3 sorozat után 8-an mennek tovább, tehát egy valaki számára véget ér a verseny. Ez vagy Szűcs Szabina lesz, vagy a Román Fermán. Ez hamarosan kiderül, amikor Fermán a 3. kísérletét teljesíti. Ha nagyobb lesz, mint 6 méter 11 cm és érvényes lesz, akkor ő megy tovább, és Szűcs Szabina búcsúzik, ellenkező esetben pedig a magyarnak lesz még 3 kísérlete. És ez azt is jelenti, hogy Krisz Sarolta és Bánhidi Farkas Petra ott lesz a 4-től 6. sorozatig, egészen a verseny végéig, küzdhet majd az egyéni csúcsjavításért, az idei legjobb javításért, és minden hasonló szép eredményért. Térünk vissza a kalapácsvetésre, miközben elkezdődik a rudugró bemutatása, ezt talán hallják a tapsból, amit szól mögöttünk. Armin Duplantis nevét mondták, hamarosan erről is beszélünk, de Szabados Ármin következik a dobó körben, akinek az első kísérlete rontott volt, most megforgatja a kalapácsot és eldobja, ez jónak tűnik, és kellően messze is száll, a 80 méteres vonal elé esik, de ez egy 78 méter körüli kísérlet lesz, ami Szabados Ármintól egy jó eredmény. Ugye, ahogy említettük már, az első sorozatban 80 méter, 95 cm az egyéni legjobbja, amelyet idén dobott. Most 77 méter, 82 cm a második sorozatban az eredménye. Ezzel feliratkozott az eredményjelzőre, és egyelőre az 5. pozícióban áll.
0: Ami pedig a férfi rúdugrást illeti, a bemutatást hallhatták, Mondó Duplantis nevénél természetesen hatalmas tapsvihar és üdvrivalgás töltötte be a stadiont. Tehát itt van Mondó Duplantis, aki a címvédője ennek a versenynek, a világcsúcs tartó 631 cm-rel a 15. világcsúcsát ugrotta idén Svédországban, még márciusban, és ugye kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok, háromszoros Európa bajnok, tényleg ahol elindul azért azt általában megnyeri, de azért vele kapcsolatban kiemelendő, hogy idén kikapott 2023. júliusa óta először Stockholmban, akkor 580 cm tudott ugrani, és kíváncsian várjuk, hogy milyen formában van, mert legutóbb azért nem tudott igazán közel kerülni azért a legjobbjához. Itt van az amerikai Sam Kendricks is, az olimpiai ezüstérmes, bronzérmes, kétszeres világbajnok, 606 az egyéni csúcsa, és görög Emmanuel Karaliszt is ki kell emelni, aki idén megugrotta minden idők második legjobb eredményét, 617 cm ugrott a görög bajnokságon, ezzel tehát olyan legendákat előzött meg az örök rangsorban, mint például ugye a francia Renaud Levineni, vagy éppen az ukrán legenda Sergej Bubka, az ausztrál Curtis Marshall, kétszeres VB bronzérmes, fedett pályás világbajnok bronzérmes, ő idén 6 méterig jutott, ez is az ő legjobb eredménye. A norvég Sondre Guttormsson, aki fedett pályás Európa bajnok, vagy éppen a francia és Fülöp-szigeteki két versenyző Matthew Kalé és Ernest John Obiena.
1: Térünk vissza a kalapácsvetésre, hiszen Mihály Kohennek volt egy hatalmas kísérlete, ő is a 80 méteres vonal fölé jutott jócskán, nem volt akkora, mint Intő Katzbergé, de így is 81 méter 48 cm-rel feljött a második helyre, és egyébként Jan Sosinon is ott van a harmadik pozícióban, a 79 méter 66 cm-ig jutott. Halász Bence következik, aki jelenleg a verseny negyedik pozíciójában van, és már két riválisa is feljutott 80 méter fölé, úgyhogy jó lenne ehhez a körhöz csatlakozni itt a magyar közönség támogatásával. Katzbergről említettük már, hogy mennyit versenyeznek egymással Halász Bencével, de azért Mihály Kohán is tud borsot törni az orra alá. Olimpiai bronzérmes versenyző Párizsból, Európa-bajnoki bronzérmes, és a Gyula István memóriát már kétszer megnyerte, 2021-ben, 2023-ban, de most jön lép a dobókörbe a Gyula István tavalyi győztese, Halász Bence, akit megtapsol a magyar közönség, eldobja a kalapácsot, és ez jól száll, a 80 méteres vonal fölé fog leesni nem sokkal, 81 méter alatti kísérlet, de ezzel feljön a verseny harmadik pozíciójába, megelőzi Sosinont, és ott lesz majd szorosan Katzberg és Kohán mögött, 80 méter, 32 cm, ezzel biztossá vált, hogy Halász Bence ezt a versenyt is úgy zárja, ahogy az idei összeset, hogy 80 méter fölötti eredménye lesz. Nagyon szépen dobja egyre távolabbra a kalapácsot. Az első kísérlete 79 méter 27 cm volt, a második 80 méter 32 cm, több mint egy métert javított. Reméljük, hogy ebben még sok van a hátralévő négy kísérlet alatt. Következik Ethan Katzbergőt, még várjuk meg, aki 82 méter 47 cm-rel kezdett ezzel, több mint egy méterrel vezeti a versenyt ukrán és magyar rivális előtt. Most belépett a dobókörbe, megforgatja a kalapácsot, hasonlóan jól csinálja, mint az előzőnél. Ez is elképesztő magasan száll, hihetetlen Ethan Katzberg formája. Nagyjából oda dobta le a kalapácsot, ott ért földet, ahol az első kísérlet alatt, talán kicsivel alatta lesz, 82 méter körül, mindjárt kírják a hivatalos eredményt. 81 méter 59 cm, ezzel a kísérletével is vezetné a versenyt, de van ennél egy még eredményesebb kísérlete, úgyhogy egyértelmű az, hogy eddig a kanadai a legjobb, ahogy az elmúlt években már sokszor történt. Ami a drámához tartozik, az Pavel Fajdek, aki út miatt ugye az első kör közepén volt egy 10 perces kényszerszünet, a második kísérlete is érvénytelen volt, ezzel a lengyel sztár közel kerül a kieséshez, a harmadik sorozatban már nem hibázhat, hiszen véget ért a második kör, a következő forduló után, a következő 10 dobás után ketten búcsúznak majd.
0: Bániri Farkas Petra pedig érvénytelent ugrott a harmadik kísérletben, ami a női távolugrást illeti, és ahogyan említette Bálint, Fücs Szabina búcsúzik a versenyből, hiszen az a riválisa, akinek még a romániai Vermának, akinek még volt lehetősége, ő 653 cm tudott ugrani harmadikra, ezzel pedig bejött a hatodik helyre, Fücs Szabina tehát ezzel búcsúzik, Krisz Sarolta pedig a harmadikra 607 cm tudott ugrani.
1: És jön egy izgalmas futam, hiszen 100 méteres női verseny következik, országos bajnoki futam, aminél az a tét, hogy aki ezt a versenyt megnyeri, az csatlakozhat többek között Takács Boglárka mellé, és futhat a nemzetközi mezőnyben hihetetlen izgalmas társaságban, nagyon nagy nevekkel. A hármas pályán Huszka Bianca, a négyesen Csószti Justina, az ötösen Boldog Boróka, a hatosan Bruckner Lili, a hetesen Sulyán Alexa, aki 200 méteres versenyző, jól kezdte egyébként, de nem ő fog elsőként célba érni. Bruckner Lili az, aki meg fogja nyerni ezt a versenyszámot hihetetlen idővel. Nagyon szép volt ez a futás tőle, és ezzel a hajrájának köszönhetően biztosította azt, hogy ott lehet a legjobbak között. Már egy 20 éves versenyzőnek, majdnem 20 éves versenyzőnek ez is nagy élmény lehet. 11 másodperc 58 százados időeredménnyel ért célba, 11,58 század másodperc, az új egyéni csúcs. Hát szerintem kellő motiváció lehetett mindenkinek az, hogy milyen nagy nevekkel lehet majd megküzdeni. Mindjárt felsoroljuk azokat, hogy kik vannak ott a esti versenyszámban, ahol Bruckner Lili és Takács Boglárka lesz a két magyar. Egyébként a második helyen Csóti Justina ért célba 11,72 század másodperccel, akinek ez az idei legjobb eredménye. Boldog Boróka a harmadik helyen zárt 11,85 század másodperccel. Sulyán Alexa, aki a nevezés idők alapján az egyik nagy esélyesnek tűnt, viszont ő alapvetően 200-as futó, rövid pályán ugye országos csúcstartó is, 11,87 század másodperces időeredménnyel a negyedik helyen zárt. Szóval Bruckner Lili bejutott a 100 méternek a 18 óra 40 perckor kezdődő versenyébe, ahol a többek között Eleni Thompson is ott lesz, vagy Julian Alfred, Tina Clayton, Brian Lyston, Christina Williams, hatalmas nevek, világbajnoki címek, és mellettük futhat majd a magyar versenyző és Takács Boglárka.
0: Ami pedig akkor a női távolugrást illeti, hát Moni Nichols az, aki 687 cm-rel vezeti, és ahogyan azt említettem itt a magyar versenyzőket, Bániri Farkas Petra az, aki egyébként az ötödik helyen áll, a legelőkelőbb helyen, és közben pedig ugye, mint azt mondtam, ugye Szűcs Szabina elköszönt. Úgyhogy a 687 cm egyelőre az, ami a legjobb eredmény itt a női versenyben. A jamaikai Akelia Smith az, aki másodiként 667 cm-t tudott ugrani. Ők mind három kísérletüket egyébként érvényesen tudták zárni, akár csak a harmadik helyen álló Milica Gardasevic 666-tal a idei legjobbját tudta elérni, úgyhogy azért a magyar versenyzőknek még van hova felzárkózni.
1: Szűcs Szabina számára tehát véget ért a verseny, és már hagyja is el a küzdőteret, a versenypályát. Megy szépen lassan az interjúzónába, hiszen neki már nem kell többet ugrania. a kalapácsvetőknél továbbra is. Még az első három sorozatnál járunk. Varga Donát jelenleg a 9. pozícióban van, ő már mind a három kísérletével végzett, és mivel nincs ott a legjobb 8 között, ezért biztosan búcsúzik. Szeller Gábor az, akinek a helye kétséges. Rába Dániel ebben a pillanatban dobta el a saját kalapácsát. Harmadik alkalommal 72 méter, 47 cm, ezzel 5 centit javított a legjobb eredményén, de továbbra is a 7. pozícióban áll. Merlin Hummel következik, utána pedig Szabados Ármin. Arról a Szabados Ármiról beszélünk, aki 77 méter, 82 cm-rel jelenleg az 5., az egyik legnagyobb tehetségnek tartják, és már van 80 méter fölötti eredménye. VB 8. helyezett, Tokióban érte el ezt a sikert, de U20-as Európa-bajnok, U20-as világbajnoki bronzérmes, U20-as és U23-as országos csúcstartó, egy nagyon fiatal sportoló, aki a rekordok könyvét már néhány helyen a magyar rekordok könyvét átírta, és egyébként Annus Adrián felkészítésével készül. Ez azért fontos, mert ahogy az a közvetítés elején is elhangzott, jelenleg még Annus Adrián tartja az országos csúcsot, de azért ez könnyen elképzelhető, hogy a következő években Halász Bence megközelíti, vagy akár túl is szárnyalja. Túl van a harmadik kísérletén Merlin Hummel, aki 81 méter 74-et dobott, ezzel feljött a verseny második helyére. Ez a kezdése után, és azután, hogy az első, illetve a második sorozatban nem voltak túl jó kísérletei, nem néztek ki túl jól. Ez mondható nagy meglepetésnek. Szabados Ármin következik, aki elhagyja a saját kalapácsát, és ez nagyon jó helyen esik le. Majdnem 80 méteres kísérlet. Ha ez érvényes volt, akkor és megkapja a fehér zászlót, úgyhogy érvényes volt. Szabados Ármin ezzel sokat fog javítani. Bőven 78 méter fölötti kísérlet. 78 méter, 93 cm. Ő is 1 métert javított az előző kör óta, úgyhogy jelenleg a 6. pozícióban van. Jön Mihály Cohen, aztán utána pedig Halász Bence.
0: És Krisz Sarolta is, ő az, aki most a 4. kísérletéhez készülődik, és kérje a közönség buzítását. Tapssal lehet neki segíteni, hogy tudjon javítani, tudjon akár még jobban egyéni legjobbján javítani, és akkor ő az, aki most neki fut, és nézzük meg, hogy mi jön ki a 4. kísérletből. Nem olyan rossz ez, de nem is olyan jó. Azért nem lesz ez ahhoz képest, amik most voltak az eddigi háromhoz, talán a harmadikhoz közeli, de lehet, hogy még annál is kisebb próbálkozás ez, úgyhogy ez nem annyira jó az előzőhez képest. Kriszt Sarolta 601 cm-t tud tehát 4. kísérletre.
1: Pavel Fajdek teljesítette a 3. dobását is, és megvan a Gyula István Memorial eddigi legnagyobb meglepetése, hiszen a lengyel világsztár, aki már 4-szer megnyerte a Gyula István Memorialt, ezúttal 3 érvénytelen kísérlettel zár, és már 3 sorozat után búcsúzik. Erre nem nagyon lehetett számítani, hiszen 82 méter 9 cm-rel az volt az idei legjobbja, és a világranglista 4. helyezettjéről beszélünk az idei eredményeket tekintve. Az, hogy érvényes dobása sincs, az tényleg az eddigi legnagyobb meglepetés. Nem volt még túl hosszú a nap, de ez mindenképpen egy negatív meglepetés a részéről. És az azt is jelenti, hogy 4 magyar versenyző tovább jut. Celler Gábor, Rába Dániel, Szabados Ármin és Halász Bence is folytathatja. Fajdek mellett Varga Donát lesz a másik búcsúzó, aki 9. helyen zárja 68 méter 26 cm-rel. Mihály Cohen az, akinek a kísérlete van. Ez is 80 méter fölé száll. Szép, de neki volt már ennél jobb dobása. 81 méter 48-al áll a verseny 3. helyén, ez most 80 méter 19 cm. Ez volt verseny esetén lehet majd fontos, hiszen ha két atléta ugyanúgy zár, ugyanazzal a legjobb eredménnyel, akkor a második legjobb az, ami dönt kettejük összevetésében. Halász Bence következik, aki harmadszor lép dobókörbe, 80 méter 32 cm-rel a 4. helyen áll jelenleg. Az első kör után még csak 1,80 fölötti kísérlet volt, most már elég sokan, 5-en feliratkoztak erre a táblára és ebbe a mezőnybe. Halász Bence ismételten tapsot kér és kap is a magyar közönségtől, megkezdi a forgó mozdulatokat, szépen, egyre dinamikusabban, és készül arra, hogy eldobja a kalapácsot, amit ebben a pillanatban megtesz, és a szépen száll ismételten 80 méter fölé, talán nem javítja meg az eddigi legjobbját, de elképzelhető 80 méter 50 cm fölött lesz. hasonló volt nagyjából ez az eredmény. 81 méter, 9 centiméter, egy kicsit csalt a távolság. Gyönyörű kísérlet ez Halász Bencétől, aki ezzel közel kerül az idei legjobbjához, ami 81 méter, 22 centiméter volt. Halász Bence tovább folytatja azt a fajta építkezést, amit az első körben elkezdett. Már közel másfél métert, vagy majdnem két métert javított az első kísérlete óta, és szorongatja Cohent, illetve Hummelt, Ethan Katzberger. Egyelőre nehéz tartani a versenyt, de hogyha már beszéltünk a kanadairól, akkor ő következik. Néhány másodperc múlva ő is megcsinálja a harmadik kísérletét, és azzal véget ér a kalapácsvetés első fele, utána újra rendezik a sorrendet, hátra visszafele menő sorrendben. Ethan Katzberg eldobja újra a követ, végzett a forgó mozdulattal. Elképesztő, hogy megint hol száll le. Hatalmasat repült a kalapács, és Ethan Katzberg most is a sorozat legnagyobb eredményét fogja elérni. Könnyen lehet, hogy megjavítja a 82 méter 47 centimétert, sőt 83 méter 55 centiméter. Nem sokáig ért Halász Bence versenycsúcsa, amit tavaly állított fel 83 méter 18 centiméterrel, hiszen Ethan Katzberg az idei szezon, a szezon legjobb eredményét ért el, a Gyulai Memorial történetének legjobb eredményét ért el. Három forduló után 83 méter 55 centiméterrel vezet a kanadai világsztár, és majdnem két méter az előnye mindenkivel szemben. Könnyen elképzelhető, hogy ez ma azok közé a versenyek közé fog tartozni, ahol a valódi küzdelem legfeljebb csak a második helyért folytatódhat, mert egyelőre nem igazán lehet látni azt, hogy Ethan Katzberget hogyan lehetne legyőzni. Nagyjából mind a három kísérlete nagyobb volt, mint bárki más próbálkozása. Nehéz szavakat találni a kanadaira.
0: Nehéz szavakat találni, már csak olyan szempontból is, ő elmondta tegnap a sajtótájékoztatón, hogy annak ellenére, hogy sem olimpia, sem világbajnokság nincsen, kivezetten motivált és szeretne fejlődni, hát ezt itt meg is mutatja nekünk. Bánhidi Farkas Petra pedig a negyedik kísérleten női távolugrásban egy érvénytelent ugrott, úgyhogy sajnos a 659 cm-es egyetlen érvényes kísérletén többet nem tudott. Ez most a hatodik helyre elég, Krisz Sarolta a nyolcadik, ahogy említettem, a 601 cm-rel, ami pedig a rúdugrást, férfi rúdugrást illeti, ugye 540 cm-en kezdik meg a versenyt, a férfi rúdugrók, természetesen mindenki maga eldöntheti, hogy hol száll be a versenybe, és egyelőre Matthew Collé az, aki az 540 után az 560-at is érvényesen teljesíti, Duplantis természetesen nem szállt még be a versenybe, de azért, hogyha azt nézzük, hogy hogy áll a verseny, akkor most Duplantis az, aki a 560-ra viszont próbálkozik, és természetesen sikerrel is veszi, így tehát ő is teljesíti a második magasságot, ahogyan teljesítette Sam Kendricks is, Emmanuel Karalis is, és a norvég Sondre Guttormsen is. Úgyhogy így áll jelenleg a férfi rúdugrás, és ha minden igaz, a női rúdugrás is már elkezdődött, és az egyik legnagyobb sztárt. Én nem láttam vagy rosszul láttam, minden esetre itt van a mezőnyben akkor Nina Kennedy, aki olimpiai bajnok Párizsban, illetve világbajnok, és itt Budapesten lett világbajnok, emlékeztetünk, hogy megosztott aranyérme volt az amerikai Katie Moon-nal, de itt van Tina Suta is, a címvédő világbajnoki bronzérmes, tavaly ő nyerte tehát ezt a versenyt, itt van az olimpiai bronzérmes McCartney is, és hát magyar versenyzőnek is szurkolhatunk, az országos csúcstartó Kleckner Hangának is. Női rúdugrás nemrég kezdődött, 426 cm az első magasság, és Kleckner Hanga első kísérletére ezt nem tudta teljesíteni.
1: Nina Kennedy egyébként egy nagyon szimpatikus sportoló, tegnap volt lehetőség vele a versenyt megelőző sajtótájékoztatón beszélgetni, elmondta, hogy hogyan tudott visszatérni 2024 után, hiszen több sérülése is volt, és meg is kellett műteni, nagyjából a teljes tavaly idényt kihagyta, és most viszont a szezonban szépen lassan építi fel az eredményeit. Néhány nappal ezelőtt, ahol Molnár Attila a Gyémánt Liga monakói állomásán országos csúcsot futott, magyar szempontból ez a legkedvesebb eredmény, ami pénteken született, viszont Nina Kennedy 495 centiméterig jutott, ezzel új óceániai csúcsot állított föl, megjavította az egyéni legjobbját, és az idei legjobb eredményt is ért el. Egyébként ő majd 4 méter 451 centiméteren fog bemutatkozni, úgyhogy az első két magasságról kihúzatta magát. Visszanézünk a kalapácsvetés küzdelmeire, hiszen elkezdődött a negyedik sorozat, immár fordított sorrendben, ami azt jelenti, hogy a sorozatok elején három magyar egymás után lesz. Szellel Gábor, aki a nyolcadik helyen kezdte ezt a sorozatot, 69 méter 61 centit dobott, nem javított. Rába Dániel következik, aki nagyjából ő is a legjobbja környékén dobott, 72 méter, 47 cm volt, de kilépett a dobókörből, úgyhogy ez egy érvénytelen kísérlet végül. Szabados Ármin következik, aki 78 méter, 93 cm-rel áll a hatodik helyen. Ezt így önmagában is kimondva lehet érezni, vagy éreztetni, hogy mennyire erős ez a kalapácsvető mezőny, és hogy ez tényleg egy Gyémánt Liga állomásnak is beillene, hogy ha valaki 80 méter alatt van, az csak a hatodik legjobb tud lenni egy versenyen. Hihetetlen, hogy ilyen sportolókat láthatunk Magyarországon. De következik Szabados Ármin, reméljük, hogy ő is feliratkozik a mai versenyen a 80 méter fölé jutók közé, eldobja a kalapácsot, ez egy érvényes kísérletnek tűnik, és 80 méter alá száll egy picivel, de ez is 78-79 méter környékén lesz. Talán egy picit javít, de mindenképpen közel lesz az eddigi legjobbjához. Ő is most az elmúlt néhány fordulóban, elmúlt néhány körben kiegyensúlyozott volt, 78 méter, 41 centiméter volt ez a sorozata. Úgyhogy ezzel marad a hatodik, nem sikerült javítania sem. Következik a francia Jan Chaussinon, aki az ötödik helyen áll, ő már 80 méter fölé jutott, és utána pedig Halász Bence lép dobókörbe negyedik alkalommal. Chaussinon ebben a pillanatban sétál be itt a Zsivócki Gyula a Nemzeti Atlétikai Központban. Ezt a nevet alá kell húzni, hiszen egy kalapácsvetőről nevezték el a Magyar Atlétikai Központot, a Nemzeti Atlétikai Központot, úgyhogy ez talán megmutatja, hogy itt hazánkban milyen fontos ez a sportág. Chaussinonnak ez a kísérlete 80 méter alászáll, ő nem fog javítani, már ahogy elkezdett forogni, látszott, hogy nem volt annyira dinamikus ez a sorozat, mint mondjuk, amit előbb nyújtott Ethan Katzbergen, meg össze se lehet hasonlítani, de a kanadai egy teljesen másik ligában versenyez. Halász Bence következik majd néhány másodpercen belül, úgyhogy talán már önök is hallják, hogy szépen lassan elkezd egyre nagyobb moraj lenni itt az atlétikai stadionban. Mindenki figyeli Halász Bencét, közben zajlik egyébként a rúdugrás is. Nagyszerű az, hogy az atlétika milyen sokszínű, mennyi verseny tud egyszerre menni, minden néző megtalálja azt, ami érdekli őt, de azért a magyarok nyilván most kiemelten figyelnek a dobókörre, ahol Halász Bence készülődik. Ezúttal nem spanolja a közönséget, nagyon koncentrált, nagyon figyel, hátra dönti egy picit a fejét, megfogja a kalapácsot az egyik, majd aztán a másik kezével először még lágyan, lassan mozdul, egyre gyorsítja a mozdulatait most, lendül bele igazán, és eldobja Sikit mellé egyet, ez is 80 méter fölé fog leesni, és nagyon szép dobás Halász Bencétől itt a negyedik sorozatban, javítani fog az előző körben elért eredményéhez képest, ez szinte biztos, 81 méter, 65 centiméter, ezzel megelőzi Cohent, és feljön a verseny harmadik helyére, az idei legjobb eredményét dobja Halász Bence, és folytatja azt a fejlődést, amit az első sorozat óta lehet nála figyelni, egyre közelít Hummelhez. Katzbergről egyelőre még ne beszéljünk, mert ő tényleg másik ligában versenyez, de már csak 9 cm-re van Halász Bence attól, hogy a második helyet átvegye a versenyben. Cohen és Hummel természetesen még ezután jön majd, de 81 méter, 65 cm, negyedikre ez egy nagyon szép dobás Halász Bencétől, és az egész verseny, ahogy felépíti, az zseniális.
0: Chris Sherolta pedig újra próbálkozott, egy újabb ugrás, az ötödik kísérlet 624 cm, hát ez is azért elmarad a 635-től, tehát ő az első kísérletén nem tudott javítani, és továbbra is az amerikai Nichols az, aki 687 cm-rel vezeti a versenyt, és elcsúszult Bánhidi Farkas Petráról is, aki még várakozik arra, hogy egy újabb érvényes kísérletet tudjon az ötödik sorozatban produkálni. Meglátjuk, hogy majd is sikerül, ezt is várjuk, ezt az ugrást is. Chris Sherolta az imént tehát 624-et ugrott, egyelőre nem tudott javítani az első ugrásán.
1: Időközben már volt egy újabb kísérlet, Cohen nem javított, úgyhogy Halász Bence legrosszabb esetben, vagy hát mindenképp a harmadik helyen fogja befejezni ezt a sorozatot, hiszen már csak olyanok jönnek, akik előtte vannak. Melin Hummel készül negyedik kísérletére, ő az, aki Halász Bencéhez képest még lőtávolon belül van, 9 cm-en belül ő is már egyéni legjobb eredményét dobta, és egyébként közel jár az egyéni csúcsához is, 82 méter, 77 cm az egyéni legjobbja, most 81-74-nél jár. Eldobta a kalapácsot, amely a 80 méteres vonalra esik rá nagyjából pontosan. Néhány centiméter lehet majd a különbség, ide-oda mérik a versenybírók, és kiírják majd a hivatalos eredményt, de szinte ez centire pontosan annyi lesz, 79 méter, 99 centiméter, úgyhogy 1 centiméterrel 80 méter alatt volt, de igazából ez nem osz, nem szoroz. Következik Ethan Katzberg negyedik kísérlete, már nem lehet, nehéz lenne azt mondani, hogy mire lehet számítani az eddigi három kísérlete egyértelműen a legjobb volt a versenyben. Nincs nagyon olyan sportoló, aki a lőtávolon belül lenne. Ethan Katzberg negyedik alkalommal áll be a dobókörbe. Egyelőre semmi nem veszélyezteti azt, hogy megnyerje ezt a Gyulai Memoriált. Ismételten nagyon koncentrált, elkezdi a dobó mozdulatot, nagyon belelendül, és most is óriási az, ahogyan száll a kalapács, de kiesik. Érvénytelen lesz a kísérlet, pedig jóval 80 méter fölé esett le, csak a pályán, az érvényesi pályán kívül esett le. Úgyhogy az első rontása Katzbergnek, pedig a távolság itt is megvolt, és nem is lépett be. Szóval ez talán a verseny eddigi legjobb eredménye lett volna, de ezt már nem fogjuk megtudni, mert a pálya érvényességi területén kívülre esett a kalapács.
0: Bánidi Farkas Petra pedig, aki kapja a tapsot, az ötödik kísérlete következik tehát, de ez egy érvénytelen kísérlet, a piros zászló fenn, úgyhogy egyelőre marad a 659 cm-es ugrása, és ez a jelenlegi hatodik helyre elég. Nézzünk rá akkor a férfi rúdugrásra, amelyen most már az 580 cm-re próbálkozik Mathieu Collet, a francia versenyző. Egyelőre azért azt leszámítva, hogy az ausztrál Curtis Marshall és Ernest John Obiénának volt érvénytelen kísérlete, a többiek azért szépen mendegélnek, és most már az 580 cm-nél tartunk, illetve vannak, akik persze az 570 cm-t kihagyták, mint például mondott Duplantis is, vagy éppen Emmanuel Karelis a görög versenyző, illetve a két említett versenyző, Marshall és Obién is majd csak később fog beszállni a küzdelembe. Ami pedig a női rúdugrást illeti, Kleckner Hanga másodikra a 426 cm-t átvitte, és most próbálkozik a következő magasságon, ami 441 cm. Nézzük, hogy ezt sikerül-e elsőre magabiztosan átvinni. Kleckner Hanga tehát az országos csúcstartó, de leveri ezt a magasságon az első kísérleten, úgyhogy ezt egyelőre nem sikerül teljesíteni. Berenice Petit, francia versenyző, az, aki többi között ő is tudta a 441 cm magasságot, de többen is túl vannak ezen a magasságon, illetve van, aki természetesen kihagyja, és nem csak Kleckner Hanga, hanem a cseh Švábíková sem tudta elsőre ezt a magasságot átugrani, úgyhogy egyelőre itt tartunk. Nina Kennedy, ahogyan azt már hallhatták Bálintól, ő majd az első két magasság után 451 cm-en fog csatlakozni, de például a szlovén Tina Szutej majd a 441-en fog ő is először ugrani, úgyhogy szépen zajlik azért a női rúdugrás.
1: És tegyük hozzá, hogy itt azért a női rúdugrás esetében érződik az, hogy Magyarországon van ez a verseny, és van egy magyar versenyző, aki egyébként országos csúcstartó is, hiszen Kleckner Hanga tavaly itt ebben a stadionban, nem a Gyulai Memoriálon, hanem az országos bajnokságon augusztus elején 460 cm-ig jutott, amit azóta egyszer még meg tudott ismételni, de a magasság kialakítása érdekes ennek a versenynek, hiszen 426 cm-rel kezdtek, onnantól kezdve 441 cm, 451 cm és 461 cm, ami azt jelenti, hogy ha a következő két sorozatban, ha a legkésebb harmadik rátugorja Kleckner Hanga, akkor utána országos csúcs nem beállításra, hanem országos csúcs döntésre készülhet. Azért a versenyek többségén tartani szokták azt, hogy 450, 460 és hasonló magasságokra mennek a sportolók, úgyhogy itt azért véletlen van ebben egyfajta tudatosság, hogy a magyar közönség előtt milyen nagyszerű lenne, hogyha a rúdugrás országos csúcsa tovább javulna. Ha már világcsúcsot férfi rúdugrásban tavaly láthatott itt a közönség, hiszen Armand Duplantis akkor 629 cm-ig jutott, azóta Tokióban, és idén is már egyszer sikerült megjavítania, úgyhogy jelenleg 631 cm a világcsúcs, most ezt 632-re kéne javítani, hogy ismételten Budapesten világcsúcsot láthasson a közönség, és hallhasson a rádió hallgatósága. Halász Bence következik a kalapácsvetés 5. sorozatában, aki jelenleg a harmadik helyen áll a versenyben, ami az 5. sorozatot illeti, eddig az érvénytelen kísérletek dominálnak, de erről majd Halász Bence kísérlete és eredménye után egy picit hosszabban beszélünk. Cohen majd Halász Bence után következik, szóval azt nem lehet még egyelőre tudni, hogy harmadik vagy negyedik helyen zárja ezt a sorozatot, de akár még előre is lehet lépni. Hummel nagyon közel van, és a közönség elkezdte tapsolni Halász Bencét, aki ezúttal ezt kifejezetten kérte. Az előző két sorozatban nagyon koncentrált, de most kérte a közönség támogatását. Szép lassan elkezdi a dobó mozdulatot, körbenéz, beáll, kicsit berogyaszt, és elkezd egyre dinamikusabban mozogni, eldobja a kalapácsot, ami ismételten jól száll, és telibe a 80 méteres vonalra, nem lesz javítás, viszont talán egy 80 méter fölötti, vagy egy néhány centivel 80 méter alatti kísérletet ismételten feljegyezhetünk. 79 méter 81 centiméter a hivatalos eredmény, megtört tehát az a felfele ívelő sorozat, amit Halász Bence eddig nyújtott, de még lesz egy hatodik kísérlete, ahol megpróbálhatja minden erejét kiadni magából, hiszen ott már nincs mit tartalékolni, nincs mire várni, ott mindent ki kell engedni. Itt utoljára, a mai napon a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban következik Mihály Cohen, ami el fogja dönteni, az ő kísérlete fogja eldönteni, hogy a sorozatot a harmadik vagy a negyedik helyen zárja majd a magyar sportoló. Szabados Ármin és Rába Dániel is érvénytelent dobott egyébként, ha már említettem, hogy elég sok érvénytelen volt, Sosinom mellett Szabados és Rába is érvénytelenül zárt, úgyhogy az ő pozíciójuk nem változott. Celler Gábor 70 méter 99 cm-ig jutott, ő nem tudott javítani. Következik Cohen, aki szép lassan odáll a körbe, a dobókörbe, kinéz picit a közönségre, és a pályára is, ami mögötte van, elkezdi lassan a forgó mozdulatot, egyre jobban gyorsít, egyre jobban közelít a kör széléhez, elhajítja, és ez egy jó kísérlet lesz, 80 méter fölé száll, javítani nem fog, Halász Bencét nem fogja megelőzni, úgyhogy Bence tesz egy lépést a dobogó felé, Merlin Hummel és Ethan Katzberg van még hátra ebből a sorozatból, utána ráfordulunk a kalapácsvetés legizgalmasabb részére, hiszen az érmekről fog dönteni az utolsó sorozat. Cohen eredménye 80 méter, 68 cm. Ezzel megerősíti a negyedik helyét, hiszen ez a harmadik legeredményesebb dobása, de nem lép előre. Hátrafeleságon kell néznie, mert Sosinon itt a harmadik kör után kicsit elfogyni látszik. Merlin Hummel következik, német sportoló, aki egyéni, idei legjobbat dobott a harmadik körben, 81 méter 74 cm-rel egy tokiói világbajnok, ez is térmesről beszélünk, ő előzte meg Katzberg mellett Halász Bencét, eldobja a kalapácsot, nem elégedett ezzel a kísérlettel, 80 méter alatt ér földet, és ki is lépett a körből, úgyhogy le sem méreti, biztossá válik azt, hogy nem javít, második helyen marad. Ethan Katzberg ötödik sorozata következik, még kétszer láthatja őt a magyar közönség, azt gondolom, hogy ezt a világszintű sportolót látni minden egyes kísérletnél hatalmas dolog, és szeptemberben lesz még rá lehetőség, hiszen ne felejtsük el, hogy az atlétikai világdöntőt is ebben a csodálatos létesítményben rendezik, ahol több mint 10 ezer, 14-15 ezer ember befér, és ott is lesznek magyarok, Halász Bencében biztosak lehetünk, hogy visszatér, de még jó néhány magyar sportoló lesz. Ethan Katzberg továbbra is nagyon magabiztosan dobja a kalapácsot. Úristen, milyen messzire száll! És nagyon jó helyen esik le! 83 méter fölötti kísérletezés, de azt is megkockáztatom, hogy 84 méter közelében lesz. Nem tud hibázni Ethan Katzberg. 83 méter 64 cm ezzel tovább javítja a saját legjobb eredményét és a Gyulai Memorial rekordját is. 83 méter, 64 cm megerősíti a vezetőhelyét. Az előző érvénytelen kísérlet mutatja, hogy csak a kivétel volt, ami erősíti a szabályt, hogy a kanadaira nem nagyon van ellenszer. Itt is újra fel lehet sorolni, hogy ez a világ idei legjobbja, a Gyulai Memorial történetének legjobb eredménye, és Ethan Katzbergnek is az egyéni legjobbja. Nagyon-nagyon magas fokozatra kell annak kapcsolnia, aki szeretné Katzberget legyőzni. Erre, valljuk be őszintén, egyelőre semmi esély nem mutatkozik.
0: Bánidi Farkas Petra pedig utolsó ugrása következik tehát, és nézzük meg, hogy mit sikerül. Sikerül-e egyáltalán a 659 után egy érvényeset ugrani? Bánidi Farkas Petra tehát utoljára itt a Gyulai Memoriálon az idei esztendőben. Ő az, aki tehát most már kéri a tapsot, kéri a buzdítást. Gyerünk Petra, legyen valami szép zárása ennek, legalább mindenképp érvényes zárása ennek a versenynek. Bánidi Farkas Petrára figyelünk tehát, aki neki fut, és nézzük meg, mit tud ebből kihozni. Gyerünk Petra, és sajnos ismét a piros zászló az, ami fellebben, úgyhogy ez is egy érvénytelen. Hát 659 cm, tehát amivel ő zárja ezt a versenyt.
1: Elég érdekes napja volt Bánhidi Farkas Petrának, mert a hadsorozatból ötöt is érvénytelen eredménnyel zárt. A 600 méter 59 cm az a legjobbja, és az az egyetlen érvényes ugrása, úgyhogy pozitívum az, hogy ez sikerült, mert azért ez egy szép eredmény, a verseny hatodik helyére elég lesz. Emlékezzünk meg Kriss Saroltáról is, aki egyéni legjobban zárt, ő egy hétpróbázó, 6 méter 35 cm, az utolsó kísérlete 6 méter 627 cm volt, úgyhogy nem tudott javítani, de azért volt egyfajta konzisztens szereplés, és ő azért csak vendég ebben a sportágban, ez csak egyike annak, amit űzni szokott, ő hétpróbázó, de fantasztikus, hogy 19 évesen megmutathatta magát itt a magyar közönség előtt. Szabados Ármin utolsó kalapács dobása jön, az utolsó kísérlet 75 méter fölötti eredmény nem fog javítani a magyar sportoló, aki tehát ezúttal nem jut 80 méter fölé, ami már sikerült neki egyszer idén, és a pályafutása során is az volt az egyetlen alkalom. Ki is lépett végül a dobókörből, úgyhogy nem méreti lesz az eredményt. A hatodik pozícióban zárja a versenyt. Celler Gábor és Rába Dániel is befejezte már magyar részről a kalapácsvetést. Celler Gábor az utolsó sorozatában javítani tudott 73 méter 5 cm-rel, de ez nem volt elég ahhoz, hogy megközelítse Szabados Ármint. Rába Dániel az utolsó körben bukta el a hetedik pozíciót Celler Gábor nagyszerű javításával. Ő zárt a nyolcadikként, Varga Donátról már korábban beszéltünk, hogy kilencedik lett, Pavel Fajdek pedig érvénytelen kísérletekkel zárt eredménytelenül. Hamarosan jön majd a számunkra legfontosabb dobás, Halász Bencé, előtte még jön a francia Jan Chaussinon, aki a dobókörben lépett, és érvényes kísérlete volt, de meglátjuk, hogy ezt lemérette-e. Lemérette 77 méter 86 cm, ő se javított. Legrosszabb esetben is negyedik helyen zár majd Halász Bence, a magyar sportoló, de reméljük, hogy megtartja a harmadik pozíciót, vagy akár fel is lép. Utoljára lép be a dobókörbe Halász Bence, ismételten kinéz a magyar közönségre, amely egyre nagyobb számban van itt a Gyulai István Memoriálon, és buzdít a magyaroknak, legfőképp Halász Bencének, aki 2023-ban nemzeti ünnepünkön világbajnoki bronzérmes lett itt, ugyanebben a csarnokban. Halász Bencét tapsolja a közönség, aki utoljára forog, és utoljára dobja el a kalapácsot, ami ezúttal is jó magasan száll, és 80 méter fölött esik le. Nem lesz javítás, nem lesz jobb, mint a 81 méter 65 cm. Halász Bence tehát idei legjobban zárja ezt a versenyt. 82 méter alatt az egyéni csúcsát nem sikerül megközelíteni, amit tavaly állított föl itt ezen a versenyen, amit meg tudott nyerni. Most biztos, hogy nem ő fog győztesként távozni, a dobogó azonban még meg lehet. 80 méter, 15 cm a hivatalos eredmény, mondjuk el a rendkedvéért. Mielőtt Cohen következik, aki egyelőre 17 cm-rel a Halász Bence legjobb eredménye mögött van. Várjuk meg még ezt a dobást, mert ezután dől el hivatalosan, hogy Bence bronzérmes lesz-e, vagy negyedik az idei Gyulai Memoriálon. Bízunk benne, hogy nem lesz javítás. Azért már jó néhányszor volt dobogón Halász Bence. Győzelme van 2025-ből, volt 3 második helye 2019-ben, 2020-ban és 2022-ben, illetve van 2 harmadik helye is 2018-ban és 2023-ban ért el ezeket a pozíciókat. Időközben van egy futószám a pályán, amit meg kellett várni, úgyhogy emiatt egy picit csúszik Cohen kísérlete, akinek az előbb is várnia kellett az első sorozatban, amikor a hálót szerelték. Most a 400 méter férfi országos futam indítása miatt kellett egy kicsit kivárnia, most azonban már elkezdheti a dobómozdulatot, aminek a végére ér. Elhajtja a kalapácsot, és ez úgy tűnik, hogy elég magasan száll, és 80 méter fölött ér földet, jóval közel lehet Halász Bence legjobbjához. Nehéz megmondani, hogy alatta vagy fölötte lesz-e, de az biztos, hogy szoros verseny lesz. 81 méter, 35 cm, ami azt jelenti, hogy Halász Bence a harmadik helyen zárja az idei Gyula István Memoriát, és megvan pályafutása, hatodik dobogós helyezése, sőt, hetedik dobogós helyezése innen a magyar atlétikai magyar nagydíjról. Bravo Bence, nagyszerű szereplés, idei legjobb eredmény, 81 méter, 65 cm, Ethan Katzberggel és Merlin Hummellel nem sikerült felvenni ezúttal a versenyt.
0: Mondó Duplantis pedig ismételten ugrott, és sikerrel vette az 580 cm-t is, nem úgy, mint Emmanuel Karalis, aki viszont leverte a lécet az első kísérletre. Egyébként Karalisz kapcsán, bár ugye ő az a 611 cm-es ugrásával tartja a második legjobb időt, de az elmúlt 5 versenyen 6 méterig sem jutott el. Talán így nem is olyan meglepő.
1: A kalapácsvetés utolsó dobásához érkezünk. Ethan Katzberg győztesként sétálhat be a dobókörbe a 6. utolsó alkalommal. Merlin Hummel ugyanis már biztos másodikként elrontotta a dobását, aztán kilépett és le sem érette ezt az eredményt, úgyhogy Ethan Katzberg majdnem 2 méterrel, legalább 2 méterrel megveri a teljes mezőnyt. 83 méter, 64 cm a jelenlegi legjobb eredménye, ez az idei legjobb is. De megpróbálhatja ezt még tovább javítani. A mozgása, az, ahogyan a kalapácsot eldobja, kimagaslik a mezőnyből, nincs hozzá fogható jelenleg a mai napon semmiképp. A regnáló olimpiai világbajnokról beszélünk, aki utoljára teljesíti a dobó mozdulatot, és 80 méter alatti dobás Ethan Katzbergtől. Ez csodaszámba megy, le sem éreti, 83 méter 64 cm-rel megnyeri ezt a versenyt, ezt a sorozatot leszámítva végig nagyon magabiztosan. Volt, beleakadt egy kicsit a hálóba itt a kivetítőn a visszajátszásban, tökéletesen látszik, emiatt szállt 80 méter alá, és a stúdióból a kollégák is szóltak, úgyhogy apró technikai hiba Katzbergtől, aki már győztesen állhatott oda a Gyulai Memorial utolsó sorozatára, és 2024 után ismételten első helyen távozik el a versenyről. Ezt odalakhatja majd a budapesti világbajnoki cím mellé is. Szép emlékei vannak a magyar fővárosból, ahova szeptemberben természetesen ő is visszatér a világ legjobb kalapácsvetőivel. Még egyszer a rendkedvéért a végeredmény. Ethan Katzberg 83 méter 64 cm-rel nyert. Merlin Hummel a második 81 méter 74 cm-es legjobbal. Halász Bence a harmadik dobogós pozícióban zárt 81 méter 65 cm-rel. És a magyarok további szereplése szabadosár, mint 6. Celler Gábor, 7. Rába Dánia, 8. Varga Donát pedig 9. zárt.
0: Nézzük akkor, hogy áll Kleckner Hanga, aki hát sajnos befejezte a versenyt, ugyanis a 441 centiméteres magasságot háromszor is leverte, úgyhogy sajnos, ugye, hogyha három rontott kísérleted van, akkor véget ér a verseny, és ugyanez megtörtént a cseh Svábikovával is, úgyhogy sajnos Kleckner Hangának, aki 460-at is tud, ez a verseny nem sikerül sajnos jól, és 451 centiméterrel az új-zélandi McTaggart az, aki vezeti a női rúdugró versenyt, utána a francia Petit, Berenice Petit, aki 441-ek át tudta ugrani. Nyilván itt az számít, hogy ki anyadik kísérlete tudja a magasságokat átugrani, és akkor az szerint alakul a sorrend. Ami pedig a férfi rúdugrást illeti, Sam Kendricks, Armand Duplantis, Curtis Marshall és Ernest John Obiena is elsőre teljesítette az 580 cm-es magasságot, míg kétszer is rontotta a norvég Zandre Guttormsen és Mathieu Collé, és a görög Emmanuel Karalisz az, aki hát második kísérletre próbálhatja átvinni majd ezt a magasságot. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogyan fog neki sikerülni, egyáltalán hogyan alakul majd ez a rúdugró verseny olyan szempontból, hogy talán nem mondok túl nagy meglepetést azzal, hogy nyilván Armand Duplantis hogyan írja majd tovább az ő sikersztoriát, de egyébként vele kapcsolatban azért azt is el kell mondani, hogy azóta, hogy kikapott, még júniusban Stockholmban, akkor ugye 580 cm-ig jutott, és második lett, volt egy 613 és 607 cm-es ugrás, szóval nagyon kérdéses, hogy milyen formában van most itt. Ahogy arra utaltam Karalisz kapcsán is, hogy az ő formája is olyan szempontból kérdéses, hogy az elmúlt versenyek nem sikerült igazán jól teljesíteni, hiszen az elmúlt 5 versenyében nem jutott 6 méterig, pedig ahogyan azt hangsúlyoztam, 617 cm-ig jutott idén, és ő az, aki most próbálkozhat tehát 580 cm-en második kísérletre. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, meg lesz-e. Nyilván három rontott kísérlet után itt is véget ér a verseny, sajnos a nőknél Kleckner Hangával ez megtörtént. Nézzük, Karalisz második kísérletre át tudja vinni ezt a magasságot, 580 cm magasan tehát a léc, és megvan, másodikra megvan, elsőre is úgy történt, hogy ugyan át tudott fölötte ugrani, de leverte végül is a lécet, pedig elsőre úgy tűnt, hogy megvan, úgyhogy sikerül neki is. és közben pedig a László Bencének gratulálnak itt a helyi bemondók. Kollégánk egyébként tévés kolléga Mohai Bence az, aki vele beszélget. Armand Duplantis egyébként az 590 cm-es magasságot kihagyja, úgyhogy ő majd legközelebb a 6 méteren fog próbálkozni. Mi pedig a férfi rúdugrómezőnyt illeti, heten vannak ugye összesen itt a mezőnyben, és hatan már jártak 6 méteren, vagy a felett ez a 6 méter, ez a bűvös magasság, amelyen ugye azért ha át tud jutni egy rúdugró, akkor azért az mindenképpen említésre méltó. A László Bence egyébként boldogan értékel, hatalmas gratuláció neki még akkor is, hogyha ma tényleg itt Tünkácsberghez egyszerűen közelíteni is nehezen lehetett, de azért ez a 81-65 idei legjobb, ez mindenképpen elismerésre méltó. A László Bence tehát a harmadik helyen zár a kanadai Katzberg és a német Hummel mögött, miközben itt a közönségnek is elmondja gondolatait. Ami pedig akkor a női rúdugrást illeti, Nina Kennedy, az olimpiai bajnok 451 cm-en bemutatkozott, és nagyon magabiztosan elsőre átvitte ezt a magasságot. Ő egyébként az idei legjobbját, 495 cm-t és új egyéni csúcsát is nem is olyan régen Monakóban érte el. Neki ez az 5 a szerencse száma, az a bűvös határ itt a női mezőnyben, ezt szeretné ő mindenképpen elérni. Hát ha itt Budapesten ez megadatik neki, mi ehhez nagyon fogunk szurkolni, Kleckner hangáért pedig nagyon fáj a szívünk, tehát a 451 cm-es magasságon az új-zélandi McCartney, az említett ausztrál Kennedy, a szlovén Sutej, a brazil Demenis Campos és az új-zélandi McTaggart is elsőre sikerrel tudta venni, és a francia Petit Berenice az, aki majd próbálkozik két rontott kísérlet után a 451 cm-nél, hát hogyha sikerül azért ezt majd a következő kísérletére nem is olyan soká átvinni, és ugye Kleckner hangától, illetve a cseh Schwabikóval pedig a három rontott kísérlete után el kellett, hogy búcsúzunk. Így állnak tehát a rúdugró versenyek, és ami pedig már az említett női távolugrás kapcsán beszéltünk róla, hogy Bánhidi Farkas Petra a hatodik helyen zárt, Krisz Sarolta pedig egyéni csúccsal végül is a nyolcadik helyen, de azt a versenyt az amerikai Moni Nichols nyerte meg 688 cm-rel, a második a szintén amerikai Claire Bryant lett 672 cm-rel, és a harmadik helyen pedig Akelia Smith Jamaikából 667 cm-rel zárta. Azt azért még a rendkedvéért mondjuk el, hogy ugye Szűcs Szabina pedig a három kísérlet után végül is kiszállt, és nem tudott a legjobb nyolcba bekeveredni a következő három kísérletre, de úgy végül a kilencedik helyen zárta, úgyhogy így áll jelenleg a Gyulai Memorial, amelyet 16. alkalommal rendeznek, meg második alkalommal itt a Nemzeti Atlétikai Központban, de most a szó a stúdióé.
2: Minden jónak vége szakad, egyszer nincs ez másként a mai hazafutással sem. Speciális műsorrend ugye a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj miatt. Minden esetre pillanatokon belül kezdődik immáron a körkapcsolás. A mai műsor szerkesztője Szalai Kristóf volt, a technikáját Bredák József felelt. Jó magam pedig Németh Kornél vagyok. További kellemes rádiózást mindenkinek, viszont hallásra.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Ma este kiderül, hogy Franciaország vagy Spanyolország jut a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást a Győr az Európa a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Jelenleg is zajlik a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A szünnap után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. 21 órától eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszanak ismét elődöntőt. Lamine Yamal az előző két franciák elleni mérkőzésén összesen 3 gólt szerzett. A spanyol csapat legnagyobb sztárja pont tegnap ünnepelte a 19. születésnapját, és már nagyon várja az elődöntőt.
4: Már nagyon fel vagyok pörögve a Franciaország elleni elődöntőre. Szerintem a világbajnokság kezdete óta mindenki egy ilyen mérkőzésre várt. Nagyon reméltem, hogy eljutunk idáig. Szerintem a mostani VB két legjobb csapata találkozik, de egyáltalán nem félünk tőlük. Ha van csapat, amelyik magabiztosan léphet pályára, azok mi vagyunk.
3: Az ellenfél, Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Ez korábban csak Brazíliának és Nyugat-Németországnak, vagyis az NSK-nak sikerült. A franciák 2018-ban világbajnokok lettek, 4 évvel később Katarban pedig ezüstérmesek. Franciaország legutóbb 2021-ben nyert a spanyolok ellen, akkor Kylian Mbappé lőtte a győztes gólt. A franciáknak nem lesz könnyű dolguk ma este a spanyolok elleni elődöntőben, de bízhatnak többek között a tornán már 8 gólos Kylian Mbappéban, aki Lionel Messivel hort versenyben vezeti a góllövő listát.
5: Voltam már világbajnok és ezüstérmes is. Jelenleg nem látom itt magam mellett a VB trófeát, úgyhogy óvatos lennék azzal a kijelentéssel, hogy most még erősebbek vagyunk, mint az előző tornákon. Tisztában vagyunk a képességeinkkel, viszont önmagában az, hogy félnek tőlünk az ellenfelek, még nem jelent gólokat, győzelmeket. Be is kell bizonyítanunk, hogy joggal tartanak tőlünk.
3: Az este 9 órakor kezdődő elődöntős találkozó előtt a korábbi magyar válogatott labdarúgó Szendrei József latolgatta az esélyeket.
6: Na, végül is mondhatjuk azt, hogy a négy legjobb csapat került a négyes döntőbe. Hogy mit várok, milyen döntőt várok? Szerintem a legnagyobb jóslónak is nehéz lenne megjósolni, hogy ki lesz az a két csapat, aki a döntőt fogja játszani.
7: Mi a kedvenc párosításod, vagy mi lenne a kedvenc párosításod? Itt nemrégen a Nemzeti Sportkörben arról vitáztunk, inkább csak elmélkedtünk kollégákkal, hogy a realitás szerintük, a kollégáim szerint, akik itt voltak, azt mondatja, hogy ez egy francia-angol döntő lesz. Az én vágyálmam egy spanyol-argentin, egy latinó finálé, amire azt mondták, hogy a legkevesebb esély van szerintük. Szóval, hogyha jósolni nem is vállal.

0: fel a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Németh Kornél beszélgetett. Hogy a spanyolok történetük során másodszor, vagy a franciák sorozatban harmadszor jutnak világbajnoki döntőbe, az ma este kiderül. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti, 21 órától. A VB elődöntő mellett is láthatnak egy labdarúgó mérkőzést ma este, mégpedig az Eto FC Vikingur Reykjavik találkozót, a Bajnokok Ligája selejtező első fordulójának visszavágóját, amelyet a győriek 1-0-ás hátrányból kezdenek. A mexikói Efarin Juárez vezetőedző június közepén érkezett a címvédőhöz, és a visszavágó kapcsán kiemelte, hogy egészen más felfogásban szeretné látni csapatát, mint azt tette múlt héten.
1: We need to be in front foot, we need to be really...
2: A visszavágón bátrabban kell játszanunk, de oda is kell figyelnünk. A cél, hogy minél hamarabb megszerezzük a vezetést, hogy utána legyen időnk irányítani a mérkőzést a hátralévő időben. Fontos, hogy a hazai pálya igazi erőd legyen számunkra, mind a BL-ben, mind a bajnokságban. Azt tapasztaltam, hogy a keretet sikerre éhes fiatal magyar és külföldi játékosok alkotják. Ezért is fontos a keddi visszavágó, ahol először megmutathatjuk, hogy mire vagyunk képesek. Sőt, azt is, hogy még jobban vágyunk a sikerre, mint az előző idényben. Annak ellenére, hogy bajnokok vagyunk. Ezt szeretnénk, ha látnák a szurkolóink.
3: Nemzeti Sport Krónika.
0: A fiatal játékosok beépítése mellett az eredmény is fontos lesz a női vízilabda válogatott számára a jövő héten kezdődő ausztráliai világkupa döntőn. Ezt mondta az M4 Sportnak a szövetségi kapitány Cseh Sándor. A nemzeti együttes először Spanyolországgal találkozik a torna negyed döntőjében.
4: Látjuk a BL csapatokat is, milyen jól szerepelnek, ott vannak az élmezőnyben, nyilván ők az olimpiai címvédők, ugyanakkor ebben a ciklusban minden világversenyen mi vertük ki őket, de ettől függetlenül tudjuk, hogy erősek, de a cél nem lehet más, az ő szintjükön kell megpróbálnunk játszani, és akkor a mérkőzésen meg kell próbálni legyőzni őket. Nyilván a válogatott az valahogy mindig egy ilyen kettősség, főleg így a ciklus közepén, hiszen eredményt is akarunk elérni, nyerni akarunk, ugyanakkor azt is próbálgatjuk, rengeteg az új játékos, a fiatal játékos, hogy kik azok, akikkel meg lehet ezeket a terveket valósítani, vagy kibe van benne, hogy egy-két év múlva meg lehet velük valósítani, tehát ez egy összetett feladat. Napról napra figyeljük a játékosokat, teszteljük, fejlesztjük, de ugyanakkor abban a pillanatban, amikor eljön a meccsnap, akkor meg természetesen a győzelem a cél. Van a világkupa, de a világkupa az tulajdonképpen egy 3 napos gyors torna. Nekünk sokkal több információt ad az egész nyár. A válogatott edzőtábor, a hollandokkal volt 4 napos edzőtáborunk, kimegyünk, ott is játszunk még felkészülési meccset az USA-val, ausztrálokkal, lehet a hollandokkal is. Tehát ez egy komplett program, és a játékosok fejlődésében ez az egész nyár az, ami szerepet játszik. Ugyanakkor nyilván nem csak a jövő évre készülünk ezzel, nem csak oda, nem szeretem ezt a szót, hogy tesztelünk, hanem oda edzünk, oda próbálgatjuk mi magunkat, a csapatot, a játékosokat, hanem nyilván ez egy felkészülés is arra, hogy azon az egy napon, mert azért mondom ezt, hogy egy napon, mert ez nem egy olyan verseny, mint egy EB-VB, ahol csoportmeccsek vannak, hiszen itt tulajdonképpen a spanyolok ellen az első nap mindent eldől. Ha tudunk nyerni, akkor benn vagyunk a 4 között, ha nem, akkor nyilván játszunk még 2 felkészülési meccset 5-től 8-ig.
0: Cseh Sándor szövetségi kapitány után pedig következzen a magyar csapat egyik legnagyobb klasszisa, a sérüléséből visszatért válogatottsági rekorder, Kesztei Rita.
5: Bízom benne, hogy a előző 2 év tendenciáját tudjuk folytatni. A mi sikerünkkel fog zárulni ez a mérkőzés, főleg úgy, hogy azért az utána levő 2 mérkőzést azért sokkal jobb játszani, úgyhogy az elsőt megnyered. Úgyhogy bízom benne, hogy meg fogjuk tudni nyerni. Én úgy gondolom, hogy erre képesek vagyunk. Ők is azért, náluk is vannak hiányzók. Bízom magunkban, ügyesek leszünk, és venni fogjuk ezt a spanyol akadályt is. Én azt gondolom, hogy összességében jó a hangulat, mindig jó szokott lenni. Ezt a hosszú utazást, ezt túl kell élnie mindenkinek, aztán lesz idő ott akklimatizálódni, alkalmazkodni a helyzetekhez. Bizakodó vagyok.
0: A magyar-spanyol párharc tovább jutója a világkupa elődöntőben majd a holland-orosz mérkőzés győztesével találkozik. A másik ágon Egyesült Államok Kína és Ausztrália-Olaszország találkozókat rendeznek. A következő idényben is a Galatasaray női kosárlabda csapatát erősíti Juhász Dorka, miután 1 évvel meghosszabbították a szerződését. A 26 éves válogatott center tavaly nyáron igazolt a török együtteshez, amelynek színeiben a bajnokságban, a kupában és az Euroligában is ezüstérmet szerzett. Utóbbiban ráadásul az idény legértékesebb játékosának is megválasztották. Jelenleg is zajlik a Gyulai Memorial magyar atlétikai nagydíj, ahol a helyszínen tartózkodnak kollégáink, Somogyi Zsófia, valamint Kressz Bálint, Kapcsolunk Somogyi Zsófiához a helyszínre. Szia Zsófi, mi történt eddig a mai napon, és mi várható még?

0: a Gyulai Memoriálon.
1: Szervusz Gergő, köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. Idén is olimpiai és világbajnokokkal, világsztárokkal rendezik meg a Gyula István Memoriált, immáron 16. alkalommal idén itt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Nézzük meg, hogy mi mondhatunk el magyar szempontból az egyik legjobban várt számot, illetően férfi kalapácsvetésben Halász Bence idei legjobbjával 81 méter 65 centiméterrel a harmadik helyen végzett, ugyanis a kanadai Ethan Katzberg 83 méter 64 centiméterrel versenycsúccsal a világ idei legjobb idejével, saját idei legjobb eredményével nyerte meg a kalapácsvetők versenyét. Aztán a női távolugrás is véget ért, három magyarért is szoríthattunk, Bánhidi Farkas Petra 659 cm-rel a legelőkelőbb, magyar szempontból legelőkelőbb helyen végzett a hatodik helyen, Krisz Sarolta a nyolcadik lett 635 cm-rel, egyéni legjobbját ért el, Szűcs Szabina pedig végül is a kilencedik helyen zárt 611 cm-rel, Moné Nichols nyerte ezt a versenyt, amerikai versenyző 688 cm-rel. Női rúdugrásban sajnos magyar szempontból nem örül Kleckner Hanga országos csúcstartónk, ugyanis 441 cm-en három rontott kísérlet után elköszönt, legalábbis befejezte ezt a versenyt, 426-ot azt át tudta vinni, ott már a 461 cm magasságnál járunk. Férfi rúdugrás, az is rendkívül érdekes, hát hogy ne lehetne érdekes, hiszen az egyik legjobban várt szám, itt van a svéd világcsúcstartó Armand Duplantis, aki 631 cm-rel tartja a világcsúcsot, de egy évvel ezelőtt itt világrekordot ugrott, akkor még 629 cm volt, itt 590 cm-en járunk. Duplantis az 580-at elsőre átvette, ahogyan az 560-at is, többi magasságon nem ugrott, és az 590-et is kihagyta, de jelenleg itt tartunk 590 cm-es magasságon. A női magasugrás is elkezdődött három magyarral, Fekete Fédrával, Pénzes Júliával és Bátori Liliánával, de majd még Kozák Lucáért, 100 gáton Takács Boglárkait 100 méteren, Molnár Attilán 400 méteren, az utolsó szám is szurkolhatunk a teljes igénye nélkül, tehát jelenleg is tart tehát a Gyula István Memoriál. Egyelőre ennyit, a szó a stúdióé.
0: Somogyi Zsófiának köszönjük szépen. A Gyulai Memoriál magyar atlétikai nagydíjról a nap folyamán még jelentkezünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Továbbá 19 órától a Győr Bajnokok Ligája selejtező mérkőzését, valamint 21 órától a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében rendezett Franciaország-Spanyolország mérkőzést is élőben közvetítjük. Tartsanak velünk továbbra is, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Rendhagyó módon egy kicsit korábban, 17 óra 37 perckor kezdődik a mai körkapcsolás. Nem véletlen, hiszen javában zajlik a Gyulai Memorial atlétikai nemzetközi verseny. Hallhattunk már közvetítést a hazafutásban, és természetesen követjük majd az eseményeket itt a körkapcsolásban is. Aztán nézzük, hogy mit kínálunk még. Ma ugye a Győr visszavágott játszik a labdarúgó bajnokok ligájában. Természetesen közvetítjük a Vikingur elleni mérkőzést, amely majd 19 órakor kezdődik. 21 órakor pedig a sokak által várt elődöntő, az első elődöntő következik, mégpedig Franciaország, Spanyolország, ugye majd holnap rendezik a másik elődöntőt, az Argentína-Anglia összecsapást. De mindenek előtt most még van időnk, hogy egy élő helyszínre kapcsoljunk, úgyhogy egy kis röplabda következik, hiszen rangos versenyt rendezlek a Városligetben, strandröplabda nemzetek kupáján, és erről készített egy összeállítást Keszi Dóra. Most először hallgassuk meg a szövetség elnökét, Vatai Gabriellát.
2: Budapesten nagyon sok sportrendezvényt, nemzetközi rendezvényt láthattunk az utóbbi időben, most ez felzárkózik, ugye a Röplabda Szövetség is. Miért gondoltátok, hogy meg szeretnétek rendezni akár ezt a döntőt itt Budapesten?
3: A sportolóink teljesítménye, amit az elmúlt időszakban mutattak, egyértelműen bizonyította azt, hogy most már van olyan párosunk, akivel egy ilyen nemzetközi rendezvényen labdába tudunk rúgni, és egy hazai rendezésre mindig fontos, hogy a közönség tudjon hazai sportolóknak is szurkolni. Ez volt a fő motivációja, hogy idehozzuk ezt az eseményt, illetve hát az, hogy a strandröplabda egy elképesztő dinamikusan fejlődő sportág, és azt gondolom, hogyha promotálni szeretnénk saját magunkat, akkor ez a lehető legjobb lehetőség erre.
2: És miért pont a Városligetre esett a választás? Mert gyönyörű a helyszín, de azért láthatunk már Óbudán is, Lupa Beach-en is akár nagyon sok strandröplabda rendezvény, de most a Városliget is felzárkozott ez.
3: Alapvető szempont volt, hogy könnyen megközelíthető legyen. Tapasztaljuk, hogy ugye a Lupán minden körülmény megvan, víz van, kiépített infrastruktúra van, de valahogy az emberek nehezebben jönnek ki egy távolabbi lokációra. Ezért gondolkoztunk abban, hogy valahol a városba keressünk helyszínt. Az extrémek nyilván Kossuth tér és hasonló helyszíneket is megemlítették itt a kollégák közül, de a Városliget az úgy adta magát. Felmerült a Hősök tere is, mint egy bevett sportrendezvény célpont, de ott nagyon sok a beton, és azért tudjuk, hogy július van, elképesztő meleg lesz, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor nézzük meg a ligetet, ahol vannak fák, és azért itt, hogyha a szurkolóknak melege van, azért fognak találni árnyékot, tehát nem föl a fejük meg olyan gyorsan, és a Városligeten nagyon gyorsan egy hullámhosszra tudtunk kerülni a tárgyalások során, és nem véletlen, hogy eredményes tárgyalás követően két pályát itt is fogunk tudni hagyni, ami utána bárki, aki szeretne sportolni, azt tudja használni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb most ebben.
2: Hogy mennyire fejlődik a strandröplabda itthon, mert arra emlékszem, amikor bent voltál nálam is legutóbb, azt mondtad, hogy különösen fókuszba lesz a strandröplabda, mert hogy Los Angelesre talán könnyebb a kvótát megszerezni, mint akár a teremröplabda esetében, de és azért látod, hogy a srácok hozzák is az eredményeket és az érmeket a szezon során, hogy látod, mennyit fejlődött a strandröplabda itthon?
3: Nagyon sokat fejlődött a szakág. Ugye 17-ben, amikor TAO sportága lett a röplabda, akkor ugrásszerűen, tehát robbanásszerűen nőtt meg mind a röplabdás egyesületek száma, mind a pályák száma, mind a sportolók száma, és ez a következetes és kitartó építkezés, amit akkor elkezdtünk, az most látszik beérni. Most már vannak olyan felnőtt korosztályú játékosaink, akik csak és kizárólag strandon vannak, tehát nem terem és strand, hanem csak strandon vannak, és most már a szövetség meg tudja tenni azt, hogy finanszírozza ezeket a sportolókat olyan tekintetben, hogy a külföldi útjaikat tudjuk finanszírozni, és nagyon sok versenyre tudjuk őket elküldeni, és ebben a sportág nagyon fontos, hogy minél többet tudjanak játszani, utazni és több pontot szerezni. Ezeket most a lehetőségünkhez mérten azt gondolom, hogy nagyon jól meg tudjuk nekik adni, és ezáltal, mivel nagyon sok éles mérkőzés játszottak, nagyon sokat fejlődtek.
2: És hát 8-8 ország, mint a női, mint a férfi mezőnyben, mennyire erős mezőnyre számítasz?
3: Nagyon erős mezőnyre számítok. Én azt gondolom, a legerősebb delegáció a lett, ahol mind a férfi, mind a női szakákban Európa-bajnok és világbajnok páros is található a mezőnyben. Az olasz válogatottnál például Őrsi Tóth Réka, aki ugye magyar lányként, de kettős állampolgárként az olasz válogatottat erősíti, sajnos, de már évek óta ott él kint, tehát ez nem meglepő döntés a részéről, és évek óta olasz színekben játszik, de tényleg mindkét nemben elképesztő mennyiségű olimpikon, világbajnoki pontszerző, érmes, Európa-bajnokságon érmet szerző páros lesz. Beach Pro Tour győztes például a hollandoknál, a legutóbbi Beach Pro Tour, ami a legelitebb versenyek egyike, tehát ahol tényleg mindenkit meg kell verni. Szóval nagyon erős a mezőny, én nagyon jó mérkőzésekre számítok, és tényleg, ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, a világelit lesz itt, úgyhogy érdemes kijönni.
1: Mindez tehát majd a Városligetben történik. Keszi Dóra készített beszélgetést Vatai Gabriellával, a Röplabda Szövetség elnökével. Ahogy említettem, már zajlik a Gyulai Memoriál, és ott van a helyszínen két kollégánk, Somogyi Zsófia és Kreisz Bálint. Sziasztok, tiétek a szó!
4: Párhuzamosan mennek az események a különböző versenyszámokban, de kezdjük ezt a bejelentkezést is azzal, ami a nap eddigi legfontosabb híre, hogy Halász Bence révén a férfi kalapács vetőknél van már egy bronzérmese a magyar atlétikának, hiszen az olimpiai ezüstérmes világbajnoki bronzérmes sportoló 81 méter 65 cm-ig jutott, ezzel idei legjobb eredményét érte el, és a harmadik helyen zárta ezt a versenyt. Most a női magasugrók küzdenek, itt három magyar erősíti az egyébként 10 fős mezőnyt. Fekete Fédra és Pénzes Júlia már bemutatkozott, és rontott kísérletük is volt. Egy 180 cm-nél jár egyébként a mezőny, ezt a magasságot 80 teljesítették, de vannak még ketten olyanok, akik be sem mutatkoztak, Eleanor Patterson és Nikola Olislagers, a két legnagyobb világsztár ebben a magasságban, vagy ebben a sportágban, és azok, akik 2 méter fölé jutottak már az elmúlt években, tehát ők még később mutatkoznak be. Olislagers egészen 191 cm-ig kivár. Visszatérve a magyarokra, Bátori Lilianna, aki az elmúlt években nagyon szépen betört, és tavaly 1 méter, 193 cm-es egyéni csúcsot állított föl, amit idén 1 cm-re megközelített még a szezon elején a fedett pályás idényben. Ő 180 cm-re mutatkozott be, és azt elsőre teljesítette. Pénzes Júlia és Fekete Fédra már a kezdő magasságtól, 170 cm-től ott volt a pályán, és Pénzes Júlia és Fekete Fédra is az első magasságot egy rontással teljesítette, a másodikat Pénzes Júlia második kísérletre, Fekete Fédra pedig harmadikra ugrott át, de 180 cm-en egyik magyar sem hibázott. 184 cm-nél jár a mezőny Fekete Fédrának, itt már volt egy rontott kísérlete, most pedig Pénzes Júlia ugrása következik, aki teljesíti elsőre ezt a magasságot, úgyhogy közelít az idei legjobbjához, és a következő ugrása már idei legjobb és egyéni csúcs kísérlet lehet majd, hiszen mind a kettő összevetésben 185 cm az, amit eddig elért. U20-as országos bajnok, az MTK sportolója, Somogyvári Tamás felkészítésével készül. Véget ért nem sokkal ezelőtt a 400 méteres gátfutás, ahol Molnár Csaba volt az egyetlen magyar versenyző, aki a futam utolsó helyezettjeként ért célba, a 9. pozícióban 50,16 század másodperces időeredménnyel, ezzel elmaradt az egyéni legjobbjától is, ami egyébként 49,89 század volt, de közel futott az idei legjobbjához. Ezt Emil Agyekung nyert ezt a versenyt, Gyulai Memoriál rekorda 47,58 század másodperces időeredménnyel, és ez az egyéni legjobbja is. Nagyon szoros volt a verseny, hiszen Trevor Bessit egy századdal mögött ért célba, Caleb Dean pedig 4 századdal maradt le a győzelemről, tehát az első 3 helyezett 4 századon belül volt egymáshoz képest. A rajtgépben állnak a női 400 méteres gátfutás versenyzői, itt 3 magyarnak lehet szurkolni, Mohai Regina az egyes pályán, Lalik Petra kettesen, Mátó Sára pedig a hetesen, azért a nevezés időket megnézve könnyen elképzelhető, hogy ők a mezőny második felében fognak csatázni, de itt is vannak kiváló versenyzők, erős a mezőny, Kemi Adekoyát külön érdemes kiemelni, vagy Jasmine Jones-t, de Rachel Clayton is a rutinos versenyzők közé tartozik, 52,51-es egyéni csúcsokkal, 53 másodpercen belüli futásokkal, a magyaroknál az 55 másodpercen belüli eredmény már kiválónak számítana, fordulnak rá a célegyenesre, a külföldi versenyzők elsőként, a magyarok pedig, ahogyan az várható volt, a 6., 7., 8. és 9. helyért küzdenek. Itt Mátos Árának van esélye megelőzni a 9-es pályán versenyző Naomi van der Broeke-ot, és ez akár az ő esetében egy jó időeredmény is lehet, 52,92 a győztes idő. Mátos Ára nagyjából egy 2-3 másodpercet kapott. Várjuk, hogy kiírják a pontos időeredményét, hogy hát ha ezért egy egyéni csúcs sikerült, nem rontott gátat. Jasmine Jones nyert egyébként a versenyt idei legjobb eredményével, 52,91 másodperces eredménnyel. Rachel Clayton a második 53,34-dal, itt nem volt olyan szoros a csata, mint az uraknál. Kemi Adekoya fért még fel a dobogóra 54,18-dal, és ezt látva, hogy mekkora volt a különbség az időeredményekben már az első három helyezett között, azért itt nem lesz egyéni csúcsjavítás Mátos Ára esetében. Az ötödiknek is megvan az időeredménye, Ashley Miller, aki 55,3-dal ért be, és mögötte Mátos Ára 55,61-dal, ez nem egyéni csúcs, fél másodperccel elmaradt attól, ami van der Broeke a hetedik, és a két magyar zárja a sort, az ő pontos időeredményüket is. Még várjuk Lalik Petra 56,77-dal egyéni csúcsot futott, nyolcadik helyen zárt ezzel Mohai Regina, 57,47-os eredménnyel zárt, de az ő esetükben ki kell emelni azt, hogy a Gyulai Memoriálon versenyezni ilyen rangos mezőnyben egy aranykategóriás megméretésen, egy olyan sorozatban, ami egyébként a mezőny alapján simán beillen a Gyémánt Ligának is, ez hatalmas lehetőség, és hosszú távon építkezhetnek ebből a sportolók, úgyhogy nem feltétlen ezt a futamot kell nézni, hanem az ő esetükben a nagyobb és teljesebb képet. A szó pedig a stúdiója.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 50 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és megyünk már is a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központba, Somogyi Zsófiához és Kreisz Bálinthoz.
3: Köszönjük szépen, érdekesen alakul ez a férfi rúdugró verseny, ugyanis Armand Duplantis, a legnagyobb sztár 6 méteren az első kísérletét elrontotta, úgyhogy először a 6 méteren sikertelenül próbálkozik, ugyanez történt Ernest John Obiénával, Sam Kendrick kétszer is rontott, és mivel az 590 cm-es tudta elvinni, így tőle elköszöntünk, de a norvég Guttormsen is két-két rontással áll ezen a magasságon. És így van ezzel Emmanuel Karelis, most az ausztrál Marshall az, aki egy picit ezen a magasságon valami pozitív és sikeres kísérletet is megmutatott. Elsőre ugyan elrontotta, hát vajon sikerül-e másodikra átvinni ezt a bűvös 6 méteres határt, de nem, leveri ő is másodikra, úgyhogy sikertelen ez a kísérlet is. Illetve rosszul láttam, én kérek elnézést, mert sikerrel veszi ezt a magasságot, és azért kérek elnézést, mert még a kivetítőn néztem, a hölgyeknél volt egy rontott kísérlet, úgyhogy ez az, ami miatt vélhetően rosszul fogalmaztam, de lényeg, hogy sikeres kísérlet, tehát 6 méterem. És akkor, ami a nőket illeti, ahogy említettem, itt volt egy rontott kísérlet, itt már 468 cm-es magasságon járunk, és harmadik kísérletre a brazil Demenis Campos próbálhatja megjavítani a szériáját, mert kétszer ugyan leverte. Hát, hogyha most sikerül, itt azért már a nagy sztárina Kennedy elsőre maga biztosan átvitte, az új-zélandi McCartney-nak másodikra sikerült, és ugyanígy volt a szlovén Sute is. Tehát Demenis Campos az, aki próbálkozik ezen a magasságon. Ami pedig hamarosan a további programot illeti, a 200 méteres futamokra figyelünk, először is a hölgyekre. Itt van az egyik legnagyobb sztárja az idei Gyulai Memoriálnak, az amerikai Gabby Thomas, de nézzük akkor szépen sorban, hogy kikkel is találkozhatunk, kik is versenyeznek majd meg itt a címért. Itt van a barbadosi Sada Williams a 9-es pályán, aki alapvetően azért 400-an szokott versenyezni. 2023-ban 400-an nyert már a Gyulai Memoriálon. A 8-as pályán a spanyol Joel Bescu, aki váltó tagjaként ért el nagyobb érmes eredményeket, világbajnokságon is tudott jól szerepelni. A váltó VB második és harmadik helye az, ami kiemelendő. Itt van tehát az említett amerikai Gabby Thomas, háromszoros olimpiai bajnok és világbajnok is. Párizsban 200-an és a két váltóval, 4x100-as és 4x400-as váltóval is aranyérmes lett, világbajnoki címe és 4x100 méteres váltóval van, de itt 2023-ban Budapesten VB ezüstérmes lett 200 méteren. A hatos pályán az amerikai Kyla White, aki szintén váltóval tudott tavaly világbajnok lenni Tokióban. Az ötös pályán szintén amerikai Anavia Battle, ő volt már világbajnokságon a legjobb 8-ban, tavaly ugyanis a negyedik lett, és egy gyémántliga állomásokon tudott nyerni, már 4-szer is győzött. Van magyar versenyzőnk is, méghozzá Szentgyörgyi Zita, magyar színekben, ő neki az idei legjobbja, az 23-34, és ez egyébként az egyéni legjobb eredménye, és hát hihetetlen, milyen mezőnyben kap ő most lehetőséget. A harmas pályán a jamaikai Nikisha Price, aki kétszeres VB ezüstérmes 2025-ben és 2023-ban is a váltóval, 4x400-as váltóval tudott ezüstérmes lenni. A tavalyi VB-n egyébként 400-on lett 8. És akkor a kettes pályán Crystal Slowly, szintén jamaikai versenyző, a váltó világbajnokságon idén ezüstérmet szerzett a 4x100 méteres váltó tagjaként. Ez tehát a női 200 méteres távnak a mezőnye, tehát három amerikai, két jamaikai, egy spanyol, egy barbados és egy magyar versenyzővel, tehát hamarosan elrajtolnak a versenyzők, és mi szemünk pedig a hetes pályán Gabby Thomason van. ő tehát az egyik legnagyobb favoritja. A kérdés, hogy megveri-e bárki, meg tudja-e bárki verni az olimpiai bajnokot. Gebi Tamást, aki az idén 8 versenyből 7-et megnyert, ez talán a legnagyobb kérdés, és egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy Gebi Tamást megverik, de nagyon jön, és Gebi Tamás itt a végsebességéről híres, és lehet, hogy behozza a legvégén, és a legvégén fogja megvenni az amerikai Kyle White-ot, és a legvégén behozza, és Gebi Tamás, ahogyan az várható volt, meg is nyeri, és az Kyle White szintén amerikai versenyző lesz tehát a második, és ez egy fantasztikus új versenycsúcsnak ígérkezik, mindjárt megnézzük, így van, 21-83, tehát ez az új versenycsúcs, az előző 21-96 volt, Gebi Tamás tehát, ahogyan azt várhattuk, megnyeri a 200 méteres távot, és Kyle White, amerikai versenyző, a második egyéni legjobbját futja, 21-92, és a harmadik helyet is egy amerikai versenyző, Anavia Battle szerzi meg, 22-21-jel ez az idei legjobbja, és akkor Sada Williams az, aki a negyedik, majd a spanyol Gea Bestu az ötödik, Nikisha Price a hatodik, Krisztus Lóli a hetedik helyet éri el, és Szent Györgyi Zita az, aki a nyolcadik helyen zárja végül is. 23-61 az ő ideje, hát 23-34 volt az idei legjobb idő. Ez az, ami tehát a női 200 méteres versenyt illeti. Gabi Tamás tehát megnyerte az olimpiai bajnok, itt a Gyulai Memorial megnyeri a versenyt.
4: Amikor arról beszélünk, hogy milyen erős mezőny van az idei Gyulai Memoriálon, és alapvetően ezen a versenyen minden évben, akkor pont az ilyen nevek, akik ezt bizonyítják. Gebi Tamás idejött, nem vette félváról ezt az eseményt, és megfutotta a Gyulai Memoriál történetének leggyorsabb 200 méteres eredményét. És Szent Györgyi Zitánál is ki kell emelni azt, amit a legtöbb magyar sportolónál megtettünk, hogy egy 19 éves fiatal hölgyről van szó, akinek hatalmas élmény lehet az, hogy néhány pályával mellette ott futnak azok, akikre példaképként tud tekinteni. Már csak emiatt is fantasztikus az, hogy itt van ez a verseny. A női magasugrásban is vannak hárman, és Bátori Lilianna nagyjából az egyetlen, nem sok olyan versenyző van rajta kívül, aki eddig minden magasságot elsőre vett. 188 cm-nél jár egyébként a mezőny. A magyarok közül Fekete Fédra már búcsúzott, 184 cm-en már nem volt érvényes kísérlete, úgyhogy ő 180 cm-es eredménnyel zár, de ez az idei legjobbja. Pénzes Júlia, akiről már említettük, hogy az egyéni csúcsáért ugrik, az első kísérletét elrontotta 188-on, de még lesz két próbálkozása. Egyébként már hárman teljesítették ezt a magasságot, és 9-en vannak versenyben, ebből ketten még be sem mutatkoztak. Ölisz Lagerz ezt a magasságot is még kihagyja, ő 191-en próbálkozik majd. Eleanor Patterson pedig hamarosan megkezdi első ugrását, ő eddig még pihent a mai nap folyamán, de amilyen erős a mezőny, és amilyen erős mondjuk ő, ezt nyugodtan megtehette. Vélhetően ennek ellenére lesznek eredményes kísérletei, és ha az elején nem is, de a végéig ott lesz majd a küzdelemben.
3: És akkor ismét a férfi rúdugrásra figyelhetünk, hiszen Emmanuel Karalis az, aki próbálkozott, és el is búcsúzik a versenytől, ugyanis 6 méteren 3 rontott kísérlet a neve mellett, így tehát Karalis is elköszön a versenytől. Hát már csak, ha minden igaz, akkor Armand Duplantis ketten, és még Curtis Marshall, az ausztrál versenyző, akik versenyben vannak, a 6 métert mindketten a második kísérletre tudták átvinni. Érdekes, hogy mi sújtja most itt a férfi rúdugró versenyzőket, de most akkor jöjjön a másik 200 méteres szám, a férfiak versenye, hiszen már a mezőny tagjai ott vannak a kijelölt rajtnál. Nézzük akkor, hogy

0: hogy kikkel találkozhatunk. Érdekes az olyan szempontból, hogy hát nehéz megjósolni az eredményeket tekintve, hogy vajon ki az, aki ennek a versenynek a legnagyobb favoritja. A 9-es pályán a marokkói Sine Yassin, aki háromszoros marokkói bajnok, 19-97 az egyéni legjobbja, ez a marokkói csúcs. A 8-as pályán Nakaise Charamba, zimbabwei versenyző, aki olimpián volt 8. világbajnokságról 9. helye van. A kanadai Aaron Brown, egy rutinos versenyző a 7-es pályán, ő az olimpián és VB-n is tudott a váltó tagjaként 400 méteres váltóval aranyérmet nyerni. Egyéniben egyébként ő 5-szörös olimpiai és világbajnoki döntős, 2022-ben egyébként a Gyulai Memoriálon második lett. A nigériai Udodi Unwuzurike az, aki a 6-os pályán van, ő 20-as világbajnok, neki van egyébként az egyéni legjobbja, az egyéni csúcsokat, illetően 19-76, ha a mezőnyt nézzük. Az 5-ös pályán az ausztrál Lachlan Kennedy, fedettpályás világbajnoki, ezüstérmes ausztrál bajnok. A 4-esen egy jamaikai versenyző, a mindössze 19 éves Gary Card, 20-as világbajnoki, aranyérme van a váltó tagjaként. A 3-as pályán pedig az amerikai Mason Lawyer, aki múlt héten Barcelonában 100 méteren tudott 10-07-tel győzni. A 2. pályán egy másik jamaikai versenyző, Dominic Williams, és az 1-es pályán pedig Michael Campbell, aki szintén jamaikai versenyző. Ő ott volt még Londonban a 2017-es világbajnokságon, a váltó tagjaként, ugye emlékezhetünk, az a világbajnokság Usain Bolt utolsó futásáról is híres, ugyanis a döntőben Usain Bolt a jamaikai váltó tagjaként megsérült, így tehát nem tudták befejezni azt a döntőt, de Michael Campbell akkor az előfutamos, ugyanis a döntőben Usain Bolt a jamaikai váltó tagjaként megsérült, így tehát nem tudták befejezni azt a döntőt, de Michael Campbell akkor az előfutamokat illetően ott volt. Na nézzük tehát a férfi 200 méteres versenyt itt a 16. Gyulai Memoriálon. Ki lesz itt a Nemzeti Atlétikai Központban ennek a futamnak a győztese? Tehát 9-en küzdenek ezért, és el is rajtoltak. Idén mindössze 2-en futottak 20 másodpercen belül a zimbabwei Charamba és a marokkói Sine. Persze Brown is tudott ezt hátszélben ilyet futni. Na nézzük ki az, akinek a legjobban fog alakulni a 100 méter. Jó, van már csak hátra, és Sine nagyon jön itt a végén az utolsó 9-es pályán, és Sine az, aki nagyon tartja magát. Sine szépen egyre jobban elrajtol, elmegy, és ő az, aki szépen meg tudja ezt oldani. Tehát marokkói siker, marokkói győzelem. Yassin Sine Marokkóból 19-92-vel megnyeri, és ez neki 19-92-es időt jelent. Charamba 20-09-el a második, Unwuzurike 20-18-al egyéni legjobbját futja, és ez egyébként egy új marokkói csúcs is, hiszen ugye 19-97 volt eddig, itt pedig 19-92. A negyedik helyre jön Aaron Brown, és az 5. Gary Card, akinek egyébként az egyéni legjobbja. Tehát marokkói győzelem, férfi 200 méterem 19-92-vel, és akkor még a rendkedvért a 6. lett az ausztrál Kennedy, és a 7. pedig az amerikai Lawyer.
1: Térjünk vissza a női magasugrásra, hiszen Pénzes Júlia utolsó kísérletek következik a 188 cm-es magasságon. Az első kettőt elrontotta. Itt az utolsó lehetősége egyéni csúcsot ugrani, és ezzel folytatni a versenyt itt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Bátori Lilianna teljesítette ezt a magasságot, és rajta kívül még 6-an tették ezt meg. Összesen 7-en vannak egyelőre versenyben, ők már biztosan teljesítették a 188 cm-es magasságot. Ugye Olis Lagerc még be sem mutatkozott, Pénzes Júlia utolsó kísérletére pedig egyelőre még várni kell, de szép lassan oda megy a magasugró részhez, és megkezdi a bemelegítést, majd a futást. Hamarosan elkezdődik egyébként a súlylökők bemutatása is, ott is lesz a mezőnyben két magyar, akik nyilván az nevezési eredmények alapján inkább a mezőny második felében lesznek, de elég nagy ugró következik a rudugrás mezőnyében.
0: Méghozzá mondó Duplantis természetesen

0: Azt gondolom, hogy ezt mindenki kitalálta, 607 cm-re ugrik, és ez nagyon magabiztosan meg is van, és jön is a taps, jól van, 607 cm elsőre, Armand Duplantis neve mellett, tehát egy pipa, és Curtis Marshall pedig ezen a magasságon rontott stúdió.
1: Köszönjük szépen, természetesen majd még megyünk vissza a helyszínre, de most kapcsolunk egy másik helyszínre, mint ahogy említettem a körkapcsolás elején, 19 órától ma közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban a Győr labdarúgó csapatának visszavágó mérkőzését a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Vikingur Reykjavik ellen, és ott van már a helyszínen Cseszregi Balázs, aki ha minden igaz, akkor már nekünk el tudja azt is mondani, hogy milyen kezdővel próbál meg tovább jutni a Győr. Szia Balázs!
2: Szerbusztok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, el tudom mondani az Eto'o, illetve a Vikingur összeállítását is. A Efrain Juarez a tegnapi sajtótájékoztatón azt ígérte, hogy lesz meglepetés a keretben, illetve elsősorban a kezdő csapatban. Hát, ha csak az nem meglepetés, hogy Bánáti helyett Schön kezd, aki ugye még a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzésen az utolsó fordulóban bokasérülés szenvedett, utána derék problémái voltak, akkor olyan nagy meglepetés nincs még hozzá gyakorlatilag a felállásban sem, mert hogy az Eto'o 4-2-3-1-es felállást választotta az UEFA honlapja szerint. A csapat pedig így néz ki, hogy Petrás a kapuban, ez természetes, még akkor is, ha Navasszal hírbe hozták az Eto'ot. Vladojú Csinger, Kripic, Stefuj, előttük Vitális és Tóth Rajmund. Tóth Rajmundért állítólag a mai mérkőzése is eljött a Bundesliga másodosztályú Nürnberg együttese, de hát meglehetősen messze voltak eddig a ajánlatok, illetve az Eto'o által várt összeg Tóth Rajmunddal kapcsolatban. Előttük Schön, Gavrič, Bumba, legelől pedig G, akiről ugye elmondta Efrain Juarez, hogy tudja ő, hogy G elsősorban szélső, de a jelenlegi keretben gyakorlatilag más lehetősége nincs centerként, mint G, vagy éppen Huszár. Egyébként most is 8, sőt 9 Eto'o Akadémia nevelt van a kispadon, tehát azért nagyon-nagyon sok a magyar, nagyon-nagyon sok a fiatal, a saját nevelésű, de olyan játékos, aki kifejezetten rutintalan ebben a közegben, ezen a szinten, hát majd kiderül, hogy hozzá tudnak-e tenni a mérkőzéshez. Sokat nem változtatott a Vikingur edzője sem, Szölvi Ottézen, hiszen két cserét húzott meg az előző mérkőzéshez képest. Az egyik egy kényszerű, hiszen Omarsson már az első mérkőzéssel megsérült. Helyette akkor Hansen érkezett és gólt is szerzett a 90 plusz második percben. Na, ő most a kezdőben van már, mint Hansen, illetve Trandarson helyett az ugyancsak csereként, az első mérkőzésen ugyancsak csereként pályára lépő Ibrahimagic került be a kezdőbe. Ők 4-3-3-as felállást választottak. Így néz ki tehát a Vikingur: Kristinsson, Gudjonsson, Torkelsson, Ekrod, Gunnarsson, Hasteinsson, Hansen, Ibrahimagic, elő pedig Ingimundarsson, Gylfi Sigurdsson, illetve Bogtorsson. Egyelőre még csak gyülekezik a nép, de legalább 5-6-7 ezer embert várnak ide az Eto'o Parkba, és a szurkolók a belvárosból már elkezdték a vonulást ide a stadion felé, stúdió.
1: Köszönjük szépen Cseszregi Balázsnak, tehát 19 órakor kezdődik majd a közvetítés itt a Nemzeti Sportrádióban. A Győr ugye 1-0-ás hátrányból indul. Már jártunk többször ma a Zsolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, és hát érdemes is volt, mert hogy már van egy bronzérmünk, mégpedig Halász Bence jóvoltából férfi kalapácsvetésben 5 szalagot adta meg Péter Ágoston.
3: Bence, gratulálok! Szépen építetted ezt a sorozatot kísérletről kísérletre. Talán az utolsó csattanó, arról beszéltél, az most nem jött ki összességében. Hogy értékeled?
4: Összességében nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, mert gyakorlatilag megint egy nagy dobás, jó sorozat, idei legjobb eredmény, szóval összességében elégedett vagyok. A hiányérzetem természetesen van, szerettem volna nagyobbat dobni, azt nem mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy most 84-et tudok dobni. Nem, egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam, ugye alapból. Egy hónappal korábban vagyunk, meg nem kezdtük erre még igazából a form, vagy hát elkezdtük, de hogy nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk. Technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért egy jó dobások voltak. A sorozat is igazából a stabilitása ezt mutatja. Gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
3: Képest elég jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
4: Igen, én is. Tehát ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly ugye a hasonlóképpen már megvolt, de ott is igazából, hogyha megnézzük, ugye igazából augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július, tehát hogy teljesen jól állunk én szerintem. Hát nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt, hiányérzet az lehet, hogy másban is van, bennem van, de összességében azt kell mondanom, hogy elégedett vagyok a mai teljesítményemmel.
3: Szóval, hogy egy évet élt meg a versenycsúcsod?
4: Hát nyilván ezek a csúcsok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Ezzel szerintem nincsen semmi baj. Tehát még el se kezdtük a versenyt, csak a melegítés elején voltunk, és mindenki jött oda hozzá, hogy mondták, hogy fú, de jó most ez a versenypálya. Nagyon gyors a körnek a felülete, gyorsan lehet rajta farogni. Én is ezt éreztem igazából, tehát tényleg nagyon, nagyon színvonalas verseny volt, ahogy azt láthatjuk is, azért egy gyakorlatilag nem Európa bajnokság, nem világbajnokság, nem olimpia, és mégis 80 méter felé kerültünk, tehát azért nagyon erős verseny volt, ehhez kellett a helyszínnek a jó adottsága is. Nagyon élveztem, én nagyon szeretek igazából a szurkolókkal szembe kerülni. Nagyon sokat jelent számomra, hogy tényleg ilyen nagyon sokan kijönnek és szurkolnak, és próbálnak biztatni a minél jobb eredmény elérésében. Azt sajnálom, hogy tényleg nem tudtam, hogy hasonló eredménnyel megörvendeztetni a közönséget, mint tavaly. Próbálkoztam, de majd jövőre.
1: Halász Bencét hallottuk, Péter Ágoston volt a riporter. Folytatjuk a műsorunkat, mégpedig röplabdával. Hallhattatok már egy beszélgetést Vatai Gabriellával, a Röplabda Szövetség elnökével, abból az apropóból, hogy a hétvégén rangos strandröplabda tornát, nemzetek kupáját rendeznek, és Keszi Dóra járt a sajtótájékoztatón. Most hallgassuk meg, hogy hogyan vélekedik a hétvégi versenyről Villám Lilla.
5: Hát igazi strandröplabda örömünnep lesz itt a hétvégén, szerintem Villám Lilla nevét senkinek nem kell bemutatni, aki a strandröplabdáról valaha is hallott. Hogy várod ezt a hazai versenyt, mert azért nyilván nagyon sok plusz tud adni, hogy hazai pályán tudtok versenyezni.
6: Abszolút, tényleg már amikor megtudtuk, hogy az egész verseny itt lesz megrendezve, nagyon örültünk. Korábban még nem sikerült ilyen Nations Cup döntőt játszanunk, szóval ez, hogy itthon, Budapesten tényleg a szeretteink, családunk előtt tudunk játszani, ez egy hatalmas élmény lesz, nagyon-nagyon várjuk. Most lesz majd az első hivatalos centerpályás edzésünk, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, mi erre sikerült a fiúknak felépíteni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó munkát végeztek. Alapvetően úgy gondolom, hogy egy Mikun Steffivel egy nagyon jó flóba vagyunk, így az elmúlt versenyeken nagyon jó eredményeket sikerült elérnünk, tudtunk pihenni is egy kicsit erre a versenyre, úgyhogy végül a magyar női válogatottnak az összetétel az utolsó pillanatban változott, sérülés miatt, de szerintem így négyen együtt is nagyon jó hangulatban edzettünk már, és tényleg mindenki célja az, hogy egyrészt győzelmeket hozzunk, és nyilván a közönségnek is megfelelő játékot tudjunk mutatni. Alapvetően a mezőny egy elég erős mezőny gyűlt itt össze, tényleg világbajnokokkal, Európa bajnokokkal, résztvevőkkel, olimpikonokkal, de úgy gondolom, hogy vannak azért továbbra is olyan csapatok, akikkel felvehetjük a versenyt, és az, hogy ilyen nagy magas szintű csapatok ellen játszhatunk, az is egy nagyon jó élmény lesz, és én úgy gondolom, hogy tudunk meglepetést is okozni.
5: Na hát ez az, hogy azért Steffivel hoztátok az eredményeket az utóbbi időben is, vagy az érmeket, hogy értékeled addig a szezonodat? Én már azért úgy tűnik, hogy még mindig tudtok fejlődni, és még van hova fejlődni, és még képesek vagytok egyre jobb játékot produkálni, szóval hogy értékeled addig a szezont?
6: Hát alapvetően tényleg így visszagondolunk, hogy tavaly ilyenkor hol voltunk, meg hogy így most. Tényleg szerintem hatalmasat léptünk előre, másfél éve dolgozunk együtt, de már több future érmünk is van, challenge versenyen is nagyon közel voltunk ahhoz, hogy 8-ba jussunk, több 9. helyet sikerült szereznünk, úgyhogy tényleg szerintem eddig egy nagyon sikeres szezonunk van. Nyilván még messze van a vége, tehát hogy még innen is majd, hogy nem rohanunk majd innen erről a versenyről a reptére, mert megyünk majd Kínába egy másik challenge versenyre, úgyhogy nagyon szeretnénk megmutatni tényleg itthon is azt, hogy az eddig, a szezon eddigi része milyen jól sikerült, és hogy itthon is tudjunk egy jót alakítani.
5: Te is mondtad, illetve a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy hát azért elég erős mezőny gyűlik össze, mert azért olimpikonok, világbajnokok, tényleg nagyon erős mezőny gyűlik itt össze. Hol látod a ti helyeteket akár ebben a mezőnyben, vagy mondjuk hol lehet nektek még elmaradás tényleg az élmezőnyhöz képest?
6: Alapvetően úgy gondolom, hogy ebben a mezőnyben ugye itt most 8 ország van, kicsit a nőknél, tehát a férfiak nem tudok nyilatkozni, de a nőknél kicsit ketté oszlott ez a mezőny. Vannak a tényleg a top elit csapatok az olimpikonok, és vannak az inkább a mi szintű játékosunk, akik ilyen future érmeket szereznek, challenge-án nagyjából ugyanúgy, tényleg nagyon sok ismerős csapat van, akikkel a versenyeken együtt szoktunk edzeni, sőt, akikkel edzőtáborozunk is, úgyhogy tényleg tök jó ilyen ismerősökkel is nyilván együtt találkozni, barátokkal. Tényleg, ahogy a supervisor is elmondta, ez egy nagy család tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy mi így a kettő között helyezkedünk el, tehát még azért bőven kell dolgoznunk, versenyeznünk, eredményeket hozni, hogy közelebb kerüljünk az elithez, de már nem vagyunk szerintem olyan messze, már több elit versenyen is sikerült megszorongatni olyan csapatokat, vagy challenge versenyen, akik abszolút világbajnoki résztvevők, vagy a stabil Európa-bajnoki résztvevők, tehát tényleg az, hogy egyre inkább közelebb vagyunk az elithez.
5: De ez csak versenyrutin, vagy akár mondjuk felkészülésben is még tudnátok változtatni bármiben?
6: Hát abszolút felkészülés nyilván, tehát edzésben sosem elég, de nyilván, tehát hogy mindkettőt kell az, hogy erős ellenfelek ellen játszunk, rutint szerezzünk, erre ez a verseny is baromi jó lesz, mert tényleg az ilyen szintű versenyeken tudod a legtöbbet az ember, már csak az is, nem csak az, hogy játszik el, de ha nézi is az ilyen meccseket, de tényleg nyilván minél több edzést, az, hogy mi csak másfél éve játszunk együtt, és ilyen eredmény sikerül elérnünk, olyan csapatokat győztünk már le, akik nagyon régóta együtt játszanak, tehát, hogy nyilván az idő is segít, de úgy gondolom, inkább az edzés az, ami minél többet kell belerakni.
5: Azt már lehet tudni, hogy nagyon-nagyon meleg lesz a hétvégén, te ilyenkor hogy készülsz akár tényleg egy ilyen nagyon meleg versenyre?
6: Hát alapvetően szeretjük a meleget. Ide már volt egy versenyünk, ami brutál melegben volt, Fülöp-szigeteken 40 fokban, úgy gondolom, annál nem lehet rosszabb. Igazából rengeteg víz, izotóniás ital, jeges borogatás, vizes törőköző, nagyjából ezek, és a jégfürdő, tehát nagyon bízunk benne, meg próbáljuk kerülni a napot, ha nem játszunk, de nagyjából ennyi.
1: Keszi Dóra beszélgetett Villám Lillával, a hétvégén rendezik majd a strandröplabda nemzetek kupáját, és akkor most ismét atlétika, Somogyi Zsófia és Kreisz Bálint.
0: Világcsúcs kísérlet ismét a Nemzeti Atlétikai Központban, hivatalosan ugye Zsivócki Gyula Atlétikai Központban, ugyanis Armand Duplantis 632 cm-re fog próbálkozni, ő megnyerte a versenyt egyébként, 607 cm már a neve mellett eredményként, de hát ezt még egy újabb világcsúcsot ugorhat itt ebben a stadionban, ahol tavaly is ugrott egyet. Hát három helyen korábban, három város mondhatja el azt, hogy kétszer is ugrott Armand Duplantis világcsúcsot. Lehet, hogy Budapest is csatlakozik. Egyelőre azért még nem ugrik neki, hanem készül, illetve még azért a 3000 férfi 3000 méter mezőnyének a bemutatását is valószínű, sőt, meg fogjuk várni Palkovics Istvánnal a mezőnyben, de nyilván ezután azért már meg fogja kapni Duplantis a figyelmet és a lehetőséget egy újabb világcsúcsra.
7: Igen, tavaly Duplantis ugrotta a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsát, most pedig kísérletet tesz a másodikra. Amíg zajlik a bemutatás a férfi 3000 méternél, addig gyorsan vegyük végig, mert itt tényleg csak percek kérdése, hogy Duplantis mikor tesz meg az első kísérletét, hogy mi a helyzet a többi magyar érdekeltségű számmal. Többek között a női magasugrás is zajlik, ahol Pénzes Júlia kiesett, amikor legutóbb visszaadtuk a szót, akkor 188 cm-en a harmadik ugrására készült. Ezt elrontotta, így számára ott véget ért a mai megméretés. Bátori Lilianna, aki 191 cm-en próbálkozik, és két rontott kísérlet a neve mellett, hamarosan jön a harmadik próbálkozása, és eldől, hogy folytathatja a versenyt. Ugye 192 centi az idei legjobbja, 193 az egyéni csúcsa, úgyhogy ha ezt a magasságot vinné, akkor a következő az már egyéni csúcsra történő ugrás lenne. Átnézek az egyébként szépen lassan megtelő atlétikai központ másik oldalára, ahol Armand Duplantis egyre feszültebben és egyre nagyobb koncentrációval várja azt, hogy megkapja a lehetőséget és elindulhasson a világcsúcs kísérletre. 632 cm, kimondani is hihetetlen, és reméljük, hogy átélhetjük azokat a pillanatokat, amit tavaly okozott nekünk Duplantis, aki egyébként a szeptemberben első ízben megrendezendő atlétikai világdöntő egyik arca, nagykövete és a hivatalos zeneszerzője, amit itt Budapesten ugyanebben a létesítményben tartanak majd, úgyhogy Duplantisnak sűrű hónapjai lesznek, és nem csak atlétaként fogja magát megmutatni a magyar közönségnek, hanem zenészként is. Talán ezt az oldalát kevesen ismerik, de ebben is hasonlóan tehetséges, mint a rúdugrásban, amit már évek óta bizonyít. Bátori Lilianna harmadik kísérlete következik néhány másodpercen belül, egyelőre még a földön ül, koncentrál, elvégzi az utolsó gyakorlatokat, amiket szokott az ugrások előtt. Az utolsó lehetősége, hogy átugorja a 191 cm-es magasságot, nekifut, és megpróbálja azonban leveri a lécet a hátával, így számára véget ér a mai verseny, 188 cm-rel zárt, de addig nagyon sikeresnek mondhatta a napját, hiszen három ugrást is elsőre teljesített, de 191-en már nem ugrott át.
0: 632 cm-re, tehát első kísérlete az újabb világcsúcsra. Armand Duplantisnak jár neki a biztatást, jár neki a taps, már nekifut, és most elrugaszkodik, meg lesz elsőre, nem lesz meg elsőre. A lét alatt már sikertelen, hiszen visszaesett. Ez egy nem volt egy jó kísérlet, tehát elsőre ez nem sikerül az új világcsúcs kísérlete mondó Duplantisnak, aki egyébként múlt héten 607 cm tudott ugrani. Kérdéses, hogy most benne van-e esetleg egy újabb világcsúcs. Hát bízzunk benne, még két kísérlete, tehát mindenképpen lesz. Stúdió.
1: Nálunk pedig 18 óra 20 perckor, most egy kicsit korábban érkeznek a legfrissebb hírek.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
9: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
10: Nagyon jó megúszó voltam.
11: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
12: Mondom, hát ez nem lehet.
13: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
14: Imogoszú!
15: Úszogumi!
14: Pontos!
16: Ó, magyarul!
17: A nyelvújítás előtt!
18: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
8: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sport Rádióban!
19: Alász Bence bronzérmes lett a Gyulai Memorial Magyar Atlétikai Nagydíjon. Drágulnak az üzemanyagok holnaptól, folytatódik a napos, meleg idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok!
8: Sporthírek.
19: Alász Bence bronzérmet szerzett kalapácsvetésben a Gyulai Memorial Magyar Atlétikai Nagydíjon. Az aranyérmes az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg lett, míg az ezüstöt a német Merlin Hummel vihette haza. Ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a döntőbe. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt, Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást a Győr a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. Az ETO-FC az izlandi bajnok Vikingo Reykjavik együttesét fogadja a párharc visszavágóján 19 órától. Az első összecsapáson a magyar bajnok 1-0-ra kikapott, így hátrányból kezdi a második találkozót.
8: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
19: Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös átlagára nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Kezdeményezi a kotorék vadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák

0: zivatarok kialakulhatnak. Éjszaka 15-21, majd napközben 27-34 fok várható. Mindegyik marad a hőség. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 18 óra 26 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, és most gyorsan utána nézünk, hogy van-e már világcsúcs esetleg a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, Sovogyi Zsófia és Kreisz Bálint.
4: Bízunk benne, de még nincsen, a második kísérletre próbálkozik hamarosan, mondott Duplantis, most már ott áll az újabb lehetőség kapujában, hiszen hamarosan majd lehetőséget kap arra, hogy a második kísérletét is megpróbálja. 632 cm. A 631-es világcsúcs az a 15. világrekordja volt egyébként mondó Duplantisnak. Egészen hihetetlen, hogyha ezt így picit végig gondoljuk, hogy ez mit jelent. Természetesen része ez annak, hogy egy centiméterenként tudja javítani, miközben a férfi 3000 méteren a kenyai Matthew Kipsang győzött 7:31.90-nel, de a fókusz most már tényleg mondó Duplantisra kerül. A kivetítőkön már az ő fókuszált arcát mutatják. Kell a nyugalom, kell a biztos technika, kell a biztos önbizalom, ami azt hiszem, hogy nem hiányzik. Némi dolgok lehet, hogy hiányoztak. Az első kísérletnél nézzük második kísérletre, mire megy mondó Duplantis. Tehát itt Budapesten tavaly már ugrott egy világcsúcsot, és lehet, hogy most itt ugor egy másodikat is. Kétszer örülhettünk egyébként ebben a stadionban világcsúcsnak, mert a világbajnokságon is volt itt egyébként még a vegyes váltóval, de most figyeljünk mondó Duplantisra, aki megkezdi tehát a második kísérletét, neki fut a 632 cm-es magasságnak, és ez nagyon közel volt, viszont sikertelen, a léccel együtt zuhant le, mosolyog, nevet, érzi, hogy közel volt, mert közel volt, de a léc nem maradt fent, levitte, lesodorta a testével ezen a kísérleten. Hát igen, hozzáért, és ez bizony lesodorta. Magasság megvolt, de az érintkezés az sajnos a léc leesésébe került. Lesz még egy kísérlet.
5: Az az érdekes része, hogy egyébként a mozgás az nagyon dinamikus volt Armand Duplantistól. A felső testével is már átment a léc fölött, a kezével verte le, ami ritkaság számba megy, és ez a ritkábbik eset, de reméljük a harmadik kísérlet az ennél még jobb lesz. Egyelőre nagyon közel jár, de még nincs újabb világcsúcs. Nézzünk a többi magyar érdekeltségű eseményre. Itt a 3000-nél beharangoztuk, hogy Valkovics István is ott lesz a mezőnyben. Ez végül nem így történt, mert a magyar versenyző visszalépett ettől a számtól, egyébként országos csúcstartó is. De néhány percen belül következik az atlétika egyik legszebb versenyszáma, a királyszám, a 100 méter előbb az uraknál, majd a hölgyeknél, úgyhogy természetesen ezt is élőben közvetítjük, aki járt már atlétika versenyen, vagy látott már élőben atlétika versenyt, az szerintem pontosan tudja, hogy milyen különleges hangulata van a 100 méternek, amikor hirtelen elcsendesül a mezőny, és a lelátó is, és aztán 10 másodperc alatt célba érnek a versenyzők, hatalmas iramban, és a világ legjobb idejéért küzdve. Tart a férfi súlylökés, itt a két magyar a 9. és a 10. helyen áll. Tóth Balázs 17 méter 41 cm-ig jutott, és már biztos kieső. Fekete István 18 méter 13 cm-ig jutott, ő 9. helyen zárt, és ő is biztos kieső. Tehát a két magyar 9. és 10. helyen zárta ezt a versenyt, ami várható is volt, ha a nevezési szinteket megnéztük, hiszen ők azért ketten lefele kilógtak, 2-3 méter volt a hátrányuk az élmezőnyhöz képest, de magyarként hatalmas dolog, hogy elindulhattak ezen a versenyen, egy arany kategóriás versenyen,

0: A Gyémánt Liga után a második legmagasabb szint és tapasztalatszerzésnek kiváló. A férfi távolugrásban Papp Kristóf 7 méter 76 cm-nél jár, 776 cm-nél, ezzel jelenleg a hetedik pozícióban van, itt összesen 9 induló van, tehát csak egy valaki fog búcsúzni, ez azt is jelenti, hogy Papp Kristóf már biztosította a helyét, és lesz még 3 kísérlet arra, hogy megpróbálja megjavítani a legjobbját, elérni egy nagyon szép eredményt. A női magasugróknál már nincs magyar, Bátori Lilian a hetedik helyen zárt 188 cm-es legjobb eredménnyel, 5 cm-rel elmaradt az egyéni csúcsától, 4-jel az idei legjobbjától. Még 3-an vannak olyanok versenyben, akik már teljesítették a 194-es magasságot. Olisz Lagers, aki 191-en mutatkozott be, 2 jó ugrással tette ezt, de vannak még 2-en olyanok, akiknek a harmadik kísérletük dönthet arról, hogy versenyben maradnak-e, vagy búcsúznak. De szép lassan ráfordulunk a 100 méteres férfi futamra, a királyszámra, ahol óriási mezőny gyűlt össze. Marcelino Melbin az egyes pályán, aki az elmúlt napokban 2 bronz kategóriás versenyt is megnyert, közel jár ahhoz, hogy 10 másodpercen belül fusson, ez egyelőre még nem sikerült neki. A kettes pályán Rohan Watson a Jamaikából 9,91 százados legjobb időeredménnyel, világbajnoki bronzérmes, ezt éppen Budapesten érte el a 4x100 méteres váltóval a jamaikai csapat színeiben, de egyébként jamaikai bajnoknak is mondhatja magát, és van egy fedett pályás VB 5. helye. A hármas pályán Akin Blake, szintén Jamaikából, aki Budapesten ugyancsak világbajnoki bronzérmes lett, és emellett van 60 méteres távról egy fedett pályás világbajnoki bronzérmes, Glasgow-ban 2024-ben ért el 9.88 a legjobb időeredménye. A négyesen Emmanuel Essem Kamerunból, és az ő személyben egy Afrika bajnokot köszönhetünk, amit idén szerzett meg, Akrában ért el ezt az eredményt. Van egy fedett pályás világbajnoki 5. helye is ebből az idényből, és 10 másodpercen belül futott, 9.94 a legjobbja. Az ötös pályán Akan Simbinbe Dél-Afrikából 9.82-es egyéni legjobbal, az ő nevezés ideje a legjobb a mezőnyben, és az egyik legnagyobb esélyese annak, hogy jó eredmény fusson, olimpiai ezüstérmes, fedett pályás világbajnoki bronzérmes, 2-szeres olimpiai 4. helyezett. A 6. Sam Bleskovski az Egyesült Államokból, a mezőny legfiatalabb tagja, 2002. novemberében született, 9.89-es legjobb eredménnyel, a világ idei 5. legjobb eredmény ez a 9.89. A 7. pályán Abdul Rashid Saminu Gánából, 1997-es születésű, 9.84-es egyéni legjobbal, de idén még nem futott 10 másodpercen belül, ő a gánai csúcstartó, és tavaly a Gyulai Memoriálon 2. helyen zárt. A 8. pályán Nishon Ibanks Jamaikából, 2000. április 13-án született, 1 századdal 10 másodpercen belül futott már idén, és a jamaikai bajnokságon 4. helyen zárt. A 9-es pályán pedig számunkra a legfontosabb versenyző Ilovski Dominik, 10-25-ös egyéni legjobbal, ezzel 2-3 tizeddel azért kifele, lefele kilóg a mezőnyből, de van 2-szeres fedett pályás világbajnoki 13. helyezettnek mondhatja magát Nanchingból és Torunból. 60 méteren 3-szoros magyar bajnok, 100 méteren reméljük, hogy most akár egyéni csúcsot is javíthat. Bának a rajtgépbe a versenyzők szépen lassan, még ezt egyelőre nem tette meg mindenki, úgyhogy várni kell. De hamarosan elcsendesül teljesen az atlétikai csarnok, ahogyan azt talán már önök is hallják. Mindenki beállt a rajtgépbe, várunk a jelzőpisztolyra, hogy mindenki felálljon, és aztán eldördüljön a startpisztoly, és 10 másodperc alatt teljesítsék a távot a világcsúcs, továbbra is Usain Bolt nevéhez kötődik. 9,58 százados időeredménnyel elrajtolt a futam. Ilovski Dominik jól kezd a 9-es pályán, de nyilván nincs esélye az élmezőnyel tartani a lépést. A 7-esen és a 8-oson nagy verseny van, közben a 3-oson és a 4-esen is érkezik Blake és Essemé. Ők ketten harcoltak a győzelemért. Végül kereken 10.00-as időeredménnyel Emmanuel Essemé Kamerunból az, aki nyer. Ez nem rekord a Gyulai Memoriálon, hiszen a 100 méter itt azért egy viszonylag gyakran futott szám. Akane Simbime 2021. július 6-án ért el még Székesfehérváron a 9,84-et. Végül korrigálják az időt, úgyhogy van egy 10 másodpercen belüli futás. Essemé szemszögéből 9,99 a végső eredmény. Abdul Rashid Saminu 10,1 századdal zárt, mindössze 2 századdal maradt le. Nagyon szoros volt itt a befutó a 3-as és a 4-es pályán. Az utolsó 20 méteren vették át mind a ketten a vezetést. Akin Blake a 3. helyezett 10,4 százados időeredménnyel, és ők zártak tehát a dobogón, itt a férfi 100 méteres síkfutásban. erős mezőn gyűlt itt is össze. Nem lett ez a világ idei legjobb időeredménye, de 10 másodpercen belüli futást láthatott a magyar közönség. És a negyedik helyen holt verseny van Nishon Ibanks és Akane Simbime 10,5-os eredménnyel zárt, Sam Bleskovski a hatodik pozícióban 10,12-os időeredménnyel, a hetedik Rohan Watson 10,16-os időeredménnyel, és Melvin Marcelino is ugyanezzel zárt, Ilovski Dominik pedig a futamában 9-ként zárt 10,43-os időeredménnyel, ezzel egy tizeddel elmarad az idei legjobbjától. Már az elején látszott, hogy ugyan az első 10-20 méteren még megvolt az a dinamika, de utána látszott, hogy picit elfárad, és nem tudja tartani a lépést a többiekkel. 10,43-os időeredménnyel zárt Ilovski Dominik itt a férfi 100 méteres síkfutásban. Hamarosan jönnek a hölgyek, ott is lesz magyar érdekeltség, de a rúdugrásra is érdemes figyelni.
1: Így van, ugyanis harmadik kísérletére már odaállt, mondott Duplantis, és itt az utolsó lehetőség, hogy itt a Gyulai Memoriálon ismét világcsúcsot ugorjon. Tavaly ugye 629, most már 632, és kéri a bíztatást, kéri a közönség segítségét, mindig kéri, hisz az egész közönség azt szeretné, hogy egy újabb világcsúcsot láthasson, a telefonok bekészítve, a videó indul, mindjárt indulhat, picit még igazgatja a lábát, egy picit lerázza, nehezen múljon. Na lesz-e újabb világcsúcs? Látunk-e ma egy világcsúcsot mondó Duplantistól itt a Nemzeti Atlétikai Központban? 632. Az előző alkalommal ugye picit már jobban sikerült a kísérlete, akkor lesodorta a lécet, de most nekifut, meg lesz-e, sikerül-e kivitelezni ezt a magasságot, megvan-e, de nincs meg. A léc fölé se tud jutni, ez nem az a nap, amikor ez a 632 cm eléri, mondott Duplantis, de elköszön, 607 cm-rel megnyeri ezt a versenyt. Az újabb világcsúcsra még vár. Kíváncsi vagyok, hogy szeptemberben majd, amikor visszatér a már említett atlétikai világdöntőre, akkor látunk-e majd tőle világcsúcsot. Mennyire jó ezt kimondani, hogy jön még ide, és most is itt volt. Elköszönt, tehát nem sikerült, de megpróbálta. 631 cm maradt el a világcsúcs, de ő megvédi a címét itt a Gyulai Memoriálon, tehát mondó Duplantis, aki ezt megnyeri. Egyébként a második helyen az ausztrál Curtis Marshall zárt, aki beltette az egyéni legjobbját, a 6 métert, a harmadik pedig a görög Emmanuel Karalis lett, aki 590 cm-rel fejezte be a Gyulai Memoriált.
0: Véget ért a női rúdugrás is itt, Nina Kennedy a papírformának megfelelően nyerni tudott, 480 cm-es magasságig jutott, Eliza McCartney lett a második, ugyanezt a magasságot teljesítette. Érdekesség, hogy itt nem az döntött, hogy kik esnek ki, hanem egyszerűen még hárman is versenyben voltak, de 485 cm-re mind a hárman úgy döntöttek, hogy kihagyják, és ezzel a verseny véget ért. Megbeszélték, hogy eddig tartott a magasugrásnál Olis Lagers, szépen lassan halad azért a győzelem felé, vagy legalábbis a dobogós pozíció felé. Eleanor Pattersonnal még ugyanúgy versenyben vannak, egyikük sem rontott, és vélhetően kettejük között fog azért eldőlni, hogy ki az, aki a Gyulait az élen zárja. Lemara Disztin és Maria Vukovic van még versenyben. Vukovicnak már 196-on van egy rontott kísérlete, a többiek pedig most kezdik ezt a magasságot. Mi pedig szépen lassan fordulunk majd rá ismételten a másik királyszámra, hiszen jön a női 100 méter döntője, amelyben két magyar lesz. Brucker Lili, aki néhány órával ezelőtt nyerte meg az országos futamot a 100 méteres versenyszámban 11,58-al, új egyéni csúccsal, és ezzel ott lehet a világ legjobbjai között, ami számára hatalmas dolog. Canberra Sturgis a kettes pályán Amerikából kétszeres NCAA győztes, 11 másodpercen belül legjobb eredménnyel. Johnny Smith a hármas pályán Jamaikából, az esetében is egy rutinos versenyzőt köszönhetünk, aki 2019-ben világbajnok lett váltóban. A négyes pályán a verseny egyik legnagyobb sztárja, bár itt azért elég sok nagy név van, Eleni Thompson-Herah, aki ötszörös olimpiai bajnok, 2016-ban Rióban 100 méteren nyert, és 200-on is Tokióban is nyert, 100-on, 200-on is még egy váltót is tett mellé. Minden idők második legjobb eredménye az övé. Hatalmas név, és ez is nagy dolog, hogy ő itt van Budapesten. Az ötösen Julina Alfred, aki a fiatalabb versenyzők közé tartozik ebben a mezőnyben. de olimpiai bajnoknak mondhatja magát. 100 méteren nyert 2 évvel ezelőtt Párizsban, és 200-on lett egy olimpiai ezüstérme. Tina Clayton a hatos pályán, Jamaikából 10.76-os legjobb időeredménnyel, kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Tokióban szerezte mind a kettőt. A hetes pályán Takács Boglárkát mutatták be Magyarországról. Az országos csúcstartója a számnak a leggyorsabb magyar női versenyző. 60-on, 100-on, 200-on is ő a csúcstartó. Fedett pályás EB 7. szabadtérről van egy EB 9. helye. Ott volt a párizsi olimpián, ahol 18. lett. A budapesti világbajnokságon 23-ként zárt, és a 11,6 század az országos csúcsa, az idei legjobb az 11,16 század Brenna Liston a 8-as pályán, aki 10,91-es legjobban rendelkezik, fedett pályás, 4. helye van, és Christiana Williams Ausztriából a 9-es pályán. Ők küzdenek majd meg azért, hogy jó időt fussanak, és Takács Boginál meg reméljük, hogy akár egy országos csúcs is kinézhet, mondta, hogy nagyon szeretné ezt elérni. Beálltak a rajtgépbe a versenyzők, már csak másodpercek vannak hátra addig, hogy elinduljon a mezőny. Nagyon sok versenynap van már egyébként Takács Boglárka lábában, 11-16 a legjobbja, ahogyan azt említettük. Néma csend itt a Zsivóczky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Mindenki várja az indítást. Felemelkednek a versenyző. Takács Bogi nagyon jól kapja el a rajtot. Ott fönt a hetes pályán, azonban egy picit a közepénél beragad. A 3-as-4-esen lesz a legnagyobb verseny, de az 5-ös pályán befutja Julian Alfred, és nagyon nagy győzelmet arat Ireni Thompson. Bár jól kezdett, de a végére egy kicsit elfáradt. Takács Bogi pedig, ha jól láttam, akkor a 7. hely környékén ért célba. De azért itt a mezőny második fele az kifejezetten szoros volt. Julian Alfred 10.87-tel zárt, ez az idei legjobb eredménye. Tina Clayton még 11 másodpercen belül 10.97-század. Brianna Lyston 11.01-századdal a harmadik pozícióban zárt. És tegyük hozzá, Booker Lily is nagyon szépen futott, bár nyilván neki már az is hatalmas dolog, hogy másodjára is teljesítette ezt a távot. Ireni Thompson csak a 4. lett, úgyhogy még féltárnál vezetett, és nagyon jól állt. 11,4 század másodperces eredménnyel zárt Canberra Sturgis az 5., 11,7 százados eredménnyel Jonelle Smith 11,12-vel. Takács Bogi idő eredményét még várjuk, egyelőre nem írták ki az eredményjelzőre, de ha minden igaz, akkor 11,28 század lett, de egyelőre még várjuk azt, hogy megerősítsék. Igen, ebben a pillanatban ez megjött. 11,28 század, ezzel a 7. helyen zárta a versenyt. Holt versenyben Christiana Williams-szel, Brooker Lili pedig, aki beugróként lehet itt, mint az országos verseny győztese, 11,68 századdal teljesítette a második 100 méterét, 0,1-del elmaradt attól, amit néhány órával ezelőtt futott az országos bajnoki futamon, de a világ legnagyobb nevei között futhatott, jó néhány olimpiai bajnoki címmel, világbajnoki címmel a mellette lévő pályákon. Tehát magyar szempontból a 100 méteres női versenynél egy 8. és egy 9. hely, Takács Boglárka 11,28 századdal zárt, Brooker Lili pedig 11,68-al. A versenyt Julian Alfred nyerte, Tina Clayton előtt ők ketten futottak. 11 másodpercen belül a legnagyobb sztár, Ellen Thompson, Hera pedig a 4. lett 11,4 százados időeredménnyel.
1: Nézzünk akkor tovább a többi versenyszámban, akár megnézhetjük a férfi távolugrást, ami jelenleg is zajlik, és most ugrott a német Simon Bácz a 4. kísérletén, és hát ő az, aki jelenleg a 4. helyen van. Ő volt az, aki most próbálkozhatott először a 2. körben, és a 812 cm-es idei legjobb eredménye föl is hozza őt a 2. helyre, Anvarov, az üzbég Anvarov mögé, akivel egyébként szintén, akinek szintén 812 cm-es az eredménye, ahogyan Miltiátis Stentoglunak a legnagyobb névnek szintén, tehát egyelőre az első 3 helyen ez az eredmény, ami a eredményjelzőn áll, és Wayne Pinnock a 4. helyen a 802 cm-es kísérletét növelheti és javíthatja meg a 4. kísérletre. Ő az, aki most tehát próbálkozik egy újabb sikeres és eredményes kísérletre, a jamaikai versenyző tehát a 4. kísérletén, és hát ez 8 méter körüli eredmény. Javítani valószínű nem fog a 802 cm-es eredményén, úgyhogy ilyen szempontból ez nem változtatja meg az ő helyét. Pap Kristóf pedig a 7. helyen áll a 776-os elsőre ugrott eredményével, 776 cm, tehát az ő neve mellett a 4. kísérlete az 7.72 volt. Ő tehát most a hetedik helyen áll a spanyol Lester Lescai mögött, aki 752 cm-rel van mögötte. Papisov előtt pedig egy jamaikai Nicole Williams 787-tel. Ez tehát a férfi távolugrás mezőnye. És nézzük meg, hogy mi van a női magasugráson. Hogy állnak?
0: Holly Slagers és Peterson is rontott, ami eddig nem volt benne a versenyben. 196 cm-es magasságon tették ezt meg először, de Peterson ebben a másodpercben teljesítette a második kísérletével ezt a magasságot. Még négyen vannak versenyben, közülük hárman már elmondhatják magukról azt, hogy kétszer is elrontották ezt a magasságot. Holly Slagers következik a második kísérletével. A két ausztrál azért menetel szépen lassan a sikerek felé, és ahogy már azt többször is mondtuk, az ő kettőjük csatájára lehet számítani, és a 196 cm-es magasság azért is különleges, mert ez a Gyulai Memorial történetének a legjobb eredménye. Azért itt a magasugrás az nem feltétlen egy olyan szám, amit minden évben megrendeznek. Itt szoktak változni az ügyességi számok is, sokszor a helyszíntől is függ meg attól, hogy milyen mezőnyt, milyen nagy neveket tudnak megszólítani. Nicola Holly Slagers is teljesítette a második kísérletét, úgyhogy ők ketten már biztosan folytathatják. Lamara Disztin és Maria Vukovic az, akinek harmadik alkalommal is meg kell próbálnia átvinni ezt a magasságot. Ha sikerül, folytathatják, ha nem, akkor az első két helyért kell majd csatázni a két ausztrálnak, ahogyan az előzetes várakozások alapján is benne volt. Hamarosan kezdődik az 1500 méteres férfi síkfutás Szögi Istvánnal a mezőnyben, de azért itt is lesznek nagy nevek.
1: Így van, és ha már nagy nevek, akkor ugye a gátfutás még hátra van, mind női gáton, és mind férfi gáton, ugye 100 méteres gátfutásban majd Kozák Lucáért is szoríthatunk, és itt van Masai Russell is a mezőnyben, férfi gátfutásban pedig ott van a világ csúcstartó Jacobi Tarpi, SS Daniel és a mezőnyben, szóval sok izgalom vár még ránk, és Molnár Attilával zárjuk majd 400 méteren a napot, de most akkor stúdió.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Sorkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 18 óra 50 perc van, azaz 10 perc múlva kezdődik majd a labdarúgó bajnokok ligájában a Győr mérkőzése a Vikingur ellen, és itt van velünk állandó szakértőnk Vukovics László, hát egy zöld-fehér csapat, nem a Ferencváros, de azért azt várjuk, hogy tovább jusson a bajnokok ligájában. 1-0-ra ugye kikapott a Győr idegenben, beszéltünk itt a Nemzeti Sportkörben is arról, hogy azért ott zajlik a bajnokság, műfű volt, hideg volt, hát most ennek itt az ellentéte lesz, fű lesz, meleg, és reméljük, hogy győri győzelem.
2: Így van, köszöntöm én is a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Hát a optimizmusunkat nem az első mérkőzésen látottakra alapozzuk, ott a Győr eléggé maga alatt teljesített, de amit elmondtál, ez mind hátráltató tényező volt. Még a hazai edző is azt mondta, hogy a műfűvük már kiszolgálta magát, le kéne cserélni. Volt egy súlyos sérülés is az izlandiaknál, egy keresztalak szakadás, rosszul lépett a játékos. Azt gondolom, hogy ez a Reykjaviki csapat, ez legyőzött két nagy nevű ellenfelet is hazai pályán, a Brøndbyt megverte, ugye 3-0-ra, aztán idegenben 4-0-ra kikapott kiesettől, és a Panathinaikos is le tudta győzni hazai pályán, ami óriási dolog. Azért vagyok bizakodó, mert mindegyik mérkőzés
1: után... tavaly volt.
2: Tavaly volt. Azért vagyok bizakodó, mert ezek a meccsek után idegenben olyan vereséget szenvedett, amivel kiesett. Én most ugyanilyen forgatókönyvben reménykedem.
1: Mármint abban, hogy ilyen nagy arányú győzelem születik?
2: Azt nem tudom, hogy nagy arányú-e, de hogy tovább jut a Győr. Tehát az egy gól, tudjuk, hogy mert idegenben rúgott gól megszűnt, tehát ha egy góllal nyer, hosszabbítás lenne. Én azt gondolom, hogy vagy hosszabbításban, vagy már rendes játékidőben legalább két góllal nyer a Győr. Egyébként egy friss igazolás van most a győrieknél, egy gambiai középpályást igazoltak, egy 2007-es születésűt, aki már ott is ül a kispadon.
1: Hát nem biztos, hogy ő lesz még ezen a meccsen a nyerő ember, de hát azért az is biztos, szokták mondani, hogy új seprő jól seper. Hát azért nehéz dolga van most az új edzőnek Borbély Balázs után.
2: Nagyon nehéz dolga van, és még tetézi a gondokat Bembu Ali, aki a legjobb csatár, nem csak a Győrbe, hanem szerintem az egész NB1-be, így, hogy Varga Barnabás kiigazolt Magyarországról, így Bembu Ali a legjobb csatár a bajnokságban. Egy jó hírt kapott a Győr vele kapcsolatban, azt gondolták, hogy nagyon komoly sérülése van, de úgy néz ki, hogy augusztusban már bevethető lesz. De ez
1: csak
2: nem a mai meccs.
1: Máshol.
2: De ez nem a mai meccs, igen, igen. És itt most kényszerpályán van a győriek új mexikói edzője, és G-t kell játszatni ezen a poszton, mert a fiatal huszár lenne még opció. Nincsen igazán minőségi csatára most a győrieknek. A többi poszton ugyanaz van, mint tavaly, tehát a Ső most már kezdő, neki is a bokája fájt. Bembu Ali egy hatalmas veszteség, amíg nem áll rendelkezésre, de ezt most meg kell oldani csapatszinten a Győrnek. Vitális az elmúlt mérkőzésen egész tavasszal bombaformában játszott, a válogatottban is meghatározó volt. Ezen a Reykjaviki összecsapáson nem ment neki sem, de ez elmondható az egész győri csapatra. Azt gondolom, hogy itt a Győr támadólag fog fellépni, az izlandiakban benne lesz az, hogy idegenbe ők, most így fogalmazok, hogy ki szoktak kapni, remélem ezt a jó szokásukat tartják is, és bennük lesz az, ami régen a Fradinál mondtam mindig azt, hogy jöttek a vidéki csapatok, meglátták a Budapest táblát, úgyis gólt kapunk az első negyed órába. Én ők most így fogalmazok, hogy ki szoktak kapni, remélem ezt a jó szokásukat tartják is, és bennük lesz az, ami régen a Fradinál mondtam mindig azt, hogy jöttek a vidéki csapatok, meglátták a Budapest táblát, úgyis gólt kapunk az első negyed órába. Én ebből bízok, hogy a Győr úgy fog kimenni, hogy nekik megy, és meg tudja szerezni 15-20 perc alatt a vezetést, utána már nyugodtabban játszhat, és szerintem aki csak az első meccset látta, és nem tudja, hogy melyik milyen csapat, az azt gondolhatta volna, hogy Izlandia a sokkal jobb csapat, a jobb bajnokságból jövő, de ez egy teljesen más mérkőzés lett, és azt gondolom, hogy meg fogja oldani a Győr.
1: Igen, de azért sokat kell változtatni, mert hát elég sok negatív kritikát kapott a Győr ezután a játék után. Most ezt minek a rovására írnád te, hogy ilyen volt ez a játék?
2: Hát mindent nem lehet a pályára fogni meg az időjárásra, meg tény, hogy 10 fok alatt volt, tény, hogy műfű, rossz állapotú, de a Győr eleve védekező taktikával ment ki, tehát teljesen átadta az egész területet, és még ez még mindig nem lett volna akkora baj, de egyetlen kontrát sem vezetett. Tehát egyetlen helyzete volt a Győrnek egész meccsen, Bumba a lövését blokkolták, egy 10 méteres lövést a védő blokkolt, mondjuk az gólba tartott, de ha számoknál maradunk, akkor az izlandiaknak legalább 5-6 helyzetük volt. Tehát a reális eredmény minimum egy 3 gólos izlandi győzelmet volna. Tudjuk, hogy a hosszabbításba született a győztes gól végül is, de teljesen megérdemelten nyert az izlandi együttes. Itt a Győrnek hatalmas változásra van szüksége, de mondom, én azt várom, amit a bajnokságban, hazai pályán, mert az edző is, a új mexikói edző elmondta, hogy hazai pálya, bíznak önmagukba, megmerik majd csinálni a dolgokat, edzésen látott nagyon sok pozitívumot, remélem, hogy ezek visszaköszönnek. De ha Bembu Ali föl is épül, akkor is kell egy minőségi csatárt még a Győrnek igazolni, mert nagyon hosszú a szezon, és nincs kispadon minőségi csatára.

0: Már csak azért is figyelni kell a győri játékosoknak, mert ha jól tudom, akkor többüket is menedzserek figyelik, hogy esetleg kiigazolnának. Ugye a Győr most nem engedte szét a keretet. Kérdés, hogy ezután a meccs után ugye majd mi lesz a vége, mi történik?
1: Ez egy rendkívül fontos meccs, az első lépést megtett a Bajnokok Ligájában, mert akkor már utána már Európa Liga szinten, ha ki is esett, tehát rendkívül fontos a mérkőzés. Tudjuk, hogy a legpiacképesebb játékosok, ha már szóba hoztad, Vitális Milán, Tóth Rajmund, Ben Buáli. A Tóth Rajmund egy nagyon komoly ajánlat volt a német másodosztályban Nürnbergtől.
0: Az még csak nem... hát állítólag nem ütötte meg azt a szintet, amit a Győr elvár.
1: Az anyagiak?
0: Igen.
1: Igen, 2 millió euróról volt szó, de hát a Győr többet szeretne. Ha van egy ilyen magyar dolog általában, hogyha ennyit adnak, akkor adnak majd többet is, de hát meg kell találni az árakat. Vitális, meg szerintem én nagyon üdvözítőnek tartom, hogy egybe tartották a csapatot. Emlékezzünk csak vissza a Ferencvárosra, amikor Gera Zoltánt eladta a BL utolsó mérkőzése, vagy a BL meccs előtt, és akkor nem tudott tovább jutni a Fradi a cseh csapaton. Most a Győr azt az utat választotta, hogy megtartotta az értékeit, a Ben Buáli sajnos sérült, de most ennek a csapatnak 9-10 helyen ugyanaz a kapussal együtt, tehát Ben Buálit kell pótolni, nem könnyű, de meg kell oldani a győrieknek.
0: Ha már beszéltünk átigazolásról, szerinted jön Keylor Navas?
1: Én szerintem jó esély van rá, az edző, a mexikói edző is elmondta, hogy ugye neki csapattársa is volt, nem alaptalan a pletyka, de azért két jó kapusa van a Győrnek, tehát ha valahol nem szorul rá erősítésre, az kapushoz.
0: Ha csak már el nem adták valamelyiket időközben, tehát mondjuk a BL meccs után.
1: Abszolút jó a felvetés, mert a Petrás is, meg a Megyeri is kiváló kapusok, tehát nem ott kéne erősíteni a Győrnek, de egy ekkora szintű játékos, mint Navas ide jönne, azért az nagyon szólna a magyar bajnokságba, és jó esély van rá.
0: Hát, ha erre is tud válaszolni, Cseszregi Balázs, hallott-e valami újat erről, minden esetre kapcsolunk hozzá, hiszen nem sokára kezdődik majd a mérkőzés, de azért közben majd figyelünk természetesen a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központra, hiszen zajlik a gyulai memoriál. Most a szó Cseszregi Balázsé Győrben.
2: Így van, jönnek nem sokára a csapatok a pályára. Nagyjából egyelőre olyan 5000 ember, 4500 ember várja a két együttest. Egyébként másodszor találkoznak Győrben, hiszen 1983-ban a Beckben már találkozott a két együttes. Akkor az Eto 2-es győzelemmel ment tovább, akkor a hazai pályán 2-1-re nyert az Eto, és emlékszem, akkor meglehetősen csalódottak. Voltunk itt a leláton mindannyian, akik itt voltak a találkozón, aztán idegenben is 2-0-ra nyertek a zöldfehérek, és jutottak tovább, akkor még a bajnokcsapatok Európa kupájában. Most a 2-1-es győzelem nem feltétlenül lenne elég, csak a hosszabbításhoz nem biztos, hogy ebben 31 fokban és magas páratartalomban nagyon sokkal többet akarnának focizni itt a játékosok, és hát bár ugye Vukovics László elmondta, hogy nem lehet mindent a pályára, és nem lehet mindent a körülményeknél fogni, de annyit azért mondjunk el, hogy amíg tavaly egészen katasztrofális állapotban volt a pálya, most azért innen felülről úgy néz ki, hogy hát talán az egyik kapu ötös sarkánál van egy kis hold, de nagyon jól néz ki a pálya, úgyhogy erre biztos, hogy nem lehet fogni. Az izlandiak egyébként már vasárnap megérkeztek Győrbe, és teljesen oda vannak a városért, de hát az is lehetett látni, hogy néha félmeztelen futballisták járkáltak a városon, mert annyira melegük volt, úgyhogy reméljük, hogy itt a pályán is melege lesz ennek az izlandi együttesnek, mert hogy ez is nagyon fontos, hogy minél hamarabb gólt szerezzen az Eto'o, ezt Juárez mester tegnap elmondta a sajtótájékoztatón, aki nem azt mellett azért azt is elmondta, hogy pontosan tudják, hogy hova kell erősíteni a győrieknek elsősorban előre, és nem is egy, hanem akár két játékos is érkezhet nagyon rövid távon. Aztán tovább kell mélyíteni a keretet majd, és erre leginkább augusztusban számít, mert azt azért tudni kell, hogy, és ezt ő is elmondta, hátranézett a kispadra, és a kispadon volt 9 akadémista, meg 3 a pályán is játszott a győriek közül. Most is, hát ahogy jól számoltam, akkor 9 Eto'o akadémista van, de a friss igazolás a gambiai középpályása, Massz is 18 éves, pontosabban, hát mondjuk, hogy 19, mert 2007-es születésű, és hát ott a Zsosztrák Zsivkovics, aki meg 2006-os születésű, és a kapuson Megyerin kívül mindegyik kispadon lévő játékos 20 év körül is. Még, és most, mielőtt kezdődik a mérkőzés, megyünk az atlétikai magyar nagydíjra.
3: Közelítünk a verseny végéhez, szép lassan közelítünk a verseny végéhez, de magyar érdekeltségek még vannak hátra. Következik a 100 méteres gátfutás a hölgyeknél, két magyarral a mezőnyben, Tóth Anna a kettes pályán, és az országos csúcstartó Kozák Luca a hetesen, de itt is erős mezőny gyűlt össze. Massai Rassel személyében van egy olimpiai bajnokunk, Párizsban ért el ezt a címet, de itt van színen a Samba Majela, aki Russell mögött a második helyen zárt a francia ötkarikás játékokon, de mellettük vannak itt még fedett pályás világbajnoki ezüstérmek, kontinentális címek, országos bajnoki címek, országos bajnoki csúcstartók. Magyar szempontból nyilván Kozák Lucára, a Debrecen sportolójára és Tóth Annára, a Diósgyőr versenyzőre fogunk figyelni. Kozák Luca idén futotta az országos csúcsát május 29-én egy lengyel versenyen. Ezt szeretném még tovább javítani. Tavaly is itt voltak mind a ketten a Gyulai Memoriálon, akkor Kozáknak annyira nem jött ki a lépés, Tóth Anna megelőzte őt. Itt is, hogyha nevezési időket nézzük, akkor véletlenül a magyarok a mezőny második felében fognak küzdeni majd, de az időeredmény fontos lesz, és akár egy országos csúcs is lehet. Ami az összetett legnagyobb esélyeit illeti, nyilván a regnáló olimpiai bajnok Massai Russell számít a legnagyobb esélyesnek az ötös pályán, de Samba Mayala akár megközelítheti őt, vagy Alaisha Johnson. A többieknek azért véletlenül egyéni csúcs kéne, még Nadine Visser Hollandiából az, aki odaérhet. A 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os pályán lesz a legnagyobb küzdelem. Beállnak a rajtgépbe, 100 méter, 10 gát, ennyit kell a hölgyeknek teljesíteni. Ezt a következő 13-14 másodpercben meg is teszik majd. Mindenki elhalkult, készülnek a sportolók, beálltak a rajtgépben, még egyelőre nem nyújtották ki a hátukat, most ezt megteszik. Elrajtol a mezőny, Tóth Anna nem kapta el annyira jó rajtot, jól, viszont Kozák Luca ellentétben igen, a 3-as, 4-es, 5-ös pályán van a nagy verseny. Tóth Anna elrontott egy gátat itt az 5-ös pályán, a legnagyobb esélyes fog célba érni, Massai Russell az olimpiai bajnok megnyeri a Gyulai Memoriát, de Kozák Luca ott van az 5.-6. hely környékén. Fantasztikus időeredményt futott, 12.33 a győztes idő az olimpiai bajnok Massai Russelltől, és ez azt jelenti, hogy Kozák Luca nagyjából az országos csúcs környékén lehet majd, talán inkább kicsit amögött, nem valószínű, hogy itt országos csúcsjavítás lesz. Rainey Jones a második helyen 12,47 század másodperces időeredménnyel a harmadik pozícióban. Még az időeredményt nem írták ki, abból jobban lehetne következtetni Kozák Luca eredményére is. Alaisha Johnson 12,49 század másodperccel, amerikai dobogó tehát. Még a magyarok időeredményét várjuk meg. Kerika Hill a negyedik pozícióban zárt 12,50 századdal, ez az ő esetében egy egyéni csúcs. Következik Nadine Visser, aki 12,54-el zárt, és utána Kozák Luca eredményét írják ki, 12,59 század másodperc. Jól láttuk azt, amit a szemünkkel lehetett látni, hogy ez új országos csúcs is lehet. Kozák Luca 7 századdal megjavította azt az időeredményt, amit május végén Lengyelországban ért el, és innentől kezdve a 100 méteres gázfutás női országos csúcsa Kozák Luca nevéhez fűződik 12,59 század másodperces időeredménnyel. Gyönyörű futás, ebben a mezőnyben gyönyörűen teljesített, a 6. helyen ért célba, és ez olyan szép időeredmény volt, mint amilyennek elsőre is kinézett. Tóth Anna a 8. pozícióban zárt 13,5 századdal, neki nem jött össze a 13-on belüli futás, és az egyéni csúcsától is jócskán elmaradt. Országos csúcs javítás tehát itt a Gyulai István atlétikai magyar nagydíjon. Világcsúcs nem lett, országos csúcsjavítás viszont igen. A következő magyar érdekeltségű versenyszám 19 óra 9 perckor a 110 méteres gátfutás a férfiaknál, de kapcsoljunk vissza Győrbe.
2: Köszönöm szépen, elkezdődött a mérkőzés 40 másodpercre, és két stefúj beadás után már volt is kavar az izlandi kapu előtt. Az első beadást a kapus Kristinsson a gól vonalról ütötte ki, a második pedig G fején csúszott, tovább nem volt helyzet, de az biztos, hogy sokkal agresszív a mostani Eto'o, G pedig hátulról ugyan szabálytalankodnak vele szemben, Schön szerezné meg a labdát, mert hogy Schön a kezdőben van Bánáti helyett, Tóth, aztán Bumba tenné ki a jobb old, bal oldalra, középre teszi azt Bumbának megint Stefúj, aztán el a kaputól jelszóval fejetlenül elrúgják az izlandiak, akik nagyon visszaálltak. Meglepően az első mérkőzéshez képest Csinger a kezdőkörben, aztán Kripics kapja meg, tőle megint Csinger kéri el, Vitális kapja, Vitális átlépi talán a felezőfalat, nem egyelőre Csingerrel passzolgat, Gifi Sigurdsson az, aki ott próbál kevergetni, valamint Ingi Mundárdzon, meg Hansen is felhúzódik, és most egy picit hátra viszi a labdát az Eto'o, Petrás kapuig, aki az első mérkőzés legjobbja volt a győriektől, de az utolsó másodpercekben már ő sem tudott igazából gólt szerezni. Tóth Rajmund, az átigazolási piac eddigi legnagyobb győri sztárja, hiszen a Bröndby mellett az FC Nürnberg is vinné. Aztán most pedig Bumba elindítja megint a bal oldalon Stefúj. Stefúj megint belép a védők mögé, jön középre a labda, ott a helyzet, Gavrič fölé! 11 méterről a harmadik perc level legelején Gavrič fölé belsőzte a baloldali beadást, de már sokkal jobban kezd az Eto, már sokkal több helyzete volt, illetve az látszik, hogy sokkal óvatosabb a Vikingur együttese ezen a találkozón, és már megvolt az első helyzet. Bizony, ha jön a gól, amit Huerez mondott korán, akkor bajba kerülhet a Vikingur, ahogy bajba került 3-0-ás hazai győzelem után a Bröndby ellen, vagy a 2-1-es hazai győzelem után a Panathinaikos ellen is. Torkelson hátuladogatnak a vendégek, Torkelson most megnyújtaná a labdát Hansen felé, de hát ez se indul rá az első mérkőzés. Dán gólszerzője Petrás veszi le a labdát, és már is Kripicset játsza, mert Kripic a Győri térfél közepén egyelőre inkább tovább teszi a labdát, Ingi Mundázon támadgatja, meg Hansen támadgatja, de nem túl nagy meggyőző. Inkább hátra viszi az Eto'o a labdát Petrás kapushoz, és akkor most talán van idő arra, hogy egy pillanatra megkérdezem Vukovics Lászlót, hogy azért ez a kezdés sokkal meggyőzőbb volt eddig.
1: Nagyon tetszik, ahogy a Győr kezdte a mérkőzést, hát a 30. másodpercben már két helyzete volt, ez a mostani pedig egy gyönyörűen kijátszott játék volt, Stefúj teljesen tudatosan adta a második hullámban érkező Gavričnak, a kép, hogy jobb elsővel a bal felső sarok fölé emelt. Ha így megy tovább, akkor 15-20 perc alatt meg tudja szerezni az Eto'o a vezetést. Ezt kell hajtani, és hát be kell rúgni a helyzetet.
2: Van egyébként most egy izlandi bedobás a saját térfelük közepéről Ekrótnak, a svéd csapatkapitánynak beák hátra a labdát, aki kiteszi a jobb oldalra Gunnarssonnak. Gunnarsson viszont nem tudja átvenni a labdát. Ott volt rajta a nyakán Stefúj, és már be is dobta a labdát. Vitál is kérte el tőle, Stefúj hátra teszi Kripicsnek, aztán megpróbálja átforgatni talán Csinger. Érkezik Tóth Rajmund, ő kapja a labdát, és ő forgatja tovább nagyon jól a jobb oldalra. Gavrič kapja, le tudja tenni még külsővel Vitálisnak. Vitális most a bal oldalt választja. Megint összeállt a tavaly jól működő, az évelején jól működő Stefúj bumbatenge, csak hát ebbe ugye jött Schön, és aztán inkább őt játszatta Borbé Balázs, de most Schön a túloldalon játszik egyelőre. Csinger hosszan megint be a védők mögé, Stefúj elengedi a labdát, és ezzel sajnos nem zavarta meg végül is Gunnarssont. Bedobás a 16-ossal, az izlandi 16-ossal egy magasságban a vendégegyüttesnek. Hát különösebben nem sietnek, nem is csodálom egyébként ebben a nagy melegben. 30-31 fok van még mindig, és meglehetősen párás a levegő. Ibrahimagic visszatenni a labdát, és még nem volt kint, de Gavrič már megszerezte. Schön a 16-osnál megpróbált cselezni, ez abban nem sikerül, viszont ki tudja tenni Vladojunak. Vladoju tovább teszi, G a 16-os jobb oldali vonalán középre teszi a labdát, le tud lépni. Gavrič ott szerintem buktatták a játékot, ő nagyon határozottan mondta, hogy meg tovább, hogy mehet tovább a labda, de már vissza is szerezte Schön a labdát az izlandi térfél kellős közepén, és Szölvi Ottesen már most reklamál. Stefúj megint sikerült a bal oldalon bekerülni az izlandi védők mögé, de ez a labda most hosszú volt. Stefújnak Gavrič mutatja a játékvezetőnek, játékvezető meg azt mutatja az izlandiaknak, hogy ne kapkodjanak, de ő is elsősorban inkább Gavričsal beszéli meg ezt a helyzetet, és mutatja, hogy hát rákérdeztem én, de a varkocsiban azt mondták a honfitársaim, hogy bizony ez nem 11-es, mert hogy egyébként ugye Mateo Erceget, a horvát játékvezetőt a varkocsiban is honfitársai segítik, és jöhet is a kirúgás. Nem klasszikus kirúgás, ahogy azt már megszokhattuk, hogy nem inkább passzolgatnak az ötösön, és Kristinsson kapus kiteszi a labdát Ekrótnak, Ekrót pedig hosszan megnyújtaná, de már leveszi azt a félpályán, de rosszul Tóth Rajmund hátulról elvette tőle az érkező Boktorsson, aztán megint izlandi lábakon vándorol a labda, Boktorsson kérné azt a labdát, meg is kapja a jobb oldalon, és ha a kamerát, és közben pedig akkor megint menjünk vissza atlétikára.
4: Köszönöm szépen, hiszen egy nagyon erős verseny következik, legalábbis erős mezőnnyel, a férfi 110 méteres gátfutás. Nézzük, kik vannak itt. Az egyes pályán eszes Dániel, kétszeres magyar bajnok gátfutó, az idei legjobbja 13.95, 2022-ből van a legjobb egyénie 13.56. A kettes pályán a jamaikai Tyler Mason, aki világbajnoki bronzérmet szerzett tavaly Tokióban. A hármas pályán amerikai Trey Cunningham, aki 2022-ben szerzett világbajnoki ezüstérmet, egyébként fedett pályás világbajnoki harmadik övé, a világidei legjobb negyedik világidei, negyedik legjobb idő a 12.98. A négyes pályán egy hatalmas sztár, aki júniusban új világcsúcsot futott, 12.75 a neve mellett. Ez az új rekord, a mindössze 20 éves amerikai Jacoby Tarp az egyik legkomolyabb versenyzője az idei Gyulai Memoriálnak. Az ötös pályán az amerikai Cordell Tinch, aki tavaly világbajnokságot nyert Tokióban, ő a címvédője egyébként ennek a versenynek. A hatosan az szintén amerikai Jamal Britt, aki idén a világ idei második legjobb idejét tudta elérni, 12.86. A hetes pályán a jamaikai Rashid Broadbell, aki olimpiai bronzérmes és kétszeres jamaikai bajnok. A nyolcason egy másik jamaikai versenyző, Orlando Bennett, tavaly Tokióban világbajnoki második lett, olimpián pedig a hetedik helyet tudta elérni két évvel ezelőtt. A kilences pályán pedig a mindössze 20 éves kubai Kendri Menendez, tehát Jacoby Tarp, arra figyel a szemünk, tehát a friss világcsúcstartóra, aki még a szintén amerikai Aris Meritnek a 12.80-as világcsúcsán tudott faragni júniusban, az egyetemi bajnokság elődöntőjében, Eugene-ben. Azelőtt egyébként 13.01 volt az egyéni legjobbja, tehát hihetetlen, hogy milyen időt tudott elérni, és mit faragott a saját egyéni csúcsából, illetve a világcsúcsából. Férfi 110 méteres gátfutás, tehát öten tudnak 13 másodperc alatt teljesíteni, ami az egyéni legjobbakat illeti. És el is kezdődött ez a futam. Jacoby Tarpra fogunk figyelni, rá kell figyelnünk a négyes pályán. Kíváncsi vagyok, hogy egyelőre hogyan halad, és nagyon jól halad. Ő vezet, nagyon magabiztosan meg fogja nyerni a dobogót. Többi helye a másik, többi kérdés. És még ki is tud mutatni, és úristen, mit tud faragni. Hihetetlen idővel Jacoby Tarp tehát meg tudja nyerni ezt a versenyt, 12.85, ez egy új versenycsúcs, ő először versenyez egyébként Európában a világcsúcsa óta, nagyon magabiztosan, még ki is mutogatva ért be az első helyen a célba, Jacoby Tarp tehát, ahogyan azt vártuk, megnyeri a 110 méteres gátfutást az amerikai Jamal Britt a második 13.01-el, és szintén amerikai dobogó láthatunk a harmadik helyen, ugyanis Cordell Tinch 13.06-tal szerzi meg a harmadik helyet egyéni legjobbjával, és a rendkedvéért, tehát a negyedik helyen a kubai Menendez, a hatodik az amerikai Cunningham, az ötödik a Cunningham, hatodik a jamaikai Broadbell, hetedik pedig Mason Tyler, és a nyolcadik a szintén jamaikai Orlando Bennett. Tehát ez volt a férfi 110 méteres gátfutás végeredménye, tehát új versenycsúcs, Jacoby Tarp a világcsúcstartó 12.85-tel nyeri ezt a versenyt. A szó pedig most akkor a labdarúgásé.
2: Egyelőre G kapja a jobb oldalon a labdát, de torkázon a rosszul levett labdát haza tudja adni a kapusának, Kristinssonnak. Helyzet azóta nincs, eddig a pillanatig, ugyanis Vitális a 16-oson belül labdát szerez, akár le is viheti az alapvonalig, ez meg is történik. Középre teszi labdát, és G elől ki tudja fejelni azt a csapatkapitánya Ekrót, és jön a mérkőzés első szöglete, Vitális Milán a jobb oldalon már ott is van, a 11. perccel járunk már a találkozón, sokkal magasabban védekezik az Eto, sokkal agresszívabban, és egyelőre ellentétben az első mérkőzéssel a párharcokat a győriek nyerik meg elsősorban. Nézzük, hogy Vitálist mikor engedi már elvégezni a szögletet, de odarendeli magához Ekrótot és G-t, Mateo Herceg, és elmagyarázza nekik, hogy mit és hogy kellene csinálni a szöglet kapcsán, hogy ne nagyon verekedjenek egymással, mert ő azt arra azért nagyon figyel. Nézzük Vitális szögletét, érkezik a szöglet középre, egy tovább csúsztatott labda Kripicstől, azt mutatják az izlandiak, hogy valakinek a kezéről pattant le a labda, egyel kirúgják azt, így aztán Petrásig, aki majdnem a félpályáig kijön, megy vissza a labda, Gavrics lép érte vissza, Tóth Rajmund, aztán megvárják a győriek, még visszazárkoznak a középső védő Kripics és Csinger. Tóth Rajmund hosszú labdája azonban nem volt jó, Stefuj felé el sem indult a horvát, de az biztos, hogy még a győriek az első mérkőzésen a saját térfelükre visszahúzódva védekeztek. Most gyakorlatilag Csinger, illetve Kripics, valamint Vladujo áll a felező vonalon, amikor kirúgáshoz jutnak a hazaiak. Kristinsson kapus, ő az, aki felíveli a labdát Hansen felé, ugye ő fejjel megoldotta végül a 90+2. percben, de a labda egészen Csinger közreműködésével Petrasig jut hátra, aki visszaforgatja a labdát Csingernek, kihúzódik egészen balra Kripic. Kripic pedig nézegeti, hogy hova lehetne azt adni. Most is feljöttek azért az izlandiak egészen a Győri térfél közepéig. Ezzel azért volt gondja a győrieknek ezzel a letámadással az első mérkőzésen, de azt azért tudni kell, hogy akkor sokkal hidegebb volt, sokkal kisebb volt a páratartalom Reykjavikban. Tehát nem tudom, hogy ezek körülmények között lehet-e ezt így folytatni, de most nagyon fent vannak. A Győri 16-oson belül Csinger el is adná a labdát, de szerencsére ott érkezik jókor az adott labdára Vitális, és becsúszva kirúgja oldalt a labdát. Ez az első olyan hiba, vagy az első olyan bizonytalanság a győriek részéről, amiből mondjuk az első mérkőzésen nagyon sok volt, és elsősorban Petrásnak köszönhetően úszták meg a győriek ezt. De ettől függetlenül eddig nem néz ki rosszul ez a mérkőzés. Gudjonsson bedobása következik, ő az első mérkőzésen is sokszor felhajította úgy a labdát, hogy abból aztán lett gond a 16-oson belül, most is erre készülnek a vendégek. Jön a labda középre, el tudják csúsztatni méghozzá Vitális a labdát, de a túloldalon összeszedik azt az izlandiak. Boktorssonnál, a 16-os csücskénél, de inkább olyan 20 méterre már a kaputól kiteszi a szélre a labdát, és ott viszont megszerzik a győriek bumba révén. Gavricsot próbálná megjátszani, Gavrics oda is ér, de rá tudja pattintani a visszaérő izlandi Gunnarsson a labdát, úgyhogy oldalról jön bedobással a Vikingur együtt. És a Huarez mester most már egy picit idegeskedik, és mutatja is az óráját, hogy bizony-bizony oda kéne figyelni, és mutatja is Mateo Ercek, hogy bizony ezt ő be fogja számítani. Egy elfejelt győri labda, de Hansen azt megszerzi, és hátulról viszont szereli őt Gavrics. Bumba de jól játszotta meg Sönt középen akár ki is ugorhatna, rángatják erre, egyébként nem allergiás a horvát a rángatásra, mondjuk úgy, hogy a test-test elleni játékra, mert most is ott a félpályán egymást rugdalják a srácok, és most sajnos Ingi Mundarsson elindult, ebből akár baj is lehet. A bal oldalon lépnek ki az izlandiak, a 16-osnál Ingi Mundarsson kapja vissza, egyszer befelé, akár lőhet is Ingi Mundarsson, lő, de a blokkban elakad a labda, nem volt ez veszélyes végül, Kripic pedig felrúgja G felé a labdát, G nagyot küzdött Ekrottal, Ekrott felfejeli a labdát, G pedig akár meg is szerezhetné a figyelni, mert Ekrottnak gondot okozott a felfejelt labdának a levétele. Krisztinsson kapus viszont szerencsére Vitálist választja, Vitális pedig a jobb oldalon elindul, Schön. Vitális menne a védők mögé, nem kapja vissza Söntől, megint hátulról kezd építkezni az Eto'o, a 14. perc legvégén járunk, Kripicsnél labda. Kripic pedig rálép a labdára, és eladja, de még pont odaért Vladojú, de csak bele tudott pöckölni, így aztán Torkelsson visszafejeli a labdát, megint Vladojú, Sönt pedig hátulról felborítják. Az izlandia Gylfi Sigurdsson volt az, így aztán az izlandi térfélről jöhet az Eto'o szabadrúgása, amit majd természetesen Vitális fog elvégezni, sőt el is végzett, ment tovább a játék. Csinger, Tóth Rajmund, a nürnbergi megfigyelők, a nürnbergi csapat vezetői itt vannak ezen a mérkőzésen, ők már nem is megfigyelik Tóth Rajmundot, hanem tárgyalni érkeztek. Schön visszafejeli a labdát Vladojúnak a vonalról, ez jó volt, aztán visszakapja Söntől, Vladojú megint Schön, jól passzolgat kis helyen az Eto'o, de előre sajnos ezúttal nem jutnak. Vitális viszont ő megindul előre, már a 18 méterre kaputól hátulról rángatják, és bizony ahol elkezdte rángatni az izlandi Vitálist, ott jön majd, onnan jön majd az Eto'o szabadrúgással, ez olyan 26-27 méterre az izlandi kaputól jobbra. Talán rálőni nem lehet, de bizony ebből akár jöhet egy veszélyes lehetőség. A 16. perc is elkezdődik már a találkozón, a 16. perc legelején, bizony inkább 27 méter az. Rá is lehet lőni, de azért én szerintem ez messze van, de akár meg lehet lepni Krisztinsson kapust is, aki évközben június 6-án érkezett, az első számú kapus Jonsson betegsége, illetve a második számú kapus Friedrich. Szerintem ez messze van, de akár meg lehet lepni Krisztinsson kapust is, aki évközben június 6-án érkezett, az első számú kapus Jonsson betegsége, illetve a második számú kapus Friedrichson sérülése miatt a Vikingur együtteséhez. Sőn nekifut, de végül egy rossz ívelés Vitálistól, Torkelsson pedig csak ijesztget, és nem fejelt bele természetesen a labdában, mert rászóltak, hogy nincs mögötte senki, így aztán lehúzta a fejét Torkelsson, a kirúgást pedig majd Krisztinsson kapus fogja elvégezni. Mondom én, de végül Torkelsson az, aki leteszi az ötös sarkára, visszagurítja azt Krisztinssonnak. G már támadja az izlandi kapust, aki most nem rúgja fel a labdát, hanem laposan Ekrottot választotta a jobb oldalon, de már Hansen rosszul vette le, Tóth el is vette tőle a labdát. Tóttal szemben mondom én, hogy szabálytalankodnak, de azt mutatja a horvát játékvezető, hogy győri bedobás következik. Az izlandi térfél közepén Bumba kezében a labda, de elkéri tőle a Stefuj. Bumba nem nagyon akarja neki odaadni, végül odaadta, Stefuj pedig hátadobja Kripicsnek. Hansen ott keverget, ott kóricál a győriek között, nem túl nagy meggyőződéssel, de azért mindig ott van egy-egy izlandi. Sőn egy pillanatra rosszul vette hát a labdát, viszont az ő környékén nem volt a jobb oldalon egy-egy izlandi, sem megint Csinger és Kripics passzolgat, Tóth lép vissza, aztán Vitális, megint Csinger, a győri térfél közepén, sőt egészen Petrás kapusig kerül vissza a labda, a 17. percben járunk már, Petrás pedig most Kripicset választja. Tóth belép, és meg is kapja a labdát. Bumba, most el lehet indulni előre, a bal oldalon lép be a játékba Tóth, visszalép a labdáért Stefuj, és megpróbálja ott kiugratni G-t, aki kihúzódik a center pozíciójából a bal oldalra, Ekrót pedig nem vacakol, és kirúgja a labdát oldalra.

0: már meg is kapta a bedobást, és már az alapvonal felé járna, de Jeet választja, visszalépett a labdáért a gambiai, aztán Tóth az izlandi térfél közepéig került vissza a labda. Csinger, ő is az izlandi térfélen, bőven-bőven az izlandi térfél belsejében, akár csak Kripicsi az utolsó ember, és most elindulna, inkább Tóthot választja, nagyszerű volt a labda, Tóth becsúszva, meg is menti, 20 méterre a kaputól fellökik, Ekrót fellökte, hát ez, mondom, ezt a horvát játékvezető ezt nyugodtan veszi, nem nagyon vacakol vele. De Stefuj labdát szerez, kiugratja Gavrič Jeet, Jeet a 16-oson belül visszatenni, lefüleli a labdát Gudjonsson, és ott egy esés, egy izlandi esés Bumba szabálytalanságának köszönhetően, az izlandi 16-os előtt pedig azt látjuk, hogy Ibrahimovicnak, a dán légiósnak nagyon-nagyon fáj, hogy beledugott ott egy picit a lábába. Gavrič a 18. percben továbbra is gól nélküli döntetlennél járunk, itt az idő, hogy Vukovics László elmondja, hogy mit látott eddig a találkozón.
1: Jól néz ki az Eto, remekül támadnak a hazaiak, több helyzetet is kidolgoznak, nagyon jól játszik most Vitális, amit az első meccsen hiányoltam, Tóth Rajmund is biztonságot ad a középpályának. G-nek kellett volna egy-két jobb döntést hozni ott az utolsó pillanatban, akkor már vezethetne az Eto. Nem engedik kontrázni az izlandiakat, jó helyeken szereznek labdát, hát már csak maga a gól hiányzik, de ha így játszik tovább a Győr, az is jönni fog.
0: Köszönöm szépen, és akkor most menjünk vissza az atlétikai magyar nagydíjra.
2: A 800 méteres, férfi 800 méteres számot rendezték meg, amelyet megnyert Jamel Sedjati, az algériai versenyző idei legjobbjával, egy 43-19-el, és egyébként volt magyar versenyző is, méghozzá Kubasi János személyében. Tehát algériai győzelem Sedjati révén, kenyai Csepkvóni a második, 1.43.54-el, ez az ő idei legjobbja, és egy spanyol harmadik helyezett David Barroso, aki ráadásul egyéni csúcsot fut 1.43.60-nal, ez tehát az első három hely végeredménye. Magyar versenyző Kubasi János időeredményére még várunk, hogy meglegyen a hivatalos időeredmény, férfi 800 méteres táv, tehát, és hát mindössze már csak egyetlen egy szám lesz, ami még hátra van a nap folyamán, és amíg várok a Kubasi Jánosnak az időeredményére, addig még összegeznék egy-két eredményt, amiket talán még nem mondtunk el, hiszen a férfi távolugrásban görög siker született Miltiáris Tentoglu révén, ő volt a favorit, 831 cm-rel győzött, Pap Kristóf 776 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg, az első kísérletére tudta ezt az eredményt. Férfi súlyrakésben olasz győzelem, Leonardo Fabri 22-04, ott Fekete István a 9. helyen zárt, míg Tóth Balázs a 10. lett. Női rúdugrásban az ausztrál Nina Kennedy 4.80-nal győzött, ő volt a legnagyobb favoritja, és az új-zélandi Eliza McCartney egyébként szintén 4.80-nal lett a második, de ugye Kennedynek kevesebb volt rontott kísérletek, Lechner Hanga a 7. helyen zárt, ő 4.41-re háromszor is rontott, így ő 426-tal zárja, ami pedig a női magas ugrást illeti, ott pedig ausztrál siker, Eleanor Patterson 2 méterrel versenycsúccsal idei legjobbjának a beállításával tudott győzni, és Bátori Liliana a 7. lett 188-al, Pénzes Júlia a 9. Fekete Fédra pedig idei legjobbja 180-al a 10. Úgyhogy még a 800 métert illetően várom tehát a végeredményt. Magyar szempontból a 10. hely Kubasi János 1.46.50, ez tehát, ami a férfi 800-at illeti, az algériai Sedjati győzelmével zárult. És egy számra várunk még, a férfi 400 méterre, Molnár Attila futására, ezzel zárul az idei Gyula István Memorial verseny, 19.27-re van kiírva, úgyhogy addig még kapcsoljunk a labdarúgásra röviden.
0: Egy bedobás, izlandi bedobás, meg egy izlandi sárga lap, aztán G az, aki megszerzi a labdát. A jobb oldalon megint az oldalvonalnál és a 16-os között beadott labdája, ott van Bumbánál, Bumba lecsúszik, pontosan elcsúszik a labda levétele közbe, és ezzel megindulhatna Hafsteinsson, de szerencsére neki meg a labdavezetés okozott elég komoly gondot, és már győri labdaszerzés az izlandi térfél közepén, Bumba a 16-os környékén, G cselezget és megtartja a labdát, 16-ról lő, lepattan a labda, vissza Tótik, Tóth egyből kilőni azt Stefujhoz, azonban ezt megszerzik Ibrahimovic révén a hazaiak, vagy a vendégek, Ibrahimovic jó nagyot esik, és ezt érdekes módon lefújja az eddig erre egyáltalán nem adó horvát játékvezető, úgyhogy az izlandi térfél közepéről, méghozzá a jobb oldalról majd a

0: magyar lesz ott a mezőnyben. Köztük az országos csúcstartó Molnár Attila, aki nem olyan régen Monakóban ért el ezt az eredményét. 44,47 század másodpercen. Molnár Attila tegnap elmondta a sajtótájékoztatón, hogy ez egy véletlen beugrás volt a részre. 30 órával a kezdés előtt tudta meg, hogy ott lehet a Gyémánt Liga versenye Monakóban. Nem sok ideje volt tehát felkészülni. Október óta Hollandiában készül, és ott edz. Úgyhogy neki ezért is különleges ez a magyar nagydíj, mert nem sok időt tölthet itthon. Most tudatták be a helyi műsorközlők, Méhes Gábor és Regős László Pál, Molnár Attilát. Ennek szólt a hatalmas taps, nincs teltház a atlétikai csarnokban. Nagyjából a 14 ezer fős létszámnak a fele, háromnegyede telt meg. Erős lesz nagyon a mezőny. Molnár Attilán kívül is azért itt vannak olimpiai bronzérmesek, VB bronzérmesek, kétszeres olimpiai bajnok, Fernand Norwood, nagyon erős lesz ez a mezőny, háromszoros fedett pályás világbajnok, világbajnok ezüstérmes Jonas Fafers, és ne felejtsük, hogy van még Molnár Attilán kívül is két magyar versenyző, Enyingi Patrik, aki egy ideig megosztott országos csúcstartó volt Molnár Attilával, és Liz Balázs az egyes pályán lesz, Molnár Attila az ötösen, Enyingi Patrik pedig a hetesen. Liz Balázs mutatták be, ő volt az utolsó sorban, neki is szólt a taps, ezért vártunk ki egy picit. Mindenkit bemutattak, közeleg a 19 óra 27 perc, ez lesz az idei Gyula István Memoriál atlétikai magyar nagydíj záró felvonása. Szépen lassan válnak a rajtgépbe a versenyzők utoljára, itt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Molnár Attila az ötösön, de mindenképp érdemes lesz figyelni, de azért nem ő számít a verseny legnagyobb esélyesének, Fernand Norwood győzelme lenne a papírforma, de Molnár Attila ott lehet a legjobb idők közelében, és akár országos csúcsot is futhat 4 napon belül második alkalommal. Picit kivárunk, most indulnak a versenyzők. Ebben a pillanatban ellőtték a startpisztolyt, Molnár Attila nagyon jól kapta el a rajtot, az első 100 méteren tartja a helyét, de mellette a hatoson Nene Zakiti nagyon jól áll, és közelít rá a négyes pályán Muszala Samunkonga, nagyjából az ötödik hely környékén van jelenleg Molnár Attila, de ez majd akkor derül ki, amikor az utolsó 200 méterre ráfordulnak. Most a más táv második felénél elkezdett hajrázni a magyar versenyző, húzza mellette Samunkonga, aki a kanyar végén meg fogja őt előzni. Molnár Attila feljön szépen lassan a negyedik helyre, ebből egy nagyon-nagyon jó futás is lehet. Rákanyarodtak az utolsó 100 méterre, és Molnár Attila már a harmadik helyen van. Hihetetlen az, amit a magyar versenyző jön. Most kezd egy picit fáradni. Mellette az egyes pályán nagyon jön, de Molnár Attila ismét rákapcsolt, és ebből a második hely is lehet, megelőzi a mellette lévő Samunkongát, és ezzel bejön a második helyre, és ez egy nagyon jó idő, 44-03, az első helyezett idő eredményeből szinte biztosan új országos csúcs lesz Molnár Attilától. Samunkonga nyert végül, Molnár Attila mögötte, és Zakiti Nene az, akit a harmadik helyen zárt, és az utolsó pillanatban tudott megelőzni, 44,51 század másodperc a hivatalos idő. Ebből nincs országos csúcs, de ettől mindössze 4 századra volt. Ha ezt a versenyt július 9-én rendezik, akkor ez lett volna az új országos csúcs, de a monakói Gyémánt Liga verseny közbeszólt. Ennek ellenére ez Molnár Attila pályafutásának a második leggyorsabb futása, ami a másik két magyart illeti, hiszen róluk se feledkezünk meg. Az első adban nem fértek oda, Enyingi Patrik 45,27 százados időeredménnyel idei legjobbját futotta, és ezzel a hetedik pozícióban zárt. Liz Balázs pedig kilencedik lett, még az ő időeredményét várjuk meg. 45,98 század másodperc, ő is 46-on belül volt. Világcsúcs nem volt, tehát az idei Gyula István Memoriálon. Országos csúcsot viszont láthatott a közönség, és Molnár Attila is kitett magáért, Halász Bence bronzérméről pedig ne feledkezzünk meg. Ezzel véget ért a 16. Gyula István Memoriál a Szó Győré.
1: Köszönöm szépen. Óriási mezőnyfölényben az Eto, és jönnek oldalról a beadások. Elsősorban a bal oldalon tud a Győr az izlandi védelem mögé kerülni, Stefuje és Bumba révén, de tulajdonképpen középen is. Most például pont Bumba az, aki akár lőhet, és 18-on lő mellé! Hát körülbelül egy olyan egy méterrel, és azt mutatta Vitális, hogy szerinte Kristinsson belejét innen föntről úgy tűnt, hogy nem, és Erceg játékvezető is úgy látja, hogy nem ért bele. A 28. percre járunk, ez egy jó lövés volt Bumbától, meg kell dolgoztatni ezt az izlandi kapust, nehogy azt higgye, hogy ezen a mérkőzésen is munkanélküli lehet. Nem lehet, ezen a mérkőzésen majd maga mögé is kell nyúlnia, reméljük nem is egyszer, hanem többször, hiszen azért ez a mérkőzés eddig teljesen más képet mutat. Vladojú fejeli fel a kirúgás.

0: és aztán Sön rá tudta pattintani az izlandira? Rá tudta pattintani az izlandira nagyon szépen még, és aztán már el is végezte a bedobás. Vladiu Csinger forgatja át a bal oldalra, illetve inkább a bal oldali középső védőnek Kripicsnek, visszakapja Csinger a labdát, akivel ugye 2029-ig hosszabbított az Eto, és nagyon sokan keresik elsősorban Dániától. Petras megnyújtotta a labdát G felé, Ekrót és Torkelson el tudta rúgni, Ekrót kapja vissza a labdát, közben Ibrahim Agic eszett nagyot a térfélen, a győriek visszaszerezték a labdát Bumba révén, Ibrahim Agicnak nagyon fáj, már sokadszor, és hát reméljük, hogy nincsen nagy baj, mert most csapkodja fájdalmában a talajt, és ki is rúgja Stefuj a labdát. Ott volt egy ütközés egyébként, Ibrahim Agic, és ha jól láttam, akkor talán Gavrics volt az, akinek sikerült megrugdosnia a bokáját, amikor megpróbált lefordulni a dán játékos, mert hogy ő Hansen mellett a másik dán légiós. Bedobással folytatódik majd a játék, de egy ilyen rögtönzött ivószünetet azért tartanak mindkét csapat játékosai. Ibrahimovic, jelentem, szerencsére meggyógyult, nincsen különösebb baja, csak az fájt neki, hogy nem maradt ott a labda, de az nagyon. A 29. perc is véget ért, aztán jöhet majd a bedobással az izlandi együttes, de hát ugye normális körülmények között ezt majd vissza fogják dobni. Szerencsére Ibrahim Agic azt sem érti, hogy mit kell neki csinálni a labdával, visszadobja Ekrótnak, Ekrót pedig, nézzük, visszarúgja, igen, hát sportszerűen visszarúgja az izlandi, és leveszi a győri térfél közepén, az Tóth Rajmund rálép a labdára, Vitálist választja, Vitális egy picit nehezen veszi át a labdát, Tóth, Vitális gyönyörűen odaugatták ki, Vitális meglépne Hafsteinsson mellett, hátulról visszarántja, ez alapvetően sárga, Gavricsból belerúgtak, ez se semmi, és akkor itt most kiugorhat az izlandi, megcsinálta cselt, felrúgja Csinger a 16-oson, jön egy szabadrúgás, miközben egyébként két szabálytalanságot is elkövettek az izlandiak, egészen elképesztő, amit ez a horvát játékvezető művel, ebből akár baj is lehet a győrieknél. Csingernek ezek a második sárgalapja egyébként már úgy nem ezen a mérkőzésen, ebben a sorozatban, mert hogy ő és Kripics is besárgult az első mérkőzésen. Bukovics László, mit szólsz te ehhez, amit most láttunk?
1: Hát el vagyok képedve, hogy ilyen faltokat, két győrit is buktattak, nem fújja le a játékvezető, utána valóban falt volt már Csingeré is, de ott muszáj volt megállítani az izlandit, de előtte a félpályán nem, hogy le kellett volna fújni, a sárgalapot kellett volna adni az izlandinak visszahúzásért, ezt mondja a szabály, ehelyett most izgulhatunk, hogy a 18 méterrel szabadrugást megúszta a győr.
0: Na de, Laci, van VAR, miért nem szól?
1: Ezek jó kérdések, innen nem tudok most válaszolni,
0: mert, mert hogy azért nézzük meg, mert ha itt most berúgják a szabadrugást, akkor abból az akcióból, amiben két szabálytalanságot nem fújt le, rúgott akciót, rúggolt az izlandi együttes.
1: Hát reméljük, hogy nem lesz gól, és nem kell visszanézni, de abszolút igazad van. Inkább a felfogáson kéne változtatni, hogy csak annyit kérünk, hogy ami a szabálykönyvben van, az szerint fújja, mert akkor sárgalapot kellett volna adni az izlandinak, és minél több sárgalap van az izlandiaknál, annál kevésbé tudják csinálni ezt a rúgdosoros focit, ami a Győrnek kedvezne, és előbb-utóbb létszámfölünkbe tudnánk kerülni, ugye emberforba. Hát először ússzuk meg ezt a szabadrugást, aztán jönnek a többi álmaink.
0: Hát igen, és ugye Gylfi Sigurdsson meg, azt tudjuk, hogy ő azért nagyon jó rugó technikával rendelkezik, de ott van egyébként Gudjonsson is a labda mellett. Gylfi Sigurdsson természetesen, én nagyon meg lennék lepve, ha ezt a lehetőséget átadná bárkinek. Juárez még most is magyaráz egyébként a negyedik játékvezetőnek, szerintem teljes joggal. Közben meg körbenézek, azért most már nagyjából 6000-6500-an lehetünk itt, és nem is, és Sőn Szabolcs is sárgalapot kapott, gondolom reklamálásért, és még mindig ott van Vitális Milán, és Ekrót is beszélget a két csapatkapitány Ercog játékvezetővel. Minden esetre Gylfi Sigurdsson meg azt mutatja, hogy hogyan kéne állni. Befekszik a kis a sorfal mögé Sőn Szabolcs, megrajzolja mindenkinek a helyét nagyon akkurátusan a horvát. A meccset fújna ilyen akkurátusan, az talán jobb lenne. Minden esetre az biztos, hogy ott Gylfi Sigurdsson vagy Gudjonsson fogja elrúgni ezt a szabadrugást. Nézzük, hogy melyikük vállalja. Hát nyilván akár ballábas, akár jobblábas, mind a kettő nagyon-nagyon veszélyes, szinte középről van ez a szabadrugás. Gylfi Sigurdsson fut neki, lő fölé. És szöglet, mert hogy a sorfalról pattant ki, Vitális el is ismeri, ez kevésbé volt veszélyes, mint amire számítani lehetett, de az egészen biztos, hogy valamit a játékvezető felfogásával is majd kezdeni kell. Meg a hosszabbításra is kíváncsi lennék, mert az összes olyan lehetőséget kihasználják az időhúzásra az izlandiak, mint például a mostanit. Géfi Sigurdsson egyesével elmagyarázta mindenkinek, mielőtt kiment szögletet rúgni, hogy hova teszi majd a labdát szögletből. G is ott van, Hansen is ott van, ugye Hansen feljárta a mérkőzés végén, kint Reykjavikban a gólt. Aj, és vezetnek az izlandiak, a berúgott labda, én szerintem G-ről pattant a győri kapuba, de nagyon reklamálnak a győriek, kireklamálnak maguknak egy sárga lapot. Ezúttal Vladojú volt az, aki ezt kireklamálja magának. Hát, a 34. percben járunk. Én azt gondolom, hogy nyilván a szöglet után már ez elképesztő győri védelmi hiba volt. És Hasteinsonról pattant be végül a labda, nem pedig a rajta csimpaszkodó G-ről, de az egészen biztos, hogy amit az előtte lévő szabadrugásnál művelt a játékvezető, az egészen elképesztő volt, és most is osztogatja a sárgalapokat, és nem tudom, mire várunk, ti tudjátok-e?
1: Nem tudjuk sajnos, hát nem bizakodunk abban, hogy hát a VAR megvizsgálja és talál valamit. Most kijön a kispadhoz a játékvezető, gondolom Juárez-i sárgalapot fog kapni. Hát minden visszavezetheti oda, amit te is mondtál, hogy előtte két szabálytalanság volt a győriekkel szembe a félpályánál, abból lett a szabadrugás, abból lett a szöglet, ebből kaptuk a gólt. De hát ez így nem igazságos, de hát reméljük, hogy az élet igazságot szolgáltat. Ha Győr így tud játszani, hogy eddig játszott, a gól ne törje meg őket. Az lenne a lényeg, és valahogy az félidő előtt egyenlíteni, akkor a második félidő teljesen nyílt lehet, mert a Győr a jobb csapat, azt látjuk itt a eddig eltelt fél órában. Ez most egy szerencsétlen dolog volt, ott ütköztek a szöglet után már, de egy lökés is volt előtte, hát nem tudom, hogy a VAR vizsgál-e valamit, mert az izlandi játékos meglökte a magyart, ugye bumbát lökte föl, és úgy pattant be.
0: Nem is semmit, már folytatódik a játék, vezetnek az izlandiak. Az, hogy úgy látszik a varszobában is nagy a páratartalom, azt gondolom, mert itt legalább három olyan szabálytalanság történt. Nyilván a szabadrugást megelőző kettő, meg egy a szöglet után, amit fújni kellett volna. Na mindegy, nézzük, Schön, azért még idője van a győrieknek. Schön jól veszi át a labdát, már a 16-osnál. Schön középre teszi azt, lepattan mindenkiről, aztán kirúgják fejetlenül az izlandiak, vissza kerül Tóth Rajmundhoz. A jobb oldalon, akár be is lehet adni, Tóth elindul az alapvonal felé. Tóth, most középre teszi a labdát, Gavrics, egy csere, átveszi a labdát, Gavrics középre, hely, ki tudják fejelni, de nem pontosan, és utána pedig 11-es! Belépett a labda, alig várta szerintem a horvát, hogy 11-es tudjon fújni, belépett ott a győri játékos, az labdát elrúgni készülő izlandi elé, megtolta azt, és aztán eltalálta. Hát talán bumba lehetett, az én innen nem látom, hogy ki van a földön, nem, bocsánat, Tóth Rajmund került a földre. Úgyhogy a 36. percben, ha a VAR-nál már kitisztult a szoba, akkor most jön egy győri 11-es, nyilván Vitális Mirán fogja azt elvégezni. Igen, Gavrics kezében volt a labda, és ugye ő emlékezetes panyenkázott, 11-es panyenkázott a Magyar Kupa elődöntőjében a kapufára, úgyhogy nyilván nem ő fogja most ezt elvégezni. Na hát ebből is sikerült azért valahogy kijönni. És ott van már a játékvezető, meg ott van Krisztinson kapus, meg ott van Vitális Milán is. Én, nekem itt nincsen semmilyen segítségem, úgyhogy ha tudtok valamit, hogy vizsgál-e valamit a VAR, vagy sem, akkor szóljatok, vagy mit láttatok, Vukovics László, ti?
1: Én úgy látom, hogy megadták, helybehagyták a 11-es, most már Vitális készül rá, a kapus nagyon ideges, reméljük, hogy berúgja, és akkor a Győr, ez óriási erőt adna a Győrnek, hogy egyből tud egyenlíteni, akkor még a fél idő előtt meg is lehetne fordítani.
0: Legyen így. Nézzük Vitálist. Körülbelül egy olyan 3-4 lépésre a labdától Vitális Mirán neki fut. És berúgta, jól van! Elment jobb keze felé, jó irányba Krisztinson kapus, de Vitális 11-esével gyakorlatilag a középkezdés utáni ellentámadásból egyenlít az Eto, és hát megint mehet a második gólért, a vezetésért, és bizony-bizony ilyenkor gondolkodik azon az ember, hogy az első mérkőzésen mi történt. Mert hogy ha ott akkor ilyen bátran így játszik az Eto, akkor most nem arról beszélgetnénk, hogy hazai pályán egyenlített, hanem hogy már gyakorlatilag ennyit dönthette volna a továbbjutást. Na de mindegy, a lényeg az, hogy a kapott és meglehetősen furcsa gól után nem tört össze az Eto, hanem a következő támadásnál már 11-esből egyenlíteni tudott Vitális Milán. és megint G szerezhet el labdát, bizony Ekrótól labdát szerzett, és a bal oldalon akár indulhat, a középre teszi, ott van Schön! Hát néhány centivel elment az érkező Schön feje előtt a labda a 11-es pont magasságában, de Schön fut a labdáért, és nem az izlandiak. Ez is azért furcsa egyébként, tehát én nagyon kíváncsi leszek a hosszabbításra, mert itt az első félidőben szerintem legalább egy 5-6 perc hosszabbításnak lennie kell majd. Megint jelez a játékvezető feltartott kézzel. Viszont sajnos Gavrics korán lépett be a 16-oson belülre, úgyhogy újra kell majd, és ez azért az izlandiaknak jó. Leteszi az 5-ösre, és most kirúgja a labdát Kristinsson kapus, mindenkit kizavart a 16-oson kívülre, előre zavart a félpályára, és most megy a labda magasan. Tóth elfejeli Hansen elől, és azt a labdát akár meg is szerezhette volna G, de már sokatszor Ekrót rátámaszkodott hátulról, Bumbát is fellökik hátulról, az izlandiaké a labda természetesen. Kristinsson kapus ott van mellette, Gavrics, de most jól emele ki, mondom én Gunnarsson felé, de Gunnarsson fölé és nem felé emelte ki a labdát a kapus, úgyhogy már Győri bedobással folytatódik a játék, Kripic és Csinger veszi át azt, és indulhat el majd, de ő is inkább megáll, körülnéz, és Kripicet választja. A rendes játékidőből még 5,5 perc a hátra, Kripic viszont elindul, rugdalják a bokáját, de sikerült kihoznia a labdát, és vissza is kapja azt Vladojutól. Már a jobb oldalon, már a 16-ossal egy magasságba Schön, és megy Vladojú is, akár kaphatná is, de Schön inkább befelé cserez, a bal lába felé, így kénten egy kicsit hátravinni a labdát. Tóth Rajmund az izlandi térfél közepén a bal oldalon kiteszi azt Stefújnak, de Stefúj mögé jött. Ez pontatlan volt, de ha fennmarad az Eto, akár labdát is lehet szerezni az izlandi 16-os környékén, és amilyen jó erőállapotban volt, legalábbis úgy tűnt az első mérkőzésen az izlandi együttes, ezen a mérkőzésen nagyon nincsen, legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy szédelegnek szinte a vendégek. Előre dobott labda, megint elfejeli azt először Tóth, aztán Csinger, Csinger óriásit esik, szinte felborítja a kamera állványt, és Győri szabadrugás, bedobással folytatódik, bocsánat, nem szabadrugással folytatódik a játék, majdnem a félpályáról Bumba passzolja hátra azt Kripicsnek. Vukovics lesz, hogy te hogy látod az erőállapotbeli különbséget, mert ez feltűnő, hogy az izlandiak szinte szédelegnek ebben a melegben.
1: A 31 fok azért nagyon megzavarta az izlandiakat, az első meccse 20-22 fokkal kevesebb volt. Itt a magyaroknak se kellemes az időjárás, de mi sokkal jobban hozzá vagyunk szokva. Ezért kell nagy iramot diktálni, jönnek a sárgalapok, fárad az ellenfél, most mellettünk van a mentális dolog is, tehát most meg lehet fordítani a meccset.
0: Gavrics ugrik ki a 16-oson belül, ott van bent G, ott van bent, érkezik Stefú is, jön középre a labda, G fejel, gól! Nem gól! Hát bele tudott az utolsó pillanatban érni még Ibrahimovic G fejesébe. A 41. percben G fejese mellé ment, és már feküdt a kapus, és én azt hittem, hogy átpattan felette, de végül az alapvonal felett pattant át a labda. De jön Vitális Milán szöglete ezúttal a bal oldalról. Valóban akár meg is lehet fordítani még itt az első fordulóban, az első fél időben a meccset, nem véletlenül ideges Szövi Ötézen a vendégek vezetőedzője. Vitális szöglete G csúsztatja, G mögül, mondom én, a G mögül az izlandi fejelte ki végül a labdát, de G fejét ről hagyta el az alapvonalon kívül a labda a játékterek. Így aztán majd Kristinsson kirúgásával jön. Nekem próbálják meg az izlandiak kihozni a labdát, most már rájöttek arra, hogy bizony-bizony a letámadás miatt ezzel nem érdemes próbálkozni, inkább megpróbálják Hansen fejét keresni, ugye aki első mérkőzésen a győztes gólt szerezte pont fejjel. Tóth G. Gavrics szerez labdát, és hát belerúg Ekrót, és egy sárgalapot sem, nem, hanem G. Leslőn lépett vissza, egészen elképesztő az, amit ez a horvát játékvezető művel. Hát Ekrót konkrétan beledugott Gavrics. Beértem én, hogy G. Leslőn lépett vissza, és azt lefújta, na de attól még belerúgtak Gavricsba, tehát Schön, őt meg hátulról borítják fel, előnyszabály, Gavrics indul el. G a 16-oson belül most már az alapvonal tájékán beadhatja a gambiai, be is adja, laposan próbálkozott, de kipattan az izlandiról. Ez a mérkőzés egy picit úgy néz ki, mint az első, csak fordított előjellel, viszont már gólok vannak az első mérkőzésen, ugye a 90+2. Percben szerezte meg a győztes gólt végül Hansen. Újabb győri szöglet ezúttal a jobb oldalról, jön majd be Vitális szögletrúgása, Vitális Milán szöglete. nézzük, hogy ebből mit tudnak kezdeni a győriek. 67%-ban van egyébként az Eto'nál a labda. Vitál is felteszi a jobb kezét, érkezik a labda, kifejelik az izlandiak, Gavrić akár vissza is rúghatná, ott aztán Bogthorsson majdnem megszerzi, de visszaér Tóth, és sarokkal elpöcizi Bogthorsson előtt, és most megpróbál újra felállni az Eto, és körbe adogatni megint az izlandi védőket. Bumba, Vitális, rálép a labdára, visszahúzza Hansen mellett, aztán Kripicset választja. Csinger még nem ért vissza a helyére, úgyhogy kénytelen Vitális a kezdőkörben ezt megvárni, Csinger most tér vissza, Vladojú pedig most Csingert már meg is találja a labdával. 44. perc vége felé járunk, aztán lassan-lassan majd megmutatja a játékvezető hosszabbítást. Steffuj felé a labda, visszafejeli azt Gunnarsson, Ibrahim Agic, de már megszerzi Kripic, gyönyörű csellel, hátulról lerántják, semmi, viszont most megtalálta Steffuj, Steffuj a 16-oson belül, középre teszi a labdát, Schön, elrúg a labda fölött, de Vitális a túloldalon összeszedheti, ő pedig rosszul cselez, de még azért vissza tudja tolni Vladulnak, Vladulu lábbal nem próbálja meg, inkább Tótot választja, az izlandi térfél közepén, megint balra, Gavrićhoz megy ki a labda. Gavrić rávezeti Gunnarssonra, 16-oson belül majdnem le tudja tenni azt Steffujnak, de visszaszerzi a visszapattanó labdát. Minden párharc a győrieké ezen a mérkőzésen. Hát ha ebből kiesik az Eto, az nem tudom. De egyelőre 1-1 a mérkőzés állása, és még ebből a félidőből is van hátra a rendes játékidőből fél perc, meg a hosszabbítás. Gia 16-oson belül megkapja a labdát, megint nem tud ráfordulni, de Bumba akár vissza is szerezheti. Hafsteinsson tette végig vissza sarokkal, ez most szépen hozza ki Ingi Mundárdzon vezérletével a Vikingur csapata, de már Tóth visszaér és megkapja a labdát. Én pedig nézem a negyedik játékvezetőt, Pein urat, hogy végül is mit mutat fel a táblán, mennyi lesz majd a hosszabbítás. A jobb oldalon Schön megkapja Vladojútól a labdát. Schön íveli be a ballal közébe, 3 perc a hosszabbítás, Steffuj leveszi az alapvonalon, középre pöccenti a labdát, de már ki nem volt kint, nem volt kint a labda, az izlandiek összeszedik, az, hogy 3 perc, az nekem egy kisebb meglepetés, de hát ez a játékvezető már okozott meglepetés, nem is kisebbet ezen a találkozón, ami miatt megszerezte a Vikingur a vezetés, de most már 1-1 Vitális 11-es góljával. Csinger, Tóth, akár meg lehet szerezni a vezetést még itt az első félidő végén. Megint Tóth. Megkapja a labdát Vitális, de még a kezdőkörben adogatnak csak a győriek. Bumba fordul meg a labdával. Kitenni és ki is teszi Schönnek a jobb oldalra. Ez egy nagyon jó labda. Schön akár befelé is húzhat a 16-oson belül. Vladojút választja sarokkal, középre tett ad a G. Hát az be kell, hát nem itt. Gól! G középre fejelje a labdát és öngól Torkelson lábáról. G nem fejelte volna be, de Torkelson megtette nekünk azt a szívességet. A 45-20 első percben én azt gondolom, és hát elősítsen meg, vagy táfoljon meg Lukovics László, de teljesen jogosan vezet az Eto 2-1-re.
1: Megerősítelek, mert én is így gondolom, a Győr rendkívül sokat tett azért már mérkős elején, hogy megszerezze a vezetést. Volt ez a bírói hiba, aminek a következménye a sokadik, a szabadrugás, a szöglet, abból kaptunk egy gólt. Utána egyből egyenlített a Győr, és mondtuk, hogy még a fél idő előtt van esély megfordítani. GS visszafejelte középre, és hál' Istennek a visszafutó izlandi játékosról bepattant a saját kapujába labda, de a Győr rengeteget tett ezért, hogy megszerezze a vezetést. Most nem szabad ráülni az eredményre, ilyen szempontból nem jön jókor a szünet, de hát valamikor a szünetnek is el kell jönni, ez most 2 perc múlva elfog.
0: Igen, és egyébként egyelőre az UEFA G-nek adta a gólt, úgyhogy örüljünk neki. Enfansu G góljával, tehát hivatalosan 2-1-re vezet az Eto a mérkőzésen, és nagyjából még van hátra körülbelül 1 perc az előrejelzett 3 perces hosszabbításban. Hafsteinsson hátrúgja a labdát Ekrótnak, Ekrót felíveli azt, Kripic felé, Kripic Hansen elfejeli, de összeszedi a labdát. Összeszedhetné a labdát Vladojú, aztán inkább felrúgja Gavrić, aki szerintem a mérkőzés egyik legjobbja. Vladojú pedig, ha ott meg tudja játszani végül, sőt meg is játszotta, de ha ott el tudja rúgni végül Bogthorsson mellett, akkor abból indulhatott volna megint Schön, aki azzal, hogy gyakorlatilag tükörszélsőként a jobb oldalon meghúzogatja a védőket, nagyon sokat tesz az Eto vezetéséért, mert hogy a bal oldalon meg ezt ugye Steffuj és Bumba már üzemszerűen biztosan csinálja, de sajnos most ők is jönnek Gudjonsson révén, középre rúgott labda, Csinger nagyon jól érkezik és keresztezik és rúgja ki a lelátóra a labdát, bedobás a győri alapvonal közeléből az izlandiek számára, Gudjonsson az, aki be fogja rúgni a labdát, bedobni a labdát, a 11-es ponttal egy magasságban jön az a bedobás. Mutatja a játékvezető, hogy jöjjön már egyébként, már lejárt az előrejelzett 3 perc, de erre nyilván még lesz idő a 2 gól miatt. Jaj, ott jó van Gylfi Sigurdsson helyett. Végül Boktorsson volt az, aki ballal nagyon csúnyán elrúgta 16 méterről. Erre szokták mondani fölé mellé, de hát hogyha ott van az amerikai futballkapu, ez akkor sem gól, annyira fölé és annyira mellé ment. Úgyhogy most már szerintem a játékvezető Mateo Herceg is az óráját nézi, és aztán ezután Petrás kirúgása után le is fújja majd szerintem a mérkőzést. Legalábbis az első fél idejét meg se várja Petrás kirúgását. Ő is úgy gondolja, hogy jól jön a pihenő neki is, meg a csapatoknak is, meg a Varszobának is. Az biztos, hogy 45 perc játék után az Eto'o ledolgozta a hátrányát, és bár a 34. perc a Hafteinsson szerencsés góljával megszerezte a vezetést a Viking úr együttese, utána gyakorlatilag rá 2 perce Vitális 11-es góljával, majd a hosszabbítás első percében, mondjuk úgy, hogy G fejesével, meg még mindig neki adja az UEFA, az Eto'o átvette a vezetést, és egyelőre összesítésben hosszabbítás áll a mérkőzés, azaz 45 perc plusz 3 perc játék után Eto'o FC Viking úr Reykjavik 2-1. Szóval stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Balázs Bence bronzérmes lett a Gyulai Memorial Magyar Atlétikai Nagydíjon. Folytatódik a metrók tervezett karbantartása, holnap is napos meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
4: Balázs Bence bronzérmet szerzett kalapácsvetésben a Gyulai Memorial Magyar Atlétikai Nagydíjon. Az aranyérmes az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg lett. Igaz ezüstöt a német Merlin Hummel vihette haza. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres női gátfutásban 12,59 másodperc alatt ért célba. Ezzel pedig a 6. helyen végzett, míg Tóth Anna a 8. lett. Címet véde továbbá az olimpiai világ és Európa bajnok rúdugró Armand Duplantis, aki ugyan újabb világcsúcsot nem döntött, de maga biztosan nyerte meg versenyszámát. Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 10. szakaszát. A szlovén kerékpáros már a 3. szakaszát nyerte az idei Tour de France-on. De csupán az elsőt úgy, hogy övé a sárga trikó. Keddi győzelmét követően már 3 perc, 36 másodperccel vezet a második Jonas Vingegaard előtt összeszedben. Ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a döntőbe. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban 3. jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a TISZA képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVA-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot ma nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhely elhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben négyen továbbra is letartóztatásban vannak. Teljesen megújul a MÁV igazgatóság, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedési fejlesztést és megújítást szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Jelentősen emelkedik holnap az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Az Orbán kormány a márciusban bevezetett ársapkával a benzinárát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Móri Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomás, a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. Közlekedés. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek napközben. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Holnap is marad a napos idő, délutántól majd szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Éjszaka 15-21, vagy napközben 27-34 fok várható. Péntekig marad a hőség. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Egy óra múlva kezdődik majd a labdarúgó világbajnokságon az első elődöntő. Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg. Ugye a Győr csapata bajnokok ligája visszavágón a szünetben 2-1-re vezet izlandi ellenfele ellen, de ott még nem dőlt el semmi, hiszen az első mérkőzésen ugye az izlandi gárda nyert 1-0-ra. De hát gondolom, hogy ezek majd bőven nagy terjedelemben lesznek a holnapi Nemzeti Sportban. Itt van velünk a lap szerkesztője, vezetőszerkesztője, Elpap István. Szia!
2: Szia, hát persze, elsősorban fókuszban a labdarúgó VB, a Győr BL selejtezés, persze a Gyulai Memorial, amelyel szintén kiemelten foglalkozunk, de nem csak a mai francia-spanyol meccs, amelynek nyilván már nagyon várjuk, hogy kezdődjön, hanem a holnapi angol-argentin is ott van a fókuszban, itt bőséggel foglalkozunk, nem csak magával a meccsel, hanem a két válogatott és a két ország enyhén szóval is feszültségteli közös múltjával. De a Ferencváros is azért ott van már a fókuszban, hiszen csütörtökön visszavágót játszik az Európa Liga selejtezőben, Szűcs Kornél, a Vojvodina játékosa mindenképp meglepetést szeretne csapatával együtt okozni a Grupa Arénában, és nem csak futball van a világon, bár futballhoz még annyi, hogy ugye holnap lesz 60 éve a brazil verésnek, a Goodison Parkban az 1966-os VB-n, erre is egy oldalon pillantunk vissza, és ami a nem futball részét illeti, és ami nem a Gyulai Memoriált, Özbasszó Füval van egy nagy interjú, akit megműtöttek, és hosszú kihagyásra kényszerül, de most már műtétje után ismét elkezdett edzeni, ha egyelőre még nagyon visszafogottan is. Vele beszélgettünk, illetve a világkupákon és minden rendő és rangú versenyen egyelőre már megállíthatatlannak tűnő férfi kajak négyes két tagjával, Totka Sándorral és Nádas Bencével.
1: Köszönjük szépen, Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport napi szerkesztőjét hallottuk az ajánlóval tehát, és még van egy kis idő a szünetből, Vukovics László pedig itt van velünk. Hát azt mondtad, a legutóbbi meccset követően hízelgő volt a Győrre nézve, az a 2-3 gólos vereség is meg lehetett volna, az 1-0-ás vereség. Hát most itt mondhatjuk azért azt, hogy a Győr is vezetett több góllal.
3: Abszolút egyetértek, a Győr, hát így kellett volna játszani kint. Nagyon jó kezdte a mérkőzést, az Eto'o meg is szerezhette volna a vezetést, Gavricsnak ajtóablak helyzete volt, 10 méterről fölé rakta a Stefuj beadását a balfőső sarok fölé. Már a 40. másodpercben két helyzete volt a Győrnek, a beadást védett a kapus, és abból lett a Gavrics helyzet. Utána is támadásba maradt az Eto'o, de érthetetlen módon a horvát játékvezető teljesen egyértelmű faltot a félpályán, tehát nem is egy sima falt volt, egy visszahúzás, amit a szabálykönyv sárgalappal büntetne. Nemhogy nem adott sárgalapot, le se fújta. Abból lett egy olyan, hogy a csinger csak falttal tudta megállítani 18 méterre a kaputól. Ezt még szögletre, a sorfáról kiment a labda, és abból a szögletből sajnos nagyon szerencsétlen gólt kapott a Győr, de nem rogyasztotta ez meg a győrieket, egyből az ellentámadásból 11-es, az vitális gólra váltotta, és még a fél idő előtt teljesen megérdemelten megfordította a Győr a mérkőzést. A látottak alapján, ahogy mondod, minimum két góllal vezethetne a Győr.
1: De azért az mindenképpen biztató, hogy ugyan az izlandi csapat megszerezte a vezetést, az ellentámadásból szinte sikerült egy 11-es révén egyenlíteni, aztán volt még helyzet, újabb helyzet, és akkor végül is jött ez a gól, ami gondolom, hogy megnyugtató, csak nem, hogy túlságosan megnyugtató legyen.
3: Hát azért tudjuk, hogy most van meccs null, igaz, meg kint egyel kikaptál, most egyel vezetsz, megszűnt az idegenbe rúgott gól, tehát teljesen mindegy, hogy 6-5-re nyersz, vagy 1-0-ra. Az a lényeg, hogy kettővel kell nyerni a Győrnek ahhoz, hogy tovább jusson. Ha egyel nyerne a végén, akkor hosszabbítás, és a végén 11-esek lennének. Én bízom benne, hogy erre nem kerül sor. Ha így játszik a Győr, hogy az első fél időt elkezdte, és tulajdonképpen az első fél időben a 45 percből 40-et játszott, akkor nem lehet probléma. A helyzetek, ha kialakít 4-5 helyzetet, abból be fog rúgni 1-2-t, és az már elég a továbbjutáshoz.
1: Itt közben az egyik monitoron láttam, hogy a francia meg a spanyol válogatott már jön be a 9 órakor kezdődő mérkőzésre, most éppen Jamalt mutatják, de mutatták Mbappét, hát ilyen szintű cserét a győriek nem tudnak végrehajtani.
3: Hát ez olyan, tulajdonképpen itt nem megbántva senkit, mert nem is fognak megsérteni se a győriek, se az izlandiak, de olyan, mint a két másik sportágat néznénk, amelyik oda kapcsolsz, annyival gyorsabban játszanak, és pont a Franciaország és Spanyolország, a két etalon csapat ebbe, a spanyolok úgy eldugják a labdát, hogy meg se találni, a franciák meg olyan sebességgel teszik ugyanezt, kíváncsi vagyok, hogy mennyire oltják ki majd egymást. Na de vissza a Győr mérkőzésre, én nagyon remélem, hogy nem lesz hosszabbítás, és akkor mindenki tudja élvezni a világbajnoki elődöntőt, a magyarok pedig tovább jutnak.
1: Az izlandiak hozzák azt a formát, amiről beszéltünk is, ugye, hogy otthon megverték a nagy csapatokat, aztán ott meg eléggé kikaptak?
3: Igen, és hál' Istennek ilyen szempontból, hogy nagyon meleg van. Az izlandiakat, hogy Cseszregi kollégánk is mondja, nagyon szédelegnek az izlandiak, nagyon megfogta őket ez
1: hát,
3: a meleg.
1: Hát, ha 6-kor játszottak volna.
3: Igen, akkor még melegebb lenne. Hát 31 fok a páratartalom, ott úgy tudom kint, hogy 10 fok alatt volt a hőmérséklet, és fújt a szél. Itt nagyon, azért kell nagy íromot diktálni, hogy minél jobban elfáradjanak a sárgalapok, és abból jönni fognak a helyzetek, a gólok. Szerintem Juárez is erre biztatja az övéit. A Győrnek egy van, hogy igazán minőségi cseréje, te most a BR-ről beszélek, igazán sok tehetséges fiatal van, de ahogy Cseszregi Balázs kollégánk mondta meccset, hogy Juárez hátrafordul és ifistákat meg fiatalokat lát csak a kispadon, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tud berakni egy-két embert, de most az alapcsapat a pályán az nagyon jó. Ha bele kell cserélni, akkor nem biztos, hogy minőségben most ezt meg tudja tenni a vezetőedző.
1: Hát reméljük, hogy a Győr gyorsan lehűti a kedélyeket, ha már a hőmérséklet nem is annyira hűl. Megtudjuk a második félidő közvetítéséből, kapcsolunk Győrbe Cseszregi Balázshoz.
4: Köszönöm szépen. A játékvezetőkre várunk, mert hogy egyébként a főszereplők, bár ugye Ercog is vindikált magának kisebb szerepet az első félidőben, már a pályán vannak, tehát a csapatok egyelőre, én úgy látom, hogy nincsen csere egyik együttesben sem, ahogy ezt Lukovics Lászlótól is elhangzott, hogy igazán belecserélni ebbe a kezdőbe most nem nagyon tud majd Juárez. Persze azért vannak ott olyan fiatal tehetséges játékosok, akik tudnak segíteni, de nem biztos, hogy 45 percet, de lehet, hogy egy 15-20-at, akár már ezen a szinten is. Egyébként az izlandiaknál rengeteg olyan játékos van, mire több mint 30 nemzetközi kupa mérkőzésen van, és sokan már a BL-ben sem újoncok, úgyhogy a rutin az tulajdonképpen az ő oldalukon áll, de egyelőre úgy tűnik, hogy a minőség legalábbis a kezdőcsapatok között, az meg az Eto oldalán a második félidőt Hansen kezdi és hátragulítja Torkelsonnak, és egyelőre még mindig GA a gól, tehát akkor örüljünk ennek. Ekrót, aki megnyújtja Hansen felé a labdát, Hansent kitolja a labda alól Krippics, aztán Stefuj az, aki a saját alapvonal felé elindult, Bumbát játsza meg, szerencsére jól megjátszotta, hátulról próbálja Bumbát felrúgni, nagyon fent van most az izlandi együttes, megpróbálja ugyanazt játszani, mint az első mérkőzésen, ez az indítás Hansen felé rossz, hosszú is, és végül nem is engedi ki Petrás, hanem kimegy a labdáért, és felszedi még az alapvonal előtt, és utána pedig kézből ki fogja azt repíteni, nem leteszi magának, és most megpróbálja pontosan G felé, egy olyan Bembuali szerepet játszik G, és most kivételesen meg is szerzi, le is tudja venni a labdát, de hát megint ügyetlenkedik, és Hafsteinsson odaért, ezért nem lett belőle igazán komoly problémája az izlandiaknak. Gudjonsson hazaadja Kristinssonnak, ő pedig megnyújtja Bogthorsson felé, Bogthorsson el tudná fejelni a labdát, de ott van Vladojú, Vladojú pedig egy jó nagyot rúg bele, ez talán arra elég volt, hogy megmentse, sőn pedig akár Gudjonsson elől meg is tudja szerezni, Gavrič segítségével bizonyám a jobb oldalon elindulhat, akár, de jól jött ki keresztezni ezúttal Torkelsson, úgyhogy visszaszerzik az izlandiak a labdát, Bogthorsson a saját tér felén hátrafelé teszi a labdát Gudjonssonnak, ott van fent az Eto egyébként, egyértelműen a 16-os környékén, az izlandi 16-os környékén Vitális is meg segíteni a letámadásnál, Torkelsson kénytelen elindulni, Bogthorsson viszont jól fordul le, egészen addig, amíg nem érkezik Tóth, megszerzi az Eto a labdát, Tóth indul el a jobb oldalon, már a 11-essel egy magasságban, akár be is adhatja, visszateszi ezt inkább Gavričnak, Gavričtól elkéri Vladojú pedig Sönt választja. Egyelőre visszajött az Eto az izlandi térfél közepére. Vladojú Sön kérné ő a labdát, de nem ő kapja, hanem a játékba belépő Vitális, aki Csingert választja. Csinger a kezdőkörben, de bőven-bőven az izlandi térféle helyezkedik. Akárcsak Krippics visszalépett a labdáért. Bumba, ő is megkapta. Bumba nem klasszikus szélsőt játszik, hanem nagyon sokszor visszalép a labdáért. Csinger, Petrásig megy végig vissza a labda. Petrás most megint meggyújtja. Ezúttal Torkelsson akár haza is adhatja, de rosszul veszi le. Gavrič megy oda és megpróbálja megzavarni Kristinsson kapus, de meg tudja játszani Torkelsson. Torkelsson pedig elindul a bal oldalon, érkezik Sön és becsúszva elrúgja a labdát az izlandi elől, aztán az izlandi reklamál, de igazából nem szabálytalanságot reklamált, hanem Kristinsson kapusnak magyarázott, hogy ennél azért adhatná pontosabban a labdát. Gudjonsson kezében a labda, ő fogja azt bedobni a saját térfelének közepéről az izlandiak. 6138 néző van itt az Eto mérkőzésen a Bajnokok Ligája selejtező visszavágóján a Viking úr Reykjavik ellen Gylfi Sigurdsson. Ezen a mérkőzésen csak az elrontott szabadrugásnál meg a gól előtti szögletnél kellett mondani a nevét, de hát éppen elég az, hogy adott tulajdonképpen egy gólpaszt éppen ennek a Hafsteinssonnak, aki most visszateszi a labdát. Ekrót letámadnak a győriek. Bumba nagy rösssel, ott van Ibrahim Agicson, de most a bal oldalon majdnem kihozzák, de nagyon jól érkezett Stefúj, és rá tudja pattintani a labdát az izlandira. Győri bedobás, Vitális már el is végezte. Bumba a bal oldalon egy csel. Ibrahim Agics viszont nagyon jól állta útját a győriek játékosának, de a letámadás azért megzavarja az izlandiakat. Kristinsson rúgja előre a labdát, Csinger pedig már vissza is fejelheti azt, Schön szintén fejjel leteszi Gavricsnak, Gavrics tovább tenné a lesen tartózkodó Gine-nek, és most Gavricsot pont ugyanúgy hátulról felrúgták, mint az előző fél időben az izlandi gól előtt, akkor nem fújták le, most lefújta az izlandi térfél közepén. Megpróbálok nem többet foglalkozni ezzel, csak egészen furcsa felfogásbeli változás van. Vitális letette a labdát Kripicsnek. Az izlandi térfél közepén Vitális az utolsó ember, Tóth. Vladojú Tóth. Tóth elesik a labdában, aztán rálép a fejét, de Vladojú megszerzi azt. Jajajajajaj, nagy ütközés volt, és bizony elindult Vladojú, és helyzetbe kerülhetett volna az Eto, de én szerintem ez most ezúttal egy kifejezetten jó döntés volt a horváttól, mert hogy mind a két játékos, aki földre került, a fejét fogja. Elesett a labdában ugyanis Tóth Rajmund, érkezett az izlandi, és hát ha jól láttam, akkor már a földön fekve egymás fejét találták el. Vukovics László, ugye eltelt 4,5 perc gyakorlatilag a második félidőből, és nagyjából ugyanazt látjuk, mint az elsőben.
3: Hál' Istennek ezt a félidőt is jól kezdte a Győr, mindenképp el szeretné dönteni a rendes játékidőbe. Az izlandiak edzője látszik, hogy mit kért az övéitől, hogy próbálják megtartani a labdát, minél többet passzoljanak, hogy ne tudjon a Győr egyfolytában jönni, mert minél többet jönnek, előbb-utóbb jönni fog a hiba. Csak hát ebbe benne van, hál' Istennek, az, hogy az izlandiak annyira nem képzett játékosok, hogy hátul ha passzolgatnak, abban mindig benne van a hiba. Most ez az ütközés, az reméljük, hogy Tóth Rajmund nem sérült meg, mert a térdével esett neki a fejének az izlandi játékos, nem volt tudatos, csak nagyon szerencsétlenül találta el. Tóth Rajmund egy kulcsjátékos a Győrben, meg elmondtuk, hogy most az alapcsapat az nagyon jól működik a győrieknél, Bembu Ali hiánya, ugye őre nem számíthat ma a győri csapat, de a többiek a tavalyi bajnok csapat, a kezdő csapat. És ha ezt a játékot tudja folytatni a Győr, akkor biztos, hogy benne van a gól. Ez kell az egyezések, amit Gavrics nagyon jól csinál, Vitális rá tud gyorsítani, akár Tóth Rajmund, Bumbáékba is benne van, a Bumba Stefúj kettős nagyon jó a balszélen, ebből még ma nem sokat láttunk, de mi tavaly rengeteget láttuk ezt. Tehát a Győrnek ezt kell folytatni, és előbb-utóbb még jobban elfárad az izlandi csapat, és jönni fognak a hibák, utána meg az Eto fölénybe tud kerülni.
4: Labdaejtéssel folytatódik a játék, elküldi az izlandiakat, és Vladojúnak ejti oda a labdát. Erzog játékvezető, Csinger kapta Vladojútól. 51. perc kezdődik, sőt lassan befejeződik már a mérkőzésen, de hát ugye hosszabbításra majd számíthatunk, nem is kevésre. Kripics kicsit belebonyolódik a labdába, ezért inkább hátra teszi Petrás kapusnak. Petrástól Csinger kéri el. Megint hátulról kezdheti az építkezést az Eto, de nem nagyon támadják most le őket az izlandiak. Csinger át is vezetheti akár a túloldalra a labdát, a túlsó térfélre, végül aztán megkapja a labdát Vladojú. Hansen, illetve Tóth pedig már az oldalvonal mellett ácsorog, és játékra fognak jelentkezni. Közben Gavrics kapta meg a labdát, és megfordul azzal, és odaadja Kripicsnek. Kripics átforgatja a labdát a bal oldalra. Megint Bumba az, aki visszalép a labdáért, és kéri el. Egyelőre Győri lábakon vándorol a labda, és keresik a lehetőséget, hogy hol lehetne belépni a játékba a győrieknek. Egyelőre megint a jobb oldalon, Gia 16-oson belül rángatja egy picit Ekrót, de nem mer nagyon meg, és Gia akár ballal lőhet, lő is, de leér, a hosszú sarokra lőtte el Gia labdát, egy picit, ha jobban helyezi, Kristinsson nem ér le, így azonban leért, de már itt a második félidő elején megvan az újabb helyzet. Egyébként összesen a mérkőzésen 65%-ban birtokolja az Eto a labdát, és 9 lövése volt már a győrieknek, sőt ezzel együtt 10 a találkozón. Schön ezúttal hátulról eltalálja Boktorszont, teljesen jogos szabadrugás, csak mosolygok a felfogásbeli változáson. Torkázon fogja elvégezni a saját térfél közepéről, az izlandi térfél közepéről, és hátra is passzolja a bal oldalról Kristinsson kapusnak. Kristinsson átforgatja Ibrahim Agicsnak a jobb oldalra, de még mindig az izlandi 16-osnál járunk. Hafsteinsson lép vissza a gólszerző a labdáért, vagy akiről bepattant az izlandi gól, mondjuk itt, és G megszerzi a labdát. Ezúttal a bal oldalra húzódott ki az ezen a mérkőzésen centert játszó G. Ibrahim Agics kénytelen visszafelé vinni a labdát, megszerzi tőle megint G. Bumba. és Bumba nagyon szépen hátat teszi, inkább Stefújnak, hogy kezdjen el építkezni, nem kapkodni az Eto. Csinger belép a játékba, és Csinger eltalálja, Csinger lábát eltalálta én szerintem Hansen, de most megszerzik a labdát az izlandiak, méghozzá az izlandi térfél közepén, és a bal oldalon átlép a győri térféle Boktorson, elindul Gudjonsson előtte, ő kapja a labdát, vele szemben ott van Tóth, a győri 16-ossal egy magasságban a bal oldalon, Gudjonsson inkább visszapasszolja Torkázonnak, ez is pontatlan, Gavrič ezúttal most nem volt ott az izlandi középső védőnyakán, Hafsteinsson, Ekrót, Ibrahimagic, ez inkább egy ilyen három védős játék most az izlandiaktól, hát aztán meglátjuk, hogy ebből mi sül ki a jobb oldalon. Megint Ibrahimagic kapja a labdát, teszi vissza, ez egy picit jobban figyel, G akár el is lehetett volna szerezni a labdát, de végül Ekrót szedte azt össze. Boktorsson a bal oldalon. Visszalép Gylfi Sigurdsson, hátra teszi Ekrótnak. Ekrót mellett Ibrahimagic megint, ő kérte el a labdát, aztán vissza Ekrótnak, a saját térfelükön, a közép kezdőkörben passzolgatnak, Torkelson a bal oldalon, megint Boktorsonnak, Boktorsonnal szemben Vladimir Győri 16-ossal egy magasságban, elindul az alapvonal felé az izlandi, meg is tudta verni ott Vladajut, ajajaj, Hafsteinsson lövése, 2-2! Sajnos ezt gyönyörűen kijátszották, és a 16-osról Hafsteinsson megszerzi az izlandi egyenlítő gólt. Hát nem az Eto szerezte meg a vezetést az 55. percben, hanem Hafsteinsson második góljával egy gyönyörű támadás végén a 16-osról kilőtte a hosszú alsó sarkot, egyenlítettek az izlandiak. Hát bizony mostantól kezdve még az eddigieknél is nehezebb lesz. Nyilván nincs vége a mérkőzésnek, bőven van esélye az Etónak, de hát azt is látni kell, hogy Hansen most éppen lecsücsült, annyira fáj a lába egy görcs következtében a győri térfél közepén, hogy minden lehetőséget meg fognak ragadni az izlandiak. És az a baj, hogy ilyenkor nem lehet cserélni. Ez egy nagyon szép támadás volt, ezzel nem nagyon lehetett mit kezdeni. Talán Boktorsont kellett volna megakadályozni, hogy elinduljon az alapvonal felé. Vukovics László?
3: Hát pontosan a bal szélen Boktorsont kellett volna megállítani már 25 méterre a kaputól a touchvonal mellett. Ezt nem tettük meg, levitte az alapvonalig, nagyon szépen visszapöccintette 10 méterre a társának, aki nagyon tudatosan visszarakta a 16-osra a lövőre, és egyből jobbal a bal alsó sarokba passzolta, a blokkoló vitális lába között ment el a labda. Ilyen szempontból pekes gól, de nagyon szép támadás előzte meg.
4: Kiugrott volna Bumba, akit látok, és ott a helyzet, és akár rá is lehetett volna emelni, a megsérülő Kristinsson kapus nagyon integetett, hogy baj van, és most fújja le a játékvezető, de érdekes volt, előtte Kristinsson hamar fölkapta magát, és futott vissza, most fáj a Várdi a Kristinsson kapusnak. Hát én azt gondolom, nagyjából erre számíthatunk a következő, nagyjából, hát olyan 35 plusz 6 percben, tehát olyan 40 percben, ami még hátra lehet a találkozóból, hogy az izlandiak minden lehetőséget meg próbálnak arra, hogy pihenjenek, és egyébként egy nagyon fiatal, vagy egy fiatal izlandi kapus már elkezdett melegíteni. Ugye mondtam, hogy Jonsson kapus, az első számú kapus nem sérült, hanem beteg az izlandiaknál, méghozzá nagyon komoly betegsége van, ezért igazolták Kristinssont, a második számú kapus, az addigi második számú kapus Fridriksson megsérült, méghozzá a Breidablik elleni találkozón, és most jöhet Audusson, aki még eddig bajnoki mérkőzésen sem kapott lehetőséget a vendégegyüttesben, tehát a Vikingur Reykjavik együttesében 21 éves kapus, meglehetősen rutintalan, tehát egyelőre valóban Kristinssont azért ápolni kell. Laci, ilyenkor, hogy jön egy 21 éves, teljesen rutintalan kapus, ez milyen lelki nyomást helyezhet akár a Vikingurra, adhat puszt a győrieknek, vagy akár fordítva?
3: Hát ez kétféleképpen is elsülhet, hogy vagy nagyon összejön a fiatalembernek, de inkább a második verzió a valószínűbb, nagyon izgulni fog a fiatal izlandi játékos, a győrieknek meg óriási lehetőséget kínál, de egyébként én láttam a lassítást az előbb, Bumbát lerántotta a visszafutó izlandi védő a kapus előtt, ezt se fújta le a játékvezető, de visszatérve a kapusra, reméljük, hogy az a verzió jön be, hogy ő most nagyon ideges lesz, és a győriek gólokat fognak tudni szerezni neki. Hát minél többet kell olyan helyzetbe kerülni, amit a Győr az első félidőben többször megcsinált, a második félidő elején is. Ez a meccs egyáltalán nincs lefutva, mert a jobbik csapat a Győr, csak ezt meg kell mutatni a pályán, továbbra is nyomni, mert el fog fáradni az izlandi csapat. Csak hát ezek jót tesznek nekik olyan szempontból, hogy ki tudják pihenni magukat ezekbe a 3-5 perces kényszerszünetekbe. Itt most sajnálom a sérült kapus, de hát ilyenkor le kell vinni a pályáról. A csücsül a pályán, most már úgy látom, hogy valószínű csere lesz, mert cserekapus már kesztyűjét is felvette. Tehát a kapus, ha nem tudja folytatni, akkor le kell vinni, és akkor tud folytatódni a játék. Nyomni kell, hogy mindent el fognak követni, hogy húzzák az időt az izlandiak. Reméljük, a játékvezető ezeket beszámítja.
4: Hát furcsa lenne, ha nem, mert szerintem itt a második félidőben nagyjából 6 percet állt a játék a 12-ből, ami eddig eltelt, vagy 13-ból is most már. Audusson kapus nagyon meleg itt egyébként, valóban itt közvetlenül alattunk van az izlandi kispad. Hát, hogy Kristinsson milyen állapotban lesz, azt én nem tudom megmondani. Egy csere biztos, hogy jön az izlandiaknál, még hozzám a 23-as az első mérkőjésen gólszerző Hansen helyett. És jön az a Trandarsson, aki az első mérkőzésen kezdő volt az izlandi együttesben. Azt gondolom, hogy Hansen nagyjából eddig bírta. Még mindig biceg Audusson, vagy Kristinsson kapus. G megveregeti a vállát, de most meg kell kötni a cipőjét természetesen a kapusnak. Visszavette Audusson a cserekapus egyébként a megkülönböztető mezt, úgyhogy nem hiszem, hogy itt csere lesz egy hihetetlen gyógyulás, mondjuk így, az izlandi kapuban. Meg is történt ez a gyógyulás, úgy tűnik, mutatja Kristinsson, hogy rendben van, mehet tovább a játék. A horvát játékvezető kezében a labda az Etónál volt egyébként, úgyhogy majd megint ide kell leejteni Vladojú elé a labdát, és most már a 60. perc is lassan véget ér, és körülbelül ebből 6-ot izlandi játékosok ápolásával kellett eltölteni, na meg azért Tóth Rajmund ápolásával is. Ugye Tóth Rajmunddal együtt Hansen volt az, aki megsérült. Hansent most le kellett cserélni. Tóth Rajmundra ránézek, szó nincs arról, hogy ő cseré érett állapotban lenne szerencsére. Na, folytatódik a játék. Csinger felíveli a labdát, ezúttal a jobb oldalon. Leveszi a labdát Schön. Elindul visszafelé egy csel, aztán inkább megint Csingert, a biztosat választja, de ott középen nem tudja oda passzolni, mert egyrészt őt is fedezi Trandarsson, másrészt, ha jól látom, akkor Ingi Mundázon volt az, aki felment Tótra, hogy ne kaphassa a labdát, és ne tudja indítani az Eto támadását. Kripic visszateszi a labdát Petrásnak. A 61. perc közepén járunk. Petrás, egy hosszú labda, méghozzá Bumba felé. Bumba leveszi a 16-ost, tehát visszatenné Gavricsnak, de Hafsteinsson megelőzi Gavricsot. Vissza Torkelsonnak. Torkelson egészen Kristinssonnak. Kristinsson nagyon-nagyon rosszul rúgja ki a labdát, és elnézést kér, de az látszik rajta, hogy nem egészséges, és biceg. Csinger. A bedobás után, mert hogy kiment oldalra a labda. Csinger egyelőre nem nagyon tud mit kezdeni a labdával, most kevesebb a mozgás a győrieknél is. Felpasszolja a labdát, de rossz helyre Vitális, megszerzi azt Gylfi Sigurdsson, kiteszi a bal oldalra, megint a bal oldalra Gudjonsson, megint Boktorsson, vele most Schön jön vissza. Boktorsson rálép a labdára, elindul az alapvonal felé Immel Ámmal. Aztán megint hátra teszi a labdát Gylfi Sigurdsson, megint visszakapja Boktorsson, akár be is adhatná a 16-os csücske környékén, elindul az alapvonal felé, ketten is vannak, Gavrics érkezik, és sajnos Gavricsról megy ki az alapvonalon túlra a labda, Boktorsson csak erre várt, hogy rá lehessen pattítani, jön egy izlandi szöglet. Egyelőre nagyon nézegetik a mexikói edzői stáb, hogy kit lehetne behozni, Juárez is hátrafelé nézeget. Hát csak fiatal érkezhet, talán a szélre Zsivkovics sebességével, vagy akár szép a sebességével hozzá tud majd valamit tenni. Az biztos, hogy valamit lassan-lassan lépni kell, hiszen ha a rendes játékidőt nézzük, akkor kevesebb, mint fél óra van hátra a találkozóból, és 2-2 a mérkőzés állása, tehát jelen pillanatban az izlandiak jutnának a második körbe. Hafsteinsson, már megint megtalálták, ezúttal 5 méterről fölé fejelt, oda kéne ezekre figyelni, mert itt azért ebből bajok lehetnek. G felé Petrás kirúgása. Ibrahim Agic megelőzi őt, Hafsteinsson pedig majdnem megszerzi a labdát középen, de aztán elindul Schön, akit visszarántanak és berrugnak, és egy szabadrugást azért sikerül ebből kihoznia a horvát játékvezetőnek. Nem reklamálnak a győriek sárgalapot, inkább menjen tovább bizony a játék. Kripic, Bumba lép vissza a labdáért az izlandi térfél közepén.

0: 16-osnál, ebből bizony megint bajok lehetnek. Visszatett labda, és megint 16-ról akár lőhetnek, és az izlandiak, de hogy inkább belépett a játékba, és meg is kapta a labdát a bal oldalon Gudjonsson, de az ötös sarka előtt Schön visszaért, és megint szögletet tudott menteni. Ezek nem az Eto percei sajnos, és Bánáti Kevin az, aki itt áll az oldalvonal mellett, és bizony érkezni fog majd a csere az Etóba. Ez vagy Bumba, vagy Schön cseréjét jelentheti, de akár még G-jét is, hogy ha esetleg Bumbát húzza középre Juárez mester. Nézzük a baloldali szögletet megint az izlandiaktól. A második félidőben azért kevesebbet van az Etónál a labda, bár a második félidő elejét jól kezdte az Etó, de sajnos jött az a gól, és egy picit az viszont megfogta a győrieket. 2-2. Ott elesik középen Trandarson, a labda pedig átmegy a túloldalra, és kimegy az alapvonalon. Győri kirúgás. Petrás, illetve Csinger végzi majd el együtt ezt a kirúgást. Petrás leteszi az ötösön belülre. És nézi, hogy kinek rúghatná, kinek adhatná. Tóth is visszalépett, de Petrás szerintem lehet, hogy nagy kirúgásban gondolkodik. Azt mutatja Csingeréknek, hogy menjenek arrébb, aztán végül is Csinger kapja a labdát. Vissza Petrásnak. Petrás pedig most játszotta meg Tótot, Tóth ki a jobb oldalra Csingernek, Csinger pedig most hosszú labdával próbálja Schönt megjátszani, ezt levadászta sajnos Torkelsson, és megint az izlandiak a Győri térfélen szereznek labdát. G azonban a visszapasszolt labdába bele tud lépni, így aztán egészen Petrás kapusig pattan a labda. Jöhetnek a győriek méghozzá Kripics révén a 65. percben, sőt a 66-ban járunk már 2-2 a találkozó állása, egyelőre tehát kiesésre áll az Eto, pontosabban konferencia liga folytatásra áll az Eto. Csinger, hosszú labda G felé, Torkelsson és G, Torkelssonról oda pattan Schönhöz a labda, Schön befelé cselezget, át a túloldalra, 16-oson belül ott van Stefuj, visszafejeli, a 16-osnál érkezik Vitális, sajnos nem tudja levenni a labdát, így megint elhozhatják az izlandiak, Eto helyzet helyett akár kontrázhatnának, és jön Szép Márton is a Győrbe, tehát kettős cserét hajt végre majd. Végül is Juárez mester. Szép ugye tavaly azért néhány percet már játszott az Etóban a szezon vége felé. Saját nevelési játékos, aki végül a Bayer Leverkusen U19-es csapatától szerződött vissza a télen az Eto együtteséhez, utánpótlás válogatott. Torkelsson, hát nem erőlködnek nyilván az izlandiak, most nekik jó az, ami a pályán történik. Megint Torkelsson, nagyon jól ki tudják most hozni, kipasszolják, és megint a bal oldalon Bogdorsson, ott pedig rohan előtte Gudjonsson, Bogdorsson inkább befelé tekinget, és áttívelni a túloldalra, Stefuj az áttívelt labdát haza tudja fejelni Petrásnak. Petrás megnyújtja a labdát G felé, G és Ekrót, megint G és Ekrót párharca, Ekrot folyamatosan kapaszkodik a gambiaiba, ezúttal sincs ezért semmi. A jobb oldalon pedig Gunnarsson próbált elmenni, szabálytalankodik Vladojuval. Győri szabadrugás, majd a csere után Bánáti Kevin érkezik Vladojú helyére.
1: Kettese lejön a pályáról, Stepán Vladojú a helyén, 90-esen Bánáti Kevin.
0: És Tóth Rajmund helyére pedig Szép Márton. Ez egy egyértelműen támadó jellegű csere. Tóth elfáradt valószínűleg, meg is sérült. És akkor most nézzük, hogy mi történik, illetve hát Vukovics Lászlót kérdezem, hogy szerinted mit hoznak ezek a cserék?
2: Meglátjuk, hogy Bánátit hova hozta be, mert az első négyes az ugye megmaradt. Elképzelhető, hogy Bánátit hozta be a jobb oldalra, hogy támadó szellemben jobbról, hátulról, mélységből jöjjön, mert ő egy az egyben nagyon erős. Hát most hátul teljesen egy az egybe fog maradni a Győr, hát nincs mire nagyon várni, de hát eszetlenül se szabad előre menni, tehát a biztonságnak meg kell maradni, viszont most az elmúlt 5-10 perc sajnos az izlandiaké volt, vissza kell fordítani a mérkőzés alakulását a saját javunkra, úgy, ahogy az első félidőben játszottunk. Én bízok benne, hogy elfáradtak az izlandiak.
0: Az történt, amit mondtál, nagyon úgy tűnik, hogy Bánáti az, aki jön a jobboldali védő pozíciójába Vladojú helyett, aki nyilvánvalóan kevésbé támadó szellem, mint Bánáti Kevin. Visszalépett egészen a védősorba Vitális, a labdája viszont nem volt jó Bánátinak, megint levadázták. Szép azonban labdát is szerezhetne, de sajnos erősebb volt ott Gylfi Sigurdsson, és ő az, aki ki tudta játszani a bal oldalra Gudjonssonnak. Gudjonsson visszafordul, és Gylfi Sigurdsson játssza meg, aki az Eto térfél közepén inkább hátrafelé passzol Ibrahimagicsnak. Bumba is megpróbálja, illetve G is megpróbálja letámadni a védőket, de ezúttal ez nem működik olyan jól, mint az első félidőben, az előre ívelt labda viszont nagyon pontatlan, úgyhogy már Petrás kapusnál van. 69. percben járunk, 2-2 a találkozó állása. Kripics kiteszi a labdát Stefújnak, Stefúj pedig most bumbát játszaná meg.

0: Ibrahimovic azonban el tudja szedni a labdát Bumbától. Sajnos valóban most az a baj, hogy egészen eddig a pillanatig a letámadás, a győri letámadás nem érvényesült. Gavrić azonban most labdát szerez. Elindul Bumba. Gavrić a bal oldalon. Be lehet adni azt, vagy akár be is lehet cselezni a 16-oson belőle. Ez történik. Még egy csele, állja a saját cselével, belebotlik, így aztán Géfi Sigurdsonhoz kerül a labda az alapvonalnál, és nagyon okosan kihozza az izlandiak sztárjátékosa a labdát, és még Trandarsont el is tudja indítani, Vitális azonban odaér, Trandarson ráfekszik Vitális lábára, így szerzi vissza a labdát, Hafsteinsson pedig megint elindul keresztbe, ott van Vitális, megint labdát szerez az Eto, mintha most megint agresszívebben futballoznának a győriek némi visszaesés után. Gavrić megint a bal oldalon, érkezik oda most Schön is segíteni neki. Gavrić a 16-osnál. Schön az alapvonalról középre lőhetné a labdát. Érkezik Gunnarsson, róla pattan ki a labda. Bedobás. Stefuj az alapvonallal, alapvonal mellől nagyjából egy olyan a 3 méteres, hát 3 méterre nagyjából az alapvonaltól. Most már inkább 5, meg picit hátrébb sétált a horvát bek. Szép. Ő kapja a labdát, hátra teszi azt Vitálisnak. Aztán Kripic, Csinger, beívelni a védők mögé, megint Gavrić a bal oldalon, de le sem volt a horvát partjelző szerint, így aztán izlandi szabadrugás, és most már a 70. perc is a vége felé jár, persze még mindig nem lehet vagy nem szabad kapkodni, hiszen 20 perc még van hátra a rendes játékidőből is, nagyon-nagyon meg lennék lepve, ha nem lenne egy 6-7 perc hosszabbítás, szerintem legalább 25-26 perc hátra van még ebből a mérkőzésből. Hát persze, ha az izlandiak azt csinálják, amit most, akkor még több, mert centire pontosan megkérdezték a játékvezetőtől, honnan is kell elvégezni azt a szabadrugást. Egy előreívelt labda, ami megint jó, Gudjonsson szerencsére fejjel nem tudja megjátszani, Schön elesett, de Bánáti ott volt és megoldotta ezt. Gavrić belerúg Torkelssonba, és Gavrić folyamatosan reklamál, és egyébként igaza van abban, amit mond Herzog játékvezetőnek, de hát egy sárga lapot kireklamált magának. Nézte a horvát, aztán azt mondta, jó van, drága szerb barátom, itt a sárga lap. És mondom, igaza van Gavricsnak, csak ezzel a csapatot hozza nehéz helyzetbe, ha ebből baj lesz. Géfi Sigurdsson végzi el majd a szabadrugást a 71. percen a győri térfél közepéről, kicsit balról jár ez a szabadrugás, hátra teszi Torkelssonnak, ott van G is, Torkelsson indul el a labdával, kiugorhatna Boktorsson, nem sikerül, mert lenézi azt a labdát Trandarsonról, és Gavrić majdnem lefordul Ekrótról, Ekrót gyakorlatilag minden egyes lépés után görcsöt kap, Kristinsson kapusig ment hátra a labda, nem népszerű most az izlandi kapusi Győrben, a labdái viszont rendkívül pontatlanok, vagy mondhatjuk úgy is, hogy nagyon jók a győrieknek. Bánáti dug be hátra a labdát Csingernek, Csinger Petrást játsza meg, aztán Kripi átforgatja a labdát a bal oldalra, Petrás Csikipics elindul labdavezetéssel, visszalép Bumba a labdáért, de csak Kripicset játsza meg újra, tehát nem tud előre indulni az Eto, G sarokkal leteszi Gavrić, Gavricot megint elhúzták a lábát, megint semmi. Hát ez a baj egyébként amellett, hogy a sárga lappal nehéz helyzetbe hozza magát, hogy Trandarsson ebből el is tudott indulni a jobb oldalon. Egy visszatette labda Gunnarssonnak, Gunnarsson a 16-oson belül, Trandarsson szerintem le sem volt, középre teszi a labdát, ott a baj, vezet 3-2-re, de les volt már, igen, Trandarsson le sem volt. Bizony, ezt jól lehetett látni a kiugratásnál, de ebből akár többször is nagy baj lehet. Az ilyen eladott labdáknál bizony nagyon-nagyon komoly bajba kerülhet az Eto. Nem nagyon reklamálnak az izlandiak, de azért megkérdezem Vukovics Lászlót, valóban les volt-e?
1: Igen, les volt, és az izlandi egyenlítő gól óta a Győrt nagyon megfogta az a találat, és az izlandiak meg megnyugodtak, bátran fociznak, azóta az ő akaratuk érvényesül. Én nagyon várom azt a pillanatot, amikor megfordul a mérkőzés, hogy a győriek újra rendületre kapnak, mert a Győr a jobb csapat, csak ezt meg kell bizonyítani a pályán.
0: Herzog játékvezető mind vár, még vár, hogy mit vizsgál a VAR, azt akkor nem tudom, ha ennyire egyértelmű les helyzet volt. 73. perc is lassan lecsorog. De Herzog játékvezető továbbra is vár. Az biztos, hogy amelyik csapatta, ha az Eto tovább jutna, akkor már pedig ehhez a mérkőzésen ugye nyerni kellene, és mehet tovább a játék, les volt valóban. Szóval tovább jutna az Eto, akkor az izraeli Hapoel Be'er Sheva együttese érkezne. G leteszi sarokkal a labdát Gavricsnak, Trandarsson, egy Hafsteinsson elfejeli a labdát, aztán Boktorsson megcsúsztatja, megtolja, de Bánáti már megy is a labdáért, megszerzi azt, Vitális kéri tőle, Vitális átlép a felé.

0: vonalon, de hát az indításába Trandarson belelép, és elindul Boktorson. Az az igazság, hogy a cserepadról is mondom, nagyon-nagyon jól és nagyon-nagyon rutinos játékosok jönnek be. Szerencsére Boktorson most Bánáti az, aki tudta szerelni, de megint izlandi bedobás az Eto tér felének közepéről, és valóban nagyon úgy tűnik, hogy az első félidő megilletődöttsége után most bizony megnyugodott az izlandi együttes, még akkor is, ha most kirúgták az oldalvonalon kívül a labdát. Győri bedobás, így van, csak megint fáziskésésben volt a horvát játékvezető, meg partjelző kollégája, asszisztens kollégája, bocsánat. Bánáti hazadobja Petráshoz a labdát, aki át is forgathatja azt akár Kripicsnek. Meg is teszi ezt a szlovák kapust, 75. perc, és elkezdődik 2-2 a találkozó állása. És ez izlandi továbbjutást jelent. Csinger megnyújtja Bánáti felé a jobb oldalon a labdát, Torkelson kifedezni, de inkább kirúgja, mert érezte, hogy érkezik Bánáti, és nem tudja kifedezni a labdát az oldalvonalon, illetve az alapvonalon kívülre. Bánáti bedobása a 16-ossal egy magasságban. Visszalépett szép a labdáért, Gavricsot játsza meg, aztán kéri vissza a fiatal játékos, de egyelőre Gavrics most adja csak neki, szép fordul meg a labdával, átforgatja a Skripicsnek. Skripics a felező vonalról a kezdőkörből elindulva végül Bumbát játsza meg, lepattan a labda, de szép megszerezhetné, de ott sajnos kénytelen lerántania Ibrahim Agicsot, így aztán egy újabb szabadrugás, és ezt a szabadrugást is úgy ünnepli a dán, mintha már megnyerték volna a mérkőzést, amire remélhetőleg nem fog majd sor kerülni. Nézzük, hogy a szabadrugás után mire mennek az izlandiak, de természetesen erre is hosszú-hosszú perceket kell várni, még elvégzik. Természetesen most felrúgja a labdát nagyon magasan, de Stefui megkerüli az izlandi, nem? Haza tudja valahogy szenvedni a labdát az ötös sarkáról Stefui Petrásnak, de sajnos megint az izlandiaknál a labda, és tényleg úgy tűnik, mintha az izlandiak gyakorlatilag a rutinjukkal akár el is vihetik ezt a mérkőzést. Boktorson megint megkapja a bal oldalon. A második fél időben alig-alig tudunk vele mit kezdeni, és megint jól teszi vissza a labdát, de ezt most Vitális megszerzi, és megindítja G-t. G mellett fut Gavrics a jobb oldalon, G visszafelé cseréz, elindul, hátulról rángatja, először, hát hihetetlen, tényleg hihetetlen. Két sárgalapot ki kéne osztani, mert hogy először Torkelson rángatta, utána Boktorson rángatta, és aztán sikerül egy sárgalapot kiosztania a horvát játékvezetőnek, aki azt se tudja, hogy mit csinál. Kettős izlandi csere. Hafsteinsson, a két gólt szerző Hafsteinsson jön le az izlandi együttesből, és érkezik a helyére Andrásson, valamint lejön a pályáról Gunnarsson is, helyette pedig a 24-es számú Atlason lép pályára.
1: A kapott a Reykjavik 19-es számú játékosa Oscar Boktorsson, yellow card for Viking Reykjavik.
0: És Vitális az, aki fel fogja ívelni a labdát a szabadrúgás után.
1: 11-essel Daniel Hafsteinsson jött le a pályáról. 8-assal Viktor Andrásson érkezik a helyére, és szintén lejött a pályára 22-essel Karl Gunnarsson, az ő helyén 24-essel
0: Vitális.
1: Atlason folytatja.
0: A felívelt labda ott középre, de ki tudják fejelni az izlandiak. Torkelson ráfejelte az izlandira. Azt mutatja Kripics, hogy kéz volt. A játékvezető meg azt mutatja, hogy mindenki menjen be. Szögletrugás következik, és Vitális már is rohan le a baloldali szögletzászlóhoz. A 78. percre járunk. 2-2 a találkozó állása. Vitális. Ott van Gavrics is mellette, ott van Schön is mellette, aztán Gavrics kapja a labdát, most vissza Vitálisnak. Bánátit megtámadják, ő íveli fel Csingernek a jobb oldalra, Csinger elől megint kifejeli ezúttal. Nem. Hát én azt gondoltam, hogy az izlandi kifejelte, de nem reklamál a győri játékos, úgyhogy Csinger fejéről ment ki az alapvonalon túlra a labda. Izlandi kirúgás. A 12 perc van még hátra a találkozóból ebben a pillanatban, legalábbis a rendes játékidőből hosszabbítása biztos lesz a rendes játékidőnek, és hát reméljük, hogy egyéb hosszabbításra is számíthatunk, vagy akár csak az első félidő végén jöjjön két győri gól, és akkor nincsen semmi gond. Most azonban Kripics rúg jó nagyot, nem, Vitális rúgott jó nagyot.

0: Jött a labdába, ott Ibrahim Agic cselezget és belebotlik ugyan a labdába, de megtartja. Szép pedig, Schön volt az, aki, bár pedig neki van egy sárga lapja, aki belerugott Ibrahim Agicba, úgyhogy jön egy szabadrugás az izlandi térfél közepéről, és természetesen Gudjonsson nem tudja, hogy honnan kell elvégezni, úgyhogy elsétált a labdával, és most megint jóval előbbre teszik le az izlandiak azt a labdát, ahonnan a szabadrugás egyébként járna. Fel fogja Ekrót évelni a csapatkapitány, vagy inkább Ibrahim Agicet választja. Utóbbit Ekrót, Ibrahim Agic, Géfi Sigurdsson is kérni, Torkelsson kapja a bal oldalon, ott már Vitális, ott van Torkelssonról, kiment a labda, a győri bedobás, el is végezte Bánát a jobb oldalon, Vitális indul el a labdával, keresztezik ott az izlandi, ha jól látom, akkor Ibrahim Agic volt az, begyötri még valahogy középre az, de hát nem igazán ment be Vitálistól a labda, levették az izlandiak a 16-os vonalánál, de még mindig ott passzolgatnak, Géfi Sigurdsson, benne azért érthetően nagyon bíznak, ő pedig jól átíveli a túloldalra, és ott elindulhatnának az izlandiak, de szerencsére odaér G, és legalább rá oldalra kipattan róla a labda. Izlandi bedobás, hát különösebben ez sem sietik el. Átlasszon kezében a labda. 80. perc is elkezdődött, sőt, már annak is a fele is eltelt. Kripics felé dobja a labdát az izlandi, de végül nagyon jól keresztezett ki ott az izlandi támadó, úgyhogy meg tudta szerezni Kripics, ugyanis hosszan vette át. Trandarson 16-osnál, Ecsel, Gudjonssonról lepattan Csinger elé, Csinger eladja Trandarson a 16-oson belül, szerencsére tőre is elpattan, és aztán Bánáti már Petráshoz teszi vissza, de megint elfejlik G elől a labdát, és ez a nagy baj, hogy nem tud kit cserélni. Hát Huszár Marcell jön természetesen majd G helyére, de hát nagyjából ennyi, amit cserében meg tud lépni a mexikói mester, és így nagyon nehéz változtatni bármit is, ugye, amiről beszéltünk a mérkőzés elején, hogy 9 akadémista ül a kispadon, ami valahol egy nagy büszkeség, valahol pedig egy nagyon nehéz dolog az edző számára. 81. perc. Gudjonsson rossz a labdája, leveszi azt, szép, és ebből elindulhat a győri térfél közepén, és meg is tudja játszani, miközben kap egy jó nagyot. A labda azonban Schöntől nem volt jó, Stefújnak, hátra tudják tenni az izlandiak Kristinssonnak, és akkor most Vukovics Lászlót kérdezem, utolsó 10 perc is elkezdődött. Mi lesz?
1: Bejön Huszár Marcell, egy magas, jó felépítésű játékos, megpróbáljuk majd fölívelgetni a labdákat. Remélem, hogy nem mélységből a félpályáról, hanem azért lejutunk a széleken is, minőségi beadások jönnek, akkor odaérhet. Hát kéne szabadrugásokat, szögleteket kiharcolni, ha más nincs, tehát rágyorsítani Gavricséknak, Schönnek, akik képesek arra, hogy egy-egybe Vitális megcsinálni ezeket. Ezekre most nagyon nagy szükség van, hogy Győr átlendüljön, mert óriási önbizalmat szerzett az egyenlítő gól óta az izlandi csapat, és nagyon bátran játszanak. Hát vissza kéne zökkenteni őket egy győri góllal.
0: G az alapvonalnál már a bal oldalon, de kifelé kénytelen vinni a labdát, mert Ekrót tolja kifelé. Megkapja a labdát Bumba, beíveli a labdát Gavricsnak, de Gavricsnak el tudják fejelni az ötösön az izlandiak, de akár Vitális meg is szerezheti. Csinger fejjel, Bánáti megint fejjel, Gavrics a 16-ostán leveszi, lepattan szépről a labda, és ebből sajnos izlandi labda lesz, kilépett a kapujából a nagyon sérült Kristinsson kapus, és összeszedte azt. G pedig jelzi, hogy megsérült, így aztán kidobja Kristinsson az oldalvonalon kívülre a labdát, G lesétál a túloldalon, és helyette érkezik Huszár Marcell, már ha erre engedélyt ad a játékvezető, mert mutatják már a győriek, hogy jó lenne cserélni, mert nem véletlenül megy le Enfansu G. Hát még nem sikerült elintézni úgy tűnik ezt a negyedik játékvezetővel, ez is egészen elképesztő dolog. Kristinsson kapusnál a labda, és másodjára nyilvánvalóan Kristinsson nem fogja kidobni, miért dobná ki. Gudjonsson a bal oldalon átlépett a győri térfélre, és egyelőre senki nem zavarja. Szép érkezik vele szemben. Vissza a labda Boktorsson, Géfi Sigurdssonnak, ő Vitálissal szemben cselezget, majd a játékba belépő Trandarson kapja tőle a pálya közepén. Ekrótnak passzolja hátra Trandarson, ott meg lehet szerezni a labdát, ez Stefújnak sikerül is. Aztán Bánáti akár indíthatja a bal oldalon fellépő Schönt, de ez a labda nem volt jó, viszont a visszafejelt labdát megint a győriek szerzik meg. Kripics, 84. perc is elkezdődik. Már nagyon kellene egy vezetőgól, mert így az izlandiak nagyon nyugodtan játszhatnak. Egyébként Zsivkovics is érkezik majd az Etóba. Ott a helyzet, akár ott lehetne a helyzet. Ott a lövés! És lepattan az izlandiról Schön lövése, és az oldalvonal, az alapvonalon megy ki. Győri szöglet a jó.

0: jobboldalról, de megvolt a helyzet. Megvolt a helyzet, hát ha jön a gól is, de most jön a csere. Először is Bumba érkezik, vagy Bumba jön le, helyette érkezik Zsivkovics a pályára. Az ő sebességével lehet majd valamit kezdeni, de hát ő is 2006-os születési játékos, Huszár pedig G helyett érkezik, ő pedig 2005-ös születésű. Fiatal és rutintalan játékosok tömkelege az Eto'on, és tőlük várják, most már tulajdonképpen mondhatjuk a csodát. Vitális beadása a jobb oldalról. Jön középre. Ott lehetne a fejes, de lepattan. Schön szedi össze a labdát, ki lehet tenni azt a jobb oldalra. Meg is kapja azt Gavrics. Megy középre megint az ívelés. Ott egy elfejelt labda. Megint lefejelik az izlandiak, kirúgják. Boktorsson volt az, de csak a jobb oldalon egészen vitálisig. Megy középre labda, mehet is középre. Ezt Trandarsson fejeli ki. Schön leveszi a labdát, Ecsellel megint vitálist játsza meg. A jobb oldalon Bánátinál. Schön érkezik, ő már az alapvonalnál, visszaadja Bánátinak. Nem Bánátinak adja vissza, hanem Vitálisnak adja vissza. Vitális az utolsó ember gyakorlatilag. Érkezik középre a labda, ott viszont akár helyzetet is lehet kialakítani. A kifejelt labdával azonban el tudnak akár indulni az izlandiak is. A jobb oldalon megint Boktorsson, bal oldalon megint Boktorsson az, aki gondot okoz, de a győriek labdát szereznek, győri bedobással folytatódik a játék. Vitális már be is dobta. Gavricsra, mint a gőzmozdony érkezik Gylfi Sigurdsson, és kirúgja megint az oldalvonalon kívülre. Szép. Megfordult, megpróbál sokat játékban lenni Szép Márton. Kripics, ő az utolsó ember, meg Bánáti, de hát ők is bőven-bőven bent az izlandi térfélen. A 86. perc kezdődik, Bánáti Kevin, megint megkapja a Kripics a labdát. Ott a helyzet, akár lőhetne Stefújda, a 16-oson belül bejátszotta, visszakerül Széphez, aztán megint Zsivkovics, kifelé szabadrugás, Ekrót begörcsölt, és ezért kaptak egy kifelé szabadrugást az izlandiak. Ajjaj. De lehet, hogy rosszul láttam, és összerúgtak a labdára, de olyan nagy problémája nem lett Ekrótnak. Az biztos, hogy a vádliát fogja Ekrót, úgyhogy ez inkább a görcs felé hajlik. A 86. perc is lassan befejeződik, és akkor megint Vukovics Lászlóé a szó. Most már azt gondolom, hogy minden kockázatot fel kell vállalni.
1: Igen, a mérkőzések különböző periódusai voltak. Itt most a végén a Győrnek egy kis szerencse kéne ahhoz, hogy hosszabbításra mentse a mérkőzést, mert az egyenlítő gól óta egyértelműen az izlandiak akarata érvényesül. A győriek próbálkoznak, de már nem olyan a játékok, mint az első félidőben volt. Akarnak, mennek előre, most kéne egy kis szerencse, hogy a hosszabbításra mentsük a találkozót, ott meg már bármi lehet. Szerintem a hosszabbítás lesz egy 5 perc, tehát akkor összesen van hátra szerintem egy 2 meg 5, egy olyan 7 perc.
0: Hát igen, inkább, igen, én 8-9-re tippelnék, megszerzi az Eto a labdát, méghozzá Kripics révén, aki sarokkal játszotta meg Csingert, a Csinger pedig elindul felfelé, muszáj lesz menni, és gyakorlatilag már mindenkinek felsorakozni valahol az izlandi térfélen. Vitális kapja a labdát, ő lép át a felezővonalon nem sokára, Gavrics kéri el tőle, megkapja, és végül ő Kripicset választja. Csingert felküldte gyakorlatilag Juárez centerbe, hogy íveljük föl neki a labdát a győriek. Zsivkovicsról Bánáti, aztán Huszár tenni, Szép tenné le a labdát, de megint az izlandiaké, és egyelőre nagyon nyugodtan Boktorsson kihozná a labdát, Gudjonssonnal nem sikerül, Schön, szép labdája, nagyon pontatlan, hátrafelé, Gavrics felé, utolsó emberként megkapja Petrástól a labdát, a 88. perc is elkezdődött, Vitális, átforgatja Kripicsnek, Kripics, vezeti keresztbe a labdát, aztán megkapja tőle megint Vitális, de egyelőre csak a félpályán a győri csapat. Vitális elindulna egy-egyben, egyelőre ezeket nagyon szépen zárják. Szép, a jobb oldalon Torkázzon meg ki keresztezni, és kirúgja az oldalvonalon kívül egy győri bedobás az alapvonaltól 2 méterre. A labda inkább hátrafelé Bánáti kezéből Vitálisnak, visszakapja Bánáti, Szép visszalép, egy gyönyörű csel, Bánátit lebírkozzák, és ez is semmi, a nyakánál fogva lebírkozták, majd Szép odalép, és azt fújják le. Hát, én sok mindent láttam már, és az az igazság, hogy ezt nem nagyon hiszem el, amit ez a horvát játékvezetői trió művel ezen a pályán. És nyilván nem azt mondom, hogy az ő saruk, hiszen ez, azt gondolom, hogy ha kiesik az Eto'o, az első mérkőzésen ment el. De hogy egy játékost a nyakánál fogva lerántanak, majd a következő szabálytalanságot, egy odalépést

0: fújnak le ellenkező irányba. Hát ez lassan-lassan már mindennek a teteje. Azt gondolom, 89. perc. Kristinsson kapus mindenkit előre zavar, és fel fogja rúgni a labdát, de úgy, hogy az jó nagyot pattanjon, jó messze menjen, nem is kell, hogy izlandi játékos Csingert kilökik a labda alól, Kripics elfejeli, szép megtolja fejjel, aztán megszerzi azt Vitális, és ő indulna el, de Vitális elé nagyon jól odalép Gylfi Sigurdsson, hát most meg őt rúgták fel, méghozzá Vitális, Gylfi Sigurdsson nagyon elkezdi csapkodni a füvet, aztán most befelé már Schön, Bánáti a 16-osnál elindul kifelé a jobb oldalon, most akár be is lehetne ívelni azt, mindenki benn helyezkedik, ott ballal egy ívelés, kifejelik az izlandiak, valaki összeszedhetné, Vitális az, aki összeszedi, Kripics kéri el tőle, a 90. perc is elkezdődött a mérkőzésen, Gavrič fordul a labdával, Stefuj bal oldalon a 16-os környékén, Kripics akár lőhetné is, lövé is, lepattan a labda, megint Kripicsig vissza, kezet reklamálnak a győriek, én innen nem láttam semmit, és inkább a szurkolók reklamáltak, mint sem a játékosok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez közelben sem volt, fél perc van még hátra rendes játékidőből, érkezik Atlasson és kirúgja Schön elől a labdát, győri bedobás a 16-osra egy magasságban, de hát most már onnan, ahonnan megkapják a labdát a győriek, valamiért most várunk. Miért nem? Jaj, megint egy izlandi, ezúttal Gylfi Sigurdsson az, aki nagyon-nagyon megsérült, és még 10 másodperc van hátra. Na most talán engedi a játékvezető a bedobást? Ahó, Spori! Nem megvárják az izlandi cserét. A győri cserét nem várták meg. 8 perc a hosszabbítás. Nem a cserét várták meg, hanem hogy bejelentsék a 8 perc hosszabbítást. Csinger fejére a labda. Csinger lefejeli azt. Bánátinak a 16-os sarkánál a jobb oldalon. Bánáti elindul az alapvonal felé. Megint a nyakát rángatják, lebirkózzák, és kirúgás. Hát ez. Tehát Vukovics László, mondja el valamit, légy szíves.
1: Nem akarok annyira bántani a játékvezetőt, de tény, hogy nem vezeti jól a mérkőzés. Legalábbis a mi szempontunkból egyáltalán. Hát ez minimum lerántás volt, és akkor nem kellett a 11-est adni, mert kívül volt, de hát lerántották Gavričot. Csak a játékvezető személyeskedésnek veszi, mert Gavrič visszaszólt neki, adott neki beszéd és árulapot, azóta semmit nem fúj le Gavrič ellen. Tehát egyszerűen nem erre akarom fogni a győrieknek a pillanatnyi állást, de még hosszabbításra lehet menteni a meccset. 8 perc az rengeteg idő.
0: Így van, de hát ebből a 8 percből is most már csak 7 van hátra. És hetessel Erling úr Agnarsson folytatja. Agnarsson jön Ingi Mundarsson helyett az izlandiaknál. Viking úr Reykjavik number 25 Valdimar Ingi Mundarsson replaced number 7. Na hát el kéne végezni azt a kirúgást, kedves Kristinsson elvtárs. Meg is teszi, fölrúgja a labdát. Elfejeli azt végül Csinger, és le tudták eldönteni, és akkor jó legyen izlandi bedobás. Egyébként ez a helyesítélet, de azt egymást nézte az asszisztens és a játékvezető, hogy akkor most mi legyen, és akkor az asszisztens felhúzta az izlandi bedobást, ők reklamáltak jobban, de egyébként ez most a helyes megoldás volt az izlandi, vagy az horvát játékvezetőktől. Csingerről megy ki a labda, újabb izlandi bedobás. Hát ugye így lehet 8 perc a hosszabbítás, ha folyamatosan az izlandiaknál van a labda, így nehéz lesz ebből gólt szerezni. Gudjonsson kezében a labda. Bemozog a védők mögé egy izlandi játékos, ő kapja még hozzá Atlasson. Atlasson simán szereli Vitális, de a felrúgott labda Huszár felé pontatlan volt, Torkelsson pedig kirúgja az oldalvonalon kívülre. Bánáti hazadobja Petrás kapusnak, lassan Petrásnak is fel kell jönni, ha valamit akar az Eto'o, és jön is, felvezeti a labdát. Petrás felíveli azt megint, és ezt most összetudja szedni Stefuj. Gavrič. De az izlandi térfél közepén csak. Kripics is indul a bal oldalon. Hát, ha be tudja ő adni, hát, ha ezzel meglepik az izlandiakat. Kripics áthámozza magát az izlandin. Atlassonon nem, viszont vissza tudja tenni azt. Stefújnak. Stefuj, vele szemben is ott vannak. Nagyon mélyen védekezik az izlandi csapat. De hát ez természetes nekik. Nagyon-nagyon jó ez a mostani eredmény. Vitális kiteszi a jobb oldalra. Bánáti középre ívelt labdáját. Azonban megint meg tudják csúsztatni. A bal oldalon pedig Stefuj szedheti össze. Menni kell gyakorlatilag befelé a labdáknak. Mert ha nem, akkor abból nem lesz helyzet. Schön, Kripics. Most ő íveli középre. Pontatlan. Kirúgják. Petrás az izlandi térfélen szedi össze a labdát, és játsza meg megint Stefuj, de Stefujra fellép Gudjonsson. Aztán megint Petrás kapja a labdát Stefujtól, Petrás a félpályáig kijött. Gavrič. visszafordul, megint megkapja a Stefúj, Stefúj pedig Zsivkovicsot indítaná, Zsivkovics nem tudja megszerezni a labdát, az izlandi keresztez, előre rúgja, és megint Petras az, aki ilyen söprögető módjára összeszedi a labdát, és már teszi is vissza. Hát nagyjából még hátra lehet egy olyan 5 perc a találkozóból, nem több, abban egészen biztos vagyok. Megint egy előre rúgott labda az izlandi felé, de ez most pontatlan volt legalább az izlanditól, legalább ennyi az, ami jó hír a mérkőzés szempontjából, mert az eredmény az nem jó hír, sőt nagyon rossz hír, hiszen 2-2 és ezzel továbbjutásra áll a Viking úr. Felívert labda, megint ott megszerezték a győriek, Csinger középre, és megint majdnem öngól volt. Ekrótról végül hazacsorgott a labda a kapushoz. Úgyhogy nincsen más, mint annak szurkoljunk, hogy a következő 3 percen még gólt tudjon szerezni az Eto. De megint izlandi bedobás az izlandi térfélről. Az izlandia ott volt mellette a labda, Zsivkovics a kezébe nyomta, és megpróbálja elkérni természetesen az izlandi a labdaszedő fiútól. Aztán előre megy vagy 10 métert az izlandi játékos, és most a jobb oldalon meg is kerülik ráadásul Klipicset. Visszatett labda, itt a vége, ha berúgják. Mellé rúgta, óriási gyitszer volt, lezárhatta volna a mérkőzést az izlandi játékos. Ha jól látom, Gudjonsson volt az, aki még megpróbált valamit az utolsó erőtartalékokból elővenni. Huszár felé a labda, Torkelsson simán elfejeli, Torkelsson sokkal nagyon eredményes sen vívja a párharcokat, Huszárral szemben eredményesebben, még Gyűvel szemben is. 2 perc van még hátra, nagyjából az előrejelzett 8 perces hosszabbításból Bánáti kezében a labda, még egy cserét majd a győriek behoznak, Zsivkovics az alapvonal felé menne el, Torkelsson keresztes, Zsivkovics megpróbálja megszerezni, 2 izlandi elesik ott, ez most kivételesen marad az Etónál, Sönszer cselezi vissza magát, hátulról beredülnek, ez sem jelzi a horvát asszisztes, minden lehet, tehát ez itt minden lehet, és most megint ugyanez, csak a túloldal elesett, az izlandi győriek megszerezték, szép Krippics, ez lassan-lassan az amerikai focihoz hasonlít, annyira nincsenek szabályok. Urblik jön majd fel. Ív föléveli a labdát, Vitális kilép a kapujából Kristinsson. Nem hiszem, hogy Urbliknak már lesz ideje, lehetősége pályára lépni ezen a találkozón, hiszen most már gyakorlatilag 1 perc van hátra az előrejelzett 8 perces hosszabbításból. Az előre rúgott labdára még nagyon-nagyon Agnarsson rárohan. Rosszul dobja ki Petrás, de szerencsére Agnarsson nem figyel a visszakapott labda, pedig Petrásé. Petrás pedig most íveli fel a labdát, megint Huszár felé, de hát ezt simán el fogják rúgni Ibrahimagic révén a vendégek. Aztán megint Atlasson csúsztatja meg, összeszedi a labdát Krippics. Gavrics kéri el a jobb oldalon a győri támadás, de hát egyelőre nem nagyon tudnak mit kezdeni a jól védekező izlandiakkal. Vitális a bal oldalra, Stefúj, Vitális kapja a labdát. Föl kéne ívelni, srácok, Bánáti kapja a labdát a jobb oldalon egy váltás után. Szép, befelé fordul a labdával, elviszi keresztbe, Torkelsson üldözi szépnek a bal lábán a labda, kiteszi azt a bal oldalra, Sön cselezget, az alapvonala felé indul el, középre Gyötörnél nagyon jó volt a szerelés, azonban Gudjonssontól, ő pedig felrúgja a labdát, és hát bizony-bizony lassan elkezdődik az utolsó perc, és az előre jelzett 8 perces hosszabbításból. Vitális kapja a labdát, Agnarsson természetesen megtámadja, nehogy véletlenül egyből fel tudja ívelni a magyar válogatott játékos. Azért felíveli, Gavrics pedig majdnem összeszedi a labdát, elesik, de megszerzi szép, de szépről lefordulnak, aztán most pedig Agnarsson elindulhat, a szerintem lesen volt Agnarsson, és ha berúgják, hanem itt a vége, és az izlandi csapat fog tovább jutni a Bajnokok Ligája selejtező második körébe. Szép még visszaér, elszedi a labdát ott Boktorzontól, Boktorzon hát még ki tudja rúgni az alapvonalon kívülre, fel kéne rúgni azt a labdát Stefújtól. Elindul felfelé, Csinger felé, egy lökés ott, de még az győriekhez kerül a labda, nem tudja levenni Sön, Andrasson, Stefúj most rugdalóznak a játékosok, ide-oda a labdával, egyelőre a játékvezetőt nézem, még nem veszi a szájába a sípot, hogy Petras akár fel is ívelheti. Petras megy fölfelé, de hát ez már a veszett fejszenyere. Megy a labda ott Csinger felé, megcsúsztatják az izlandiak, és Kristinsson most kezébe veszi a labdát, rá is fekszik. Imádkozik már a negyedik játékvezetőnél Ölvi Ottesen, és itt a vége. Itt a vége, Győri Eto FC, Vikingur Reykjavik 2-2, ez azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligájás rejtező második fordulójába az izlandi csapat jutott, az Eto pedig a konferencia leges rejtező második fordulójában folytatja, a szó pedig a stúdiói.
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kedves hallgatók, a körkapcsolásban labdarúgó világbajnoki elődöntő mérkőzés következik. Franciaország, Spanyolország. A közreműködők pedig Tóth Béla és Katona László, valamint a szakkommentátor Bene Ferenc.
4: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A második percben járva 0-0 a találkozó állás, a tét a döntőbe kerülés, pikáns csata a francia-spanyol összecsapás. Most a jobb oldal Dembélé jön előre, de megakadt Cucurellában a labda. Érdekes ez a két párharc, vagy ez a két mérkőzés, ami hátra van az elődöntőket illetően, hiszen nagy múlttal bírnak ezek az összecsapások. Erről majd egy kicsit később. A franciák kezdő 11-e a következőképpen alakult. Menjen a kapuban Digne a védelemben, Saliba, Upamecano és Koundé. A középpályán Rabiot és Tchouaméni, valamint Barcola, Olise és Dembélé, elő pedig Mbappé természetesen. Letámadnak a spanyolok, az, hogy majd kitartogatja a labdát, kibirtokolja a labdát, azt az élet hozza. A spanyolok kevés lehetőséget adnak az ellenfelüknek, meg hát kevés gólt is kapnak. Unai Simon mindössze egyszer kapitulált, de hát nekik is van egy kezdő 11-jük.
5: Méghozzá egy olyan kezdő 11, amely változatlan az előző mérkőzéshez képest. Luis de la Fuente tehát a középpályán, ezúttal is Fabián Ruiznak szavazott bizalmat, kimaradt onnan Pedri. A kapuban Unai Simon, Porro, Laporte, Kubarci, Cucurella összetételben a hátvédsor, a középpályán a már említett Fabián Ruiz, mellette Rodri és Olmo, és legelől Yamal Oyarzabal, valamint Baena. Tőlük elsősorban Oyarzabaltól és Yamaltól várják a gólokat a spanyol szurkolók. Regnáló Európa-bajnok a világbajnoki ezüstérmessel szemben, az egyik legjobb védelem a fantasztikus támadó soráról híres együttessel szemben, és mégiscsak egy kétszeres világbajnok az egyszeres világbajnok ellen, úgyhogy valóban ez a francia-spanyol összecsapás ez egészen gigászi. A labda Mbappénál, ő húzza meg a bal oldala, majd aztán két spanyolt kicselezve kénytelen visszafelé gurítani a labdát, úgyhogy már a francia védelemben adogat egymás között Upamecano és Rabiot szorja el, aztán kapja vissza Koundétól, a jobb oldalon már a vonal mellett Dembélé, egy meredek passz be középre, ez nem volt pontos Olisének, úgyhogy indulhat Yamal.
4: A feleződ már át is lépte, egy gólja van eddig a világbajnokságon, és az előző EB-n, amikor a két csapat mondjuk találkozott az elődöntőben, akkor 2-1-re nyertek a spanyolok, Nico Williams-szel tényleg ellenállhatatlan párost alkottak. Egyelőre Williams ezen a világbajnokságon nem tud leginkább már játszani, vagy hát alig kap lehetőséget, miközben Yamalnak pedig azért, ha nem is a gólokkal vannak gondjai, de inkább megbújik a mezőnybe, de mindössze 19 éves, amit lehet tőle azért várni még ilyen fiatalon. Jön előre Laporte, de aztán végül elveszíti a labdát a spanyol válogatott, rögtön azonban vissza is szerzik, olyannyira, hogy a saját térfelükre visszakerülnek. A franciáknál két változtatás, hiszen Tchouaméni és Barcola került be, Koné és Doué helyett. Ez a minimális Deschamps-féle változtatás, de ne, hát mindkét válogatottban vannak olyan labdarúgók, akik nem léptek pályára. Kanté például ilyen a franciáknál, illetve Lucas Hernández az egyik még ilyen, ráadásul mindketten világbajnokok, de hát a spanyoloknál jóval több ez a névsor. De hát azért erről a találkozóról mondjon véleményt, hogy mit vár az összecsapástól Bene Ferenc.
6: Egy nagyon kiegyenlített találkozóra számítok, ahol mindkét csapat a legapróbb részletekig ismeri a másikat, tehát nagyon-nagyon sok fog múlni az átmeneteken, ami már most látszik, hogy a spanyolok a labdabirtoklási fölényüket, amikor elveszítik a labdát, akkor rögtön és azonnal visszatámadnak, rögtön a labda elvesztés pillanatában és abban a zónában, hiszen látszik, hogy a franciáknak félelmetes a kontrajátékuk, és ezt ki is próbálják használni a mérkőzés során. Az egyéniségek meg az átmenetek fogják eldönteni a találkozót véleményem szerint.
5: A bal szélen Barcola húzza meg, már az alafonalnál centerezett volna, meg ebbe meg belelépett Kubarci, úgyhogy szöglettel jön majd a francia válogatott a mérkőzés 6. percében. Ez az első veszélyesebb francia ellentámadás. Labdaszerzést követően a saját térfeléről indult a Leblő, és Barcola húzta meg a bal szélen, majd a centerezése félmagasan Kubárci derekáról pattant ki, úgyhogy emiatt a szöglet. Ez is a bal oldalról, Olisszé ívelheti majd be. 6. perc, elől vannak a védők is. Jól tekeredik a labda, viszont kifejelik a védők. Adrián Rabiot visszalövi nagyon rosszul, ebből kirúgás lesz. Spanyolország arra készül, hogy 2010 után ismételten bejusson regnáló Európa-bajnokként a világbajnokság döntőjébe. Ez páratlan teljesítmény. Eddig csupán erre, hogy Európa bajnok eljutott a VB döntőbe, Olaszország és Németország volt képes. Az olaszok 1970-ben, a németek pedig 2010-ben, 1974-ben és 82-ben jutottak el Európa bajnokként a világbajnokság utolsó mérkőzéséig.
4: Hátul éppen most a franciák, Upamecano révén, meg pedig Menyánhoz passzol, a francia kapus pedig bala előre vágja egészen a elező vonal környékéig, de visszabólintják a spanyolok. Igaz, már az előlévő Oyar Zabal le sem volt, úgyhogy nem is ment a labdára. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy azért a mezőnyben játszanak a csapatok, még nem volt lehetőség, helyzet egyik oldalt sem, amelynek következtében mondjuk a kapusoknak védeniük kellett volna. A két csapat az elmúlt időszakban tényleg parázsmérkőzéseket játszott. A Nemzetek Ligája elődöntőjében legutóbb egy 5-4-es találkozó volt az elődöntőben. Ugye majd a Nemzetek Ligáját megnyerte Portugália, de akkor a spanyoloknak sikerült tovább menniük. Illetve az Európa-bajnokságon 2 évvel ezelőtt az elődöntőben szintén a spanyolok nyertek 2-1-re. De ha egy kicsit visszamegyünk a múltba, akkor még 2021-ben volt egy Nemzetek Ligája döntő, azt meg a franciák nyerték meg. Úgyhogy hol ide, hol oda jut Fortunától a szerencse, de hát itt azért tudás is van, nem csak szerencse. Upamecano hátul, letámadnak a spanyolok, de azért a felezőt átlépik most, Olisse az, aki indítaná a beinduló Mbappét, de nem jut el hozzá a labda, mert a spanyolok lekapcsolják, és a középpálya közepén Olmo az, aki már mehet az ellenfél térfelének közepén, kissé jobb oldalt, Yamal kapja meg aztán mellette, Dinnyre vezetheti a labdát, Olmo visszakapja, 20 méterre a kaputól, aztán elesik, és azt ítéli a salvadori játékvezető, hogy szabadrúgás. Ivan Barton, róla még nem beszéltünk, szóval egy salvadori játékvezető fújja a sípot egy világbajnoki elődöntőben. Hát nem egy nagy futballnemzet Salvador, Magyarországról annyit tudhatunk ugye, hogy hajdanán még 82-ben volt 10-1, de itt most jelen esetben egy szabadrugást ítélt a játékvezető, Rabiot Olmót megtaposta 17 méterről, kissé jobbról jöhet majd szabadrugással a spanyol válogatott. A 9. percben Franciaország, Spanyolország 0-0.
5: A spanyol válogatottban pedig kiváló rúgó technikájú játékosok vannak, ez ballábas játékosnak kiváló szög. Rabiot ráadásul kapott még egy sárgalapot is. A sárgalapok azok eltörlődtek a negyed döntőket követően, úgyhogy ha valakit ki nem állítanak itt ezen a mérkőzésen, akkor nem marad le senki a bronzmeccsről vagy a döntőről. Nagy a kupok tanácsa labda mögött, ott van Oyar Zabal, Yamal a sorfalat időközben igazgatja Mike Maignan. 16 és fél méterről ez a szabadrúgás. Baena is azért még Yamallal, valamint Oyar Zaballal tanácskozik azt illetően, hogy kivállalja el közülük. 4 tagú a franciák sorfala, és egyelőre az a baja a spanyoloknak, hogy Ivan Barton játékvezető nem fújta le a habot a sorfal számára. Ráadásul még Bartonnak valami más miatt is akad teendője, úgyhogy áll a játék, és már itt a mérkőzés első 10 percében egy hosszabb játék megszakítás. Azért, mert a játékvezetőnél nem volt ott a hab. Na hát egy világbajnoki elődöntőben a salvadori játékvezető nem készült fel tökéletesen erre a találkozóra, mert a habot azt a tartalék játékvezető adta neki oda a pálya széléről befutva. Úgyhogy most már van hab, és ki tudja jelölni a pontos helyét a sorfalnak is Ivan Barton.
4: De hogy kilövi el majd a szabadrúgást, ez már a 10. perc történése lesz. Yamal a labda mögött, illetve Baena van még ott mellette. Baena ellövi bele a sorfalba, a közepébe ráadásul. A lepattanó Yamalé a 16-oson belül a jobb oldal beadja középre. Nem jó azonban ott Laportnak a labda, de jön még balról Fabián Ruiztól egy beadás, ez meg Kundéról levágódik. Bedobásra jöhetnek majd a spanyolok. Ebben azért messze több volt, de hát úgy látszik, hogy Ez most csak ennyire volt elegendő, nincs még kaputele találó lövés a mérkőzésen a 11. percben. Bal oldalra teszi most éppen Rodrihoz a labdát. Laporte, azért a származását tekintve ő francia, de ebben most nem menjünk bele. A spanyolokat választotta, lehet, hogy tényleg nem is lenne helye egyébként a francia nemzeti 11-ben. Itt a spanyoloknál mondjuk van lehetősége megmutatnia magát, ráadásul Európa bajnoknak is mondhatja magát, úgyhogy mindenféleképpen ő jól járt, a spanyol válogatott is. Most éppen menjen az, aki oldalra passzolja a labdát. Olyannyira, hogy Rabiot át is lépheti a felezőt. Hull a félpályán már a francia válogatott. Előtte Barcola egyelőre nem adja neki, aztán Mbappé egy passz erejéig lehet, hogy először ér a labdához a mérkőzésen, majd aztán hátra kerül Tchouaménihez, vagy aztán Upamecanónál legyen egy kicsit a labda, ő is előrébb merészkedik, aztán visszafelé. 12. perc, 0-0 a találkozó állása.
5: Ismételten Tchouaméni, rendbe jött tehát a combizom sérülése, és Manu Konéval szemben őt választotta Didier Deschamps. Tchouaméni a labdával továbbra is a kezdőkörben, még a saját tér felén, aztán Upamecano, visszahúzónak a spanyolok, Upamecano hosszan előre, Koundé felé, odazár Laporte, jöhet majd egy kirúgás. Ha már szóba került, ugye Aymeric Laporte, ő Franciaországban született, de baszk játékos, és az Athletic Bilbao fedezte fel őt nagyon fiatalon, és csábított el magához. 16 esztendős volt akkor Laporte, aki egyébként a francia korosztályos válogatottakat végigjárta, és Deschamps-tól 2016-ban, 17-ben még kapott is a felnőtt válogatottba meghívót, végül 2021-ben tette le a voksát a spanyol válogatott mellett, egyébként a franciák között nem szerepelt a felnőtt válogatottban. A labdával Olmo a kezdőkörben, Rabiot sodort el testtel, aztán meredeken emeli haza, Menyán laposan a saját tér felén. Olisi, Tchouaméni picit csínbe kapta, de megmentette a Real Madrid középpályása. Saliba és Olisi az, aki a saját tér felén mélyen visszahúzódva veszi át a labdát. A spanyolok pedig most fönnmaradnak a franciák térfelén is, próbálják valahogy nehezíteni ezt a labda kihozatalt. Olisi 5 gólpassznál jár, ezen a világbajnokságon gólja még nincsen. Most egy keresztlabda Dinhez, aki meg minden jel szerint majd a Paris Saint-Germainhez igazol az Aston Villától. Kiváló formában a bal hátvér. Mbappé a labdával, francia támadás.
4: Az a labda pedig az alapvonalon kívül, és ha már díny, lehet abba is belemegy állítólag, hogy Nuno Mendesnek a cseréje legyen majd balhátvédként. Ez is egyfajta hozzáállás, mondjuk kétségtelen tény, hogy a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerte a párizsi együttes, mégis csak hazamenne így, akkor díny otthon lenne, saját nemzetében futballozhat, és az egyik, hát a világ legjobb csapatánál. Összeszedi a labdát a középpálya közepén Koundé, de már el is veszítik a franciák, azt jelenti, hogy Dani Olmo a felezővonalon túlteszi már oda a labdát az előlévő Oyar Zabalnak. Nem klasszikus center, nem középcsatár, de hát itt a spanyol válogatottban általában mindig ott szerepel, meg hát a gólokat ő szokta hozni, ha úgy adódik. Tehát legutóbb Mikel Merino volt a legnagyobb hőse mindkét alkalommal a legutóbbi két találkozóján a spanyol válogatottnak. Európai ellenfelek ellen jutott a legjobb négy közé Spanyolország, hiszen kezdték az osztrákok ellen, aztán jött Portugália, és Belgium ellen sikerült a legjobb négy közé kerülni. A franciák pedig a svédek elleni, mondjuk azt, hogy gálával 3-0-ra tudtak diadalmaskodni. Paraguay ellen nehezen 1 góllal tudtak győzni, és Marokkó ellen pedig a megszokott 2-0, csak úgy, mint 4 évvel ezelőtt, igaz, az elődöntő volt, ez most csak negyeddöntő. Rodri fogja a lábát, az nem jó előjel, neki már Manchester Cityben volt olyan időszaka, amikor nem állhatott rendelkezésre, de most jelen állás szerint Koundé elég csúnyán megtaposta, de lehet, hogy ezért most nem fog sárgalapot kapni egy francia játékos sem. Negyed óra telik el a mérkőzésből, gól nélküli döntetlen az állás. Bene Ferenc, milyen a találkozó?
6: Hát egyelőre a vártnak megfelelően egy kicsit óvatos mindkét csapat, és mindkét csapat óriási figyelmet fektet a középpályás védekezésre. Az imént volt egy olyan szituáció, amikor Rabiot kapta a labdát összekötőben, és Rodrinak kellett kiváltani rá, és Rodri, ahogy elhagyta a pálya középső tengelyét, Oyar Zabal olyan sprintet vágott le, hogy a védekező középpályás pozícióba visszaérjen, hiszen Olmo is fent ragadt, hogy nagyon fegyelmezett mindkét csapat ebből a szempontból.
5: A labdát megszerzik a franciák. Dembélé hosszan vág előre. Mbappénak ez jó lehet. Jó a labda átvétel, elviszi a védő mellett. Mbappé ketten körülötte, még marad nála. Mbappé lőni nem tud, mert időközben visszaérnek a spanyolok. Dembélé át a bal oldalra. Barcola elpattan, tovább teszi. Olisi már a 16-oson belül. Kipattan szögletre. Rögtön Mihály is megszerezte a saját tér felén a labdát a francia válogatott. Olisé volt az, aki lesimította a jobb oldalra Dembélének, aki hosszan egy jó 40 métert tett meg a labda, indította Mbappét, aki kicselezett két spanyol védőt, hárommal, illetve négyel szemben már nem bírt Mbappé, és ebből lett a szöglet. Amit már el is végeztek a franciák, Dembélé beadása, ezt leveszi a levegőből Cubarsí, teszi ki a jobb oldalra, Olmo hosszan előre, és most ott Yamal nem tudja bent tartani. Az a Yamal, aki 19 éves lett tegnap, nem ünnepelte nagy dérrel, durral a születésnapját, mint tavaly. Itt azért mégiscsak az lenne számára a legnagyobb ajándék, hogyha a válogatotta bejutna a világbajnokság döntőjébe. 17. perc már a mérkőzésen a világbajnokság első elődöntőjében. Egyelőre 0-0 a francia-spanyol összecsapás állása.
4: Koundé a jobb oldalt, aztán egyel vissza Dembélének, Rabiot középen. 35 méterre, 40 méterre a kaputól a francia válogatott. Most tartják a labdát a kék mezben, fehér nadrágban, piros sportszárban játszó franciák. Dembélé a jobb oldalt, ballal nem adja be a 16-os sarkánál, inkább meg tudja valahogy táncoltatni Baénát, átíveli aztán végül a 16-os túloldalára, de ki tudja tenni aztán Barcola, nem tudnak befelé menni leginkább a franciák, jön egy ívelésbe a 16-oson belülre a 11-es pont környékére, ez könnyedén kifejeli az ott lévő Cubarsí, majdnem a félpályáig tudta kibólintani a labdát Barcelona hátvédje, elvégzi a bedobást aztán a francia válogatott Tchouaméni, majd aztán középre hátra. Egyelőre Saliba se felé, előre felé tudja tenni, csak oldalra a labdát. Elképesztő, hogy mennyire akarja már a labdát a spanyol válogatott, letámadnak. Most éppen Cucurella egy kicsit odanyomott Olisének. De nem ennek következtében szerzi meg a labdát a spanyol válogatott. Laporte pedig egy kicsit átgondolja, hogy hova, előre vagy hátra. Megtartja magánál, a franciák pedig nem akarnak nagyon nagy rösszel a labda felé menni. 18. perc. Egyelőre nincs gól a francia-spanyol találkozón. Egy-egy kísérletszerűség már volt elvileg, de hát nem emeltük meg még a hangunkat.
5: Cucurella a bal szélen, ő az egyik annak a hat spanyol játékosnak, aki minden egyes világbajnoki mérkőzésen kezdett eddig. Ilyen egyébként Laporte, most áll a labda, de védelm tengelyében Laporte és Cubarsí volt. Minden egyes alkalommal kezdőjátékos, csak úgy, mint a kapuban Simon. Cucurella kap egy indítást a bal szélen, már a 16-os csücskénél Upamecanóhoz, aki keresztezett és jól fedezte a labdát, jöhet majd egy kirúgással Mike Maignan, aki szintén Unai Simonhoz hasonlóan minden mérkőzésen a gólvonal előtt állt, a spanyoloknál is 6, valamint a franciáknál is 6 olyan játékos, aki eddig minden egyes világbajnoki mérkőzésen kezdő volt. Kicsiben végzik el a kirúgás, Maignan kapta vissza a hátvégétől, aztán pörgeti erőre Olisé, a felezővonal közelében már Koundé veszi át, mutatja magát Olisé, ebbe vetődik bele Cucurella, jöhet majd egy bedobással a francia válogatott. Azt a brazil, valamint német teljesítményt ismételnék meg a franciák, ami egyrészt a 80-as években volt német részről, másrészt a 90-es években és a századfordulón brazil részről, nevezetesen azt, hogy egymás után háromszor bejutni egy világbajnokság döntőjébe. A nyugatnémeteknek 1982 és 90 között jött ez a sorozat, míg a Brazíliának 1994-től 2002-ig tartott ez a három VB döntőt felvonultató széria.
4: A spanyolok tartogatják hátul a labdát, Cubarsí aztán Dani Olmót hozza játékba, csapattársak a Barcelonánál, és majd aztán Laporte kapja meg, szintén aki átlépi a felező vonalat. Cucurella most már Real Madrid védőként kapja a bal oldalt, jön is a beadás be a 16-oson belülre, Hojar Zabalhoz nem jut el, aztán Digne nem tudja kivágni ellenben, Yamalt megrúgja, 11-es! Milyen érdekes eset, talán az Anglia-Horvátország mérkőzésen volt valami hasonló, akkor Luka Modric rúgta le az egyik angol játékost. Hát Yamal igazából testi erejét, mindenét bevetve a labda felé sodródott. Nagyon megrúgta őt Digne. Hát igazából butaság, de egyben azért egyértelmű az, hogy nem volt ott labda, csak maga a baba Yamal személyében. 11-es azért lehet egyértelmű, mert belül történt, mit lehet ezt hozzáfűzni? Hát Ferenc.
6: Először is jött egy keresztlabda, amit Dín gyakorlatilag azért akart megmenteni, hogy ne legyen bedobás, és a levegőben lévő labdát fejjel, fölfejelte maga mögé, és utána erre a labdára csapott le Jamal. Egy nagyon-nagyon profi támadó megoldás volt, hiszen a futballpályán ott vannak a jelek, és ezeket a jeleket, ha egy csatár vagy bármilyen játékos jól olvassa és megfelelően reagál rá, akkor óriási előnyt tud élvezni ebből a szempontból, és Jamal egyértelműen olvasta azt a jelet, hogy ha a labda fölfelé pattan egy védővel szemben, akkor az egy jel, hogy indulhat a letámadás. És rendkívül jó ütembe, ugye elsodorta, hát valljuk meg őszintén félig felkarral ugyan, de a teste mellett elsodorta a labdát, és ilyenkor ugye Dín pedig jött, aki eltalálta Jamal lábát. Tehát a 11-es az egyértelmű, maximum azt lehet vizsgálni, hogy Jamal esetleg kézzel vitte el a labdát, de a 11-es az nem kérdés, Dín hatalmasat hibázott, a 16-os környékén nem szabad ekkora hibát vállalni, inkább lett volna bedobás az ő jogukra.
5: De teszem hozzá egyébként, hogy Jamal Dínnek a háta mögül érkezett. Tehát, hogyha félfordulatból valakit nem látott Dín, hogy ott van, az Jamal.
6: Igen, de ő hozta saját magát ilyen helyzetbe. Tehát én arra gondolok, hogy ha elengedte volna a labdát, akkor nem hozza magát ilyen.
5: Azért egy világbajnoki előnyben többen erre egy 11-es megítélnek, picit erősnek érzem, de
6: hát
5: tényleg volt érintés, és igen, a 16-oson belül történt.
6: Ez védőnek egy hatalmas hibája.
5: Jöhet Oyar Zabal. Ő a labda mögött, menjen a kapuban, a mérkőzés 22. perce, óriási lehetőség előtt Spanyolország. Franciaország az egyenes kieséses fázisban még csak gólt sem kapott. Nem is volt még hátrányban a világbajnokságon Franciaország. Oyar Zabal tehát a 11-essel vele szemben, menjen 22. perc, Oyar Zabal belövi! A kapunak a bal oldalát választotta, mélyen érezte az irányt, de hárítani a francia kapus nem tud. Oyar Zabal megszerzi a vezetést Spanyolország javára. Ezen a világbajnokságon 5. gólját jegyzi Oyar Zabal, és ezzel a félidő felénél tartva előnyben az Európa bajnok.
4: 60. mérkőzésén a 30. gólja, hivatalosan csatár, de nem feltétlenül olyan külső jegyekkel rendelkezik, mint mondjuk Haaland vagy éppen Kane, nem mindig sok-sok gólt lő éppen a Real Sociedadban, de azért ebben a kis, idézőjelben kis baszk csapatban azért ő egy kiemelkedő személyiség. A bal sarokba bevágja, félmagasan Maignan-nak nincs esélye, ugye aztán az Európa-bajnoki címvédő megszerzi a vezetést, mégpedig a francia válogatott ellen. Na, így lesz aztán igazán jó a mérkőzés, mert támadnia kell nagyon is a franciáknak, de hát miben jók a spanyolok? Labdatartásban.
6: Igen, tökéletes a meglátás, a mérkőzésnek mindenféleképpen jót fog ezt tenni. A francia válogatott mérkőzés terve véleményem szerint azzal az alaptézissel indult ki, hogy először zárják le a saját térfelüket, ne tudjon a spanyol válogatott gólt szerezni, és igazából a kontrajátékra építik, és elsősorban a támadók gyorsaságára a játékukat. Most minden megváltozhat, abban biztos, hogy a spanyol válogatott nem tud visszaállni, egész egyszerűen más a játékstílusa, más a DNS-e, viszont a francia válogatottnak át kell menni egyfajta magas letámadásba, most igazából a labda az ő oldalukon pattog, és innentől kezdve a homokóra ellenük pereg.
5: Hátrányban még ezen a világbajnokságon nem volt sem a spanyol, sem a francia csapat, de hát ebből a kettesből most a franciák próbálhatják ki, hogy milyen hátrányban játszani. Nagyon sokan fölhívták a figyelmet arra szakírók a mérkőzés megelőzően, hogy a Dín-Jamal párharcon sok múlhat majd, és valóban a mérkőzés első döntő pillanata ehhez az ütközethez párosult, mert hogy Jamal rúgta meg Dín, és emiatt a büntető. Egyébként pedig az egész mérkőzés folyamán egyelőre kiegyenlített volt a játék, minden esetre gólt a francia csapat szenvedte el. Feri, hogyha megnézed a mérkőzés eddigi képét, akkor itt az ivószünet, amely rendre változtat valamelyest a játékmenetén, akkor hogyan befolyásolhatja most ez a 3 perces szünet a találkozót?
6: A lapjával évet Deschamps számára legjobbkor jött az ivószünet, hiszen így a spanyol válogatott nem tudja kihasználni a franciák zavarodottságát, és azt a fajta gólra gól elvet nem tudja kialakítani. Most tudja rendezni a sorokat a francia csapat, viszont merőben más játékot kell játszaniuk, mint amit láthatunk az első 20-22 percben. Tehát kezdeményezőbbnek kell lenniük, sokkal többet kell eljutatni a labdát a támadókig. És ugye ha elnézve az összeállítást, hiszen mindkét csapat azonos játékrendszerben futballozik, és a végtelenségig ismerik egymást, Gyakorlatilag teljesen kipárosodott a két csapat, megvannak a párok, akik a pályán folyamatosan egymás ellen játszanak, és ezek adják a mérkőzésnek az újabb pikantériáját. Ugye Digne és Yamal tekintetében egyértelműen most a spanyol oldalára billen a mérleg, de azért van nagyon érdekes párharc, ugye Olmo és Tchouameni részéről, nagyon érdekes természetesen a csúcsékek, akár Oyarzabal, akár Mbappé a belső védőkkel szemben, de ugye a másik oldalon Bayern és Koundé-nak a párharca is, és olyannyira, hogy ugye megfordítva Dembele Kukurellával szemben, és akár Barcola Porróval szemben,

0: erejét csökkenti, vagy szívja esetleg ez a támadó típusú szélsővédő játék, de ugyanúgy Digne és Koundé is felmer lépni a francia válogatott részéről, és nem egy esetben Baena vagy akár Yamal lép vissza védőként, tehát most jelenleg a szélső védők irányítják a játékot, és inkább a támadókat hozzák vissza biztonsági okokból. Nem vagyok benne biztos, hogy ez főleg a francia válogatott részéről némi kockázatvállalással nem fog ez megváltozni a következő percekben.
1: 27. perc, és akkor Kukureja bedobásával folytatódik majd a találkozó. A hallgatókat pedig, ha nem is táncra, de SMS-re hívom, 06 30 55 55 605, nyugodtan jöjjenek a vélemények a találkozóval kapcsolatban. Mi tetszik, mi nem tetszik. Most éppen Mbappé szerez labdát a spanyol térfél közepén, jobb lábán a labda, de hárman azért már körbeveszik. Rabiot aztán a bal oldalra kipörgeti, Díny van ott. Korábban egy évvel ezelőtt, amikor még Nemzetek Ligája elődöntőt játszott a két együttes, akkor Theo Hernández volt a pályán, meg még az elődöntőben is két évvel ezelőtt. Díny megkapta ismét a lehetőséget, hiszen korábban azért Theo Hernándezzel ők vetekedtek azért, hogy majd ki az, aki a bal hátvéd posztját betölti. A spanyolok jöhetnek majd bedobással a jobb oldalról, Pedro Porro kezében a labda, a Tatenem játékosa, sok élménye nem volt azért, vagy jó élménye nem volt az előző idényben. Aztán Kubarsi az, aki egy kicsit lehet oda is rúgott Mbappénak, de a labda az mindenféleképpen kikerült oldalra, úgyhogy ha nem is szabadrúgásra jöhetnek a franciák, de legalább majd nagy valószínűséggel bedobással. Kubarsi szintén roppant fiatal, 19 esztendős, tehát elképesztő, hogy milyen ereje van már most ott a védelem közepén, és az, hogy már most rutinosnak is mondható a Barca egyik égköve. A bedobást elvégezték a franciák, aztán hátra kerül Salibához a labda.
2: Saliba pedig hát egyelőre lecsücsül a fűre, lehet, hogy meghúzódott, és hát ez, ahogyan alakul ez a mérkőzés a franciák számára, ez hát biztos, hogy nem olyan, amit elképzelt mondjuk Didi édesam. Lehet, hogy a védelem tengelyében változtatni kell. Lacroix már melegít a vonal mellett, ugye ballábas belső védő, Saliba is ugye a belső védőpárnak a bal oldaláról eshet ki, de adott esetben mi Konaté is számításba jöhet a franciáknál egy opcióként. Minden esetre az, hogy most Saliba elterül a gyepen, és egyértelmű, hogy nem kontakt miatt sérült meg, az azt mondhatja, hogy itt lehet, hogy húzódásról van szó, tehát nem alakul jól eddig ez a mérkőzés a franciák és Deschamps számára. A francia szövetségi kapitány egyébként történelmi teljesítményt ér el ezzel a találkozóval, mert hogy Helmut Schön rekordját dönti meg, 26. alkalommal vezeti a francia válogatottat világbajnoki mérkőzésen Didier és Deschamps, ez a legtöbb egy szakvezetőtől, és érdekesség, hogy Schön és Deschamps is négyszer szerepelt a mundiálon szövetségi kapitányként, mindketten nyertek világbajnokságot, azon túl egy vesztes döntőben is részt vettek. Annyi a különbség egyelőre, hogy Schönnek van egy bronzérme is, Deschamps az biztos, hogy csalódott lenne, hogyha ezen a világbajnokságon csak egy bronzérem jutna a csapata számára. 2012 óta irányító Deschamps-nak, ugyanis ezzel leköszön a francia válogatott éléről. Saliba elhagyja a gyepet, neki tehát ez a találkozó, ez a világbajnok elődöntő alig fél órán át tartott. Kényszerű változtatás, és a Crystal Palace belső védője Maxence Lacroix a folytatásban Saliba helyett.
1: Az előző idényben nem volt, vagy hát a jelenlegi idényben, mert így kell fogalmazni, alapembere volt a Crystal Palace együttesének, meg az előző idényben is, 35 mérkőzés a lábában, és hát értelemszerűen azért kivette a részét a Palace konferencia liga győzelméből is a francia játékos. Koundé a jobb hátvéd az, aki éppen most botorkál a labdával, meg rá tudja azért nagy nehezen rúgni éppen Oyar Zabára, úgyhogy jöhet majd saját térfelének közepéről oldalról bedobással Koundé. Kicsit, mintha meg lenne zavarodva ő is, meg hát többen a francia csapatból. Most éppen Olise az, aki nem tudja a labdát átvenni úgy, hogy maga elé tegye. Aztán Kukureja ledózerolja, és az első sárga spanyol oldalról Salvadori Barton úgy látszik, hogy nem akar ezzel spórolni. Kukureja már a találkozó 32. percében megkapja a maga sárgalapját. Ez még lehet, hogy a jövőt illetően érdekes lehet. Olise egy apró mozdulattal akart elmenni, valójában Kukureja mellett az oldalvonal mentén, nem tudott azonban, mert a spanyol hátvéd megállította, megrúgta őt. Jöhet majd szabadrúgással Franciaország oldalról, és hát ha sokan nem is, de azért a 16-os vonala környékére felmennek, a labda mögött pedig Dembélé, ő az, aki beívelhet.

0: elveszíti a labdát.
1: Teljesen a vonal mellől, Dembélé meredeken, ez Simoné. Unai Simon lehúzta és magához ragadta a labdát, neki és a spanyol védelemnek volt egy 519 percen át tartó kapott gól nélküli sorozata ezen a világbajnokságon, ezzel is egy korábbi rekordot adtak át a régmúltnak. Kubarsi tör előre a jobb oldalon, három francia vele szemben, kiharcol egy berobást a fedezővonal közeléből, hajíthatják majd be a spanyolok. 1990-ben Walter Zenga is az olasz védelem 517 percen át bírta kapott gól nélkül, ez volt a korábbi csúcs, ezt döntötte meg és írta tovább 2 perccel a spanyol válogatott, ugye a belgák elleni negyed döntőben Charles de Cattalára volt az, aki először bevette a spanyol kaput méghozzá fejjel. Olmo megszerzi a labdát a saját tér felén, és tolja ki a bal oldalra Baénához, vele szemben Koundé, Baéna kénytelen bemozogni a tengelybe, és most már Rodri kíséri a labdát, sőt teszi ki a jobb oldalra Porróhoz. Tartogatják a labdát a spanyolok, a mérkőzés 33. percében járunk. A világbajnoki elődöntőben vezet a spanyol válogatott 1-0-ra.
0: A mérkőzés helyszíne pedig Dallas városa. Fedett lelátók előtt zajlik a mérkőzés, úgyhogy az időjárás nem tud beleszólni az összecsapásba. Egyébként amerikai idő szerint délután 2-kor kezdődött az összecsapás. Ugye itt Magyarországon más a helyzet. Most Olmo a 16-os sarkának, Kukurei a 16-oson belül nem tudja bekanalazni középre, és aztán Olmo visszaszerzi, Koundét meg tudja előzni, Upamecano pedig aztán oldalra csak kivágja a labdát, bedobással jöhetnek majd a spanyolok. Koundé már megint egy kicsit olyan tessék-lássék módjára ment a labda felé, úgyhogy a spanyolok, ha úgy adódik, akkor lecsapnak az ellenfélre. Rodri hátra teszi, és aztán középre be Fabián Ruizhoz, hát Rodri, illetve Dembélé esetében ugye mégiscsak arról lehet beszélni, hogy aranylabdás labdarúgók is a pályán. Dani Olmo aztán 40-35, inkább 35 méterre a kaputól kisé balról lövésre szánta el magát, Jócskán mellé, fölé a 2-1 velege volt. A spanyolok játszottak már itt Dallasban, mégpedig a portugálok ellen nyertek 1-0-ra, akkor a legjobb 16 közé kerültek, és már számukra ismerős terep ez a dallasi stadion. Dembélé indítaná éppen Barcolát, azonban mindig van egy ember a spanyoloktól egyelőre, aki közbelép a találkozó 34. percében. Franciaország, Spanyolország, Oyarzabal 11-es góljával 0-1.
1: Simonhoz kerül hátra a spanyol kapus, az, aki előre néz jó hosszan ível, és elől ott van Baéna, sőt labdához fér Baéna, elpöcköli menny a mellett, és mellé pattog, de már les volt. És ugye nem kirúgásból jött mindez, hanem játékban volt a labda, és úgy püfölte előre jó hosszan a kapus, és valóban tényleg a védők mögül indult erre a labdára Baéna. Minden esetre az, hogy Upamecano mekkora távot hagyott maga között, meg Baéna között, az azért jelzésértékű lehet a franciák számára egyelőre. Megtalálják a réseket a spanyol támadók a francia védelemmel szemben. Jöhet majd egy szabadrúgás a bal oldalról, ezt a franciák végezhetik majd el, a felezővonal közeléből, meg a saját térfeléről ívelhet akár Digny, de inkább egy oldalpassz. Lacroix visszakapja Digny, előtte ugye Barcola indul, felé a labda hosszan ível, Digny elfejelte Porró, a spanyol csapathoz kerül, Fabián Ruiz szintén indít, és a földön Baéna, Koundé mellett. Úgy tűnik, hogy a francia nem bántotta, mehet tovább, a salvadori engedi. 10 perc van még hátra az első félidő rendes játék idejéből, 1-0 Spanyolország javára.
0: Tchouaméni a labdával, aztán inkább középre Lacroix is, első pár labdaérintése a mérkőzés során, ugye ő csereként lépett pályára, még pedig Saliba helyett, és már mondja is a többieknek, hogy hova, merre kellene majd helyezkednie. Lacroix balra, ami azt jelenti, hogy Digny most Jamállal szemben egy cselt megengedett magának, de inkább hátra tette, megint Lacroixnál van. A saját tér felén passzolgat egyelőre a francia válogatott. A spanyoloknak ez annyira lehet, hogy nem probléma, de most már keresik a lehetőséget, hogy megszerezzék a labdát. Jamállnak majdnem összejött, de aztán Dembélé indítja a bal oldalt futó Barcolát. Már a 16-os környékén van Barcola, Dembélé kérné, de nem kapja egyelőre. Barcola jobban ellövi fölé. Azért jócskán fölé mellé ment, de egyelőre még az irányzékkal baja és gondja van a francia válogatottnak, akik kedvelik a statisztikai érdekességeket, tehát a várható gólokat tekintve 0,1 századnál jár jelenleg Franciaország, miközben a spanyoloknál 0,8 86 ez a szám, tehát a várható gólokat tekintve egyelőre maradjunk annyi, hogy a franciáknak esélyük nem volt, a spanyolok egyelőre túl teljesítik magukat, hiszen 1-0 vezetnek Franciaország ellen.
1: Na de hát ott azért a 11-es viszonylag nagy számmal esik latba egy XG számításnál. A labdával a spanyolok a franciák térfelén. Ruiz előtt ott marad egy folyosó, be is tört abba, és most már Olmo megpróbál kicselezni két franciát. Fönnakat Jamal, távolról a lövés fölé száll a labda. Porró volt az, aki előtte nem is Jamal, és jöhet majd a kirúgással Mike Mayen a franciák kapusa. Egyelőre tehát azért a spanyolok tudnak elsősorban, hát azt nem mondom, hogy zicsereket kialakítani, de olyan helyzetbe kerülni, ahonnan tudnak próbálkozni. A labdával most már a francia válogatott Lacroix saját tér felén. Mignon picit túl hosszan tolta meg, aztán eladja a labdát. Baena a 16-os környékén a spanyolok. Tovább teszi Rodri, egy finom érintés Jamaltól, visszakapja a Jamal helyzetben, még tovább, és mellé Fabián Ruiz hagyja ki. Gyönyörű játék volt a spanyol válogatott részéről. Mignon hibáját követően a saját büntető területen, saját büntető területének a környékén adta el a labdát a francia válogatott, és egy érintőből Rodri, Jamal, Olmo két érintés követően sarokkal tovább Jamalnak, aki önzetlen éleszögből bepasszolt a középre, de Ruiz kihagyta, és mivel egy hátvéd még beleért, jöhet a szöglet.
0: 39. perc, Franciaország, Spanyolország 0-1, és minthogyha a ispánok egy kicsit ráéreztek volna a mérkőzés ízére, akár a második gólt is megszerezhetik. Baena jöhet majd a szöglettel. A 16-oson belülre jön a labda, aztán a rövid oldalon fel az égbe Lacroix, ott van még mindig a büntető területen belül. Fabián Ruiz, aki összeszedi a bal oldalt, jön ballal a beadás tőle, elég hosszúnak, mélynek tűnik. Baena azért tisztességgel érte megy, és vissza tudja játszani, mégpedig Jamalnak a jobb oldalon egyelőre a spanyol válogatott. Dinnyel szemben nem tudja megnyerni a párharcot, vagy mégis, aztán Dinnyel, aki kap egy rúgást a lábára, pillanatra úgy nézett ki, mintha a francia rúgta volna ki valójában. Jöhetnek majd a franciák kirúgással, szabadrúgással. A lényeg az, hogy mentesülnek az alól, hogy éppen a spanyolok támadnak. Nem tetszik ez valószínűleg a franciáknak, de mit mond erre Pere Ferenc?
2: Érezhetően a francia válogatott feljebb tolta a védekezését, tehát gyakorlatilag a spanyoloknak több területük van a mélység indulásokra. Ennek érdekében megjelentek a hosszabb indítások is. Ugyanakkor a francia támadójáték szempontjából egyértelmű a szándék minél többször játékba hozni az előlévő támadókat. Ez lesz most a mérkőzésnek a kulcs stratégiája. Érezhetően a spanyol válogatott készült erre, és gyakorlatilag a mélységi lapos felpasszokat folyamatosan megszűrik középpályán. Erre épül a spanyol védekezési stratégia, hogy el se jusson Bappéjékig a labda. A franciák pedig most már érezhetően nem rövid passzos labdakihozatalokkal próbálkoznak, hiszen nagyon hatékony a spanyol letámadás, hanem minél hamarabb próbálják megjátszani az előlévő három támadójukat. Most ez akkor két stratégiai álláspont küzd egymással.
1: Mbappé volt lesen, fenn a zászló, meg harsant a síp, jöhet majd szabadrúgással Spanyolország saját térfeléről. Ugye itt Mbappét azonnal megtalálták, de már a védők mögött helyezkedett. Ez a franciák számára azért kiemelt nap, július 14-e, a franciák legnagyobb nemzeti ünnepe. Ilyenkor azért egyrészt a Bastille bevételét, a francia köztársaságot ünneplik. Most Simon hibázott majdnem, ebből nem származik baja a spanyol válogatottnak. Saját tér felé még sikerült tovább tenni a középpályának, úgyhogy abból ne legyen baj. Most egy hosszú indítás francia részről. Kunné az, aki Upamecano volt, aki betette a védelem mögé, és Mbappé volt lesen, megint emelte a zászlaját a partkijelző, úgyhogy szabadrúgás kifelé a spanyolok javára. Itt most azért nem mondanám azt, hogy mindenképpen igaza volt a játékvezetőnek, nagyon egy vonalnak tűnt.
0: Bappénak ez a 21. világbajnoki mérkőzése, 20 gólja van, ha így folytatja, és mondjuk 2-3 VB még van benne, akkor egyedülálló rekordnak lehet majd a tulajdonosa, de az is előfordult, hogy ennek a VB-nek ő lesz a gólkirály, ugye 8 góllal egyelőre Messivel, ha nem is volt versenyben, mert a gólpasszokra tekintve jobban áll, 3-mal, egészen pontosan 3-ban Mbappé neve mellett, tehát a francia támadó egyelőre mindenkit, hát ha nem is lemos a pályáról, de jelen állás szerint ő a legtöbb gólt szerző labdarúgó, de hát egyelőre semmiféle mutatnivalója nem volt ezen a találkozón, mert eltelt közel 40 perc, 42 perc, és 1-0-ra vezet Spanyolország Oyarzabal góljával Franciaország ellen az elődöntőben, és most a középpálya közepén nagyon könnyedén, de azért passzogatnak a spanyolok, egy indítást most Fabián Ruiztól, Díny hazafejeli Menyannak a labdát, most ez egy jó megoldás volt a bal hátvédtől, és az AC Milan kapusa már Upamecanót hozza a játékba, visszakapja, aztán Menyan és ballal vághatja előre, meg is teszi, valójában a bal oldalt választja, és Díny tudja tovább csúsztatni, aztán már Rabiot a felezőn túl indítja éppen Mbappé, de jön a kapujából Simon, és eléri a labdát, de le sem volt-e Mbappé 2 percen belül harmadszor, egyelőre úgy néz ki, hogy nem, úgyhogy majd jöhet bedobással Franciaország, ez meg is történik, sőt, majd jöhetnek egy szöglettel is most a franciák.
1: A bal oldalról, és onnan már végezhetett a sarokrúgást többször a francia válogatott, és az előző esetnél mintha egy vonalból indult volna Mbappé, úgyhogy ez főleg Unai Simon dicséri, a spanyol kapus a saját gólvonalától egy legalább 30 méterre kirobbanva tudott szerelni. Olisi a labda mögött, 43. perc, Olisi a szögletből beadott labdára, érkeznek a franciák fejelni, Lacroix nem tud, Koundé visszaemeli, ott a fejest az spanyol játékost, a Simon rossz helyre üti, kiemeli onnan Rodri, és a játékvezető fúj, mert Laporte lemarad a tarkóját fájlalva, fejsérülés gyanúja miatt, tehát megállítja Iván Barton a játékvezető, aztán ez alkalmat kínál arra, hogy Simon és Oyarzabal megbeszélje egymás közt az előzőt, mert hogy Oyarzabal valamint a kapus között volt némi kommunikációs egyetemértés, elfejelte Simon kezei közül a labdát a csatár, a gólszerző csatár, úgyhogy ebből lett majdnem baj a spanyol válogatottnak. Laporte pedig úgy tűnik, hogy most már a fejét még egy picit tapogatja, de fogja tudni folytatni.
0: Érdekes, hogy egy Bilbao kapus egy Real Sociedad támadóval milyen jól kijön, de hát a spanyol válogatottban vannak a baszkok. Most jön már a francia csapat, de úgy néz ki, hogy majd 19 méterre a kaputól balról elvégezhet egy szabadrúgást a francia válogatott. Fabián Ruiz volt szabálytalan, a befelé törő Barcolát rúgta meg. Nagyon nem tetszik ez most a spanyoloknak. Egyelőre a salvadori játékvezető, amit lát, amit úgy érzékel, hogy valamiféle szabálytalanság, azt egyből be is fújja. Az más kérdés, hogy lehet, hogy itt Dembélével szemben nem is volt semmiféle kontakt, de Fabián Ruiz tudomásul veszi valószínűleg azt, hogy majd jöhetnek a franciák szabadrúgással, valamilyen okból kifolyólag, most mindenki szélnek eresztve, hát most a körbeveszik éppen a játékvezető, Deschamps az, aki még a egyik tartalékjátékvezetővel is párbeszédet folytat, de hát egyelőre egy ilyen nagy érdekesség, ami azt jelenti valójában, hogy a spanyolok jöhetnek szabadrúgással, úgyhogy akkor megvásította a játékvezető a gondolatát?
2: A VAR rájuk szólt szerintem, és pont a spanyolok reklamálták, hogy miért nem kapott műesésért a francia játékos Dembélé sárgalapot.
1: Csak hát a jelenlegi szabályok szerint a VAR egy ilyen helyzetnél azt hiszem, hogy nem avatkozhat közbe, tehát nem 11-esről, téves szögletről volt szó, nem is osztott ki sárgát Barton, tehát hogyha itt a VAR avatkozott közbe, azt szerintem a szabályok adta kereteken túlnyúlik, mert hogy egy mezőnybeli szabadrúgásról lett volna szó.
2: Hát ez a Paredes-Embolos esete volt ugye a Svájc-Argentin.
1: Na de ott azért, mert második sárgalap Embolónak műesésért. Tehát igen. Ott azért hívták ki a játékvezetőt. Második sárgalapon lehet megvarozni dolgokat.
2: Igen, de
1: itt nem erről volt szó.
2: Paredes tévesen kapott sárgalapot, és most már a VAR
1: de
2: téves
1: sárgalapnál. De itt nem kapott senki sárgalapot.
2: Na ez érdekes, tehát ebben igazad van. Téves sárgalapnál beavatkozhat a VAR. Ilyen esetet még eddig én sem láttam, ezzel egyetértek.
1: Jöhet majd a spanyol válogatott egy szabad rúgással, Rabiot lépett oda keményebben, és Rabiotnak van már azért sárgalapja ezen a mérkőzésen, úgyhogy mindenképpen a folytatásban vigyáznia kell. A labdával a spanyol válogatott akkor, amikor már elkezdődött a hosszabbítás az első félidőben. 46. perc, 6 perc a jelzett ráadás. Yamal a jobb oldalon középre, Bainát megelőzik a franciák, és jöhet előre Upamecano, sőt, emeli ki a jobb oldalra, Olisi fordulhat, van előtte terület, Olisi gyorsít, be középre Dembeléhez, Dembélé pedig a háta mögé Olisinek, sok a hiba a franciák játékában.
0: Ráadásul nagyon halvány például Dembélé is, Olisszé azért megpróbálna futballozni, de hát hogyha nincsenek társak, akkor nehéz. Koundé megint szabálytalankodik, ezúttal Bayernát lökte fel. Sok a hiba tényleg a franciák mellett, és ezek ilyen egyéni zavarok leginkább. A szabadrúgást elvégezték a spanyolok a saját térfelük közepén ráadásul, és már hozzák át a félpályán, ha minden igaz. Nem Kubarsi, inkább csak oldalra kirúgja valójában, zavarában Barcola az, aki oda tudott menni, és őt egy kicsit zavarni tudta. Emiatt majd Digny jöhet bedobásra, ő pedig hátrafelé Lacroix-nak teszi. Elterik másfél perc a hosszabbításból, 1-0-ra vezet Spanyolország Franciaország ellen. Olyár Zabál 11-es góljával még a 22. percben lőtte a spanyol támadó a gólt. Koundé a jobb oldal, behagy a középre, és majdnem Mbappéhoz került, de nem vetette be magát egy csukafejessel. A baloldalt eléri azonban Barcola. A 11-es vagy 16-os vonal környékére teszi vissza a labdát, nem jó azonban az átadás, mert olyan szempontból, hogy Dembélé inkább kifelé, a kaputól távol vette át. Most Rabiot beadása már lehet, hogy annulálva lesz bizony, hiszen ő maga le sem volt. Megint egy spanyol lemaradott a 16-oson belül. Lehet, hogy megint Koundé volt a hibás. A lényeg, hogy szabadrugásra jöhetnek majd a spanyolok. 48. perc, 1-0-ra vezetnek egyelőre az Európa-bajnoki címvédő spanyolok a franciák ellen.
1: Szóba került korábban Kylian Mbappé, hogy ez már a 21. világbajnoki mérkőzés, ez egy csúcs tartó a francia válogatott történetében. Hugo Lloris-t hagyja maga mögött ezzel, hogy már a 21. VB mérkőzését játsza, és hogy bár van 20 gólja a világbajnokságokon Mbappénak, de világbajnoki elődöntőben még nem volt eredményes. 2018-ban a francia-belga elődöntőben ugye Umtiti döntötte el a továbbjutás sorsát, még 4 évvel ezelőtt Marokkóval szemben Theo Hernandez, valamint Kolo Muani volt eredményes, úgy győztek a franciák 2-0-ra. A labdával most a saját tér felén a francia válogatott, igaz, azonnal visszaszerzik a spanyolok. Rodri rossz helyre, Rabiot elől viszont ott a mentés Laporttól, ez fontos volt, mert több francia támadó indult volna, felező vonal közelében megtartja Ruiz, visszafelé játsza, bevonják a kapust, Simont is. A jelzett ráadás fele eltelt, 49. perc, újabb spanyol hiba, Tchouaméni megtartja, a spanyolok tér felén Tchouaméni, és passzolja ki a jobb oldalra.
0: Olisszé a labdával, Koundé most egy kicsit befelé ment, már a 16-os vonalánál van, de ő nem kapja, aztán Tchouaméni megnyugtatja a kedélyeket, Upamecano, majd aztán Lacroix és a bal oldalra fordítanak most a franciák, Dinnél van a labda, van egy üres folyosó egy pillanatra Dembélé előtt, de oda nem játsszák be most éppen a hátvédek. Lacroixnál van, Olyár Zabál már letámadja a francia védőt, és aztán már a jobb oldalt kapja. Koundé egy csellel aztán szépen átveri Bayernát. Na most volt talán az első olyan alkalom, hogy nem a spanyol volt, aki elszenvedte a szabálytalanságot, hanem ő követte el. Úgyhogy Koundé a földön, szabadrugásra jöhet azért a félpálya környékéről a francia válogatott. Annyira ez nem lesz majd veszélyes, el is végezték, laposan hozzák előre már a franciák. Dembélé elveszíti a labdát. Nagyon-nagyon furcsa az ő jelenléte egyelőre ezen a mérkőzésen. Hát nem erőssége a francia válogatottnak. Rodri középre hátra Kubarsihoz, aztán ő pedig Unai Simont választja. 50. perc, ballal előre vágja aztán a spanyol kapus a félpályáig, de ott jön Koundé, aki odafejeli Olisszének a labdát, de el is veszítik már a franciák. Laporte pedig tisztáz, egyelőre most flipperezik a labda egyik lábról a másikra, hol a francia, hogy hol a spanyol játékosok lábán, de megtartani most úgy néz ki, hogy talán csak a franciák tudják. Az utolsó perc az első fél idő hosszabbításában.
1: Odisszé fordul szépen, aztán elfogy a pálya. Igaz, hogy itt most aki felelőtlen volt, az Laporte, mert hogy kigurult volna a labda a vonalon ki, de Laporte még kirúgta, tisztázott, és emiatt jöhet bedobással majd a francia válogatott már egyébként a spanyolok térfeléről, a jobb oldalról. Némi perpatvar, mert a spanyolok nem akarták odaadni a labdát. Most itt a játékvezetőnek kellett rendet vágni. 51. perc már az első fél időben. Még egy francia akció. Nem volt kaput eltalált próbálkozása a franciáknak az első fél időben. Mbappé már a 16-oson belül, sokat csel, Digny nyesnébe, belelövi Rodriba. Jöhet majd még a bedobás, mindenképpen a szünet előtt, erre még van idő. Digny veszi kezébe a labdát, egyelőre csupán nézegetve középre. Kinek fogja behajítani Digny, inkább visszafelé dobja Lacroix, ő nem ível, inkább egy keresztpassz Koundéhoz, Koundé a jobb oldalra, odagurította Olisséhez, Olissé kettő védővel szemben, Dembélé már a 16-oson belül, rossz lövés. Kirúgás lesz, és alig, hanem ezzel ér véget az első félidő. Nem megy a játék Dembélének sem, a 16-oson belülre érve. Nem is tudom, hogy itt lőni akart, vagy centerezni, nagyon rossz megoldás volt. Ezzel ér véget az első félidő, amelynek a legfontosabb eseménye a 22. percben történt. Olyár Zabál egy megítélt büntetőt értékesített a kapu bal oldalába rugott ballal, és ezzel vezet a spanyol együttes a félidőben 1-0-ra Franciaországgal szemben a világbajnokság első elődöntőjében. Jön majd a folytatás Dallasból a szünetet követően.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Kedves hallgatók, a mérkőzés szünetében egy kis atlétika, hiszen ma zajlott Budapesten a Gyulai Memorial, és természetesen közvetítettük ezt itt a Nemzeti Sportrádióban. Kreisz Bálint pedig a legjobb eredményt elért magyar versenyzőkkel interjút is készített, ebből következik most egy összeállítás.
7: Kozák utcával beszélgetünk, és a mai naptól kezdve a országos csúcs 12,59 század másodperc a 100 méteres gátfutásnál. Milyen volt ez a verseny belülről, és ez a fantasztikus időeredmény?
8: Nagyon jó volt, igazából nem sokra emlékszem. Amikor beértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém már, de bíztam benne, mint megláttam az invisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Úgyhogy nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem, úgyhogy bíztam benne, hogy az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni futásmentálisan, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
7: Más országos csúcsot futni hazai közönség előtt? Kicsit egyértelműnek tűnik a kérdés, de kíváncsi vagyok a válaszodra.
8: Persze, természetesen valamint, ahogy tegnap is mondtam, ilyenkor mindenki kicsit bizonyítani akar. Azért ez a Gyulai Memorial mindig egy ilyen különleges hely a szezonban, úgyhogy nyilván örülök, hogy pont itt sikerült. Ennél talán az a jobb, amikor a világversenyen sikerül, az a következő cél, hogy az EB-nél még jobbat fussak.
7: 12-50-es futó lettél, mióta vágytál erre az eredményre?
8: Mióta 12-60-as futó lettem, úgyhogy igazából már úgy évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12-60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindennek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
7: Ez az éveken áttartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még az egekbe repíti, ennél is jobban?
8: Remélem, hogy ennél még lesz még gyorsabb, de nyilván, amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra lehet dőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú az időn is nincs itt vége.
7: Mennyi időd lesz hátra dőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
8: Az EB-ig még két versenyem lesz, jövő étkedőn egy szilver kategóriai versenyen fogok futni. Beszéltem ennyien, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három verseny pont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig, és bíztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem mind a hármon kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű, hogy a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
7: Takács Boglárkával beszélgettünk, aki 11,28 százados időeredménnyel zárta itt a Gyula István Memoriált. Milyen volt ismételten hazai közönség előtt versenyezni, és hogy látod a szereplésed?
9: A hazai közönség az mindig nagyon jó érzés és csodálatos. Ennyi ember előtt futni, ennyi ember előtt, akik szinte mindegyikük nekem szurkolt, mert a bemutatásnál majdnem nagyobb tapsot kaptam az olimpiai bajnokok. Úgyhogy nagyon jó érzés ez a fajta szeretet, ezt a fajta támogatást megtapasztalni a közönségtől. Erre ugye ilyenkor van csak lehetőség, mert már évközben is sokan gratulálnak, sokan követik azt, hogy mikor, hol futok, vagy milyen eredményeket, de itt tudom teljes testközelben megtapasztalni azt, hogy tényleg mennyien szurkolnak nekünk, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. A teljesítményemmel egyáltalán nem vagyok most elégedett, ezt majd még lehet, hogy később másként fogom értékelni, és majd, hogyha jobban átbeszéljük az edzőmmel, meg visszanézem a futást, többször megbeszéljük, hogy mi, hogyan lehetett, vagy miért ez lett az eredmény, ami. Akkor lehet, hogy másként fogom látni. Most egyelőre nem annyira tudok ebben pozitívumot találni. Nem is kifejezetten azért, mert valami óriási bal lett volna a futásomban, hanem azért, mert én nagyon jó állapotban érzem magam, nagyon jó formában, a bemelegítés a mellítőpályán nagyon jól mozogtam, nagyon jól sikerült, és elég magabiztosan és bizakodva léptem a pályára. Azt éreztem, hogy végre mostanra értem meg olyan szinten is ebbe a mezőnybe, hogy hiába nekem az utolsó eredményem, ettől függetlenül azt éreztem, hogy most már nem zökkenthet ki az, hogy kikkel futok, tudok magamra koncentrálni annyira, és bízni magamban annyira, hogy tudok egy jó futást produkálni. Ennek ellen az eredmény az nem az, amit szeretnék, úgyhogy majd meg kell beszélnem az edzőmmel, hogy ennek pontosan így most itt mi az oka.
7: A verseny megelőző sajtótájékoztatón beszéltél azért az útról, amit mondjuk a szezonod jelent. Most így, hogy egy picit keserű szájízzel zárad egyelőre, hogyan néznek ki a következő napok, hetek, mik azok a versenyek még az Európa-bajnokságig, ahol elindulsz?
9: Ez most így beleillik. Az eddigi szezonomban szerettem, hogy már ez egy áttörés legyen, és végre elinduljon a dolog. Ugyan a tavalyi évet is elég rosszul kezdtem, és elég hullámzó volt a szezon elején, és utána abból a madridi csapat Európa-bajnokságra tudott kijönni egy jó forma, és onnantól kezdve azért futottam egyszer-kétszer még jól. Idén egyelőre ez még így várat magára. Jövő héten Veszterceványán futok egy silver versenyen, 100-at is és 200-at is, és utána a hétvégén pedig az országos bajnokságon már a következő hétvégén futok még, és utána pedig Európa-bajnokság lesz a következő verseny, úgyhogy addig igyekszem szeretni a formát.
10: Tartunk még egy gyors értékelést a főszereplőkkel. Urak, ha megengeditek, akkor Molnár Attilával kezdeném, már csak azért is, mert néhány perce azt hiszem, hogy mind a négyen közösen bámultuk az eredményjelzőt, hogy mit fog mutatni. Gratulálok, hihetetlen közel voltál a néhány napja megdöntött országos csúcshoz. Milyen volt ez a 400?
11: Köszönöm szépen. Én sokkal jobbnak éreztem, mint amit 4 napja futottam. Valószínűleg fizikailag nem voltam most ott, ahol 4 napja, mert a lelkemet az kihozta belőlem a közönség. Hát ilyen rendezés, ilyen szervezés és ilyen atmoszférában nem lehet rosszul futni. Tehát, hogyha én akkor nyugodtabban készülök, ha lehet így mondani, mert ha rosszul kelek föl, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj. És ez így is lett, úgyhogy hálás vagyok azért mindenkinek.
10: Igen, az atmoszféra adott volt és várható volt, de látszik rajtad az, hogy egy last minute utazás sem zökkent ki, az sem zökkent ki, hogyha az utolsó számot tiéd. Szóval egyre komolyabb rutinod van a versenyzés tekintetében is. Mennyire segít ez téged?
11: Nagyon jó érzés az, hogy versenyről versenyre tudom a legjobbat kihozni magamból. Minden verseny más, és minden gyulai memoriál más. Egyre jobban várom, és egyre nyugodtabban fekszem, aludni már az előző éjjel. Ez egészen elképesztő. Ahogy kilépek a kórumból, és a 8-as pályára odaéptem a kórum után, már az, hogy rám néztek emberek, már az egy olyan volt, jó, hát nem, egyszerűen futhatsz rosszul, nem, az nem opció. Hogyha valaki eljött, így szurkol, ilyen lelkesen, ez tartozom annyi, vagy közöm magamból a maximumot, és ez erre elég.
10: Minden gyulai memóriál más, és mindegyik megvan a maga története. Márpedig ti szerettek történeteket mesélni ezekről a dolgokról. Ugye tegnap a sajtótájékoztatón is így volt, mind a ketten múltidézéssel kezdtetek, úgyhogy most egy picit megfordítanám, és azt kérdezném, Miklós, hogy a 2026-os verzióra hogyan fogtok majd emlékezni?
12: Hát, hogy ez egy olyan esemény volt, ami méltó, azt gondolom a névadóhoz, édesapánk nevéhez. Szeretném Attilának megköszönni, hogy ilyen előadással és ilyen performanszal járult hozzá. Szeretném az összes magyar atlétának megköszönni, Attila majd mond számokat, én már elfelejtettem, mert fantasztikusan teljesítettek most a mai délutánon és estén. Szeretném megköszönni Attiláéknak, Péternek, minden szervezőnek, minden önkéntesnek, mindenkinek, aki ma hozzátett, mindenkinek, aki korábban hozzátett. Nyilván az ember a nehézségekről nem beszél, de azért voltak, akadtak, de a lényeg az, hogy itt voltunk, és a kilátogató közönség és a televízió előtt ülők is olyan élménnyel lettek gazdagabbak, mint talán az elmúlt 15 évben nem. Még akkor is, hogyha nem sikerült a világcsúcs, mert egy kicsit messze volt tőle Armand Duplantis, bár ugrott rá, vagy még egy külföldi rutintalanul versenyző 110 gátas elintegette itt a végén, hogy örült az első nemzetközi sikerének, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy méltó volt az elmúlt 15-höz, és hát nagyon bízom benne, hogy már szoktam azt mondani, hogy történet, egy kerek történet, a magyar atlétika aktól szép, hogy fejezetekből áll, És még hogyha le is zárul most egy fejezet, de nem éljük, hogy írjuk tovább.
10: Attila, te is meg lettél szólítva itt a válasz közben, és hát valóban magyar sikerek részint, és Duplantis is itt volt, háromszor is ráugrott egyébként a világcsúcsra, bár a feleség jelezte előzetesen, hogy még egy trófa nem fér el a lakásban, de megkapta végül azt is. Hogyan értékeled a mait?
13: Megkapta, egyébként egy kis kulisszatitok, hogy egy ponton múlt, hogy a 110 gátos fiút megverte, tehát ez tényleg elintegette a trófeát. Fantasztikus volt a mai nap, fantasztikusak voltak a magyar atléták. Én úgy körülbelül a verseny feléig tudtam jegyzetelni, 30 fölött volt az egyéni csúcsok száma, ami az országos és a nemzetközi számokban elértek a magyar atléták ma. 30 fölött. Egyéni csúcs. Soha ilyet nem értek el. 110 gáton olyan mezőny volt, ami az atlétika sportág történetében soha sehol. Se olimpián, se világbajnokságon. Fantasztikus volt. Nem lehet felsorolni azokat az eredményeket. Nincs is értelme. Aki látta, az úgyis látta. Nézze újra, aki tudja. Attilának gratulálok, Bencének gratulálok, Kozák Luca országos csúcsa fantasztikus. Én azt gondolom, hogy virágzik a magyar atlétika. A Gyula István Memorial a világ egyik legnagyobb versenye, és Miklós, neked személyesen szeretném megköszönni mindazt, amit tettél a magyar atlétikáért, és amit ezért a versenyért. És azt gondolom, hogy te édesapád is, és az enyém is nagyon büszkék most. Köszönöm szépen!
10: Attila, egy picit segítesz értelmezni azokat a dolgokat, amelyek elhangoztak gyakorlatilag a számok nyelvén? Mert az egy dolog, hogy egy győztes bejön oda az interjúzónába, a vegyeszónába, és azt mondja, hogy imádok itt versenyezni, jó a hangulat, jó a körülmények, de nem csak a győztesek, hanem tényleg a kalapácsvetők sora mondja azt, hogy az egyik kedvenc helyszíne ez. A nemzetközi mezőny hogyan ítéli meg ezt az egész versenyhelyszínt, a versenyt, a körítést? Te mit tapasztalsz?
14: Már amennyire én meg tudom ezt mondani, vagy meg tudom ítélni belülről, most már merem mondani, hogy sok nemzetközi atlétával baráti viszonyban vagyok, és tartom a kapcsolatot. Már a hotelben, már hogy odautaztunk, azt mondták, hogy már Monakóban igazából elkezdtük azt feszegetni, hogy jó, 4 nap van a kettő között, de ide akarunk jönni, mert ez minden évben jó verseny. És ez a budapesti verseny, és akkor így valaki nem érti a társaságból, akkor nem voltál még Budapest, hát akkor most már jönnöd kell. És nyilván Attila adja a helyeket, de szerintem tudja, hogy nagy verekedés volt itt a pályákért és az indulási helyekért. Én a csapattársaim közül is sokan azt mondták, jönnénk a preprogramra, mármint a verseny előtti nem hivatalos országos programra, mert jó a pálya és jó a hangulat. Mert lemegyünk reggelizni a hotelben, azt mondják, hogy jó, hát menjünk már, jöjjünk kétszer, mert jó a reggeli, jó az utazás, jó a pálya, jó az atmoszféra, és tényleg igazuk van, és nem szubjektíven beszélek, hanem én ezt tapasztalom.
10: Hát és ezt te is hozzáteszel azért évről évre. Egy záró gondolatra, nem keveset így van, egy záró gondolatra talán van időnk, mikor se rád gondoltam.
12: Mert hogy mondjam, zárni mindig nehéz. Nem, de ezt nem lehet lezárni. Tehát a nap, holnap is föl kell, menni kell tovább. Itt vannak ezek a csodálatos atléták, én azt gondolom, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul majd a dolog, akik felelősek lesznek ezért az egészért, azoknak úgy a kötelessége ezekkel a versenyzőkkel minimum így, ha nem jobban bánni majd a következő esztendőkben. Ugye félúton vagyunk Los Angeles felé, én azt gondolom, hogy a Birmingham Európa Bajnokság egy nagyon jó mérföldkő lesz, egy nagyon tájékoztató, hogy hol tartunk, és hát ez a verseny is azt gondolom, hogy már egyfajta tájékoztató, hiszen ugye egy hónap van körülbelül az Európa Bajnokságig, te is mondtad Attilának, a legjobb magyar versenyzőknek megvan már a rutinja abban, hogy kell élesíteni majd a formát. Aztán szeptember közepén is találkozunk még itt ugye 3 nap erejéig, remélem meg lesz a lehetőségünk arra, hogy minél több magyar atléta legyen, tehát ugye itt lehet kvázi alanyi jogon kvalifikálni, most Attiláig talán vannak 3-4-en, és még talán a világranglistáról további 4-5-6 magyar atléta is itt lehet majd a világ legjobbjai között, tehát the best of the best, ugye, hogy szól a jelmondat, tehát a legjobbak legjobbja, azért ide bekerülni, azért ez nem kis dolog. Úgyhogy folytatni kell tovább, és miután az atlétikai egyéni sportág, én azt gondolom, hogy Attiláik már pontosan tudják, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul, itt leginkább ők azok, akik a saját maguk életét, lehetőségeit és irányvonalát megszabják. Nem szabad eltérni ettől.
6: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk majd közvetítésünket a Franciaország-Spanyolország mérkőzéssel, Katona Lászlóval, Tóth Bélával és Bene Ferenccel.
3: Nemzeti Sportrádió.
15: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Jönnek a csapatok, és hamarosan elkezdődik majd a második félidő. Egy valakinek nem, hát persze Szalibának, mert ő már az első fél időben lecserélésre került, valamint Rabiot is benn marad az öltözőben, sárgalapos révén Koné az, aki váltja őt. Ugye korábban Tchouaméni volt az, aki bekerült, vagy hát mondjuk azt, hogy inkább a középpálya új embere volt, és Koné játszott sokat a világbajnokságot, de most már akkor a Koné-Tchouaméni kettős lesz majd a második játék részben. Ez az egy csere, ha minden igaz, itt a második fél időben, ami azért nagy valószínűséggel nem biztos, hogy benne volt Didier Deschamps fejében, hogy majd ezt meg kell lépnie neki a mérkőzés során, mondjuk ilyen korán. Elkezdődik tehát a második játékrész, és a jobb oldalon kapja a labdát Koundé, majd aztán középre Upamecano. A spanyoloknál nincs változás, ugyanaz a csapat, mint a kezdő 11 volt, tehát például Oyarzabala, Yamal, Olmoval, Baenával. Aztán nem is annyira félelmetes ez a négyes, mint éppen a Barcola, Olisse, Dembélé, Mbappé kvartett, de sokkal eredményesebb eddig a mérkőzés során. A 46. percben Oyarzabal góljával Franciaország, Spanyolország 0-1.
1: Arra azért építhetnek a franciák, illetve talán erőt gyűjthetnek abból, hogy akkor, amikor ez a két együttes világbajnokságon találkozott, eddig egyszer, akkor hátrányból sikerült felállnia a francia válogatottnak 2006-ban Hannoverben, akkor ugye Villa goljával 1-0-ra vezetett Spanyolország, Ribéry, Vieira és Zidane találatával fordították meg azt a találkozót a franciák, és nyertek végül 3-1-re, bejutottak a negyed döntőbe azzal a mérkőzéssel, és végül meg sem álltak a döntőig, ott viszont alul maradtak Olaszországgal szemben. Olaszország azóta nem játszott egyenes kieséses mérkőzést világbajnokságon. Volt idő ezt részletezni, mert a saját tér felén járatja a labdát a francia válogatott. Upamecano az, aki, mivel van előtte terület, így most már átlép a spanyolok tér felére. Mbappé húzódott nagyon mélyen vissza, ketten vele szemben nem tudja fölpasszolni így a támadó harmadba. Upamecano a jobb oldalra tolja, Olisébe a védelem mögé próbált emelni. Laporte tisztázott, és aztán már jönnek előre a spanyolok. Ez az indítás Baena felé viszont túl hosszú, elmegy a labdáért Koundé, ő dobhat majd, 2 perc telik el a második fél időből.
0: Rabiot tehát kin az oldalvonalon kívül, semmiféle sérülés, csak is kizárólag a sárgalap miatt szedte le őt Didier Deschamps, és már Koné az, aki balra hozza a labdát, mégpedig Dinynek. Ennek az első fél időben Yamallal voltak gondjai, olyannyira, hogy megint elveszítette a labdát, de úgy látszik, hogy most nem volt vele szemben szabálytalan a francia. Menyan pedig aztán Upamecanót hozza a saját 16-osán belül, ha nem is kellemetlen helyzetben, de minden végében oda kellett adni a labdát valakinek. Koundé nem is meglódul a jobb oldal, de legalább már a félpályát átszeli a francia válogatott. Nem tud azonban Olisse átmenni egy spanyolon, szerelni tudják, és meg is szerzik aztán végül a spanyolok a labdát. Laporte a hazadás után Unai Simonhoz teszi, majd aztán Cucurella, mégpedig Dani Olmohoz, és majd oldalról jöhet bedobással a spanyol válogatott a saját térfelének közepéről. Egy változtatás, tehát itt a fél időben mégpedig Rabiot érkezik, vagy hát ment le a pályáról Koné helyett. Erről mit gondol szakértőnk Bene Ferenc?
15: Egyrésztről, ahogy elhangzott, nyilván a sárga lapja miatt a középpályás védekezés az első félidőben említett módon azért ez egy sarkalatos kérdés ezen a mérkőzésen. Tehát oda nem fér bele adott esetben, hogy egy sárga lapos játékos legyen. Másrésztről azért Koné játék stílusában több mélységi passz van benne. Gyakorlatilag Rabiot inkább védekező típusú játékos, talán egy hajszányit pár százalékot a támadó játék irányába is cserélt ezzel Didier Deschamps.
0: És a sokat látott N'Golo Kanté pedig nem lép pályára nagy valószínűsége, ha nem muszáj.
1: Labdával a franciák a bal szélen, Digne a földön, nem volt szabálytalan Rodri, úgyhogy jönnek a spanyolok, Yamal kapja meg, a jobb oldalon indulhatna előre, inkább egy bepassz, Porro gyűjtötte be, tette tovább Rodrihoz, most már a védelem tengében Laportnál a labda, Kubárci is hozzáér, aztán kinn a jobb oldalon elkéri Porro, a felezővonal közelében a spanyolok Jamal, tartják a labdát a hispánok, de most elveszítik, Jamal a földön, nem volt szabálytalanság, Koné. A bal szélen megkapja Olisszé, befelé Mbappéhoz a tengelybe, Mbappé megpróbálta Barcolát kiugratni, olvasták a szándékot a hátvérek, aztán Ruiz megtartja, tisztára játsza magát Fabián Ruiz, aztán ott hagyná a labdát, végül is sikerül onnan elrugnia Rodrinak, egy emelés Bayén átalált a jobb oldalra, megint a földön egy spanyol, hát most úgy tűnik, hogy Oyarzabal kapott egyet a nyakára, Jamal egyébként már időközben felkelt a talajról, most ott a felezővonal közelében Oyarzabal lal történt valami nagyon nagy méltánytalanság, Lacroix üdvözölte őt, és ezt a test-a-test elleni ütközést Oyarzabal nem igazán érezte kellemesnek. 50. perc a találkozó, viszont a második félidőben egyelőre a tempó, az elmarad az első félidőben látottaktól.
0: SMS számunk 06-30-55-55-605, nyugodt szívvel jöjjenek az üzenetek, mit gondolnak a találkozókról a kedves hallgatók. Porro kapja a jobb oldalt, Jamal már az üres területre megy, és már a 16-oson belül, Jamal a 16-oson belül a jobb lábán a labda, nem tudja aztán ballal elpöckölni. Benyám mellett, de már le sem volt. Elég nagy volt előtte a terület, meg úgy látszódott, hogy jócskán hát már elment a védője mellől, annyira, hogy egy 2-3 méteres esem volt valójában Lamine Jamal. Hát ha már gólt nem tud úgy szerezni ezen a világbajnokságon az elmúlt mérkőzéseken, hogy egy az egyben mondjuk megver valakit, akkor egy kisebb előnyt akar magának szerezni, de természetesen a salvadori játékvezetői trió az mindent lát és hall, ha úgy adódik. Unai Simon kapja hátul a labdát, a kapus pedig a félpályáig, a felezővonalig kiemeli a labdát. Olmónak azonban ez magas volt, Pedro Porro érkezik mélységből a jobb hátvéd posztjáról, aztán pedig már Jamal kapja ott a félpályánál a labdát, aztán Rodri inkább hátra, Laportnál van, középen elkéri Fabián Ruiz, és aztán Cucurella, szintén átépi a felező vonalat, ezúttal a bal oldalt, mellette Baena meg is kapja, most éppen Kundénak lesznek kellemetlen pillanatai, bár a 16-os sarkánál Baena inkább középre passzolja a labdát, Oyarzabal akar technikailag kiemelkedni, inkább ellövi 20 méterről fölé mellé, nem volt valójában ez annyira veszélyes, mennyi annak sem volt igazából nagy védése, a 11-es az egy teljesen más történet, abba beleérni nem is nagyon lehetett, de hát ezekkel a kísérletekkel a spanyolok se feltétlenül tornáztatják meg Menyant, az AC Milan kapusát. 52. perc, Franciaország, Spanyolország 0-1.
1: A labdával pedig Menyant hosszan püföli előre, jó, hát ez akár jó is lehetett volna Kondénak, de nem indult el, ezért inkább a jobb hátvéd. A világ leggyorsabb emberei nem csak a pályán vannak ott, Mbappéra gondolok, hanem Usain Bolt, valamint Noah Lajs a lelátón is. Két olyan futó, extra klasszis sprinter, akik olimpiai bajnokok 100 méteren, hát Usain Boltot azt hiszem, hogy külön nem kell bemutatni. A berobás követően, amit elvégzett Cucurella, az égbe lövi Ruiz, ebből nem lesz baj, Rodrihoz pattan, sőt visszateszi Simon kapushoz, aki meg rossz helyre Lacroix-ból intotta el, Bradley Barcola viszont nem tudja magánál tartani a labdát, Jamal fordulhat, egy átadást követően, Jamal a földön, Barcola futott vissza mellette és szerelt, ez pedig szabályos volt, hiába került a földre Jamal, aztán Upamecano tette haza Menyannak, Menyant megszakította ezért a labdáért, de még elérte a vonal előtt a kapus. Tényleg továbbra is rengeteg hiba, mind a két csapat játékában most itt érdekes módon a második félidőben, de elsősorban ez a spanyoloknak kedvező, mert a franciák hibáznak bele rossz helyen, rosszkor a mérkőzésbe.
0: 54. perc, most éppen Lacroix kapja meg a labdát Menyantól, a középhátvéd aztán pedig balra Dinnyinek teszi, ő pedig hát az emeli igazából Menyannak, a kapusnak, úgyhogy most hátul elvannak azért a franciák. Hajdanán volt egy EB negyed döntő, amelyet a franciák nyertek 2-1-re, ott Raúl kihagyott egy 11-est, most erről nem volt szó, hiszen Oyarzabal bevágta a 22. percben, és így vezet 1-0-ra. Éppen Spanyolország, Barcola maga elé, mégpedig a felfutó Olisszé, aztán Barcola visszakapja a 16-oson belül, most éppen Mbappé nem tudja azonban a labdát megszelidíteni, egyelőre őrá nagyon figyelnek, Koundé a jobb oldalt, majd aztán Dembélé is játékba avatkozik, az indítása megint rossz, Unai Simon pedig, ha nem is veszi fel a kezébe egyelőre, de megállítja lábbal a labdát. Nem tud egyelőre, úgy néz ki a francia válogatott, mit kezdeni a spanyolokkal. Hát nem hiába, egy gólt kaptak mindössze a belgáktól az egész világbajnokságon, de összességében kidolgozott helyzetet alig tudtak a csapatok elvégezni a hispán együttes ellen. Olise csúszik, mászik, csak azért, hogy hazafelé tudja adni a labdát valójában Tchouaméninek. A félpályánál ragad be egyelőre a francia válogatott.
1: Jobb oldalon jöhet előre Koundénál a labda, azonnal oda zár mellé Baena. A földre kerül Koundé, elvitte Baena szabályosan a labdát előle, aztán elszórja a spanyol. Upamecano, Olise ki a bal oldalra, Barcola már a 16-oson belül, Barcola meghúzza, Barcola, és jön Simon is, rávetődik a labdára. Porro mellett húzta volna meg a 16-os bal oldalánál Barcola, a kapu felé tolta, és miután megpöccintette magának a labdát Barcola, Porro annyit el tudott érni, hogy próbálja kifelé tolni ellenfelét a labda környékéről, Simon pedig addig begyűjtötte a labdát. Most Baena kap egy rúgást a lábára a felezővonal közelében, szabad rúgás a spanyoloknak, és nem véletlen az, hogy a francia kispadon öltözködik Désiré Doué, mert hogy a posztársa Bradley Barcola eddig teljesen hatástalan a francia válogatott támadó sorában. 10 perc telt el a második félidőből, helyzet nélkül a szünet óta, Franciaország-Spanyolország a világbajnokság első elődöntőjében 0-1 vezetnek a spanyolok.
0: Egyelőre még az indítások sem jutnak el a védelem mögé, meg úgy Bappé felé sem, Koné próbálkozott, de ez a lapos indítás is elhalt. Ellenben most éppen Olmo az, aki oda passzolja az előlévő Oyarzabalnak, Olmo visszakapja, aztán a jobb oldalt éppen Yamal megint középre be, mégpedig Rodrigónak, vagy Rodrinak, az Rodrigo van a mezén, de Rodrinak szokták nevezni, aztán a beívelés nem jó a csapattárstól, Fabián Ruiztól be a 16-oson belülre, mély is, hosszú is, és akkor jön Doué, minden bizonnyal tényleg Barcola lesz az, aki elhagyja a pályát. A Paris Saint-Germain játékosai valószínűleg nem is azt, hogy megbeszélték a VB előtt, de tudatosult bennük, hogy nekik így ilyen formán jut majd ez a világbajnokság. Egymást váltakozva játszanak majd ezen a világeseményen. Most Doué a pályán, és ő az, aki ha nem is megválthatja a világot, de leginkább itt a világbajnokságon egy kicsit jobb színben tüntetheti fel majd a francia támadó alakzatot. Olise az, aki most éppen harcol Cucurella-val, ugye a spanyolnak van már sárgalapja, de ettől függetlenül most tisztán játsza meg a csapattársát, Laportot, aki visszakapja, ő pedig már a 16-os sarkától, ha nem is elfelé, hanem középre be Rodrinak passzolja, Fabián Ruiz is megkapja, de nem olyan nagy attakkal megy éppen a letámadás a franciáktól, lendületes a spanyol válogatott, most Rodri is egy gyönyörű pillanatot kivárt annak érdekében, hogy tovább tudja tenni a labdát. 58. perc, vezet Spanyolország Franciaország ellen.
1: Olmo előtt terület, Olmo már a franciák térfelén ki a bal oldalra, Baena a 16-os csücskénél belelövi Koundéba, visszapattan hozzá Rodri, átnyesi a jobb oldalra, 16-oson belülre Dín fejjelte ki Yamal elől, Ruiz veszi le, aztán tolja ki a jobb oldalra, Porro, előtte ott van Yamal, inkább befelé indul Porro, Olmótól visszakapja Porro, helyzetben, és belövi! 2-0 a spanyolok javára! Porro és Olmo összjátékát követően Pedro Porro két gólosra növeli a spanyolok előnyét. És Porro korábban betalált az osztrákok ellen, és itt ezen a világbajnokságon is érdekesség, hogy a 23. válogatott mérkőzés ez, és a második gólja, tehát csak a világbajnokságon volt eddig eredményes Porro, és mivel ez már az 58. perc történése, hát óriási bajba kerülnek a franciák. Mindez ugye abból fakad, hogy nem tudtak felszabadítani a franciák a saját büntető területük környékén. Begyűjtött a labdát Ruiz, ugye volt már egy próbálkozás, amikor megpróbálták Yamalt megtalálni a 16-oson belül. A visszapattanó labda maradt a spanyoloknál, és egy érintőből Olmo úgy pöccintette vissza a labdát estében a 16-oson belülre érkező Porrónak, hogy rögtön zicserben találta magát a támadásba belépő jobb hátvéd. Tényleg tökéletes játék, ez jellemző a spanyolokra. Egy érintésből Olmo mekkora gólpasztot, Feri. 2-0 a spanyolok javára.
15: Igen, és az első fél időben még akartam mondani, hogy 1-0-es spanyol vezetésnél nagyon furcsa számomra, hogy egy kényszerű csere általában tönkre teszi egy csapatnak a védekezését, és Saliba helyett bejött Lacroix, és a spanyol válogatott nem is játszott rá kifejezetten, tehát ott éreztem egy hibapontot. Na most nagyon-nagyon érdekes, Oyarzabal visszalépett, mintha ő kérné a labdát a kényszerítőből, de nem ő kapta, hanem a mellette lévő Olmo. Viszont Oyarzabal a mozgásával visszalépett a középpályára, és Lacroix elhagyta a pozícióját, gyakorlatilag elhagyta azt a területet, amit védenie kéne, mert annyira Oyarzabalra figyelt, és gyakorlatilag Oyarzabal a visszalépő mozgásával úgy, hogy nem is ért labdába ebben az akcióban, úgy tevékeny részeselje a gólnak, hiszen Lacroix az emberrel ment, megszegve a területvédekezés egyik legalapvetőbb szabályát, hogy a területet kell védened, tehát először mindig a labda számít, aztán a társam, jelenleg ott hagyta Upamecanót a társát, és Pedro Porro ebbe a területbe tudott belemenni, az már, ahogy nagyon jól említetted, Véla, brilliáns technikai megoldás volt, hogy Olmo finom bokával visszaadta a kényszerítőt, de ha Lacroix helyén lett volna, akkor gyakorlatilag felveszi Pedro Porrónak a mélységi futását, és megvonódva a szituáció.
0: Eltelik egy óra a mérkőzésből, Franciaország, Spanyolország 0-2, és eddig Menyannak nem volt védése, két kaput eltaláló lövés, ebből kettő gól a spanyolok esetében, Oyarzabal után az a Pedro Porro talál be, aki a legutóbbi Európa-bajnokságon 2024-ben nem volt a csapat tagja, most éppen Lamine Yamal a 16-oson belül már ballábára teszi, Yamal gól! 3-0, de már les, mutatja a salvadori játékvezető, természetesen megnézik majd a videóbírók, hogy az volt-e vagy sem, de már nagyon-nagyon utogatta éppen a salvadori játékvezető, hogy ez bizony azért egy lesnek tűnő eset volt Ivan Barton. Ettől függetlenül, ha úgy adódik, akkor majd természetesen nem változtatják, meg se nézik. A lényeg az, hogy folytatódik a találkozó. 2-0, hát nem lesz 3 közte, már ez a 2 gólos különbség is elég nagynak mondható a két csapat között, főleg a játékot tekintve. Szóval Porróra visszatérve, a Tottenham játékosa még a nyáron adtak neki egy 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást. Lehet, hogy most az ő esetében egy nagyon jó történés volt, mármint hogy a Tottenham oldaláról Yamal lesen volt, így aztán mindegy, hogy mi is történt. Utána megint Dínt az őrületbe kergette. 62. perc, Franciaország, Spanyolország 0-2.
1: Hát itt most csak 2 gól a különbség, de ugye a korábban citált 2023-as Nemzetek Ligája elődöntőben volt 5-1 is a spanyolok javára, úgyhogy azért a hispánok nem ringathatják magukat abba a helyzetbe, hogy ezzel minden eldőlt volna, illetve 2025-ben volt ez a Nemzetek Ligája elődöntő, nem is 23-ban. Jöhet bedobással a spanyol válogatott a felezővonal közeléből, Didi Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya pedig, hát Méla búsan ül a kispadon, valóban nagyon nehéz helyzetben a csapata, és a 3 csere lehetőséget már kihasznált az 5-ből, úgyhogy oly sok változtatási eszköz nincsen a kezében Deschamps-nak. Most is spanyol labda szerzés, Cucurella tolja ki Olmóhoz, a bal szélen már a franciák tér felén a spanyolok, megkapja Baena, befelé néz Baena, Olmót találja meg, és maradnak ott a bal szélen, Rodri húzódott ki most oda az oldalvonal mellé, Fabián Ruiz saját tér felén a kezdőkörben, aztán ível át a jobb oldalra Porróhoz, teljesen szabadon Porró, játékos nem volt a környékén, amikor megkapta, és most, amikor 2 gólos előnyben vannak a spanyolok, érezhetően nem mennek előre fejvesztve, hanem tartják a labdát a félpályán, eldugva a franciák orra elől. 63. perc a találkozón a világbajnokság első elődöntőjében, 2-0-ra vezetnek a spanyolok.
0: Nem lehet ráismerni erre a francia válogatottra egyelőre, hiszen a mérkőzéseiket nagyon magabiztosan nyertek, jó, talán kivétel a Paraguay elleni 8-6 döntő, de hát Irak ellen, vagyis a Szenegál ellen 3-1, 3-0 Irak ellen, 4-1 a norvégok ellen, aztán 3-0 a svédek ellen, Marokkót is a negyed döntőbe 2-0-ra verték, de hát a spanyoloknak is kifejezetten erős a pedigréjük. Most éppen Pedro Porro a jobb oldalt Yamallal játszik össze, de nem előre felé, inkább hátra mennek a spanyolok, az ami azt jelenti, hogy éppen Cubarsí kapja meg, és ő pedig az utolsó emberként Unai Simont választja a 64. percben, hamarosan jön majd az ivószünet, és akkor még jobban el lehet azon csámcsogni majd a spanyol játékosoknál, hogy mi az, amit jól csinálnak, a franciáknak pedig egy utolsó lehetőség, hogy megbeszéljék, hogy mi az, ami nem éppen annyira klappol. Most éppen Mbappé lehet egy váratlant húz a 16-oson belül a bal oldalt, jön a lövés, hát null szögből próbálkozott, Unai Simon ott volt, kötelezőket általában fogja az Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, most is ezt tette, hiszen 2-3 méterre volt körülbelül az alapvonaltól, szöglettel jönnek a franciák.
1: Gyorsan el.

0: majd Unai Simon. Gianni Infantinót mutatják a helyszínen, és szerintem ez a nagy fükszó, ez neki szól. Nem a legnépszerűbb ember a FIFA elnöke, miközben Ivan Barton fúj vissza egy szabálytalanságot, a spanyolok jöhetnek majd a kezdőkör széléről, és az, aki ezt elvégezheti, az Rodri. Egyre telik az idő ezen a mérkőzésen francia szempontból, és tényleg abban bízhatnak itt a gallok, hogy valahogy az ivószünetben még Deschamps tud akkora dolgokat mondani, olyan fajta instrukciókat adni, amivel megfordítja a mérkőzés menetét Franciaország. Mert hogy egyelőre a világbajnokság elődöntőjében a spanyolok vezetnek 2 góllal.
1: Hátul pedig éppen Koné az, aki a labdát a kapusnak Menyannak teszi, laposan aztán Lacroix is megkaparintja, 2-3-an ott vannak körülötte, de ő azért balra még ki tudja tenni a labdát Dinnek, majd aztán Doué is középre, még pedig Tchouaméninek. Az hagyján, hogy 2 gólos hátrányban vannak a franciák, de ugye 2 játék megszakítás már volt, és maradt 2 változtatási lehetősége mindössze Didier Deschampsnak. Mbappé az, aki találja éppen a csapattársat, meg 25 méterre Konét, majd aztán a bal oldal Dinnek nem jó az átadás. Pedro Porro becsúszva tud szerelni, jöhet bedobással majd a francia válogatott, miközben a spanyolok még nem is változtattak, úgyhogy minden szempontból óriási hátrányban vannak most éppen a franciák. Tchouaméni a jobb oldalon, ha nem Koundét, akkor Dembélét találja meg, teljesen árnyéka önmagának. Most éppen Mbappé a 16-os vonaláról, ő mellé! Levágódott az egyik spanyol lábról, úgyhogy szöglet lesz majd. Most már valószínűleg Kylian Mbappé is rájött arra, hogy ha van rá lehetőség, akkor inkább ellövi, nem cicomáz. A Kukureja volt az, aki hozzáért a labdához, a szögletet pedig már el is végezték a franciák.
0: Olisé gurítja be Dinhez, Dinh 25 méterre a kaputól megkapja Olisé, nincsen beadás, a 16-as a legmagasságban a Bayernünken játékos, a Désiré Doué visszaveszi, jobb lábán a labda, ellövi, lepatta megint egy spanyol lábról, Doué már a 16-oson belül, Olisé viszi el, na mit kezdenek ott a franciák, kevés ötlet a játékban, Dinh beadása, Simon húzza le. Nem találja a réseket a francia csapat a felállt spanyol fallal szemben, miközben egy indítás előre Menyan a kapujából kilépve tudta elbólintani a labdát az ex-szem spanyol elől. Olisé fordul ível át, tűpontosan a jobb oldalra. Leveszi a labdát, aztán Mbappé már a 16-os csücskénél, Mbappé lesen volt. Na de itt akkora spéttel húzta be a játékvezető asszisztense, hogy hát nem tudom, hogy mire várt. Jöhet majd a szabadrugás kifelé, és alig, hanem itt elrendeli majd a salvadori játékvezető az ivószünetet, mert hogy hát pontosan a félidő felénél járunk, 68. perc, 2-0 a spanyolok javára, és hát az, amit már itt korábban említettünk, hogy a franciák milyen nehéz helyzetben, és mi lehet erre a megoldás, Bene Ferenc is ezen törje a fejét, nem csak Didier Deschamps, de egyelőre még nincsen ivószünet.
1: Hanem a bal oldalt jönnek a spanyolok, mégpedig Baena az, aki egy passz erejéig Fabián Ruizt választja. Neki is nagyon jó szezonja volt már, mint Fabián Ruiznak, hiszen a PSG-vel bajnokok ligáját nyert. Baenát ráadásul, mintha megrúgták volna, de azt mutatja, a salvadori játékvezető mehet tovább, hogy aztán folytatódik a mérkőzés, lehet, hogy majd a 70. percben is átépnek a csapatok, hogy az ivószünetet elkezdjék. Ez a spanyoloknak mindenféleképpen jól jön. Aztán Koundé az, aki letarolja Baenát, így ő marad a földön, szabadrúgás, és lehet akkor most majd Barton játékvezető úgy ítéli meg, hogy egy kicsit ivószünet formájában a kedélyeket le kellene hűteni, bizony így fog történni, és a 69. percben jönnek a csapatok az oldalvonal mentén. 2-0-ra vezet Spanyolország Oyarzabával, mint Pedro Porro góljaival, és fél lábbal már a döntőben a spanyol válogatott. Nehéz helyzetben Franciaország, de mi a megoldás? Mi lehet a megoldás? Bene Ferenc.
2: Hát igen, először is a francia válogatott ugye előtt egy cserét Saliba sérülésénél, tehát ezért Deschamps a szokásos mérkőzés stratégiáját nem tudja követni, és azért, ahogy nagyon élesen észrevettétek, és nagyon jó meglátás volt, egyetlen egy játék megszakításuk maradt, és azért azt 20 perccel a vége előtt még talán korai kihasználni, olyannyira, hogy megszoktuk már a 6-8, akár 10 perces hosszabbításokat is. Tehát az edzők az utolsó játék megszakítást általában azért a hajrára szokták tartogatni, már csak azért is, mert elővigyázatossági okokból, ha bármilyen sérülés van, vagy kiállítás, akkor egy cserét azért lehet

0: még hagyni, de hát a franciáknak már csak egy játék megszakítása és két csere lehetősége van. Ugyanakkor amennyiben a francia válogatott elkapná a fonalat, és azért itt Deschamps-ot ismerve azért Thuram vagy Cserki érkezhet, akár támadó, akár középpályás pozícióba, hogyha változtatni akar, már pedig változtatniuk kell. De térjünk vissza arra, amennyiben a francia válogatott tényleg elkapná a fonalat, és mondjuk produkálna egy olyan 4-5 perces periódust, amikor a spanyol válogatott esetleg egy picit kizökken ebből a csodálatos egyensúlyból, amiben most van. Tehát egyértelműen megvan a lelki, mentális egyensúly a spanyolokban, és megvan a védekezés és a támadás közötti egyensúly is. De a spanyol válogatott még háromszor megszakíthatja a játékot, frissítheti a támadókat, ugye természetesen a szokásos Ferran Torres csere várható, akár gyorsíthatja a csapatot a szélére Williams-szel, szóval középpályán akár jöhet Zubimendi is stabilizátornak, akár Merino, hogyha a frissességet akar, és hát természetesen Pedri is, hogyha az a céljuk, hogy eldugják a labdát, már pedig a spanyol válogatottnak az egyik legfontosabb célja, hogy eldugja a labdát a francia válogatott elől, és nagyon érdekes stratégia, hogy továbbra is gyakorlatilag Mbappénak egy lövésén kívül nem nagyon mondtuk a nevét, és hát azt se felejtsük el, hogy Doué ugyan most beállt, de szintén maximum egyszer került egy-egy jelen játékhelyzetbe, tehát egyelőre beválik az a De La Fuente stratégia, hogy ne is jusson el a labda a francia támadókig, erre kell valamit először is Deschampsnak kitalálni, mert hogyha Deschamps még egyet tud húzni, az elsősorban úgy gondolom, hogy a középpályára lesz, hogy el kell érni azt, hogy a teljes mértékben dominánsan lépjenek fel, és a játéknak az egész folyamata áttevődjön a spanyol térfélre, és minél több labdával tudják támogatni a francia támadókat.
1: Kettős változtatás, tehát Deschamps nem vár, hanem most meghúzza ezt a kettős cserét. Olise és Digne számára befejeződött a mérkőzés, érkezik Theo Hernández, valamint Ryan Cherki a csapatba. Cherki egy órát játszott korábban a világbajnokságon, Theo Hernández pedig 192 percig jutott, de itt az egyenes kieséses fázisban nem nagyon kapott lehetőséget Theo Hernández, úgyhogy ezzel a két változtatással meríti ki az összes csere lehetőségét Didier Deschamps, akkor amikor a találkozóból tényleg a hosszabbítással együtt még akár egy fél óra is hátra lehet. 73. perc túl az ivószüneten, Franciaország, Spanyolország 0-2.
2: Oldalt pedig Ferran Torres már készülődik, hogy majd beálljon, de hát egyelőre még a játék zajlik a pályán, úgyhogy nem lehet egyelőre neki hát megállt parancsolni lehet, de hogy a pályára lépjen, az még nem fordulhat elő. Nagyon érdekes azt tényleg, hogy 73-74 percig a spanyolok várnak az első cserére, miközben a franciák már előtték az összes puskaporukat. Hát plusz egy lehetőségük akkor lesz, hogyha majd 215 perces hosszabbításra mentik a találkozót. Mbappé tehet ezért. Most éppen a bal oldalt van, kiteszi éppen Doué-nak a labdát, középen nincs senki a 16-oson belül, vagyis hát igen, Dembélé ott volt a 16-os egyik sarka felé, és aztán most Oyar Zabal az, aki karate mozdulattal, de megszerzi a labdát, és Yamának teszi a félpályánál, a felezővonalnál jobbra, aztán Cherki első labda érintése pontatlan, rossz, oldalra kikerül a labda, és bedobással jöhetnek majd a spanyolok, no megjöhet Ferran Torres, mégpedig a gólszerző Oyar Zabal helyére. Hát nem egy klasszikus csatár Ferran Torres, de hát Oyar Zabal se feltétlenül. Nagy taps a dallasi közönségtől, mert Oyar Zabal 11-es gólt szerzett. Jelenállás szerint akkor, amikor a rendes játékidőből negyed óra hátra van, Spanyolország 2-0-ra vezet Franciaország ellen, és a döntőbe vágyódik, de hát fél lábbal, mintha ott is lenne.
1: Labdával Yamal fordul, aztán Ferran Torres találja meg a les határon, annyira a les határon, hogy már azon is túl, szabadrúgás kifelé a franciák javára. Jó úton tehát afelé a spanyolok, hogy maradjanak veretlenek a nagy tornákon Luis de la Fuentével a kispadon, ugye az Európa-bajnokságot 2 évvel ezelőtt hibátlan teljesítménnyel abszolválták, és jutottak el az aranyére, még összességében pedig már 36 veretlenül megvívott mérkőzés van a hátuk mögött, rendes játékidőben megvívott mérkőzés, mert hogy tavaly a Nemzetek Ligája döntőjét elveszítették 11-es párbajban. A labdával a bal szélen Doué, francia támadás, Doué bepökkinti a 16-oson belülre, de túl mélyen, Mbappé nem tudta utolérni az alapvonal előtt, úgyhogy kirúgás.

0: Következik majd Unai Simon, akinek továbbra is, hát én védésére nem emlékszem ezen a mérkőzésen, úgyhogy ez is jelzi nagyban, hogy a francia támadásoknak a hatékonysága mekkora, illetve milyen a differencia a hatékonyság között ezen a mérkőzésen, meg az eddig mutatott mérkőzéseken, lejátszott mérkőzéseken a labdával. Már Mike Maignan, a franciák visszaszerzik a labdát nagyon hamar, a spanyol kirúgás követően, de már csak negyed óra van hátra a rendes játékidőből. 76. perc, Franciaország, Spanyolország 0-2.
1: Koné kéri el a középpálya közepén a labdát, aztán már Mbappénél van, mégpedig a bal oldalt, 2-3 ember körülötte, becsúszik, aztán Yamal, milyen parás kis csata kettőjük között, a jelen nagy korszakos zseniei, hát Mbappé azért mondjuk tényleg előrébb jár, mint Yamal, ettől függetlenül most ő a szenvedő fél. Szabadrugásra jöhet majd Franciaország bal oldalról, és Mbappé nem az a fajta, aki éppen azért akar a földön heverészni, mert ráér, és annyira jó kedve van. Hátrányban a csapata, és megrúgta őt Yamal. Nem volt itt azért olyan kontakt, aminek következtében aggódni kell a Real Madrid sztárjáért. Dembélé még mindig a pályán, és akkor marad is valószínűleg a mérkőzés végéig, mert jöhet bal oldalról majd szabadrúgással a francia aranylabdás labdarúgó, Deschamps az, aki nem bír már az idegeivel, lehet, hogy Theo Hernández lövi be középre, nem, Dembélé jön a labda be, aztán kifejeli az egyik spanyol, meg aztán volt egy szabálytalanság is Rodrival szemben, jöhet szabadrúgással majd a spanyol válogatott, ha csak nem les volt, a lényeg, jön majd Unai Simon.
0: 2024 márciusában egy Kolumbia elleni barátságos mérkőzést veszített eddig utoljára a spanyol válogatott, akkor a dél-amerikai csapat 1-0-ra győzött. Érkezik a szupercsere, Mikel Merino, pedig aztán az ő szolgálataira most oly nagy hiány, illetve szükség nincs is. Tény, hogy vezet Spanyolország, és ilyen helyzetben Merino az egyenes kieséses fázisban még egyszer sem lépett pályára. Fabián Ruiz és Dani Olmo számára befejeződött a mérkőzés. Mikel Merino és Pedri a pályának két említett játékos helyén. Ugye Merino a belgák ellen is győztes gólt szerzett csereként beszállva, valamint egy körrel korábban a portugálokkal szemben is. És ez, hogy ő csereként beszállva már két mérkőzés döntött el, ez egészen egyedülálló a világbajnokságok történetében. A labdáért most megint a spanyolok küzdenek, és meg is szerzik Merino, Yamal, Pedri. Pedri szép cselel, tisztára fordul. Pedri már 20 méterre a kaputól, tolja ki a bal oldalra, Baena a 16-oson belül akár lőhet. Benyesi, egyfejes, és mellé Ferran Torres. Hát ott volt a fejében a harmadik gól, Didi Deschamps pedig lassan összetörve ül a kispadon, mert valóban a gólhoz inkább a spanyolok járnak közelebb.
1: Nem egyszerű most Deschampsnak azért az elmúlt pár hét, ő az édesanyját, szüleit, egyik szüleit elvesztette, és ennek következtében megvolt az erő a francia válogatottban olyan szempontból, hogy összetart a csapat, de a mai nap folyamán semmiféle erőegység nincs francia együttesben. Simon kapja hátul a labdát, a spanyol kapus pedig az utolsó pillanatokban, de előre tudja rúgni a labdát, és Lacroix érkezik a védelem közepéből, megelőzve Ferran Torres-t. Magasabb nem lett egyébként a spanyol csapat, talán egy kicsit technikásabb. Szabálytalanság a félpályánál, a salvadori játékvezető ítélete pedig azt jelenti, hogy jöhetnek a franciák. Tchouaméni majd aztán, most már Theo Hernández lábán a labda, ő pedig hátra még pedig Lacroix-nak. 06-30-55-55-605 az SMS számunk, jöjjenek nyugodt szívvel a különböző üzenetek a mérkőzéssel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, akár azzal is, hogy Theo Hernández beadása után Simon megkaparintja a labdát, és a spanyol kapus áthatolhatatlan. 10 perc a rendes játékidőből, 2-vel vezetnek a spanyolok.
0: Theo Hernández beadása tehát ismételten nem szült eredményt francia szempontból. A spanyolok pedig most a kezdőkörben Merino készíti le Pedrinek. Pedri meghúzná Tchouaméni mellett, Tchouaméni közbeszúr és megszerzi. Annyit elér a francia középpályásai, estében még valahogy rákanalazta a labdát a riválisára, úgyhogy bedobása jön a mélyen a saját tér feléről a francia válogatott. 10 perc van még hátra a rendes játékidőből. A bedobás követően összecsúszik, egy francia meg egy spanyol sérki maradt a földön, de szabálytalanság nem történt. A bal szélen Pedri, mellette Baena, Baenát megszabadítják a labdát, a sérki hozza el. Hiába gyorsítana a jobb szélen az oldalvonal mellett Dembélé, kipattan a labda róla, úgyhogy bedobásra következnek a spanyolok, és egyre több a lemondó tekintet a lelátón is. Francia szurkolók csóválják a fejüket, Kortyol, Didier Deschamps, hát kérdés, hogy hideg vizet ihat-e már a továbbjutásra.
1: Pedig forró a hangulat, és Pedro Porro volt az, aki a második gólt lőtte a spanyoloknál, Oyarzabal pedig az elsőt, 81. perc 2-0 a spanyoloknak a franciák ellen. Hát most azon lehetne elmélkedni, hogy melyik és milyen mérkőzéseket nyert meg Franciaország és Spanyolország, melyik volt fontosabb, volt itt Nemzetek Ligája döntő, amelyet a franciák nyertek, de az elődöntőket pedig a spanyolok szokták általában, mert hát legutóbb az EB elődöntőt megnyerte a spanyol válogatott, most pedig Mbappé kap egy indítást, Simon már megint kijön a kapujából, de üres, Doué akár megszerezheti a szépítőgól, Doué belelövi Simonba, ez már védés akkor így, baloldalról olyan 25 méterre a kaputól Doué, ha megemelte volna a labdát, akkor lehet átíveli a spanyol kapuson. Egyébként nagyon kijött a saját kapujából Unai Simon olyan 35 méterre megint, de el is kellett fejelnie valójában Mbappé elől. Ilyen söprögető típusú Neuer-féle kapus játszik most éppen Unai Simon, de egyelőre nem tudják áthatolni, Doué pedig ilyen félmagasan próbálta meg a kapu felé lőni a labdát, esélye nem volt arra, hogy valójában gólt szerezzen. Mbappé 20 méterre, 25 méterre a kaputól, aztán Tchouaméni a jobb oldalra, ami azt jelenti, hogy éppen jön Koundétól a beadás, laposan átvánszorgott valahogy Laporton, aztán Kubarsi vágta ki. Most úgy néz ki, hogy egy kicsit beszorulnak a spanyolok, Doué kapja a bal oldalt, Theo Hernández a 16-oson belül, és aztán Simon az, aki a labdát is, meg egy kicsit Theo Hernándezt is el tudja kasszálni, lehet a francia játékos még meg is rúgta Unai Simont. 83. perc, 2-0 a spanyoloknak Franciaország ellen, Unai Simon lemarad, esély nincs arra, hogy szépítsen a francia válogatott, nekünk pedig megadatik, hogy Bene Ferenc véleményt formáljon.
2: Hát először is Unai Simon ütközött a francia támadóval, sőt Theo Hernándezzel, de Theo Hernández abszolút mértékben labdát akarta valahogy bejuttatni a kapu elé, tehát egy szerencsétlen ütközés volt, és ahogy látom, Unai Simon is jól van. Tehát nyilván most már mindent be kell vetni, minden egyes perc, minden egyes másodperc értékes a spanyolok számára. Igazából a francia játékban nagyon nagy változást nem látni. Itt nyilván a spanyol válogatott kezében van ez a mérkőzés. Itt már De La Fuente egyértelműen a középpályát frissítette, hogy továbbra is olyan hatékony legyen a labdabirtoklás, továbbra is hatékony legyen a mélységi passzok zárása. Most a következő csere Williams lehet, ugye, akivel tud esetleg gyorsítani előrefelé, de ahogy látom, Pedro Porro lemaradt, szóval itt kettős csere várható.
0: Jön Marcos Llorente a pályára, valamint Nico Williams, Porro és Baena számára pedig itt ért véget a találkozó. Mind a két szakvezető kihasználta már az összes csere lehetőségét. Marcos Llorente azért alternatíva Porro számára a védelem jobb szélén, Nico Williams pedig hát mérsékelten kapja a játékperceket ezen a világbajnokságon. Minden esetre ezen a világbajnoki elődöntőn a hosszabbítással együtt kap legalább 10 percet Nico Williams. Francia szabadrúgás következik majd, Theo Hernández került a földre, a játékvezető ítélete végül is spanyol szabadrúgás lett az előbbi Simon Theo Hernández csörtéből. Ugye úgy ítélte meg akkor ezek szerint a játékvezető, hogy Theo Hernández volt a kelleténél egy picit dúvadabb, mert egyébként egyértelműen Simonról pattant ki a labda. Jöhet bedobással megint csak a francia válogatott saját tér felé, még a felezővonal közelében. Sérki vállal tovább, Dembélét megelőzi Cucurella, aztán Ferran Torres sarkáról pattan ellenfélhez, Koundéhoz. Manu Koné bekettőzik őt, nem tud megfordulni. Lacroix hidegvérű csellel megugrasztja Jamalt, és már a bal szélen Theo Hernández néz előre, de nincsen társ, akit megtalálhatna. Nagyon sokszor azért a tanácstalanság, az ötlettelenség látszik a franciák játékán. Cserki a jobb szélen, bal lábán a labda befelé húz, 5 perc van még hátra a rendes játékidőből, a franciák pedig nem találják az ellenszert a spanyol fallal szemben.
1: Dembélé kapja sokatszor a szélen a labdát, ezúttal a baloldalt, Rodrigo egy kicsit megfogja őt, szabadrugásra jöhetnek majd a franciák, 0,19-es XG, ebből nehezen lehet varázsolni, nem hogy egy gólt, kettőt végképp nem, a spanyolok pedig 1,61-el, úgyhogy kicsit túl teljesítik a saját maguk statisztikáját. Oldalról jöhet szabadrugással a francia válogatott, Dembélé csak berúgta félmagasan, laposan. Ez sok mindent elárul a francia csapatról, meg Dembeléről is, hogy meg se próbálta, hogy kiemelje. Teljesen feleslegesen ment fel Upamecano például. Cserki meg lehet elveszíti a labdát, de egyelőre úgy néz ki, hogy át tudja hámozni magát 2-3 emberen. Egy emelés, nem is a 16-oson belülre, hanem valamelyik támadónak elől. Hát lehangoló az, amit mutatnak éppen a franciák. Unai Simon, és aztán Mbappé az, aki oda csap, oda rúg. És ez sárga lap, nem volt annyira durva, úgy látszik, de látványos volt. Most már a spanyol kapus egy kicsit így főszereplővé válik, mert védést is bemutatott, meg hozzá kell tenni, hogy aztán, ha úgy adódik, akkor egy kicsit a színészetből is mutat. Mbappé szabálytalansága után sárga lap, 4 perc a rendes játékidőből, Franciaország, Spanyolország 0-2.
0: Ezen a mozdulaton azért látszott, hogy Mbappé elveszítette a tűrő képességét, és némiképp testet öltött benne a feszültség, és az, hogy ezen a mérkőzésen neki sem megy a játék, de nagyon nem. És egyre kevesebb ideje van a franciáknak, és csak arról sem lehet beszélni, hogy hátrányban a franciák teljesen beszorítanák a spanyolokat, mert hát a spanyolok, ahogyan azt megszokhattuk tőlük, előnyben jó néhányszor el is dugják a labdát a francia szemek elől. Unai Simon ezzel jó néhány másodpercet eltöltött, hogy elvégezze a megítélt szabadrúgást. A franciák tér felén a labda, Doué készíti le, kezeli le, aztán Llorente billentette ki az egyensúlyából, jöhet bedobással a francia csapat, Doué végzi el, hova pattan, végül is Upamecanohoz. Ez viszont hiba, Williams léphetne ki, ollózó mozdulattal tisztázott onnan Tchouaméni, hova kerül a labda, ott Koundé szelídíti meg, teszi ki a jobb oldalra, Dembélé egy érintőből tovább, Cserki gyorsíthat, Cserki tovább pattan a labda Dembéléhez, egy keresztezés át a bal oldalra, Doué mellette Theo Hernández, Doué rosszat csel, szabad rúgás viszont, mert hogy összekocintotta a lábait Jamal, veszélyes helyen a 16-os előtt néhány centivel, a 16-os sarkánál ez a szabálytalanság, akkor egyébként, amikor Doué már visszafelé cselezte volna magát, tehát a kaputól távolodott volna. Éles a szög, picit balról következhet majd ez a szabadrúgás, de Mbappé ott van a labda mögött.
1: Bizony, és ezt magára vállalja, mindenkit elhessegetett maga körül, hogy majd ő végezhesse el a szabadrúgást a 89. percben, 2 gólos spanyol vezetésnél. Kylian Mbappé balról végezhet el szabadrúgás, Cherki azért még ott van, na ő elmegy. Jön a szabadrúgás, Mbappé a labda mögött fölé. Hát Simonnak csak fel kellett tennie egy kezét, de van annyira rutinos kapus is, hogy tudja ő, hogy hol van a felső léc. Még valójában nyújtóznia se kellett. Ezt nagyon elnézte most Mbappé. Fölé is ment, de ráadásul még a kaputól nagyon-nagyon csúnyán fölé bombázta, ez a lényeg. Mbappénak ma nem megy, ma nem rúggolt, marad 8 találatnál a góllövő lista élén. A jobb oldalt pedig Lamine Yamal kaparintja meg. Egyelőre középre be tudná tenni a labdát, akkor hárman kérnék. Egy csel, és a 16-oson belül, hát Theo Hernández egy kicsit megrángatta, de úgy látszik, hogy Yamallal kapcsolatban azért máshogy dolgoznak a különböző erők, fizikai erők. Nagyon látványos volt, hogy Hernández kicsit rángatta, meg meg is lökte, de hát a 19 éves Lamine Yamal, ha úgy adódik, akkor a földre kerül. Nincs 11-es, lemenülhetnek majd a franciák az utolsó perc a rendes játékidőben.
0: Labda Tchouaméninél, Koné. Ebben az évszázadban a franciák VB elődöntőt még nem veszítettek el. 2006-ban tovább jutottak, 2018-ban és 22-ben is. A jobb oldalon Koné indul meg, befelé cselezi már magát, nincsen társ igazából a környékén, visszafelé kénytelen gurítani. Most már Tchouaméninél a labda, aki a két belső védő közé húzódik vissza. Lacroix elkéri Koné, ő próbál meg valamilyen fazont szabni most a francia csapat játékának. Szép egyérintő végén Serki, ott a kiugratás már a 16-oson belül. Óriási

0: lépett is Kukurellától. Mbappé elől 10 méterre a kaputól pöccintette ki a labdát szögletre. Gyorsan elvégzik a franciák. Dui befelé cselezi magát. Dembélé benyesi. Nincsen fejes. A spanyolok kifelé rúgják a labdát, kifelé csúsztatják. A jobb oldalon még begyűjti Koundé. Mbappé vele szemben Kukurellja egyssel. Jön a beadás. Fölfejelik a labdát a spanyolok. Koné készíti le, illetve veszi le a levegőből. Koné visszafelé gurít. Hernández. Na mi lesz ebből? A franciáknál a labda Cherki. Még Koné a bal szélen, most egy beadás, és elmegy a kapu előtt keresztbe. A 90 perc pedig letelt.
1: Ölelkeznek a spanyolok, Unai Simon Kukurellját magához rendeli, öleli. 7 perc a ráadás, ebből már fél perc eltelt. Ennyi van hátra a francia válogatottnak arra, hogy először szépítsen, aztán pedig egyenlítsen. De ettől nagyon messze vannak jelenleg a galkakasosok, mert 7 lövés valahogy elvileg volt a francia oldalról, de csak egy találta el a kaput, a spanyoloknál 9 ez a szám, és 2 pedig éppen elment Menyanig, korábban abból gól is lett. Lamine Yamal a jobb oldalt, aztán középre be, egyelőre meg tud fordulni maga körül Pedri, de inkább csak hátrafelé, olyannyira, hogy aztán Kubarsi találja meg Simont, és most már olléznak a spanyol szurkolók. Hát egy kicsit többen vannak a Dallasi stadionban. Koundé fejeli vissza a mezőnybe a labdát, de Williamsnek az pont jó lett volna. Csak éppen Upamecano is már előre felé megy, úgyhogy visszafelé kell iszkolnia, mégpedig Williamset kell felvennie. De tartja a labdát a spanyol válogatott Rodribe középre, a jobb oldalt ott a csapattárs, így aztán nem feltétlenül megy fejjel a falnak a spanyol csapat, hanem most Yamal az, aki megint elesik az oldalvonal mentén, nincs szabadrugás, de Hernández pedig középre Lacroix-nak. 92. perc vége, 2-vel vezet a spanyol válogatott Franciaország ellen.
0: Hát innentől gyakorlatilag csak a csoda segíthet a franciáknak. A jobb oldalon Koundé ível be a védelem mögé, Mbappé összegyűjti, kísérik őt ketten, Mbappé megtartja, elveszíti. Vele szemben sem volt szabálytalanság, ketten állták az útján. Kukurellja aztán Pedrihez, Pedri pedig körülnéz saját tér felén, 3 francia körülötte, érzi, hogy itt igazából nem kell mindenképpen gyorsítania a játékot. Megtartják a labdát a spanyolok saját térfelükön a 93. percben. A földön pedig Rodri, hát ott van még a labda, nem volt sípszó csak most, akkor viszont nem értem, hogy miért a spanyoloknak jár a szabadrúgás, mert a földre került Rodri, a játékvezető kivárt, és némi spéttel fújta be, hogy akkor Rodrival szemben történt egy szabálytalanság. Hát spanyol világbajnokok a lelátón, Casillas, Puyol, Xavi, Sergio Ramos, mindannyian ott voltak abban a 2010-es VB elődöntőben, amikor eddig utoljára és eddig egyetlen alkalommal győzelemmel jutott tovább egy VB elődöntőből a spanyol válogatott, akkor Puyol fejelte a győztes gólt szögletből a németek ellen egy jó negyed órával a vége előtt.
1: És akkor az a spanyol válogatott is Európa bajnokként érkezett Dél-Afrikába, most pedig szintén ez a helyzet igaz, itt Észak- és Közép-Amerikában rendezik a világbajnokságot, és ugye arról is szó szokott lenni, hogyha nem Európán kívül van a VB, vagy hát Európán kívül van a VB, akkor Európának nem nagyon van lehetősége megnyerni azt. Most Upamecano úgy veszi át a labdát, hogy Ferran Torres már indítja Nico Williams-t a bal oldalt, de nem megy az ellenfél kapuja felé. Upamecano van vele szemben, Nico Williams bal oldalra ellövi, és még beleér Megyan, ha csak nem, igen, kirúgás lesz, mert nem ért bele valójában, oldalhálóba került a labda, Menyan már elvégzi a kirúgást, a védő négyese a franciáknak a saját 16-osukon belül van egyelőre, 95. perc, Franciaország, Spanyolország 0-2, holnap 21 órától majd jön az Argentina, Anglia elődöntő, azt is élőben közvetítjük természetesen a Nemzeti Sportrádióban. Egyelőre még Mbappé egy utolsó utáni lehetőség, Cherki ki a jobb oldalra, Dembélé ballal ellövi, Simon véd, középre ment, mondjuk azt, hogy félmagasan, könnyedén megfogta a spanyol kapus, aki egyelőre a védelemmel együtt mindössze egyszer kapitulált, biztos megválasztják a legjobb kapust a világbajnokságon, de lehet, hogy a spanyol hálóőr bejelentkezik ezért. Hátra van még a hosszabbításból, 2 perc, 2,5 perc, és 2 gól a vezet Spanyolország.
0: Labda Merinónál Torres pörgeti tovább Williamshez, egy francia földön.

0: nagy nehezen fel kell Koundé, miközben a spanyolok a labdával. 95. perc valóban, a jelzett ráadásból már csak kettő maradt. Megint csak olíznak a szurkolók, a spanyolok járatják a labdát. Llorente saját tér felén a felezővonal közelében visszakapja Pedritől, Llorente Cubarsihoz, Cubarsi bevonja Simont is, Mbappé próbál meg közelebb zárkózni a kapushoz, Simon előre püföli, elfejelte Tchouameni, Cherki veszi le, de nagyon messze pattan tőle, ezt használja ki Cucurella, aztán Merino kapott egyet, mehet tovább Pedri, egy esernyő, aztán pedig Cucurella emeli ki a jobb oldalról, Jamal, na mit kezd vele Jamal, egy csel vissza Dué mellett, és mivel Dué még közbeszúrt, így jöhet berobással a spanyol válogatott a kispadok elől. 96. perc, maradt még egy perc a jelzett ráadásból.
1: És most már a spanyolok készülődnek arra, hogyha nem is a fiesta, de egy ünneplés vegye kezdetét. 30 méterre, 25 méterre a kaputól Jamal elesik megint szokásához szíven. Salvadori játékvezető nem fog ítélni semmiféle szabálytalanságot, mehet tovább. Dué kapja a bal oldalt, keresztbe íveli a labdát Dembélének. Az átvétel jó, Cucurellával szemben kellene megnyerni egy pár harcot, mellette érkezik Cherki, aztán Dembélé ellövi, megint Simon tud védeni. Na most azért már a statisztikában jobban néz ki a francia válogatott, ettől függetlenül azért ezeket könnyedén fogja egyelőre Simon, ezeket a középre tartó lövéseket, aztán pedig Mbappé fölé csavar. Megpróbálta, de ez most nem sikerült neki, és Kylian Mbappé 2026-ban nem lesz világbajnok, nem fogja megnyerni a VB-t. Az egyik talán, ha nem a legjobb VB-je ez a mostani, most persze 8 gólnál jár, de majd a bronzmérkőzése megadatik neki a lehetőség, hogy egy kicsit több gólt szerezzen. Hát Fonten rekordját, a 13 gólt 1958-ban nem fogja már valószínűleg megdönteni, de ez a francia válogatott amennyire jól kezdte, amilyen jól nézett ki, nem fog bejutni a döntőbe, mert Spanyolország megnyeri a mérkőzést, lefújja a salvadori játékvezető a találkozót, és 2-0-ra megnyeri az elődöntőt. Oyarzabal a 22. percben 11-esből volt eredményes, majd aztán Pedro Porro az 58. percben megduplázta a spanyol előnyt. Ott van tehát a döntőben a spanyol válogatott 2010 után ismét. A franciák pedig egymás után három VB döntőt nem fognak játszani, így megszakad a 2018-as 22-es sorozat, 26-ban csak a bronzérem jut nekik. Didier Deschamps pedig úgy fog búcsúzni majd a válogatottól, hogy egy bronzmérkőzésen kap egy angol vagy egy argentin válogatottat, aztán lesz, ami lesz. De ma a spanyolok ellenállhatatlanok voltak, kivették a franciákat minden szempontból. Hogyan értékeli a találkozót? Bene Ferenc.
2: A mérkőzés előtt ugye arról szólt a sajtó elemzése, hogy ez a mérkőzés a spanyol védelem és a francia csatársor között fog eldőlni, de valójában a spanyol középpályán nyerte meg ezt a találkozót, és De La Fuente mesterműve volt ez a mérkőzés. Úgy vette ki a francia támadó sort a pályáról, hogy gyakorlatilag labdabirtoklással, visszatámadásokkal és a középpálya uralásával el sem engedte juttatni a labdát gyakorlatilag a francia támadókig. Nyilván kellett Dinnynek a hibája, amiből Jamal buktatásáért megítélt 11-est Oyarzabal értékesítette, de innentől kezdve teljes mértékben szinte egy csapat volt a pályán, és mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mindenféle statisztikában is uralták a találkozót a spanyolok, de továbbra is hangsúlyozom, hogy szakmailag, taktikailag és mérkőzés terv szempontjából kifogástalan volt a spanyol stratégia. Úgy tudták a francia válogatottnak a legerősebb oldalát kivenni, úgymond a méregfogát, hogy el sem jutott a mérkőzés nagy részében a labda a francia támadókig. Amikor eljutott a francia támadó harmadban a labda, elképesztő csapategységgel és hatalmas harci morállal az utolsó pillanatokig teljes koncentrációban semlegesítették a francia támadásokat a spanyolok. A végén két dolog volt számomra szimbolikus jelentőségű, hogy Kylian Mbappé Unai Simonnal szembeni szabálytalanságért, amikor már nem bírta nézni, hogy annyira nem ér labdába, kapott egy sárgalapot, és ez kizökkentette a mérkőzésből, onnantól kezdve gyakorlatilag kaput sem talált a találkozó során. Nagyon indisponált volt. A másik szimbolikus jelentőségű esemény pedig az volt, hogy az utolsó 10 percet gyakorlatilag a spanyol közönség végigolézta, hatalmas labdabirtoklási fölénye volt a spanyol válogatottnak még a találkozó végén is, úgyhogy véleményem szerint teljesen megérdemelten jutott a spanyol gárda a döntőbe.
0: A spanyol válogatottnak a veretlen sorozata tehát most már 37 mérkőzéses, és hogyha ebből 38 lenne, akkor az világbajnoki címet jelentene a spanyol válogatott számára. És az 1982, illetve egész pontosan 1974 és 1982, valamint 1970 után fordul elő, hogy a regnáló Európa-bajnok bejusson a világbajnokság döntőjébe. Ez a németeknek kétszer, az olaszoknak pedig egyszer sikerült. Hogy milyen eredménnyel zárnak majd a fináléban a spanyolok, az kiderül majd vasárnap este 21 órától. Ellenfélre vár Spanyolország a regnáló Európa-bajnok. Holnap kiderül, hogy vagy Anglia, vagy Argentina jut be a fináléba, amit majd New Yorkban rendeznek. 21 órától holnap figyelemmel követhetik az angol-argentin összecsapást is. 23 óra múlt 3 perccel. Itt búcsúzunk a Nemzeti Sportrádióban Katona László, valamint Bene Ferenc nevében. Tóth Béla köszöni a figyelmet, viszont hallásra.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni élvezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már koratavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akiknek olyan gyerekei lehetnek, akik nálunk táboroznának, majd később kajakoznának.
0: Tehát a nyár az ilyen szempontból egy más terület és sokkal nagyobb lehetőségeket hordoz magában, pont az ilyen napközis kajak táborok?
1: Igen. Tehát a tábor az az egyik legnagyobb bevonzó erőnk és toborzó eseményünk. Az elmúlt években láthattuk, és tényleg működött, tehát nagyon sok olyan gyerek van most itt versenyzőként is, aki valaha először egy nyári táborunkban ült hajóba, fogott lapátot. Másik eseményünk, amit még minden évben megtartunk, az is egy helyi esemény, nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Szászhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, már szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
0: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már viszik le saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközis tábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miben állnak?
1: Igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket, ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentőmellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
0: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni.
1: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stég, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: miközben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vízen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vízen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vízen.
0: Meg talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővenlényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csorogjuk. Gyere, Nika! Egy kicsit csorogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Percre megyünk, figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! Kettő perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért mi kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadék utánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben a zöbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni. Itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény. A Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: Benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a Párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást, azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk. Nálunk
0: a Dunában?
1: Nem. Mi az úszodában? Kristófék ide jönnek az úszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az úszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti 2-szer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Közben itt a stégen megérkezett 2 kis kajakos, ők akkor nem az edzőtáborban, hanem a napközis táborban tanulják itt a kajakozás Csinyát, Binnyát?
1: Ha jól látom, akkor ők a fiatalabb versenyzőink, 10-11 éves korosztályból. Náluk úgy működik a nyári felkészülés, hogy ők 8-tól 4-ig vannak itt napköziben. Egyrészt azzal a céllal, hogy napi 2 edzéssel ők is már versenyre készülnek, illetve ez számukra a sportág megszerettetéséről is szól, barátok, közös élmények, és hát nekik ez az 5-6 hét, amit itt eltöltenek minden évben, az egy életre szóló élmény, ahol az egész életre szóló barátságok köttetnek, és hosszú távon elköteleződnek a sportágunkkal.
0: És látom a kötelezően előírt mentőmellény, ott van a kisfiún, aki akkor csak a holtágban evezhet. Vagy jelen pillanatban csak a holtágban?
1: Igen, tehát nekik most itt lesz a holtágban az edzésük, ugyanakkor ez a csoport is már kiszokott járni a Nagy Dunára, tehát már a 10-11 évesekkel is kiszoktunk menni, ők is elkezdik tanulni, hogy milyen az, amikor folyik a víz, amikor hajók járnak, amikor kinyílik a világ, széles vízfelület van előttük.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
1: Indul a program? Ne égjetek meg.
3: Lekentük magunkat.
4: Nagyon lehet. Bendik, segítsetek neki vízbe szállni. De szállj vízzel, levitted a hajót, mert jössz föl, Miki. Szállj vízzel.
5: Thank you.
0: itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgésforgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt.
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vízitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vízitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisportklub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisportklub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sport

0: help you. What's she doing? Getting daddy. Don't have who's the mogul. Okay. Csak egy villányira. És a sárgán fog. Ezt a sárgán, a jobb kézzel. Doné, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögy, ögy.
1: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
2: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben nevezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kint voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
1: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
2: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
1: Arról beszéltünk, hogy itt most egy edzőtábor zajlik, akkor ide csak versenyzők járnak?
2: Az edzőtábor, ugye ott igen, az igazolt sportolóinknak, ezt igazából az országos bajnokságra való felkészülésnek az edzőtábora. Ez egy helyben történő edzőtáboroztatás, mi a sportnapközinek hívjuk, reggel 8 órára érkeznek a gyerekek, tartunk nekik egy edzést, utána utána egy kiegészítő, ugye húzózkodnak, futnak éppen melyiket, utána van nekik egy szabad foglalkozás, pihenés, ebédelünk, ebéd után is egy szabad foglalkozás, pihenés, 2 óra, akkor egy újra vízi edzés, és akkor délután 4-kor ugyanúgy mennek haza, mint egy nyári táborból, de ugye ez nálunk nem nyári tábor, hanem felkészülés az országos bajnokságra.
1: És hogyha már nem nyári tábor, hanem felkészülés, akkor az iskola lezárta után is ugyanolyan lelkesen jönnek a gyerekek, hiszen itt mégiscsak munkáról van szó, még hogyha megspékeljük némi csendes pihenővel és szabad programmal is.
2: Én nekem a hosszú évek tapasztalata az, hogy nagyon szeretik a sportnapközit. Tehát én azt látom, hogy akár életre szóló barátságok is kötődnek itt. Már ugye az edzések alatt is nagyon jóban vannak, és szóval, hogy egy ilyen nagyon jó hangulat vagy légkör van itt.
1: Ez az egyik fő cél, hogy egyrészt jó hangulatban legyenek, másrészt, hogy a sport az életük részévé váljon. Vagy az a fő cél, hogyha már edzőtáborról beszélünk, hogy jó versenyzők legyenek?
2: Hát igazából ez mind a cél. Tehát természetesen ugye a sportnapközinek, az edzőtábornak a célja az, hogy az országos bajnokságon a lehető legjobban szerepeljünk. Ez nekik elég folyamatosan hangoztatjuk is, hogy ez itt nem tábor, hanem az országos bajnokságra való felkészülés. Igen. Tehát, hogy készülnek rá.
1: De hogy az is annyira fontos, hogy a közösség legyen, és a sport szeretet ez megmaradjon életük végéig.
2: Igen. Tehát, hogy a közösség is nagyon fontos, és a sport szeretete is.
1: Itt vagyunk most Szászhalombattán, akik itt vannak, ők főleg szászhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
2: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
1: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
2: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik

0: megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
1: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy ön edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
0: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye, akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
1: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
0: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
1: Angyal Bence, válogatott sportoló, mióta vagy válogatott sportoló?
2: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
1: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
2: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
1: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
2: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt battal lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
1: Battai vagy egyébként?
2: Battai vagyok, igen.
1: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
2: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
1: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
2: Hát igen, az első versenyem tartott így a versenyszerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
1: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
2: Mindenképp igen.
1: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
2: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát az még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
1: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyen?
2: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futása mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor leszel gyors, és akkor lesz jó eredményet.
1: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
2: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A számomra a legemlékezetesebb az volt, amikor a női egyes döntőjében ilyen drámai küzdelem alakult ki, és drámai csata. Persze, hogy ez a legfrissebb élmény, mondhattam volna talán azt is, hogy Serena Williams is pályára lépett, de azt hiszem, hogy ha azon túllépünk, akkor mindenképpen ez a drámai fordítás volt, ami végül is a végén nem lett az, de lehetett volna, és ebből is látszik, hogy a Wimbledon az Wimbledon, ahogy mondani szokták, és bármi megtörténhet.
3: Ugye volt olyan korszak a teniszben, amikor úgy körülbelül borítékolni lehetett, hogy ki fog eljutni a döntőig, gondolok itt az Alcaraz-Sinner csatákra, azért ezen is túlmutat Wimbledon, és például a nőknél talán senki nem gondolta, hogy két cseh játékos jut el a fináléba, ugye? Tehát jó ez a korszakváltás, hát nem tudom, ez erős szó-e, de mindenképpen jó, hogyha újak is odaérnek.
2: Így van, de pontosan voltam egy rádióműsorban a torna előtt, és ezt a két női játékost megneveztem, hogy a sötét lónak lehet, hogy ilyenkor elnézést, hogy hölgyekről így beszél az ember, de benne volt a pakliban, hogy valamelyikük esetleg odaérhet akár a döntőbe is, hogy most ketten voltak, ráadásul két cselány, akik ugye félig meddig barátnő, két különböző korosztály, hiszen Noszkova csak 21, míg Muhova 28-29 éves, szóval benne volt a pakliban, hogy ők odáig eljutnak, de az biztos, hogy nem ez volt a legvalószínűbb.
3: Fogunk mindenről beszélni. Azzal egyetértesz-e, hogy túl azon, hogy mindig is számított a tenisztudás, számított a mentális állapot, de minthogyha mostanában ez a lelki felkészültség, ez a motiváltság, ez a mentális erő, ez nagyobb szerepet kap, főleg ilyen sorozatterhelésnél. Tehát nagyon sokszor beszéltek ti is arról, hogy jó-jó a tenisztudás, amikor közel hasonló, akkor igenis, aki éppen aznap jobb formában van, és lelkileg fókuszáltabb, azt tud nyerni. És az egész Wimbledonon vannak ilyen példák, negatív és pozitív példák is.
2: Igazat adok, de Wimbledonban mindig is így volt. Tehát, hogyha visszagondolunk, voltak olyan mérkőzések, ahol sokszor megtörténtek ezek az esetek, ilyen nagy fordítások, ugye ezen a pályán, ami talán a legfontosabb, ugye a centerpálya a teniszben, a legkülönlegesebb a millió, és itt az a torna, vagy ez az a torna, amit hogyha megnyersz, akkor a halhatatlanok csarnokában mindenképpen ott leszel, persze ez sem feltétlenül igaz, de az biztos, hogy itt mindig nehezebb nyerni, mint bárhol máshol, és talán ennek van a legnagyobb értéke a teniszben. Ez is közrejátszik abban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol talán sokkal nehezebben tudják a játékosok megoldani a bizonyos szituációt, vagy bizonyos szituációkat megoldani. És erre is volt példa ezen a tornán, és ezek nagyon jó ezeket látni, persze nem annak, aki ugye azon az oldalon van, akinek éppen ugye nyernie kellene, és nem sikerül. Mindig vannak meglepetés emberek, de azért a férfi oldalon, hogyha csak azt nézzük, hogy kik nyertek az utolsó, hát ki tudja, hogy mennyi, vagy hány évre kellene visszamenni 30-40 évben, ott általában a férfiaknál az esélyesek nyerték meg a tornát, és majdnem mindig ugyanazok, tehát hogy egy Federer, egy Djokovic, most már ugye egy Alcaraz, egy Sinner, tehát az lenne az igazi meglepetés, hogyha rajtuk kívül valaki tudna nyerni ezen a tornán a férfiaknál, aki még nem nyert korábban. Erre lehetett volna példa a tegnapi döntőben, nem úgy alakult, nem, szerintem nem véletlenül. A hölgyeknél meg ott azért sokkal több meglepetés van, és az évek során megtanulta az ember, hogy a hölgyeknél az igazi esélyes szinte soha nem nyer, vagy legalábbis nagyon ritkán, és idén is úgy alakult, hogy két olyan játékos jutott a döntőbe, akik természetesen ugye olyan teniszt tudnak nyújtani, amivel hatékonyak lehetnek füvespályán, de nem feltétlenül ők voltak a legnagyobb esélyesek.
3: Nem csak a győztesek, de szinte valamennyi játékos nyilatkozatában kiemeli ennek a pályának, ennek a tornának a különlegességét. Te is említetted, hogy nem csak a füvesborítás, nem csak az egész millió, ugye a hallgatók biztos látják, akik nem követik a teniszt, hogy az, hogy tiszta fehérben kell, tehát tradíciók vannak. Ezen kívül mi adja még ennek a jelentőségét, ennek a különlegességét ennek a Grand Slam tornának?
2: Hát az, hogy füvön játszák, ez az első, ugye a füves pályás szezon az, ha jó esetben is 5-6 hétig tart, a játékosok a legjobbak talán 1-2 versenyen vesznek részt, vannak akik mondjuk 3-4-en, de inkább 3 versenyen, mondjuk egy Taylor Fritz, aki top 10-es játékos Stuttgartban, meg Halléban is döntőt játszott, itt kifogyott a benzin, egy picit sérült volt, és a negyed döntőben kikapott Zvereftől, de a legjobbak maximum egy felvezető tornát játszanak. Nehéz úgy játékba lendülni, hogy tényleg kifogástalan mérkőzéseket játszál rögtön a torna kezdetétől fogva, viszont vannak, akik annyira jók, mint például egy Djokovic vagy egy Sinner, akik nem is vállalnak be, vagy csak nagyon-nagyon ritkán felvezető tornát a füves pályás szezonban, és kell nekik egy-két meccs, amíg belelendülnek. Sinner például 5 szettben nyerte meg az első szettes meccsét Kecmanovic ellen, de túlélte, és nem volt igazán veszélyben a győzelme. Ettől függetlenül ezen a borításon a legnehezebb teniszezni abból a szempontból, hogy itt azért kevesebbet játszanak a teniszezők, van akinek fekszik, van akinek kevésbé, de kevesebb idő van arra, hogy igazán belegyere a játékba, és lehet, hogy ezért is volt egy nagy meglepetés a férfiaknál, egy brit fiú, aki azért a környéken nőtt föl és sokat játszott füvön, ő szabadkártyásként, Arthur Ferryről beszélek, el tudott jutni egy elődöntőig, ami azért tényleg úgy gondolom, hogy egy óriási meglepetés volt.
3: És egy óriási reklám, gondolom, a tornának és a hazai nézőket bevonzotta még jobban, ha lehet a teltháznál többen követni.
2: Így van, tehát hogyha egy brit játékos sokáig jut a verseny, ugye Andy Murray többször is megnyerte Wimbledont x év után, ha jól tudom, Fred Perry volt utoljára 30-as években előtt, amikor nyert, a 77 év volt a különbség. Ez egy óriási dolog. Persze, hogy reális esélye nem volt Ferrynek, hogy megnyeri a tornát, de azzal, hogy bejutott az elődöntőbe, azzal felkeltette a figyelmét a briteknek is, még jobban a szokásosnál is. Ugye ezt a versenyt úgy hívják Angliában, hogy The Championships, azaz a bajnokság, tehát nem is Wimbledonnak hívnak, hanem a bajnokságnak, és figyelemmel kísérik a britek minden esztendőben. Most egy kicsit jobban alakult a többi sporthoz képest a versenyprogram, mert ugye, ha jól tudom, a Silverstone-i Forma 1-es futam az első hétvégén volt, van, amikor ugye egybeesik a két döntő, és akkor az így megosztja a figyelmet. És
3: hát zajlik a világbajnokság.
2: Zajlik a foci világbajnokság, de azért a döntő napján az angolok nem játszottak, hanem egy nappal korábban, szóval azt hiszem, hogy nagy figyelem ugye övezi mindig a wimbledoni tornát, ebben az esztendőből talán még nagyobb, mint korábban.
3: Kezdjük akkor mondjuk a női mezőnnyel, és ahogy már említette, cseh házi döntőt rendeztek, ugye a 21 éves Linda Noskova, a 29 esztendős Karolina Muhova ellen játszotta a döntőt, 6-2-5-7-6-3-as győzelem született, Noskova nyert, és ahogy említetted, ők nem csak vagy nem vetélytársak csupán, hanem barátnők is. A 2024-es Párizsi olimpián egymás mellett indultak párosban. Szóval milyen lehet így játszani, amikor egyrészt honfitársaddal lépsz pályára, illetve lehet, hogy már edzésen is nagyon sokszor, vagy meccsen egymás oldalán játszottak, és jól ismerik egymást.
2: Hát nem lehet könnyű, de hát le kell játszani ezeket a mérkőzéseket, és mindenki a legjobbját próbálja nyújtani. Ami érdekesség volt, hogy mindketten úgy jutottak el a döntőig, hogy hárítottak mérkőzéslabdát az odáig vezető 6 mérkőzésük egyikén. A második körben volt meccslabdája, ha jól emlékszem, Kirsteának Noskova ellen, és az elődöntőben volt meccslabdája Coco Gauffnak Muhova ellen a döntőszett rövidítésében, ez is egy érdekesség volt, meg az is ugye, hogy két honfitárs játszhatta itt a döntőt. Ez elég ritka egyébként Wimbledonban, persze, hogy a Williams nővérek vagy testvérek játszottak döntőket korábban, és cseh győztese is volt ennek a tornának jó pár a női mezőnyben az utolsó 20-30 évben, de ez tényleg egy ritka dolog, és hogyha egy barátnő áll a másik oldalon, akkor hát nem tudom, hogy ez mennyivel teszi könnyebbé valakinek a dolgát, vagy nehezebbé, de az biztos, hogy abszolút sportszerű mérkőzés volt, és ami még érdekesség volt, hogy nagyon simán győzelemre állt Noskova, de megijedt a lehetőségtől, elveszítette a második játszmát szinte biztos vezetésről, ugye 6-2-5-2-je volt, elveszített 5 játékot, és ugye a közvetítés során mondtam, hogy ha itt a döntőszett elején tovább tart ez az összeomlás, akkor akár zsinórban elveszíthet, akár 11 játékot is, mint mondjuk Anisimova veszítette el Siontek ellen tavaly a 12-től, 6-0 volt a döntő, mert ha valaki belekerül ebbe a spirálba, és nem tudja magát mentálisan összekapni annyira, hogy jobban teniszezzen, akkor ott beleragadsz, és nem tudsz belőle kijönni. Szerencséje volt Noszkvának, hogy az első gémet meg tudta nyerni a döntőjátszmában, és így megfordította a meccset. Azt hiszem, hogy elég nagy dráma lett volna, hogyha ez nem történik meg, mert tényleg a kezében volt ez a mérkőzés, és nem az első eset lett volna a történelemben, hogy valaki szinte biztos nyerőállásból elveszíti a finálét itt Wimbledonban.
3: És ugye itt is mondtad, hogy Muhova 5 meccs labdát hárított, ha jól emlékszem, a döntőben. Ez a 29 évének a rutinjának köszönhető? Tehát egy 21 éves játékos meg tudta volna ezt csinálni?
2: Szerintem nem. Tehát ez mind azon múlik, hogy az a játékos, aki nyerő pozícióban van, az mennyire izgul. És Wimbledonban ugye nagyon sokszor a játékosok is bevallják, hogy sokkal nehezebb egy ilyen mérkőzést mondjuk kiszerválni, vagy megcsinálni, megnyerni. Ez nem olyan, mint a hoki meccsen, hogy vezetsz 2 góllal, és akkor elengeded a történetet, és az óra kifut, vagy egy kosármeccsen vezetsz 10-zel, és akkor vége. Ilyen nincs. Itt meg kell nyerni az utolsó pontot is, és ez a legnehezebb. Noszkovának 5 meccs labdája volt, és szinte minden a kezében volt, óriási lehetőség volt, hogy befejezze a meccset, saját szervánál 30 semmi, és még sorolhatnám, de nem sikerült, elizgulta, és innen jön az a történet, hogy a döntőszett elején, akkor ugye abszolút a másik játékosnak áll már ez a meccs, de csak addig, amíg ugye az ellenfele nem tud végre nyerni egy játékot, és ezért volt szerencsés Noszkova abból a szempontból, hogy az első gémben bréklabdákról tudta hozni a sajátját, és ezzel talán meg tudott annyira nyugodni, hogy hasonló teljesítményt tudott nyújtani, mint az első 2 játszmában, vagy az első másfélben, és így a teniszével tudta megnyerni a meccset.
3: Talán nem tévedek, ha arra tippelek, hogy az elmúlt napokban a legtöbb kérdés, ami téged ért, az az, hogy mi a cseh tenisztitka, és mi az, amitől ők évről évre, és ahogy mondtad már, szerintem idősebb hallgatók, ugye Martina Navratilova vagy Iván Lendl nevére, teljesítményére pontosan emlékeznek, szóval mi az, amit a cseh tenisz, és ez a rendszer, ez tud?
2: Hát azt gondolom, hogy vissza kell, hogy lépjünk jó pár évet egy Navratilova-Lendl idejére, ahol sőt, még talán korábbra is mehetnénk, volt egy Jan Kodes, volt jó pár jó játékosuk még rajtuk kívül is, de az igazán nagy teniszezőik a 80-as években játszottak, ugye, vagy 70-es, 80-as években, akkor akárhogy is nézzük, ugye Navratilova idősebb egy picit, 9 Wimbledon nyert zsinórban, és azt tudni kell, hogy a legnépszerűbb női sport Csehországban a tenisz, semmi más, a tenisz. És ugye sok fiatal gyerek, én úgy gondolom, hogy ezáltal kedvet kap ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, és nagyon jó műhelyeik vannak a cseheknek, jó edzőik vannak, és mivel minden egyes szinte évente jönnek ki olyan játékosok, akik a világon is számottevő eredményeket érnek el, most gondoljuk vissza, inkább a női teniszről beszélek, ugye volt egy Navratilova, volt egy Mandlikova, volt egy Novotna, aztán volt egy Kvitova, és még egy páran, Vondrusova és Krejcsikova, tehát ők nyertek Wimbledoni bajnokságot, és így sok gyerek ragadt teniszütőt, olyan helyszíneken, ahol nem feltétlenül kell a szüleiknek mondjuk rááldozni milliókat arra, hogy teniszezhessenek, vannak ilyen műek, többek között a leghíresebb az a Prostejovi teniszcentrum, és nem véletlenül egyébként erről a környékről származnak nagyon sokan, akik befutottak, és van egy több száz fős teniszcentrum, ahol ugye több száz gyerek játszik, a legjobbakat kiragadják, és kitűnő edzők tudják őket felkészíteni, meg van már ennek a sémája, hogy milyen stílus, ami megfelelő a cseheknek, és nem feltétlenül a pörgetett játékról híresek, és én úgy gondolom, hogy minden évtizedben legalább 1-2 olyan teniszezőt ki tudnak termelni idézőjelben onnan, akik megállják a helyüket világszinten. Most a férfiaknál is van egy Lehecska, van egy Mensik, tehát nagyon jó játékosaik vannak nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, és azt hiszem, hogy ennek a nyitja az, hogy rengeteg a merítési, vagy nagy a merítési lehetőség a fiataloknál, és szakképzett edzők foglalkoznak velük már kiskoruktól kezdve, így a legtehetségesebbek tehetségesebbek elérnek oda, hova predesztinálja az ő tehetségük őket erre. Most nem azt mondom, hogy 20-an vannak az első 100-ban a csehektől, mert van olyan nemzet, ahol van mondjuk 10 játékos egy amerikaiaktól vagy franciáktól, de egy kis nemzettől ez egy fantasztikus teljesítmény, és tényleg le a kalappal, hogy ilyen eredményeket tudnak elérni, és ilyen szinten tudják tartani a teniszüket.
3: Hát ha jól láttam, a top 50-ben a nőknél 8 cseh játékos van, a junior világranglistán is számos cseh játékos van, és arról például van információt, hogy ezek a legendás játékosok, akik korábban jó teljesítményt nyújtottak, ők benne vannak a rendszerben, tehát akár edzőként foglalkoznak egy gyerekekkel, akár ilyen élmény beszámoló, vagy nem tudom, közös edzés erejéig ők jelen vannak-e?
2: Hát biztosan, de én úgy gondolom, hogy a régi nagy játékosok inkább a profiknak lesznek az edzői. Ugye mondhat azt, hogyha visszanézünk, hogy Berdych volt edző a legjobbaknál, és visszapróbálják adni az ő tudásukat a mostani játékosoknak, és hát nem csak ő, most persze említhettem volna másokat is, viszont akik szintén profik voltak, de talán nem a legjobbak, ők az idősebb junior játékosokkal foglalkoznak, a gyerekekkel nem tudom megmondani őszintén, hogy pont kik kezdik a játékot, de ott is szakképzett edzők vannak, és utána tolják föl, egyre tovább átadják a különböző korosztályokban játszó teniszezőket azoknak, akik talán hatékonyabbak lehetnek bizonyos szinteken, és mondom, hogy az igazi nagy profik, akik korábban játszottak, akár mondjuk párosban volt valaki jó játékos, akár egyéniben például ugye Noszkovának Krupa az edzője, az megint más kérdés, hogy Muhovának pont egy külföldi edzője volt Grönevelt személyében, de nagyon nagy igazság az, hogy a cseheknél általában cseh edző dolgozik a játékosokkal, és nagy többségében olyanok, akik korábban szintén profik voltak, és tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki odaérjen a legjobbakhoz.
3: Szabalenka és például Swiatek viszont nem ért oda a legjobbak közé. Ennek mentális okai voltak-e, amit már említettél, hogy mennyire fontos? Szabalenka esetében hallottam olyan véleményt, hogy az a régi vagányság eltűnt a játékából, és megpróbál stabilabb játékos lett, de valahogy úgy rágörcsöl egy kicsit, vagy elizgulja a meccseket, nem tudom, ezzel egyet értesz-e.
2: Hát én úgy gondolom, hogy inkább rágörcsöl, mint hogy elizgulná. Ő egy elég vagány játékos, de ez az a borítása, ahol talán nem érzi magát annyira komfortosan, mert soha nem ért el igazán jó eredményeket, talán elődöntős volt kétszer Wimbledonban, de nem tudta átlépni a saját árnyékát, és ez így volt ebben az évben, és most az külön pekhes szituáció az ő számára, hogy az az Osaka, aki szintén négyszeres Grand Slam bajnok, mint ő, egy szenzációs mérkőzést játszott ellene, tehát ebből a szempontból nem volt szerencséje, mert azért vannak olyan szituációk, amikor még nem is vagy, nincs is akkor önbizalmad, nem is játszol annyira jól, de túl tudsz jutni bizonyos ellenfeleken. Ez nem így volt, mert Osaka tényleg zseniálisan játszott azon a napon, viszont a következő meccsén Osakát meg Muhova megverte, szóval egy ilyen furcsa szituáció volt. Nekem az volt a legnagyobb meglepetés, persze, hogy néha ugye hullámzik a játéka Ribakinának, de ő már nyert itt Wimbledonban, és viszonylag korán búcsúzott, ami szerintem nagyobb meglepetés volt, mint az, hogy Szabalenka a 8 közé jutásért veszített. Hogy Swiatek nem nyert, az nem volt meglepő, mert nagyon kevés önbizalommal játszik már nagyon régóta, alig-alig nyer versenyt, sőt nem is tudom, hogy nyerte idén, illetve hát még az is óriási meglepetés volt, hogy tavaly meg tudta nyerni ezt a tornát. Én nem gondoltam volna, hogy ez bármikor sikerülhet neki az ő játék stílusával, meg ütőfogásával, de tavaly minden összejött neki, mentálisan nagyon jó állapotban volt. Ez az utóbbi időben nem mondható el róla, nincs önbizalma, nem is játszott jól, és ez meg is látszott a teljesítményen, szinte lesöpörték a pályáról a második játszmában. Ő neki hosszabb idő kell, amíg újra fölépíti az önbizalmát, és akkor lehet igazán jó. Hogy ez megtörténik-e valaha is, vagy sem, azt nem tudom, de aki fiatal játékosként ezzel szembesül egy idő után, szerintem van annyira jó, hogy összekapja magát, és újra akár a legjobbakkal is föl tudja venni majd a versenyt.
3: Naomi Osakát már említetted, amikor a Roland Garroson is most is ugye a ruha költeményével hívta fel magára a figyelmét, voltak olyan vélemények, hogy jó, hát ő már nem is a játékkal foglalkozik, ő már egy termék, megpróbál a PR-ra, a reklámra fókuszálni. Ehhez képest, hogy említetted, biztató teljesítmény nyújtott, és végül csak a döntős játékos tudta megállítani őt, szóval tőle várhatunk még szerinted kiugró teljesítményt?
2: Ez egy jó kérdés. Szerintem sokat javult a játék. Azt tudni kell róla, hogy édesanyja, és azért elég sokat kihagyott a négy Grand Slam győzelme után. Meg azt is tudni kell róla, hogy japán színekbe versenyez, és óriási reklámösszegek folynak be a számlájára. Talán a mezőnyben ő keres a legjobban a teniszezők közül, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Az első kettőben vagy háromban mindenképpen benne van. És persze mondhatnánk azt, hogy ruhaköltemények ide-oda-amoda, van akinek tetszik, van akinek kevésbé, hogyha ő kimegy így a pályára, akkor az az ő dolga, és most, hogyha arra gondolunk, hogy ez kiknek veri ki a biztosítékot, meg kiknek nem, ő ezzel nem törődik, megpróbálja a legjobbját nyújtani. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól fölkészült a tornára, jó tenisz nyújtott, de volt nála jobb, és legyőzte őt a legjobb nyolc között. Persze, hogy a Grand Slam trófeákra hajt mindenki, aki már nyert egyet korábban, meg aki nem az is, de aki nyert, az egészen biztosan. És hogy valaha is eljut újra egy Grand Slam döntőbe, azt ugye nem látja előre az ember, azt viszont igen, hogy a minősége a játékának megvan. Az, hogy 7 meccset meg tud nyerni zsinórban egy Grand Slam tornán, hát egyelőre ezt nem látom, de megnehezítette a legjobbak dolgát is, és akár ő is bekerülhet ott volna a döntőbe itt Wimbledonban, hogyha egy picivel jobban játszik.
3: Volt egy másik nagy visszatérő Serena Williams, aki már 23 Grand Slam győzelmet számlál. Az ő motivációja mi? Egyrészt ez a kérdésem, másrészt az, hogy miért most tért vissza, miért nem mondjuk Amerikában a US Open-en?
2: Hát térjünk vissza arra, hogy mi lehet a motiváció, itt több dologról beszélhetünk, ugye én nem gondolom, hogy neki a bankszámlájáról akkor a pénzösszeg hiányozna, hiszen még a férje is milliárdos dollárban. A lényeg az, hogy szerintem talán egy picit szerepelni is akart, de nem hiszem, hogy ez volt a legfőbb motiváció, hanem az, hogy az 44 évesen meg akarta mutatni, hogy két gyerek kell ugye a háta mögött, hiszen két lány, kislánya van, szülés után vissza tud úgy jönni 44 évesen, hogy megfelelő teljesítmény nyújtson ahhoz, hogy fölvegye a fiatalabbak a versenyt. Ez nem tudom, persze sérülés is volt benne, sok minden volt benne, de ami érdekes volt az, hogy nem vállalt felvezető tornát egyéniben, és hogyha 4 évet kihagysz, és úgy állsz oda a pályára, az mindig nagyon nehéz.
3: Főleg egy füves pályán, hogy említetted, hogy az nagyon-nagyon speciális.
2: Nagyon-nagyon különleges, de ő itt sokszor nyert, és úgy gondolhatta, hogy az ő adogatásával, meg a gyors játékával talán itt lehet egy olyan eredmény, vagy olyan, itt jobban tudja kezelni ezt a szituációt játékminőségben. Talán a gyorsabb borítások kedvezhetnek neki, viszont ugye meglátszik, hogy ha valaki nem játszik 4 évet, meg nincs felvezető mérkőzése, akkor szinte törvényszerű, hogy nagyjából hasonló teljesítményt fog nyújtani, mint ő. Kikapott egy olyan játékostól, aki alig nyert meccseket idén, viszont ugye füvön nem egy rossz teniszező, egy ausztrál lánytól döntőszedben. Ugye arról is szó volt, a mérkőzésen kevésbé láttam, hogy a térdével volt probléma, és így nem tudott úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Lehet, hogy ez is benne volt, és talán ennél jobb eredményt tudott volna elérni, hogyha teljesen egészséges, de visszalépett a párostól a nővérével, és gondolom, hogy nagyon szerettek volna játszani. Én két dolgot mondanék. Az egyik, hogy nem volt felvezető versenye, ez azért rányomta a bélyegét a teljesítményére. Wimbledon kedvez neki a fű, ezért is választotta azt, hogy ott ér vissza, és hogyha idézőjelben szerencsénk van, akkor egészséges lesz, vagy eléggé egészséges lesz ahhoz, hogy vállalja a játékot mind egyéniben, mint párosban a US Open-en, vagy vegyes párosban, majd meglátjuk, biztos, hogy nagy felhajtás lesz miatta.
3: Vendégünk továbbra is Köves Gábor, teniszszakértő, korábbi szövetségi kapitány, és elsősorban wimbledoni tenisztorna tapasztalatairól beszélgetünk. A hírek után legyen téma a férfi mezőny, hiszen nyilván a legnagyobb figyelmet talán az urak kapták. Jannik Sinner és Alexander Zverev játszotta a döntőt. Egy olyan döntő előtt voltunk, amelynek egyik résztvevője élete első Grand Slam tornáját néhány hete a Roland Garroson aratta, ő volt Zverev. Jannik Sinner pedig egy éve ugye nem nyert Grand Slam tornát, viszont címvédőként érkezett Wimbledonba. A döntő előtt neked milyen előérzeteid voltak, és ehhez képest mit kaptál, hogyan alakult?
2: Azt gondoltam, hogy Zverevnek lehet egy kis esélye, hogy megnyerje a wimbledoni tornát, de a mérkőzés előtt azt mondtam, hogy Sinner, hogyha minden úgy alakul, ami, ahogy ugye az ember várja, meg ami ugye a realitás, akkor tiebreak, egybreak, egybreak, ugye ez három szettben megnyeri, tiebreak, egybreak, egybreak, ez majdnem úgy is alakult, az első szettet megnyerte tiebreakban Zverev, és utána jött tiebreak, egybreak, egybreak, de Zverev szerintem önmagához képest nagyon jól játszott, sokat fejlődött abból a szempontból, hogy bátrabban teniszezett füvön, és ennek meg is lett az eredménye már azzal is, hogy a döntőbe jutott, hiszen őt korábban talán még a legjobb 8 között sem járt itt Wimbledonban, és ez volt magasan a leggyengébb Grand Slam tornája a 4 közül, és azt nem mondom, hogy meglepő módon, de szinte az idézőjebben az esélytelen nyugalmával, ezt azért is mondom, mert az utolsó 9 meccsét elveszítette Sinnerrel szemben, és nagyon-nagyon kikapott az utolsó 4-en, szóval esélytelen nyugalmával játszhatott, és amíg felszabadultan tudott teniszezni, és a tenyeresét jól ütötte, addig abszolút egyenrangú ellenfele volt Sinnernek, sőt, ott nem lehetett közöttük szinte.

0: Végső soron ilyenkor dönteni szokott, és most is szerintem ez döntött, hogy erősebb volt fejben Sinner, és Zverev a testbeszédével, meg most azt nem mondom, hogy a hozzáállásával mindenki küzd az utolsó pillanatig, de ez egy jó 5% handicap volt a számára, és 5%-kal, hogyha visszaesik valakinek a teljesítménye, vagy 10-zel a világ elsőn, az azt jelenti, hogy nem jut el a rövidítésig, hanem mondjuk elveszít egy szettet egy vagy két brékkel.
1: Ugye voltak olyan pontok, ahol Sinner elcsúszott, vagy legalábbis elveszítette az egyensúlyát, és mégis behúzta azt a pontot. Az mind-mind egy olyan forduló pontnak tűnt, legalábbis a televízión keresztül, ami Sinnert lendületbe hozta, az Zverevet pedig még jobban elbizonytalanította. Tehát voltak ezek a döntő momentumok, ahogy említetted, itt fejben Sinner volt az erősebb.
0: Így van, és hát persze, hogy ez egy pluszt ad annak a játékosnak, aki elcsúszik, mégis pontot tud nyerni, és nem úgy, hogy az ellenfele elrontja, hanem bravúra halmozva valahogy visszaad olyan labdákat, amelyek ugye szinte nem is lehetnének másoknak megjátszhatóak. Ami érdekes volt, és nagyon szerencsés, hogy többször is olyan csúszás volt, ami azért sérülést is okozhatott volna. Volt ott a T-vonalon egy előre való csúszása, nem is tudom, hogy nem törte ki a bokáját Sinner, és az aztán nagyon drámai lett volna, és nagyon sajnálatos, de szerencsére annyira jól vannak felkészítve ezek a srácok, hogy ilyen helyzetekben is ugye megúszszák az izomsérülést, vagy esetleg mondjuk a csonttörést. Ez azért a füves pályán elég veszélyes, hogy a játékosok így csúsznak, és Sinnerre nagymester ennek, nem csak azért, mert amúgy is nagyon jó a lábmunkája, hanem ő kiskorában síelt, talán 14 éves koráig, és nála ez sokkal természetesebb, mint bárki másnál. Egészen elképesztő módon tud egyensúlyban maradni, amikor kicsúszik bizonyos labdákért, és ezért is nehéz ellene igazán pontot szerezni, még akkor is problémád lehet, hogyha már tényleg abszolút biztos vagy benne, hogy megcsinálod, aztán mégis valahogy visszajön tőle a labda, egészen különleges teljesítményt tud nyújtani ebből a szempontból, és különleges az a mozgás, még koordinációs képesség, ami neki van.
1: Tanyi Gábor kiváló kézilabda szakedző, de nagyon szereti a teniszt, és például a római tenisztornánként volt, és látta a Jannik Sinnert edzeni. Azt mondta, egyébként több ezren ott ültek a lelátón, csak az edzésen, és ő azt látta, jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy 2,5 óra az gyakorlatilag az előkészület volt. Tehát a bemelegítés, a nem tudom, ilyen-olyan felkészítő gyakorlatok, és mind-mind, amit mondasz, ez az egyensúly biztosítása, tehát olyan precíziós felkészülés van csak arra, hogy elkezdje az edzést, hogy ez lehet a titok, és ez mennyire jellemző egyébként a mezőny többi tagjára is?
0: Hát ezt szinte mindenki csinálja, az megint más kérdés, hogy milyen szinten. Uh-huh. Egy Novák Djokovic, aki 39 éves, még mindig le tud menni Spárgába. Most persze, hogy a játékosoknak a 99%-a valószínűleg nem fogja azt meg se próbálni, de nagyon-nagyon fontos a fizikális felkészültség, és hát főleg a nyújtás, és ez a része a tenisz sportnak, meg az összes sportágnak rengeteget fejlődött az utóbbi 10-15 évben mindenképpen, és ezért is kitolódott a kor határa, hogy így szabad így fogalmaznom a sportágakban. Most persze, hogy van 40 év fölötti kosárlabdázó is az NBA-ben, még LeBron James talán még játszik egy-két szezonban, nem vagyok benne biztos, abban viszont igen, hogy nagyon kell vigyázni a játékosoknak a testére, nem csak a táplálkozás számít, hanem az is, hogy mennyi időt áldozol arra, hogy nem feltétlenül csak az erősítéssel mennyi időt töltesz, hanem azzal is, hogy a rehabilitáció milyen profi módon van csinálva, hogyan lazítasz, hogyan pihenteted a testedet, hogyan regenerálódsz, és többi. Szóval ezek rettenetesen fontosak minden egyes játékosnál. Persze, hogy akiknek mondjuk több milliós dolláros keresete van, évente a lehető legjobb szakembereket tudják maguk mellé megnyerni arra, hogy foglalkozzanak velük ebből a szempontból, de ugye van külön kondícióedzés, vagy edzője a játékosoknak, azaz tehát fitness edzője, és ugye mellette még van fizió is, tehát aki a sportrehabilitációval és mondjuk a játékosoknak a fizikai felkészítésével az edzéseken kívül foglalkozik, tehát nyújtással és a többi. Persze még beszélhetnénk sportpszichológusokról is, de a lényeg az, hogy ez a kettő a legjobbaknál alapból megvan, és azért hihetetlen, hogy milyen hangsúlyt fordítanak erre.

0: Janik Sinnerrel kapcsolatban elmondhatjuk, ugye, hogy idén nyert 5000-es tornát, és talán te mondtad a közvetítésben tegnap, hogy idén mindössze 3 meccset veszített el, de mégis mondhatjuk azt, hogy mivel egy éve nem nyert Grand Slamet, valami fajta nyomás lehetett rajta, nem?
1: Hát mivel Wimbledonban nyert már korábban, ezért talán Wimbledonban kevesebb nyomás volt rajta bizonyos szempontból, de abból a szempontból mindenképpen, hogy ugye annak ellenére, hogy a világranglistát ő vezeti, és nem volt ott a mezőnyben Alcaraz, sem a Roland Garroson, sem itt a Roland Garroson, ott ugye ismert körülmények miatt is, ugye ott a, talán a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Serundolo ellenében, egy olyan meccsen, ahol 2-0 szett 5-1-je volt, tehát nagyon-nagyon ritkán veszít valaki onnan, de hát megfogta őt az időjárás, és abból a szempontból mindenképpen volt rajta nyomás, hogy hát ha már világelső vagyok, és megnyertem 5000-es tornát, akkor ott az esély, hogy miért én nyerném a Grand Slameket, vagy a Grand Slamet, és jól megbirkozott ezzel egyébként, nagyon nyugodt fiú, és jól kezeli ezeket a szituációkat, sokszor azt mondják, hogy olyan, mint egy gép, vagy egy robot, akár érzelmileg is, persze, hogy ez nem így van, de nagyon-nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket, és azok után, hogy kiesett a Roland Garroson, úgyhogy abszolút top favorit volt, volt rajta biztos nyomás, hogy ezt a wimbledoni tornát megnyerje, de szépen végigcsinálta, és azt nem mondom, hogy abszolút maga biztosan hozta a döntőt, mert nem 3 szedbe nyert, és azért Zverev ott volt a nyomában, de összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és végül is abszolút megérdemelten nyert újra Grand Slam tornát egy év után.
0: Azzal egyetértesz-e, hogy Zverevnél egyfajta mérföldkő, vagy egyfajta gát átszakadás lehetett az, hogy élete első Grand Slam tornáját megnyerte. Azt hiszem 125 Grand Slam mérkőzés után átszakadt benne valami, és akkor most a következő lépés már az lehet, hogy mondjuk egy 5-szettes Grand Slam döntőt is idegileg elbírjon, és ez is egyfajta műfaj, amihez fel kell nőni, és amihez elég jónak kell lenni?
1: Hát mindenképpen jónak kell lenni hozzá, csak a nagy probléma az az, hogy egy játékos nem igazán tud kibújni a saját bőréből. Itt láthattuk azt, hogy amíg felszabadultan játszott a döntőben egy olyan játékos ellen, aki ellen nem sok sikere volt az utóbbi időben, addig minden rendben volt, de amikor jöttek a problémák, akkor kijött az, hogy az ellenfele higgadtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, magyarul jobb versenyző, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nem feltétlenül csak a tenisz döntött ebben a fináléban, hanem az is, hogy valaki erősebb volt a másiknál fejben, de ez igaz volt, hát nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt is, akár egy Djokovic-Nadal meccsen, vagy egy Federer-Nadal meccsen, vagy rengeteg ilyen példa volt, és hát Zverevnek persze, hogy átszakadt a gát ott a Roland Garroson, nem vert meg olyan játékost, aki igazán előbb lett volna a ranglistán nála, de ezt sem könnyű megoldani, amikor te vagy az esélyes, és az első alkalommal kell, nézőjelbe a kell, egy ilyen szituációt megoldanod.
0: De bocsáss meg, ott voltak olyan hangok, hogy jó, de hát nem volt ott Alcaraz, Sinner már kiesett, nem azt mondom, hogy könnyű dolga volt, de jó, hát oké, így sikerült. Tehát voltak ilyen visszhangok?
1: Visszhangok lehet, hogy voltak, de ezt senki nem jegyzi, hogy nyertél meg egy Grand Slam tornát, nagyon nehéz ezt megcsinálni, és Sinner ott volt, csak kikapott, Alcaraz nem. A lényeg az, hogyha egy ilyen szituációban vagy, és 29 éves, és még nem nyertél Grand Slam tornát, amikor egyszer volt, 2 pontra volt, akkor sem tudtad föltenni az írja a pontot, akkor neked mentálisan ez egy olyan teszt, amit még ugye soha nem teljesítettél, hibátlanul biztos nem, és ezt megoldotta, 5 szetben megverte Kobollit, és utána én úgy gondolom, hogy ez felszabadultát tette itt Wimbledonban abból a szempontból, hogy megfelelő módon taktikailag, technikailag teljesített, és kihozta magából majdnem a maximumot, a tenyeresét nagyon jól ütötte, jól adogatott, és több önbizalommal léphetett pályára, és ennyit is számít az önbizalom, meg hogy higgyél benne, hogy akár ezen a borításon is tudsz teljesíteni, annak ellenére, hogy még talán a 8 közé sem jutottál soha. Korábban pedig a játékod jó lehet hozzá, és ez most nagyon kijött Zverevnél. Azt nem mondom, hogy hajszára volt a győzelemtől, de nagyon jól játszott, és még egy Sinnernek is megnehezítette a dolgát, aki idézőjelben agyonverte az utolsó 5-6 meccsükön, tehát alig-alig tudott szetteken belül 4 gémet csinálni Zverev. Itt meg tényleg egyenrangú ellenfél volt majdnem az egész meccsen.
0: Sinnerrel esetleg láttál olyan türelmet, hogy jó, az első 2 szett a szoros volt valóban, de majd eljön az én időm, és hogyha ez

0: 5 szettig megy, vagy 4 szettig megy, akkor meg fogom nyerni a meccset?
1: Hát a hozzáállás mindenképpen megvolt, az megint más kérdés, ugye mindig viccelünk ezzel, hogy Sinner még nem nyert olyan mérkőzést a pályafutása során a profik között, ami 3 óra 48 percnél tovább tartott. Tehát mondjuk hogy leegyszerűsítve egy 4 órás meccs, akkor tuti, hogy kikap. Uh-huh. Ez a tegnapi meccs, ez 3 óra 46 volt. Tehát hogyha mondjuk egy 5. szettig eljutott volna Zverev, akkor lehet, hogy ő lett volna az esélyesebb, mert az esetek nagy többségében Sinner ilyen helyzetekben elfogyott. Persze, hogy volt 3 meccslabdája tavaly a Roland Garros döntőjében Alcarazzal szemben, ami 5 óra fölötti meccs volt, tehát a fizikumával nincs gond, csak ugye neki is át kell szakadnia egy gátnak ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjen, és akkor lehet, hogy utána soha többet nem fog elveszíteni egy olyan mérkőzést, ami 4 óránál tovább tart. Szóval én úgy gondolom, hogy Sinner fejben nagyon-nagyon jó, és nem is gondolta arra, még esetleg, hogyha 6-7-6-7 lett volna az első két szett, hogy nem marad semmiféle esélye, hogy a mérkőzést megfordítsa. Persze, hogy az esély kevesebb lett volna, mint egy-egy szettnél, de én azt hiszem, hogy abszolút pozitívan áll mindig ezekhez a helyzetekhez, és ez is a feladata.
0: Novák Djokovicról mondj még kérlek egy-két mondatot, ugye, hogy lehetett olvasni, már a 106. wimbledoni győztes meccsénél tart, megelőzve Roger Federert, akinek 105 volt. Ezen kívül mennyit láthatjuk, meddig láthatjuk őt még a pályán? Ugye azt látjuk, hogy az 5-szettes meccsek már nem az ő világa talán, de minden másban abszolút felveszi a versenyt a fiatalokkal.
1: Hát ugye egy picit csalók ez, hogy az 5-szettes meccsek nem az ő világa, ugye megnyerte egy 5-szettes meccset az elődöntőbe jutásért Ozsi Aliassime ellen. Mm. Szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos 5-szettes mérkőzések, vagy akár 2 egymás után az neki valószínűleg már sok lesz. Gondoljunk vissza, hogy az Ausztrál Open elődöntőjében 5-szettben verte Sinnert, aztán utána szenzációsan játszva megnyert egy szettet Alcaraz ellen, de aztán elfogyott a benzin. Szóval neki reálisan akkor lehet esélye egy, hogyha több tornát játszik az év során, és fizikailag jobb állapotban van. Persze nem tudom, hogy a teste ezt bírja-e még, ugye 39 esztendős Novák Djokovic. A másik meg az, hogyha esetlegesen el tud jutni a végjátékig úgy, hogy friss vagy frissebb. Ez Ausztráliában ugye nagyjából így volt, hiszen volt egy olyan meccs, amit feladta kellene egyen, meg nem kellett kiállnia, mert visszalépett az ellenfél. Szóval eljutott így odáig. Nagyon nagyot játszott, de nem tudta megnyerni a tornát. Nem mindegy, hogy kik jönnek vele szembe és mikor. Ugye az elődöntőbe 5 meccs elődöntőig vezető úton 5-öt kell nyerni, és akkor még ott jönnek szembe azok, akik a legjobbak a mezőnyben, szóval ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog lenne, hogyha még látnánk őt mondjuk 2 éven keresztül, mondjuk egy Los Angeles-i olimpiáig, meddig bírja a teste, meg meddig bírja a motivációja, az nagy kérdés. Egyelőre még ott van a mezőnyben, hogy meddig, az azt hiszem, hogy csak rajta múlik.
0: Reméljük, hogy minél tovább, hiszen nagyon sok rajongója van itt Magyarországon is. Ne feledkezzünk meg a magyar játékosokról is. Stollár Fanni kiemelkedő teljesítménnyel zárt Wimbledonban, ugye női párosban 8-a döntőig jutott, vegyes párosban pedig elődöntőig. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vegyes páros legyen? Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ott van olyan labdamenet, amikor férfiak szerválnak és a hölgyek fogadják. Tehát kell ehhez egy fizikai erő, kell ehhez egy állóképesség Fanninak. Mi az a pont, ami miatt neki annyira fekszik? A páros is, és a vegyes páros is.
1: Hát igazából ő elég tisztán üti a labdákat, és elég gyorsan játszik, és jó adogatása is van. Annak ellenére mondom, hogy ugye a gerincével vannak problémái, és voltak is korábban. Egy olyan játékos, aki sebességben sokszor föl tudja venni a versenyt a férfiakkal. Persze, hogy ugye azt ne várjuk tőle, hogy 210-es szervákat visszaadjon, hogyha sarokra mennek, de ugye nem ijed meg a saját árnyékától, jó, ki tud egészíteni egy férfi játékost is, és nagyon is jól csinálta a vegyes párosban is itt Wimbledonban. Máté Pavicsal, aki döntős volt férfi párosban is, korábban ugye Grand Slam tornákat nyert, egy balkezes horvát játékosról van szó, nagyon jó párt alkottak. Az külön pech volt, hogy amikor elveszítették az elődöntőt, akkor a partnere Pavic szegény 3-2-s hibát ütött egy adogató játékon belül, és azzal ment el egy sorsdöntő játék. Szóval Fanninak megvan a tenisze ahhoz, hogy kiegészítsen egy férfi játékost a vegyes párosban, illetve hogy szinte bárkikkel fölvegye a versenyt női párosban, hogy persze, hogy jó pár is kell mellé. Én úgy gondolom, hogy Asia Mohamed személyében egy olyan teniszező volt mellett az adogatásaival, mindenképpen tudta őt segíteni, és hát ezen is sok múlik, az biztos, hogy fölnőtt a feladathoz, és külön gratulálok neki.

0: mert azért Wimbledonban egy vegyes párosban egy elődöntő, illetve párosban is ugye több mérkőzést nyertek, az egy nagyon szép teljesítmény.
1: Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott az ellen a spanyol játékos ellen kapott ki, aki Marozsán Fábiánt is búcsúztatta. Az ő teljesítményükről mit gondolsz?
0: Azt hiszem, hogy kimaxolták a tornából azt, ami benne volt. Marciról tudni kell azt, hogy ugye a 35. életévét tapossa, hogyha szabad így fogalmaznom, és azért voltak fizikai problémái, sérülései a korábbiakban, nehezebb ilyenkor fölkészülni a tornákra, de egy nagyon kedves verseny ez a számára, hiszen negyeddöntős volt korábban itt Wimbledonban. Két meccset tudott nyerni, nem is akár milyen mérkőzéseket, a második fordulóban Lerner Tient verte, aki talán top 25-ös játékos jelenleg, és tényleg egy féljövőben lévő nagy név a mezőnyben, lehet, hogy egy picit sérült volt az amerikai, de teljesen mindegy, ezt nem jegyzik. Aztán utána hogy Davidovics Fokinától kikapott két ilyen meccs után, az azért nem volt annyira meglepő abból a szempontból, hogy azért sok kilométer ebben a szezonban nem volt benne, tehát minél hosszabb egy torna, főleg amikor három nyert szetre játszanak, neki is azért limitált a kondia. A spanyol fiú jobb volt nála azon a napon. Fábiról meg annyit, hogy füves pályán egyre jobb teljesítmény nyújt minden szezonban. Voltak biztató mérkőzései még akár Halléban is, illetve itt Wimbledonban is tudott nyerni egy mérkőzést. Ami fontos vele kapcsolatban is, hogy ugye a szezon hosszú, és vannak olyan problémák mondjuk neki a térdével, amelyek limitálták a teljesítményét, nem tudott 100%-osan teljesíteni, és ez meg is látszott Davidovics Fokina ellen a második fordulóban. Az a lényeg, hogy feltöltődjön, sérülésmentesen tudjon teniszezni, és akkor szerintem mindketten a szezon második felében jó eredményeket fognak tudni elérni.
1: Hogy említetted, a regeneráció nagyon-nagyon fontos, hiszen olyan zsúfolt a versenyprogram egy teniszező számára, hogy egyrészt sakkoznia kell, hogy milyen tornákon indul, másrészt az utazással is gondolom, hogy számolni kell függetlenül attól, hogy valaki fiatal vagy idősebb, szóval ebből a szempontból a magyar versenyzők versenyzéséről mit gondolsz, hol láthatjuk őket legközelebb, és például a US Open előtt, ugye az már kemény borítás lesz, lesz-e olyan torna, vagy olyan felvezetés, ahol a magyarok sikeresek lehetnek?
0: Hát az igazság, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak mind a ketten, mert Marcin különleges nyomás lesz amiatt, hogy tavaly Winston-Salemben meg tudott nyerni egy 250-es tornát, ami ugye 250 pontot is jelent a ranglistájában, és hát addig, hogyha idézőjelbe folytatni akarja olyan szinten a pályafutását, ahol most van ugye a top 100, az egy vízválasztó ebből a szempontból, addig vagy meg kéne védeni a pontjait, vagy akár több pontot szerezni, viszont ez egy különleges nyomás lehet rajta, hogyha valaki nem 100%-os fizikai szempontból, akkor még nehezebb lesz így teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ugye nem tudom a verseny programját, de biztosan rajthoz fog állni, esetlegesen az ezres tornákon, hogyha a ranglistája engedi, akkor főtáblán, hanem akkor a selejtezőben. Remélhetőleg a válla annyira rendben lesz, hogy több tornát is fog tudni vállalni, és hát majd meglátjuk, hogy ebben az utolsó egy hónapban milyen teljesítményt tud nyújtani. Ő nehezebb helyzetben van, mint Fábi, vagy Marozsán Fábián. Ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Fábi a beceneve. Szóval ő neki viszont vigyáznia kell, ő fiatalabb, és nem szabad túlerőltetni a térdét akkor, hogyha fájdalmai vannak. A regeneráció és minden más, ami ezzel jár, azt hiszem, hogy több hétig fog tartani. Én nem gondolom, hogy őt látni fogjuk a pályán a következő két hétben, és hogy hol fog először játszani, az attól is függ majd, hogy mennyire jön rendbe, és mennyire lesz fájdalommentes. Reménykedem benne, hogy mindketten hát közel 100%-os állapotban tudnak majd játszani a kemény pályás szezonban. Tehát ez attól is függ, hogy milyen állapotba tudnak kerülni, szóval ez rettenetesen fontos lesz számukra, hogyha fizikailag jók, akkor benne van a jó eredmény, hogyha nem, akkor bizony, ugye vannak olyan játékosok, akiknek nincs problémája, és hogyha egyenlő erőviszonyok vannak, akkor bizony itt nehéz lesz mérkőzéseket nyerni, főleg ugye egy US Open-on 3 nyert szetre játszanak majd.
1: Izgalmas heteken vagyunk, tehát túl a Wimbledoni tenisztorna rengeteg izgalmat szolgáltatott. Gábor, ilyenkor telítődsz tenisszel, és kis pihenésre vágysz, vagy már alig várod a következő versenyt?
0: Hát pár napig ugye egy kis pihenés belefér, de az élet nem áll meg a tenisztornákon, és már ezen a hétvégén is közvetítek majd egy umági döntőt, meg a következő hetekben is valószínű lesz program, vagy lesznek olyan meccsek, amelyeken meghívást kapok a közvetítésre. Ugye a szezon nem áll meg, szinte minden héten, sőt minden héten vannak versenyek, az megint más kérdés, hogy mekkorák, és hát ezért mondom azt, hogy ugye nekem szabad napom soha nincsen szinte, mert ugye a hétvégeken kapok általában szerepet, negyeddöntő, elődöntő döntőket szoktam közvetíteni, és hát jönnek sorozatban a versenyek, tehát úgy gondolom, hogy lesz munkám.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egér, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Dr. Kolbenhelye Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke a vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádióban. Az apropó nyilván egy szezonértékelés, mert hogy túl van a felnőtt és a női válogatott is. A férfi ugye bemaradt az elitben, az elit VB-n ismét másodszor egymás után, ez is történelmi tett. A női viszont Budapesten nagy csatában ugyan, de végül azt az egy helyet nem szerezte meg, és nem jutott vissza a világ elitbe. Pedig pont a franciák, akik feljutottak végül, őket mi az első meccsen hosszabbításban legyőztük, de hát tudtuk, hogy keresztbeverés lesz, nem nekünk kedvezett. Ezekről is beszélünk, de hát persze, hogy Szongor Dománnal kezdünk, hiszen a 18 éves, 34-szeres válogatott jégkorongozónk a Buffalo Sabres ez kerülhet, direkt így mondom, a játékjogát draftolta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szereplő Buffalo. Sejtettük, vártuk, hogy így legyen, de nagyon kellemes volt ezt a hírt beolvasni. Te beszéltél már vagy Dománnal, vagy pedig akár az apukájával, Szongor Kristóffal, aki tudomásom szerint a KSI jégkorong szakosztályának vezetője, és hát egykori jégkorongozó. Szia Zsuzsi!
3: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást. Igen, nagyon nagy izgalommal figyeltük, szerintem sokan a szövetségnél, meg akik a hokit szeretik, hogy hogyan alakul a draft. Én éppen egyébként egy koncerten voltam, de közben is folyamatosan követtem, hogy milyen nevek jönnek föl. Ugye nyilván néhány klubról tudtunk, akik így érdeklődtek iránta. Persze, hát óriási izgalom övezte a mi oldalunkról. Az édesapjának egyből írtam nyilván, hogy gratulálok. Ugye ő az én korosztályom, tehát az öcsével játszottam együtt. Az édesapja volt akkor bíró, tehát hogy ők valóban egy régi tőzsgyökeres jégkorong család, úgyhogy, sőt, nekem tulajdonképpen edzőm is volt a válogatottnál egy évig, Kristóf az édesapja, úgyhogy nyilván neki egyből írtam, meg gratuláltam.
2: Na, mit adhat ez a magyar jégkorongnak? Ugye nagyon fontos leszögezni, hogy még csak a játékjogát draftolták, szerezték meg, és hát ez még csak a bőven az első lépés, és például Szongot az a játékos, aki 18 évesen elmondhatja, hogy még csak az elit VB-n meg a felnőtt magyar válogatottban szerepelt, amúgy mindig korosztályos szinten, például a finn bajnokságban is. Tehát neki nincs igazából tapasztalat a felnőtt szinten, csak a magyar válogatottal. Ez is egy furcsa helyzet.
3: Igen, azért ő ebben szerintem nem egyedülálló, mármint hogy azért sokan vannak, akik alapvetően ugye U18-U20-as ligákban játszanak. Egyébként ugye ő U18-asként följátszott U20-ba, tehát ilyen szempontból azért ott játszott magasabb szinten, mint a saját korosztálya, meg hát ugye válogatottként is bőven U18-as első évesként ugye már szerepelt a felsőbb korosztályokban, úgyhogy igazából ez azért nem annyira egyedi, nyilván egy felnőtt jégkorong az más, de azért azt gondolom, hogy azért nézve az ő válogatott mérkőzéseit, azért azt nehéz lenne mondani, hogy egyébként nem állta meg a helyét. Persze nem ő volt a legkiemelkedőbb játékos, hiszen azért ez egy másfajta tapasztalat, meg nyilván azt is meg kell szokni egy felnőtt hokit, de azt gondolom, hogy ha ilyen szorgalmasan dolgozik tovább, és ilyen odaadással teszi bele a munkát a pályafutásába, vagy a karrierjébe, akkor azt gondolom, hogy van esélye esetleg arra, hogy valóban ő legyen az első, aki pályára is lép a NHL-ben.
2: Így van, mert egy Görösl Tamás, Szuper Levente, Vas János, ők már ott voltak, sőt, még később egy másik korosztály, Vaj Ádám a 16-os szentpétervári VB után is, de egyedül Szuper Levente jutott oda, hogy legalább mérkőzésen a cserepadra jutott, de ő is csak 9-szer, és hogy nem tudott mutatkozni. Még menjünk azért ezen a gondolaton tovább, hogy Szongor Domán 2024-ben, amikor ott bemutatkozott például Káposztás megyeren a felnőtt válogatott színeiben, Ukrajna ellen gólt szerzett, aztán elmentünk a pozsonyi olimpiai selejtezőre a felnőtt válogatottal, ott is gólt ütött talán Kazaksztánnak az első meccsen Pozsonyban. Tehát igazából megadták is Tokai Viktor itt a Nemzeti Sportrádióban, mint a felnőtt válogatott egyik edzője, másod edzője elmondta, hogy kiszúrták, hogy van benne tehetség, lehetőséget adtak neki, és élt vele. Na de hogyan tovább? Mert ugye most mondom, az első fontos lépés megtette, de még ki tudja, hogy hány lépcsőfok van hátra.
3: Persze, nyilván innen azért még hosszú az út, tehát azért nagyon kevés az ő korában lévő fiatalnak sikerül ugye egyből gyakorlatilag az NHL-be landolnia. Mit tudom én, azért voltak nyilván páran Slavkovszkijék, meg nyilván lehet mondani neveket, de azért de alapvetően egy az szint, egy másik út, igen, másik meg kultúra, egy másik, ugye? Így van. De nyilván az, hogy ő egyáltalán most draftolva lett, az már egy nagyon nagy dolog. Ugye ennek az a jelentősége igazából a magyar hoki szempontjából, hogy ugye magyar jégkorongozó még sosem játszott NHL csapatban, és nyilvánvalóan maga a draftolást is, tehát a játékjogának a draftolása, illetve az, hogy ő most ott oda került mondjuk egy ilyen Buffalo-i edzőtáborba, ez már maga felhívja tulajdonképpen a figyelmet a magyar hokira is, tehát nyilván azért sokszor szembesülünk azzal mondjuk, hogy így észak-amerikaiakkal beszélgetve azért még mindig néha okoz problémát az, hogy egyáltalán térképen elhelyezzék, hogy hol van Magyarország, nem is beszélve arról, hogy az egy rendszeres kérdés, hogy ja, és ott egyáltalán van hoki, és milyen hoki van. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogyha mondjuk egy magyar jégkorongból ki tudott jönni, most már egy negyedik, de azért az előző az nagyon régen volt játékos, aki draftolnak, akkor ez valahol azért felteszi a jégkorongot is, a magyar jégkorongot is így a térképre.
2: A legelső hírek szerint a kiemelt junior bajnokságban majd ott szerepelhet a 2026-27-es szezonban Szongott Domán. Ez jó jel, hogy nem mondjuk visszaengedik Finnországba, ahol eddig játszott? Tehát ez az egy újabb lépés már?
3: Igen, én nyilván Kovács Attilával, sportigazgató úrral azért sokat beszélgettünk erről, azért ők ezt jobban látják, mint én, tehát azért én óvakodnék attól, hogy mondjuk férfi hokiban is szakértőnek gondolja magamat, nyilván a női hokiról sokkal többet tudok. Ez egy abszolút tudatos döntés volt, tehát az is, hogy ő tavaly, egyébként már tavaly mehetett volna Észak-Amerikába, de az egy tudatos döntés volt, hogy jobb volt neki Finnországban, a megszokott környezetében, annál a csapatnál, ahol azért már eltöltött egy kis időt. Szerették volna, hogyha a draftot egy olyan helyről várja, ahol tényleg komfortosan érzi magát. Nyilván az, hogy ő most kerül Amerikába, az egy váltás lesz, az egy új helyzet, de abszolút megérett rá, és jó helyre kerül, én úgy tudom, tehát ott minden esélye megvan arra, hogy egyébként tovább fejlődjön, és kihozza magából azt a maximumot, ami szükséges lehet.
2: Kolben Helyes Zsuzsannával, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és Szongott Domán és az NHL kapcsán. Akkor a következő fontos kérdés, hogy az elnökséged alatt az elmúlt években mit látsz, hogy tapasztalod a fejlődést, utánpótlás, merítés? Tudjuk, sokszor elmondtátok, hogy a TAO-nak köszönhető például az is, hogy több jégpálya van Magyarországon, és igen, jönnek a fiatalok, de hát a többi TAO sportákban is hasonlóan azért komoly harc megy ezekért a fiatal játékosokért. Az U20-as válogatott, meg az U18-as és a férfi válogatott ott van a divízió 1/A-ban, tehát magyarán a világelit mögött. És ugye abban a korosztályban azért nem 16 csapat van a világelitben, hanem csak 10.
3: Így van, ott mindenhol 10 van, és a nőiben meg ugye csak 8 van az U18 top divízióban, tehát ott nyilván azért a divízió 1A-ban lenni az ugyanaz a szint.
2: Ahol ott vannak, mert most szerényen ugye ezt elhallgatod, de ezért hoztad szóba, hogy nekünk sikerült ott bemaradni a világbajnokságon, a tengeren túl.
3: U18-ban így van. És ott most nekem nagy reményeim közé tartozik a következő szezonra, hogy az ugye, hogy a szlovákok elvesztették a legfontosabb játékosokat, aki gyakorlatilag ott az összes gólhoz volt valami köze, ugye kiöregedett, hogy remélhetőleg, hogy már esetleg a csoportkörben sikerül bemaradni ott megint, ami ugye nyilván egy újabb löketet adhat a női jégkorongnak.
2: Na de erről most egy kicsit később beszélünk, a női jégkorongról, akkor a férfi utánpótlás, és még egy mondat, itthon nincs meg a plusz munka kultúrája, ezt a Szongott Domán nyilatkozta maga. Erről mi a véleményed, és akkor az utánpótlás helyzetről?
3: Alapvetően sajnos egyet kell, hogy értsek vele. Ugye nekem is a nagyfiam még mindig játszik, és ő is nagyon sokat panaszkodik rá, hogy kevés olyan csapattársa van, aki tényleg magától elmegy, plusz edzéseket, plusz lehetőségeket keres. Sajnos ugye nyilván azáltal, hogy azért a magyar jégkorongban, aki egy kicsit tehetséges, az általában ugye megkapja a lehetőséget, hogy felsőbb korosztályban, akár erste ligás csapatban játszon. Ez sokszor sajnos egy ilyen hát így a komfortzónáján belül marad ezáltal, tehát nincs olyan versenyhelyzet gyakorlatilag, ami arra készítette mondjuk egy fiatalt, hogy igenis elmenjen, és mondjuk plusz energiát tegyen a munkájába. És hát ez abban a pillanatban, hogy kikerülnek külföldre, ez ott azért elég nyilvánvalóvá válik, tehát Domán se tudott volna Finnországban maradni, körülbelül az első év után küldték volna haza, hogyha egyébként ő benne nem lenne ez meg, hogy ez az igény arra, hogy nem elég az, hogy elmegyek az edzésre, hanem igenis még mindent meg kell tennem az edzéseken kívül is, a hivatalos edzéseken kívül is, hogy én fejlődjek.
2: Tehát sajnos erőnlét,
3: így van, alvás, minden, ez abszolút komplex probléma, és igen, sajnos nagyon sok játékos nem elég tudatos, megelégszik azzal, hogy ő az adott korosztályában tehetségesnek számít, gólokat lő, jók a lehetőségei, csak aztán eljön az a pont, ahol ez már nem elég, ez már nem viszi tovább. Úgyhogy igen, ezen nyilván azért ugye mi az elmúlt két évben kezdtünk el változtatni azért szakmai dolgokon. Nyilván azért mire beérnek ezek a dolgok, azért az nem egy év, meg nem két év. Szeretnénk azt, ugye a korábban a férfi jégkorongban például a válogatott programok sem épültek úgy egymásra, tehát gyakorlatilag minden kinevezett szövetségkapitány egy saját programot vitt teljesen önálló gondolatokkal. Ennek sem láttuk mi így, amikor oda kerültünk, sok értelmét, hiszen amikor mindig előről kell kezdeni egy játékossal a munkát, mert a korábbi edzőitől valami egészen mást hallott, és az igaz klub szintre is, az nyilván nem szerencsés, tehát azt gondolom, hogy most már ideje megtalálni a magyar hokinak a saját útját és a saját identitását, hogy mik azok, amik a magyar hokit ott tudják tartani, akár tehát ezen a szinten, ahol most van, de akár ezen még tovább tud lépni.
2: És gondolom ennek ugye egy fontos lépcsőfoka volt az, hogy teljesen magyar stáb legyen a felnőtt férfi jégkorong válogatott élén, ami nagyon régen volt.
3: Így van, és ez nagyon nagy elismerést kaptunk emiatt a világbajnokságon, tehát nagyon sokan jöttek oda hozzám, és csodálkoztak rá erre, hogy fú, hogy ti tartotok, hogy saját stábotok van, és nem kell külföldi szakembert alkalmazni. Nyilván itt visszamehetünk akkor a szaporói generációhoz, hiszen azért sokan vannak ott ebben a stábban onnan.
2: Majoros Gergely stábjában,
3: így van.
2: Például már említett Tokai Viktor, de mondhatnék más neveket.
3: Úgyhogy ők nyilván akkori első átcsoportos szerepléssel elindultak egy másfajta úton, amit aztán nyilván jól kihasználva sikerült azért eljutni edzőként is mondjuk Majoros Gergelynek egy olyan szintre, ami már tényleg azt gondolom, hogy képesítette őt arra, hogy egy felnőtt válogatottat irányítani tudjon.
2: Szlovákián át Németországig, ami azért óriási szó.
3: Így van, és azt gondolom, hogy ha ő most nem a magyar válogatott edzője lenne, akkor is lennének nagyon jó lehetőségei gyakorlatilag Európában is, bármelyik ligában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó szereplő erre a feladatra, és igen, ez tényleg, sőt ugye légiósunk sem volt, tehát az összes játékosunk, ugye Nilsson egyébként benne lett volna a válogatottba, hogyha nem.
2: Csak ő sérült
3: volna le, de így viszont egy teljesen magyar keret és egy teljesen magyar stáb lett a vége.
2: És így is sikerült a legfontosabb meccsen, a britek ellen egy 5-0-ás győzelem, és nagyon közel voltunk az osztrákok ellen, mondhatom, hogy szokás szerint, de azért az fontos, hogy az osztrákok egy VB-n akár a 8 felé tudnak kacsingatni, tehát az is nagy szó, hogy mi azért tényleg reális esélyünk volt a hosszabbítás kiharcolására, és ezért vérzett a szívünk, hogy ez elszaladt, ez a lehetőség, de előbbre tartanak az osztrákok. Ne felejtsük el, hogy az osztrák bázisú bajnokságban két magyar csapat van, de hát ott van most a Grác, amelyik megnyerte, majdnem azt mondom, hogy simán ezt a bajnokságot, se a Salzburg, se a Klagenfurt nem tudott akkorát futni, és a Klagenfurtot pont a Fehérvár búcsúztatta. Hol tart szerinted ez a kérdéskör? Tehát ugye Erste Liga egy másik szint, két magyar csapat második szezon, ez még adhat egy plusz löketet?
3: Igen, azt gondolom, hogy ugye a Fradi tavaly azért meglepetésszerűen jól szerepelt, tehát nem hiszem, hogy a szezon elején, vagy amikor ők utolsó pillanatban ugye megkapták az indulási jogot, akkor bárki azt így várta volna tőlük, hogy egyébként ilyen szépen szerepelnek, ugye éppen lecsúsztak a
2: Fehérvárral szemben, igen. A 10-ből, és aztán a Fehérvár 4-ig ment. De a Ferencvárosnak az egész évadja is különben nagyon erős magot is ragott össze a csapat, a stáb, tehát azzal benn kellett volna lenni a tízben, maradjunk annyiban, de ez egy másik történet.
3: Igen, de hát nyilván azért új csapatként mindenki új volt. Tehát új
2: a Fehérvár volt a... elleni mérkőzés, az a négy meccs,
3: az nem
2: menedzselték jól, azt a Fehérvár jobban csinálta, és ez nekik elég volt.
3: Az valamilyen mentális blokk lehetett szerintem, mert azért, hogy egyiket sem sikerült, az mondjuk így... Igen, nem volt egyszerű, de hát nyilván várható, hogy azért ott is azért már egy második szezon az remélhetőleg másképp fog sikerülni. Ugye Fehérvár is nagyon nehezen indult tavaly a szezon elején, aztán végül csak odaért, és kihozta a maximumot a végére a
2: keretből. Széli Viktor, ugye Fehérvárról, mint 9 éven át ott volt általános menedzser, igazgató, vezető, most a HC Milánóval próbálkozik, és akkor már 14 csapatos lesz, ha jól számolom, az országbajnokság, tehát még egy magyar érdekeltség, tehát ez is jó dolog, hogy azért egy magyar szakembert oda visznek sportigazgatónak.
3: Így van, és bízunk benne, hogy majd adott esetben ő esetleg magyar játékosokat is oda fog majd vinni, hiszen azért gondolom lesz vele szólása, nem biztos, hogy rögtön most, de esetleg ha lát olyat, akiben ő látja a fantáziát, akkor akár 3 olyan csapat lehet, ahol lesz magyar játékos, de hát ez már nyilván a jövőnek a...
2: De ez jól hangzik, és nagyon kellene, ugye? Tehát mindig az NHL-ről onnan kopogtatjuk, meg tesszük fel a kérdést, hogy na, mikor lesz magyar játékos, de milyen jó lenne, ha már például csak egy ilyen... Nekünk minden kis lépés nagy lépés, nem a magyar hokiban előre.
3: Így van, és nagyon sok olyan... Hát hozzászólást olvastam azért itt a VB alatt próbálom kerülni, mert azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül hiteles az, amit mondjuk valaki otthonról a kanapéról lát, de azért sok olyan hozzászólás volt, ami mondjuk azt kritizálta, hogy hát ez ugyanaz az eredmény, mint tavaly, ebben már mi a szenzáció, mitől jobb ez, miért jó nekünk, hogy itt játszunk, és nem a divízió egyában, amikor itt mindenki megver minket, és akkor ilyen kicsit értetlenül állok, és így próbálom végig gondolni, hogy mi játszódhat le a fejükben, hiszen szóval azért ezt szerintem azért nem innen kéne nézni, vagy szóval, hogy tehát én azt gondolom, és

0: azt gondolom, hogy azért akárkivel beszélek, aki azért nálamnál sokkal komolyabb szakmai háttérrel rendelkezik, és itt azért külföldiekre is gondolok, mindenki látja a jelentőségét annak, hogy miért fontos az, hogy itt szerepelünk, még akkor is, hogyha 8-9, akárhány nulla esetleg kikapunk, minden perc, amit ott töltenek ezek a játékosok, minden harmad, az egy újabb tanulási lehetőség. Tehát, és érdekes módon kíváncsiságból készítettünk egy ilyen mesterséges intelligencia által generált elemzést a két VB magyar szerepléséről, és azért abban egyértelműen látszik, hogy hol van fejlődés. Tehát nyilván nem, egy év alatt nem a játékosoknak az egyéni kvalitásai, vagy a picit a sebességük talán, de igazából mint csapat változtak nagyon sokat, tehát hogy ahogy játsszák a koronkihozatalokat, az emberelőnyöket, az emberhátlányokat, tehát hogy minden, és ez kellett nyilván az előző év tapasztalata, tehát ha most lettünk volna ott először, akkor most ez lenne az a VB, ahol először így szembesülünk az, hogy úristen, itt vagyunk, és akkor minden egyes tényleg harmad az egy olyan lehetőség, ami csak előre viszi a magyar hokit és ezeket a játékosokat főleg.
1: Majoros Gergely szövetségi kapitány, ha már szóba hoztuk, azt hiszem, hogy a 21 harmadban mindig azt emelte ki, hogy minél több jó harmadunk legyen. Te hogy látod, hogy a következő VB-n ugye Németországban lesz, ha minél igaz, Düsseldorfban játszunk, és hát bivaj erős csoport megint, tehát ott a csehekkel, a szlovákokkal, kanadaiakkal, és hát a bennmaradásért, azt nem merem mondani a norvégokkal, meg a dánokkal, mert ugye a dánok azok már voltak VB-n 4 között, a norvégok most bronzérmesek, nem elég, hogy a foci VB-n is jól szerepelnek, tehát azt hagyjuk, ez egy ilyenkor mindig... Mondom, akikre utalsz, tehát azoknak ajánlom figyelmükbe ezt, hogy ezek nem véletlen folyamatok. Tehát egy norvég labdarúgás 1998 után vár 28 évet, és kim van a foci VB-n, van egy Ødegaardjuk, van egy hollandjuk, és igen, ott vannak a legjobb 16 között, meg tovább jutnak a csoportból. De ez egy folyamat része, nem csak a hollandnak köszönhető, nyilván nagyon fontos lánceme az egésznek. De a norvégok amennyire előre szoktak gondolkodni, még a női kézilabda válogatottról már nem tudom, Sydney, meg 2004 Athén óta mondják, hogy ők véget ér egy olimpia, és a következő 4 éves ciklust lebontják, nem tudom én, napra, órára precízen, hogy kinek mit kell csinálni, és mit fog csinálni azért, hogy újra világbajnok vagy olimpiai bajnok legyen. Én azt hiszem, hogy azért ezt egy magyar szinten bármelyik sportágban bevezetni, hát na, megközelíteni is örülnék, akár a jégkorongban. De épp ezt már mondtad, hogy a mi felnőtt válogatottunknál most már elmentünk ebbe az irányba is, és ezt is meg kell becsülni, hogy igen, tervszerű munka van, tudatos munka, akkor is, ha néha áldozatokkal jár, mert ezen a szinten mi Svájcot sose fogjuk megverni, mert most előre megmondom, hogyha nem tudom, 5 NHL játékosunk lesz, ami nem tudom mikor lehet, hiszen még egynél se tartunk, a svájciaknak meg lesz 20 NHL játékosuk akkor, a dánoknak is 2002 óta vannak fent az Elite VB-n, és már 50 NHL játékosuk van, Spiller Pisti kiszámolta, az MT jégkorong szakírója, tehát ezek olyan számok, hogy ezt megközelíteni sem lehet, és ezek kultúrák közötti különbség, és az a csoda, hogy mi ott játszhatunk. Ezt azért mondtam, ez is egy kicsi szubjektív véleményem, hogy tényleg helyre kell tenni. Török László a magyar rádióban, meg úgy a médiában a jégkorong hangja, volt évtizedeken keresztül, de az is marad, mint legendás sportriporter. Hát ő mondja, hogy igen, ez erőn felüli, hogy mi bennmaradunk, ez nem normális dolog.
0: Így van, tehát azért...
1: Becsüljük már meg ezt, és ne kezdjük el azt nézni, hogy miért kapunk ki megint 9-0 egy jobb csapattól. Hát azért, mert ők sokkal jobbak.
0: Nyilván, tehát ezek laikus vélemények.
1: Igen,
0: persze.
1: Orosz-fehér oroszról nem beszéltünk, még nem tudjuk, most már azért nagyon abba az irányba megy, és majd lehet, hogy még mondhatsz itt a műsor végéhez közeledve róluk is valamit, mert bármikor bevezethetik, hogy a következő VB-n már az oroszok is ott lesznek, és mit tudom én, még nehezebb lesz bennmaradni.
0: Igen, nyilván ezt még nem tudjuk, tehát ez majd szerintem az ősznek lesz a hogy ott mi fog történni, hogy ők visszajönnek-e vagy sem. Ez elméletileg a mi ott maradásunkat azt nem érinti.
1: Hát azért mondom, hogy inkább
0: majd a bennmaradás azt érinteti.
1: Az oroszokat, és hát most egyel több vereség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert ott nincs miről beszélni, de akkor ők visszajöttek, és ahhoz akkor már valószínűleg még nagyobb csoda kell, hogy bennmaradjál.
0: Így van, és azért tényleg azt nézve, hogy ahogy te is mondod, tehát mondjuk egy svájci hoki, egy norvég hoki, egy dán hoki, ők 15-20 évvel előttünk járnak, tehát minden tekintetben a jégpályák száma, a játékosok száma, egy dán meg egy norvég, a Svédország, Finnországhoz való közellét, tehát hogy ezek olyan előnyök, amikkel mi itt nem rendelkezünk, tehát nekünk a legközelebbi partnerünk, ugye

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Lefond! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy szeretettel köszöntjük Steiger volt Krisztián generáció kutatót. Köszönjük, hogy eljöttél.
3: Én köszönöm a meghívást, jó reggelt mindenkinek.
4: Jó reggel. Reggel.
2: Most biztosan hallgatók ezrei kapják fel a fejüket, hogy mit keres egy sportrádióban egy generáció kutató, de hát nagyon aktuális témáról beszélgetünk, méghozzá arról, hogy az úgynevezett idősebb korosztály generáció hogyan érti meg magát, érteti meg magát a fiatalokkal, mert hiszen teljesen más gyermekkor és teljesen más viselkedés jellemzi őket, és ez bizony a sportban is jelen van. És kezdjük Gyurta Gergely példájával, aki még a régi rendszerben szocializálódva, ugye úgy nőtt fel, úgy edzett, úgy úszott, hogy amit az edző mond, az szent és sérthetetlen. A mai világban már egy edző nem tudna úgy viselkedni. Hosszú vagyok?
4: Hát én azért mutatom, hogy azért a Gege ugye Y-generáció, hogy ezt megbeszéltük. Én Z vagyok, de ez még rám is jellemző volt. Tehát a mi korosztályunknál is azért, amit az edző mond, az úgy volt.
2: Jó, de én arra utalok, hogy a jelenlegi utánpótlás játékosok jellemzően alfa generációk, tehát velük már nem lehetne úgy bánni, úgy edzeni őket, mint a régiek. Szóval, hogy ez mekkora probléma, például a sportban.
3: Az elején hadd tisztázzam azt, hogy a generáció az nem egy doboz, nem egy személyiségi egy. Tehát, hogy a generáció az egy helikopter nézőpont, nagyon magasról lenézünk a társadalomra, és amit onnan a generáció kutató mond, az nagyjából igaz, de nem mindenkire. Tehát, hogy egyénileg azt mondjátok, hogy rátok ez nem igaz, az nem azt jelenti, hogy hülyeséget beszélek, nem feltétlenül azt jelenti, hogy hülyeséget beszélek, hanem azt, hogy rátok értelemszerűen az az egy-két gondolat nem igaz, de attól a döntő többségre igaz. Tehát amit kérdezel, az alapvetően nagy többségre jellemző, hogy megváltoztak azok a válaszreakciók, amik mondjuk nagyon megszokottak voltak az elmúlt 30-40-50 évben, és most más típusú válaszreakciók vannak. De nem azért, mert 2000 után mondjuk olyan gyerekek születnek, hanem 2000 után olyan szinten megváltozott a nevelés, másfajta szülői akciók és reakciók vannak, és minden egyes viselkedés, akár úszodában, akár iskolában, akár munkahelyen, azok tanult viselkedésmódok. Mit tanultál meg otthon? Amikor én voltam gyerek, és ez egy kicsit régebben volt, mint mondjuk, amikor Gergő gyerek volt, akkor egy ilyen poroszos, hierarchikus, aláfölé rendeltségi viszony jellemezte nem csak a családi modellt, hanem az egész társadalmat. Én is versenyszerűen úsztam, bár nem olyan eredményesen, mint egyes segítő az asztal körül, de hogy teljesen megszokott volt abban az időszakban, hogy az edző azért eléggé egyértelműen kifejezte azt, hogyha rosszul úszom. Tehát ennek voltak fizikai következményei. Ma már abuzálásnak hívjuk, de én azon röhögtem a vízbe. Tehát amikor az edző papuccsal hátba csapkodott, vagy a deszkával hátba csapott, vagy neki volt egy ilyen partvis nyele, és avval böködött minket, én röhögtem, mert otthon is ezt kaptam. Tehát ha hülye voltam az iskolában, és kaptam egy pofont a tanártól, akkor otthon apám adott még egyet, mert hogy addig, amíg nem vagyok azon a szinten, mint a pedagógus, addig fogjam be a számat. Én így nőttem föl, és most a gyerekeim járnak úszni. Nem, hogy azt nem viselném el, hogy az edző megüti, hanem hogyha csúnyán nézne rá, én akkor már bemennék és szólnék az edzőnek. Értitek? Tehát én vagyok az az átmeneti generáció, aki úgy nőtt fel, hogy ezt természetesnek vettem, de a gyerekeimnél nem, hogy azt nem fogadom el, hanem annak a töredékét sem fogadnám el normálisnak és természetesnek. És nem azon gondolkodom, hogy velem van a hiba a gyerekkoromban, miért gondoltam természetesnek, hanem azt gondolom, hogy ez a rossz, amit most kellene átélnie, és ezért az edzők, akik ugyanúgy nőttek föl többségében, mint én, azt az eszköztárat kapták, azt a mintát kapták, és nem biztos, hogy gondolkodtak azon akkoriban, hogy ez jó vagy rossz, hanem elfogadtuk, mert ez volt a norma, vagy ez volt a rendszer. Most hirtelen bele kéne állniuk egy teljesen más motivációs rendszerbe, amihez viszont nincs minta. Tehát értem, hogy azt ne csináljam, de akkor mit csináljak? Mit csináljak helyette? És akkor közben meg jönnek tömegével be az új elvárásokkal a sportolók, vagy a leendő sportolók, a szüleik, és ott van az edző, nagyon sokszor eszköztár nélkül, na most mit csináljak? Hogy motiváljam? Hogy vegyem rá az edzésre? Hogy vegyem rá, hogy reggel 6-kor fölkeljen télbe, és jöjjön be az uszodába, vagy jöjjön be a pályára, vagy jöjjön be akárhova? Miközben a lojalitás, a motiváció is teljesen más, mint mondjuk volt 20-30 évvel
5: ezelőtt. De mi miért változtunk meg?
2: Mármint, hogy értem, hogy te beszélsz arról, hogy 95-től lehet, hogy is fogalmaz, hogy telefonközpontú gyerekkor?
3: A telefon alapú.
2: Telefon alapú gyerekkor, de hogy ugye mi ebben nőttünk fel, engem, én sose kaptam pofont, én nem, tehát ugye nekem ez, de az teljesen normális volt, hogyha azt mondták az iskolában, hogy üljek le, akkor leültem, és nem szaladgáltam most meg, de hogy te, mint szülő, miért neveled
3: másképp? Nagyon-nagyon sok minden történt a 90-es, 2000-es évek tájékán. Tehát egy olyan globális kultúraváltás történt, ami az egyénen túlmutató globális kultúraváltás, amihez csak hozzájött adalékként az internet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hozzájutunk az információhoz, hirtelen ránk ömlik az információ, nagyon-nagyon sok olyan információ jut el az átlag emberhez, ami régen csak a kiválasztottakhoz jutott el. A 90-es évektől kezdve indult el a neurológiának, az agykutatásnak az a fajta populáris irányzata, hogy nagyon hamar eljut a hétköznapi emberekhez az, hogy az egyes dolgok mit okozhatnak a gyerek pszichéjében, a viselkedésünkben. Nagyjából a 90-es évektől kezdve tudjuk azt valóban alátámasztani, hogy a gyerek idegrendszer az más, mint a felnőtt idegrendszere. Addig erről nem voltak tudományosan megalapozott kimutatások, tehát azt gondolták, hogy a gyerek az egy kicsi felnőtt, ugyanolyan idegrendszerrel, és hogy ugyanúgy kell bánni, mint egy felnőttel. Most meg már tudjuk, hogy abszolút nem így van. Nyilván volt ott is az Erikson-féle fejlődés lélektan, meg mindenfajta egyéb dolog, de azért annak a hétköznapi lefordítása, populárissá választása, az a 90-es évek elején jött be. Ti még talán emlékeztek, bocsánat, hogy ezt mondtam.
5: Sajnos,
3: de, hogy,
5: igen.
3: Tehát, hogy a 90-es évekig azért a pszichológia az egy ilyen szitokszó volt. Tehát, hogy az ilyen szégyen volt, hogyha valaki pszichológushoz járt. Aztán a 80-as évek végén, 90-es évek elején megjelentek azok a...
2: A Woody Allen filmek, amiben már mindenki pszichológushoz járt.
3: A Woody Allen filmek is, de ennek a magyar verziója, már nincsen, talán kimondhatom, a Bravo magazin, meg ilyen ifjúsági magazin, Lux Elvira,
2: így van.
3: Ezek a nevek mondanak valamit,
2: meg nektek. A bácsi, hogy hív? Ma nem, amikor Veres György.
3: György volt, vagy Péter?
5: Pál. Pál, de ő jogász volt.
3: Igen.
5: De valami... Én Albert Györgyi könyvére emlékszem, amikor megírta, és nyíltan
3: volt.
5: Írta
3: a 90-es évek
5: problémáról. De akkor is még az volt, hogy én nem érek rá pszichológushoz, azért nem érek rá mentálisan betegnek lenni. Tehát...
2: És szerinted
4: ez... ebből nem nagyon...
3: Teljesen kibaradtatok.
2: Ez a Bravóba és ifjúsági maga, az volt az első?
3: Ott jelenik meg olyan szexológusok, merünk kérdezni, nem azt írják le, hogy hülye vagy, hogyha ilyen problémáid vannak, hanem természetes. Tehát szép lassan elindulnak ezek.
2: Meggyőződésem volt, hogy ezt kitalálja az újságíró.
3: Szerintem is.